Ez a Tilos Rádió FM 90.3 Irodalmi Lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgatok.

én éjjel dolgozom, mert akkor van nyugalom. Nem csenget a telefon, vagy a postás, vagy a díjbeszedő, vagy a látogató, vagy a munkatárs. Úgyhogy az éjszaka adja meg azt az egyhullámú nagy darab időt, amikor dolgozni tudok. Többnyire látom az estét, akkor jön az éjszaka, és akkor látom a hajnalt. Szóval az én napjaim az este és a hajnal magába foglalja az éjszakát, és a nappalt, mint a bagoly vagy a denevér, nem is igen látom.

0: Meg szokták kérdezni tőled a neveddel kapcsolatban, hogy ugyan nem vagy rokona a 16.-17. század fordulóján élt Nyéki Vörös Mátyás költőnek, aki egyébként szintén dunántúli volt, állítólag baranyai születésű, egy ideig a prágai kancelláriában dolgozott, aztán pedig Győrben vásárolt magának házat, ott telepedett le.
1: Nem tudok róla, hogy a Nyéki Vörös családdal az én családomnak rokonsága lenne. Roppant hasonlít a két vezetéknév írásmódja. Az én vezetéknevem ője két ponttal van, Nyéki Vörösé Veoresnek írva, de az ön két pont nélkül. Az írásmód rendkívül hasonlít. Egyébként a 17. század közepén így írták a vörös-veres szót, az első ő megduplázva elővé, a második érdekes mód nem duplázva. Ha egyszerűen a színről volt szó, a vörös-veres színről, akkor is így írták, Veoresnek vagy Veoresnek. Szóval gondolom, hogy ez az egybeesés inkább a 17. század közép helyesírási szokásának a megmaradása, mint rokonság.
0: Neved szokatlan és furcsa írásmódja, akkor ezek szerint innen ered a 17. századból. Ezt azért kérdezem, mert veled kapcsolatban már azon is vitatkozni szoktak, hogy hogyan kell kimondani, Vöresnek-e vagy Vörösnek.
1: Hát ezt én is szeretném tudni, hogy a 17. századi kiejtés vörös volt-e, vagy vörös, vagy esetleg vörös.
2: Nem szándékom, hogy kérjelek a jóra. Perzselő szomjat kell tenni a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra. Korbó éhet kell tenni a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy kérjelek és hívjalak. Ha nem iszol meg engem, torkod lángot vett. Beled összefacsarodik, ha nem eszel meg engem. Nem kérdem, akarsz-e követni. Választhatsz köztem és kínod között, s a kínt választani gyáva vagy, igen gyáva. Nem tervem, hogy vonjalak a jóra, lépést sem teszek érted. Nem tervem, hogy várjalak a jóra, magad kívánsz jönni hozzám. Hogy vonjalak és várjalak, nincs olyan jelen. Kicsiny vagyok, mint a porszem. Szolgád vagyok, de meggörnyedsz előttem. Királyom vagy, de meg kell görnyedned előttem, mert ostobán bántál hatalmaddal, igen ostobán. Kicsiny vagyok, mint a porszem, s az atya megnevez engem, s az anya karján visz engem, mert comjat fakasztok benned a jóra, mert éhet támasztok benned a jóra, mert hiába hívtak téged a jóra.
0: A 17. századból? Ezt azért kérdezem, mert veled kapcsolatban már azon is vitatkozni szoktak, hogy hogyan kell kimondani, Vöresnek-e vagy Vörösnek?
1: Hát ezt én is szeretném tudni, hogy a 18., jobban mondva 17. századi kiejtés vörös volt-e, vagy vörös, vagy esetleg veres. Ezt nem tudjuk a korabeli embereket meghallgatni, hogy beszéltek. Feltételezhető mind a három alak, a vörös, vörös, veres alak. De melyik volt abban a korban használatos, azon kívül különböző dialektusok is voltak, mint ahogy ma is vannak, lehet, hogy egyik dialektus így mondta, másik amúgy.
0: Hát ezt nem tudjuk valóban, de lehetséges.

0: A minőség mellett a mennyiség kérdése ez feltétlenül foglalkoztatott. Azt hiszem, hogy akiktől kevés maradt mennyiségileg, mint Mallarmé vagy Heredia, azok is rengeteget írhattak, csak elegendő önkritikájuk volt ahhoz, hogy csak a javát tartották meg. Mennyiséggel általában így áll a dolog, szerencsés költők azok, és akik közé nem tartozom sajnos, akiknek van elég lelki ereje ahhoz, hogy csak a javát adják ki, és a többit elszórják, vagy egy kis része hagyatékként marad meg. Általában a költészetben a nagy kvantum, a Victor Hugo-i szörny kvantum nem jó. Mégis azt hiszem 100 költő közül 99 ennek a kvantumnak a nagy részét megőrzi, kiadja, és ez talán sajnálatos, de hát így van.
1: Hogyan születik?
0: Annak nincs egy módja, egy sine, hol így, hol úgy. Hol valami formai vagy hangzási elemből indul, hol tartalmi motívumból, hol csak valami puszta és egészen határozatlan sejtelemből, hol egy meglehetősen kialakult, majdnem kész dolognak a szavakba foglalása, nagyon sokféle útja, módja lehet, hogy van.
1: Ezek a sínek, amikről beszélsz, hogyan ágaznak ki az élményből? Mondanál erre egy példát?
0: Hát, ezek nem az élményből ágaznak ki okvetlenül. Valami lelki tartalom létrejön, és az valami módon realizálja magát szavakba. Erre példát a Vers születése című tanulmányomban elég sokfélét írtam. Azt említeném így hamarjában példának, hogy megjelenik csak egy puszta sejtelem, amit valamiképpen szavakkal követni kell. A Vers születése tanulmányomban a Rövid dal című vers van említve ilyen módon. Ne félj, ne félj, harmattal jő az éj, bogjas felhők sietnek a hold előtt. Ahol a szavaknak nem annyira a tartalma, hanem egy ilyen e-é, vagy e-ő, vagy egyéb hangzás elemek rögzítik azt a sejtelmet, ami ott fellépett.
1: Te azt is írod ugyanebben a tanulmányban, hogy a költészet tartalmilag fogalmi, formailag auditív művészet, vagyis a fülhöz szól. Ezek a sejtelmek a szavak által valamilyen jelentést vesznek fel azért. Na most mit kezdjünk azokkal a versekkel, az újabb verseidre gondolok, amelyeket te magad is letrista verseknek, képverseknek nevezel, amelyeket nem lehet a fülnek megszólaltatni, elmondani.
0: Sőt, ezek a versek tekintve, hogy nem szavakat, hanem hangalakokat tartalmaznak, éppen hogy a fülnek szólnak inkább, mint az értelemnek. Csak hangzás alakok. Ange amban ulanoje balanga janebol. Mohitu ae mante utua hai manan. Jekale mille temme ajaja mimeno. Golopandu ame mia utua hai manan. Nem értelmetlenek, hanem az a közvetlen jelentése, mint mondjuk az asztal vagy a szék szónak, nyilvánvalóan nincs annak, hogy ange amban ulanoje. Szótárilag nem határozható meg, hogy ezek a szavak mit jelentenek. Mindamellett mégis valami módon meg kell, hogy legyen a jelentésük, hiszen felfogható.
1: amikor te megtaláltad a magad számára a te csak versben elmondható tartalmaidat, amiről egyébként egy levélben is beszámoltál Várkonyi Nándornak, akkor ebben a fölismerésben az európai avantgárd költészetnek volt-e szerepe? Milyen szerepe volt?
0: Távoli szerepe volt, leginkább talán Valéry Szimetier-Marin című versének, nem is annyira eredetiben, mint inkább Kosztolányi Dezső fordításában. Vagyis volt benne szerepe a nyugati avantgárd költészetnek.
1: Hogyan érinti meg az embert egy ilyen felszabadító hatás? Lehet ezt rekonstruálni most utólag?
0: Hát furcsának, idegenszerűnek hat, és fölkelti azt az érzést, azt a vágyat, hogy magyarban is valami hasonlót létrehozni.
1: Ami egészen más egyébként. Most így visszatekintve, meg tudnád-e mondani, hogy mi köt össze mégis Adival, Babicssal, Kosztolányival? Tulajdonképpen azt kérdezem, hogy hogyan látod, érzed a saját helyedet a magyar költészet folyamatában?
0: Hát Adit, Babicsot, Kosztolányit feltétlenül költőnek érzem. Magamat inkább kísérletezőnek, valami átmenet a költő és a kutató között. Nem érzem egészen költészetnek azt, amit én csinálok, sokkal inkább kutatás, kísérlet.
1: Én azt hiszem, valami mégis összeköt nagyon erősen Adival például a létélményetek azonossága bizonyos vonatkozásban. Ugye az Adiról tanultuk, hogy egyik alapélménye volt ez, hogy minden egész eltörött. Ugyanennek te is hangot adsz, hogy volt egy ősegész, és ez tarka részekre szakadt. Ez az élmény egészen más kifejezési formát kap nálad, mint Adiban. De mint létélmény valamiképpen meghatározza a te költészetedet is. Vagy ez csak egy feltételezés?
0: Nem feltételezés, de Adinál az, hogy minden egész eltörött, egy süllyedésnek, egy pusztulásnak, egy korrupciónak a kifejeződése. Nálam az, hogy a tarka egység részekké szakadt, rám zúdult a különbségáradat, ott arról van szó, amikor a csecsemő öntudatlanságából átlép valaki a részekké tagolt világba. Szóval egy biológiai, pszichológiai mozzanatot jelent, ami természetes, nem pedig beteges vagy ijesztő dolog. Mert hiszen ha valaki megmarad a tagolatlan világnál, és nem válik a világa tagolttá, egy éves, két éves, három éves korban, hát akkor nyilván hülye marad, hiszen ismerünk olyanokat is, ez is bekövetkezik, hogy valakinél nem tagolódik a világ, hanem megmarad a csecsemő öntudatlanságában. De hát ezek beteg lények, és zárt intézetben vannak.
2: Urat, mit málló kőre nem bizol, mintázd meg levegőből. Van néha olyan pillanat, mely kilóg az időből, mit kő nem óv, megőrzi ő, bezárva kincses öklét. Jövője nincs, és múltja sincs, ő maga az öröklét. Mint fürdőző combját, ha hal súrolta, s tovalít bent, így néha megérezheted önön magadban Istent. Fél emlék a jelenben is, és később, mint az álom, s az öröklétet ízleled még innen a halálon. Suttogás a sötétben. Kútból szállsz föl, te kedves gyermek, fejed mágja, karod vízfolyás, törzsed levegő, lábad iszap. Megkötözlek, de ne félj, szeretlek, és az én kötelékem a te szabadságod. Fejedre írom, szilárd vagyok, készséges, biztos és otthonos, mint aki a nőnek tetszeni kíván. karodra írom, ráérek, nem sietek, enyém az örökké valóság. Törzsedre írom, mindent betöltök és mindent befogadok, nem vagyok válogatós, de ki az, aki be tudna szennyezni engem? Lábadra írom, megmértem a sötétséget és lenyúlok annak mélyére, semmi sem süllyedhet odáig, hogy én ne legyek alatta. Aranyjá változtál, kedves gyermek, vegyél magadért kenyeret a vakoknak és kardot a látóknak. Öregek, oly árvák ők mind az öregek. Az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben, gajjal hátukon, mind cipekednek hazafelé, vagy tikkat nyárban a tornácon, hogy üldögélnek a napsugárban, vagy téli estén kályha mellett hogyan alusztak jó ízűen. Nyújtott tenyérrel a templom előtt úgy állnak búsan csüggetek, mint hervadt őszi levelek a sárga porban. És ha az utcán bottal bandukolnak, idegenül néz a napsugár is, és oly furcsán mondja minden ember, jó napot, bácsi! A nyári nap, a téli hó, őszi levél, tavaszi friss virág, mindazt dalolja az ő fülükbe. Életkatlanban régi étek, életszekéren régi szalma, életgyertyán lefolyt viasz. Téged megettek, téged leszúrtak, te már elégtél, mehetsz aludni. Olyanok ők, mint ki utazni készül, és már csomagol. És néha, hogyha a kezük játszik egy szőke gyerek fején, tán fáj, ha érzik, hogy a két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé. És rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok. 70 nehéz év a békó karjukon, 70 év bűne, baja, bánata. 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondás nem tűrő kéz parancsszavát. No, gyere, tedd le! Valstriszt, hűvös és öreg az este, remeg a venyiget este, elhull a szüreti ének, kucskóba bújnak a vének, ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserjet este. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik, mindegy, hogy rég volt vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros lázban, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.

Vals Triszt, Vörös Sándor költeménye. Hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserjét este. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. Fákon piros lázban, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték, mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kuntja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg.

0: térjünk át magyar nyelvű és saját anyagra. Néhány magyar ritmusvázlatot fogok bemutatni. Elsőnek talán egy olyat, amiben a szokatlan Kretikus vagy Prokeleus Maticus nevű versláb dominál, ti-ti-ti-ti, négy rövid. Árok mellett üszkös a fadereka kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl ne mász, mert üszkös a fadereka kikorhat.
1: Szerinted mi lett annak a magyarázata, hogy nem veszik észre, sokan nem veszik észre a művedben, a költészetedben, azt például, hogy te írtad az első Hitler ellenes verset a magyar költészetben még 1933-ban?
0: Hát az a helyzet, hogy mindenkire ráragasztanak egy címkét, Szép Ernő a gyermeklélek poétája, és Ady Endre a szenvedélyes, vagy a bohém, a züllött. Ráragasztanak egy cédulát, ami a verseinek egy részére illik, a többire pedig nem. Hát ugyanígy jártam én is, rám ragasztották a közélettel, a politikával nem törődő költő címkéjét, és azokra a versekre, amikben nincs ilyen vonatkozás, ez nyilván talál is. Azokra viszont, amiben pont ez van, azokra nem találhat. Ars poetica, öröklétet dalodnak emlékezet nem adhat. Ne folyton változótól reméld a dicsőséget, bár csillog néki sincsen, hát honnan adna néked? Dalod az örök létből, tán egy iszkört lobogtat, s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, otromba sárcipődet, szolgálj a géniusznak, add neki emberséged, mely pont és végtelenség akkora, mint a többi. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket, táplálnak, melengetnek valahány világévet, s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak. A sorsuk örök élet, mint sorsod örök élet, társukként megölelnek és megint messze szállnak.
1: Mibe lehetne összefoglalni azt, amit költészeted mond az emberi történelemről?
0: Hát ez elég kényes kérdés, ugyanis én azt mondom, hogy a történelmen cappat most már túl kell lépni. Át kell menni egy történelem utáni korszakba, addig béke és nyugalom nem lesz. Sőt, atomfegyver és hasonló birtokába az ember előbb kifüstöli lába alul a talajt, mint mielőtt elérhetné a történelem utáni kor felnőttségét és békéjét.
1: De a régi természetével hogy tud átlépni az ember egy történelem utáni korba?
0: Úgy látszik, sehogy se, és itt van a baj.
1: És a remény, hogy mégis át tud lépni?
0: Hát, reménykedni mindenbe lehet.
1: Te is reménykedsz ebbe, hát mit jelent, mi mást jelentene a kommunisztikus ember, akiről beszélni szoktál?
0: Amikor ezt leírtam, akkor talán még reménykedtem benne. Ma már ez a remény legalábbis nagyon halványka.
1: Miért?
0: Mert annyira a történetiség kategóriáján belül tud csak létezni az ember, ami viszont úgy látszik kisodorja alul a sámedlit. Nagyon nehéz helyzet ez. Az a történelmi nyomás, amiben mindnyájan élünk, ez nem bennem indult el. Ki tudja, hogy ez mikor így. Ez az emberiségnek most már nagyon régi élménye, talán nem ősi, de legalább 5-6 ezer éves élmény.
1: Ezzel azt akarod tulajdonképpen mondani, hogy az emberiség...
0: Majomország. Hely, de messze, majomország, ott terem majom kenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól majom lány, majom ABC-t tanul, gazmajom a majom börtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majom malom, lesz sok majom majonéz, győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majom póznán majom király, majom nyelven szónokol, egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orangután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom reterát, majom bakák menetelnek jobbra át és balra át. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver, a majmoké a világ.

bevezetésül nem saját vers, hanem egy ausztrál néger esőhívó, esővarázs, mint hogy nem szavakból, hanem indulatszavakból áll, lefordíthatatlan. Tehát az eredeti nyelven hangzik el. D

A következő ritmusvázlat egy kis magyaros táncütem. Sejhaj folyóba, sok a hal valóba, Dunába, Tiszába, seszeri, seszáma. Sejhaj vadomba, kivirít a gomba, keményre, kerekre, habolond, ne szedd le. Sejhaj fonóba, sok a lány valóba, kibarna, kiszőke, sose fuss előle. A következő magyaros ütemben a Ionicus a minore, titi-tátá versláb fut végig. Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám, ha falom közt teli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik. A következő kis ütemvázlat legyen egy aszimmetrikus jazz ritmus. Itt kilépünk a magyar ütemet világából, és aritmiás néger ütemek lépnek be. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilugozom a tüdőm, de a tollas bűrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakke, a nyak. Beleidet én ma kitaposom, meg a bádog minták is, mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. A következő megint nem magyar ütem lesz, rumba ritmus. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. Nevet a Rika, nevet a Rika, nevet a kicsi Sárika. Meg kell értetni a Sárikával, hogy jó lesz vigyázni a bikával. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika.

0: beszélnek erről a piacon és az utcán és akárhol is, csak az nem jelenik meg nyomtatásban, az elvész. Ha egy öreg parasztnéni, vagy egy külvárosi iparos ember, vagy bárki naplót ír, leírja az élete történetét, különösebb művésziség nélkül, a saját szavaival, abban ez az atmoszférikus nyomás ugyanúgy megjelenik.
1: Legújabb kötetedben egy egész ciklus vers van gyerekhangon, ami egészen más, mint mondjuk a Roncszőnyegnek, vagy a Magyar Etüdöknek a darabjai.
0: Igen, Karácsony Gábor, a festő és grafikus figyelmeztetett arra, hogy érdemes a gyárfalakat, a kapukat megnézni, amit

0: Gyerekek tele firkálnak rajzzal is, szöveggel is, malacságokkal, mindenfélével. Ezeket érdemes jegyezni, és valamit alakítani belőle. Karácsony Gábor is ezt művelte, ő a gyerek rajz és nem a gyerek szövegek terén, amit az apró gyerek közönség igénye nélkül oda rajzol egy telepnek a vaskapujára, vagy a háznak a falára, kerítésére. Ez egész más, mint amit gyerekversként ismerünk. Sokkal spontánabb és kidolgozatlanabb jelenségek, nagyon érdekesek, és sokat lehet belőle csinálni.
1: De ezek a versek, amikről beszéltem, nem a gyerekversek, a falakra írt gyerekversek lemásolásai, hanem egy kifejezési, új kifejezési lehetőség nyílt meg ebben számodra, amit eddig nem műveltél. Ezt azért tőlük kaptad, szemléletet, látásmód, nyelvet.
0: Igen, valóban.
1: És mégsem az övék.
0: Hát az baj, ha nem az övék. Én azt hiszem, hogy lényegében mégiscsak az övék.
1: Úgy értem ezt, hogy ők nem tudnák megcsinálni. Pedig rengeteg verset fölírnak a falra.
0: Sőt, ők tudják csak megcsinálni, hiszen én is abból veszem, amit ők csináltak.
1: Akkor mégiscsak jelen kell lennie a teremtés valamilyen elemének.
0: Jelen is van, csak ez a teremtés elem ilyenkor nem belőlem fakad, hanem azokból az ismeretlenekből, akik a falakra firkálnak, akik különben sokszor nem is gyerekek, hanem kamaszok.
1: Hát aki hallgatja ezt a beszélgetést, akkor most beleszólna nyilván, hogy mi a te szereped ebben az egész tevékenységben. Miben látod te, ha mindent elhárítasz magadtól?
0: Nem hárítok el mindent, mert lejegyzem, és ha szükséges, valami módon megformálom.
1: Hát valaminek eszköze vagy végül is te is, amikor a saját verseidet írod.
0: Igen, kétségtelenül.
1: De minek?
0: Olyan erőknek, amiket nem egészen tudunk definiálni, nem egészen tudunk nevén nevezni. Van úgy, hogy amit megírni, amit megformálni nem tudok, az egyszerre csak zápor esőszerűen megjelenik az ember agyában, megformáltan, készen. Ezeknek az erőknek a működése nagyon nehezen követhető, nagyon nehezen fejthető meg, vagy éppen sehogyan sem.
1: Előfordulhat a költővel, hogy a
0: A negroid ritmusok után most térjünk át az ütemeknek egy olyan furcsa világába, ahol a molosszus versláb, a tá-tá-tá ütemű versláb és a pájon tá-ti-tá viszik a domináns szerepet.

0: Most olyan ütem következik, amelyikben ősi jelleggel nincs ritmikai szabályosság, teljesen az indulat viszi az ütemet.
1: Dal a jégpacsokról.
2: Jégpacsmacskák ez estelen, jégpacsmacskák mind ül meg áll. Jégpacshold süt szépségesen, jégpacsmacskák meg jégpacsi bál. Jégpacsmacskák fehér-feketék, jégpacsmacskák kicsit-kicsik, jégpacsmacskák vígfényesek, ha kornyikálnak, jól esik. Jégpacsmacskák vígarcúak, jégpacs szemeik ragyogó feketék, figyelt kecses úri modorukat, várják, kell a jégpacshold kerék. Jégpacsmacskák lassan növők, jégpacsmacskák nem túl nagyok, jégpacsmacskák kigömbölyödők, s a tánctudományok dzsik s gagok. Míg a jégpacshold meg nem jelenik, toalettüket rendezgetik, mosakodnak és ringnak füleik, tappancsaik törül közé. Jégpacs fekete-fehérke kút, jégpacsmacskák arányosak, ugrálnak, mint dzsimegen fabohóc, jégpacshold pillantások. Még délelőtt mind hallgatag, még délután sziesta volt. Terpszikoréi tudományukat lejtik, ha kél, pacs, macska, hold. Jégpacsmacskák fehér-feketék, és mondtam, nem figyelsz, kicsik. Amikor viharzik az éjjeli jég, halban fickántani jobb nekik. Mikor ragyogva ég a nap, azt hinnéd, mind mit sem csinál. Őrzik kondíciójukat. Lesz pacsmacshold, pacsmacska bál.

Dorosh. Disznó. Sárban fetrengtek, és azt mondják, hogy mocsok a sár. Milyen mocskosak vagyok. Sárban fetrengek én is. De nem mondom, hogy nem szabad így. Én tiszta vagyok. Lemarjátok egymást az elederről, és azt mondjátok, szeretett, milyen mocskosak vagytok. Elmarom társamat a vájú mellől, nem szeretem és nem is gyűlölöm. Én tiszta vagyok. Megeszitek egymást, és engem is, és azt mondjátok, ne ölj, milyen mocskosak vagytok. A malacon fejét is leharapom, és jó ízű döffenek utána. Én tiszta vagyok.

gyorsan repül a föld, vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny suhogását, még iramodva merül a tél sötét retőjébe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tél? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál ereink bukdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát. Az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibb, s még titkosabbat. Figyeld csak! Ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudom. Néha bizalmas kicsi, máskor határtalan, pedig nem változik. És láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs mérete se rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, a kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csonkok szamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fény illat. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk. Kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más. De látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösöket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak a tünemények medrei, a világ elesztékei ragyog. Örvénylik a láng. Parttalanul forog az eleven tűz, az ezer szemű. Párába borult paripák dobognak. Megvillan tajtékos tomporuk. Áthallik ércpatáig csattogása. Füled mellett süvít a híg elem. Bőrödet érinti a végtelen. És sistereg és hártyát növel, mint hétből az orvont acél. Vagy képzeled, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled.

Most átlépünk a szanszkrit ütemek világába. Jayadeva 12. századi bengáli szanszkrit nyelvű költő Gita Govinda Pásztor ének című hosszú költeményéből következik négy részlet. Maga a teljes Gita Govinda 800 verssor és a benne gyakran visszatérő szó a Jayadeva, üdv az Istennek, szóval valószínűleg Jayadeva nem annyira szerző, mint inkább a versben előforduló szó. Jayadevának szokták nevezni a Gita Govinda szerzőjét, de tulajdonképpen ennek a 900 évvel ezelőtti szerzőnek a nevét nem ismerjük. Jayadeva Gita Govinda pásztorének részletek az első énekből Rádhához szól barátnője. Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemül a szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyai szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méhárajos szíromárban emelkedik a bakulatárt lejezője. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsengefüzérű tamála, a szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kincsuka szála. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme aranyjogarával a kés arabiben a vetekszik, méhraja nyírra hasonlatos ivalakú lenge liánra lefekszik. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Makacag a karunarügy, ó, hogy a föld terein hova lett a szemérem. Két akatövisek a vágyteli vándorokat sebesítik a réten. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyam árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mézfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remete szíveket is átszövi a fiatal évszak az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben.

A második énekből Rákához szól barátnője. Látod a lombkoszorús fejű, sárga redőzetű, könnyű futású, tánc ütemén libegő, csigafülbe valójú, örök kacagású, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Ez öleli, mint buja rengedező, teli fürt borul a kebele rája, mámorosan tovalengve lezengi a pancsama ütemet utána, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesideli Madhuszúdana taviszirom arcát, víg ragyogó, szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Most a malenge csipőjű reásimul, az ajaka susog a fülébe, happuha csókot ad, és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Lát szerelemre kíváncsi a másika, édese Hari ölelése, vágyva fogódzik a köntöse szélibe, párosan a sűrűbe térne. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet, a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón, sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Osztja jutalmait, ontja a csókot a sok kecses ifjú leányra, mosolyog a szépre, a bájosat ölel is, a gyönyörűnek ered a nyomába. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az ötödik énekből Rádhához szól barátnője. Hari jelet adván nevedet a sípján zengeti puha zene reszket, szereti a sűrűport, mit a vihar odahord, mert az is érte a testet. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Ha madár rebben, ha levél lebben, azt hiszi közeleg a lépted, gyűjt a varágyat, nézi a tájat, várhat-e végre ma téged. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Vesd le kötényedet, old le az ékedet, a derekad a takarónak, illatos ágyon tégedet áldjon, vallana örömet adónak. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Hald, Hari büszke, alkonyat üszke, immár beszegi a pályát. Értsd meg a szavamat, kéreted-e magad, töltsd be uradnak a vágyát. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár.

A hatodik énekből, Harihoz szóra barátnő. Édesed érted epedve tekincét, míg te is áhítod az ajaka mézét. Ó, Hari úr, rád, ha ott a lugasba simul. Vágyik utánad, elindul az éjbe, de oda van az ereje, roskad a térde. Ó, Hari úr, rád, ha ott a lugasba simul. A kegyesem eljön-e, Hari, Hari, hol vagy? Kérdezi egyres a búban elolvad. Ó, Hari úr, rád, ha ott a lugasba simul. Öleli a köd alakú fekete vakéjet, vágya kibont-e belőlem a téged? Ó, Hari úr, rád, ha ott a lugasba simul. Nem titok a panasza, sír keseregve, őrzi a ligetet a te jöveteledre. Ó, Hari úr, rád, ha ott a lugasba simul.

Hát most kilépünk az értelmes versek világából, és áttérünk a szaggatott, mit sem jelentő hangokra, hangok különböző ritmusaira. Panyigai, panyigai, panyigai, ű, panyigai, ű, panyigai, panyigai, panyigai, ű, panyigai, ű, kudora, panyigai, panyigai, kudora, ű, panyigai, kudora, kudora, panyigai, ű, kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ű, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ű, ház, panyigai, kudora, ű, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ű, panyigai, ház, kotta.

Most három kis hangcsoport. Az első puha forró hangok. Ange amba nula noie balanga janegol mohitula e mante ukua haimanan. Jekale munni temme ajaja mimenu gulupandua menia ukua haimanan. Gyors, gyöngyöző, vidám hangok. Vikulili helyrili sziggaga mukofoki kupu kájlili vikufuja kájru buro furo furu dozori klippipa kájrila. Áradó, sugárzó hangok. Kunai afhaist háj mengok álkén ovaj láj. Manes goliken unnu loimbopi, ai loiken osandestai.

Most néhány forró övi motívum következik. Maláj, indonéz, szingál motívumok ezek. Az első. Gyümölcsfürt ingatja a szél, ágon libeg duzzadtan a fénytől, gyümölcsfürt kelő melegben, puha lomb közt ingatja a szél, gyümölcsfürt hozzuk le, add nekünk boldog ág, gyümölcsfürt ingatja a szél. A második. Madár, te madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi húgunk vagy, mi is tudunk messzire szállni, ha fejünket álomra hajtjuk. Madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi húgunk vagy. Harmadik. Világos, világos az idő, virágok hajladoznak a réten, az idő álmában fordul, mi is álmunkban fordulunk. Füvek borzolódnak a réten, világos, világos az idő. Negyedik. Ballag a folyó, mindig ballag, szakálla mögött gondolkodik, sokféle szirmot gondol a folyó. Fürdünk, siklunk, szaladunk, minket gondol a folyó, azért csillog a bőrünk. Ötödik. Mikor nevedet kaptad, sietve adták neked, sietve, szemed csupa kéz, ajkad csupa láb, rejtsd el, hallgass és aludj. Hatodik. Ég a tűz, lobog a tűz, dobog a tűz, lüktet a parázsa nagy szív, lélegzik a lánga nagy tüdő, mindenről beszél, mégis néma, okosabb, mint mink vagyunk. A tűz. Hetedik. Rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Tejről, mézről szóljon az ének, virágról szóljon az ének, sok, nagyon sok virágról, anyáról szóljon az ének, rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Dob és tánc. Dob és tánc. Csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd, fényes, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, kövek, kövön, fény, csöndje, kőben.

bonne fée. Tout ce n'y a fût, coûte rahoy lo bé kachun, coûte béké ya indo fu indo que, l'ompinta yo coûte un féminga yo coûte bon chun doi ka yo, chep, chep, coûte, chep ya, chep pek chen ge chun ya, chun, chep ya fin. Kut habi a kő, lombi a fény, csöngye béke. Szél, víz, föld, kispatak, iram a fény, halmai, föld, keblei, kút, karjai, kő, lábai, víz, szél, lomb, torku, csönd, fűruhájú fény, kő, arcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, dél sziklája, alkony karéja, éj sziklája. Csönd, béke, fény, hímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke. Só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövöngyík fénylő néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, hüve, béke, kutya, szállj békés lomb, csöndje, fényes ünnep, ága, lenk, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, szállj, ima, fény, ünnep, lenk, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke.

Most egy részlet 11. szimfóniámból a 3. tétel. Suhan éjféltájt, viszi lámpáját, laza felhőben, mit a fény jár át, habon eltáncol, fedi rőt bársony, s lila légfátyol, hol a tengerpart fordul a hegy alatt, mit a víz megmart, fut a fenyvesben, meg a tisztáson. De te honnan kelsz, hogy a tengeri szél sose fodroz a lepleden árnyékot, sose vonul a habok pásztáin tova, se a part kúcsora, se a sivatagi tér, nem az árnyat helye, sem az alakod nyoma. Mégis a völgyben a suta hajlékok, szerelem paloták, ha te megjöttél. Mennyei, hova tűnsz, mi a szándékod, rőzsetűzünkkel, ahonnan a lángfoga lebegő lépteidig fel sosem ér, sem a parazsak-e, tűzidarazsak-e, rózsák, csak az üszkök, a hűlt pernyék, hamupora, csak a bánat, vágy, fekete muhóság, mesztelen égi való, hova hívsz haza? Halad éjfélben, hol a fellegben, hol a felfőn túl lepi mennykatlan, tere bontatlan, maga rejtetlen, szíve befödetlen, szeme álmatlan, kegye akaratlan, heve hihetetlen, neve sértetlen, szava mondatlan, vágya segíteni áldatlan, soha míg vaslánccal leszegik a bika fejet, és patkány figa őrzi a kincseket, és disznóvér eteti a gyerekeket, a nagy istennő addig mostoha.

0: tuba, nagypapa leszállt a tuba. A magyar etűdök sorozatból. Aranyágon ül a sármány, kicsi dalt fúj fuvoláján, aranyégen ül a bárány, belezendít citeráján. Piros alma szívem ágán, kivirító koronáján, aki kéri, neki szánnám, akinek kell, sose bánnám.
1: Volt nekem egy cimborám, mosakodni restelt, kéményseprő fogta meg, vitte a kisembert. Volt nekem egy cimborám, nem volt soha tiszta, aki arra rátalál, mégis hozza vissza.

zebrák, csíkos szép lovacskák, afrikai vadlovacskák, jól játszotok ti bujócskát, dúsfűben a réten, dúsfűben a réten. Csupa csík a zebra irha, mint a megvonalazott irka, lábtól fejig vonal minta, rajzolódik szépen, rajzolódik szépen.

Chip, chap, egy, csepp, öt, csepp, meg, tíz, olvad a jégcsap, lecsepeg a víz. Bolygózápor libben táncol, suhog a füsűrűjén faágán. Kéklő halvány felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Falu végén van egy mély kút, ottan fürdik három szép lúd. Falu végén van egy mély tó, abban gázol három szép ló. Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó.

Érennádon sikló kúszik, kicsi patakágyon vízicsibe úszik. Hajló nád közt kotlós ízzen, vízicsibe népét tereli a vízben. Ér tükrében látszik az ég is, feje tetején a vízicsibe nép is. Siklók, békák, pókok látják, vízicsibe pásztor, vízicsibe nyáját. Alsó végen, felső végen, csoda nagy sürgés, forgás. Malacok, oi, oi, disznók, röf, röf, csördít nagyokat a kondás. Alsó végen, felső végen, fakapuk nyílnak máskor. Tehenek, mú, birkák, be, ordít nagyokat a pásztor. Alsó végen, felső végen, nem öröm héjból kelni. Akacsák, zsáb, zsáb, kujkák, rup, rup, őket sose viszi senki. Isztár pokoljárása, Babilon rege. Ama honba, amit ismersz, honnan soha sincs visszatérés, küldte vágyát Isztár úrnő, hold leánya, emberek anyja, vonuló felhők szép nővére, mint nyilidegről lőtte vágyát árnyak házába, a sötétség hajlékába, ama házba, hol a betérő befele fordul, vissza se pillant, ama az útra, amely lefelé visz, vissza nem hoz soha többé, ama házba, hol a kapun világosság nem világol, ama helyre, hol agyaggal táplálkoznak, iszapot esznek, ama házba, hol madárként öltözködnek tollrugába, ama partra, hol a sás közt hódként fészkelnek a lelkek, ama házba, hol sírás sincs, féltésre sajog, vérse lüktet, ajtó és zár porlepet. Mikor Istár a határt elérte, a kapu őrének kiáltott, hely, te kapus, te nyisd ki a kapudat, hogyha nem nyitott ki, letöröm a lakatot, szétverem a kapufélfát, fölvezetem a holtakat, hogy egyenek, éljenek, az élőknél többen legyenek a holtak. Szólt Istárhoz a kapu őre, állj meg, úrnő, hely, ne rombolj, megyek, jöttödet, megjelentem, hadd tudjon róla, állatú asszony. Amint Allatú hallotta a beszédét, a levágott fához, a levágott nádhoz lett hasonló, és sikított, mi vezette szívét hozzá? Menj víz őre, nyisd neki kapuidat, bánj vele rendjén, áll a törvény. Ment a víz őre nyitogatni kapuit. Első kaput rányitotta, koronáját elrabolta. Mélység fia, a koronámat miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, Allatú parancsa. Másodikat rányitotta, ékes övét elrabolta. Mélység fia, ékes övem, miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, Allatú parancsa. Harmadikat rányitotta, melkendőjét elrabolta. Mélység fia, melkendőmet miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, Allatú parancsa. Negyediket rányitotta, szőttes ingét elrabolta. Mélység fia, szőttes ingem, miért veszed le róla? Csitte szót se, jöjj be, Allatú parancsa. Hold leánya, emberek anyja, vonuló felhők szép nővére, szült mesztelen fényességben áldogált a sötétségben. Siratni jöttem az ifjakat, kik szerelmük előtt elpusztultak, siratni jöttem a lányokat, kik hasztalan vártak, elhervadtak. Siratni jöttem a férfiakat, kik asszonyuk mellől földbe rogytak. Siratni jöttem az asszonyokat, kik emberükről leszakadtak. Siratni jöttem a nyíl halottait, kiontott vérükbe roskadókat. Siratni jöttem az aggokat, kik háznépük közt elszáradtak. Idejük előtt elpusztuló picinyeket siratni jöttem. Hömpölygette, kondította Istár hangját a pokolöble, árnya oszlott, csöndje foszlott, vízszállt a magasból, láng tört a mélyből, tűz hult a magasból, habkelt a mélyből, a halottakba élet nyilallott, jajgatás, kiabálás verte a házat, vergődtek a porban, nyüzsögtek a sárban, látták a fényességet és feléje tülekedtek, bokáját húzták, térdét ölelték, kezét kapkodták, lábát marták,
Istár szívét átfogta a mélység. Mikor látta Allatú asszony, kiáltott Namtárnak, szolgájának. Vidd őt, Namtár, lökd a zuhogóba, szemét sújtom sötétséggel, derekát sújtom dermedtséggel, lábát sújtom súlyossággal, szívét sújtom homályossággal, fejét sújtom bénasággal, egész erejét semmiséggel, minden világ végeztéig. Vitte Namtár, a zuhogóba lökte. Hidegér csordul a falakról, üres visszhang csörög a mélyben. Ki itt alszik, hold leánya, ki itt alszik. Tiszta derekát nem fedi inge, keblét kendő nem takarja. Fekszik a vízben, mint a szikla, mint ár ellen beledült szálfa. Halántékán zuhan a zúgó, térthajlásán zubog az örvény, minden világ végeztéig. Akkor föl kell Ea Isten, emeli fejét, szól fennszóval, férfit alkotok, harcos teremtek, Uddusunám írta győzhetetlent, fordítsa szemét az éjházára, négy kapu nyíljék sorra előtte, Allatú örüljön jövetelének, hárfákkal vigadjon és fuvolákkal, szálljon öröm az éjházára. Amint Allatú látja a harcos, csipejét veri, ujját harapja, rikoltoz a sötétségben. Ostoba dolgot kértél tőlem, tűnj előlem, Uddusunamir, a mélység iszapja legyen lakásod, az ösvény homokja legyen ételed, szemét dombot túrj körmeiddel, élő csontot kásává rohadjon, véred megbüdösödjön, fuldokolj saját szagottól, mert te házamba törtél, oda van az én uralmam. Kidöntöm a kapufélfát, szétzúzom a palotát, beverem a boltozatot, kővel, érccel összelapítom, tövig rontom a falakat, recsegjenek a küszöbök, hulljanak az eresztékek, égjen, ami éghet, törjön, ami törhet, a kapukat széthasítom, forgáccsá verem. Majd Istárhoz megy a harcos, megtört szemét megsimítja, dermedt derekát megsimítja, nehezült lábát megsimítja, homályos szívét megsimítja, béna fejét megsimítja, ruháját, ékét visszaadja. És majd föl kell Istár úrnő, és majd föl kell és megindul, nyomában az ifjak lányok mennek a földút palotából, tolongnak a férfiak, asszonyok tódulnak a csecsemők vének, és a nyíltól elesettek, kiontott vérnek halálát haltak, mennek, mennek nagy tömegben, áradatként föl a mélyből, lobogó lángból, törmelékből, mennek, mennek énekelve. Majd ha föl kell Istár úrnő, majd ha föl kell és megindul, mennek mögötte hosszú sorokban, mint nagy folyamok hömpölyögve, mennek, mennek koszorús fejjel, fadobokkal, fuvolákkal, s raknak négy szép magas mágját, édes füstű ritka füvekből, s fényük, mint a nagy erős nél, beragyogja a négy tájat. Látja Istár a mágiákat, táncol és tapsol örömében, odalép az első tűzhöz, beledobja koronáját, odalép a másodikhoz, beledobja ékes övét, odalép a harmadikhoz, beledobja melkendőjét, odalép a negyedikhez, beledobja szőttes ingét, szűrt vesztelen fényességben világol a teljesség.

kínai templom, Szent kert, bőlom, tár, zöld szár, hönlen tág, éjjő, kék árd. Négy fém cseng, szép jó hírrang, majd mély csönd leng, mint hűlt hang.

Pirus Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és Vörös Sándorra emlékeztünk születésének 100. évfordulója alkalmából, amit tegnap volt. További jó tudósodást!

0: Mikäs esuta?
1: Kertakarua.
2: Joo.
1: Kertakarua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakarua. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Tony az meghalt, és Jimmy sem él, és Georgie tetemét nem találják. Ám de a vér az mégiscsak vér,
1: és a fiát éppen most verbuválják.

0: nem félelmes, hogy az előbb Gorki dicsérted, most Molnár. Nem. Magyar írókkal milyen kapcsolatod van?
1: Sem. Van-e? Sajnos nincs. Sajnos a magyar darabban a Hubainak a Nérója volt talán az egyetlen, amit mondjuk a Hubai bennem gondolkodott, és nekem írta, de sajnos nincs igazán. Nem volt igazán új magyar darabban olyan szerepem és olyan sikerem, ami nem is volt talán.
0: Mondhatok valami föltételezést, utasíts vissza, ha nem igaz. No. Téged bár rengeteg drámai szerepet is játszottál, alapvetően egy nagy komikus géniusznak tartanak. Géniusz, ez olyan csúnya dolog szembe mondani, szóval egy nagy komikus természetnek tartanak, aki táncolni és énekelni tud, az nálunk mindig gyanús.
1: Sem szígy. Persze, de ez egy olyan hülyeségnek tartom, mert szerintem egy színésznek, egy igazi színésznek mindent tudni kell, mi az, hogy táncol, énekel, drámát játszik. Na, nem csak mondom, hogy aki ezt kép, hogy ez gyanús, ezt észrevettem a pályámon nagyon sokáig, hogy itt volt egy ilyen jelenség, amit úgy hívnak, hogy Márkus László, egy ilyen molett fiatalember, akiten a kamaravariettébe fölép, és úgy akkor eljátszott a Claudiust és a Revizort, és akkor elment a Zeneakadémiára, és ott hülyéskedett, és mi ez? Szóval ez összeegyeztethető. Én szerintem összeegyeztethető. Miért ne?
0: Te kit tartasz a kortársaid között, vagy nem az élők között, kit tartasz igazán nagy színésznek, aki mindenkit tud? Ez egy vélemény, amire talán válaszolsz, aki olyan, még talán példaképen is.
1: Hát példakép az mondjuk az...
0: Az nehéz.
1: Az nehéz. Szóval példakép az nehéz mondani, de én nagyon sok jó színészt tartok, és nagyon szeretek színészeket. Most muszáj neveket mondani, mert akiket kiadjuk, akkor azok azt hiszik, hogy őket nem, és esetleg nem jut eszembe.
0: Van-e olyan álmod, hogy valakivel szeretnél játszani két személyes darabot? Ketten kiálltok és eljátszatok egy két színésznő.
1: Van két színésznő, akivel soha nem kerültem össze, no. És akiket nagyon szerettem volna mindig játszani, a Rutka Éva és a Törőcsik Mari. És ez soha nem jött össze. Soha nem jött össze, csak távolból csodáltam, és a Törőcsik nekem egy olyan élményt nyújtott ebbe, ez is furcsa. Miben nyújtott egy élményt nekem? A Régi Nyár, egy Bradley, egy operett, egy zenés darab, bejött a színpadra, és maga volt a csoda. És azt, amíg élek, nem felejtem, mert ilyet, ezt megmondom őszintén, ezt nem hittem volna. És itt kezdődik nálam a színészet, és a színészet varázsa, és a hatalma, hogy valaki bejön a színpadra, nem csinál semmit, és ő van, ott van, és adja magát.
0: Azt mondtad, hogy Rutkai Évával és Törőcsik Marival még nem kerültél össze színpadon. Ennek ugye feltehetően az az oka, hogy itten meghatározott társulatokban játszunk, és te 1957 óta a Madách Színház tagja vagy. Milyen dolog az egy színházban, nem merem mondani azt, hogy megöregedni, de egy pályát kiteljesíteni?
1: Nézd, nem tudok mondani mást, mert itt élek, ebben az országban, itt ez a színházi rendszer van. Most én ezen nem változtathatok, és hiába ugatok, vagy hiába ordítok, vagy hiába mondom, hogy ezt vagy, azt kell csinálni, el kell menni, szabadúszónak kell lenni, és vagy hívnak, vagy nem hívnak. Szóval én a Madách Színházban megkaptam mindent, amit a Madách Színház keretén belül meg lehetett kapni,

0: tényleg nem szólhatok semmit, úgy a rendezők részéről, igazgatóság részéről, mindig minden. Az hiányzott sokszor, és sajnos az én vendég fellépéseim, ezt idézőjelben mondom, egyszer a József Attila Színházban, hát az penetráns volt, botrányosan sikerült, az Ugó Betty Özönvíz című darabja nagyon rossz előadásban, és a másik a Radnóti színpadon egy lengyel darab, ami szintén nem az előadás nem sikerült, hanem az egész olyan nem jött igazán ki a dolog. Szóval az én vendég fellépéseim nem sültek el jól. És lehet, hogy mondjuk a Víg Színházba meghívtak volna, vagy a Rutkait meghívták volna a Madásba, akkor más körülmények között jobb lett volna.
1: Kérlek szépen, de te nem csak színpadi színész vagy, mondom, a színészettel vagy szinte azonos a televíziózás hőskorában. Rögtön képernyőn voltál, gondolom. A filmekkel talán nem barátkoztál meg annyira, illetve...
0: Nem én barátkoztam, ők nem barátkoztak meg velem.
1: Mi lehet ennek az oka? Bár ez egy buta
0: kérdés, ez talán meg kellene a rendezőket kérdezni.
1: Tudtam, hogy buta kérdés, szóval jogos.
0: Na, én nem tudom. De hogy ők miért nem foglalkoztattak engem, hát arról fogalmam nincs. Lehet, hogy nem voltam szimpatikus nekik, vagy az én játékstílusom, vagy azt féltek tőlem, hogy esetleg, hogy én egy ilyen túl tempátumos valaki vagyok, aki mondjuk a filmen egy kicsit sok, vagy valami, na tehát ez is rendező kérdés.
1: Jogos volt a vissza. Te egy nagy filmrajongó vagy, azt hiszem, te folyton moziba jársz, ugye?
0: Jártam, most már nem járok annyit, de viszont minden. Én egy 1932 és 1950 között én merem állítani egy lexikon vagyok, mindent tudok.
1: Mondd, miből tanul egy színész? Most már elmondtad azt, hogy a színpadon mit tanulsz. Az élet azonban nem kizárólag színpadban, nálad nagyon azonos. Mik a te tanítómestereid, hanglemezek, mozik, olvasás? Meséld el, hogy tulajdonképpen hogy élsz?
0: Én hogy élek? Én egyedül élek, és nagyon szeretek egyedül élni, és rengeteget olvasok, lemezt hallgatok, televíziót nézek, és visszatérek arra, hogy mit lehet tanulni. Ezt nem lehet tanulni. Én ez mindig azt mondom, hogy főiskolai tanítják, ezt nem lehet tanulni. A mesterségnek a fogásait, mondjuk beszélni, mozogni, ezt meg lehet tanulni, de ami innen jön, és amit az előbb a Töröcsik példával mondtam, hogy valaki bejön a színpadra, és egyszer csak mindenki úgy oda néz, azt nem lehet megtanítani. Az valakiben benne van, az az egyéniség kérdése. Ez megmagyarázhatatlan, és titok.
1: Persze, hogy titok, de azért mondjuk embereket szoktál megfigyelni. Mégis színpadokon, akárhonnan nézzük, embereket kell ábrázolni.
0: Lehet, én tudatosan nem.
1: Tudatosan. Nyitott szemmel élsz.
0: Lehet, nem tudom. Én megkapok egy szerepet, én mindig ugye a darabot látom, a szituációt látom, és megpróbálom az írót közvetíteni. Én alázatos vagyok, még ha a darab rossz is, meg vagyok győződve, hogy rossz a darab, én addig elhitetem magamról, hogy az a darab jó, mert hazudni nem tudok. Se életben, se színpadon. Tehát kénytelen vagyok addig magamat meggyőzni, hogy ez a darab jó, amíg mondjuk elhihetően el tudom játszani.
1: Mondd, híreket szoktál nézni a televízióban?
0: Sajnos igen.
1: Ez a sajnos annyit jelent, hogy a világhelyzettel Borzalmas. Is folyton foglalkozom.
0: Igen, hát folyton bejön a lakásom.
1: Bejön a lakásom.
0: Egy színész
1: ez
0: nem
1: is egy tanítómester.
0: Borzalmas tanítómester, és ezért még vadabbul kell játszani, és a közönséget még vadabbul kell fölrázni és szórakoztatni. Én nekem ez az álmom, hogy az embereknek elfeledtetni ezt a szörnyűséget, amiben élünk. Ez most nem egy strucc politika, de tényleg annyi borzalom van a világban, hogy egy színésznek szerintem az a kötelessége, hogy azon fel, hát avval politizálok, hogy ebben az országban élek, és hogy ebben az országban színpadra lépek, ez már egy állásfoglalás. És de azon felül még pluszt adok magamból, igyekszem a magam derűjéből állítólag, ami van, nem tudom, én magamat nem ismerem olyan jól, vagy nem foglalkozom annyira magammal, a magam tehetségével, a magam derűjével és a magam eszközeivel, mint esetleg más. Ez most kiderült, hogy mások foglalkoznak velem, a betegségem alatt ez fantasztikus méreteket öltött ez a szeretet és foglalkozás az én személyemmel. De hát ez nem az én dolgom, hogy én foglalkozzam vele. Én igyekszem mindig a színpadon a maximumot nyújtani, és mindig ez a cél, hogy én jól érezzem magam. És ha én jól érzem magam, hát akkor a közönség az jön utánam.
1: Laci, mégis egy hosszú pálya áll most már mögötted. Voltak keserű korszakok, keserű pillanatok, voltak megtorpanások, voltak, amikor azt mondod, hogy odavágom az egészet, nem csinálom.
0: Olyan nem,
1: szóval,
0: nem.
1: Olyan nem volt.
0: Olyan nem volt.
1: De volt olyan, hogy...
0: Olyan volt, de igyekszem gyorsan megrázni magamat is tovább. Szóval nem hagyom magam.
1: Laci, mi a színész státuszom a Magyarországon? Valamikor egy színész óriási előkelő, talán a társadalom egyik vezető személyisége volt. Hogy érzette magad, mint színészt a társadalmon belül?
0: Én magamat vezető személyiségnek érzem. Hogy aztán mások minek tekintenek engem, azt nem tudom. Én tartom magam ehhez. Én azt tartom, hogy egy színész öltözködjön elegánsan, öltözködjön divatosan, legyen tiszta, legyen rendes, legyen művelt, legyen okos, nem árt a intelligens is. A többi nem az én dolgom. Ahogy a többiek, hogy mit gondolnak a színészekről, és hová helyezik, az már nem az én dolgom.
1: Az anyagi elismerése a színésznek, ahogy te látod, megfelelő, elegendő, kevés.
0: Nem szeretek erről beszélni, mert változtatni nem tudok rajta. Ha nem tetszene a dolog, és tarthatatlanak tartanám, akkor elmennék ebből az országból, de én itt élek. Tehát azt kell tudomásul vennem, ami itt van. És ezért nem szeretek zúgolódni, ezért nem hallanak engem soha panaszkodni.
1: Nagyon meglep, amit mondasz. Nálunk a panaszkodás a divat, és nem az elégedettség. A status quo-t, vagy a helyzetet borzasztó kevés ember fogadja el, és úgy fest, mintha neked minden olyan könnyű lenne. A szerepek megvalósítása könnyű, elegánsan öltözködni könnyű. Így van ez?
0: Hát azért ez nem könnyű, arról szó sincs, hogy könnyű, mert először is lett tudomásul, hogy én egyedül élek. Tehát nekem nem kell családomról gondoskodnom. Én nem azt mondtam, csak minden esetre ezt a amit látok az embereknél, az a elkeseredettség a művészeknél, és elég nagy művészeknél, és az én barátaimnál is, ez a, hogy feladnak dolgokat. Én ezt nem szeretem. Ez a pálya, ez nem arra való, hogy az ember feladja, pláne ha valaki tehetséges. Itt köröm szakadtáig kell. Majornak volt egy nyilatkozata, azt hiszem pont egy ilyen műsorban, hogy szakadatlanul dolgozni kell. Szóval nem szabad, nincs gát, ha valaki tehetséges, akkor nem is lehet gát, mert akkor azt az illetőt hajtja az alkotni vágyás, és a szerepformálás, és az, hogy adjon magából. Ez lehet, hogy exhibicionizmus, nem hiszem. Egy komolyabb művésznél ez már több. Szóval ez nem csak exhibicionizmus, hát ez a pályáz felszerzelő kell exhibicionizmus, anélkül nem lehet élni, de itt feltétlenül mondani akarás kell. Én azt nem szeretem, amikor valaki azt mondja, nem megy, nem bírom, megy, kell. De nagyon nehéz, nem olyan könnyű itt, mint nyugaton, ahol mit tudom,
1: ahol
0: egy millió dollárt kap.
1: Ahol talán még nehezebb.
0: Hát mondjuk az elhelyezkedés.
1: Hányan kapnak millió dollárt?
0: Hát
1: nem
0: igen,
1: akarok
0: a
1: elkeseríteni.
0: Szárok.
1: Nem akarok elkeseríteni, hogy mondjuk Nyugat-Németországban az állástalan színészek száma 4000 közül van.
0: Én csak nem akarom azt, hogy a kollégáim, akik tehetségesek, hogy azok ebbe a elkeseredett testpetségbe éljenek, mert annál sokkal többet érnek.
1: Így igaz. Te egy olyan vidám aszkéta vagy, ha szabad így mondanom, ami annyit jelent, hogy tele vagy életörömmel, derűvel, akarással, és közben persze az életformád. Azért rendkívül szigorú életformád. Szoktál késni például a színházból?
0: Volt hát, már? Késni.
1: Na, én csak kérdezem, hogy lehet. Én tudom, hogy nem lehet.
0: Nem szabadna késni. Én azt soha nem felejtem el, mert a Kismanyi és a Pécsi Sanyi mellett állandó Steckin Ferdén, folyton mondom, a Darvas Lilia a harmadik.
1: Amikor Darvas Lilia az ugye a nagy magyar színésznő, Molnár Ferenc felesége. Reinhardtnál színésznő, később emigrációba kényszerül Amerikába.
0: És Amerikában Gertrúdot játszott a Broadway-n, ami nagy dolog, magyar színésznőként. Visszajött ide, Magyarországra, mert azt mondta, mondja Laci, normális vagyok én, pénzem van, mindenem van, és a madácsba vágyom, mondta. És mert imádott itt lenni, és imádott itt játszani. Szóval ő fantasztikus volt az első próbán, amikor megérkeztünk, ezt soha nem felejtem el.
1: Ez az olimpiába
0: játszott. Első nap, hát én olyan izgatott voltam, hogy már alig bírtam éjszaka aludni, hogy most a Darvas Tilivel megyek egy próbára. Én nem ismertem, nem akkor még semmit, és 3-10-kor fölmentem az irodába, és a akkori titkárnőnk rettentő izgatott a szaladgát jobbra-balra, hogy jaj, itt van a Darvas Lili, és még senki nincs itt. Hogy senki nincs itt? Az egy benn ül a tanásterembe, a olvasópróba lett volna. Hát mondom, azt én bemegyek. Bementem, benn ült a Lili, egy kicsit morcosan. Tűnik, 10 után 10 percet még senki nem volt ott rajtam kívül a színészek közül. És akkor az, hogy nagyon liberálisan mennek itt a dolgok, ez az Amerikában ilyen nincs, és mi... Aztán később már megszokta, hogy ha egyiket elvitték filmezni, a másikat elvitték a rádió, minden. De azt mondja, hát ilyen nincs, hát ez nem lehet. Hát azt mondja, hát mögöttem, hogyha én elkésem, vagy nem csinálom úgy, ahogy kell, hát 30 színésznő vár arra a szerepre, amit én játszok. Hát engem úgy rúgnak ki, mint a sicc, és már jön a második jelölt. Szóval ez is összefügg egy kicsit. Ebben, amit mondtam, ez a testpercség elhagyása a dolgoknak. Én tudom, hogy nem könnyű, tényleg nem könnyű, amire úgy visszatérek az előbbi témára, de azért, ha valaki csinálja ezt a hivatást, hát akkor valamiért csinálja, hát legyen benne öröme.
1: Laci, eddig beszéltünk színészekről, pályáról, nem beszéltünk még rendezőkről. Volt-e rendező, aki téged fanatizálni tudott? Vagy te már olyan fanatikusan érkezel, hogy téged nem kell fanatizálni?
0: Nem tudom, mit értesz pontosan ez alatt a szó alatt, hogy fanatizálni.
1: Hát aki neked egy külön lelkesedést ad, aki olyan ötleteket, eszméket, darabelemzést ad, a szerepekbe úgy irányít, hogy te magad egészen átváltozol, és még boldogabbnak érzed magad.
0: Hát ilyen extatikus mértékben ez nem volt, viszont 3 rendező van az életem, nem is dolgoztam a sok rendezővel, most jut eszembe, akikkel nagyon jól dolgozom, nagyon kellemesen. Az Ádám Otto, Vámos és a Lengyel Gyuri. Na mostan egy nagyon érdekes dolog volt, amikor én a Jancsóval összekerültem. Hát mindenki dermed, hogy kerülök én a Jancsóhoz? Hát meg kell mondanom, hogy életem egyik legmulatságosabb nyarát töltöttem.
1: Gyulán.
0: És az a bizalom és az a szeretet irántam, ami áradt a Jancsóból felém, az olyan erőt adott nekem, és valami olyan boldogságot, hogy én mindent megcsináltam volna.
1: Hát tulajdonképpen neked sokan... a magányban azért nagyon nagy szükséged van arra, hogy bizzanak benned az emberek.
0: Hát az, rettenetesen félek az emberektől közben, úgy nézek ki, mintha Isten tudja, milyen magabiztos lennék, de hát úgy nem lehet én. Ha magabiztos lennék, akkor talán nem félnék annyira minden premier előtt és minden szerepemtől.
1: Hogy jut el hozzád a közönség véleménye? A Tapsban, vagy az utcán?
0: Hát az utcán... Hát a Tapsban az mondjuk az természetes, de hát az utca, azt nem lehet elmondani.
1: Civilben, privátim is, és mik a reakciók?
0: Hát a reakciók azok általában csodálatosak, és itt kell vigyázni egy színésznek, mert hogyha a közönség megszereti, akkor a csapdába tudja ejteni, mert akkor minden tetszik a közönségnek. Szóval erre fiatal színész koromban már figyelmeztettek, hogyha esetleg népszerű színész leszek, vigyázzak arra, hogy azért a közönség az olyan, hogy aztán valakit szeret, mindent elfogad tőle. Hát én... Szerencsére azért elég jó önkontrollom van.
1: Azt mondtad, hogy a közönség talán nem tudja, hogy egy színészből sugárzó jelenlét mögött mennyi munka van. Hát mérjük le ezt a munka mennyiséget.
0: Jaj!
1: Hát például van egy szerep, megkapod a szerepet, azért ugye szereposztó artiszt hozta ki, most gondolom, neked kell bemenni érte.
0: Nem, ki van írva.
1: Ki van
0: a szereposztás, írva. És akkor kezdődik a kínlódás. Amikor már ki van írva. Jézus Mária, na. Hát szóval én nekem az a módszerem, ami sajnos Talán azért, mert rossz tanuló voltam világéletemben, én megkapok egy szerepet, és rögtön megtanulom. Szituáció, gondolkodás minden nélkül. Na most ez azért gát, megmondom, mert aztán kialakul egy próbafolyamat. Én tudom a szerepet, mert nem tudok így kézbe a szereppel próbálni. Nekem a szituációra kell gondolnom, nekem a partner kell. Na de viszont hát hogy le kell a partner, hogyha én előre tudom a szerepet, hát nem tudom, hogy ő hogy fog reagálni. Itt van az én gátam mindig. És ezért a premier előtt 10 nappal mindig pánikba esem, és visszaesem a szerepbe. Akkor kezdődik a tantaluszi kínok. Szóval az valami olyan borzalmas, amikor az ember, hát én nem egyedül játszom, hát partnerek vannak, és azok élnek. És mondjuk én remek vagyok a próbákon 3 hétig. Na és egyszerre csak a partnernőm mondjuk előrelép a szerepbe, mert ő később került bele ebbe azt, hogy tudja a szerepet, és később került, mert ő előbb a gondolatokat, a szituációkat, azokat fejtette, meg azok a, és azok áll, és akkor én ott maradok úgy, hogy teljesen független vagyok tőle, most akkor kell nekem hozzáidomulni, vagy, szóval ezek borzalmas dolgok. Ezek, én például tudom, hogy a Tolnai Klári például, emlékszem, hogy úgy tanul, úgy próbált mindig, nagyon sokáig mindig a kezébe volt a szöveg. És mindig úgy csodálkoztam, és mondtam, hogy hogy meri, hogy nem tudja még a szöveget, és mindig, nem, nagyon okosan próbál, mert ő mindig felméri a helyzetet. Felméri a helyzetet, a gondolatokat, a szituációkat, a partnereket, minden, és amikor már avval kész van, akkor már jóval nem is kell tanulni, mert addigra már a szituáció által a szöv, nem is lehet mást mondani. De ezek rettentőnek.
1: Mennyi idő alatt tanulsz meg egy szöveget?
0: Hát amennyi idő alatt akarsz. Az gyorsan megy. Gyorsan megy, de nagyon nehéz. Ez is borzalmas nehéz. Képzeld meg egy 1-2-3-at megtanulni. Hát én elkezdtem, volt a premierje novemberben, én májusban kezdtem el tanulni. És borzalom. Hát nehezebb az iskola. Ezért mondom, hogy én iskolában soha nem tanultam, és akkor egész életemre arra lettem ítélve, hogy tanulhassak.
1: Amikor repertoár darabokban játszol, tehát annyit jelent a repertoár, hogy mondjuk egyszerre 5 darabban játszol, és minden este mást. Hát, át kell alakulnod előtte? Vagy hogy történik ez? Ez egy misztérium, én is kíváncsi vagyok.
0: Ez, én nem tudom, akkor attól függ, hogy mennyiszer megy egy darab. Mert például volt az, hogy játszottam egy időben. A Nérót, a Bolondlányt, a Nagy Romulust, a Waterloo-i csatát, és a... Azért a Lila Akácot.
1: Tehát Dürrümattól kezdve szóval Lengyel Menyhértig szinte mindenki.
0: A Bolondlány az már olyan volt, hogy az szétesett. Az már akkor szétesett. Megmondom őszintén, ezt már többször le is nyilatkoztam, nem lehet 444-szer valamit eljátszani.
1: Az előbb a külföldi színészek szóba kerültek. Tudod, hogy egy külföldi színész
0: Ezzel tudom.
1: Nem, de jártál sokat külföldön.
0: Láttam is előadásokat. Olyanok, mint a premier lenne.
1: Mi ennek a titka?
0: Nem tudom. Én belehalnék. Szóval én egyszerűen beleőrülök abba. Pláne, mert mondjuk egy fösvényt, vagy egy Shakespeare-t, vagy egy Molière darabot, azt mondjuk az ember mindig talál valami izgalmas az, hogy kipróbálja. De azok is tantaluszi kínok, hogy így próbálom, meg úgy próbálom, úgy, hogy ne verjem szét az előadást. Partnert ne zavarjam meg. Mert hát amivel le van fektetve, ott nem lehet már más csinálni. Csak legfeljebb én magamban, gondolataimban tudok más csinálni.
1: Laci.
0: De egy Silány még, hadd fejezzek, egy Silányabb darab, mondjuk egy, én nem, most ez Silány, és rosszul mondom, egy bulvár darab, amit én nagyra értékelek, azt eljátszani 444-szer, vagy sokszor minden nap, úgyhogy abban valamit újat találjak, ahhoz már olyan fantáziának kell lenni, hogy abban már az ember már beleölekszik.
1: Laci, előbb szóba került, mi ugrálunk egy kicsit ebben a beszélgetésben, nem de hát vagy. Muszáj ugrálnunk, mert itt gondolkodni is akarunk közben. Meg kell kérdeznem, mert mindenkit érdekel. Hogy van a színész és a pénz? Vagyis nálunk úgy tudják, hogy a színész nagyon sokat dolgozik, szalad ide-oda a szinkronból, rádióból, televízióba, televízióból színpadra. Miért csinálja? Azért csinál, mert szüksége van a pénzre, azért csinál, mert szeretne mindenütt jelen lenni, azért, mert hát meg nem haragszol érte, de egy színész mindig egy kicsit gyerek marad. Közöttünk, felnőttek között.
0: Nézd, én megmondom őszintén, Én, most én a saját személyemet
1: beszélek. Csak rólad van.
0: Én amikor szaladgáltam jobbra, balra, előre, hátra, én nem csak a pénzért csináltam, egyszerűen kíváncsiságból. Egyszer egy sportot üztem abban, hogy egy este 8 helyen léptem föl, abban benne volt a színház, a Kamara Varieté 3 előadása, Madár Színház 2 előadás, 3 előadása, mert pendíztem, és 2 zeneakadémia. Na azt mondtam, ez több. Eddig kipróbáltam, tudomásul vettem, összeestem, haza ment, kész, vége. Na mostan én ezt kíváncsiságból sem. Most van sajnos, akik erre rá vannak szorulva. Általában, amikor még in floribus rohangáztam egyik helyről a másikra, akkor úgy 3 héten a premierről azért leálltam. De azért az volt a font. Sajnos akkor mindig a másik itta meg a levét, a másik produkció, mert azért ott egy kicsit úgy bele csempésztem egy kis rutint és ízét, szóval tudod, ott most elárulom a közönségnek, itt leleplezem magam, de azért a színház a font, az a legfontosabb.
1: Azért milyen szerepe van az életkornak egy színész pályáján?
0: De én nem figyelek oda, nem vettem észre, és nem is érdekel. Én világéletemben karakter színész voltam, én fiatalkorban öreg szerepe, szóval ez a kor kérdés, ez nálam van, akinél nagyon sokat számít, és megtorpannak a pályán, és megállnak, és nagyon rossz periódusok vannak az életükben. Szerencsére nekem ilyen nem volt. Én nem vagyok hiú már ilyen szempontból, se korra, se küllemre.
1: Van egy félelmetes bizalma a tehetségben. Te tényleg azt képzeled, és ezt jó hiszeműen kérdezem, hogy az mindentől megment, minden keserűség.
0: A tehetség? Csaló,
1: igen.
0: Hát én szerintem igen. Előbb-utóbb igen. Hát nem lehet, nem létezik, hogy a tehetség az valakit megcsaljon, ami az övé, ez nem lehet.
1: És fordítva elképzelhető, hogy ő megcsalja a tehetségét?
0: Hát én nem tudom elképzelni, de azt talán lehet, hogy valaki visszaél vele, vagy rosszul használja föl, az nagyon szomorú, az borzasztó.
1: Te egy nagyon általános kérdés, és talán nem is biztos, hogy hozzátartozik a beszélgetésünkhöz. Milyen állapotban van a mai magyar színház szerintem? Jóba, rosszba, olyanban, amiben lennie kell, szeretnél mást?
0: Én szerintem dühös. Mindenki dühös a másikra. De nem tudom, hogy miért. Pedig ezt nem dühel kell csinálni, ezt lehet versenyezve, izgalmasan, de dühösen semmiképpen nem lehet színházad. Érted? Szóval a rossz értelembe vett dűszol a agresszivitással. Én nem tartom olyan. Én ez a színházi válság, amiről mindig beszéltek, én mindig nevettem ezen. Jó darabokat kell játszani, jó előadást, jó színészekkel, és akkor nincs színházi válság.
1: Ez megint nagyon egyszerűen hangzik, hogy a jó darab is nehezen születik.
0: Hát bizony.
1: A jó előadás is nehezen születik, még a jó színészi alakítás is nagyon nehezen
0: születik. Nagyon.
1: Laci, muszáj föltennem ebben a számomra is élményszerű beszélgetésben egy kellemetlen kérdés.
0: Na.
1: Nem kevés az, hogyha valaki színész, vagy csak színész. Te mindig valamit kapsz, amit el kell játszanod.
0: Hát, hogy én Molière, meg Gorki, Csehov, Shakespeare gondolatait közvetíthetem, mert ez kevés. Én az ő gondolataikat próbálom közvetíteni a Márkus László által. Az ő gondolatain keresztül szűrve.
1: Ez nem rossz szerep.
0: És ez a színész feladata. És ez már nem kevés. És mond, nagyon nehéz.
1: Mondd, ha neked korlátlan anyagi lehetőségei lennének. Tehát korlátlan. Egy open check, egy szabad check,
0: igen?
1: Amelyet te töltesz ki. Mit vennél magadnak rajta?
0: Egy színházat.
1: Épületet, rendezővel, mindennel berendezve?
0: Mindennel berendezve, és egy mozit is, mert azt, ott én ülnék, folyton nézném a jó filmeket, de egy színházat, és isteni dolguk lenne a színészeknek. Isteni dolguk lenne. Szóval én lehet, hogy lenne konfliktusaim, nem tudom, de én a színészekért csinálnék egy színházat. Nem a rendezőkért. Mert nem a rendezőért mennek be soha, lehet, hogy megharagszanak rám, a színészért mennek be, ha bemennek a színházba, nem a rendezőért.
1: Az első pillanatban az ember nem haragszol már, megrémül tőled, hogy valaki ennyire a színészettel azonos. Kiderül, hogy az a színész eléggé nyitott a világra. Optimista is vagy, hála Istennek, mert hiszen tele vagy hittel a tehetségben, a színészet küldetésében, a napi munkában. Ez az optimizmus sose törte meg olyasmi, hogy megbuktál. Hát azért ilyen is van.
0: Hát persze, hogy van. Hát ez elkerülhetetlen egy színész életében. Hát jó is néznék ki, hogyha minden... Hát az, ne, az egyszerűen lehetetlen. Hát az borzasztó.
1: Borzasztó?
0: Az
1: nagyon borzasztó. Fáj?
0: Több. Nem fáj. Ez egy összeomlás. Nekem volt egy... olyan, amikor azt hittem, hogy belehalok. Hát volt több, ami mondjuk nem volt sikeres, azt...
1: Mikor jöttél rá? Rögtön? Vagy utána? Vagy...
0: Ott speciál ennél a nagy összeomlásnál anyám jelzése. Anyám jelezte a főpróbán, hogy aztán nem is nézte meg az előadást sem, mert gondolta jobb a békesség. Már az ő jelzéséből látom, hogy valami nem stimmel.
1: Csúnya dolog lenne megkérdezni, melyik darab volt?
0: Szent Johanna Bábi grófja. Ilyen szereposztást még azt hiszem Magyarországon kevesen csináltak, mint a Vámos Laci ebbe az előadásba. Az Ajtai Andortól kezdve a Gregus Zoltánig, a Tordi Gézától a Garas Dezsőig, a Szénási Ernő Márkus László és a Psotta Irén, mint Szent Johanna. Hát szóval... De még mondhatnék, mert még volt a Zente, a Mensáros Laci. Szóval olyan szereposztás volt, és az egész így volt kiosztva. És valami, és ettől bukott meg az egész. Szóval nem voltak összehangolva a szereplők. Gondolom, hogy ettől, mert én az hát persze ezzel nem úgy próbál egy szerepet, hogy én most meg akarok bukni. Az ember mindig a legjobbat akarja. Borzalmas dolog, és az Isten mentse meg mindenkit attól, hogy ő maga érezze, hogy rossz, mert az a legrémesebb. Mert ha én mondjuk azt írják, hogy én rossz vagyok, és megbuktam, és én meg vagyok győződve, hogy én jó vagyok, akkor az, akkor bosszan. De ha én tudom, hogy nem tudom megoldani a dolgot, az embertelen. Embertelen kínszenvedés, hogy nem tudtam úrrá lenni ezen a Várvi grófon. Hát mi ebben olyan nagy dolog, hogy ezt nem tudtam megoldani? A mai napig szétrobbanok a dűtől. Ezért vagyok dühös nagyon a kritikusokra, tudod, amikor olyan így írnak ember. Hát mindenki az életét teszi föl egy-egy szerepre, egy-egy produkció. Mi is. Arra az egy cikkre, ami egy napig szól, mert azóta már rájöttem, felvilágosítottak, hogy miért vagyok én az kritikát. Hát az egy napig szól, egy napra szól, megjelenik csütörtökön, pénteken már egy új lap jelenik meg, amiben már nincs benne a kritika. Kicsit túl komolyan veszi az ember a kritikákat. Meg kell nézni, hogy ki írja, az is fontos, tudod. Van olyan, akinek a kritikára adok, van olyan, aki nekem, aki rólam rosszat írt éveken át, és nem tudtam rá megharagudni, mert pontosan le volt írva mindig, hogy miért nem tetszett neki az ügy. Akkor én nem haragszom. Hát Istenem, ez a vélemény.
1: Szóval, Laci, egyre jobban kiderül, hogy te rajongsz ezért a pályáért, de ez a pálya nem nagyon könnyű.
0: Ja, könnyű. Hát itt naponta sértegetik az embert 80-szor, anélkül, hogy tudná. A hiúságában, a önbizalmában, csak az ember ezt már... Hát én azt mondtam, ha én színész lehetek, akkor én mindent eltűrök. És mindent elviselek, ez történt.
2: Már kétszer bátorkodtam itt jelentkezni.
3: Igen. Kicsit a levegőre mentem. És a lányom felszaladt az ékszereket megnézni.
2: Remélem, semmi hiány?
3: Nem, nem hiányzik semmi. Csak az életünk boldogságát vitte el. Hát kérem, nem hallanak itt bennünket?
2: A bálnak vége. És a parkban egy lélek sincs. Csend és sötétség.
3: Hát kérem. Tiszta fejjel és okosan. Először is mi a tényállás? A tényállás lányomnál flört, nálam bridge. Ön értelmetlenül néz rám. Talán nem tudja, mi az flört?
2: Már hogy ne tudnám, főméltóságú asszonyom, 4 gyermekem van.
3: Annak ahhoz semmi köze. Ön téved. Flörtnek nevezzük azt az ártatlan évődést.
2: Oh, persze, hogy ne tudom már. Flört az a szelíd, kis finom kokett. Térja, ártatlan kacérkodás.
3: Úgy van.
2: Persze, ezer bocsánat, én ostoba, összetévesztettem a bridge-el.
4: Ő a mesterséget hallatlanul magas színvonalon tudta. Tehát ő megcsinált minden szerepet, nem volt egy spontán színész. Egészen biztos vagyok benne, hogy ő sohasem elemzett. Ő mindig önmagát adta. Mindig önmagából alakította ki a szerepet, és sohasem a szerepekbe bújt bele. Ő pontosan ki tudta számítani, hogy annak, amit ő csinál, mi a hatása. Tehát tökéletesen ismerte a szakmát, és tökéletesen ismerte a közönséget. És ő volt az, aki a közönségnek játszott. Végül is minden színész a közönségnek játszik, de ő azt hiszem, hogy két részre osztotta az emberiséget, színészekre és közönségre, és aki nem színész, az közönség. Ő mindenkinek egyformán játszott, és mindenkinél egyforma sikert akart elérni, és ő volt az, aki ezt a sikert mindig ellenőrizte is. Márkust Molnár színésznek is neveztük, amin hát azt értettük, amit ez jelent, hogy Molnárban volt a legjobb. És ez is egy furcsa dolog, mert tulajdonképpen nem úgy volt Molnár színész, hogy mondjuk Páger Antal, aki egy teljesen természetes, hétköznapi stílust, mint hogyha a beszélgetést folytatná a színpadon, tudott létezni. Márkus soha egyetlen szerepében nem volt ilyen értelemben naturalista. Nem volt egy társalgási színész, bármennyire is sokan azt gondolják. És a Molnár darabok sem társalgási darabok, én úgy érzem ilyen értelemben, hanem egy színpadilag, vagy egy színpadra áttett társalgási darabok, ahol tulajdonképpen semmi sem úgy igaz, mint az életben, hanem poentírozva és kiélezve. És ezt Márkus fantasztikusan jól tudta csinálni, pontosan azért, mert technikából csinálta, és a hatást pontosan ki tudta számítani. Tehát például az 1-2-3 Norrison szerepében, aminek ugye az a lényege, hogy egy bankár vagy egy nagy kapitalista egy óra alatt átszerel egy sofőrt arisztokratává és intellektuellé. Tehát egy óriási, hatalmas vungból építette fel ezt a szerepet. Jóformán lélegzet nélkül vagy levegővétel nélkül kellett beszélnie percekig vagy egy fél óráig. És ez hatalmas, elsöprő tempóban és óriási nagy technikával sikerült neki.
2: Halló, kérem, kössön össze a Majestic Hotellel, Steve Miss igazgató úrral.
5: Hivatott, elnök úr.
2: Kérem, kúró kisasszony, gyors intézkedéseket. Azonnal, tehát 10 percen belül legyen itt a borbé, hátul a mellékajtó menjen át be a mosdószobába, és az első embert, aki oda belép, azonnal borotválja meg. Tovább. Azonnal autó, jöjjön ide és jelentkezzék nálam az angol főszabász az Old England cégtől. Tovább. 15 perc múlva jelentkezzék nálam kolléganője, Lind kisasszony. Tovább. Ön azonnal érdeklődjék, és nekem rögtön jelentse az ide legközelebb eső jobbfajta férfi ruha kézáru üzletet. Tovább. Azonnal rendeljen ide egy gyönyörű virágcsokrot, csupa orhidea, kerülhet 150-be. Tovább. Azonnal kérek ezen kívül egy üveg vörösbort, mégpedig Chambertin 1924-es, nem a Ruvier félét, hanem a Rambo félét. Nem hidegen, hanem langyosan. Azonnal. Tudja, Lidia, ez volt Napoleon kedvenc bor, a Chambertin. Ezt itt a mindig a nagy csaták előtt. Ön még nem mehet, kúró kisasszony. A kapott megbízásokon kívül, e pillanattól kezdve most 3 óra, ő minden 10 percben belép ide, bárki van is itt, és jelenti nekem a pontos időt. Mit csinál a kedves mamája? Középfülgyulladása?
5: Köszönöm, jobban van. Az orvos felszúrt.
2: Lázmentes?
5: Igen.
2: Köszönöm, most mehet, kúró kisasszony.
5: Igen is.
1: Mikor arról beszélünk, hogy Molnár egy sajátos drámaíró, sokan ezt alábecsülik, sokan fölé, akkor én azt hiszem, az ő jelentősége elsősorban abban van, hogy a színészek számára tud helyzeteket, szerepeket, dialógusokat teremteni. Ebben utolérhetetlen. És ezeket a dialógusokat el kell játszani, viselkedni kell tudni annak a kornak megfelelően, amikor a darab játszódik. A színésznek pallérozott stílusának kell lenni. Egy szóval olyan univerzális színésznek, amilyenné a Márkus Laci érett. Ezt Molnár szerepek egész során bizonyította, de talán legpompásabban az Ibolyában. Ebben a kiváló kamaradarabban, ahol Gábor Miklós és Domján Edith partnereként életem egyik legnagyobb színházi élményét nyújtotta. Vígjátékról volt szó, de ilyen felszabadultan, ilyen szélesen komédiázni és nevettetni, hogy ők tudtak, és itt Márkus Laci volt azt hiszem az elsőbség, hát erre máig is kevés példa van csak.
2: Halló? Halló, tessék, igen, én vagyok, tessék. Szerintem jónadsága van mája? Szerintem jónadsága haldok, igen? Meg fog halni? Rettentően sajnálom, kezdi csókolok. Tessék, az ön módszere.
0: Hát ez szép, ez igazán nagy.
6: Ne haragudjon már, édes drága direktor.
0: Hogyan? Maga engedte azt a direktornak, és mégis az ő nyakába volni?
6: Hogyan? Hogy magát tartom a direktornak? Nem maga a direktor?
0: Nem, kedves nagyság, a direktor ott áll a maga hátra mögött.
6: A Skultéti?
0: Nem a Skultéti az édes gyermekem, hanem a direktor, akivel megbeszéltük ezt a tréfát. El akart menekülni a nők elől, hát most sikerült neki.
6: Igaz-e?
7: Igaz.
6: Hát az a jó Istennek szó. Apáról eljöttem a direktor miatt, sermecem beleestem. Onnan is eljöttem a direktor miatt, itt megint beleestem. Kiugrottam belőle, most megint. Hát az a jó Isten, hogy nem szeret engem.
0: Csak ilyen nagy volt?
6: Amikor én nem akarok híres színésznő lenni.
0: Ezen a nagy bajon mi most segíteni fogunk, ha szépen letörli a könnyeit, és elmegy ajánlkozni más színházhoz. Ho-ho, csak hogyha ebben én nem megyek bele, nem jegyeztünk, mert nekem jobban van őt szerződtetni. Gyermekem, maga mától fogva ennek a társulatnak a tagja.
6: Ó, köszönöm, kezdj csak.
0: Most már miért sír?
6: Azért, mert most már hiába tetszik akármit mondani. Én éreztem, amikor megtetszett ölelni, hogy jó szívvel súrlódik
0: hozzá. Fiam maga olyan hevesen ostromolt. Na, ne sírjon, kedvesem, semmi oka rá. Sőt!
6: Sőt!
0: Igenis, sőt! Vagy mit tudod? Én hagyjanak engem, kérem, békén. Ugyanis mit bámulik, kérem? Egy színést akar a világon, aki undorodik az igazgatóktól, és az is. Most mit bámulik, édes fiam? Menjen szépen haza, aztán reggel jöjjön vissza, majd a titkár úr megcsinálja a szerződését.
6: Nagyon köszönöm. Addig is, édes drága, szabad megcsókolnom a kezét.
0: Azt nem fiacskám, hanem majd én a maga homlokkám. Most menjen, fiam, de mindjárt!
6: Hogy milyen pesse! Alá szolgáljuk!
0: Viszontlátás!
8: Életének egyik legnagyobb, merem azt állítani, legsúlyosabb válságát és élményét, ha ezt idézőjelben mondom, persze jelentette a filmhez való kapcsolata. A film az ő számára, akik a 30-as évek elején, tehát a hangos filmmel együtt nőttek fel, hát valami egész extra dolgot jelentett. Szóval Laci volt az, aki ismert minden budapesti mozit, és minden mozinak minden műsorát visszamenőleg 30 évre fel tudta sorolni. Milyen filmekben kik játszottak, rajongott a filmért, mozibolond volt. A magyar filmgyártás ezt az oldalát, Lacinak ezt a rajongását, filmszeretetét nem használta ki, sőt. Rimánkodott, pont tudom pontosan, rendezőkhöz, hogy szerepeket kapjon. A rendezők ezt nem tudom milyen oknál fogva, talán azt hitték, hogy a Laci rajongása az nem eléggé spontán, nem eléggé mélyről fakadó, vagy azt hitték, hogy ő nem az a színész, akire a közönség beül a mozikban, ez a 60-as évekről van szó, valami oknál fogad mellőzték. Kapott itt-ott kis szerepeket, de éppen csak, hogy feltűnhetett a mozivásznon. Ez olyan űrt, ez olyan fájdalmat okozott neki, ami ez leírhatatlan. Betege lett. Én nem azt mondom, hogy ez végső, sajnos a végső betegségének ez volt a kiváltó oka, de valósággal kedély beteggé vált egy-egy filmszereposztás akkor, amikor kiderült, hogy nem ő kapja meg az őt megillető főszerepet, mert ő azt hitte, és most már utólag mondjuk meg őszintén, ez így is lett volna illendő, hogy ő olyan abszolút főszerepeket játszik, őrá olyan szerepeket írnak, amilyenek ezt az olasz, francia, amerikai filmekben szokása, hogy szeretett volna zenés szerepeket játszani, énekelni, komédiázni, de ez nem sikerült. A magyar filmgyártásnak egy olyan periódusát fogta ki, amikor még az előtte járó nemzedékek voltak a nagy sztárok, és ő neki bizony be kellett érni a másodhegedű szerepével.
4: Az ember azt gondolná, hogy nem volt Brecht színész, ugyanis sohasem szerette a didaktikus színházat, vagy nem volt egy oktató színész. De éppen azért, mert Brecht sohasem kívánt beleélést, hanem mindig játszani kellett Brechtben is, és a jó előadások azok mindig olyanok, amelyben Brecht szórakoztat is, nem csak didaktikusan oktat. Végül is remek szerepeire emlékszem Brecht darabokban, akár a Koldus operára természetesen, akár a Schweik a második világháborúban című darab egyik szerepére. A Koldus operában Tigris Brown-t játszotta, és ott se hagyta ki azokat a fantasztikus gag lehetőségeket, amikkel mindig élt, hogyha módja volt rá. Azt emlékszem, hogy amikor ez a rendőrfőnök Tigris Brown, aki hát Bicska Maxinak a fő védnöke, és tulajdonképpen azt szeretné, hogyha nem fognák el, és megmenekülne, egy pillanatban megkapja azt a hírt, hogy Bicska Maxit elfogták, akkor egy ilyen álfelháborodással azt mondta, hogy magamon kívül vagyok. És lépett egyet jobbra, hogy valóban magán kívül legyen, nem ott, ahol az előző pillanatban állt. Tehát ő ilyen tulajdonképpen nagyon finom gegekkel élt gyakran, amik, hogyha egy olyan színész csinálja meg, akinek nincs finom technikája vagy érzéke ez a fajta trivialitáshoz, akkor nagyon bántó is tudna lenni. De ő ezt hallatlan finomsággal és eleganciával csinálta, mint legtöbb szerepét.
7: Markus Lászlóról azt hiszem egy kicsit kevesebb objektivitással tudok beszélni, vagy bármit mondani, mint más színészekről, aminek az az egyszerű oka, hogy azt hiszem, ő az egyetlen magyar színész, akihez bizonyos magán kapcsolatok is fűztek, családi jó ismerős, jó barát volt, és teljesen függetlenül a szakmai, hogy mondjam, közösségünktől ismertük egymást már korábbról, pontosabban hát ő ismert engem gyerekkorom óta. Ez némiképpen megváltoztatta hozzá a viszonyomat, ami azt hiszem, hogy kritikusként azt jelentette, hogy egy kicsit talán szigorúbb voltam vele, mint mások. Persze ebben nem lehetek biztos, de éreztem időnként magamban egy ilyen furcsa érzést, hogy nekem valahogy vigyáznom kell arra, hogy én ne legyek pozitív értelemben elfogult Laci iránt, hogy nevezem így. Ebből aztán adódtak időnként konfliktusaink. Egyik legnevezetesebb volt, amikor valamelyik alakításával kapcsolatban egyébként egy rossz magyar darab, nagyon rossz kis epizód szerepében valami olyasmit írtam róla, hogy ripacsérje, amit csinál. Ezek után 2 évig nem volt hajlandó szóba állni velem, a köszönésemet nem fogadta, még a színházban nézőtéren találkoztunk, akkor sem. Holott mondom, hát jó barátságban voltunk egyébként. Majd aztán egyszer a rá jellemző nem éppen konzekvens váltások egyikével úgy döntött, hogy akkor most feloldja a szilenciumot, és ettől kezdve aztán újra nagyon jó kapcsolatban voltunk. Na most ezt csak azért említem, mert jellemző volt, ahogy aztán később egyszer, jóval később egy beszélgetésben visszatért erre az afférre, és azt mondta, hogy nézd, neked teljesen igazad volt, én borzalmas dolgokat műveltem abban a szerepben, de én rám megy fel a függöny. És azt hiszem, ez volt az ő színészetének az igazi arszpoétikája, hogy nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy a néző unatkozzon, ha őt látja a színpadon. Most ezzel aztán azt hiszem a színház is, és tulajdonképpen a film is, a televízió is visszaért. Tehát nem okvetlenül jól használták fel Márkus László tehetségét, hanem kihasználták azt a rendkívüli népszerűséget, amit az ő személyes imázsa jelentett a néző számára. És nem elég gyakran és nem elég következetességgel látták el jó szerepekkel. Gondolok itt a jó szerepek közül például olyan szerepre, mint a Tárti Forgonya, ami egy reveláció volt, legalábbis az én számomra, de azt hiszem, hogy más kritikusok, szakmabeliek, és nem utolsó sorban, hanem elsősorban a közönség számára is, ahol nem az a elsősorban magát mutogató, most hogy mondjam így, nem pejoratív élel, nem elsősorban magát mutogató Márkus László jelent meg a színpadon, aki önmagát játszotta, és azt akarta, hogy ő ráfigyeljenek arra, hogy ő Márkus László, hogy milyen kedves, jópofa valaki, akit szeretnek, és ez egy kölcsönös áramkörbe foglalja a nézőteret a színpaddal, hanem nagyon elmélyülten, tragikus figurát játszott Orgonból. Számomra ennek a Lengyel György rendezte Madács Kamara színházbeli előadásnak néhány évvel ezelőtt a legnagyobb értéke az ő alakítása volt. Majd ezt követően a Fösvény címszerepe, ugyancsak Lengyel rendezésében. Azt lehet átmondani, ő úgy tűnik, hogy Lengyel György volt az, aki a Madách Színházban a leginkább felismerte, hogy Márkus nem csak a komikus szerepkörben, a jópofa szerepkörben, az aranyos szerepkörben kell alkalmazni, és egy nagyon figyelemre méltó, ugyancsak elmélyült és tragikusan felfogott fösvényt játszott, amiről aztán sokat beszéltünk is a bemutató után már, nagyon lelkiismeretesen foglalkozott ezzel a szerepével, úgy mint az Orgonnal is, vagy például a Három nővérben, Ádám Ottó Három nővérjében, a Kuliginnel. Amit mint előadást kevésbé tudtam szeretni, de az ő alakítását nagyon. Ebben tudta megmutatni, hogy ő egy nagy jellemszínész, aki nem csak arra alkalmas, hogy Márkus Lászlót mutogassa a színpadon, amire egyébként vállaltan nagy hajlandóságot mutatott, tehát ő végül is a szónak olyan értelmében örömszínész volt, nem a dilettáns értelemben, hanem abban az értelemben, hogy ő élvezettel, örömmel, habzsolva lépett színpadra. De amikor érezte, hogy egy olyan szerepet kap, amiben nem az a fontos, hogy ez a fajta közmegegyezéses figura, amit már elfogadtak tőle annyi éven át létrejön, hanem létrehozzon egy drámai értéket, egy egészen más embert, mint ami ő. Akkor elmélyülten és nagyon keményen tudott dolgozni, és legapróbb gesztusokig kitalálni szerepeket, és végig gondolni dolgokat, és vajudni olyan mértékben, ami a legnagyobb komikusokra jellemző egyébként, például Latabár Kálmánra, aki egy szakmai legenda ugye ilyen szempontból, hogy a legegyszerűbbnek tűnő kis vicceit, gegjeit napokon, heteken át volt képes gyakorolni, nőbeknek bemutatni, ellenőriztetni, stb. Tehát ez nem mond ellent, ez a kétfajta Márkus, de én tulajdonképpen ezt a kevésbé csillogó, kevésbé népszerű és talán kevésbé is elismert Márkus Lászlót szerettem igazán.
9: Márkus Laci is, mint minden művész, hallatlan érzékeny volt, és természetesen hiú. Nem is lett volna színész, hanem az. Valamikor 1968-ban a Filmszínház muzsikában írtam róla két teljes oldalt akkori szerepeiről. És ez természetesen egy sereg pozitívumot tartalmazott, sőt, szinte kizárólag jók voltak benne, egy kivételével. Azt írtam benne, hogy Gogoly revizorának, Lesztakovjaként elegánsan megbukott. Nos, Márkus Lacival azután valahányszor találkoztunk, a debreceni Galagonya után mindig ez volt a másik, hogy te azt írtad, hogy megbuktam. Mondom, igen, Laci, megbuktál. Ezt nehezen hitt el, de később abban a könyvben, amelyet Harangozó Márta írt róla, ő, Laci bevallja, elmondja, hogy miért nem sikerült az Lesztakov. Ez különös valami volt, hiszen az egész szakma, mindenki, aki színházzal foglalkozott, kíváncsian várta, mert a papírforma szerint Márkus Lacinak jó Lesztakovnak kellett volna lennie. És nem volt az. Görcsös volt, merev volt, humortalan volt, nem tudta eldönteni, hogy szatirát játszék-e, vagy komédiázzon-e. Szóval a komédiás az alapjában és minden porcikájában komédiás Márkus Laci, mint hogyha valami zubbonyba, vagy kényszer zubbonyba kényszerült volna. Persze ennek ellenére hallatlan érdekes ma már meghallgatni ezt a felvételt erről a Madách Színházbeli revizor előadásról, amelyben Pécsi Sándor játszotta a polgármestert és Márkus Laci Hlesztakovot.
2: Alázatos tiszteletem!
10: Tiszteletem.
2: Bocsánatot kérek!
10: Kérem, semmi. mint a város fejének kötelességem gondoskodni, hogy az átutazó idegenek és nemes urak semmiféle alkalmatlansága...
11: Kérem, mit csináljak? Én nem tehetek róla. Ha becsület szavamra ki fogom egyenlíteni, mihelyt otthonról megérkezik. A vendéglős azok a mindennek. Kérem, olyan marhahúst adott, mint a csizmatalk. És a leves, az ördög tudja, mit kogyvasztott össze. Ki kellett öntenem az ablakon, valósággal koplaltat. Na, a teáról ne is beszéljünk, halszaga van, nem te a szaga. Hát ki vagyok én? Miféle új szokás?
10: Bocsánatot kérek, én igazán nem tehetek róla. Piacunkon mindig elsőrendű marhahúst kapni. Holmogori kereskedők szállítják, csupa derék, talpig becsületes ember. El se tudom képzelni, honnan vette a vendéglős. De ha mégis így volna, engedelmével gondoskodni fogunk más szállásról.
11: Azt már nem. Nagyon jól tudom, mit ért maga más szálláson. A börtön? Mi? Hogy mer ilyet? Ki kérem magamnak? Én Pétervári tisztviselő vagyok. Én...
10: Szent Isten, minden tud. Azok a nyavajás boltosok, azok súgtak be mindent.
11: Nem bánom, ha az egész rendőrséget kivezéli is. Nem mozdulok innen. Egyenest a miniszternek teszek panaszt. Mit képzel? Mit képzel?
10: Irgalom, kegyelem! Ne tegyen tönkre, feleségem van, apró gyermekeim, ne tegyen szerencsék lenni egy életre.
11: Elég volt. Még ilyet, semmi közöm hozzá. Tám börtönbe csukassa magam el magának. Felesége meg gyereke van? Még csak azt kéne. Köszönöm szépen, ebből nem kérek.
10: Isten látja a lelkemet, tapasztalatlanságom, azok a mindennek. Vagyonom nincs. És a kincstári fizetés az még teára, cukorra sem elég. Ezt ön is beláthatja. Hát ha itt ott elfogadtam némi ajándékot, hát mi volt az semmiség? Egy kis harapni való, egy kis ruhára való. És hogy én megcsapattam azt a kofát, az altiszt özvegyét, becsület szavamra mondom, rágolom. Az ellenségeim találták ki, gazemberek, olyan nép, akiket kérem, képesek ezek az életemre törni.
11: És mi közöm nekem ehhez? Igazán nem értem, mit zagyvál össze itt nekem a gazemberekről, meg az altiszt özvegyéről. Az altiszt özvegye az más. Engem nem fog megcsapatni, annyit mondhatok. Ahhoz maga kis ember, még ilyet. Szeretném ezt látni. Ismétlem önnek, én mindent megfizetek, csak most nincs pénzem. Azért ülök itt, mert nincs egy árva kopejkám sem.
10: Tekeri a szót. Tessék, igazodjál rajta, azt se tudom, hogy fogjak neki. Ha mindegy lesz, ami lesz. Ha esetleg pénzre volna szüksége, vagy bármi másra, én készséggel állok rendelkezésére, akár most rögtön kötelességem mindenben segíteni az átutazó vendégeket.
11: Kérem, adjon kölcsön. Rögtön kifizetem a vendéglőst. 200 rubel elég lenne, de az se baj, ha kevesebb.
10: Pontosan 200 rubel, akár ne is tessék megolvasni.
11: Nagyon köszönöm. Mihelyt hazaérek, megküldöm. Az ilyen hirtelen pénzavarban, ugye? Na de ön igazán lelkű, így már egészen más.
10: Hála Istennek, elvette a pénzt. Most már fog ez menni. 200 helyet, 400-at nyomtam a markába.
11: De miért áll? Foglaljon helyet, kérem.
10: Kérem, hát jó én nékem áll.
11: De csak foglaljon helyet az én kedvemért. Most látom, csak milyen derék, jó lelkű emberrel van dolgom. Bevallom, az előbb azt hittem, azért jött, hogy... De foglaljon helyet.
10: Merészebbnek kell lenni. Minden áron inkognitóban akar maradni. No jó, ha majd úgy teszünk, mintha nem tudnánk, mi áradban van. Hát kérem, én csak azért néztem be ide a fogadóba, hogy megtudjam, nincs-e valami panasza az átutazóknak, mert én kérem, nem olyan vagyok, mint más polgármester.
12: Egyszer egy premier után beszélgettünk, és azt mondtam neki, hogy nem voltál elég őszinte, nem adtál magadból eleget. És azt válaszolta, hogy hát fogyóeszköz a személyiség, nem lehet minden titkot kifecsegni. És elég takarékosan élt a színpadon és szerepeiben. Ami majdnem úgy hangzik, mintha azt mondanám, hogy nem volt elég őszinte. De az is őszintesség tulajdonképpen, amikor egy színész olyanná alakítja magát, ami az ő elképzelése a színházról és a színjátszásról. Tulajdonképpen ez egy pszichológiai teszt, hogy egy színész mit hisz, hogy mi az igazi ő maga, és az is egy pszichológiai teszt, hogy a társadalom erre hogy válaszol, és miben találja meg önmagát. Valamikor, amikor felkerült Debrecenből a Madách Színházhoz, akkor eljátszott egy nem nagy szerepet Bernard Shaw az Ördög cimborájában, Dajon Kristófot. És hát akkor még fiatal volt, nagyon sok volt neki még a személyiségéből, és bőségesen adakozott, azt hiszem soha ilyen őszinte nem volt. Arra emlékszem, hogy az ujját szopta, egy ilyen nagyra nőtt kamaszként, nyáladzott a szája, bevette a a fogai közé a zsebkendőjét, és nyűgösen rágta, mint egy csecsemő, durcásan viselkedett, közben zajlott körülött a háború, a borzalmas világ, emberi sorsok omlottak össze, miközben a mamája, aki akkor Lázár Mária volt fenségesen, a mamája nagy drámai kitörésben rúgta meg, oda sem figyelve a lépcső szélén, a színpadi lépcső szélén egyensúlyozott, mint egy 3 éves gyerek. Na most ez a furcsa világtól elzárkózó infantilitás, ez a gyermeki álmokba és gyermeki kényszertevékenységekbe bezáruló felnőtt, ez tulajdonképpen az ő nagyon hódító, smokingos szerepeibe

0: helybeli presbitériánus lelkész?
1: Már hogy ne ismerném.
0: Itt van.
1: Nem tudom.
0: Nem látja itt?
1: Nem.
0: Úgy tetszik, ismeri a fogot.
1: Ricsi?
0: Ez a Ricsi.
1: Az Ricsi.
0: Higgyák?
1: Ricsi! Elej, tisztességesen, te bamba borjú. Hát mit tudják ők, hogy ki az a Ricsi? Hát te vagy a Ricsi, nem? Hát mit mondjak mi?
0: Hozzám beszéljen, uram. Fogolj pedig, hallgasson! Mondja meg nekünk, ki ez az ember?
1: Ricsi! A bátya! Dárcsin Riha!
0: Bátya!
1: Az!
0: Biztos, hogy nem Anderson.
1: Kicsoda? Én!
2: Hallgasson!
1: Ide figyelj! Ide figyelj te! Ő azt kérdi, hogy én vagyok-e Anderson lelkész. Mondd meg nekik, és ne vigyorogj, mint a majom. Hogy te Anderson lelkész?
3: Az a tiszteletes, nagyon jó ember, Ricsi meg rossz ember, rendes népek szóba se állnak vele. Ő a rossz fiú, én meg a jó fiú.
4: Van egy kedvenc novellám, Anatole France írta, és az a cím, hogy Mi asszonyunk bohóca. Ebben egy szerzetes rend befogad egy bohócot, egy jokulátort, akit meghat ez az egész rend, meghat az egész életforma, és megragadja őt is a hit. Igen ám, de ő egész életében valami máshoz szokott, a vásárterekhez szokott, nevettetni tud. De szeretne valamit Istennek felajánlani. Keresi, hogy mit tudna ő tenni, míg végül is, mikor azt hiszi, hogy senki nem látja, bemegy a templomba, és az oltár előtt néhány viccet mond, bukfencet hány, és utána azt mondja, hogy Istenem, én csak ezt tudom neked felajánlani. Két pap kilesi, és azt mondják, hogy találtunk egy embert, akinek igazi hite van. Nekem Márkus László ilyen ember volt. Pontosan tudta, hogy az oltár elé mit lehet oda tenni, és az oltáron mit lehet felajánlani. Ő a gyerekségét, a naivitását, a szó legszebb értelemben vett bohótságát, a közönségben, a megválthatóságban, meg a mosolyban való hitét szokta volt felajánlani. Amikor mindez végképp nyilvánvalóvá vált számomra, az a betegsége után vagy közben, nem tudom, hogy hogyan kellene ezt fogalmazni. Amikor visszatért a színpadra, a Játék a kastélyban premierjén, Márkus belépett a színpadra, mosolyogva. Mosolyogva, mert tudta, hogy várják. Vártuk. Óriási taps fogadta. És ő mosolygott, és lassan a mosolyában, úgy, ahogy annak a bohócnak abban az Anatole France novellában, azt hiszem, hogy kicsordult a könnye. Nem csak neki, mindannyiunknak. Mindannyiunknak, mert visszajött megváltani minket. Meg tudta tenni egy habkönnyű darabban, ami az ő kezében ezen az estén, és azt is mondhatom, hogy végig ebben az előadás sorozatban kb. 6-szor voltam ott a Játék a kastélyban előadásán. Nem egyszerűen az volt a tétje, hogy a két fiatal szerelmest össze lehet hozni, mint ahogy ez Molnár Ferencnél van. Márkus számára az volt a tét, hogy lehet az életben jót tenni. Meg lehet-e oldani az elrontott helyzeteket? Lehet-e hinni abban, hogy az életünk megjavulhat? És Márkus hitt benne. És mi lent ültünk a nézőtéren, mondhatom így, hogy hitetlenek. És ő bukfencezett az oltár előtt. És mi pontosan ugyanúgy jártunk, mint az a két pap Anatole France-nál, hogy mi is elkezdtünk hinni. Elkezdtünk hinni az ő hitében, elkezdtük azt érezni, hogy ha valakiben ekkora hit van, az nem mutatvány, az nagyon belülről jön. Úgyhogy az én számomra a

0: gyerekek a kastélyban ez az nyitó mosolya, és az a fantasztikus életigellése, amivel végigjátszotta ezt a szerepet, az nem Molnár Ferenc volt. Ott Márkus László állt az oltár előtt, bukfencezett, és elhitette velünk, hogy ha merünk mi is bukfencezni, ha mi is azt mutatjuk fel, ami bennünk a legjobb, amit a legjobban tudunk, akkor először megválthatjuk önmagunkat, és ha magunkat meg tudtuk váltani, akkor lehet esélyünk arra, hogy másokat is megváltsunk. Én szerintem egy színész számára ennél nagyobb szerep, és a szerepet most életszerepre értem, nem lehet. Talán nem is mindenkinek adatik meg. Neki megadatott iszonyatos körülmények között. Tehát valahonnan túlról visszajött, és hozott magával egy tudást, ami nincs meg bennünk. Talán azért, mert nem merjük a magunk poklait megjárni, vagy ha megjártuk, akkor nem merjük kimutatni.
1: Mind gondolkodol olyan nagyon mélyen?
2: Azon gondolkodom, hogy tulajdonképpen milyen nehéz egy színdarabot elkezdeni. Mindjárt a legelején, amikor a darab elkezdődik, bemutatni a szereplőket.
3: Az nehéz is lehet.
2: De még milyen nehéz. Az előadás elkezdődik, a nézőtér elcsendesedik, színészek belépnek a színpadra, és elkezdődik a kínlódás. Eltart egy örökké valóság, sőt, néha egy egész negyed óráig, amíg a közönség megtudja, hogy ki kicsoda és mit akar.
1: Érdekes, hogy te agyvelő, de egy pillanatra sem tudod elfelejteni a mesterséget.
2: Azt nem is lehet.
1: Nem telik bele egy fél óra, hogy ne beszélj egy színházról, színészekről, darabról. Más is van a világon.
2: Nincs más, drámaíró vagyok, és ez nagy átok. Már Alfonso Daudet megírta az emlékirataiban, hogy amikor az apja meghalt, arra gondolt, milyen hatásos jelent volna ez a színpad.
1: Na jó, hát azért az ember mégse lett annyira rabszolgája mesterségére.
2: Aki nem ura, az rabszolgája, középút nincs. De hidd el, ez nem tréfa dolog egy színdarabot jól elkezdeni, gyorsan mutatni be a szereplőket. Ez egyik a legnehezebb színpad technikai problémáknak. De vegyük például a mi esetünket, mi hárman, három smokingos úr. Ha nem ennek a kastélynak ebbe a nagyúri szalonjába lépnénk be, hanem a színpadra, amikor az előadás elkezdődik. Egy csomó érdektelen dolgot kellene össze-vissza fecseknünk, amikor a közönség megtudná, hogy kik vagyunk. Hát nem lenne legegyszerűbb, ha fölállnánk és bemutatkoznánk? Bár valahogy így. Jó estét kívánok! Mi hárman vendégek vagyunk ebben a kastélyban, az ebédlőből jöttünk fel, remekül vacsoráztunk, két üveg pezsgőt ittunk. A nevem Turay Sándor, színműíró vagyok. 30 éve írok színdarabokat. Ebből élek.
0: Márkus gesztusa számomra felejthetetlen marad. Eljutott arra a végső pontra, ahova nagyon-nagyon kevesen tudnak eljutni. Én nekem az volt az érzésem Márkussal kapcsolatban mindig, hogy ő így született, ilyennek született, hogy ezt a bukfencet végre tudja hajtani, megmerje csinálni. Az már az élet fintora, hogy amikor az első bukfenceit csinálta, talán nem vettük mindig észre. Az utolsó bukfence, ami itt a Játékakastélyban premierjén és előadásorozatán történt, azt hiszem mindannyiunk számára nyilvánvalóvá tette, hogy ez az a bukfence.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Nagy László, csönd van. Csönd van. A láb se zizek szél, ha járja. Fekszik a nádas, hóba folytott cicomás ezred. Fölötte tépet, rucepihet Pétova repked, s piheg, ha ráakad egy bóbitára. Távol a bazalt hegy is süket néma, mintha csak mára hűlt volna le benne a láva, s letagadná, hogy kövein a bort danolászva itta a jó katona víg poéta. Ráfeszült hidegen a csönd a tájra. Hitetlen lélek lehet ilyen búba alélva. Vadmadár éles riogása fölveri néha, szárnyával megpofozza, de hiába. Baktat a tehervonat, tűz a csokra, mint üvegfalnak neki megy a fagynak a csöndnek, s nézd, amik pengve sisteregve ízekre törnek, tüntével fölépülnek még nagyobbra. Szoborrá alkot ez a téli szemle, menj haza gyorsan. Hívogatnak otthoni fények, asszonyod teste, mint a tavasz kivirul néked, tájad lesz, tűzeged a szív szerelme. Gyönyörködj, s dalaid is megerednek. Álmod ki szépen magadat a fagyból, a csöndből. Lásd meg, hogy lázban tündököl az izgág a göncöl. Álma a hóba rekedt szekereknek.

Sétálgat a szellő. Sétálgat a szellő, szökken ágról ágra, kapaszkodik olykor gyönge napsugárba. Dudorázgat, fütyörészget, kisöpri az üres fészket, bekokkint az oduba, a fejét is bedugja, s rikkant egyet, ide mind, tavasz van már idekint, ébredj, ébredj, göndöri, kunkorodjál, kunkori, s ha alusznak, vagy nem hallják, vagy hallani nem akarják, meghúzza a mókus farkát. Ettől aztán kunkori, göndörödik, göndöri, s álmos szemét a két melső lábfejével dörzsöli. Bokor alján ibolya. Bokor alján ibolya, ágak hegyén barka, a kerítés tetején csörög egy nagy szarka. Illatos az ibolya, és a barka sejmes, a szarka meg szemtelen, szemtelen és nyelves. Csokorba az ibolyát, melléje a barkát, hessel innen, ha tudod, hessensd el a szarkát. Tavitánc. Vízi világban vízi virágok, esti szellőre lejtik a táncot. Hajlik a nád és hajlik a káka, keringőt jár a lótusz virága. Tücskök és békák vígan zenélnek, gyűlnek a bálba kócsagok, gémek. Vadmalac, vatkan, megszelídülve, röffenni sem mer parton a csűrhe. Fönn a hód egyre szebben világol, lenn a képmása, maga is táncol. Városi kánikula. Éjjel-nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről. A nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a holdja. Az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, s ugranának, ha nem volna híd alattuk, a folyóba. Eljött a szüret. Eljött a szüret, itt van. Jó pohár mustot ittam. Lepényt is ettem, édest, igazi túrós bélest. Kongatják, kong a donga. Indulok ki a dombra. Hátamon öblös puttony, s még a napból is must folyt. Kék kikerics a határ. Kék kikerics a határ, s a mogyoró barka, akkorára nőtt akár a mókuska farka. Fényes, magas lett az ég, sugarakkal pántos, színes szappan buborék, s fakólevél szádos. Hűs csillagok fényeit őrzi már a harmat, itt van az ősz, érkezik, s mindent betakargat. Tisztás szélén mogyoró. Tisztás szélén mogyoró, mogyoró bokor, kalapomban kikerics, kikerics csokor. Lemenőben van a nap, lemenőben már, le is ment már valahol, túl a hegyen jár. Elvitte a nyarat is magával a nap, őszi szellő szekerén jön az alkonya. Megborzong a mogyoró, mogyoró bokor, kalapomban kókad a kikerics csokor. Szarvas bőzül a tetőn, megremeg a völgy, ilyettében makkot ejt mellettem a tölgy. Fogom hát a botomat, és leballagok, szembe vélem jön a hold és a csillagok. Fehér havon kormos folt,

0: ennek pedig 12 személyre terítettek, és 12 szék áll az asztal körül.
1: Nincs hely! Minden hely foglalt!
0: Hát úgy látom, bőségesen van hely, hiszen 12 személyre terítettek, és csak 3-an ültök az asztal körül.
1: Én április bolondja vagyok. Jó napot, Mabel!
0: Aliza nevem, és nem Mabel. Már többen összetévesztettek a barátnőmmel.
2: Engem bolondos kalaposnak nevez mindenki, mert remek kalapjaim vannak.
3: Borbata!
0: Leülök.
2: Senki nem kínált helyjel.
1: Vigyál egy korty bort.
0: Hiszen nincs is bor az asztalon.
1: Nincs.
0: Hát akkor miért kínáljátok? Ez nem szép.
2: Te leültél anélkül, hogy helyjel kínáltunk volna, ez sem szép.
0: Azt hittem, ti is vendégek vagytok, hiszen rengeteg teríték van az asztalon.
1: Hogy ne kelljen mosogatni.
0: Mosogatni mindenképpen kell. Otthon minden délután én mosogatom el az uzsonna edényt.
2: Igen, hosszú a hajad.
1: Le kellene vágatni.
0: Nem szeretném levágatni.
2: A találós kérdéseket szereted?
0: Nagyon. És igen, ügyesen megfejtem őket.
2: Lássuk, miért olyan a holló, mint az íróasztal?
1: Halljuk a feleletet.
0: Azt hiszem, mindjárt kitalálom.
2: Várjuk a megfejtést.
1: No, mire gondolsz, kislány?
0: Ugyanarra, amire ti!
2: Akkor halljuk. Mire gondolunk?
0: Hát arra, amire én.
2: Akkor kérdezek valami könnyebbet. Mi a különbség? Látom, amit iszom, vagy azt iszom, amit látok?
1: Azt szeretem, amit kapok, vagy azt kapok, amit szeretek.
3: Mit kapok?
2: Április bolondja. Kelts fel ezt a mormotát, kérdezzen ő is valamit.
3: Alszom, amikor lélegzem. Lélegzem, amikor alszom.
0: Hát egészen összezavartok. És még arra sem adhatok feleletet, hogy miért olyan a holló, mint az íróasztal.
2: Halvány sejtelmem sincs róla.
1: Nekem se.
0: Hát nem sajnáljátok az időt ilyen ostobaságokra pazarolni.
2: Miért sajnálnánk az időt? Hiszen nem beteg.
0: Nem értem.
2: Nem érted, mert még nem beszélgettél vele. Nekem igen jó barátom.
1: Kalapos! Nézd meg, hányadika van.
2: Ide nézd, kislány! Láttad ezt az órát?
0: Hogy ne látnám?
2: Akkor mondd meg április bolondjának, hogy hányadika van.
0: Hát ahhoz nem óra kell, hanem naptár. És véletlenül tudom is, hogy hányadika van. Negyedike, ha tudni akarjátok.
1: Tévedtél.
2: 6. van.
1: 2 teljes napot tévedtél.
2: Úgy van. Hé, április bolondja, miért kentél vajat az órára?
3: Igen jó vaj.
0: Órákra általában nem kennek vajat. De hát bevallom, köztetek, semmi se csodálkozom.
2: A te órád nem jelzi a napokat és a hónapokat?
0: Természetesen nem. A mi óráink a perceket és az órákat jelzik.
2: Ez ostobaság.
4: A mi óráink a napokat és a hónapokat jelzik. Ma 6. van.

0: Június, július, augusztus, ilyenkor ennél csak nem luxus.
1: Szeptember, október, november, most legyen szerelmes az ember.
0: December, január, február, a szívünk egymásra rátalál.
1: Ha március hóban jön egy kislány jóban, de április, május az isteni.
0: Mert ez a két hónap már rég arra jó, csak hogy ekkor

orfeumi elégia. Táncolt, s míg lomha csellók halkan s búsan kísérték, reszketett a szívem. Mi szép lehet, ha lágyan kádjába lép el lány reggel a langy homályban, s mélyen nyomja a vízre illatos, forró térdét. Körül zajos szatócs nép vigadt, s csámcsogva majszolt, arcukon a vasárnap kéjének zsíros fénye. Ó, olyan jó lett volna a márvány asztal szélre szorítni a fejem, s sírni egy hosszú jajszót. Ó, én finom csodákra sóvárgó árva lelkem. Hát így bújsz meg, én drágám, lomha elteltes olcsó kacajok közt, didergőn, mint nyomorú vadorzó, vak és sáros bozótban, meddő és fájó lesben. Hát ennyit állt az élet, egy-egy halk meleg szépség remek felé nagy néha a dolgok vadonában. Távoli s illanó káprázat a homályban, s csak annál iszonyúbb utána a sötétség. Szánnivaló gyötrődve szólít össze az öklöm, s kétségbe esett vágyjal néztem a táncos lányra. S ő rikító szoknyáit kurjantva csapta hátra, s a füllet termen át vad taps újrázta be.

rémes furcsa játék. Szeszélyes bús ajándék, e rémes furcsa játék. Ó, szokom, bár megéles, fogad szívedre édes. Mert csupa szívbe vert sebb vérszínezi a verset, mint halvány őszi rózsa szirmát az őszi rozsda. De lásd, egyeben nincsen, se birtokom, se kincsen. Nem adhatok te néked, csak így borús zenéket. Szebb volna büszke kastély termén egy fényes estély, vagy lágykeréken zajló kocsipa drága pejló, vagy elrobajló fülke ringó pamlagján dűlve elnézni, merre foszlott a sok távíró oszlop. Vagy űzni falka fürtjét, hallani kürtjét, míg elfakul porosra a frakk vidám pirossa. Vagy tán az volna szebb lét, nézni istennők keblét, hol antik évek árnyán mereng sok régi márvány, vagy Svájcban lenni vendég, csodálni naplementét, vagy vinne halk fedélzet, hol a banános dél szebb. Ó, minden rímmikába, ó, minden vágy hiába, nekünk két árva rabnak, csak sóhajok maradnak. De hallgasd most a verset, e torz kedvel kevertet, zsongítson furcsa hangja, mint füstös képű banda. Itt flóta, okarina, s hegedűk sok a ríma. Száz hangszer, minden rím más, s vén bánatom a prímás. Izzék a dal duhajjá, csattanjon vad csuhajjá, majd halljon el soha. Árva az árva, így, sírj csak, rám hajol.

0: Fokoskat. Volt ebben az időben Nagy Magyarország sok szép leányként ezt a szép leányt, akinek a neve Katica. Ez még semmi se lett, hogy nem, mert Katicában is annyi volt a szép, mint Mariskában, meg Erzsiben, meg Fanniban. A valami az volt, hogy ez a Katica nevű leányzó nem csak szép volt, de olyan okos is volt, hogy 7-7 határon túlszaladt a híre az okosságának. Végtére Mátyás királynak is a fülébe jutott az okos Katicának a híre. Azt mondta a király, na hát, én is szeretnék beszélni ezzel a nevezetes Katicával, hozzátok felelében Budára. Hát, otthon szépen felöltöztették Katicát, feltarisználták, elindították Budavára felé Mátyás király. A király addig kigondolt 3 kérdést, amelyekkel majd próbára teszi az okos Katicát. Mikor aztán elébe állították a piruló leányzót, azt mondta neki Mátyás. No te Katicák Katicája, nyisd ki a füledet. Adok neked 3 kérdést, ha azokra megfelelsz, a király is azt mondja, hogy te vagy a legokosabb leányzó az országban. Először is. Van nékem a padláson 100 esztendős kócom, mondd meg, tudsz-e abból aranyvonalat vonni? Hogy ne tudnék, nagyságos királyatyám, így felelt rá rögtön Katica, csak csináltasson az én édesapám 100 esztendős sövényéből aranyorsót hozzá. Bólintott a király, jól van. Jött a második kérdés. Másodszor azt kérdem, kedves húgám, van a padláson 100 lyukas korsóm is. Hát azokat meg tudnád-e foltozni? Meg én, királyatyám, ha előbb kifordítatja azt a 100 korsót, mert azt a bolond is tudja, hogy színről nem szoktak foltozni. Még nagyobbat bólintott a király. Látom, édeslányom, hogy igen okos leány vagy. Harmadszor hát azt kérem tőled. Hozzál is, meg ne is. Itt is legyen, meg ne is. Várjon felséget, hozom ízide! Ezzel futott Katica kifelé. Csak egy kis darabig volt oda, már is jött vissza, két karjába, két szitát tartott egymáson. Amint a király elébe lépett, letette szépen a két szitát a márvány pádimentomra. Parancsodra, királyatyám! Ahogy aztán a király meg akarta nézni, mit hozott neki a leány, és felemelte a felső szitát, hopp! Elrepült a két szita közül egy hófehér galamb. Volt nincs. Édes gyermekem, azt mondta Mátyás király, most már látom, nincs te nálad okosabb Katica kereke világon. Szólt a kincstárnoknak, 100 aranyat adjanak az okos Katicának. Férjhez mehessen, szerencsés asszony lehessen.
1: Kolozsvári B.

0: Mátyás király, aki az ő anyjának méhéből természet szerint fejedelemségre születik, mint egy nagy Sándor, mert benne valának mind a jószágok, akik a fejedelembe kívánhatók. Tanácsadásban mindeneket meghalad vala, birodalmának gondja viselésébe igen gyors vala. Nagy dolgoknak bátorságos megkezdője vala, munkában fáradhatatlan, elölvaló dolgoknak jól meglátója, az ellenségnek megverésében és a hadnak viselésében igen. Alatta való vitézekhez, emberekhez kegyelmes vala, uralkodásnak nem alávaló kívánója vala, mint nagy Sándor. Ha az Isten olyan hamar ki nem veszi e világból, bizony, rövid időn mind az egész világot megzendíti vala. Nem csak hadi dolgokban, hanem nemes tudományoknak követésében igen dicséretes vala, kit megbizonyít a Budán való bibliotékának csináltatása, kibe egy néhány ezer könyveket mindeszéles világról végyűjtetött vala görögül, zsidóul és dejákul megírtakat. Kinek az ő akaratja ez vala? Ha az Isten továbbá ez világon meghagyja vala, hogy oly tanúságnak helyet szerezzen itt az országban, ki mindez éles világot meghagyja. Ennek felette minden erkölcsében igenékes vala, és beszédében nyájos és trúfás, kinek az ő jámbor voltát emberi nyelv meg nem mondhatja, sem eleget nem szólhat fel. Járásában gyors vala, beszédében késedelmetlen, és tekintetében kemény, annyira, hogy valamely felé eltekintett, ottan megrettentek előtte.
1: Néhai való,

Nem minden szekulumban születik Fénix, és sok száz esztendeig kell fáradozni a természetnek, meddig oly embert formálhat, aki világ s országok megbotránkozásának gyógyítója legyen, s maga nemzetének megvilágosítója. Ilyen vala, ami jó Mátyás királyunk, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki keresztény királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, s elvész tündöklősége, mint a csillagoké naptámadásá. Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, a magam mulatságáért jegyzésbe venni akarom az elmélkedésre való dolgait. Az Isten Mátyás király nevének oly rettenetességet engede, hogy még a kis leánzók is közénekkel éneklik vala akkori Mahomet császárról.

0: Maga példájával felserkenti az aluvókat, és felébreszti a szunnyadókat. Az éjjel alatt nevelkednek jók, és lesznek vitézek, minden nemű és rendű emberek, úgy, mint Kinizsibá, aki Molnárból lett főhadviselő ember, és sok más alacsony rendű emberekből főhadnaggyá. Ilyen vala azért a mi királyunk, kinek emlékezete örökkétig lészen a magyaroknál. Ez a vitézholló saskesejüket kergetett, és azoknál magasabban járt vitézséggel. Serénységgel, untalan szorgalmatossággal őtet senki meg nem győzte. Az, mint Karnarútics, az ő horvát pennájával igen gyönyörűségesen írja. Aki így végzi életét, annak neve fennmarad, míg a folyók kiapadnak, s a dal is elenyészik.
1: Magyarországnak fényes

Ezért tehát szálljon szembe benned a lustasággal a szorgalom, a babonássággal a vallásosság, a hazugsággal az igazság, az ádáz indulattal a kegyesség, a félelemmel a remény, a gonosz rossz indulattal a legméltányosabb ítélkezés. Ne úgy értsed ezt, mintha azt állítanám, hogy a vezéreknek filozófiát vagy költészetet kell tanulni. De legalább azt az irodalmat kell ismerniük, amelyek a hadviselés előírásait és a történelem eseményeit adják elő. Így tudsz majd igazságosan uralkodni. Fedd hasznát a filozófiában és költészetben jártas tanácsadóidnak. Többek között melletted van dicső király egy főpap, főtisztelendő Vitéz János úr, az esztergomi egyház igen érdemes érseke, akit én már akkor, amidőn még alacsony rangban volt, nagy tudású, emelkedett szellemű férfiúnak ismerted meg. Azután a ma Szeráfi Pannóniai János, Pécs érdemes püspöke, akinek bölcsessége és ékes szólása a napnál világosabban és a csillagoknál ragyogóban hatol át a legmagasztosabb tárgyakon és hinti szétfényét a legmélyebb értelműek között. Ékes szólása nem csak a latin, hanem a görög nyelvben is csodálatos. Hangja édes és csengő, mint sokszólamú hangszer zeng az okokról és az erőkről. Olyanok ők, mint a haza csillagai, Pannónia történelmének legfőbb díszei. Légy tehát üdvözz, magyarok dicső királya, ellenség legyőzője, bűnözők megbüntetője, vitézség helyreállítója, a haza ékessége. Mert te vagy egész Magyarország dicsősége. Írtam Ferrara mellett a Néma barátok kolostorában szeptember 1-én az úr 1467. esztendejében.

mi, Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország királya, szeretettel üdvözöljük Pomponio Létót. Könyvfestőnk Blandius révén, ki a napokban kéziratokkal tért haza Rómából, megkaptuk leveledet. Immáron közhelynek számít, hogy fegyverzaj közepette hallgatnak a múzsák. Mi azonban, bár szinte állandó háborúságban élünk, csekéke szabadidőnket nagy gyönyörűséggel s vigasztalódással szenteljük az irodalom élvezésére. Az utóbbi napokban többször is végigolvastuk azt a Silius Italicus kiadást, melyet kezdeményezésedre nemrégiben oly csinos külsővel nyomtattak ki Rómába. Már ifjú korunkban szerettük Siliust, most pedig, amikor magunk is hadak közt forgolódunk, még inkább kedveljük, mint hogy maga is hadakról énekel. Ennek ellenére nem tagadhatjuk, hogy szomorú a királyok sorsa, amiért háborúkat kénytelenek viselni. Mert gyakorta diadalmaskodnak ugyan, de mindannyiszor emberi vérontásának árán. Mi magunk nem kívánjuk a háborút, de ránk kényszerít. Nem utasíthatjuk vissza. Ezt nemzetünk becsülete, sértett jogaink és rosszakaróink szándéka egyaránt megköveteli. Kelt Budán, az úr 1471. esztendejében, szeptember 13-án.

szentséges atyám. Győzelmemről, amelyet az isteni kegy a nagy erejű Szabácsváron a kereszténysége főveszedelmén a maga és enyéim roppant erőfeszítése árán a török felett kivívnom engedett, Gábor egri püspök úr számol majd be szentségednek. Ő részt vett az eseményekben és szemtanú volt. Én csupán annyit kívánok mondani, hogy bár sok kemény erődítést megostromoltam már, egyiknek megvívása sem került annyi keserves erőfeszítésbe, akkora anyagi és emberáldozatba, mint ezé. Kelt győzelem itt a táborunkban, Szabács városa mellett az úr 1476. esztendejében, Szent Julianna szűz és vértanú napján, magyarországi uralkodásunk 18. cseh királyságunk 7. évében. Matthias, Rex Hungariae.

Ó, borzadály, ketté hasadtam. Te tréfálkoztál velem? Egyik felemmel öntudatlan öleltelek szerelmesen. A másik szemlélt, mint egy szoba. Éber szemlencsét fogva rád, sőt, azt is, mi fejemben forgott jegyeztem, mint a szeizmográf. Ez utóbbi is akaratlan volt, hidd meg, bárha tudatos. És végezetül itt maradtam tudásommal, mint túladok. Készségesen jött első kéjünk, lakály volt, régtől elnyomott. Trónunk elébe úgy idéztük, mint rabszolgát a zsarnokok. Liheget, botlott, dombról jőve, szemfénye vad volt, lépte gyors, és tudtuk, meg nem lophat tőle erőszak, végzett kor, se sors. A biztosság. Ez volt a legszebb, s a győztes, nyegle, bizalom. Még itt zihálunk egymás mellett, de testünk csupa nyugalom. Átfoglak, langyos szád nem éget, csípőcsontot hűl, mint a kés. Derekadat, mint az emléket tartja a szelíd ölelés. Körben komoly gyinnek vigyáznak a sarkokban és a bútoron. Lábam hosszabb, mint egy zsiráfnyak. Árnyat legel, ha nyújtózom. A márványudvar csupa rozsda. Most ugrott rá a holdvilág. És a szél felkapja, visszahozza párzásunk boldog illatát.

Az új hold görbetőre felhasítja az ég violapiros fókhasát. Esti árnyak Hárun alrasítja, már osztogatja a sok álruhát. Kasba éled, utcatér, sikátor fölött az alkony mézgás és nehéz. Az ópium barlangból füst szivárog, s csókra nyújtja a libegő kezét. A báron kövér basa sétál végig, zöld vízi hulla, szeme, mint az ón. Ott angol orvos, illatokon élít és boldogságán. Fenn a dobogón hastáncos nő, kávátlan kőkutacska a köldöke, benn árnyok ágboga, lihegve, mintha még vizet kutatna, bámul bele egy szökött katona. Dobzene árad, és fákja füst a térről, a karnyelő hasán a hold a vért. Mesemondó körül sűrű félkör, az ajkak nyílnak, Szimbád hazatért. Tuareg ül a nagy falnak háttal, és a látványt nézi. 40 napja már, egyszerre mindez, dobszó, tőrök, fátylak, s fátylak mögött a női szem, bazár, résztálak, menta illat, pálmakertek, mélyzöld árnyékok és fehér falak őrült körtáncot lejtenek szemedben, míg szédít, őrjét, vonz az áradat. És hí, hazádról.

Van vénen is reinkarnáció. A mor kötőben vetkezd le a múltat. A morált fest le. Hitvány szóbeszéd. Nevedet ejtsd el. Rég és rég meguntad. Dobd rá az emlékgyűrött köntösét. Eszmédet akaszd a szögre. Rongyok, mit rossz boltokban aggasztok rejád. Ne fordulj vissza, így légy újra boldog, mezítlen ifjan, hogy szült anyád. Csempész, tolvaj, kerítő, halárus, szeres fiút, lány, itt meg, egyre megy. Rabolj vagy gyilkolj, fogd át halálos ölelkezéssel ezt a várhegyet. Avagy vadabb végvon, a város úta, szerezd meg mindjárt, mit szíved kíván, lila függő ágyán az ópiumnak, zöld nyeregből az abszint lován, hogy maradj így, ne mozdulj, csak nézd el, hallgass, sosem volt madarak dalát. Míg homlokos körött a csillagképek csörögnek, mint az érő tatolyák.

Tűn a sátorsor olyan, amit még fel-felvillan távolan, mint alvó asszony hátán a gerinc a kedvesnek, ha reggel elrohan. A sivatag jön, félve ízleled, se fák, se fű, se füst a víz felett. Terem ez, melynek nincs oldalfala, szín, melyre nem toltak be díszletet. Nincs erkély, sor is rajta tapsolók, közjáték, s girland, mely szemed belóg. Két görbe sík van itt, a föld és az ég. És közöttük állsz magad, a monológ. Sziklák árnyán keres ülőhelyet, s kezedbe addig hajtsd nehéz fejed, míg a gondolkodás merész kaland, s vad gyönyör lesz, unt szokás helyett. Nem tart soká, az ész minden kirág. Nem érzelem, s hangulatvilág, len van, és fenn, oldalt semmi sincs, s ami oldalt van, nincs, a déli vár. Meríts hálót, az apróját erezd, de ha a nagy hal ficánkolni kezd, a létkérdést kivesd, magasra vesd, magadra vesd, és sorra kérjed ezt. A roppant homokól csak pereg, szűk töltsérén lecsorgunk emberek a semmibe. S ha egyszer len leszünk, a lejárt órát kifordítja meg. Hol itt az alkotó? Vagy hova lett? A jócskát játsz, ide-oda meg, s azon kacag, hogy ész s tapasztalat csapdája őt nem fogja soha meg. Hol az űr, csillagködök laza kocsonyája, tejutak halmaza, kométák rőt haja, s a létcsupán egyetlen bolygó ritka bőrbaja. És ha a kény hitvány részpénzzel fizet új szolgákért, melyet szülők ölébe

Mert a természet majd dolgoztat, kínoz, s ha megkapunk, elád a semminek. Ha életünk csak tud halálkodőt, s kéjünkért más, egy élet kínja tör. Miért játszódunk? Miért nemzünk gyermeket? Valóban oly nagy gyönyör, a gyönyör. És ekkor, mikor az állig vasbeton városban éltünk, dolgozva mohón és öröm nélkül, nem így ítéli majd egy jobb jövendő összefoglaló? Útjuk tévút volt, és mint útjuk, olyan az életük. Vértenger, túlfolyam, kitéptük történelmük lapjait, s mindent előről kezdtünk. Újonnan. Így rázd, míg rázd a kételj méteje, kérdés csörgődet az égben, te gyermek. Nem. Te agg, mert itt az est, s fehér tarkódhoz ér a kézfeje, mi sem kerüljük el a kismetet. A síron túl nincs többé ismeret. Ez a magány kvártéja. Innét jöttek vad férfiak lovon, s vándorbottal kezükben

szegénye, tenne kell szívem valamit. Így szólt hozzám a feleségem, és én felkeltem, mint az, hogy megbántottak, hogy végrehajtom a halálos ítéletet. Úgyis, mint az, ki fél és tudja, hogy ő is sárból vétetett. Nagy ég, minő viháncolással köszöntöttek az egerek. Orrukkal egymás partövében szánkázgattak a meredek lépcsőcskén, hogy harapták egymást, és marták a trágár kicsikét. Azt képzeltem, a régi Rómát látom, Szodomát, Ninivét. Fogtam a kalickát, kiráztam őket, majd rájuk húztam a fogantyút. Hadd vigye el gyorsan mindüket a Niagara. Nem. A habzó örvény nem bírt velük. Életéhez a 100 egérke jobban ragaszkodott, mint önön sodrához a víz. Úgy cikkáztak, mint gátugró lovak, mint fehér agarak, úgy ugrándoztak, szögdéceltek, akár a repülőhalak. Én meg a foggantyút markoltam, húztam, rángattam. Hiába. A víz nem jött. És én rámeredtem az iszonyú lupickolásra. Álltam kövülten. Míg az őrült uszoda elpihent, és amíg a víztükör alatt sorjában kinyúltam gyenge lába. Mentem, és futottam volna, amikor észrevettem, hogy árnyékszékdeszkáján nyálas, nyomvad egérke koporog, piros szemével hálatelten figyelte arcomat, úgy ült vacogva, mint a tengerész, ki hajótörésből menekült. Nedves boldogságában hozzám imádkozott, az egerek urához, megadta néki a mindennapi kenyeret. Aki a rágcsálóknak hintát és tágos kalickát faragott, és aki ellen, ha vízbe dobja, nem érez semmi. Rózsaszín madárlábában, oly görcsösen kapaszkodott meg a deszkában, oly szerelmes szemmel nézett arcomba, elfordultam a fal felé, majd lehúztam mind a két szemem. Így lassanként már hinni kezdtem, hogy nincs egér, képzelem, és egyszerre úgy éreztem, nőni kezdek, mint aki isteni hatalmát kellő méltósággal és kegyetlenséggel viseli. Csak egyre nyúltam, magasodtam, és egyúttal összezsugorodtam, és töpröttem, mi alatt nőttem, mert gyilkos sem lehettem úgy, hogy ne legyek áldozat. Végül huny szemmel látni kezdtem a kisegérben magamat. Tértem megcsuklott. Émelyekbe szaladni kezdtem, ingben át a konyhán, s kinn a nyírkos kertben átkaroltam egy almafát. Előttem még ott keringett az egér vörös kis szeme, és aztán lehánytam ruhámat.
Én. Az ekerek.

végül, feleletül, meg reményül, dallamkél a vonókor, széles, hogy az élet gyötrelmes és gyönyörűséges, és hogy talán míg élünk a halálon innen, mégsem lehet elveszve minden. Dúdol a hit egy árva fuvolán. József Attila, Számvetés. Ettem, ittam fekete undok mocskot és csípős trágyalevet. Ember vakmerőbb nem lehet, ám eddig sohasem voltam boldog. Ebben a megváltott világban egy pillanatom nem volt nemes, sem langyos, édes, kellemes, mint disznónak a pocsolyában. Engem sunyiságra oktat az erkölcs. Rólad is ezt hiszem. 28 éve éhezem, rajtam már csak a fegyver foghat. Ezért ülnek oly sötét dolgok, oly hatalmak a szívemen, hogy szorong lágyarcú kedvesem, ha ránézek, pedig mosolygok. Komor ég alatt üldögélek, mint hajléktalan a híd alatt. Mindentől fölmentem magamat, mert nem lesz utolsó ítélet. Bari Károly, azt hiszitek. Azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt. Én korbácsolom az iháló szél hátát átkaimmal, és üvöltöm az égig kivetettségem siralmait. 16 éve nem elég arra, hogy befogadjatok. Nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit. Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok részkrajcárjaival megajándékozzatok. József Attila,

Két nyárfa. Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Osztódom én, osztódol te, só vagy az én kenyeremben, mosoly vagy a bajuszomon, könny vagyok a két szemedben. Köt a véred, köt a vérem, szeretőm vagy és testvérem. Köt a vérem, köt a véred, szeretőd vagyok s testvérem. Szellőm vagy ki megsimogatsz, viharom ki szerte szakadsz. Szellőd vagyok ki simogat, viharod ki szétszaggatlak. Ha nem volnék, te sem volnál. Én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten, két szép nyárfa, s búvunk egymás árnyékába. Kezdetben még. Kezdetben még álltam a sarat. Az voltam, akinek születtem, akivé váltam ésszel s erővel. Nem adom, mondtam. Nem is kérem, mondtad. Amire föleszméltem volna, balzsamos ujjait kiszedték zsigereim, ördöngös erőművekbe vezetted vérem, idegeimből pulóvert kötöttél születésnapomra, hogy védjen legalább a hidegtől, ha már a halál ellen neked sincs hatalma. Csak a szemem hagytad meg, hogy lássam, milyen mesterien játszol begykövekké csíszolódott csontjaimmal. Játsszál csak, mondom. Dobj minél magasabbra. Négy szem közt este felé. Miként a szokásból lassan kivesző házasember nótát járják olykor az illedelmes falumbeliek, tűzzel még, de helye húja nélkül, és inkább az emlékek, mint a muzsika melegétől elelbotló hangon mondanak ezt, azt. Mondanék én is, fel-fel parázsló szemedbe nézve, mondanám, amit a kéz a vállon s a csípőn, öröktől fogva el szokott mondani, amikor csak ketten vagyunk a földön. Egyszer majd szép lesz minden. Egyszer majd szép lesz minden. A telet s az őszi félelmet hidd el, szerelmünk levetkőző. Úgy állunk majd a fényben, mint a virágzó ágak. Büszkén viseljük szégyen nélküli koronánkat. Sötétbe sem kell félnünk. Útjaink beragyogja, hajdani szenvedésünk virrasztó telehódja. Félvén se félve. Hány megvert sereggel futottam én már, hányszor múlt életem egy-egy paraszt hajszál. Ha győztem is, a győzelmem píruszi volt csak, itt megünnepelnem, nem engedtek a holtot. Itt nem mellettem, de bennem dőltek halomra. Boldog, aki magába csak önnön halálát hordja, és annak él jámbor gondjai közt naponta gűrtől rá, félborral máskor zenével könyvbe rúgarol. Aki céllal, tervel tartja magától távol, aki illendőséget termel, amikor gyászol. De meghalni minden egy halállal. Tréningezni a vége. És nem tudni, mikor találhat önnön magadban téged. Örök készen létben, örökkön szembenézve, és nem hajlani mégsem a kétségbe esés. Kiállni verten az élnek. Maradni hadvezérnek. Tudni, félvén se félve, a végső vereség. Palackposta Albert Camus emlékének. Ketté tört az utolsó evező is. A hullámok egyre tornyosodtak, nemhogy szűnt volna, de nőtt, s vadult a vihar,
a holdat is mindegyre elelfújta, lóbálta, veszettül, majd kivágta valahová a messzi partra, vagy talán be a reménytelenül mély óceánba. Mertük a vizet egész éjjel. Vállal és lábbal feszültünk a már-már összeroppanó bárka bordáinak. Csak reggel, mikor a kelő nap előtt, mint áhítatos Mohamedán horda térden hajlongtak a fehér turbános hullámok, csak akkor éreztük, milyen hiába való harc volt. Egyetlen korty víz nélkül várni a megaláztatást. Föltápászkodtunk, körbekémleltük a derűs és üres láthatárt, s maradék erőnket összeszedve alámerültünk.

sehol se vár. Nincs gondom haszonra, kárra, lógok, mint gyümölcs a fán. Csavargok, zenélek, akárhogy megélek szeretni.

nincs se villám, sem Skodám. Márkám ott a kártyán, véd a Joker, jó komám. Másem hordja zsákszám, gyűjtse pénzét, hangja mód. Azt rám, hogyha fogytán, hű szerencsém, minden

Családra sehol se vár, nincs gondom haszonra, kárra, lóvok, mint gyümölcs a fán, csavargok, zenélek, akárhogy megélek, szerencse.

hol volt, hol nem volt. András falván volt egyszer egy szegény ember, se szegény asszony. Nem volt azoknak gyermekük. Egész nap kiártak az András falvi nagy erdőbe gombát szedni. Egyszer, amint szedegették a gombát, hogy nem egy bokor alatt, megláttak egy récecskét, egy vadrécét. Felvette az asszony, nézegette, hát el volt lőve a lába a szárnya. Na én ezt hazaviszem, mondja az asszony. Meggyógyítgatom, s legalább lesz egy réci. Hazajes vitte, egy kosárba tett szénát, szalmát, s beliültette a récecskét. Ők megint másnap újra elmentek gombát szedni. De hogy korán menjenek, nem takarított ki az asszony, nem vette meg az ágyot, nem sepregetett, nem mosogatott, úgy hagyott minden. Erre várt a récecske, kijött a kosárból, egy kecske bukát vetett, és egy olyan szép leány lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Csak egyik lábára egy kicsit sántált, és az egyik karja el volt törve. Úgy, mint ahogy réce volt, és a szárnya el volt lőve, a lába el volt lőve, hát ugyanúgy a leánkétibe sántál. Kinyitotta az ablakot, kiment rajta, vizet hozott, kisepregetett, mosogatott, megvette az ágyot, és megint kecske bukát vetett, réce lett belőle, és visszajut a kasárba. Este felé, mikor hazajön a szegény ember, szegény asszony, hát lássa, uram teremtőm, ki járt? Ha valaki itt járt, de meg van vetve az ágy, kisepregetve, elmosogatva. Ha biztos a szomszéd asszonyom volt. Tanakodtak, de nem szóltak senkinek se. Másnap reggel azért is úgy hattak mindent élét. Nem csináltak meg semmit se. Elmentek reggel korán gombát szedni. Erre várt a sánta réce, térkű, kecskebukát vetett. Ugyanúgy elvégezte a dolgát, mint az előtt való nap. Még vacsorát es főzött. Hűnek haza az asszony és az ember, hát a szemig száig elállt a csodálkozástól. Ki lehet az a jó tevünk? Nem tudták elgondolni. Úgy egyezkedtek alattomba, hogy másnap reggel úgy tesznek, mintha elmennének. De nem mennek el, hanem oda a színy alá elhúzódnak, s meglesik, hogy ki jár ott. Úgy es lett, felkültek, és összeszedték magikot, miha el akarnának menni, míg az ajtót ezt bezárták, és elhúzottak a színy alá. Egyszer csak kinyílik az ablak, és egy olyan szép leány kilépett rajta, hogy a napra lehet nézni, de arra nem, csak egy kicsit sántított, és a karja el volt az egyik törve. A szemig száig elállt a szegény embernek, szegény asszonynak a csodálkozást. Odafuttak az ajtóhoz, kinyitották, hogy nem-e buttálott valahol a leján, s hát a kasár üres volt. Megfogták a kasárt, azt a fészket, s behanyították a tűzbe. Mikor a leján megfordult, vitte a vizet, hogy béviszi, meglátta ezt, hogy elégették a kasárt. Jaj, miért tették ezt velem? Én egy elátkozott leján vagyok. Récéjét varázsolt a mostoha anyám, és van nekem még 11 testvérem, azok mind vadrécék. Most hogy szabadítom meg én őket? Sírt panaszkodott a leány. Ne félj, itt jó hájád lesz, gyermekünknek fogadunk, mondták a szegény ember, szegény asszony. Mindent veszünk neked, gyermekünk úgy sincsen. Vigasztalták az öregek, de hiába vigasztalták. Olyan szomorú volt örökét a leány, hogy most mi lesz az ő testvéreivel. Történt egyszer, hogy fonogatott ott a ház alatt, és ahogy fonogatott, nagy vadréce gágogás ment el a feje felét, és az ő testvérei voltak. Gyere velünk, hugocskám, gyere velünk, gágogták a vadrécét. Mennék én szüvesen, hanyítsatok le tollat, és mindegyik réce egy-egy tollat lehanyított, és a hugocskáik a leján beliszúrta a hajába, beliszúrta a hunya alá, s mindenféle testrészibe szúrt egy tollat, és csak kinőtt a szárnya, és megtollasodott, és a többi vadrécékvel elrepült.
Kifuttak a nagy gágogást, az öreg asszony, a szegény asszony, szegény ember, és nézik, de így már nézhették, csak a guzsajat kapták meg, a leján sehol se volt. Nagy szomorán ott maradott a szegény ember, szegény asszony, és lehet még ma is élnek, ha meg nem voltak, itt a vége, fussábbé.

Hová repülsz? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringat, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel, te kapsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér, egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűt, fájó homlokod, mely isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi semmi vagy. Égő koponyát hitvány kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni hagy. Ember vagy, punktum. Annak is szegény. Miért? Ne kérd. Igazságot kitesz. Bús életed a fáradt kis regény hadd folyjon. Egyszer majd csak vége lesz. Te fejtenéd fel ok és okozat ős szövetét a kuszafon alatt. Hagyd! Lehúzna, mint úszót a mosza, s megfojtana a mélységek alatt. Jobb ég, kapcsold le hiú szárnyait, maradj a földön, s békülj meg vele. Éld életed, ahogy lehet, ne szét. Volt tavasz, lesz ősze és tele. A föld színén néha ragyog a nap. Örülj te is, sütkérez. Árva ő. Még egyszer majd a sok hű földdarab lágy testvérszóval föléd tüborítik.

0: Hát beállt Ecce a János egy urasághó kocsisnak. Na, az uraságnak volt egy lánya. Ecce azt nagyon mehetett volna ki a pusztára megnézni a jószágokat. Befogotta János, azt mennek. Mennek a fiákért. Mikor kiérnek, hát azt mondja a kisasszony.
1: János, hajtson legelsőbb is a kanászhó, megnézzük a disznókat.
0: Jó van. Hajta János arra a járáson. Mikor odaérnek a kanászhóval, kan búgja a disznót, azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinálnak azok ott?
0: Kisasszony, kérem, azt mondja János, az föláll a disznónak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kanász, hogy elszökjön a kukoricába. Mennek tovább, mennek a csordához, ott meg a bika ugorja a tehenet. Azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinál az ottan?
0: Az kisasszony, kérem szépen, fölállt a másiknak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kút. Szomjas.
1: Jó. Hajtson, János, elmegyünk, megnézzük a juhászt.
0: Mikor odaérnek a juhászó, hát a csődör szamár ugorja a kancát.
1: János, azok ott mit csinálnak?
0: Kisasszony, kérem, azok cikáztak, játszottak ott az árokparton. Az kiment a dereka a hírű, az most tapossa a derekát.
1: Igen ám, de a kisasszony észrevette, hogy a szamár csődör előbb kieresztette a csilibunkóját, az belenyomta a kancába. Mit nyomott az ott deneki János? Hát kisasszony, kérem, az az alsón sokat szellentett, a csődör szamár meg most bünteti.
0: Az mondja kisasszony.
1: Mégiscsak hajtson János tovább arra az erdő felé.
0: Kisasszony, kérem, ott rázós az út.
1: Nem baj az, János.
0: Kihajtotta János arra az erdő felé. Mikor beértek egy kicsit az erdőbe, azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, szellentettem.
0: Hát nem marad más a Jánosnak, mint hogy elővette ő is a csilibunkóját, az megbüntette a kisasszony. Jól van, mennek tovább. Egyszer azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, én már megint szellentettem.
0: Hát a János megbüntette még egyszer. Megint mennek tovább. Már látszik a kastély az erdő szélibű. Azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, még egyet szellentettem.
0: Azt mondja a János. Na, én tőlem már össze is csinálhassa magát a kisasszony. Nékem elfogyott a büntetőké.
2: Volt egy király, annak volt három lánya. Na, egyszer a király el akar menni a vásárba. Azt mondja a lányainak. Na, lányaim, mit hozzak nektek a vásárból? Milyen vásárfiát? Azt mondja a legöregebb. Nekem, édesapám, hozzál egy aranyruhát, de olyan könnyű legyen, mint a bikanyál, amit a szél visz. Azt mondja a középső. Nekem egy ezüst cipőt, de olyan hangja légyen, mikor lépek, mint a csöngettyűnek. Azt mondja a király. Jó van. Hát neked édes legkisebb lánya. Mit hozzak a vásárból? Mert a legkisebb volt a legszebb is. Azt csak hall. Azt mondja a lány. Nekem, édesapám, hozzon egy olyan virágot, ami 5 perc alatt a duplájára megbír nyőni. Hát, elment a király a vásárba. Már 3. napja oda van, mert akkor még nem egy napig tartottak a vásáron. De aztán ugye csak hazagyő. Hozza a legöregebb lányának az aranyruhát, a középsőnek az ezüst cipőt, a legkisebbnek meg azt mondja. Neked, kis hiányom, nem bírtam teljesíteni a kívánságot, akárhogy akartam. Végig kerestem az egész vásárt. Olyan virág, ami 5 perc alatt a duplájára megnyőne, olyan nincs is. Hiába locsóták ottan. Kívánj, amit akarsz. Amit teljesíteni bírok, neked teljesítem. Azt mondja a lány. Dehogy se nincs, édesapám. Hiálj csak ide János kocsisunkat, majd megmutatom. behívják azt a királylány, meg csak elkapja a csili bunkóját neki. Az meg elkezd ám tagadni. Na lássa, édesapám, hogy van olyan virág. Nem is köllött 5 perc, azt megnyőtt a duplájára. Csak úgy nyílik a rózsája neki. Hát még mikor az én cserepembe ültessük. Hát ha neked ez a kívánságod, azt mondja a király, egye meg a fene, nem bánom. Legyen a tied. Így lett a János kocsisé a legkisebb királylányé. Aztán ütetgethették.
0: Volt a katonáiknál századosnak egy legénye, aki a lovakat rendezte, a ján. Na, egyszer valahunnan várták az ezredes urat. Nos, hogy majd kimennek elébe parádéba. Az ezredesnek nagyon szép fiatal felesége volt. Azt mondja kapitánya Jánosnak, te János, nagyon rendbe hoznám azokat a lovakat, úgy menjenek, mintha a saját lakodalmukba mennének. Jó, úgy lesz. Kipuszolta a János, csak úgy fín lett a szőrű, de nagyon szépen mennek a lovak. A kapitány uré egész úton ágaskodik, de nyerít nem bír magával. Na, odaértek, hogy majd várják nem sokágyütt is, leszáll az ezredes a vonatról meg a felesége. A kapitány lova meg kiresztette ámos lóbálja, nyerít veri a hasát a durugjával. Nézi a menyecske, nézi az ezredes is, nem szól. Mikor azt beérnek, híja a kapitány. Ugye, mit csináltatok avval lóva, hogy úgy meg volt kanosodva, hogy úgy viselkedett? Én nem tudom, ezredes úr, azt mondja, majd megkérdezem a János. Hívassa a János. Te János, mit csináltál a lovammal, hogy úgy meg volt evüve? Hát nem azt mondta a százados úr, hogy úgy menjen, mint a saját lakodalmába menne? De azt mondta, hát úgy megy. Jól van, te mit? Hát a senkibe gyugtam egy kis darab szalmát köröszbe. Azt mondja az ezredes. Jól van, de a feleségemnek meg ne mondjátok, ha kérdezi, mert az képes lesz azt az egész szalmakazlat a senkembe gyugja.
2: Ez meg úgy történt, hogy szállásóva voltak az egyik faluba katonák. Szemet vetett a kapitány az egyik menyecskére. A menyecskének az ura munkás ember volt, kétkezi munkás. Reggel elment, este jut haza. A kapitány odaszokott. Majd a munka közben az emberek kezdték maguk közt beszélgetni, meg kiderült, hogy a menyecske a kapitánnyal összeszűrte a levet. Mondják azt neki ott a munkába. Hallod, így és így áll a helyzet. Tudsz-e róla? Nem hiszem, azt mondja. Az én feleségem az, mikor hazamék, a nyakamba ugrik, körülcsókol, vacsorával vár, meleg vacsorával. Azt mondják, éppen ez az, ekkó csap be, az csak hízelgés. Hát, majd az ember hazaér, ekkor is persze, mint minden este, egyformán az asszony nyájasan, kedvesen, majd megvacsorázik az ember, bántja a dolog. Hallod, hé, valami itt nincs rendjén. Micsoda? Kérdi az asszony. Az beszélik, hogy te a kapitánya jóba vagy. Jár hozzád napközben, mikor én oda vagyok dolgozni. Ugyan, hát hogy gondolhatsz ilyet? Látod, hogy mennyire szeretlek. Meleg vacsorával várlak. Csókot adok, mikor hazaérsz. Igen, ez mind szép, de azt mondják, ez csak kétlakoskodás. Ha nem mondod meg, mondja, megverlek, de nagyon. Hát a végén sírva fakad az asszony. tudod, az úgy történt, hogy ez az ember föl van fegyverkezve, kardja van, lőfegyvere van. Öbégyütt, és azt mondta, hogy ő neki, aki nem engedelmeskedik, a fegyverit használja. Hát mit volt tennem? Nem volt, aki megvédjen. Muszáj volt cselekedni, úgy, ahogy ő mondta. És megtette velem.
3: Megtette?
2: Meg. Ha nem.
3: Azt mondja.
2: Ha te meg akarsz védeni, maradj itthon a munkában, máma, védjél meg.
3: Hát, így is történt. Az ember elhatározta, hogy már csak azért is, hogy meggyőződjön. Itthon marad.
2: Igen, ám. De a ravasz asszony, mikor tudta, hogy az idő eljön már, hogy szokott gyűnni a kapitány, kapta a kannákat, a vizes kannákat, elszaladt a kútra. A kapitány éppen már gyűjt a kút. Csak gyűjjön, egész bátran. Itthon van az uram. Csak legyen erélyes, azt majd meglátják.
3: Így is történt. Persze a kapitány lassan ballagott,
2: az asszony meg sietett.
3: Hamarabb hazaért a vízzel, azt mondja az urának.
2: Készülj el mindenre, gyűr a kapitány!
3: Hát az ember aztán felugrott. Amit csak keze ügyibe tudott kapni, fejszét, baltát, vasvellát, ásót, lapátot, oda készített minden szerszámot, amivel majd megvédi az asszony. Oda is ér a kapitány, ahogy oda ér. Berúgja a kaput, az udvaron már káromkodik. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, szétvágom a karddal. Ne próbáljon ellenem senki. Az ember erre megszeppent, szegény. Jaj, asszony, hova legyek, mi legyen velem, hova bújjak?
2: Ha ne bújj el, védjél mög, ha kivéd meg engem. Ha bújj be az ágy alá, ha már nem akarsz megvédeni.
3: Az ember be az ágy alá, gyorsan. Pontosan az az ágy alá, amelyik majd lesz a támadás. Úgy is történt. A kapitány, ahogy odaért, durván neki esett az asszonynak a látszott kedvéért. Föllötte az ágyra. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, levágom a karddal, és megtört. Így adta az asszony, az ember meg az ágyat. Az asszony persze adta az előkelőt, síránkozott.
2: Na majd, mikor megtörtént, elment a kapitány.
3: Elemeli a lepedőt az asszony.
2: Hé, itt vagy?
3: Itt vagyok.
2: Ha a gyerek ki, már elment.
3: Kibújik az ember.
2: Ha,
3: azt mondja.
2: Látod-e, hogy milyen goromba, milyen erős?
3: Há, nem fétél az ágyam? Kérdezi az asszony. Dehogy nem.
2: Nem fétél, hogy rád szakad az ágy elő?
3: Dehogy nem.
2: Hát azt, mit csináltál?
3: Azt mondja az ember.
2: Volt itt ész asszony. Ha mit csináltam, mondjad már.
3: Egy kézlábáltam, az anyja. Hátamat nekifeszítettem az ágy aljának, és úgy tartottam. Ami biztos.
0: Az így?

0: Az én falumba, Temerinbe, az volt a szokás valamikor, ha a lány férhőmenendő volt már, egy véka búzát neki köllött vinni a száraz malomba. Hát a száraz malomba, abba az időbe a Peti bácsi volt a főmónár. Az a száraz malom meg úgy nézett ki, mint a járgány mostanába, csak tetővel volt, zsindeles tetővel, s az oldala be volt deszkázva körül. Peti bácsinak volt benne egy fricse, ágya, amin ő heverészett is, mikor hoztak őrölni való, beöntötte a darálóba, a lovat megindította, szépen a ló lehúzgálta az őrlendőt. Na azt az egyik nagy lányka elvitte az őrlendő búzát, hát szól Peti bácsi neki. Így a szolgám, mi van? Hát te hoztad-e?
1: Hát édes Peti bátyám, azt mondta édes anyám, nekem kék ezt elhozni, ha már férhő mentem, hát elhoztam a véka búzát.
0: Jól van, édes szolgám, jól van.
1: Hát tegyük fő.
0: Már föl is önti neki Peti bácsi, azt avval elkezdi kérdezgetni a Peti bácsi a nagylány. Hát édes szolgám, megvan-e már a vonyagló?
1: Hát, hogy ne volna, Peti bátyám?
0: Hát a tulipántos láda.
1: A is megvan.
0: Bőcső?
1: A is.
0: Elnyetán a pincsák is megvannak.
1: Megvannak, édes Peti bátyám.
0: Na, akkor nem baj. Hát a mátkaló, a megvan-e?
1: Mátkaló? Azt nem mondta, édes anyám.
0: Dehon nem, már no.
1: Hát azt kicsinálja.
0: Hát édes szolgám, idáig én csináltam. Ángyodnak is tavaly én csináltam. Szomszédodba a Rozi nénédnek annak is én csináltam. Meg az alvégen többeknek én csinálgattam. De még egy se gyűjt visszamondani, hogy nem jó van?
1: Hogy?
0: Hát hogy?
1: Még a véka búza lemén én megcsinálgatom szépen. Hát jó van, Peti bátyám, ha úgy van.
0: Peti bátyi szépen behívta nagylány,
1: bricsre főfektette,
0: azt lassan megfurogatta neki a mátkalika. Készen van a búza, nagylán hazaviszi.
1: Hát édesanyja, maga nem mondta én nekem, hogy Peti bácsival a mátkalukat is meg kék furatni. Miféle mátkalukat te? E hunni? Így az anyád!
0: Avval azt lekever a nagylánnak egyet mindjárt az anyja. Arra mászkált éppen a vőlegi. Hát édesanyám, mém bántja már az én mátkámat, no?
2: Hát hunne bántanám, amikor abból a hat fincsábú egyet összetört, amit a születésítő őrizgetek neki.
0: Sose bántsa az én, majd veszek én másikot. No, alig várja az anyja, hogy elmúljon a lakodalom. Hazagyütt a fiatalasszony a lakodalom után.
1: Na, édes lányom, észrevette a vőlegény, hogy... Nem vette, édesanyám. Az egyik lábam kinyújtottam, a másikat összehúztam, úgy jajgattam. Na, Isten boldogíja szegény édesapádat. Én is úgy cselekedtem.
3: Az egyszeri kislány első alkalommal elmegy a táncra. Hát, az anyja könyörgésére elengedi, de mondja neki. Kislány, olyan korszakban vagy, hogy te már nem vagy kiskor, de azért vigyázz a szűzességedre, nehogy elveszítsd, mert az a legdrágább kincsei lány. Mert aztán, ha férhömész, az lesz az első, hogy a fejedhez vágják az érsek. Hát mi az? Az a szűzesség. Hát megmagyarázta neki, hogy mi a szűzhártya, meg mit nem szabad engedni neki, ha véletlenül valamelyik sutyó legény neki áll. Na, úgy is volt. Bemegy szegénykém a táncra, odáll a sarokba, két marokra fogja a micsodáját, és szorongassa. Na, majd egy suhanc odáll. De kisjár, mit csinál? Mit csinálok? Mi között hozzá? Mi között hozzá? Őrzöm a szüzességemet, hogy el ne veszítsem.

0: kislány, most már nem kőfognod, biztos fő van varva.
1: Ugye? Megtenném még egy szívességet nekem?
0: Az anyja. Meg.
1: Varjá. Az anyja. Még egy sort rajta. Hogy biztos legyek én ebbe. Mert kétsző azért csak ki rajta lopcik.
0: Hát, mit volt mit tenni? A fickó nem bírt neki állni. Az anyja. Ide figyelj, kisjárt. Nem készültem most erre. Csupa véletlenül jöttem a táncra, nem hoztam magammal elég cérnát. Hát így is volt. Hát jó van. Az ő a kezeit elengedte, majd másik este fővarja. Hazamén az anyja éppen szudikál.
1: Édesanyám, nincs több baj. Nem kő vigyázni többet a szüzességemre.
0: Hogy gondolod eztet? Üld fel az anyja.
1: Hát tudja, az anyja. Találkoztam én egy szabó legénnyel, és az fő varta.
0: Ha, hogy varta fő? Mondja, hogy varta.
1: Fő varta egyszer, kétszer. Én kértem, hogy még egyszer varja föl, hogy ne rojtolódzon ki. Azt mondta, hogy nincs cérnája.
0: Pedig a holdvilágban láttam, hogy a tű alatt még két gombolyag lógott.
2: Volt egy menyecske, volt egy lány. Ugyan volt neki több lánya is, de a legöregebb lánya hát férhő akart volna menni. De előbb ugye ment az üzlet. Hát most mit csináljunk néki? Özvegyasszony volt, a férje meghalt. De hát most szerette volna a legöregebb lányát férhez adni. Szomszédba volt is egy gazdag legény, a János. De az meg azt mondta, csak olyat veszel, aki szűz. Azt mondta az anyja. Majd én lányom meg fogom csinálni. Oda se néz, ebből nem lesz probléma, ne félj. De édesanyám, ne. Majd én megcsinálom. Ugye abban az időben még petlórium lámpa, meg stb. Nem volt villany. Hát azt meg is csinálták. Addig mi a csodázta a lányt, addig, hogy csak rászette a szomszéd legényt, hogy megcsinálják az eljegyzést. Az asszony elment a mészárszékbe, vett marhahúst. Tudod, lányom, vettem marhahúst, majd azt a vékon hártyát oda teszed, migó gyugja a János, észreveszi, akkor te azt mondod, hogy jaj, a zűz hártyát. Gyűn a lakodon. Elmúlt az is, gyűn a nász éjszaka. Lefekszel, elkezdi a János csinálni, egy cél valamit észrevesz. Erre gyorsan mondja ám az újasszony.
3: Jaj, édes párom, jaj, a szűzhártyám, a szűzhártyám.
2: Fölkelt, fogta, odament az asztalhó, gyújtogassa a petlórium lámpát. Egyszer lejtette, nem tanálja, nagy nehezen megtanálta. Nézi, nézi, húzigálja a két kezivel, azt mondja. Megértem az anyád úristenit, azt mondja, a szűzhártyádat, de hunnat került rá a vágó hittecsétje. Volt a világon egy király, annak meg volt egy lánya. Nozd, ez a lány mikómán belegyütt az időbe, egyszer, amikor ment fürdeni, belenézett a tükörbe, rettent elszomorodott. Elszomorodott azon, hogy ő minden felé milyen szép fehér, csak éppen a lába közt fekete. Észreveszi a király, hogy a lány se nem eszik, se nem iszik, mindig csak szomorú. Előkapja egyszer elérni. Mi van, lányom? Miért nem esül? Miért vagy mindig szomorú?
4: Hogy ne volnék szomorú,
2: azt mondja a lány.
4: Mikor mindenfelé olyan szép fehér vagyok, csak egy helyen vagyok fekete.
2: Hát hú,
4: hát a lábam közt.
2: Öreg volt már a király nagyon. Hivatja mindjárt az aranyművesit, az volt neki jó embere.

0: azt mondja neki, hogy miről van szó, segítsen, ha tud. De hát az aranyműves is olyan idős volt, mint a király.
1: Gondolkozik
0: ott egyszer, azt mondja. Van én nekem egy fiam, a János. Hazaszaladok azért. Ilyen dolgokban annak már nagyobb a tudománya, majd az hátha. Szalad a fiáé az aranyműves, elmondja neki, hogy mi van, tudna-e rajta segíteni. Azt mondja János, hogy ne tudnék.
1: Hát mit csinálsz vele?
0: Hát majd a szépen lereszeljük azt a fekete síget.
2: Én nem bánom, de nehogy fájjon,
0: azt mondja király. Á, nem fáj az, azt mondja János. No, azt hát egy darabig rendszeresen reszelgették a feketét a királylányról. Közben ugye hát le is borotválták, meg megint reszelték. Retten tetszett a királylánynak a reszelés, zapja kérdezte is.
2: Oszd meg, vagy elégedve, lányom? Nincs baj.
1: Nincs, édesapám.
2: Mit csinál veled a János? Mit csinálta?
1: Lereszeljük.
2: Oszd nem fáj.
1: Jaj, dehogy. Inkább mikor kinyől egy kicsit a fekete, úgy viszket. Muszáj lereszelni. Mikor lereszeljük, jó, akkor utána egy darabig nem viszke.
0: Így azt el is voltak egy ideig. Mikor egy kicsit kinyőtt a feketesi, a király lánynak viszkedni kezdett, akkor megint reszelni körül. Akkor hitte a lány az apját, az meg az aranyművesit, az meg a János, az meg az gyűjt, azt reszelte a feketét. Egy pár hónap múlva aztán egyszer, mikor megint mén a királylány fürdeni, megint belenézett a tükörbe. Hát észreveszi ám, hogy gömbölyödik neki a hasa, szalad az apjához.
1: Jaj, édesapám, négy da, pedig alig ebédeltem, azt milyen nagy a hasam.
0: Hivatja a király mindjárt az aranyművesit, az meg szalad híja a Jánost.
1: Jaj, mit csináltál a királylánya?
0: Azt mondja János. Semmi. Mondtam én a király kisasszonynak, hogy ne szorítsa úgy a reszelő. De hiába mondta. Azt egyszer a reszelőm vége beletört. Hát volt egy báró meg a felesége. A báró öreg volt, a felesége fiatal. Nagyon nagy birtokuk volt. Hát minden nyáron kimentek oda megnézni, hogy van a cselédség, hogy dolgozik, hogy szórakozik. Hát a báróné egyszer kint van a cselédek között. Lányok, legények, épp így ünnepnap volt, játszanak. Hát mit játszanak? Hát a lányoknak begyújják a fejüket a szénagazalba, a legények meg hátulról jó besóznak nekik. No, akkor ki kell találni nekik, hogy melyik legény volt. A bárónénak is nagyon megtetszett ez a játék.
1: Bevennének engem is?
0: Méne? Na, azt attól kezdve kiki járt a báróné a birtokra. Egyszer azt a báró is kiment utána. Hallja, hogy hátul nagy a sivalkodás, nevetés, szórakozik a cselédség. Hát majd ő is belevegyeledik a cselédség szórakozásába. Hát ő neki is mondta egy legény, hogy hogy szórakoznak. A bogja ügye. A nagyságos úrnak is megtetszett. Hát én játszhatnék el? Hát mi ne? Csak meg ne tudja a felesége. Oda se neki, báró úr. Hát a felesége már 6 hónapja kiáll. Ő a legjobb játékosuk. Volt egy legény, de nagyon szégyenlős volt. Udvarolt egy lánynak, de az is épp olyan volt. Nem csináltak azok egymással semmit az egész udvarlás alatt. Csak ültek szépen, ott beszélgettek. Na, a végére csak együtt az idő összeházasodta. Hát valahogy elmúlt a lakodalom, összefekszenek, a sötétbe azt valahogy megesett minden, ahogy köl, mert hát nyilván a vőlegény is hívott eleget, a kurázsia is egy kicsit rendbe jött neki. Fekszenek ott utána, egyszer csak azt mondja a vőlegény a menyasszonynak, mármint az újasszonynak. Hallott, hékám, most beszéljünk meg valamit. Tudod, te is. Én is nagyon szégyenlős vagyok. Én is tudom, hogy te is az vagy. Hát, hogy ne kőne róla beszélni? Tudod, majd, ha lefekszünk így este, azt, ha te akarnál valamit, hát csak így finoman puszt föl a fejéről a bőrt. Azt mutassa neki, hogy hogy tűnt. Nézi az asszony szégyenlősen. Jó, azt mondja. Azt, ha nem akarnál semmit, hát puszt föl a fején a bőrt olyan 77.
3: Két koma volt, aztán nagyon jóba voltak. Együtt katonáskodtak meg minden, hát megnősültek, hát ők komák lesznek.
0: Hát koma, azt mondja. Most kipróbáljuk az asszonyokat, hogy megcsaltak-e bennünket.
3: De hát hogy, azt mondja.
0: Hát majd valahogy, azt mondja. Elkezdjük vallatni, este lefekszünk, egyikünk láncot vesz a kezibe, bebújik az ágy alá, azt all lesz az ördög.
3: Azt majd a menyecskének meg kell fogadni, hogy a láncos ördög vigyen el, ha megcsaltala.
0: Azt majd én megcsörgetem a láncot az ágy alatt.
3: Hát jó, el is vén az egyik koma. De a koma asszon nem tudta, hogy miről van szó.
0: Egyszer azt lefekszenek.
1: Jó van, hékám, azt mondja. Már most elég régóta együtt vagyunk. Hát áruljuk-e egymásnak, hogy megcsaltuk-e egymást? Hogy téged megcsaltalak volna, az asszony mondja.
3: De esküdj fő, azt mondja. Majd mondjad az esküt utánam. Mondja, ha én téged egyszer is megcsaltalak, a láncos ördög vigyen el.
0: Elkezdte azt az asszony mondani, hanem mikor megcsörgette a láncot a koma az ágy alatt.
1: Jaj, hékám, azt mondja, ötben egyszer is megcsaltalak, csak hagyjon itt a láncos ördög.
0: Aztán együttem onnan.
4: Kimén a paraszt tavasszal, szétnéz a határba, nézi, hát rettentő ritkás a búzája neki, meg rosszul kel ki, rosszul telett át. Leveszi a kalapot, megakarja a feje búját. Ejj, azt mondja, nem lesz itt már termés, úgy nézem én. De úgy magába dünnyög a paraszt, azt mondja, ez már az ördögé. Na, ezt valahogy meghallott az ördög, mert hát állítólag az mindenütt ott van. A paraszt elmén haza. Elkezd az ördög. Nyugdosta le a búza szemeket, hogy ahol ritka volt, hogy mindenfelé sűrű legyen. Elkezdte locsolni, minden. Kimén a paraszt egy idő múlva, hogy majd kiszántsa, az beveti, beülteti kukoricával. Gyönyörű szép a búza. Milyen gyönyörű ez a búza, azt mondja. Azt egyre a szomszédok, hogy ugyan szomszéd. Mit csináltál a búzával, hogy ilyen szép? Mit csináltam volna? Bepalántáltam. Nos, volt, aki elkezdte palántálni, volt, aki nevetett rajta. No, majd odaér az aratás. Kimén nézi, gyönyörű szép kalászok. Ej, azt így megdörgőte, a tenyeribe szétmorzsolt egy-két kalász. Új, azt mondja, de sok-sok gabona, búza lesz ebből. Erre azt mondja valaki a háta meget. Hazám, csak nem a tiéd. Már méne volna az enyém, meg se fog. Ez nem a tiéd, mert még a tavaszon azt mondtad, hogy ez már az ördögé, ezt pedig én fogom learatni. Hátra néz a paraszt, meglássa az ördögöt. Ő az Isten lovát neki. Azt mondja, hát te hogy kerültél ide? Hát én rendeztem a búzádat, azt mondta neked, nem kő, emán az ördögé, én megrendeztem. Azt látod, itt van, mégis lesz termés. Azt mondja erre a paraszt, már pedig te ezt nem fogod learatni, mert én hónap gyűvök a kaszásokkal, azt levágassuk. Azt mondja, tudod mit? Még úgy is kő vele várni egy pár napot, hónap reggel. Gyere ki, meg én is kigyűvök. Amelyikünk legszebb lovon gyűnk ki, azé lesz a gabona. Hát forgolódik a paraszt. Meg is hallgatta az ördögöt, este lefekszenek. De nincs kedve a parasztnak sehogy se. Nem is vacsorázik rendesen. Hogy kellene átverni az ördögöt, hogyha már így kitolt vele, már úgyis az ördög lesz a győztes. Egyszer azt már az asszony nem győzte tovább. Mi forgolódik kent? Adjad, asszonyja. Hát elég bajom van így is. Még meséljem. Hát mégis, ha hát azt elmondja neki, hogy így meg így volt tavasszal, így meg így van most. Azt mondtam, hogy az ördögé. Azt az ördög el akarja vinni a termést. Azt? Arról van szó, hogy hónap, amelyikünk legszebb lóval mén ki, vagy olyan lóval mén, hogy olyan nincsen, vagy mit tudom én, a legszebbé, akkor azért lesz a termés. Azon nem újjon. Aludjik el nyugodtan. El is alszik valahogy a paraszt. De nem hitt ő az asszonynak. Reggel korán, még föl se kelt a nap, megindul a paraszt. Azt mondja az asszony, Báriken, majd én is megyek. Mikor már jó köze érnek, lássám a paraszt, hogy gyönyörű szép. Már messziről fénylik a torna. Ül az ördög a tetején, a hátán. Azt mondja az asszonynak. Látod? Mi? Azt a szép nagy kakat. Képzeld, látod? Az ördög nem lóval gyütt, hanem kakassal. Ilyen lovunk nekünk úgyse lesz. De az anyjába az Isten lovát az ördögnek. Majd lesz nékünk még külön lovunk is. Megfordult az asszony, fölcsapta a szoknyát a hátára, üljéken a hátamra. Hátára ült, azt úgy farral elkezdett menni az ördög felé. Az ördög meg haladt itt felé. Nézi az ördög, nézi. Akárhogy fordíja fejét, sehogy se bírja kinézni. Emerre fordíja, jobbra nem bír ki, balra nem bír ki. Összeének. Na komá, milyen lovon gyűttél? Hallod, én nem tudom. Nézd meg az enyém, az a legszebb. Nyilván te győztél, mert az enyémnek így áll vízszintesen a szája, ahogy kő. A tiédnek meg arra körözve. A szakála meg mégis a hely. Így azt megnyerte a paraszt az ördög. Üvé lett a termés. A katona gyűn haza szabadságra. Már nem is szabadságra, hanem véglegesen leszerelt. Megy hazafelé, betér szállást kérni egy özvegyasszonynál. Avval tanálta magát szembe. Hát ott aludhatna nála. Hát jó. Azt mondja. Hát addig erre, addig ára, hogy hát a koma, hogy ő szeretne meg. Emelt özvegyasszony, megegyeztek rendben. Meg is volt minden. Lefekszenek. A koma fekszik nyugodtan. Hát a nő már kezd mozgolódni, hogy hát majd csak lesz valami, hát az új ember. De a koma nem szól semmi. Ecé, már a nő elkezd tapogatózni. Oda nyújt a bánat, megtapogassa. Ha! Neked nincsen? Azt mondja. Nincs. Lelőttem. Hát, bántsa a nő. Hát most egy ilyen nyomorék emberre mit kezdjen ő az életben? Na, másnap azt mondja neki, hogy szépen fogod, mond két csődön van neki. Fogod azt a csikó? Azt mondja, ráülsz, elmész az ördög a kertjébe. Hozol nekem egy aranyalmát. Abba biztos volt, hogy hát onnan úgyse nem bír. Na, akkor ma fölül a lóra, ereszkedik. Beugrod a kertbe, lekap egy almát, mén vissza. Az ördögök meg lássák. Valami dobogás volt, lássák, hogy egy lovas ugrott ki a kertből. Lássák már, de nem bírnak semmit. Megátkozzák, hogy nőjön neki akkora, mint a csődörnek. Visszatér, az asszon meglássa az ember. Ha visszajött, vissza. Hozta aranyalmát? Hozta. Rettenetes báncsa, hogy hát nem szabadult meg ettől a nyomorult embertől. Este lefekszenek. Hát, az asszony már nyugodtan fekszik, hát úgyse semmi. Egyszer hozta koma, úgy kezibe tette a hölgyikének. Hát ez micsoda? Hát, az anyja. Megátkoztak az ördögök, hogy nyőjön akkora, mint a csődör csikónak. Ó, én vén bolond, asszonyja. Bár az öregebb csődört adtam volna oda, annak még nagyon van. Járt egy kislány hú egy koma. Egyszer azt véletlen kileste a kapuhasítékot, hogy nagyon nagy a koma szaporítója. Nem mert hozzá férhez benni. A koma meg járt hozzá, mert szerette, meg mit tudom, én hazudott neki, hogy én nékem van háromfajta, mármint csilibunkója. Van kisebb, nagyobb is, háromfajta. Hát, azt jó van. Össze is kerültek. Első este meg volt a lakodalom, hogy lefekszenek, azt mondja a menyecske. No majd, megpróbáljuk, de csak a legkisebbe. Megyugta a koma a kis ujját. Sötétbe, ugye? Azt mondja, egyszer csak a menyecske. Te, próbáljuk meg a középsőt. Akkor megyugta a nagy ujját. Mocorog rajta a menyecske. Próbálnák tán ki a harmadikat is, de vigyázva, akkor azt elővette a fegyvert, hogy beúszta neki a malacot. Elvégezték a dolgot. Hanem az fölugrik a kis menyecske, meggyújti a lámpát, kápászkodik minden irányba. Patkán, széken, asztal alatt, erre-arra kérdezi a koma, mit kereső? Azt mondja, keresem a harisnyakötőmet, majd összekössük mind a hármat. Azt avval próbáljuk ki. Egy embernek volt egy kecskéje, de nagyon részeges volt az ember. Az minden pízt elivott, minden pénz a kocsmába kötött ki. Na, a kecskére rágyütt az idő, csak mekeg minden vinni kellene a bakhoz. Azt mondja az asszony az embernek, mert ott is az asszony kezelte a pízt, mert az ember minden itta. Hallott, hé, itt a píz, vidd el a kecskét, fedöztesd meg! Az ember fogta a pénzt, zsebre vágta, fogta a kecskét, kötelet a nyakára, azt vezeti. Egész a kocsmáig. Ott oda kötötte a fához, ő meg bement, az gyorsan megitta. Azt hazavezette szépen a kecskét. De a kecske csak mekeg tovább, azt mondja az asszony. Ugye, hé, befedeztette ezt a kecskét. No, nem lett kis kecske. Mászó megint így lett a kecskéve. Az asszony megint adott pénzt, hogy vezesse el az ember a kecskét a bakhó, az ember megint elitta. Meg így lett harmadszó is. Olyannyira, hogy a kecske megdöbb. Elmén az asszony a bakkecske gazdájához kérdezi, hogy hát mi van a bakkecskéve? Háromszor is volt nála az ura a kecskéjükkel, most sehol semmi, a kecske is megdöglött. Akkor sült azt ki, hogy az ember mind a háromszor elitta a födöztetési pízt, a baknál meg nem is volt egyszer se. Na megállj! Az asszony elő a nyújtófát, az ember meg megijedt. Főszaladt a padlásra, magára csukta a padlásajtó. Egy idő után azt lehiggadt az asszony, és főszólozt. Na gyere le, hémá! Nem még. Főszól később megint. Gyere le! Nem bántalak. Nem még. Gyere le már, hé! mert ma én is úgy járok, mint a kecske.
5: Volt egy fiatal ember. Jó nagy. Csili bunkója volt neki. Mit az Isten? Elsőnek egy szűzlán kapott el. Az sivalkodott, mint a kéthetes kismalac. Fájt neki. Kiugrott ez. A legény, hát jó gyerek volt, gondba esett. El is határozta, hogy ő többet nem bántsa a lányokat, nem teszi őket tönkre. A cimborái már lassan mind megnősültek körülötte, ő csak nem mindítve, egy jós vádájú gyerek volt. Egy célhozt elfogja egyik komár. Te, miért nem nősülsz már meg, mire vársz? Így akarsz megöregenni? Vagy valami baj van? Azt mondja neki. Hely, tudod, komám, te jó komám vagy, neked elmondom az igazságot. Nem meleg megnősülni. Ha, mi? Tudod. Nagyon nagy a csili bunkó. Egyet már tönkretett. Nem akarom a feleségemet, és inkább nem nősülök meg. Hát hogy? Mi? Ahogy volt? Hát a legény elmeséli, hogy is volt akkor minden. Ha-ha! Azt mondja a komája. Nem lesz az egészen úgy, ahogy te gondoltad. Tudod mit? Eredj le a Tiszára. Vagy nézd meg, mikor mosnak a lányok. Mennek a kifolyós kútra. Le vannak hajúva. Válasz ki egy jó vastaglábút. Azoknak jó nagy a micsodájuk. Válasz ki egyet. Azt vedd el nyugodtan. Oda se babrálj. Majd meglátod, jóra jön ki minden. Gondolkozott a legény. Hát őnek is sem volt mindegy. Csak lement a kifolyós kútó, mikor mostak a lányok, asszonyok. Megleste, mikor merítették a vizet, azt neki voltak hajúva. Úgy is lett, ahogy a barátja mondta. Kiválasztott egy vastaglábú, faros, tagos lányt. Megkérte, el is vette. Na, elmúlik a lakodalom, itt a nácéjcaka. János nem indít. Mert Jánosnak hívták a legit. Majd hóna, gondolja a menyecske. Biztos kifáradt a lakodalomba, meg ivott, meg minden. Ha nem, másnap megint nem indít a János, sehon semmi. Már most kezdi csóválni a fejét a menyecske, itt valami nincs rendben, de mi a baj? Harmadnap este megint csak vár egy darabig, aztán csak előhozakodik. Jó van, János, jó van. Te csak azért vettél, hogy mossak, főzzek rád. Már itt van harmadnapja múlt. Azt te még hozzám se nyújtál. Vagy van valami bajod? Hát úgy valahogy. Hát tudod, az anyja. Mikor kicsike voltam, apámnak sok disznaja volt. Azt egyszer másztam ki az óvó, azt a végét leharapta a poca.
6: Marad belőle.
5: Marad.
6: Hát akkor tán használjuk el legalább azt, ami megmaradt.
5: Jó van, ha úgy akarod. Na, el is használtál. Beteszi a János. Azt ennyire várja, hogy majd ez is sivalkodik meg mi. De ez egyáltalán nem úgy csinál, mint akinek fájna. No, mikor vége volt, elhasználtál. Csak megkérdezi a János. Most nem volt kicsi. Minden rendben volt. Hát, tudod, azt mondja a menyecske. Ha az a kicsi még itt lett volna, amit a poca leharapott, éppen klap lett volna. De azért jó lesz ez így.
0: Az egyik földi halandó fölmegy a mennyországba. A Péter atya megkérdezi. Na, testvérem, honnan jöttél? Mondja, a földgolyó. Hát mi voltál? Hát szegény ember voltam, szegény munkás ember. Hát jó van, fiam, rendes ember voltál. Én úgy gondolom, jó voltam, rendes voltam. Jó van, akkor választhatsz. Mennyország, purgatórium és a pokol közül, ahova akarsz. Ez a kedvezmény megadatik. Válasz! Végig vezetlek mindhárom helyen, azt meglátod őket, és akkor majd kiválasztod, hogy melyik lesz az. Amik jobbik. No, bemennek a mennyországba. Persze ott ugye az angyalok énekelnek, imádkozgatnak, morzsolgatják a rózsafüzét. Nem tetszik a pasasnak ez. Péter atya, nem az én reszortom, hanem nézzük meg a purgatóriumot. Ott aztán más a helyzet. Nők, férfiak vegyesen mulatnak, táncolnak, folyik a pezsgő, szól a zene. Na ez már, na, Péter atya, azért még most megnézzük a poklot. Mikor bemennek a pokolba, nők, férfiak vegyese, mesztelen heverésznek a díványokon, ölelkeznek, csókolóznak. Azt mondja a barátunk. Na, Péter atya, ez lesz az? Én itt maradok a pokolba. Jó, megyek is én, mondja a Péter atya. Minden jó testvér, viszont látásra. Elköszönnek ott egymástól. De alig, hogy a Péter atya kimegy, a barátunk gyorsan szalad az ajtóhoz, hogy Péter atya, Péter atya! Tessék, mit akarsz, testvér? Azt mondja, baj van, Péter atya, hát ezeken a nőkön nincs luk. Ja, fiam, hát ha luk volna rajtuk, akkor nem pokol volna, hanem mennyország.
7: Orsoly a mindzsójáról. Édes a húsod, a szád kedves, bűbájos az arcod, s még nem kezdjük, egész lényed imádni való. Ám ha csináljuk már, oly könnyen csusszan az öcskös, mintha nem is mindzsó volna, amit döfigé. Nem leri oldalait, végét, s úgy véli az árva, légben inog valahol, vagy folyadékba esett. S mert a szegény íbő lyukban tüsténkedik, izzad, célját érni bizony nem sikerül sehogyan. Nem használ sem a farjáték, sem a mellet a mellhez, az se, ha válmagasig rándul a comb, meg a térd, meghiúsul minden küzdés, meddő az igyekvés, céltalanul lihegünk, fájnak a csontok az öl. Vagy ne eresszen rád soha senkit az égszeretőnek orsolya, vagy csak olyan kant, aki győzi veled. Ismét orsolj a mindzsójáról. Mint amilyen magasan nyúlik föl az égbe Olympus, kétszer olyan mélység nyílik öletben elé. Ekkora barlangot nem ugatna be Cerberus, és nem foghatná be kilenc ággal a Styx vizesen. Váltani testvérét nem húzná semmi ki Kasztort, s álkídes sem erő, s ének a trákiait, hogyha a főisten, ki felülről szórja a három csúcsós kiklopszok verte tüzes nyilakat, ismeri ezt a lyukat, nyilván a gigászokat ebbe szórja, ahogy Zeuszt és Japetuszt is ide. És ha Apolló ismeri már, Títiuszt ide zárja, újra növő máját tépje a saskesején. Plútó is szívesen látná itt annak az 50 torkú kígyónak tátogató fejeit. Ám ha az összes szörnyit egybe szaladna is, óriás mindjól, félig sem lenne velük.

Krisztusulunk a földön járt valamikor, Szent Péter volt a legjobb tarsa, ebben szoktak mindig sétálni. Jöttek, mentek pontosabb helyekre. Majd egy alkalomkor mentek Krisztusulunk, mint elő, Péter mindig nyomba követte utána. Este bekerültek egy városba, majd egy vendéglőbe, ahol szálloda is volt, majd valamit vacsoráznak is, majd a szállón ugye ott megállszanak. Későn érdeklődtek ők a szállás felé, volt egy ötágyas szoba. Már több nem volt, csak egy ötágyas szoba. Na majd a vendéglőbe mulatott négy ágy, de már jó voltak, szípókázat, daloltak, táncoltak, stb. Verték az asztalt két kis botikával, mint a szimbalomverő. Persze az Péter gondolkodott, uram, gyerünk ma, amíg feküdjünk le. Így osztottak, hogy a négy ágynak megvan a négy ágy, ők majd ketten Jézusvel elfekszenek az ötödik ágyon. Jó van. Azt mondja Péter, uram, gyerünk, feküdjünk ma, ne hallgassuk ezt a zsibájdit. Jó van, Péter, gyerünk. Bemennek a szállóba, na ez az egy ágy, a milyen többen négy, meg az ágycsöké. Lefekszenek, azt mondja Péter Jézusnak, uram, feküdjétek be a falhoz. Ne hagyjad itt ezt a nagy zúgást, mert én jobban kibírom, mint a szél. Jó van, Péter. Lefeküdtek, alig, hogy elszúnyanak, ment be négy ács. De aki az asztalon verte a cimbalomot, az vitte a cimbalomverőt magával. Oda be elkezdenek dombírozni, hát nem tudott mire verni a cimbalmos, oda ment az ágyhoz, Péter volt a szélén, azt jó megütögetjék. Péternek már a faj az egy oda megfordult, akkor úgy a másik oldalat. Péter nem mert Jézusnak szúnyi, egy darabig még bírta. Akkor azt mondja, amikor már nagyon fajta a másik oldal, hogy uram, cserélünk ma a helyet, azt mondja. Hát, ha nagyon be vagy szorítva falna, nyer ma a levegődött. Jézus azt mondja, jó van, Péter, cserélünk helyet. Cserélnek helyet, akkor a színbalmos megint odafordul, no, adjunk ma a falna a lévőnek is, ma a szélünk.

gördüğümüz farkında bu. Näsimme ärsyttiimme Boriska. Valmikon Reigen a Boriska elérte ma 18-19 évet. Persze analfabéta, de akkor még nem voltak polgári gimnázium, akik most vannak, ugye még analfabéta iskola is nagyon keves. Az édesanyja rábeszélt, hogy Boriska ma elérte nagy lankort, ma hónap félre kellene menni, de mégis el kell menni gyónni. Jó van, anya, ha maga mondja, elmegyek. Reggel felöltözködött a Boriska ünnepel sohába, elmegy a templomba. Ő megy a sekrestébe, oda a tisztelendő úrhoz, szabályosan minden. Tisztelendő úr, eljöttem jónni. Jó van, Boriska, de most egy kicsit késtél, mert ma be kell menni misézni. Gyere el hónap reggel, egy kicsit korábban, de súgta Boriskának a tisztelendő úr, annyi szalgyertyát hozzá magaddal, Boriska, amennyi leginnyelben érintkeztél. Jó van, tisztelendő úr. Boriska elment haza. Hazaért, azt mondja az anyjának, meg ugye mondta a lányom. Anyám, elkéstem egy kicsit, de ma a penzenciát az a tisztelendő rollat, hogy nem is tudom, hogy hogy oldom meg. Mi volt az lányom? Ava magának semmi köze anyám. Majd én. Félreült a Boriska, olvassa az ujjal, 1, 2, 3, 4, 5, megint az a stíl, ez kevés. Fogja a lábújait, olvassa, ez ma 20, ez is kevés. Kezdj olvasni a bütykőket, ami van az újunkban. Írni nem tudott, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a Boriska, mese nincs, gyóni kell menni. Ha nem korábban van késő, mert még a gyertyához is el kell menni. Megvesz Boriska egy csomó gyertyát, megpakol egy kétkergű taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan kétkerg, a falun az majd minden haza van a kétkergű kis kocsi. Megy Boriska gyónni, de ma késett a tegnapitól későbben. Templomban végig tele van népekkel, ugye. Ma nem a sekrestében, mert tudta, hogy ma a tisztelendő az oltárnál van. De megy a nagy ajtón, helyett, megy a tömeg közt. Húzza a taliga gyertyát maga után. Odaér az oltárra, a tisztelendő úr, misézik a pap, oda szól egész hangosan bátra. Tisztelendő úr, elgyüttem gyónni. Hátra fordulni, tisztelendő úr. Hogy Boriska arra, ej, vagy egy gyertya, mire szörnyűgöd? Ej, azt mondja. Erre Boriska nagybátran, semmi, ej, tisztelendő, vegye ott a gyertyát, mert még két előgával még húznak utalnám.

valmiko reigen megnysültet fiatal ja jugatta fiatalember. Elvette felségét Mariskónaként. No de a fiatalember nem nagyon szerette a földnek munkával foglalkozni. Jobban szeretett inkább 24-re kardjani, vagy iszókalni a kocsmába. Hogy ülnék ki az állatokban, ne legyen olyan nagy baj, a fogadott egy cseléd legint. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a Mason Townsville-ből tartott. Mikor fogytam, már azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart, még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krájcart. Itt van egy krájcart. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni, meg főzni, mert ha nem, akkor a bőröddel fizetsz érte. Hát a Mariska ugye elsírta magad, hát mi, hol vegyen egy krájcari búzát? Két ő honnan? Menj Barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele, elmegy világnak, vagy viszi a krájcort, azt menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova illen nagy sírdogaló, hova mély? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariska. Írott az uram egy krájcort, hogy vegyek egy véka búzat, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm versetek érte. Hát nincs mód. Jó Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelzek neked egy véka búzat. Befogad a kocsiba, el is ügy, a malomban meg is őrök, hát is hiszik neki. Véka búz eliszte. Majd azt elintézik. Jó. Elment a Mariska, vitt a zsalkot, tisztelni, befogadott, elvitték a malomba, véka búzat, megőrölték, el is ügyik Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni, megköszönni. Nagyon szépen köszönni, jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük az Mariskát. No, de hogy tisztelni, hogy gondolja? Ide figyel, azt mondja, tudod, azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búza? Tudom, tisztelni. Mondja, járat ahhoz előtt úr. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor és akkor este felé. Ott elintézzük. Jó van, tisztelni úr, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, kinek a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, puty-puruty. Így a hangra majd összekerül. Jó van, tisztelendő, rendben van. Megy a Mariska hazafelé. Az éjjel volt szomorodva, törte vitat, hogy tudom én ezt elintézni. Ilyesmi még nem foglalkozott, még olyan. Talához kidek a káplányúrral. Mariskám, hol jár? Hát, káplányúr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzat, még örüljem is meg, mert ma most épp. Tedd el a krájcart, adok én neked egy véka búzat, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsákot! Elviszi Mariska zsákot, bele a véka búza, elvitette a kapra is a malom, megörölték, van két véka búza volt, meg liszt Mariska van. Krájcar még megvolt, mert a kapra is visszatadta neki a krájcar, mit szeretném. A Mariska ugyan elmegy a kapra nyúrhoz megköszönni a jó zsákot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hogy tanulkozunk a véka búzaig. Jó van kapra nyúr, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondol, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát káplányúr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búzája. Jó, Mariskám, rendben, hogy az, hogy oldanom? Majd én előbb elmegyek, mint a káplányúr. Én felmegyek a felső végére búzálni. Káplányúr később jön, a káplányúr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevert. Káplony, mert azt mondja, hogy puty-puruty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mérlik este lenni lesz a... Egy a tisztelendő úr kidélt a búzának a felső végére. Elehelezkedik. Káplony is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának a alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. Tisztelendő úr a felső végén vár valamit. Káplány úr meg az alsó végén. Sok arjon eszébe a tisztelendőnök, hogy ő neki kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendő úr belekövet. Bevet. Káplány úr az alsó végén. Puty-puruty. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy
Neve Püt. Összeérnek. Azt mondja a tisztelendő a karpony. Karpony úr, meg a mit keresik? Én, amit a tisztelendő. A tisztelendő mit keresik? Jó, egyen meg a fenekor gyerünk.

Nem tudom, hallták-e hírt a székely menyecskének. Hadit, mert én is az vagyok, s hadit megmondom kenteknek. Egy másikról van szó, nem rólam. Ott laktak a szomszédunkban egy házas pár. Az asszonka egy jó, nagyszájú menyecske volt. Az emberivel sose jöttek ki. Örök kédig verekedtek, veszekedtek. Ha az asszon azt mondta, hogy feteke, az embere azt mondta, hogy fehér. Hát így aztán sose volt békesség. No, egyszer mi történt, mi nem? Azt mondja az asszon, te ember. Olyan régen voltunk édesanyámék, mi megkínáljuk, hogy látogassuk. Jól van asszon, látogassuk meg. Az ember befogta az ökröpöt, s felültek a szekerre. Na, ahogy menegetnek, hát elhaladnak egy ház előtt. S a háznak az udvarán ott állott egy nagy bugya. Mikor aztán elhaladtak, azt mondja az asszon az embernek. Ember, látta-e beszéd bugya széna volt? Nem széna volt, szalma volt. Hogy lett volna szalma? Széna volt. Szalma volt, széna volt. Hát aztán mennek tovább. Egyszer azt mondja az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. No, érkeztek abba a faluba, amelyikbe laktak az asszonynak az anyjáé. Hát, amikor már éppen odaértek volna a ház elé, azt mondja megint az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na az asszony, megint felharagult, ki a tarisnyából a demizson. Úgy bévágta az ökrök közé, hogy azok kapustól, szekerestől bé az udvarra. Nagy recsegés, ropogás. Szökik ki az öreg asszony a házból, hogy mi az Isten csodája dergeti. Jaj, hazajött a leányom. Ó, édes leányom, berég nem láttalak. Úgy örvendett az öreg asszony, szögdösödött esze-vissza, és a leánya nem szól neki semmi. Mi van, édes gyermekem, csak nem vagy beteg? Jaj, menjek, szedek esze valami burjányokot, s főzök neked valami jó csáját. Na, menjetek be a házba, süljetek le. Azt mondja az ember az asszonynak. Asszon, nem szégyeled a pufádot? Anyád itt szögdösödik neked, s te meg nem szólasz semmit? Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na, mire az öreg asszon visszajő, háti már leánya feküszik az ágyon. A lábai felvetve kopóra, a szemeit béhunta, imád hal meg. Jaj, kezdett jajgatózni az öregasszony, menjek papét, nehogy a leányom gyónatlanul meghaljon. S hát az öregasszony elment papét, s azt mondja az ember, asszony, szállj le az ágyról, mert olyat válok az oldaladra. De hát helyába az asszony azt mondta, hogy mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Mire az öregasszony a papval megtért? Hát, uram fia, a menyecske szemeit béhuntas, vége, meg volt halva. Hát az öregasszony neki siratozni, jaj, de jó leányom voltál, beszófogadó leányom voltál, s milyen hamar kifogytam a leányomból. Jaj, menyek, s csináltatok, olyan szép temetést, olyan még a faluban nem volt. Hát, hogy az öregasszony elment a temetést rendezni, az ember rejabudt az asszonra, asszon, kelj fel, mert eltemetünk. Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Visszajött az öreg asszony, koporsóval belétették, elesvitték ki a sírszélyére, ott a pap és readta az áldást, és aztán belérszegelték a koporsóba, és akkor az ember még utoljára rejabudt a koporsó tetejére, és azt mondja, asszon, teszünk belé a földbe, szólalj meg, mert eltemetünk. Még utoljára kiszólott az asszon, akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na hát, az asszont kezdték leereszteni a sírba. És mikor aztán a fődarabok kezdtek dübbögni a koporsó tetején, hát az asszon meggondolkodott a koporsóba. A ponciussát, hogy megyek én innen ki? Adtam volna a nyavajába azt a szénát. Bárcsak jön egy ördög, s elvinne. Hát még ezt ki se gondolta, abban a percben ott termett egy nagy, fekete, kövér, szőrös ördög. Felkapta a menyecskét a nyakába, s avval hajcsot, futni kezdtek. Hát futottak egy jó darabig, futottak. Egyszer aztán azt mondja az ördög, hogy hallod-e te menyecske, én imád kihoztalak a főd alól, de most aztán már szállj le a nyakam csigájáról, mert erős nehez vagy. Nem szállok én, vigyél tovább, de szállj le, mert erős nehez vagy. Erre az asszon kezdte rugódozni szegény ördögnek az ódalait. Kezdte cibálni az órát, s a szarvaival belé kapaszkodott. Nem bírta levetni a hátáról sehogy se. Helye, hogy itt ketten veszködnek,
Jöjj szembe, szép magyar huszár. Adjon Isten, jó napot te, peteke ördög. Hát, hova mensz a vala szép fehér névvel? Jaj, huszárkomám, a jó Isten áldjon meg, szabadíts meg tőle. Három országot adok neked csak, szabadíts meg ettől a menyecskétől. No, jól van ördög, ide a fehér névvel. S a huszár a nyerekbe emelte a menyecskét. Na most aztán, hol azok az országok, te? Hallod-e? Én elmenyek, most belészállok három királynéba. Azokat döböcskölöm éjjel-nappal. Nem lesz nyugovásuk, azokat szentelhetik, füstölhetik, hívhatnak tudósokot, doktorokot, svénasszonyokat. Én abból ki nem menjek, amíg te oda nem jössz, azt nem mondod, hogy indulj komám. És mikor te azt mondod, hogy indulj komám, akkor én kimenyek. És aztán megjön a királyné, de ezt addig nem mond, amíg azt nem mondja a király, hogy adok egy országot. Na, ebben szépen megesegyeztek. Hát, belé is szállott az ördög egy szép öreg királynéba, volt vaj 12 gyermeke. Úgy lebetegedett a királyné, éjjel-nappal, mintha macsukálták volna a benseit. Hely, mindenféle tudósokos doktorokat odahívták, s itatták vele a csájákot, s minden, s nem használt semmi, szentelték, s füstölték. Hát akkor aztán beállított a magyar huszás, kiküldött mindenkit a palotából, s akkor oda ment a királyné fejéhez, s azt mondta, indulj komám! S akkor az ördög kiszökött a királynéból, na hát, meges jött a királyné, hát meges kapta a huszár a királytól az egy országot, de úgy örventek, hogy még egy véka arangyat is adtak a tetejébe. Na, éppen így történt ez a második esetben is. De hallják-e harmadszor, ami történt? Ez az ördög egy olyan szép fiatal királynéba talált belészállani, s abba olyan jól érzette magát, hogy az Istennek se akart kimenni. Mondja neki a huszár, indulj komám, s nem indulok, s indulj komám, s nem menyek, elégedj meg imád két országban, s két vék aranyban, én nekem itt olyan jó, hogy nem menyek ki. Hallod-e? Mész-e ki? Nem. S mész-e ki? Na állj meg, mert hozom a székely menyecskét. Ebbe a percbe úgy megejedett az ördög, hogy még a szüve is elállott. Úgy kiszökött a királynéból, hogy az abba a helybe megjött, így aztán a huszár megkapta a harmadik országot és a harmadik véka aranyat és az ördög a pokolig futott, a huszár meg megtanította a menyecskét becsületre, egy egész regemen gyermekig született.

Panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták. Pajtások, hova hoztatok betyárok? Bordélyház lehet ez, ha jól gyanakszom. A szent kerteken és tanyákon is túl írongyos heverők, tenyér szobácskák más házakban alig lehetnek erre. Spuccos lányok-e furcsa ház lakói, föltornyozva hajuk kacér fejékül, s testük nem födi, csak kevéske fátyol. Bőven dől ki alól a duszna mellük. Mit látok? Mi? Az ott demarkulászik, ott egy másik ölelkezik, nyalakszik. Egy két pár meg amott szobára megy már. Ördögfajzatok, el pokolba innét! Sétálunk kicsikét, beszéltetek rá. Nem volt kedvem ilyen csatangoláshoz. Elmondom Guarinónak, Isten engem! Egy leányjal szeretne lefeküdni. Ágnes, add, amit adsz uradnak is majd. Légy nyugodt, kicsi sem kopik le róla. Mindkettőnk örömére lenne tetted, nyilván isteni kéz akarta ezt így, s nélküle hogyan is születne ember? S mit, ha édesanyád nem áld apádnak, hol lennél te is, és a két csodás szem, melynek lángjaitól elégek immár? Nektek bármikor adni könnyedén megy. Elfogadni nekünk viszont alig ha. Megvan, jó, de kivárni kinkeserves, és a legszomorúbb, ha nincs sehogy se. Telve van vele mind a föld, a tenger, legkedvünkre valóban nagyvilágon. Ezt a szüzek előbb szabódva adják, adják már azután halálig önként. Júnótól Jupiter kapott ilyent, Mars Vénusztól, sok e földi égi nőktől. Add hát, ez neked is nagy élvezet lesz, ha pedig nem adod, gyötör csúnyául. Némán hallgat, azaz hiába kérem. Ám mégis, mosolyog, remélnem engem.

0: Mies ez után.
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Vörös Sándor, dalok Lakomci Pálból. Hová repültök három élő kardok? Forróságtokra mely égszele fut? E jeltelen világon mit akartok, míg ajzott húrként pendül a tejút? Hosszú, függélyes, szűk fénycsőben éltem, és csúsztam benne fejjel lefelé mindig gyorsabban. Hasztalan reméltem, hogy kiérek az igazság előtt. A városban, mint hét napig kerülhetsz, aranyszekrényben él a nagy majom. Körötte szétpancsolt vér és kidült szesz, s heréltek bőgnek minden hajnalon. Hol lila fák közt lankadoz a lélek, ott alszik a 24 nagy madár, kővé vált párna. Azt hinnéd, nem élnek, de csőrükön az álmok. Öreg lámpással, nagy hasú kenyérrel a kis hídon minden nap vártalak. Azóta mennyit halványult az éjjel, kutamban már vadrózsák alszanak. A költő herceg várt rám a hegyormán négy asszonnyal, kik szívét cipelik egy hosszú póznán. Látták kék vitorlám, mindannyian zokogtunk reggelig. Polcolt föl lábadat, s pihenj, aludj csak elfáradt szolgám. Majd fölkeltelek, ha kész csókodat kérve erre futnak a réges-rég elhambat reggelek. Csak két fejem maradt, és három ujjam. Bújdosnom kellett zöld hínárokon, és meg nem mondta senki, hova fújjam sóhajomat, mely veletek rokon. Kis királynő, te árvácska cipőjű, kire tekint ma hamuszín szemed? Erkélyemet már fölverte a bőfű, a halkpatak elmosta kertemet. Szélkakasok, vihar ütemre forgók, mohos kriptámban hallom hangotok. A hadvezérekhez vagytok hasonlók, csak vázatok vas, lelketek titok. Táncot tanít furkó, jár könnyű lába, két keskeny ablak hinti rá a fényt. Csak egy sovány angyalka sír magába, mert ókulája elhagyta szegényt. Szép városodban tévedezve jártam, aztán a hét harangvirág terén lehelletednek szobránál megálltam, s homlokott titka átömlött belém. Világhajós a hajnal tiszta néne, egy csepke mézes csészét adj nekem, s megengedem hálából és cserébe, hogy árnyamat elnyújtsd a nagy hegyen. Ezer sugár találkozik az űrben, s a katlan mélyében ezer varázs, s ezer meg ezer búzaszem a csűrben. Csak a sorsok közt nincs találkozás. Ha csízzé válnál, máma ez a gondom, hoznál-e nékem ünnepkor diót? Amint az ősz már közelít a dombon galagonyát s fanyar kökénybogyót. Ki sírva faggatsz, hű baráti lélek, vigasztalásul ennyit mondhatok. A víz alatti házban éldegélek, fölfalnak tengermélyi csillagok.

0: Egy szorosban megrekedt az éjfél, vad tenger szemre hajlik ágboga. Ott áll a halvány szurok fákja fénynél egy vérző talpú szegény katona. Tüdőd velem volt, míg én verekedtem, s amint elnyúltam holtan a havon és kővé fagytam, lélegzett helyettem. Ó, bár a szíved volna író. A tenger fújta mérgét itt, az árvíz esküdött rájuk örök pusztulást. Romok alól a menny cafrangja látszik, itt-ott kilóg, mint korhadó balást. E vers is valóság, akár az álmod, az élet szív és kés egy szín alatt. Szemeddel az egész tengert halászod, s horoggal mit fogsz? Egy néhány halat.
1: Négy kora. Megszólal a kimondhatatlan, de nem mondhatja ki önmagát. Cselekszik a kezetlen, de csak a te kezeddel. Megindul a lábatlan, de csak a te lábaddal. Eszmél az esztelen, de csak a te eszeddel. Virágba borul a virágtalan, de csak a te virágoddal. Gyümölcsbe merül a gyümölcstelen, de csak a te gyümölcsöddel. Adakozik az adhatatlan, de csak a te adományoddal. Irgalmaz az irgalmatlan, de csak a te irgalmaddal. Imádkozik az imátlan, de csak a te imáddal. Fényes lesz a fénytelen, de csak a te fényeddel. Megszólal a kimondhatatlan, de csak a te szívedben. Ha homlokban drága kő lakik, drága kő lángá emelkedik. Ha drága kőben láng lakik, láng homlokká emelkedik. Ha lángban homlok lakik, homlok drága kővé emelkedik. Ha drága kőben homlok lakik, homlok lángá emelkedik. Ha homlokban láng lakik, láng drága kővé emelkedik. Ha lángban drága kő lakik, drága kő homlokká emelkedik. Ha rátekintesz kedvesedre, akit szeretsz, tán nem te vagy. Ha koldus lép a küszöbödre, akit kivetsz, tán nem te vagy. Ki orrodért nyúl, s orrát fogja és gúnyolod, tán nem te vagy. A dal ajkat testtelen fogja és dúdolod, tán nem te vagy. Fű, bárány, tigris, féreg, ember, akit megölsz, tán nem te vagy. Fű, bárány, tigris, féreg, ember, aki legyőz, tán nem te vagy. Bárki megy hóban akadozva, s befedi tél, tán nem te vagy. Jutsz üdvösségre, kárhozatra, s aki ítél, tán nem te vagy. Nincs fülem többé. Mégis beszélj hozzám. Tökéletesen értelek. Míg éltem, nem érthettelek. Annyi vágyad, késed és sérülésed, annyi rögeszméd. Persze nekem is. Két bolond. De ha most kérdezel, gömbölyű csöndem felel, segítőn átölel. Ne is hiányold a beszédet. Ezernyi szóval mit adhatnék? Magamét, nem tiédet.
2: Harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnék ki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hájogos sűrűség alatt vermet hasztalan ásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a ligát itt mind a tiéd, de nem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. Madárka sír, madárka örül, néz a hatalmas. A múlt se pihen, új percek méreg csöpjeiben elomolva őrzi részét. A holt vadlód bár tollas elebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat, te vagy a vadász és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillábú közöny, és sorsba burkolt lénye idelen rengés, mely sohasem pihen, s a két arc az igaz és a van összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küld néki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönnsajog a menny hajnal koronáján. Vadárka sír, vadárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllibben a fellegekbe. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, sugarak izzó füzére alatt meglelheted százszor sírodat, mégsem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. Szélkörme kapar a sír körül, és vallat a fény a hatalmas. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s a pálya is minden te magad. Madárka sír, madárka örül. Piros gerendák közül kidagadva tág szemmel nézel magadra. Rikolt a páva veled, tipeg az éjbe veled, elveszti nyúlt vonalát a futó rózsa veled. Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Rikolt a páva veled, rád kúszó rózsa remeg, a mező gyers illata a nedves csókjára pereg. Sír a lilium, a sáska is, hogyha lehetne szánna is. Csak a könny csorog a szirmon a fán, ki merne sírni igazán? Ki merne sugni neked arról, hogy mi lett veled, melyik ég rejti helyed, őrzi-e gyöngyeidet? Ki egét elhagyta, lássa, habos örvény a lakása, fedelének éj az ácsa, sötétség a kalapácsa. Tipeg a páva veled, remeg a rózsa veled, fáradtan rád hajlanak, megosztják alvóhelyed. Itt minden örömbe bogárka vész, a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangözön, egyetlen aranycsend volt odafönn. Színek közt gyúl a szemed, hangok közt zsong a füled, kívánsz-e búcsúzni, mond, vagy itt len jobb a helyed? Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, remegő gyöngy közt a kútnál, tám már aludni se tudnál. Hegyekkel játszik az út, a tücskök dobja pereg, rád kúszó rózsa remeg, rikolt a páva veled. Tűzhabos, bársonyos tereken át keresem szárnyának pilleporát, ormokon, kőfokon kutatom fátyla nyomát. Lehelletét szél verte szét, lángja kormát vaspohárban, őrzi a sötét. Jégszirmos hegyeken át, csatakos völgyeken át, kérlelem, keresem, ápolná kegyesen, sápadt kis mécsesen fénysugarát. Ide se lát, ide se lát, alszik és álmában épít ablaktalan tükörpalotát. Hasztalan üldözöm zajban, csendben, nem érem el soha, itt van bennem, vadfutásommal ő űzi magát, mécsesen fénye az ő kicsi fogja, vézna, ilyet fény, mégis beragyogja a végtelen tükörpalotát. Rögökön, fellegen, kék vidéken, siető léptemmel el nem érem, szívemben szövöget napokat, éjeket, a kinti sokszínű szőnyeget benszövi mind, bennem szőtt szőnyegen odakint keresem, míg ezer mintája szüntelen körbe kering. De néha meglátom, igaz-e vagy álom, mikor a kerektáj télbe hajolt, s a jeges réteken minden csak sírverem, s lenfekszem földdé vált fekete holt. Homályos tereken, idegen egeken, sebzetten buktos a légen által, és rekedt színtelen víjogással lezuhan a jég alá, lezuhan a jég alá. a mélység föllazul villogó gyöngyhabot ont, és megint elsimul, és minden fekete holt lehelletét, célverteszét, lángja korbát vaspohárban őrzi a sötét. Jég alatt nem múló percemen át őrizem simuló pilleporát, s a fényben szüntelen szaladó éveken tűfokon csókolom ujjanyomát.

0: végesből végtelenre. Kardomra tűzött perre, halálos szerelemre, születtem életemre. Menet. Lobogom sejme, facsaró zápor. Fázom alatta. Záporos, zászlós kezemre látok, s lóra lovamra. Szomorú feje, szálas zuhogást vagdaló balta. Szomorú fejem lassan lehajtom lóra lovamra. Felhő meg zászló egyetlen omlás, éj van alatta. Földből világít, amiért szálltam lóra lovamra. Szakad dögökre, virágtövekre, szakad magamra, s minden örökre, szoborkövekre, hattyúi hangra. Meredek zápor merev babákkal, koponyás dombra, ágyékra póját márványkőlapra, hogy megfoganna. Világi téren felejtett dobra, alvó harangra, szapor a zápor, szív szakadásos, lóra lovamra. Riskobogásos, üveges manna, végső vitézek páncélezüstje, lóra lovamra. Eladó. Csikók tündér sörénye, játék. A kedves meg a gyilkos szándék. S holnap talán a lobogó, eladó, minden eladó. Idegennek, kannak és kánnak, kopasznak és göndör meláknak, a szoknya meg a lobogó, eladó, minden eladó. Énekelsz tilalmasad bátran, vándorolsz a lompos kabátban, de kik eladódni akarnak holnap a flaszterba tipornak, s nem takar be a lobogó, csak hullik szívedre a hó. Sarkantyú hava, július. Sarkantyú hava most jön el, s hava a nyerek takarónak. Most, hogy a gazdátlan csikók lehejtett szárnyakkal halódnak. Most a nyári bazár soron kihevült kofák szónokolnak, s veres százassa ég a lomb. Ideje most jött a pofonnak. Forró, sötét ravatalon, hálóból vonítjuk a holdat. Aki türelmet prédikált, most kéne leszúrni a holdat. Ez a vitézek ideje. A drótok szárnyakat tarolnak, ha előttünk bezárt a menny. Legyünk lovagja a pokolnak. Áruház Európában. Felhő karcoló zengés, fegyelem és kilengés. Áruház, magyar, részleg, ahol sodródva élek. Vehetek ernyőt, cipőt, láthatok bábut, férfit, nőt, s élünk ernyősen, cipősen, halállal ismerősen. Áruház, magyar, részleg, körben a kozmosz, népek, totális álmú térség, belül néptükörőrség, torzító tükörszerelme. Mindig gyanús vagy benne, mindig meglopnak benne, mindig elvérzel benne. Áruház, magyar, részleg, kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve, ha végül kalap levéve. Hősként kimentől kisebb, rajtad katonás rossebb. Rád nő a mohó, a gyáva, a féreg monarchiája. Vakhittel vagy anélkül, de vasököllel végül. Áruház, magyar, részleg. Jövőtlen örök élet. Minden tudással páros, tudásunk is halálos, almáját halva ettük, értelmét is felettük, ki se űzettünk érte, izzunk édenbe lésve, civilben is vigyázban, vakbolygók halmazában. Áruház, magyar, részleg, mennyi szerelmes lélek, históriások, hősök, kivágott nyelvű regősök. Csöpp csillag, csöpp merénye, magyar vesz és esélye, kürtszó, kirakat, zárvány, koldus kapuszi várvány, idegennek betérő, sose jön el a kérő. S ha kivérünkből sarjad, tüzes trónusra hervad, s igézünk halálra váltan, sok szívű Európában. Áruház, magyar, részleg, tető, alap, tenyészet, felhőkarcoló, zengés, fegyelem és kilenkés, ragyog tengelyre szedve, épült a félelemre, civilben is vigyázban, áruház Európában.
1: Reskó a szolgafalra.
0: Isapor és hamukor, nem az égbolt, csak a boltja. Halálba űzik a hőst, a gyávát a hatalomba. Nem a csillagközi por, de a lélekközi banda. Poronc cár pormarkában a titkos értelmű bomba. Jaj a sivatagi csók, jaj a megemésztő szolga. Merre hajtsuk a csikót? Halálba vagy hatalomba. Égi lovas buktató, kozmikus törpe, te ronda. Halálba űzöd a hőst, a gyávát a hatalomba. Vadak jegyében. A színjátszó vadászatot, urunk, töröld le! Ne zengünk a nagy körmosolyhoz oda gyötörve. Arany irhánkkal a mohók vágya beteljen. Legyen elég a szőr, a vér, lelkünk ne keljen. Ne becézzék a nagy sikolyt végső derűvé. Életünket a halál síkján tedd érthetővé. Legyen vadász a vadász, trakta a trakta. Legyen a bundás az, ami vadonnak vadja. Szügyben golyó, ebek nyomon, ez a hű ábra. Jöjjön el a misztérium világossága. Lehessen a vadak jegyében rohanni árván. Őriz minket a gyalázat galaktikáján. A nagy hadiúton. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Az éj alapoz és a hold betonoz. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Mérföldes széles végtelen. Vitézek járnak azon. A hold hűvöse gyújtogat emléktelen homlokukon jelet, hogy fegyvertársra leljenek a nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. Öklükön öreg kokárda, akár a sólyom, egy eszme alvat ragyogása, és a fegyverek. Sisakjuknál a fény moha, s évelő holdviola, s az eszme alvat ragyogása öklükön terjegett. Angyalhaj felhőkön a hold átsajog ringatagon. Derengés könyvtelen borongás udvarában ünnepli egymást, vitéz meg végzetben rokon. Az el nem hajított granát, mint az el nem gyújtott halál, tündököl oldalukon. És angyalhaj felhőn át a hold dolgozik hallgatagon, a nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. Mi vagyunk.

0: Mi vagyok? Mi vagyok a vérmes balkon alatt? Két zászló között. Gondolat.
1: Madár.
2: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
3: Alapjába véve minden írásom és minden képem megsokszorodott én vagyok, mind arcképen és mind vallomás. Most kellik észrevenni azt, hogy alapjában a költészetemnek nem egyes darabjai az értékesek, hanem az az állandó önvallomás, ami van, amit a költeményeimben megírok. Nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreg anyámnak úgy én, ezeket ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a köztávaló viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglalóak, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem kedvesek ezek a versek. De nem azért, mert rosszak vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak vele, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételén tudják, hogy őrzi a házat. Csak nem akar egész ilyen utatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet írni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálattételre vagyok elkötelezve, ugye? Úgyhogy Boszke máma egyik a legrangosabb költő és legrangosabb esztétikus film, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltünk, meghívott ebédre, együtt ebédeltünk, és minden dologról beszélgettünk. Többek között én felvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett, vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatnék össze, hogy elaművészettől. Vagyis el attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe. Úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondanivalókat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben már teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boszke ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélyelő, azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a teli találatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhol le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletölve. Tehát amit Párizsban nagyon jól éreztem magam, régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most a Horthy rezsim se volt erre alkalmas, ugye, és a hitlerizmus se volt erre alkalmas. Hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek, ugye, de én szerencsétlen
4: nem vagyok. Nem hittem, Kassák Mester az az ember, az a
1: az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig. Átolvastam a 60 éves Kassák köszöntését, abból is esugárzik, mint egy gránit cikla, olyan az a kötet.
3: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjában véve én az ellenmondás egy nagy érzők. Ugye? Mondom, hogy az én véleményem az, hogy a művészetnek a nagy része ott bukik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elért, és többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a Mesteremberet írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Kossuth, azt mondta, hogy uram, ez nem versett kocsizörgés, és visszaadta. Népszavánál is mindenhol visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő a 20-as évekről, követelték tőlem, hogy olyan írjak, mint a Mesteremberet. Csak akkor már elbújt körülbelül 8-10 év és forradalom minden, akkor még nem írhattam, mert én már egészen más ember volt, csak körülményem is mások. Természetesen kimentem a vizébe, hogy is hiányba emigrációt, írtam a Mágiák énekelnek című cikkemet épos a 19-es forradalomról, hazajöttem, akkor itt van, azt mondták, hogy miért nem írok Mágiák énekelnek, ugye? Hát azt már megírtam, hát de nekem körülbelül 5-ször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagamra. Mert a mai verseim, például, amit ma írok, azok nagyon közel állnak a Mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább élni, mert

Kértek nekünk a fiatalságunkról. Már tipikus csavargók voltunk, jól megnevelt bolhákkal a hónunk alatt. Szerettük az árokba hullott gyümölcsöt, a savanyú tejet és a zsidók hitközségi kasszát.

0: Ellenőrizhetetlen színjáték, 1958. Ordít a távoli gyár kürtje, a hang remegve száll a Duna felett. Csillagok pillantanak át a sötéten, s látják, egy madár üldözi a hangot. Együtt zuhannak alá, s ekkor a hegy mögül szép gyöngysor szemével előbukkan az éjféli hajó.
1: Franz Marc, te vagy az a jövevény, aki kék lovon érkezett Münchenből 1911. májusában. Micsoda vihar szült, kérdeztem akkor, milyen boszorka nyitotta fel a szemed, hogy kék lovakat, fehér bikákat, zöld tigriseket látsz ott, ahol mi vakon téveigünk. Ó, te ismeretlen fajtájú gyümölcs egy száradó fa ágán, a bádogul készült német ég szégyenében elpirult miattad. A kosfejű Goethe csak úgy hiányzik belőled, mint sárgazész harsonáival Wagner. De látni kellett, hódítani indultál, s a kapuk már is kitárták szárnyaikat. Fiatal lányok és fiúk bámulják, hogy kék lovaid szárnyak nélkül emelkednek a magasba, vagy mozdulatlan hevernek szanaszét a csönd Dunnáiba burkoltan. Végül is mágiára vetették a lovat és a lovast, ahogyan hajdan a szenteket, de újjászülték magukat, s most darab vásznon vagy papíron halhatatlanságuk jegyével ragyognak át a kék azúr hullámain. Henri Rousseau. Kék arancsillag jelent meg a vámőr bódéja felett, és szólt. Henri Rousseau, hagyd a csavargókot és csempészeket, fogj ecsetet, fesd meg, amit az Eiffel-torony a szajna, a Bois de Boulogne sugalnak. Ekkor a vámőr zöldelő kemény kalapban óriás palettával kilépett önmagából, éppen egy vízirózsákkal, liliomokkal díszített tisztáson, és meglátta a lehetetlen hím oroszlánt, a lehetetlen pálmák erdeje előtt. Máskor egy karossza robogott el mellett lehetetlenül, megint máskor jámbor gyülekezet élén, Guillaume Apollinaire a múzsájával lépett elé szintén lehetetlenül. Ő hallgat, csak dolgozik, a semmit gyűri és valósággal alakítja. Ő hallgat, de a kórusok zengnek körülötte, időtlenül, mert nincs idő és nincs tér. Összekeveri a véletlent és nem létezőt, hogy kiemelje belőle az újszülött magzatot, egy képet, ami előtt a szentségtartó kinyílik. Gyerekkori álmainkra emlékeztet, egy baráti kézfogásra, talán egy nőre, akivel más tájakra repült a szél. Ő hallgat. De a született néma megszólal, ha bűvkörébe kerül, a vak letépi szeme hájogát, mert látni akarja a sosem volt és múlhatatlan világot, amit Párizs árnyékában egy finansz kezevonása idézett fel.
2: Körséta. Beszélek, Írok, festek, vágyakozom, többet akarok, és tovább megyek. Ismét beszélek, írok, festek, és tovább megyek. Szülőföldön gumiszallaggal vagyok hozzád kötve, végre tekik tágítom, de nem szakítom el. A szabadságot, a félelem nélküli életet szeretem, kegyetlenül szép örökség, így növekedtem, és eljutottam a hegy csúcsára, ahol a tegnapot elcserélhetem a máért, a mát a holnapért, és ime saját törvényeim szerint beszélek, írok, festek, vágyakozom, többet akarok és tovább megyek, megint beszélek, írok, festek és tovább megyek.
1: 23. kórterem, első rész. Ó, szegény öreg testem, tudod-e, hogy kórházi ágyon fekszel, holt halovány vagy és sebektől vérzel? Milyen gályára kerültél, milyen vizek ringatnak, milyen a part, ahol egyszer kiköthetsz? Így szólítgatlak, jó öreg testem, aki én vagyok, s te mondod, nincs itt se gája, se víz, csak fehér falak, fehér ágyak vannak, bélelten elnyúlt emberekkel, akik olykor kinyitják szemüket, s valahonnan a mélyből fölsóhajtanak. Így gyötrődöm én benned, szegény öreg testem, s hallom, hogy a távoli sötét folyosókon, ahol véres szemű gyönge lámpák égnek, cipősarkok kopognak bizontalanul. Nyilván az a bodros hajú kövérnő halad az ablak felé, hogy föltekintsen az égre, ahol jótét csillagát keresi. Nincs itt se gája, se víz, se fénylő kegyes csillag. A félelem és reménység virasz csak. Ha egy szalmaszálat láthatnék, megkapaszkodnám benne. De nincs itt se gája, se víz, se fénylő kegyes csillag, se szalmaszál. Félálomban fekszem az éjszaka mélyén, és várom, hogy az új hajnal kapujában megjelenjen az orvos, szól majd hozzám akár egy gyermekhez, és én rámosolygok, mint hajdan az apámra. Második rész. Ez a csővázas fehér ágy az otthonom, mintha kietlen ég alatt egyedül lennék, se hang, se mozgás. Egy vagyok az érzéketlen tárgyak világával, néhány lebombált üveg, rosszagú kenőcsök, papírlapok, mikre végzetem közelettét írták. S íme, milyen az én gyarló képzeletem, most is arra nem létező barátomra gondolok, aki után keresztül kasul jártam a világot, néha, mintha az árnyékát láttam volna városok, házai, erdők, fái között, olykor, mintha szólított volna a távolból, sehol sem találtam rá, s mégis ő az egyetlen, akihöz hű maradtam minden nyomorúságomban. Itt fekszem magammal tehetetlenül, de úgy képzelem, ő most is ott lapul valamelyik sarokban, szép szőke angyal, fogja a kezemet, hogy el ne ragadjon a halál. Harmadik rész. Ez az a hely, ahol rozzant gebéivel pihenőt tart az ember, talán utolsor. A lázadás tüzei kihuntak, a börtön láncai lehúltak rólam, az a valóság ölelát, ami már túl van a valóságon, s arra a cirkuszkocsire emlékszem csupán, emely után kutyamód loholtam az országutakon. 18 éves voltam, hosszú hajú költő, nevetséges keskeszakállal és valamiféle tüzekkel, amik a szívemben parazslottak. Egy lány bűvöletében éltem akkor, egy lány bűvöletében, aki a cirkuszkocsi ablakán hajolt ki, és a boldogító szerelemről énekelt. Micsoda dal volt az, és micsoda szédületek hintáján forogtam én. Ó, szívem mágia tüzek fészke, szerelmek mély kútja, most tűzhányók hamu esője tengerek dagája alatt, dobolod az értelmetlen riadót, s már csak az EKG precíz szerkezete vigyáz rád. De ne add meg magad, szívem, vannak madarak, melyek még nem ettek tenyeremből, vannak még csillagok, melyek rejtőzködnek előlem, vannak még lányok, akiket nem csodáltam meg.

0: költő művészet Tolstójjal az évükön, fölháborodtak mindig a szociális igazságtalanság ellen, ugye? Hát ennek a legnagyobb bajnoka, ez az isteni gróf volt, Tolstoj Leo. Remélem, hogy elmúltak ezek az igazságtalanságok. De nem csak Tolstoj műve maradt meg, ugye? Hanem a tolstói magatartás is. Tehát, hogyha ezt nem őrizzük, hogy változatlanul így kell nézni a világot, magát a művészetet adjuk föl. Szerintem a legoptimistább kiáltás, hogy megfulladok, nem bírom tovább, és valaki benn van a folyó közepén. Amit valaki kiabálni tud, hogy rossz a sorsa, nincs pessimizmus. Az mondja meg éppen a legoptimistább kifejezést. Tehát az, hogy nem a mi nemzedék, minden költői nemzedék, minden művészi nemzedék megtalálta a társadalomnak a legfájóbb kérdését, és azt olyan anyagba tudta halhatatlanítani, az mindig hat, ez változatlan érvényes. Mi, mondjuk a mi népies iskolánk valóban felfedezte a magyar parasztság helyzetét. Meg kell mondanom, egy történet, nem csak irodalom történet, de történelmi feladatot is teljesített, ráterelte a figyelmet, meg tudta mozgatni rengeteg embernek a lelkismeretét. Ma nincsenek ilyen kérdések? Hát tombol a nemzeti elnyomatás, az anyanyelvi üldöztetés, embereket vallásuk, fajt, bőrszi, arcilük miatt nem vetettek, nem kínosztak meg, tehát soha úgy, a környezetünkben, mint ma.
1: A felnőttek általában a nyomorúság egyik jelének tartják a zsufolt együttélést. Vagyis amikor egy szobába vagy egy terembe olyan emberek kénytelenek együtt élni, akik a magányra vágyott.

feladatot kellett volna itten nekem elvégeznem a magyarság életébe, a magyar irodalomba, akkor egyszerre lehetek hálás a sorsnak, hogy erre kinevezett, vagy kiszemelt engem, és ugyanakkor vádolhatom magam, hogy nem feleltem meg eléggé ennek a feladatnak. Az én sorsom úgy alakult, hogy nagyon fiatal fővel külföldre kerültem, Párizsba. Azt mondhatom, hogy az elmém, a gondolkodásom, de még a nyelvhasználatom is a Sorbonne környékén Párizsba alakult ki, teljesen nyugat-európai, nem akarom nagyon hangsúlyozni, internacionalista, szóval nemzet fölötti humanista, szocialista szemmel tudtam nézni már ott Franciaországba a franciaországi problémákat, az európai problémákat, és így a magyar problémákat is. Abba az időben volt nagy sikere André Gide utazási naplójának Afrikába. André Gide a legelőkelőbb francia író volt, és elment tanulmányozni az afrikaiak életét. Én nekem akkor lehetőségem volt arra, hogy visszajöjjek Magyarországra, és fölvillant belőlem az, hogy milyen érdekes, én ugyan kitűnően beszélek magyarul, ismerem a magyar társadalomnak egy mély rétegét. Budapestet nagyon rosszul ismertem, szóval a magyar vidéket. Hát milyen érdekes feladat lesz az, hogyha én visszamegyek a szülőföldemre, és ottan megnézem európai szemmel, hogy milyen állapotok vannak, hogyan is él ez nem Afrikában, hanem Európában élő nép. Így jöttem én vissza, még fiatal fővel, kiskorúan, 23 és fél éves koromban Magyarországra, mivel én pusztai származék vagyok, szóval rögtön a pusztára kerültem vissza, hát azt hiszem, állíthatom, hogy Zsidnek, André Zsidnek Afrikában nem volt olyan mély, megrázó élménye megismerni a tőle idegen benszülöttek életét, ahogyan engem fölháborított, megrázott, és valami feladatra sarkalt az a kép, amit a saját népemnek a sorsáról láttam. Én már addig is írtam. Írtam franciául is, írtam már magyarul is, de alapjában nem akartam író lenni. Nem is álltam meg igen Pesten, hanem úgy mentem rögtön haza a szülővármegyénbe, hogy ott van községházi hivatalnok, vagy valami hasonló leszek, vagy jogot elvégzem még. Nem volt különösebb semmi ambíció. De ez a feladat, hogy ezekről ottan tudjak valamit beszélni, és ez valójában az irodalom révén volt lehetséges, hát erre összeszedtem nagyjából, ami mégis írói műveltség volt bennem, és így nyertem valami feladatot, hogy ezt a népet, a magyar népet változatlanul, ezt kell mondom, humanista és nemzet fölötti elvek alapján ábrázoljam. Így írtam egy pár tanulmányt, valóban háborított föl mélységesen a magyar szegény parasztság, a magyar külvárosi munkásság, és még jobban a pusztai cselédségnek a sorsa, és így írtam meg az első, mondjuk jelentékenyebb, vagy már ismerté vált könyvemet, a puszták népét. De ezt folytattam, állítom változatlanul azóta is. Tehát azt, hogy a magyar anyanyelvűek, mondjuk az országunkon kívül, milyen helyzetben vannak, hogy szóródik szét az egész magyarság a világba, milyen tragédiák folynak le azért, mert emberek csak magyarul tudnak jól beszélni. Ezek örök emberi jogok, örök nemzet fölötti jogok. Tehát, hogyha én úgy éreztem, hogy ezekről kell hangot adnom, egyáltalában nem, mint valami soviniszta vagy nacionalista szót még tisztázni kell, mert ez a szó máig nincs magyarra lefordítva. Szóval egyáltalán nem a saját anyanyelvi közösségem iránti elfogultságból csináltam, hanem nagyon is az európai elvekhez és eszmékhez való ragaszkodásból. Tehát, hogyha fölemeltem a szavamat, vagy azt éreztem, hogy ezekről a dolgokról kell nekem beszélni,
Európát képviseltem. Szóval nem egy nacionalizmust, hanem éppen a nemzet fölöttiséget képviseltem, vagy kívántam a magam szerény eszközeivel itten képviselni. Én valóban kint Párizsban szürrealistákkal, dadaistákkal, a leghaladóbb emberekkel barátkoztam össze, ezekkel vagyok ma is barátságban. Szóval ezek jönnek ide, akkor természetszerűleg, hát majdnem a régi összeismerkedés és barátság alapján nagyon jól érezzük magunkat. Tehát itten majdnem valami ellentmondást éreznek sokan, hogy hogyan ez a túl modern nyugati költő, ez éppen ilyen kérdésekkel foglalkozik Magyarországon a saját anyanyelvében. A kettő lényegesen összefügg. Én igen nagyra becsülöm a UNESCO-t, a Beckettet és a többi forbabontó, remek, újító írókat, de a saját helyükön valami orgazdaság félét érzek, hogy mi úgy legyünk itten modernek, mintha Párizsba élnénk. Nem, nekünk úgy kell itten moderneknek lennünk, mintha a magyarság mély rétegeiben, Magyarországon, a pusztákba, a falvakba élnénk. Ezt a két nagyon távoli sarkot próbáltam én mindig összeszikráztatni, ezt szeretném változatlanul megcsinálni, és hogyha visszanézek életemre, nagyon is egységbe látom, amit mások mondjuk nagyon elválasztónak, vagy ellentétesnek látnak.

kik vagyunk, mik vagyunk, ennél nincs rejtelmesebb kérdés és felelet. Testünket az anatómia már meg tudja mutatni nekünk. De hogy lelkünk miből van összetéve, az ennél sokkal bonyolultabb kérdés. Mindnyájan már kora gyerekségünktől fogva rengeteg hatást kapunk. Az író csak látszólag kap többet, azért látszólag, mert ő erről számolt. Hogyha én visszanézek arra, hogy mint író kiktől kaptam, miktől kaptam igazi nagy hatásokat, akkor vissza kell tekintenem természetesen a lehető legtávolabb gyerekkorban. Mesét én a szülői háznál nem hallottam. Meséket én a házon kívül hallottam, azokat a csodás lényeket, amelyeket az emberi fantázia teremt, és ami tulajdonképpen az irodalomnak a hadserege, ezeket én, mikor kikimentem a ház végére szinte, első forrásból, első hiteles szájakból hallottam. A pusztán a mese még teljes erejével él. Ezeknek az értelme mindig az volt, hogy a szegénység valahogyan, az igazság valamiképp mindig tud győzni a rettentő zord valóságon. Ezt később én magam is nagy kedvel dolgoztam át, dolgoztam föl szinte a 77 Magyar Népmese című könyvemben. De még érdekesebb volt, hogy az a vidék, ahonnan származom, véletlenül a népdalnak is valóságos meseföldje. Bartók gyűjteményét, ha az ember átnézi, hát legalább 400 népdal alatt látja az eredete Iregi puszta, felső Ireg vagy Ireg szemcse. Ireg, illetőleg a mi tájunk kiejtése szerint ürög, ezt az Ireget valahogyan uriasították, ahogyan ümök helyett és ünk helyett is inget mond az ember, már hogyha műveltebbnek véli magát. Szóval ürögön szedte össze a Bartók a legszebb népdalait, ez az ürög Ozorától, az én nagyszüleimnek, vagy a családomnak, a falujától, összesen 9 kilométer, és még a szövegekben is, vagy Bartók szövegében is van egy pár dal, ami ezzel kezdődik, például az egyik, nem messze van ide Uzora. Tehát így, amint említettem, közvetlenül is kaptam igen sok olyan hatást a nép művészetétől, ami egész életemre azt hiszem nagyon nagy nyomot hagyott. Még érdekesebb volt azonban, hogy noha anyai nagyszüleim teljesen a hitetlenség, a tökéletes fölvilágosodottság szellemébe neveltek, apámnak az anyja annál bigottabb vallásos volt, szintén pusztán élt, igen módos Juhász Számadónak a feleségeként, és elég gyakran átvittek, és ott is tartottak a apámnak az anyjánál, és mivel az a család azt hitte, hogy én el fogom veszíteni a lelkemet ebbe a, református fölvilágosodott nevelésbe, hát majdnem vallás

amit ülve is, sötétbe is lehet végezni, és mivel templom igen messze nem volt, és ezek a hitre szomjas öreg asszonyok éppen templomba nem tudtak elmenni, hát ott maguk között mondták el a litániákat. Ültek az öreg asszonyok, és egyik monoton, majdnem mint a Kalevalának a énekmondója mondott ilyeneket. Titkos értelmű rózsa, Dávidnak tornya, tiszteletes edény, elefántcsontból való torony, Mária aranyház, Fridnek szent szekrénye, örömünknek oka, igazság tüköre, szüzeknek szent szüze, ájtatosságnak jeles edénye. Minden ilyen szöveg után a többiek karban mondták, könyörög érettünk. Később, amikor már magam is kezdtem kutatni a ritmusnak és a versírásnak a törvényeit, azt véltem felfedezni, hogy ez a felsorolás a nagyon később írt verseimben is igen sokszor fölmerül. Tehát egy igen érdekes hatásra tudok én itten visszapillantani. A Nem volt elég című versen például, vagy ami legutóbb jelent meg a Himnusz a nőkhöz című, ezen a fajta ritmuson épült. De még az a bizonyos egyetlen mondatból való vers is, ami nem más, mint egy hosszú felsorolás. Egy mondat a zsarnokságnak.

0: Enyje, Dina! Már megint felugrottál az asztalra, és feldöntötted a sakkfigurákat. Jól tudhatnád, hogy apa ebéd előtt játszik a nővéremmel. Na, nem baj. Mindjárt rendbe rakom őket. Hé, kis cicám! Miért nézegeted magad a tükörben? Ugye, azt hiszed, egy másik kis cica áll szemben veled. Néha magam is azt hiszem, hogy ez a nagy tükör titkokat rejt maga mögött.
1: Nyáu, nyáu,
0: ha ide fekszem, mindent láthatok, ami a szobában van. Az asztalt, a rendbe rakott sakkfigurákat, körülötte a székeket, a polcokat, természetesen mindent fordítva. A nővérem ezt tükörképnek nevezi. Jó lenne rájönni arra a titokra, hogy vajon mi van a tükör mögött.
1: Nyáu.
2: Gyere, átbújunk rajta.
0: Dina, csak nem te szóltál hozzám.
2: Ki más lenne? Senki sincs a szobában rajtunk kívül.
0: Még sohasem hallottalak beszélni.
2: Mert még sohasem történt meg, hogy a tükör tűltükörré változott.
1: Nyáu.
2: Miért tétovázol? Hiszen ez volt a vágyad, megnézni, mi van a tükör túlsó oldalán.
0: Kezdődnek a csodák!
2: Most ne álmodozz! Induljunk! A tül puha és átlátszó, könnyen átjuthatunk.
0: Igen, átjutottunk!
3: Igen, átjutottunk! Utánam, fussunk!
0: Hé! Ne olyan sebesen! Nem tudhatjuk, milyen veszélyek leskelődhetnek ránk.
1: Nyáu.
2: Egészen más minden, mint a mi kertünkben. Ez bizonyára a sakkország. Az asztal pedig egy hatalmas sakktábla. Oda néz.

0: csodák? Senkit se látok.
1: A fekete sok király és a fekete sok királynő. Élnek. Mozognak. Fel akarnak mászni az asztalra.
2: Gyermekhangokat hallok.
3: Képzelődsz. Fel kell jutnunk az asztalra.
0: Fel akarnak mászni, de folyton visszaesnek. Feltegyem őket?
4: Miért ne? Odavalók.
3: Mintha a szél röpített volna fel bennünket. Olyan hamar feljutottunk. Gyönyörű vers jutott az eszembe. Feljegyzem.
0: Nem tudom elolvasni. Vajon mit írhat?
4: Mert fordítva látod, tükörírá.
0: Akkor fejreállok. Milyen szerencse, hogy ilyen jól tudok fejreállni. Igazad volt. Már el tudom olvasni. Ferde, furda, minden mop, erde, kerge, himli, hop.
4: Nyáó. Kár volt a fáradtságért. Ennek a versnek semmi értelme.
0: Talán sok vers. A nővérem ugyan azt állítja, hogy a sakk a leglogikusabb játék. De ez a vers teljesen értelmetlen.
4: Nyáó, menjünk tovább. Kár itt töltenünk az időt.
0: Igaz. Mindennel meg kell ismerkednünk, ha már ilyen szerencsésen átjutottunk a tükrön.
5: Nézd csak, Rózsa! Micsoda furcsa virág nőtt ki hirtelen a földből.
6: Valóban az. Mellette meg egy bajhos bokor mozog.
0: Dina, oda nézd, milyen szép virágok! Rózsa, lilium, árvácska.
4: Nyáu! Sokat tudhatnak a sakbirodalomról.
0: Gyere, menjünk közelebb! Így közelről még szebbek. Milyen kár, hogy nem tudnak beszélni.
5: Miért gondolod, hogy nem tudunk beszélni?
0: Még sohasem beszélgettem virágok.
6: Ha valaki érdemes rá, beszélgetünk vele.
0: Köszönöm, kedves Rózsa.
6: Szeretném tudni, micsoda virág vagy te?
5: Lilium, szavamra mondom, különös virág. Bolyhok vannak a tetején.
0: Először is nem vagyok virág. Másodszor azok nem bolyhok, hanem a hajam.
6: Úgy találom, nem közénk való.
5: Én is így vélem. A hangja sem olyan, mint a miénk.
6: Kissé magas a szára. Habár, ha jól látom, egyre kisebb lesz.
4: Alice... Tényleg, mint a zsugorodnánk.
0: Nem tesz semmit. Legalább nem félnek tőlünk.
5: Susognak, pedig nem nézem őket fának.
6: Nem helyes viselkedés? Pedig a viselkedés az igen fontos.
5: Igen.
6: A színei nem kellemetlenek.
5: A bolyhokat a fején azonban nem kedvelem. Szirmokat sem látok.
6: Ha.
5: Szirom nélkül a virág nem virág.
6: Ugyan.
5: Fára emlékeztet. Két ág áll ki a törzséből.
0: Elég! Úgy beszéltek róla, mintha itt sem lennék.
6: Nem akarunk megbántani, de el kell döntenünk, hova tartozol.
0: Ilyen vagyok, és erről nem tehetek.
5: Ha fa vagy, miért nem suttogtatod a leveleidet?
7: Én is szeretem, ha a fák suttognak.
6: Ne szólj közbe, árvácska! Ha még azt sem tudjuk, vannak-e levelei.
7: Nagyon kedves a hangod, olyan kedves, mintha fa lennél, és suttogtatnád a leveleidet.
5: Csend, árvácska! Alig látszol ki a földből, így neked hallgass a nevet.
4: Nyáó. És még ő mondja, hogy kedveli a helyes viselkedést.
7: Ó, én árva lélek. Nem szeretik, ha beszélek.
0: Ne búsulj, árvácska. Én igen szépnek talállak. Ha még egyszer megbántjátok őt, letéplek benneteket.
5: Fenyeget bennünket.
7: Engem még letépni sem érdemes. Igen, rövidek a lábai.
0: Ne félj, őket sem tépem le. Csak egy kicsit megijesztettem mindkettőt. Tulajdonképpen még sohasem hallottam virágokat beszélni.
7: Mi azért tudunk beszélni, mert varázsföldbe ültettek bennünket. Hajolj le, és tapogasd meg a talajt. Puha és bársonyos.
0: Igen, csodálatosan puha és bársonyos.
6: Ne magyarázgass neki, árvácska, ostoba jó szám.
4: Hallod, Alice? Ostobának nevez. Ne tétovázz, tépd le!
6: Hoho! Elfelejtetted, kis gombóc, hogy töviseim vannak.
0: Nem bántalak, ne félj. Gyere, Dina, induljunk tovább.
5: Kihúzta a gyökereit a talajból.
6: Ez különös. Tud menni, és az a kis gömbölc is vele megy.
7: Ó, nagyon sajnálom. Olyan kedvesen beszélt velem. Nagyon sajnálom. Nagyon.
0: Az árvácska volt a legkedvesebb.
4: Nyáó. Mégsem áldogálhattunk ott egész délelőtt.
0: Nézd, ott jön a sok királynő. Mintha megnőtt volna. Már nem tudnám felemelni az asztalra.
4: Mi zsugorodtunk össze? aprók lettünk, mint a sakkfigurák.
0: Talán mert megérintettük a virágokat.
4: Majd csak megnövünk, mire hazaérünk.
0: Remélem.
2: Kislány, hogy kerültél az országunkba?
0: Nemrégiben már találkoztunk. Akkor a sakkirállyal voltál. Hol hagytad a sakkirályt?
2: Ez nem tartozik rád. Különben nézd rám, ha hozzám beszélsz. Tartsd egyenesen a fejed, és ne babrálj az ujjaiddal.
0: Igen. A nővérem is mindig ezt mondja.
2: A nővérednek igaza van. Nos, hogy kerültél ide?
0: Hát,
2: az nem felelet. És bókolj, mielőtt megszólalsz.
0: Hát, tulajdonképpen otthon kellene lennem ebédre.
2: Ne dadogj, kérlek, és beszéd közben nyisd ki a szád alaposan. Manapság sokan hajlamosak arra, hogy elharapják a szóvégeket. A tiszta beszéd fontos és szép. Különben szólíts felségnek.
0: Igen, felség. Azt szeretném kérdezni, megnézhetjük-e a kertet a domboldalról?
2: A kertünk valójában óriási sakktábla.
0: Felmehetünk a domboldalra?
2: Lemehettek a domboldalra. A domboldal tulajdonképpen völgy.
4: A domboldal tulajdonképpen völgy?
2: Hozzátartozik ez a neveletlen macska.
0: Igen, felség. Szeretném azonban megjegyezni, hogy a völgy az len van, a domboldal pedig fenn.
2: Amit mondasz, annak annyi értelme sincs, mint a szótárnak.
0: A domboldalról és a völgyről beszélgettünk, felség. Különben azt is szeretném megjegyezni, hogy a szótár igen fontos, ha nyelveket tanulunk.
2: Elég, maradj csendben. Kinevezlek gyalognak. Ismered a sakkjáték szabályait?
0: Igen. A gyalog az egyenesen lép, a futár...
2: A többi nem tartozik rád. Figyelmeztetlek, ha elindulsz, gondosan lépj. Ne tartsd kifelé a lábad, inkább kicsit befelé. Ez így szabályos.
0: A nővérem is ezt mondja.
2: Indulás! Utánam!
0: Jó, olyan sebesen! Álljunk már meg!
2: Ne beszélj futás közben! Az nem egészséges. Egy, kettő, három! Utánam!
0: Eltűnt.
4: Szerencsédre, egy helyben futottatok.
0: Ezt én helyben futásnak nevezem. Különben is kinevezett gyalognak.
4: Akkor itt kell maradnunk, amíg vissza nem jön?
0: Dehogy maradunk.

0: Megérkezett a sabbirodalom kis vonata. Beszállunk.
1: Én inkább itt maradok és szundikálok. Jó mulatást!
0: Bocsánat, szabad ez a hely?
2: Ha leülsz, foglalt lesz.
3: Leesett a szemüvegem. Nagyon becsaptad az ajtót.
0: Bocsánat, nyitva van az ablak és a húzat csapta be.
3: Emeld fel.
0: Szívesen, ha bár elég udvariatlan vagy.
2: Mindig leesik a szemüvege, ha utazik.
0: Még sohasem utaztam fejkendős szemüveges kecskével.
3: Szebbeket álmodom, ha szemüveget viselek.
0: Bocsánat, kedves kecskeanyú. Olyan ismerős a hangod.
3: Mi?
0: A sok királynő hangjára emlékeztet.
3: Mi?
0: Talán te vagy a sok királynő álruhában.
3: Nem, szeretem a rejtvényeket.
2: Elaludt.
0: Bocsánat, uram. Arra szeretném figyelmeztetni, hogy papírcsákot felejtett a fején.
2: Én mindig csákóban utazom, így elegánsabb.
0: Elhiszem, kérem. A csákója azonban újságpapírból van. Aha. Bizonyára a kisfiája.
4: A jegyeket kérem.
0: Bocsánat, uram. Észrevette, hogy a kalauznak lófeje van?
2: A jegyedet kérem.
4: Hol a jegyed, kislány?
0: Nincs jegyem, kérem.
4: Miért nem váltottál?
0: Nem volt pénztár.
4: Miért nem váltottál a mozdonyvezetőnél?
0: Mozdonyvezetők nem árulnak jegyet.
2: És hova utazol?
0: Valójában nem is tudom.
2: Hallatlan. Azt sem tudja, hova utazol.
4: És nincs jegye. Talán még az ABC-t sem ismer.
0: Igenis ismerem. Én vagyok a legjobb olvasó az osztályban.
5: Mozdony csere!
0: Akkor én leszállok. További jó utat!
2: Meg lesz.
0: Hát ezt megúsztam. Ilyen különös vonatban sem utaztam még életemben. Kár, hogy Dina nem volt velem.
6: Szerencse, hogy leszálltál, kislány. Nagy baj származhatott volna abból, hogy nincs jegyed.
0: Tudom.
6: Az Erdély úthoz nem kell jegy. Gyere, ez az út hűvös és kellemes.
0: Szívesen veled megyek, nagyon kedves a hangod. Hasonlít az árvácska hangjához.
6: Pedig nem vagyok árvácska. Őzik-e a nevem? A te nevedet még nem tudom, hogy hívnak.
0: Valójában már magam sem tudom. Otthon, mielőtt átléptünk volna a tükrön, Alice volt a nevem. A virágok fának neveztek, a sok királynő meg kinevezett gyalognak.
6: Így most gyalog vagy?
0: Igen, és csak egyenesen járhatok. Ez a szabály.
6: Az erdei út egyenes. Így nyugodtan velem jöhetsz.
0: Hallod, Őzike?
6: Az erdőszéli ikrek összevesz.
0: Miért veszekszenek?
6: Szeretnek veszekedni. Pedig egymás nélkül nem is tudnának.

0: Szóval ez itt a Tilos Rádió, benne a harmadik utas élő műsora, és újra élő vendéggel, élőben jelentkezünk be innen az FM90.3-ról, illetve aki nemzetközi vizeken hajóz, annak a tilos.hu oldalon megtalálható az a műsor élőben is, és majd ugye a harmadik utas adásnaplóból akár évekre visszamenőleg, vagy a jövőben is. Ma is egy különös vendégünk van, aki nem csak utazik, hanem még az utazásait meg is örökíti, sőt, ez a munkája is lett. Hát nem is tudom, Szabi, hogy hol kezdjük ezt a bemutatósdit.
1: Először is ott, hogy nem működik a felhallgatóm, ami mindig nagy örömmel tölt el, bámulatos, hol tart már a tudomány. Csabi, mit is mondtál, hogy lehet birkavesével földrengést megelőzni?
0: Rázni kell.
2: Van nekem egy kis fülhallgatómhoz.
1: Van itt több, valamelyik csak jó lesz. Szóval, szervusztok, drága hallgatók. Szervusz, Attila vagy Dávid?
2: Jó reggelt, mind a kettőre hallgatok. Külföldön az Attila kicsit negatív, úgyhogy ott szoktam néha Dávidként bemutatkozni, de...
1: De várj, miért ez Attila? Attila az hát, hún, a Dávid az zsidó. Mind a kettőnek lehet pozitív vagy negatív viszonyja.
2: Nem tudom, szerintem azt még mindig rossz néven veszik, ahogy ott le... rombolt egy-két várost a dicső elődünk, és még úgy emlékeznek rá, van egy-két mondás is Attilákról. Nem tudom, ez olyan, mint a finneknél, az orosz keresztnél, vagy... De, tehát Attila, mondjuk akkor az egyszerű választ.
1: De tényleg? Tehát komolyan van, akinek rossz érzése van?
2: Igen.
1: Amiatt, hogy mint egy 1500-1600 évvel ezelőtt mik történtek?
2: Nem tudom, magyar párhuzam mi lenne, mondjuk, hogy Szulejmán, vagy nem tudom, aki úgy rendesen úgy legyalult sok épületet, vagy sok várost, akkor és arra van keresztelve valaki, nem tudom, hogy kicsit úgy rezonál a név, de aranyosak az emberek velem attól, még csak előfordul, hogy Dávidként hívnak.
1: Ja, van ez a kis riposzt, hogy az átlag magyar az mennyire berzenkedik, hogy Törökországot bevegyük az Unióba, és egyébként is retteg attól, hogy törökök, vagy egyáltalán nem magyarok idejönnek, majd utána hazamegy és végigüzgülje a Szulejmán sorozatot, mert az ő nagy kedvence. Vagy éppen ez Izaúrát, teljesen mindegy.
2: Igen. Erre hirtelen most nem tudok mit mondani, de nem sokára hatni fog a kávé szerintem.
1: Ó, és én most látom, hogy neked fából készült az órád?
2: Ja, igen, ezt 40 éves szülinapomra kaptam egy nagyon kedves barátomtól. És persze nem minden darabja fa, mert ugye, tehát a mechanikát azért elég nehéz lenne ebből előállítani, de maga a váza, a szerkezete az.
1: Hát ez gyönyörű, fa. És ez milyen fából van?
2: Megint
1: örültök, drága hallgatók, hogy a rádióadásban elemzünk egy látvány, de hát ez már csak ilyen. Majd lefényképezem nektek, és megnézhetitek a Facebook oldalunkon, de elképesztően néz ki. Gondolom azért, mert hogyha fém órád lenne, akkor sokkal könnyebben észrevennének az állatok, amikor filmezel.
2: Lehet. Igen. Gyorsak vagytok, de majd felgyorsulok én is. Okay.
0: Szóval a vendégünk Molnár Attila Dávid, aki természetfilmes és író, producer, fordító, biológus, kutató és filmkészítő, videó szerkesztő, és most már ugye gyermekek apja, és már kevesebbet utazik, mint korábban, ugye?
2: Igen.
0: De azelőtt azért bejártad a világot.
2: Hát igen, de mi nem jártam.
0: És mások fizettek neked ezért.
2: Nem jártam, fizettek, igen, és nem jártam még Új-Zélandon, meg Ausztráliában, tehát oda még jó lenne.
0: Ó, egy kontinens, még kimaradt.
2: Igen, az még úgy hiányzik, de a többi helyen, sok helyen jártam, de hát ugye tudjuk azt, hogy egy kontinens egyszer fordult meg az ember, attól még nincs ez kipipálva, de tényleg utaztam, szerencsés vagyok.
0: Hát egy utcában is lehet még olyan helyet találni, ahol csak... nem mentem be, mert nem mondták, hogy ott van a tuti.
2: Igen. Vagy itt is lehet természetfilmet csinálni, mint ahogy most is készül a filmműhelyünkben egy sorozat a budapesti vadvilágról, de nem olyan régen, ahogy mentem itt a Dunaparton, hát egy ilyen nagyon jó sztorit láttam, nem tudom, a dolmányos varjakat úgy követitek kb., hogy mivé fejlődnek itt a városban.
1: Amikor csak van egy kis időnk erre, akkor
2: követitek. Akkor jó. Feltétlenül megéri. A lényeg az, hogy ezek magas épületekről diót törnek, tehát ledobják a diót, összetörik, és aztán összeszedik, vagy hogyha makkot akarnak törni, tölgymakkot például a Tabánban, akkor azt a eszméletlen okosan a Döbrentei térnél lévő fordulóban a zebrára dobják. Azért okos dolog, mert rendesen roppant a kocsi, akkor is ha lassan megy, tehát széttöri nekik a makkot. de ők, amikor felszedik, nagyobb biztonságban vannak, mert a gyalog átkelőn vannak, eleve lassítanak az autósok.
1: Várj, hogyha jól értem, akkor a dolmányos varjú eszköz használata kiterjed az ember eszközeire.
2: Kiterjed a gépkocsi használatra.
1: Mi azért gyűrtük végig az evolúciót, hogy segítsünk a dolmányos varjúnak makkot és diót törni.
2: Igen, hát a gépkocsi sok mindenre jó, többek között ugye elviszi az embertából bébe, sok rovarnak megoldás jelent a lét nagy kérdésére, mert ugye azonnali megoldása, hogy szétkenődik a szélvédőn, a varjú pedig valóban diótörésre tudja használni.
0: Na de kezdjük azért az elején, mert ahogyan az ön életrajzodban megfejthető volt, már egész gyerekkorodban a filmezéssel akartál foglalkozni, és a természetfilmezés egy elég speciális dolog, mert nehezen tudod irányítani azért a bogarakat, meg a fákat, hogy éppen mit csináljanak, tehát ezt megrendezni egy ilyen dolgot, szerintem ebbe bele fog menni, de hogy kezdődött ifjú gyermekkorodban ez a filmezési?
2: Hát ez úgy kezdődött, hogy volt egy közmédia, amiben vasárnaponként természetfilmek mentek. Egyórásak, félórásak, BBC-től, németektől, franciáktól, és én emiatt nevelkedtem ezeken az Attenborough filmeken. Ezek eléggé érzékenyen érintettek, és nagyon elkezdett érdekelni ez a dolog, és szerencsére fotográfikus családba születtem, tehát volt több kamera, és megengedték, hogy ezt elvigyem, ezeket a készülékeket otthonról. Én is ugyanígy vagyok azóta is, tehát mindig megengedem a gyerekeimnek, hogy megfogják és vigyék, bármilyen drága is a kügyű. És emlékszem, egy a legelső természetfilmes jelentem, hogy megfogtam egy VHS kamerát, ez mondjuk 80-as évek eleje, és kimentem az utcába a ház elé, és az első ilyen nagy hangyabolyba, tehát ami ilyen igazán masszív és nagy volt, arra így elhelyeztem a tetejére a kamerát, és beindítottam a gombot. És nyilván egy ilyen kamera azért elég nagy, tehát rendesen bemászták a hangyák, tehát belül is nagyon sok lett, de a lencsére is jutott, és aztán hazavittem, és akkor otthon megnéztem a felvételeket, és látszotta, hogy hangyás lett a kép.
1: Hát apukád mit szólt, Attila? Apukád mit mondott?
2: Apukám nem volt otthon.
1: De hogy csalogattad ki a hangyákat?
2: Jaj,
1: hogy utánoztad a morzsa hangját?
2: Arra már nem emlékszem, ezeket a emlékezet elfedi. De az első snittjeim azok hangyás képek, ugye ezt utána mindig adta hétfőnként a tévé.
1: Mondjuk ez, hogy 80-as évek elején volt egy VHS kamerátok, apukát kamionos volt, ugye? Hozott Toblerone csokoládét is.
2: Beletaláltatok. Igen, sokan irigyeltek az osztályba, és akkor én ezzel ellen sírással tiltakoztam. A nagyszüleim dolgoztak igen külföldön, és akkor ezek a dolgok bejutottak, tehát farmerem is volt, és puma cipőm.
1: De egyébként ezeket a régi felvételeket te megtartottad, megtaláltad?
2: Nem, azok elpusztultak, hál' Istennek.
1: Amikor rávettad a Bruce Lee filmeket.
2: Főleg Bud Spencereket, de igen, tehát azok eltűntek, van, ami megmaradt, ami filmre forgott az iskolai ilyen szakörön, a Sinkó István volt hál az égnek a rajztanárom, vagy nem tudom, ezt hogy hívták, ez a ilyen képzőművészeti szakkör. És akkor én ott éreztem először nagyon boldognak magam suliban. Tehát azelőtt nem tudtam, hogy ez lehet jó is a suli. És akkor ez olyan felső tagozat alja volt, amikor egyszer csak éreztem azt a melegséget, ami tud jönni egy jó tanárból, ami a tudást, a kedvességet, a mindent, és én azóta is, hát egy kicsit azért ő hibásabban, hogy én végül is filmes lettem, Sinkó István, lehet, hogy hallja.
1: Ezután is köszönjük szépen.
0: Na de hát akkor miért a mozgókép, és miért nem az állókép, hát animáció, rendezés, ezek mind gondolom már 10 éves korban
2: túl voltál. Nem vagyok olyan művelt. Az animációhoz is, meg a képzőművészethez is kell szerintem olvasottság, művészeti véna, és én meg inkább már a kiskoromban is az állatokat nézegettem, akkor emiatt én elvégeztem a biológus szakot, és aztán nagyon komoly molekuláris biológusként végeztem, de már a laborban éreztem, hogy ezt most akkor, amint megvan a papír, én nagyon gyorsan lecserélem a szép nagy vadonra, és akkor lényegében én a diploma utántól kezdve már tehát már profin napi 8 órában dolgozom filmesként, azelőtt kalózkodtam, de tehát a vizsgai időszakok után is mentem mindig forgatni.
1: A biológia szakon végeztél Bécsben is, meg Magyarországon is, igen. Az ELTE-n is.
2: Igen.
1: Egyébként volt különbség a között, hogy hogyan tanítják a labancok, vagy hogyan tanítják a kurucok a biológiát?
2: Én csak a szakdolgozatomat írtam a Bécsi Egyetemmel közösen, nekem az volt a az tapasztalatom.
1: Angol, angol vagy német nyelven volt.
2: Ott angolul beszéltem mindenkivel. Az volt a tapasztalatom, hogy attól, mert még Bécs, attól még nem röhögnek ki, hogy tengerbiológiát akarok csinálni, mert ők is csinálták nagy elánnal. Tehát a Bécsi Egyetemen komoly mélytengerkutatás van. Ugye ma már nem kell ott lenni feltétlenül, és akkor így rám testáltak egy csomó mintát, és én ezeket boldogan elemeztem, és így nagyon közel kerültem filogenetikai értelemben a hidrotermális kürtők baktérium élővilágához, baktérium közösségéhez.
1: Mert a hidrotermális kürtők baktérium élővilágát elemezted a szakdolgozatodban?
2: Egy olyan fajt találtunk.
1: Ott nem jártál.
2: Ott nem jártam, pedig ha kitartó vagyok a tudományban, akkor feljuthattam volna az Alvin tenger alatti erő fedélzetére, ami ténylegesen lemegy a kürtőkig, de ugye nem voltam szorgalmas tanuló, hanem olyan bacikkal dolgoztam, amik sekkévízből származtak a Yucatán-félszigetről, illetve Korzika mellől, de filogenetikai értelemben, tehát evolúciósan a legközelebbi rokonaikat a mélytengeri hőforrásoknál, a kürtőknél kell keresnünk, tehát egy nagyon közeli rokon találtunk, és aztán azt le is írták, mint új baktériumfajt, és ennek voltam én is egy kicsit a részese, hogy ezt megtaláltuk, ezt a baktérium közösséget.
1: Ha jól értem, akkor az evolúciós biológiában is ez egy nagyon fontos mérföldkő.
2: A napfénytől független létformák, igen, azok nagyon fontosak. Hát főleg az ilyen exobolygó, illetve földön kívüli életkutatásnál valószínűleg amikor majd találnak új életközösségeket, valószínű nagyon sok olyan lesz, ami nem a csillagnak, tehát a központi csillagnak a fényétől függ, hanem valamilyen más, például ez esetben kémiai energiát használó, arra épülő életközösség van.
1: Igen, mondjuk az Európa Holdon, amit egy nagyon vastag jég borít, de alatta igen, valószínűleg vízréteg van, hát vagy ki tudja, hát az viszont elég messze van a naptól ahhoz képest, hogy a napenergiát használják, ráadásul ugye a jégréteg még meg is szűri ezt.
2: Igen, tehát ott valószínűleg sötét van alul, tehát a maga a páncél alatt. Egyébként ilyen szempontból nagyon izgi volt, amikor láttam egy olyat, hogy az Antarktisz jege alatt kísérleteznek egy olyan robottal, ami a jég alsó felszínén megy végig, és ilyeneket tudnak majd exobolygó kutatásnál használni. Ugye, mert egy ilyen óceánt hogy kezdesz el kutatni? Hát nyilván van úgy, hogy elkezdesz a jégen járni, mint Scott vagy Amundsen, csak éppen az alsó felületen, a felső felületen nem sok értelme van. Egyébként magában a naprendszerben még azt hiszem van a Szaturnusznak is olyan holdja, ahol ilyen, csak most írtam, nem jut eszembe, de biztos beírják a kedves hallgatók majd, hogy melyik az, ami szintén ilyen jég által fedett, és óceán van, és ott van... eszembe Enceladus, hogy ott is van tektonika, lemeztektonika is van, vannak hőforrások, kürtők, onnan lehet tudni, hogy egy bizonyos szögből készített felvételeken a hold pára oszlopokat bocsát ki magából, amihez muszáj, hogy legyen meleg a jégpáncél alatt.
1: Hú, azért súlyos science fiction irányba mozdultunk, mert most belegondoltam abba, hogy ha az Európába küldenénk egy szondát, akkor igen, azzal, hogy befúrja magát a jégbe, és elkezd a jégen fordítva igen, járkálni, nem pusztítja el például az ottani létformát teljesen.
2: Ó, hát ezt azért meg lehet oldani, hogy egy steril készüléké menjen oda. Tehát, hogy mármint ugye itt az invázió a nagy gond, hogyha...
1: Tehát az egyik, hogy a földi életnek az átvitele, az az invázió.
2: Az az invázió.
1: A másik pedig az, hogy fúrni bele egy lyukat, holott
2: az egy védelmi fúrni, réteg. A túlélésünk lesz a tét. Tehát nyilvánvalóan ugye vagy az van, hogy az ember megtanul nem növekedni, vagy pedig ugye új területeket fog kolonizálni. Egyébként valószínűleg a kettőt együtt fogja csinálni, hogyha már mint faj fennmarad persze.
1: De ez nem olyan fajta ellentmondás, mint a fenntartható fejlődés?
2: Hát pont arra gondoltam, de igen, belesétáltam a saját csapdámba, hogy magyarán igen, meg kellene tanulni olyan ökonomiát folytatni, ami nem a növekedésen alapul, ugye tehát nem a termelést fokozni, hanem megpróbálni úgymond visszafogni a fogyasztást is és a termelést is, ugye, hogy az ember ne használja túl a saját bolygóját. Én most csak arra akartam kilukadni, csak túl gyorsan beszéltem, hogy nyilvánvalóan, hogyha tovább növekedik az embernek az ökológiai lábnyoma, jobban fogyasztja a bolygót, akkor persze, hogy más égi testeket fog elfoglalni, ha erre van elég acél, alumínium, nem tudom mi, amit ugye be tud vetni ennek érdekében, és aztán nagyon nem fogja érdekelni az emberi fajt, hogy most kit kolonizálunk ott egy másik oldalon, mert hogy a mi túlélésünk lesz a tét. Nyilvánvalóan majd...
1: Hát ez az egyik olvasat, a hippie olvasat szerint pedig kialakultunk egy másik fajta egyensúlyt, viszont abban valószínűleg nem fér bele az, hogy kolonizáljunk, és igen, más világokat ugyanígy elpusztítsuk, mint a sajátunkat.
2: De szerencsére ezek ugyanúgy ott vannak ettől függetlenül, hogy mi milyen hülyeségeket csinálunk. Tehát ezért jó szerintem a biológia nagyon, hogy ezeket a különböző variációkat megmutatja az életre, és így rájövünk arra, hogy nagyon nem az az egyetlen életmód, amit mi folytatunk, hanem egy csomó más van, csak itt a Földön is. Most kézzel, de a naprendszerben van még, nem tudom, 2-3 potens hely, ahol, amit érdemes megvizsgálni, akkor mondjuk galaxis szinten, vagy még annál is nagyobb léptékekben mennyi helyet lehet megvizsgálni.
1: 100 milliárd csillagnál és szintén.
2: És ez jó, ez egy jó gondolat.
1: 100 milliárdos nagyságrendű galaxisnál. Bizony. Ja, és persze, amikor azt mondtam, hogy elpusztítjuk a bolygót, akkor nem a bolygót pusztítjuk el, hanem pusztán magunkat. Tehát, hogy a mi magunknak élhetetlenné tesszük.
2: A gazdagok, a szegényeket, azt is lássuk be, hogy azért lényegében ez van. Tehát nem
1: De a gazdagok is el fognak akkor pusztulni.
2: Nem olyan nagyon biztos.
1: Mondjuk azt, hogy el fognak.
0: Jó, és akkor kicsit pénzzel ugye nem csak tartósítani lehet a dolgokat, hanem a rengeteg pénz szobában való felhalmozása az AIDS-től is megvédi a híres kosárlabdázókat. Tehát pénzzel bármilyen kataklizmát. Jó vastagon bebugyolálod magad pénzzel, és...
2: Jó betonbunkerekbe be lehet fizetni, már épülnek ilyenek Európába is. Ott.
0: Hát sőt, volt az a dokumentumfilm a 2012, ahol óriás Noé bárkákra lehetett befizetni, amikor éppen...
1: Az a 2012 volt az a dokumentumfilm?
0: Igen.
2: Hogy biztos vannak ilyen jó mélyfagyasztó kúrák is.
0: Igen, hát az a legviccesebb, persze, majd felébresztjük
1: őszatát. A Walt Disney egy ilyenben van állítólag eltárolva.
2: Úgy remélem.
1: Ha jól sejtem, egyébként a jégen alulról mászkáló robottal az Antarktisz expedíción találkoztál?
2: Nem. Én az Antarktiszon merültem jég alatt, illetve csak jégtáblák alatt, mert amikor én ott voltam, az Antarktiszi nyár volt, tehát nem volt összefüggő jégpáncél, hanem ilyen jégdarabkák voltak. De ezt én egy science blogon láttam, ezt a robotot, hogy elkezdték tesztelni pont emiatt, hogyha majd arra kerül a sor, hogy exobolygókon vagy ezeken a holdakon lehet kavírnyálni, akkor már ugye készen legyenek azok a roverek, amik elboldogulnak egy ilyen környezetben.
1: És hát Attila, milyen az Antarktisz nyáró? Hát mesélj nekünk!
2: Hát az Antarktisz az egy nagyon jó kontinens, főleg azért, mert nagyon nagy a kutatóknak a koncentrációja, tehát iszonyú érdekes emberek jutnak oda le. Tehát akik ott dolgoznak, meg élnek, azok önmagukban nagyon érdekesek, mert csomó fázison átmentek az életben, és tényleg egy kicsit olyan, mint egy rejtőkönyvbe cseppensz, és mindenki egy fazon, egy érdekes űrge, még akkor is, hogyha csak éppen fűtő, vagy technikus.
0: A híres fűtő.
1: Én megismerkedtem egy biológussal, aki amúgy munkája szerint génelemzést végzett, tehát DNS-eket rakosgatott össze, illeszgette a kis pirált darabkákat, és amúgy évente pályázott Dániába, a Dán Antarktisz bázisra, hogy ő legyen ott a dízel gépkarban tartó, mert hogy abban a munkába ő beférne, és amúgy meg nagyon izgatta ez, egyfelől anyagilag, másfelől meg, hogy milyen lehet az, hogy azt hiszem 9 hónapra vannak elzárva.
2: Hát tehát,
1: hogy
2: három hónapos
1: kiképzés, és utána, de hát te nyáron voltál, tehát az alatt a kevés idő alatt voltál.
2: Igen, én ilyen értelmet turista voltam, mert olyan durván 2 hónapot töltöttünk csak ott. Viszont az állomáson lévő embereknek példát mutattunk az, hogy még mindig lehet ősi módszerekkel, mert ugye a magyar az hogy kutat az Antarktiszon? Hát nem kell nekünk állomás, hát mi sátrat állítunk. Ugye jönnek a nomád magyarok, jurtát állítanak sátrat, és aztán mennek ugye bázisra a bázisra, és amit lehet összekúnyálni.
0: A magyar antert.
2: De teljesen jól működött, nagyon szerettek minket egyébként, mert ez volt a hőskor, ugye, amikor az emberek húzták a szárnyunkat maguk mögött az ellátmányon, és tényleg mindenben segítettek, meg ahogy jöttünk visszafelé, kérték is, hogy tartsunk előadást, hogy milyen az az Antarktisz, mert ugye akik már az állomásokon vannak, azoknak az élete már agyon van regulázva, tehát ő nekik egy rutin szerint megy, nem szabad kimenniük bizonyos órákban, nem lehet elhagyni az állomás, stb. És akkor ezért voltunk mi egy üde színfolt a kalózok.
0: Hogy meséljetek, milyen összekukázni egy génszekvenszert. Szép lehetett.
1: De az azt jelenti, hogy nektek volt egy ilyen fűthető sátratok, vagy egyszerűen kis kemping sátrat felállítottatok?
2: Ó, nagyon jó tetszveink voltak.
0: Az ötrönyös teszkós.
2: Nagyon jó holmiaink voltak, a cég adta, egy cég, akit gondolom nem lehet mondani, és a lényeg az, hogy olyan hálózsákunk volt, ami iszonyú meleg volt, és akkor ott el lehetett aludni. Tehát a lényegében meg volt.
1: A mohán? Amúgy mi?
2: Zuzmo, moha, igen, de hát egy polifom alulra, ugye utána jön ez a vagyontérő pehelyhálózsák, és akkor levetkőző, belebújsz, és meleg.
1: Nagyon érdekel, hogy nyáron én az Antarktisz, ugye általában a filmekben, amikor látom, akkor mindig csak ilyen nagy talpakon nagyon lassan mennek szembe, fúj a szél, igen. És fura szemüveg van rajtuk.
2: Igen.
1: És szól a Delta zenéje.
2: Igen,
1: kb. Szép. Kb. ez van. Ehhez képest gondolom, hogy nem ilyen szavannai időszak van, meg táj, amiben nagyon pici méretű zsiráfok szaladgálnak.
2: Hát ugye egy akkora kontinensről beszélünk, tehát másfélszer akkora, mint az Egyesült Államok, és ugye a nagy része az olyan, hát durván 2,5 kilométer vastag jégtakaró alatt van. Tehát ezért is nem kockáztatom meg azt, hogy elmondom, hogy milyen a nyári Antarktisz, mert nem tudom, egy nagyon pici részén ugye a szélén voltam, és de az biztos, hogy olyan hideg volt időnként, mint itt télen, tehát ezt el lehet mondani a kedves hallgatóknak. De nekem, aki egy ilyen sátorban ébredtem, és az volt a munkám, hogy filmezek, nyilvánvalóan más, hogy nézett ki, mint annak a mondjuk turistának, aki egy óriás hajón érkezett, mi is találkoztunk ilyenekkel.
0: Mit csinálnak ott? Tehát egy kávéillatú felhő, van antarktiszi képeslap, szuvenírból.
2: Fotóznak, egy úszó hotelben érkeznek, egy adott helyen partra szállnak, sétálnak föl alá, bemehetnek az állomásokra. Ott van egy ilyen fogadó rész, ahol ott körülnézhetnek, iszonyúan élvezik, fotózkodnak, és aztán elmennek, rengeteg ugye pénzt költenek erre, jó sok széndioxidot kibocsájtanak közben, és keseregnek, hogy olvadnak a gleccserek, tehát hogy egy ilyen aranyos társaság, de ők nyilvánvalóan máshogy látják, mint mi magyarok, akiket egyébként nagyon, tehát úgy is kellett onnan menteni, mert ugye mi keményen tovább toltuk a szezont, tehát már mentek el az állomásokról, akik csak nyárra jöttek, és mi még kitartottuk, és aztán egyszer csak úgy kezdett az időablak bezárulni, és aztán végül egy orosz hajó volt olyan kedves.
0: Az igazi magyar sarkutatók, igen.
2: Lényegében, igen.
1: Kálcsörföldet
2: Ez tipikus, egy rádiós műfaj az antarktiszi stoppolás. Tehát tényleg ez mi egy rádióban vagyunk. Ott a Nemes Verus volt, tehát volt egy olyan önbizalma, amivel úgy tudott beleszólni ebbe a rádióba, hogy kellett. És az antarktiszi rádió szleng az nagyon érdekes, mert egy basic English-re épül.
0: De antarktiszi nyelvjárás,
2: és a nem nagyon sok okot ad a félreértésekre a rádióforgalmazás, tehát mondjuk az, hogy rossz idő van, azt úgy mondják be, hogy weather bad, hogyha ha elég szar idő jön, akkor big bad, ha tényleg, akkor big bad.
1: Tehát, és még gondolom úgy mesélnek, hogy nem is nyitják ki nagyon a szájukat, hogy ne menjen be a hideg.
2: Nem, az állomásokon meleg van. Ez csak arra értem, hogy az Antarktisznak van ez a külön kis rádió csatornája, ugye az állomások így beszélgetnek, és akkor a Verus ott stoppolt. Tehát ott stoppolt le az orosz.
0: De mi van egy közös sáva, nem tudom én, hány állomás
2: 16-os VHF.
1: 16-os VHF frekvencia.
2: Nyilván van segélyhívó, és akkor bejelentkezel, mondod a helyzetedet, és akkor válaszol a másik, és megmondja, hogy hova lépj át. Tehát átléptek a 14-esre, 13-asra, valamelyik csatornára, és akkor leeldumált, persze az összes állomáson áttekernek, és akkor hallgatják, mert végre van valami hír. És akkor utána back to channel 16, és akkor mindenki visszaugrik a segélyhívóra, és akkor ott várnak tovább a nagy csöndben.
0: És nagy a forgalmazás? Vannak témák azért?
2: Na most ezt azért nem tudom, mert én ott nem rádióztam, hanem én bámultam a Verust, hogy tud leülni és csevegni. És mivel, hogy ő nagyon hamar
0: nézte. És mivel fejhallgatóval nyomtott, csak a család nézte.
2: A kéziadó, tehát hallottam, mit értségnek vissza. De elég hamar népszerű lett, és aztán jött érte helikopter is, és elvitte buliba.
0: Az antarktiszi partik, hát erről is sokat.
1: A buli, ez az alapvetően pingvinek voltak ott, fókák.
2: Nem, az állomáson van sok férfi, és akkor
0: ő volt az egyetlen.
2: Ez egy nagyon nagy szám, hogyha valahol lányok vannak, és akkor azért helikoptert küldenek az ott esetben, de aha, a fiúk nem fértek aha fel, képzeljétek el.
1: Láttam, miért várjál, melyik is volt a...
0: Hát van horror és pornográfia.
2: De úgy küldenek helikoptert, hogy annak az üzemórája $2000. Vagy üzemfél órája, most az nem tudom, de egy indítás az annyi. És akkor a Verusért, meg velünk volt az Éva is, aki Nagy Balázs geográfusnak a felesége, ugye Éva, őt is elvitték.
1: Nagy buli. Rájöttem, hogy az Apokalipszis Most című filmben, hogy emlékeztek, az Apokalipszis Mostban ott voltak ilyen bulik. Mm. Ugye katonák közé megérkezett egy darab nő.
2: Ja, egyébként erről a buliról annyit meséltek a lányok, mert azért faggattuk őket, hogy volt, aki velük táncolt, de akinek nem jutott lány, az partvissal. Tehát én ennyit tudok, ez a hivatalos verzió, a sajtóközlemény.
0: És többen sírtak, amikor a lányok integettek visszafelé.
1: Igen, ha zene lesz, meg mutass fényképeket, jó?
0: Mindenesetre azt kérdezném meg, hogy az Antarktiszon mit filmeztél?
2: Jó, főleg a kutatókat. Viszont én, amikor magamban definiáltam, hogy én miért megyek oda, mert azért mindenki azt mondja erre, hogy de jó.
0: De ez önköltséges volt, vagy ez valamilyen stábtagjaként?
2: Stábtagjaként mentem. De ugye nyilvánvalóan veszélyekkel járt. És amikor gondolkoztam, hogy én miért akarok oda menni, mert rengeteg veszély van, és én jól be tudok tojni nagy utak előtt, akkor rájöttem, hogy nekem ott víz alatt kell merülnöm. És onnantól kezdve megvolt a saját célom, hogy én, mint búvároperatőr is dolgozok az Antarktiszon, onnantól kezdve még nagyobb lett a motivációm, de alapvetően kutatókat, az ő munkájukat fotografáltam, és amikor eljött az idő, vagy éppen szabad idő volt, vagy éppen találtam egy elásott NDK-s kompresszort a lengyel állomás ilyen hangárjában, akkor megmerültem.
0: Na, mesélj,
1: hogy találtam? Tehát eleve az, hogy van a lengyel állomás, és azt gondolod, hogy van egy kis időm, ások.
2: Igen. Ez pontosan így van. Tehát ugye sűrített levegőt szeretne az Antarktiszon.
1: Eleve az, hogy van a lengyel állomás, és azt gondolod, hogy van egy kis időm, ások.
2: Igen. Ez pontosan így van. Tehát ugye sűrített levegőt szeretne az Antarktiszon nagyon nehéz. Én megpróbáltam vinni, de nem. Tehát kinyitották a palackomat, és ezt le kellett. És így is örültem, hogy az olmot el tudtam vinni. Máig egy rejtély, ugye az még akkor mi voltunk, azért még a nagy terror para előtt volt, és én kézzétek egy 12 kiló olommal a derekamon tudtam repülni. Nem tudom, mit gondoltak a vámosok, hogy az valamilyen ilyen gerinc
0: mások olom nélkül se tudnak.
2: Levittem a cuccomat, de ugye sűrített levegőt ott nagyon nehéz szerezni. Nem búvárkodnak ugyanis az Antarktiszon sokan.
1: Vajon miért?
0: Komolyan, a búvárkodás az miből áll? Mert hát egyrészt, hogy borzasztóan hideg a víz, ezért speciális felszerelés kell. Tehát nem elég az ólom meg a sűrített levegő, oda is kell a... Nem is tudom, ilyen neoprém ruha vagy.
2: Igen, egy ilyen nagyon vastag neoprén, ami nem engedi be maga alá vizet. Így ilyet is vittem. Azt a Cakó Laci adta nekem kölcsön, egy iszonyú jó ruha volt, és az a lényeg, hogy mindenem ott volt. Tehát ott volt búvárszemüveg, békatap, ruha, szépen,
0: csak
2: levegő nem volt. És akkor hát mentem állomásra, állomás, és mindenhol búvárok után kérdezgettem.
0: Jön a magyar, mit kér most éppen, most mit fog kérni? Levegőt!
2: Nagyon nehéz dolog volt ez. És aztán a lengyel állomáson mondták, hogy hát néhány éve voltak itt búvárok, mutogattak róluk fotókat, és aztán utána mondták, hogy hát lehet, hogy itt hagytak pár cuccot. És
1: hiszen nem jöttek vissza a
2: vízre. Nem kérdeztem meg. De mindig.
0: Itt van ez a két zsák levegő.
1: Igen, tehát itt hagytak cuccokat.
2: Ennyi infó volt, nem volt több. És akkor én hátra mentem, mert gondoltam, hogy valahol töltöttek. És akkor ezek ilyen nagy hangárok, amik kiszolgálják az állomást magát. Ott mennek a generátorok, pörögnek ezerrel ilyen dízel cuccok, és akkor nagyon melegek, ezért ott száradnak a ruhák, ki vannak lógatva, az eszmetlen zajban ilyen fülvédővel teregetnek az emberek, emellett van a zuhanyzó, és ott van a társasági élet egy része. És akkor ott nézegettem a nagyon sok roncs, ez az amaz egymásra dobálva, ami az évek során ott felgyűjt, és egyszer csak ott látok egy DDR-es kompresszort. Tényleg azzal töltöttek sok-sok évvel ezelőtt. És szerintem nem nagyon tudtam volna mit kezdeni ezzel, csak amikor én búvár tanfolyamot végeztem, még a 90-es évek elején, akkor az a kiképzésnek a része volt, hogy sokat kellett tölteni, sőt utána mi, amikor végig búvárkodtuk a földközi tengert, akkor sokat ültem kompresszor mellett, tehát úgy tudtam, hogy melyik cső ki, melyik be, mi az, ami...
1: Mert amúgy ez egy nagyon veszélyes dolog.
2: Hát nagy nyomású levegővel, igen, nem olyan egyszerű. És ez a gép ez beindult, tehát nem tudom, hány évet állt. Most ilyen szűrőcsere, olajcsere, ilyesmivel nem nagyon foglalkoztam, majd megnéztem, hogy mit tud a kütyű, és 110-ig tudott tölteni ilyen nagyon olaj ízű levegőt. Mm-hmm. Tehát azért annak volt egy aromája, volt egy bukija, de levegő volt, és 110 bár, az nem rossz. Tehát az majdnem fél palack.
0: Na de a kérdésem eredete az, hogy mit videózik az ember az Antarktisz jege alatt?
2: Hát igen, azt kell tudni, hogy nagyon gazdag élővilága van, hosszú életű állatok vannak ott, a gerinctelenek nagyon nagyra nőnek, például ilyenek ott csupaláb állatok, amik ilyen ízeltlábúak, a pókfélékhez hasonlítanak, nagyon hosszú ízeltlábuk van.
0: Körbe vannak lábbal, nem? Az ezerlábú, százezer lábú.
2: Hasonló az, de a csupaláb állatnak csak négy nagyon nagy lába van, tehát egy nagyon jó pofa kis fazon. Ilyenek ilyen nagyon hosszú gyűrűs férgek, 1-2 méteresek, de ami a legszebb, hogy tengeri rózsák, sőt korallok is élnek, tehát nagyon sokféle csalánozó szivacs. Én utána találkoztam egy német búvárral, aki a perui állomásról indult, és ő egy gyógyszergyárnak merült. Tehát ő szedte össze a fajokat, pont azért, hogy hatóanyagok után...
1: Hogy kiaknázhassák.
2: Igen, igen. Hát nyilván van rengeteg új faj van, és a hatóanyagok után kutatnak folyamatosan. Tehát ott lemerültem egy szikla mellett, rávilágítottam, és színpompás volt.
0: Jó, ezeket a felvételeket azért megnézni, meg egyedül merültél, vagy ez hogy biztos van ennek is egy
2: nem
0: protokollja?
2: Nem volt nagyon sok képzett búvár a környéken, igen, úgyhogy egyedül.
0: Egyedül? Mondtad, hogy csinálsátok, mentem, és akkor majd délután jövök, mert...
2: Igen, vigyáztak a parton, tehát vártak, észrevették volna, hogy nem jövök vissza.
0: Mert azért elég magányos lehet a Antarktiszen bármit is csinálni, hogyha az ember annak a szakmának az egyedüli képviselője, ugye, vagy éppen, hát most azt mondta, hogy búvárból nem volt sok.
2: Nem.
0: Még búváros poénokat se süthettél rá. Úgyhogy akkor most hallgassunk egy kis zenét. Ez a harmadik utas, és a vendégünk Molnár Attila Dávid, aki természet, videós, kutató,
1: biológus, filmes.
0: Igen, és hát remekül szórakozunk. Hallgassátok tovább, mi is volt.

0: Tehát ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Szemlélet magazinja. Sokan kérdezik, mi az, hogy szemlélet? Hát nézzetek utána a szótárban, kinek mit jelent a szemlélet. Itt van például egy olyan vendég ma, akinek a szemlélete az utazással egybekötött videózás. És ez lett a munkája.
1: Igen,
0: is.
1: Vendégünk Molnár Attila Dávid, természetfilmes, és most éppen az Antarktiszon jártunk, és bátyó beírta, hogy az antarktiszi jégtakaró alatt föld van.
2: Uh-huh. Igen, egy kontinens, de ugye ez a kontinentális jég, és ami alatt a robot megy, ez a tengeri jég, vagy shelf jég, és annak a mérete nagyon nagy, még nyáron is elég masszív. Igaz, hogy darabolódik, tehát töredezik, ahogy megy előre a globális felmelegedés, de a tengeri jégtábla az nagyon megnő télen. Tehát akkor akár nagyobb is lehet, mint a kontinentális jégtakaró, már mint felületre nézve.
0: Na de még ameddig itt vagyunk az Antarktiszon, oda jut el közülünk a legkevesebb ember. Hogyan sikerült ezt összehozni? Tehát te kutató biológusként jutottál oda, vagy filmesként?
2: Ó, hát nekem az volt a szerencsém, hogy én a barátaim biztatására elvállaltam egy televíziós munkát az MTV-ben, és ott üldögéltem és telefonáltam, műsorokat próbáltam összeszervezni, és akkor jött oda a Tóth Zsolt Marcell és a Fiar Sándor, és megkérdezték, hogy én el tudnék-e menni, és a csípőből igent mondtam, utána szenvedtem otthon még ezen a dolgon, hogy ne táncoljak-e vissza, de lényegében nem léptem vissza, ezért is tudok ilyen érdekes dolgokat mesélni.
1: Kicsit még lubickünk a tengerekben, mert a Cápák a keresőmben címmel volt egy filmed, aminek az egyik főszereplője az a Selmeci Dániel volt, uh-huh. aki múlt évben itt ült, pont abban a székben, ahol te is. És ugye az van, hogy Steven Spielberg egy kicsit átírta a koncepciónkat a cápákról, nem tudom, hogy előtte hogyan gondolkoztak az emberek, de azóta mindenképpen egy fenevadnak gondolják, és elképesztő mennyiségben nyírják ki a cápákat a világ minden tájékán, hol azért, hogy finom levest készítsenek az úszonyukból, és a maradékot visszadobják, ami hát így nem használható cápa. Mondom nektek, kedves halászok, hogy a cápa az úszonyával együtt cápa, az úszony nélkül pusztán táplálék.
2: Igen. Na most ez a film, ez úgy készült, hogy én nem is forgattam ezt a filmet, hanem ezt a Sásdi Zsolt vette fel a Danival ezt a filmet, és én abban segítettem, hogy az elképesztő nagy mennyiségű nyersanyag, ami összejött, az összeálljon.
0: Az Antarktiszon vannak a legjobb vágószobák.
2: Hát olyan jó kockás segget lehet növeszteni, ha az ember sokat vág, meg sokat ír, és ez nekem ez kialakult, tehát jó
0: izmaim
2: vannak, tehát itt is ezen széken is eszméletlen jó ülés esik, és ugye aki aktív filmes, sokat utazik, sokat forgat, annak viszont az meg általában nem tud sokat vágni. Na most felfedezte a Zsolt, hogy én el tudok bánni ezzel a nagy anyaggal, és a kezem közé adta, és szerintem máig egy nagyon sikeresnek is, egy nagyon jó referenciát taroltunk ezzel a filmmel a fesztiválokon. A Bajkáltó mellett is volt egy igazi jó orosz fesztivál, ahol ez fődíjas lett, és az Operaházban, Irkutszkban adták át a Valak pénzzel együtt a fődíjat, úgyhogy ezek ilyen nagy sikerek voltak, hogy tényleg tudunk valamiről, értelmes dolgokról kommunikálni, és az utána meg még el is ismerik. Ez egy jó emlék nagyon.
1: A film ajánlójában írjátok, hogy mi édes drága emberek naponta közel 300 ezer cápát ölünk meg. Ez elképesztő szám. Ez döbbenetes.
2: Igen. Nagyon összefügg azzal, hogy sok mindent veszünk Kínából, ahol fellendül a gazdaság, erősödik a középosztály, és egyre több pénze van a kínai, tehát nagyobb a vásárlóerő, és az Afrikában nagyon érezteti a hatását, tehát ott például az orszarvútülök, meg az elefántcsont iránt megugrott kereslet is erre vezethető vissza, és a cápaúszonyleves is, mert ezeket a cápákat azért nagyon nagy részben tényleg szándékosan fogják ki, és ahogy mondtad, rámennek az úszonyra, a többi megy vissza, néha még a máját dolgozzák fel ezeknek az állatoknak, de valóban a megugrott kereslet az, ami hajtja, és ezért van nagyon szuper, hogy vannak Kínában is olyan kampányok, amik tényleg sztárok, vagy sportemberek, vagy igazi idolok mondják, hogy figyelj, ne rendeld már meg az étterembe, és ezeknek időnként azért van észlelhető hatása, hogy
0: hetekre leáll a cápa.

0: gondolkodás módjában benne van az, hogy anyagi szinten is összefüggünk az élővilággal, mert ez ténylegesen így van, tehát minden, tehát a víz, ami bennünk van, ugye nagyrészt víz vagyunk, az már volt, nem tudom én, egy patakban az északi sarkvidéken hullott le egyszer már legalább a trópusok, az a víz molekula, úgy értem, meg volt beépülve lehet, hogy egy dinónak a testébe. Tehát ténylegesen van egy anyagforgalom, ami, hogyha az ember a gondolkodásában ő ezt tudja, az szerintem előnyösen is tudja befolyásolni azt, hogy mi mindent tesz. De most ez a filozófia viszont nagyon káros abból a szempontból, hogy azt hagyja figyelmen kívül ez a gondolkodás, hogy ténylegesen kipusztítják ezeket a fajokat az ő közreműködésükkel.
1: Pedig lehetne kampányt indítani, amiben azt mondhatnánk, hogy afrodiziákum lehet például a gyümölcs, a zöldség, tehát hogyha valaki egészségesen táplálkozik, akkor szerintem sokkal jobb
0: persze. De egyébként erről tök jó lenne egy kínaival elbeszélgetni, hogy tényleg miért nem elég az, hogyha mondjuk olyan vizet iszik, ami tényleg előtte, nem tudom én, volt bölénypisi, vagy most nem tudom.
2: De tehát, van ennek státuszszimbóluma is, tehát hogy ha egy kínai negyedbe bárhol elvetődik az ember, ott ez a fecskefészek, cápauszony, és eszmetlen ritka állatok megevése, kész. Ez nekik a minden, befizetnek, megették, fotózgatás.
0: És ugye nincsen ezzel, én szerintem gond, és azért is szeretném, hogy majd esetleg erről úgy beszélgetni, hogy itt ül tényleg valaki, aki ezt el tudja mondani, hogy neki ez miért fontos.
2: Egy szakács
0: mondjuk.
1: Egy cápa, hívjunk be egy cápát is. Rakjuk őket egy helyre, hogy
0: dumálják őket. A gond az egy-egy számmal van, mint David Attenborough is elmondta, fogamzásgátlás. A probléma az egyet szám. Tehát, hogyha nagyon sokan vagyunk, akkor bármilyen pici aprócska az a hülyeség, az a nagyon nagy gondot tud okozni. Ugye
2: ez már csak egy lépés az, hogy ez a fajta újrafelhasználásba az ellenségeinket megéve átveszünk az erejét. Vagy egy okos embert, ha megeszünk, akkor mi is olyan okosak leszünk. Ez a hiedelem világ, ugye, ami volt korábban
0: volt.
2: Ilyen.
0: Igen, ezek kihaltak.
1: A Shantaramban van egy ilyen nagyon szép szemlélet, hogy bármit csinálsz, érdemes megvizsgálni, hogyha az összes ember úgy cselekedne, akkor hogyan változtatná meg a világot?
0: Ezek nagyon szép gondolatok szerintem, ezek jók.
1: Ez egy bankrabló volt, aki rájött erre egyébként. Korábbi bankrabló. Mindegy, másik történet, de valós.
0: Ez nagyon érdekes. De azt mondom, hogy tényleg azzal nincsen gond, hogy mondjuk egy vadállatotra úgy tekintek, mint egy szimbólumra, így nőttünk, tehát így vált az emberiség, tehát így váltunk emberi, vadásztunk, gyűjtögettünk, persze, hogy egy agyarnak, egy fognak nagy jelentősége volt. Nem csoda, hogy ez megmaradt bizonyos helyeken még máig ténylegesen.
2: És te trófeagyűjtő vagy? Tehát, hogyha a tenger alján találsz egy csontvázat, egy fogat, azt hazaviszed?
0: Nem, fotózom. Én képen viszem.
1: A fényt viszed haza. Egyébként azon gondolkoztam, hogy az észak-amerikai indiánok, azok úgy tűnik meg a saját történetmesélésük szerint, próbáltak valamilyen egyensúlyt teremteni a világ és önmaguk között. Ehhez képest jöttünk mi, európai hódítók, angolok, írek, franciák, hollandok. Szanaszét lövöldöztük őket, megöltük az összes állatokat, elvettük a földüket, és elkezdtük kiaknázni, és rájöttük, hogy ez nem működik, úgyhogy másokat is elkezdtünk ugyanígy kizsigerelni.
0: Persze.
1: Hát, hogy van olyan, és ez a probléma, amiről beszélünk, ez az egyet számról szól. Tehát arról, hogy hány ember kultúrájának képezi alapkövét az, hogy például nagyon ritka állatokból megegyenek testrészeket. Hány ember kultúrának képezi az egyik alaptézisét, és emellett ebből hányan tudják megtenni. És minél inkább növekszik ez a szám, annál inkább veszélyes faj leszünk mindenki másra, és saját magunkra is.
0: Igen. Na most az, hogy az indiánokat őslakónak fogjuk fel, ugye ők is bevándorlók voltak, tehát az észak-amerikai indiánok, ugye Ázsia felől.
1: Hát a 12 ezer éven keresztül, mondjuk 11.500 éven keresztül egész jó egyensúlyban voltak.
0: Igen, de én emlékszem, hogy ők írtották ki a mamutokat például. Tehát azért emlékszem,
1: én akkor még kicsi
0: voltam, ezer éve történt. Tehát a Wrangler szigeten például ugye a mai Oroszország fölött, ez már a jeges tenger, ott még rendesen a fáraók idejében, tehát egyiptomi fáraók idejében, mint pár ezer évvel időszámításunk előtt, még éltek mamutok. Igaz, hogy az már egy törpefaj volt, tehát már nem az a nagy kontinentális óriás, ami uralta például az észak-európai tundrát, hanem ez egy kicsit kisebb volt, de nagyon jól el volt.

0: nem pusztult volna ki, csak éppen a téli jégtakaró, megint visszajön, ez érdekes, ez a téli tengeri jég, azon kimutathatóan elindult egy ilyen vadászvándorlás, tehát mentek a jégkori vadászok oda-vissza a kutyáikkal, íjaikkal, lándzsaikkal, mert tudták, hogy a Wrangler szigeten még van mamut. Az utolsó szálig kinyírták őket, és utána, amikor a Bering szoros jégpáncélján át tudtak kelni, kolonizálták Észak-Amerikát, onnan mentek lefelé Dél-Amerikába. Persze, hogy nagyon sok értelemben szép volt, ahogy éltek, viszont ők is emberek voltak, és nekik is megvolt a maguk kiirtott fajlistája.
1: Hát nekik is megvolt a tanulási időszakuk.
0: Lehet, hogy hol tartana most Amerika, ha indiánok élnének. Ugye ezek gondolatkísérletek, lehet ilyenekkel foglalkozni, vagy hogy mi lenne Új-Zélanda, ha még lenne moája, vagy Madagaszkárnak, ha lenne elefántmadara, de ugye ezek...
1: Erszényes farkas Ausztráliában.
0: Igen, de hát ezek...
1: És egyébként a Bering szoros az, ami kb. 15 kilométer.
0: Most azt nem tudom, hogy ott mekkora volt.
1: Nagyon kicsi, tehát nagyon közel van az Oroszország és Alaszka ahhoz képest, hogy például milyen távol van Európa nyugati partvidéke az amerikai partoktól.
0: Igen.
1: Tehát, hogyha másik irányba indultak volna el, akkor talán sokkal biztonságosabban, vagy akár hamarabb eljuthattak volna az amerikai kontinensre.
0: De hát miért? Hát, hogyha elindul, ugye ők kelet felé indultak, tehát ugye Ázsiát elhagyták, és ugye ott jó masszív, ugye jégkorról beszélünk, masszív jégtakaró van, tehát ők egy rendes havas tájon keltek át az észak-amerikai kontinensre. Míg hogyha ugye másik irányba mennek, akkor útjuk a táj az Atlanti-óceán.
1: Igen, de azt mondom, hogy mi európai hódítók, mi az Atlanti-óceánon keresztül közelítettük meg. Hát ilyen kis lépcsőkkel, tehát elmentünk Izlandra, Grönlandra, igen, és így tovább, de hát azért azok hatalmas távolságok ahhoz képest, hogy milyen közel van Oroszország meg Alaszka.
0: Igen.
1: Most már több, mert akkoriban nem a Google Maps-et használták alapvetően ilyen navigációhoz. Írja be a célállomást.
0: Igen, eszembe jut, hogy hívják a vikingek az izlandiakat. Hogy azok a beszariak, akik nem mertek elmenni Amerikába. Hát igen, ez valóban, tehát ugye hajóval lehetett az óceán áthidalni, a szárazföldön pedig tudtak menni délnek. Most ugye Dél-Amerikában láthatjuk azt, hogy még vannak olyan indián törzsek, akik még esetleg nem felismertek, vagy tényleg háborítatlanul élnek. Én egyszer jutottam el Amazóniába, és ott pedig jártam egy olyan területen, ahol indiánok sosem éltek, és az még egy érdekes dolog volt látni, tehát milyen egy szeletké a világnak, ahol nemhogy ugye nem a spanyol konkvisztádorok nem jártak, meg az utána jövő ugye betelepülő telepesek, hanem még maguk az indiánok sem éltek ott.
1: És kitűzted a magyar zászlót? Mondd,
0: kitűzted. Igen, kitűztem, de biológiai értelmet, tehát jelöltem.
1: Aha.
0: Területet jelent.
1: Pisiltél, úgy érted?
0: Igen, és méghozzá a legmesszebbi helyre, ahova Kandamú medencében fehér ember eljutott, ott jelöltem, és utána mondtam az utitársaknak, hogy ez birtokba van véve Magyarország számára, ez a terület most már kolónia, az ausztrál nagyon felháborodott, hogy de hát ez hogy lehet, hát akkor ő is jelölt volna, mondtam, vissza tud menni, de már nem tudott, mert jöttek a zuhatagok, meg minden, és mondta, hogy rendben van, átengedi ezt a területet.
1: nagyon kedves. De várjál, milyen egy érintetlen terület? Hogyan képzeljük el?
0: Nem véletlenül nem laknak ott indiánok, ezt tudom mondani, tehát nagyon nehezen megközelíthető, eszméletlen sok az élősködő, a szúnyog, a mindenféle vérszívó rovar, és hát értelemszerűen sok a ragadozó, a elég veszélyes terep, hegyes, völgyes, a folyók nehezen hajózhatóak, és talán van valami olyan hangulata, ami miatt mondjuk egy indián törzs, vagy annak a vezetője azt mondja, hogy na, ide inkább nem, mert olyan egy ilyen hegyláncokkal körbevet andoknak a lábáról beszélünk, lényegében egy ilyen elég zárt terület, és lehet, hogy ez egy tabu volt a számukra, valamiért nem akartak oda menni. A tabuk egyébként iszonyú könnyen kialakulnak az emberi gondolkodásban, így épül fel az idegrendszerünk, és én miután kijutottam élve a Kandamú medencében, nem csodálkozom, hogy azzal a helyen kapcsolatban például vannak tabuk.
1: Akkor az egyik dolog, hogy jutottál oda?
0: Igen. magyar kutatóknak hála, akik papagájokkal foglalkoznak. Konkrétan Olá György főleg, aki most Ausztráliában szerzett doktorátust, és ő vele évek óta dolgozunk együtt, és ő a perui Amazóniában dolgozott sokáig, és amikor az ő munkája ott betetőződött, akkor már olyan komoly kutató lett, hogy tudott saját expedíciókat is szervezni a perui kormány engedélyével. És e közül a legutóbbira kaptam én lehetőséget, hogy csatlakozzak hozzá. Tehát azt kérdeztek,
1: hogy
0: most februárban.
1: Ez a tudományi kommunikációs ösztöndíj, amit kaptál?
0: Igen. Tehát gyakorlatilag itt azt történt, hogy a perui kormány adott arra a Gyurinak támogatást, hogy a perui tudományt, sokféleséget, biodiverzitást népszerűsítse, és összerakott egy 9 tagú expedíciót, ami 6 nemzetből állt, azt hiszem. És így együtt csináltuk meg ezt a kutatást, mérést, és közben természetesen filmeztünk is.
1: Engem igazándiból praktikusan is érdekel ez a dolog, hogy hogy jutottál oda arra a területre, amire ennyire nem jó
0: odajutni. Ezek az életnek a hihetetlen csavarjai, én se értem. Tehát azért próbálom ezeket feldolgozni magamban. Például erről az útról egy ilyen nagyon részletes úti beszámolót írtam, amit most így rendezgetek. Tehát próbálom, még utólag is próbálom feldolgozni, hogy milyen döntések vezettek ahhoz, hogy az ember egyszer csak ott találja magát egy ilyen helyen. Ez egy külön műsornak a témája lehetne, ez egy döntésfa, és egyáltalán biztos, hogy jó döntés az, hogy te egy ilyen útra elmész, mert nagyon ott tudsz maradni. Akkor dengi lázjárvány volt, az első dengit a fehér ember olyan 40%-os eséllyel éli túl, ha elkapja, ha a másodszor megkapja.
1: Mármint, hogyha nem kap gyógyszert? Ha,
0: lényegében az van, hogy ezt nem nagyon tudják úgy kezelni, hogy mint a maláriát, hogy mit veszel egy preventív gyógyszert. A dengi az állandóan változik. Lényegében csak a szúnyogi írtó véd meg attól, hogy megcsípjen a szúnyog, de ha megcsíp, és tényleg dengilázas vagy, akkor nagyon nagy az esély. A 40%, bocsánat, az túlzás, valószínűleg ilyen 20% körüli, hogy elmegy egy európai ember benne, de ha másodszor is megcsípi, akkor már 60-70%, és ezért mondom azt, hogy egy ilyen olyan embernek, mint én, aki Európában élt, meg az immunrendszerem ehhez van erre van beállva, annak nem biztos, hogy az a jó döntés, hogy egy ilyen helyen van.
1: Drága hallgatók, hogyha így most nem ugrik be, akkor a dengi egyik beceneve az, hogy csonttörő láz, mert hogy olyan fájdalmakkal jár a láz miatt, mint hogyha törne a csontod, és nekem volt egy személyes élményem is Indiában, amikor olyan lázam volt, hogy azt mondták, hogy ez valószínűleg dengi, de aztán a vérvizsgálattal kiderült, hogy ez egy nagy semmi volt, viszont ott történt meg velem, hogy én kint szitározom, és az történt, hogy éjszaka iszonyatosan rosszul éreztem magamat, de hallottam, hogy a mesterem játszik szitáron, és ilyen tök szép lassú melódiák voltak, és nagyon-nagyon jó érzés volt ráfeküdni arra, ahogy ő játszott. És reggel, amikor így összekaptam magam, akkor kimentem, és mondtam neki, hogy nagyon szeretném megköszönni, mert én úgy érzem, hogy az éjszakát emiatt éltem túl. És így nézett rám, és mondta, hogy de hát végigaludtam az egész éjjelt.
0: Jó, hogy nem is játszott.
1: Igen.
0: De valójában.
2: Komoly lesz.
1: Úgyhogy hát mindenkinek ajánlom, hogy...
0: Én ismerek egy zoológus nőt, ő Garai Cinti, aki átélte a dengit Puerto Maldonadoban, és őt nem tudták semmivel csillapítani, és végül ott a barátai felültették maguk elé a robogóra, és kimentek az Interoceanic Highway-re, ami ugye Atlanti óceántól a Csendes óceánig vezet.
1: És
0: azon mentek robogóval, így és a menet céllel hűtötték a cintit.
1: Ez gyönyörű. Igen. Ez csodaszép.
0: Ez neki is egy szép emlék.
2: Volt itt bent a műsorban is vendégünk Lóczi Viola búvárlány, aki szintén ő a Thai-szigeteken sikeresen beszerzett magának egy dengét, de túl is élt, és eljött ide elmesélni ezt a dolgot. De és azt hiszem, hogy azt mondta, hogy nem egy szúnyognak kell megcsípni a dengét, hanem egy néhánynak.
0: Igen. Hát és aztán van a leishmaniázis, ami egy igazi perui unikum. Az lényegében az történik, hogy egy olyan ilyen pici húsevő légy terjeszti, ami elképesztően ravasz, mert csak egy pillanatra száll le rád, de már elvisz belőled egy darabot, és akkor ott az a kis vércsöpp ott elárulja, hogy eltaláltak. És akkor minden 10.000. közvetítsek leishmaniázis, vagy nem tudom hányadik, de sokadik.
1: És ezért számolni
0: kell. Az nagyon durva, az kemoterápiával lövik ki az ember szervezetéből, tehát az konkrétan egy lényegében egy vérbe jutatott méreggel törlik ki azt a kórokozót, és akár hónapokig is tarthat, mire lényegében elkezd élni egy kórokozó a szövetet, izomszövetet.
1: De jól hangzik. Na igen, és És konkrétan az eljutás, hogyan lehet egy lakatlan területre eljutni? Tudod azt, hogy, hogy leszállt a leuró...
0: 64 oldal, tehát az az engedély, amit a kormány ad ki, akkor az ellátmányról, amit össze kell vásárolni, az mondjuk 17 gépelt oldal. Tehát én a Gyurira nagyon felnézek, az Olá Gyurira ezért, hogy ezt így meg tudta szervezni, össze tudta hozni. De természetesen az is kellett, hogy az én ugye producerem, a Tóth Zsolt Marcell, az itt a média tanácsnál kopogtasson amiatt, hogy úristen, egy magyar kutató soha nem látott expedícióra készül, és ők nyújtsanak egy olyan gyors segélyt, amivel egy kamera le tud menni. Tehát, de ez is csak egy szelet ki annak, hogy mennyi mindennek kellett stimmelnie ahhoz, hogy tényleg ott tudjunk lenni a Gyuri mellett, kamerával a kézben, és menjen a motorcsónak előre bele az amazóniai őserdőbe.
1: Na, ez izgat nagyon. Tehát
0: igen.
1: Azt az útvonalat szeretném tudni, a kiindulási pont A, Budapest, igen. A B, megérkezési pont a senki lakta. Magyar földe.
0: Igen, igen, senki lakta, igen, magyar external territory. Tehát felszállás ugye aztán Amsterdam, tehát ugye első leszálló Amsterdam, ott ugye krumpli meg sör, és aztán utána egy nagy repülés egészen Peru fővárosáig, ahol ugye az ember leszáll, és én legalábbis arra számítottam, hogy valami elképesztő, hogy mondjam, ilyen sivatagos éghajlaton, erre ugye megüti az embert az óceáni kellemes, finom, kiegyensúlyozott éghajlat. Ott van két napot maximum, akkor közben megismerkedik egy-két perui itallal, aztán utána röpül egy nagyot Cuscóba, az már ugye Andok, hegyláncok, aztán onnan átrepül lényegében a nagyhegyeken, és leereszkedik az amazóniai oldalon, tehát ez már a túlsó oldal, ami a nagy teknőre néz, ahol a nagy folyók gyűlnek össze, és ott leszáll egy Puerto Maldonado nevű városban, ami mondjuk olyan méretű, mint nem tudom én, mint Győr, tehát nem egy fővárosnyi, de egy elég masszív nagy város, és ezt óriás folyók szegélyezik, és az egyiken elindul felfele egy motorcsónakkal, megy egy napot, ott megalszik, egy nagyon szép turista reszortban, megy még egy napot, ott az ember megalszik de felfelé a folyón egy napot, ott megalszik már egy kutatóállomáson, és akkor ott összerakja a cuccot, és utána jön az ugrás az ismeretlenbe, ami szintén folyóval, folyás irányjal szemben fölfelé.
1: Motorcsónak, vagy azt nem engedélyezik, és evezni kell?
0: Ez egy jó kérdés, mert egyébként van, amit nem engedélyeznek, tehát ez egy jó például motoros fűrész nem tarthatnak ezek a turista reszortok, mert nagyon vigyáznak ezeken a magterületeken a fákra. Ez kezdte felismerni Peru, hogy neki az esélye az a biodiverzitás megőrzése a jövőben. Pont. Tehát ez egy baromi érdekes dolog. Costa Rica volt előtt ilyen, hogy azt mondta, hogy figyeljetek, mi inkább hagyjuk ezt a hadsereg dolgot. Elég kicsi ország vagyunk, minket úgyis innen is, onnan is lerohannak, és lényegében oktatásban, nemzeti park, Costa Ricában van a világon az egyik legtöbb nemzeti park egy országban, és oda tették magukat, mára látszik, hogy egy nagyon jó stratégia, szuperül működik a turizmus, és ez Peru követi, és ezért vannak ezek a szigorú eljárások, de a motorcsónak muszáj, tehát anélkül nem élsz meg, tehát eszméletlen nagy motorok hajtják ezeket a hosszú amazonoszi ilyen hosszú hajókat, tehát nagyon hosszúak és keskenyek.
1: Én nagyon remélem, hogy Orbán Viktor hallgatja ezt a műsort, és esetleg más irányba kormányozza ennek a gyönyörű országnak a hajóját ennek hallatán.
0: Meglepne.
2: Akkor rövidesen visszajövünk, harmadik utas, és hát be fogjuk járni ezt a világot több mint 30 perc alatt.
1: Molnár Attila Dávid természetfilmes a vendégünk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A vendégünk Molnár Attila, Dávid természetfilmes, és éppen Perúban járunk, ahol 2016-ban az Innovate Peru című tudománykommunikációs ösztöndíjat megkaptad, és kijutottál. Elmentünk most képzeletben, erre az ember sosem járt a területre. Felvertétek a sátrat,
2: igen,
1: és leszállt a nap.
2: Igen.
1: Innentől válik izgalmas a történet.
2: Igen, mert azt mondta az egyik indián, hogy nagyon szuper szállásokon voltunk előtte, 5 csillagos, 4 csillagos, stb. Mondta, hogy ne aggódjunk, amikor bejutunk a Kandamu medencébe, az lesz az 1000 csillagos hotel, ugye az ember felnéz, és akkor milyen gyönyörű lesz. Hát én az első éjszakát, tehát jó.
1: Mondd ki, rettegés.
2: Mondjuk ki, beszartam nagyon, mert akkorák voltak a lényegében ezek a nádak, amiknek a tövébe állítottuk a sátrakat, hogy a levelek aránya olyan volt, mint, tehát, hogy katicának érzed magad. Nem tudom, jártam alatta, és így nem hittem, hogy ez ténylegesen ekkora. Eleve nem értettem, miért ebbe a dzsumbújba sátrazunk, mert voltak a nagyon jó nyitott helyek, ahol a szabad ég volt, és kövek voltak, és olyan, hogy nem éreztem, hogy bármi honnan jöhetne támadás, de az indiánok mondták, hogy csak ide sátrazunk, és másnap reggel megértettem, ugyanis az volt, hogy este kinyitották a csapot, elkezdett zúgni lefelé az eső, az reggelig esett, és a folyó szintje 5 métert emelkedett, tehát ahol mi voltunk, ott a sátrakat nem érte még el a víz, de minden alatt el lett borítva, tehát azok a ilyen sziklapadok, meg hátságok, ahová én azelőtt szívesen kikötöttem, azok már reggelre mind víz alatt voltak, és mi meg így úsztuk meg az első éjszakát, ez a válaszom akkor a kérdésre.
1: Az első éjszaka akkor a találkozás a vízzel, igen, de biztos vagyok benne, hogy a helyi lakosok azok különösen érdeklődtek irántatok, hiszen betörtetek a területükre. De kik is a helyi lakosok? Uh-huh. Azon kívül, akiket már említettél.
2: Igen, igen. Ez a második nap volt inkább. Tehát az élővilága, az esőt azért az esőerdei állatok sem nagyon szeretik. A rovarok nem annyira tudnak repülni benne, a ragadozók nem szeretnek elázni. Tehát akkor minden olyan csöndes, akkor zuhog az eső, úgyhogy ez volt az első éjszaka. A második éjszaka, ebbe belekóstoltunk. Ott kezdődött azzal, hogy ugye a lányaim mondták, hogy publikus területen mindig azt mondjam, hogy amikor a dolgomat mentem végezni, hogy elmentem egy fajt felfedezni, hogy ezt azért illik úgy mondani. Tehát mentem egy fajt felfedezni az erdőbe, amikor szembe jött egy jaguár, de ezt így értsétek, tehát a lényegében azon az ösvényen, ahol én mentem a kijelölt faj felfedező helyre, azon az ösvényen ült velem szembe, és várt egy jaguár, és ezt nem hittem el, de tényleg így volt, tőlem mondjuk 10-15 méterre ült, és nagyon-nagyon kíváncsi volt, és szóltam a többi kutatónak, hogy jöjjenek oda, leültek mellém, és egyszerűen nem hitték el, amit látnak, hogy ott van velünk szemben egy ilyen ragadozó, aki egyáltalán nem fél, és annyira nem félt, egy idő után gondolt egyet, és elindult, hogy ő bejön a táborba. Tehát 100%, hogy soha erre nem vadásztak, erre nem lőttek, ez nem látott indiánt, ez nem látott semmilyen embert, és úgy jött tényleg, mint egy macska. Tehát a farogtartása minden olyan laza volt, olyan, látszott, hogyha nem csináltunk volna semmit, akkor úgy körbeszaglászott volna, lehet, hogy leütött volna egy-két áldozatot, de nem táplálékszerző módban jött, utána sok jaguáros támadásos videót néztem egyébként a neten, pont ezért, hogy én jól olvastam a test mozgását, de tényleg cicaként jött, feltartott fülek, és mi annyira megijedtünk, hogy edényeket ütögettünk egymáshoz, és arra a zajra fordult vissza.
1: Ezek bolondok, ekkora zaj, csak megyek inkább haza.
2: Nagyon fájt,
1: az asszonyhoz.
2: Fájt a fülének a zaj.
1: De tényleg volt előre kidolgozott protokoll, hogy mi van, hogyha jaguárral találkoztok?
2: Hát engem nagyon zavart, hogy nem volt erre protokoll.
1: Ez a, de mondjuk nehéz is, hány fajról beszélünk, akik ott lakják, mondjuk az ismert
2: nagyon
1: fajokról
2: sok,
1: van szó,
2: nagyon
1: és
2: sok,
1: nem a kakilással felfedezett újabbakkal.
2: Igen, igen. Hát jönnek ugye a majmok, azok föntről nézegetnek téged, akkor onnan érzed meg, hogy mondjuk hullik rád a víz a tegnapi esőből, és felnézés, akkor ott ülnek a majmok, és akkor nézik, hogy mit teszel, vagy mit csinálsz. Vagy ugye az írtáson, ahogy ugye kivágják a növényzetet a sátraknak, akkor reggel jönnek be a kolibrik, és próbálnak inni ugye azokról a virágokról, amik még tegnap ott voltak, csak ma már nincsenek ott. Ugye a fejükben benne van a kognitív térkép, hogy pont hol vannak a jó nektáros növények, hogy ezek le lesznek.
1: Nem bántottak a kolibrik? Mert nem, úgy hallottam, hogy nagyon agresszív állat.
2: Kolibrik. Lehasaltam, amikor ott.
1: De komolyan, a Kaliforniában azt mondják, hogy nem szabad közel menni a kolibri fészekhez, mert rögtön támad. Lehet. És hogy nagyon gyors, és nagyon rossz, amikor az ember arcába csíp.
2: Igen, biztos pontosan bánik a csőrével. Igen. Mi, ahogy eltalál egy virágot is. Valószínű, igen, lehet, hogy vannak ilyen vérkolibrik, vagy kolibrik, de ezek nem, ezek kedves növény szívogató lények voltak, és akkor ezeket lehetett látni, amik még közel jöttek, de valóban a világon, ezt kutatók mondták, sehol nincs akkora esélye, hogy te szabadon élő jaguárral találkoz, mint a Kandámó medencében, mert hogy nem is vadásszák őket, da-da-da-da. De ezért ért engem sokként, hogy nem készült a tudományos expedíció ilyenekre, de a zoológusok ilyenek, hogyha aki zoológusra utazik, az legyen tudatában annak, hogyha egy mondjuk egy ászka kutatóval megy, akkor az semmi más nem fog. Minden lesz nála, ami az ászkákhoz kell, és nem igazán semmi, ami jaguárhoz vagy papagájhoz, ez a papagáj kutatókra is igaz. Na most szerencsére itt a Zsolték bepakoltak az indulásunk előtt ilyen dolgokat, mint például a medvespré, vagy annak a kisebb változat, ugye a kutyaspré. Akkor meg hát lázasan elkezdtünk lándzsákat hegyezni, hogy legalább néhány méterre tudjuk távol tartani magunktól, illetve volt egy beltető csúzli nálunk, amit arra használtak a kutatók, hogy a ólomgolyót felüljék, ami a damilt felhúzta a fatetejére, amivel felhúzták a mászókötelet. Na most ezt a beltető csúzlit bekészítettük, és ilyen nagyon sok követ próbáltunk ott felhalmozni. Tüzet is próbáltunk gyűjteni, de reménytelen volt, mert nagyon esős volt az idő. Tehát ez a jaguár azt az éjszakát velünk töltötte, úgy, mint a szitár mestered veled.
1: Egy képzeletben, úgy érted.
2: Nem, ott volt. Tehát ő ott lefeküdt és nézett minket, és őrség volt végül.
1: Viszont ez azt jelenti, hogy hiába hatoltatok be a területre, ti egy érdekes színfoltja voltatok, mondjuk elég nagy méretűek, tehát valószínűleg nem volt egyértelmű számára, hogy melyik őtök győzne egy harcban, és első körben a barátkozást választotta. Ez nagyon szép tőle.
2: Hát igazából nem találkozott olyan élőlénnyel, ami rá fenyegetést jelentett volna, hiányzott belőle a félelem, és ezért valóban inkább volt kíváncsi, mint támadó hangulatban.
1: Más ilyen vadlények is ugyanígy érdeklődtek a tábor iránt, vagy irántatok?
2: Hát ezek a majmok, kolibrik, de a te személyed, mint ember, az inkább a rovarokat, a vérszívó rovarokat érdekli. Tehát nagyon finom falat vagy, és akkor mindenhonnan megpróbálnak megkóstolni. Ez még ami az a folyamatos érdeklődés, hogy nincs olyan, hogy mondjuk lenne bármikor nyugalmat tőlük, hanem folyamatosan jönnek. A sátor volt a menedék.
1: Tehát hány napot töltöttetek a medencében?
2: Egy hetet.
1: És de az egy hét alatt tűnt. Hány órát aludtál? Mert hogyha összeveszem, hogy vannak a rovarok, ami igen, ugye hát önként is elkezd egy idő múlva irritálódni az ember tudata, bőre, idegrendszere, plusz még jön néha egy ilyen nagyobb macska, hogy befekszik a sátor mellé, hát meg még esik a víz.
2: És dőlnek le a fák, ez is fantasztikus, hogy én ezt nem gondoltam volna, hogy egy őserdőben ennyi ág zuhan le, de nagyon sok puffanás, robbanást hallasz, és pure luck, hogy jó helyre állítod a sátrat. Tehát mondjuk a brazil dió, ami ott szintén gyakran esik, az nagyobb, mint egy kókuszdió. Az, amikor 40 méterről leesik, az agyonvág a sátron keresztül. Tök mindegy, mi van veled, és szedi is az áldozatait, tehát ez egy valós tényező, de a lezuhanó ágak is ugye korhadnak, esnek, dőlnek nagyobb eső után, vagy kap egy kis szeletalom korona, és ez igen, tehát emiatt sem aludtam nagyon jól, aztán elértem a fáradtságnak arra a pontjára, ahol végig aludtam egyszer 12 órát, és onnantól elkezdtem magam, nem azt, hogy otthon érezni magam, csak megszűnt az állandó szorongás, ami az elején volt, és akkor elkezdtem tudni hatékonyabban dolgozni.
1: De ez hányadik napon volt?
2: Harmadik.
1: Aha. Harmadik. Ez jó, mert akkor valószínűleg a tudatod azt mondta, hogy átállunk erre a rendszerre, most már ez van. Vagy adjad őt a brazil dió, vagy meg ezt a macska, de mindegy, most már itt vagyok. Ezt a filmet mikor láthatjuk?
2: Ez jövő év végére készül el, de ha minden jól megy, akkor most ezzel a filmmel hamarabb, tehát már jövő év elején tudunk jelentkezni.
1: Vágás,
2: az Amazónia papagájai.
1: Az Amazónia papagájai, vágás, fényezés, zene, utómunka, 3D.
2: Narrátor. mindennel együtt.
3: Egy kicsit a természetfilmzenékről beszéljünk már.
2: Jó, ez nagyon jó téma.
3: Én szeretem a könyvtárzenéket nagyon, ahol ilyen előre elkészített számokból csak az idő alapján ki lehet választani, hogy a tenger alatti jelenet, ez egy kicsit bugyborékolósabb szint is, a madarashoz egy kicsit csicsergősebbet. Hát te mi alapján is merre felé nézegetsz? Klasszikusokat előszedsz, vagy iratni szoktál zenét?
2: Nagyon köszönöm a kérdést, mert nekem ez egy nagyon fontos dolog, és éveken keresztül volt, hogy Molnár Szabolcs írta az első filmjeim ez a zenéket, aztán Mátyás Attila volt sokáig.
1: Az a Molnár Szabolcs, akinek itt volt műsora,
2: akinek
1: a Tilos Rádióban?
2: Volt műsora, igen. Aztán a Mátyás Attila, aki az FO System, meg Sex Action formációkból ismert, akkor ő írt nekünk sok zenét, és aztán utána Kövi Szabolcs, akinek szintén több filmem zenét köszönhetem, és aztán jött egy időszak, ami ahogy mondod, a könyvtárzenéknek a forradalma volt, ami nálunk úgy jelentkezett, hogy hozzánk bejött egy szuper zenei szerkesztő. Ugye milyen jó, hogyha mondjuk a tévében megszűnik az ismert tesztő filmgyártásban, most szerencsére azért elkezdenek újra ezzel foglalkozni, de lényegében a Tamás Zsolt előtte a tévében dolgozott, és aztán ugye nem volt erre a szegmensben igény arra, hogy zeneszerkesztő legyen, és kikötött nálunk, és most már hosszú évek óta dolgozik nálunk, és nem én válogatom a zenéket, hanem van ez a luxusunk, hogy van egy zeneszerkesztőnk, aki totál jól ismeri a zenéket, hihetetlen memóriája van, tudja másodperc, hogy melyik filmhez, mikor, kinek, melyik kiadónak, milyen darabját, kinek az előadásában használta, és ez nekem nagyon fontos, mert én zeneit végeztem, ami azt jelenti, hogy én kottát nem tudok olvasni, de azért fontos nekem, hogy milyen a zene, és hallom is szerintem a lényeges különbségeket. És a természet filmessé válásban fontos szerepet játszott nekem a Sivatagi Show című film, ami a zenéjével talán tehát a legnagyobb klasszikusokkal dolgozott, és amikor nekem eljött a lehetőségem, hogy én is csináljak egy nagy természetfilmet, azt egy tölgyről csináltam, a nagy film, nagy fa film, akkor a Tamás Zsolttal végigjártuk a zeneiségnek minden bugyrát, és lényeg az, hogy többféle hangzásvilága született a filmnek, és végül a Sivatagi Show mellett döntöttük, és eszméletlen a harsány, de klasszikus zenéket, tehát szimfonikus zenekarok által előadott darabokat választottunk, nagyon domináns zenei világa, és sikeres lett a film, nyert külön zenei díjat is vele a Tamás Zsolt, úgyhogy arra máig nagyon szívesen emlékszem.
3: De ez a nagy fa film?
2: Mint a zenéért, a hangzásvilága a zenéért.
3: De várjál, tehát most az, hogy klasszikus zenék, tehát mondjuk Chopin, Ravel, Debussy, Beethoven.
2: Na most ezzel azért fogsz meg, mert itt az van, hogy vagy kamarazenekarok, vagy nagy szimfonikus zenekarok adnak elő darabokat, amik nagyon sokszor tehát hogy mondják, ez kórok, filmszkór, tehát hogy kimondottan filmekre írt zenék.
3: Hát akkor ez a library.
2: Igen, és a library, ez inkább a library, csak abban azok, amik tényleg nagyon karakteresek, vagy nagyon harsányok, de amiket utána dúdolsz is akár. Ez egy nagyon jó döntés volt, tehát hogy nem félni attól, hogy el kell hallgatni a narrátornak, és csak a látvány meg a zene, ez nagyon
3: és szükség. Akkor ezeket a zenéket hol szereztétek be? Mert azért a library-hez való hozzájutás, ahhoz kutatni is kell.
2: Nagyon sokat kutat a Tamás Zsolt, mindig úgy néz ki, hogy megmutatom a jelenet elővágatát neki. Elmondom, hogy mit akarok, milyen jelenetnek az üzenete. Tehát mit akarok elérni vele a nézőnél. Ő mindig egy fecnikre ír, sok fecnit teleír, és akkor szól két hét múlva, hogy kész van, és akkor le lehet ülni mellé, és akkor ugye dugunk egyet a fülhallgatókkal, és akkor fülelek, és akkor mondom, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami abszolút nem, és akkor ő azok mentén kutat tovább, és amikor megvan a zene, akkor ő utána csinál egy olyan zenei vágatot, amiben a zenék hossza nagyjából végleges, és a finom vágatot arra igazítjuk rá. Tehát nagyon érdekes, hogy nálunk a zenedarab, annak az üteme, vagy az visszahat még a filmre, még egyszer.
3: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez egyik legnehezebb dolog, hogyha stock anyaggal dolgozol, hogy az 3 perc, és igen, neked jelentett csak 2 perc mondjuk.
2: Na most ezt vágja a Zsolt. Tehát ez zenei, tehát ő letölt is, sokszor lehet sávonként tölteni, ő komponál, ő csinál darabokat, tehát van, hogy kiemeli a hegedűt, és csak mint egy hegedűvel kezdünk, és aztán engedi be a többi hangszert, és aztán utána, ugye hát megvan a jelenet hossza, arra durván készen van, és akkor utána a vágó még egyszer leül, mert a snitteknek a kibelépő pontjait az ütem szerint alakítja újra. Úgyhogy így megy nálunk ez.
1: A A nagyfa film. Igen. Így kicsit említetted. Mesélj már arra, hogy kik voltak a főszereplői annak a filmnek.
2: Aha, aha. Hát főleg a tölgy. Ez egy kocsányos tölgy, ami a Gerecsében
1: ez a híres Gerecsei tölgy.
2: Hát ez nem olyan nagyon híres, ez a filmben lett.
3: Ez a film tette híres.
1: Ettől a filmtől lett igazi sztár.
2: Igazi sztár. Van a Posfej Györgynek egy oldal, a Dendrománia, ahol óriás fákat lehet böngészni a neten, hogy Magyarországon hol vannak óriás fák, meg ha találsz egy újat, akkor azt rá tudod vinni.
1: Meg van az a könyv, a Magyarország legnagyobb fáj könyve. Fáj.
2: Na hát én ezt a könyvet, azt amikor megláttam, ráugrottam, hát ez egy nagyon jó könyv, és a lényeg az, hogy amikor sikerült erre pénzt szerezni, erre a filmre, akkor húztam egy ilyen 60 kilométeres sugarú kört Budapest körül, hogy elérhető legyen azért a fa, és akkor azokat bejártuk, a legszebb fákat a Gyurinak az adatbázisa alapján, és akkor így találtuk meg a Gerecsét, ahol úgy valahogy úgy minden úgy éreztem, hogy stimmel, és akkor az lett a film főszereplője, de lehetett volna bármelyik más tölgy is, mert elképesztőek ezek a tölgyek, nagyon sok élet van rajtuk. És, de valóban, ahogy mondod, az állati szereplők mellett, mint például a Pele, vagy a harkályok, vagy a csúszkák, vagy a hangyák, vagy az orszarú bogarak, szarvas bogarak, amellett megjelennek a kutatók is. Tehát erre mindig nagyon figyelek, hogy legyen valami emberi szereplő a filmemben, és szerettem őket így megfigyelve bemutatni, tehát nem riport helyzetben annyira, hanem inkább azt, hogy csinálják a dolgokat, és közben azt valahogy fotografáljuk és filmezzük.
1: És az arról van valamilyen tudásod, hogy azok a filmek, amiket elkészítettél, azok hogyan hatnak vissza a filmed szereplőire?
2: Tehát, ez például konkrétan nagyon egyszerű. Van egy erdész, aki erre a fára vigyáz, mert az elődje is vigyázott, de amióta ez a film elkészült, ő azóta még nagyobb becsben tartja, és nála a film az abszolút megütötte a szintet. Tehát úgy volt vele, hogy hát ez egy nagyon nagy élmény volt neki is egy ilyenben részt venni. Tehát ez közvetlen a fára is visszaadt, az erdész gondoskodik róla, hogy ott le legyen vágva alatta, hogy ne csonkítsák meg, hogy ne másszanak fel, ne gyújtsanak tüzet alatta, ilyenek. Ez fontos.
1: Nekünk nincsen otthon tévénk. Következtetésképpen azok a kevésbé népszerű csatornák, vagy kevésbé ismert csatornák sem jutnak el hozzánk, ahol lehet látni dokumentumfilmeket. Én bárhol kerestem az interneten, mindig csak a trélerekhez jutottam el, a filmjétek tréleréhez jutottam el. Mit javasolsz azoknak? Mozikban ugye már nem nagyon adnak dokumentumfilmet, iszonyatosan ritkán lehet fesztiválokon elcsípni egy-két vetítést. Igen. Mit javasolsz? Hogyha mi érdeklődünk az ilyen Magyarországról forgatott kimenő stábok valamilyen szempontból magyar tematikájú természet dokumentumfilm.
3: Hát, hogy csak a stáb magyar legyen, és természetfilm legyen, és online lehessen elérni.
2: Hát ebben az én kollégám, a Tóth Zsolt Marcell, egy nagyon aktív ember. Tehát ő azt vallja, hogy mindent a neten kell csinálni és elérhetővé tenni. Neki köszönhető, hogy nagyon sok élő közvetítésünk van a vadonból, ilyen fészek kamerákat lehet látni. Lényegében a válaszom filmdzsungel.tv. Tehát indítottunk egy olyan online csatornát, ami 0-24-ben ad. Nyilván kell hozzá egy jó erős net. És az egyetlen hátrány, hogy ezen nem tudjátok mindig minden filmünket teljes hosszban elérni, hanem ennek egy műsora van. De arra ügyelünk, hogy minden filmünket lehessen valamikor nézni az év során, a hónapok során. És ennek az az oka, hogy azért nem tudjuk az egészet online elérhetővé tenni, mert nekünk... Tehát mi gyakorlatilag a filmkészítésből élünk, és ezek a filmjeink nekünk fenn vannak olyan oldalakon is, ahol fizetősen elérhetőek, $1-2 lehet őket megnézni. De az is fontos, hogy a magyar közönség ezeket ingyen láthassa, ezt megtehetik vagy a Spektrumon, vagy a köztévéken, vagy pedig ugye ezen az online csatornán, tehát Filmdzsungel TV.
1: Szervusz, kedves hallgató!
2: Igen.
4: Sziasztok, Ápoló vagyok. Hol néha fogtam kondizni, de oda a Szabi is szokott járni, mert ott találkozott az a nagy darab hőssel, aki amerikai filmekben győz mindig. Az alkotás utolsó.
1: A Dwayne Johnsonról beszélsz, ugye?
4: Az igen. Ott szokott állni egy szerepjáró, aminek Filmdzsungel van az oldalára írva. Uh-huh, ott van az irodátok.
2: Tehát az irodánk az a fent van a Rózsadombon. Úgy találod meg, hogy akár a természetfilm.hu-t írod be, vagy a Filmdzsungel stúdiót, vagy Filmdzsungel TV-t, akkor megtalálod, és igen, a terepjáró gazdája az az én kedves barátom, kollégám, aki ezeket az online dolgokat nyomja.
4: De jó. És akkor ezt hogyan hozzáférni? Elő kell fizetnem, vagy egyes filmeket letölteni?
2: A Film Dzsungel TV az ingyenes, tehát hogyha ott beéred a kínálattal, akkor ott ugye tudsz válogatni abban a hónapban elérhető filmek közül, de hát ugye néhány filmeket tényleg ki kell várni, mert ezt jól mondták a srácok, hogy itt bizony nincs fenn az összes egyszerre. Nyilvánvalóan a legjobb filmjeink azok fenn vannak bizonyos olyan oldalakon is, ahol más jó filmek is fenn vannak.
4: Köszönöm szépen!
3: Köszi!
1: Hello! Érted, Ápoló, tehát azt írt be, hogy jó filmek oldala, Film Dzsungel, és ki fog jönni. És mi a TV? Az azt jelenti, hogy Tuvalu-i domain nevet vásároltatok?
2: Igen, Tuvalu.
1: El kellett menni oda a domain nevet venni, mondd meg.
2: Az hol van? Az ott Új-Kaledónia mellett, vagy hol?
3: Óceánia.
2: Óceánia,
1: igen.
2: Én oda tenném ilyen Új-Kaledónia mellé. Nem, hát ez egy domén, hogyha indítasz ilyen stream adást, akkor tudod ezt is kérni, tudod vásárolni, és akkor lényegében mi azt gondoltuk, hogy ez fejezi ki azt, legjobban azt az effortot, hogy mi erre tényleg ezen ketyeg két gépünkben az irodában eszik az áramot, az IT-sünk dolgozik, hogy elérhetőek legyek az anyagok, a Babinski Edit segít a műsorajánlók megírásában, a TGM meg húzkodja a fájlokat, rakosgatja, mindig odafigyel, hogy legyen friss tartalom. Egyébként a Tamás Zsolt a zenei szerkesztőnk, és a TGM pedig a Tóth Zsolt Marci. Ez a különbség, de már
3: de lassan képben. De TGM benne van, igen. Ez majdnem megvan az egész táb. Hát akkor beszéljünk Új-Zélandról, ahova nem jutottál még el sose.
2: Hát Új-Zélandon sok érdekes dolog van, például a keák. Én nagyon javasolom, hogy akinek van pénze megvenni az állatkert jegyet, az utána menjen el a keákhoz és töltse ott az egész napot, mert ezek új-zélandi nagyon okos papagájok, és róluk tudok beszélni, tehát én őket láttam, nekem a Új-Zélandon nem a gyűrűk ura, hanem a keák jutnak eszembe, és tényleg ezt tudom javasolni, egy iszonyú jó fejek, és már
1: Budapesten mit kell tudnunk a keákról? Mit jelent az okosság?
2: Tehát, hogy probléma megoldásban is jók, nagyon jó kognitív képességek vannak, hogyha a dolmányos varjokra beszéltünk.
1: Akkor családi problémákkal fordulhatunk hozzá?
2: De szerintem ők megoldják egyből, egy erőteljes csípés a jó helyen, és mindjárt tudod, hogy mi az igazi probléma. A lényeg, hogy nagyon jó fejek, és látszik, hogy az agyukat csomó kérdés foglalkoztatja, érdeklődnek tárgyak iránt, és foglalkoznak kutatók is velük, például Ausztriában. Néhány száz kilométerre innen van labor, ahol problémateszteket oldatnak meg velük, nyitnak zárakat, emelnek emeltyűket, másik megfigyelése útján tanulnak, imitálnak, becsapnak, hazudnak, titkot őriznek, egy csomó mindent tudnak a kicsi agyukkal, ami egyszerűen a papagájuktól ugye nem idegen. Az Alexa szürke Jákó papagájóta tudjuk, hogy sokkal több mindenre képesek, gondolkodás terén az állatok, mint azt korábban feltételeztük volna, és itt nem csak a papagájokról van, szóval kutyákról, majmokról, stb. Tehát,
1: ez annyira szép, hogy én kis süldő kismaradt koromban még azt tanultam, hogy az embert az állattól azt különbözteti meg, hogy az ember eszközhasználó. Majd egyre másra elkezdtek rájönni, hogy az állatok eszközhasználók, majd most már alig van olyan állat, amiről nem derült ki, hogy eszközhasználó, csak egy kicsit másképp csinálják ezeket a dolgokat, mint mi, igen. Illetve elég megdöbbentő probléma megoldó képességről, emlékezetről, rövid és hosszú távú memóriáról tesznek tanúbizonyságot.
2: Más különben nem állatok. Tudnának élni. Tehát mondjuk elképzelünk egy kék bálnát, ami mondjuk 40 éven át vándorol, most az hova lenne egy jó térkép nélkül az agyába, vagy ugye most a grönlandi cápákról nem régen kiderült, hogy akár meg tudják élni, ha minden igaz, akkor az ilyen 3-400 éves kort, ami a gerinceseknél most úgy tudom, hogy a legmagasabb életkor, hát ez hova lenne egy bizonyos szintű gondolkodás nélkül?
1: Tehát gyönyörű, vagy a hosszú szárnyú bálna, hogyha elfelejti az éneket, amit dolgok,
2: elfelejti a dialektust.
1: Szembe a dallam.
2: Szerencsére seafoodot esznek, ami jót tesz az agynak.
3: Ó, tényleg ezt el is felejtettem, hogyha már 5 kontinenst bejártál, akkor néhány gasztronómiai élményről is számolj be. Mert azért a sok utazásban megéhezik az ember, is. Biztos vannak horror történetek, illetve borzasztóan, fantasztikusan, csodálatosan jó ételek és nagy Isten recept tapasztalatok is. Itt a hallgatók már előkészítették a ceruzát és a jegyzetfüzetet.
2: Ja. Oké. Okay. Tehát az antarktiszi legjobb fogásnak a receptje a következő. Vegyél a legközelebbi ABC-ben egy görög gyümölcsleves tasakot, menj haza, hűsd túl a tejet, utána szórd bele a görög gyümölcslevest, picit keverd el kanállal, úgyhogy darabos maradjon, és aztán utána az egészet told le.
3: Tehát ez harabdáld át.
2: Harabdáld át a csomókat. Nagyon kevesen tudják ezt a titkot, elkeverik habverővel, mindent tönkre teszik.
3: Túl sima.
2: Tehát nekem ez egy nagy élmény volt, hogy ott vittünk ilyen rendesen polított, szállított kajákat, és ott, tehát én nem arról vagyok híres, hogy én nagyon sokat várok a kajára, hanem én nagyon gyorsan ezeket intéztem, és ez volt például nekem a nagy gasztronómiai élmény, hogy ott lehetett ezt így csinálni.
3: De hogy ott van bolt Antarktiszon?
2: Igen, ahol a gép leszállott van egy bolt. Ott van volt, tehát ott tudsz ezt-azt venni.
3: És ez mi? Ez ugye a Dél-Amerikához közeleső része.
2: Igen, nagyon jól tudod. Igen, tehát én a Dél-Shetland szigeteken voltam, a György-Király szigeten egészen pontosan, tehát ez már az antarktiszi félszigetnek a csúcsa. Korábban egy olyan 40 évvel előttünk ott járt Rockenbauer Pál is, és Szabados Tamás is egyébként, pont ugyanaz a helyen, ez ilyen nagyon weird.
3: Ők is forgattak?
2: Igen, igen.
3: Nem is tudom, azt nem is láttam én azt a kis.
2: Hát jó rég volt az MTV-ben. Aztán egy jó szovjet hajón voltak. Na jó, akkor jöjjenek a fogások. Hát az orosz állomáson milyen fogás? Az orosz állomáson az a fogás, hogy a készletek elég hamar elfogynak pénzügyi okokból, és akkor tudsz enni rendes antarktiszi halat. Mert ott az oroszok kutatók tökre rá vannak arra, hogy teljesen természetes, hogy megfogják a pecabotot, és kimennek horgásznak. Ha ugyanez az amerikaiaknál úgy néz ki, hogy pillecukor, rendesen sütve, utána forró habos kakaó, és aztán steak rendesen. Az
3: argentinoknál kakaó nélkül
2: jön az igazi steak, de rendesen csonttal mindennel. Tehát ugye az argentin marha, tehát arról nem is tudok, nem is, az egy külön műsor, ugye, de és a dobozos bor. Tehát a milyen borok vannak ott, most nem Mendoza, nem tudom melyik hely az, de az a lényeg, hogy ugye annyira a bor a szerves kultúra része, hogy ott simán tudod kombi dobozból inni a jó bort, a jó száraz fehéret, tehát ott az argentinoknál ez volt, a lengyeleknél májas hurka és véres hurka. Én teljesen lehidaltam, elnézést a kultúráltabb hallgatóktól, én nem tudtam, hogy ez egy ilyen central European dolog, hogy teljesen lehet azt ott tenni. És akkor a dél-koreai pedig nagyon közeli a magyarhoz, szeretik a csípőset, szinte mindenük piros, tehát rendesen megszórják, és ami nagyon tetszik, hogy ott nincs duma kaja közben, hanem rettenetesen csámcsognak. És akkor kizetek egy ilyen hosszú asztalt, és akkor mindenki szörcsög, de negyed órán 20 percen keresztül, és elképesztő jó élmény, hozzáad az egészet.
1: És mondd, miért van ennyi állomás ott?
2: Uh-huh. Azért, mert az országok fontosnak vélik a tudományos kutatást, és üzleti megfontolás is van mögötte, mert az Antarktiszon található ásványkincsekről, természeti erőforrásokról azok az országok dönthetnek, akik ott kutatnak. Ez egy ilyen, ez az antarktiszi egyezmény.
1: Tehát az olajra várnak leginkább, aztán másodszorban azokról a ásványanyagokról van szó, amik már fogyóban vannak.
2: Nyilvánvalóan. Tehát az antarktiszi tanács, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, de az egyezmény az biztos ezt megszabja, hogy csak azok az országok, akik ott tartósan állomásoznak, azok szólhatnak bele.
1: Hány évet jelent a tartós állomásozás?
2: Néhány év már elegendő, tehát Magyarország is beleszólhatna.
1: Na, erre gondoltam én is, hogy csinálhatnánk, hát így egy ilyen tilos rádiós különítményt kirakhatnánk oda, és akkor mi is kihasítanánk egy szeletet.
2: Biztos
1: ebből az antarktiszi tortából.
2: Belőletek.
1: De hát úgy lenne, mint ahogy ti is, hogy ilyen sátrat leraknánk, megpróbálnánk búzani,
2: égővel
1: fűteni.
2: Egyébként. Tehát ugye azért tartják fel a lengyelek is, meg a csehek is, a románok is az állomásukat, mert azért ez kivitelezhető, sőt, úgy is kivitelezhető, hogy több ország együtt tart fenn egy állomást, tehát lehet közösen is állomást tartani.
1: És ennek a völgynek, a földnek a kizsigerelése, ez már most is folyik, vagy igazándiból akkor fog elkezdődni, hogyha
5: hát a
1: felmelegedés olyan szint lesz, hogy könnyebben elérhetek lesznek a földrétegek, vagy azok hát a rétegek, amik az ásványanyagot tartalmazzák.
2: De a történelmet nézzük, akkor már túl van az Antarktisz az első nagy kizsigereléseken, mert amikor meg ugye nem voltak még a szintetikus zsírok, olajok, amikor még tényleg bálna zsírra, fóka zsírra világítottak, vagy a műanyagipar nem tartott ott, hogy a dunyhákat a ne tényleges madártollal tömjék, akkor ugye először az északi sarkvidéken tarolták le, ugye így pusztult el az óriás alka. Aztán ugye mentek a déli sarkvidékre, ahol kis hián kipusztították például az antarktiszi medvefókát, ami csak azért élt túl, mert egy szigetre nem nagyon tudtak már eljutni, ott valami 40-50 példányból szaporodott újra vissza.
1: És ezt azért, hogy világítani tudjunk?
2: Hát nyilvánvalóan kellett az anyag. Tehát kellett az emberiségnek az az anyag, ami a bálnák bőre alatt volt, a fókáknak a bundája kellett. Ugye nem volt olyan a ruhaipar sem, mint most, hogy tényleg nagyon jó meleg cuccokat elő tud állítani. Akkor bizony az, hogy egy ilyen bunda, ami mondjuk a Brit Columbia partjai mentén, vagy a tengeri vidrák, ott élő tengeri vidrákat levadász, hogy abból egy bunda az volt a tuti. Na most ugye ez vezetett ahhoz, hogy most, hogy leszállsz az antarktiszai kutatáson, ott vannak a bálnacsontok, hevernek mindenütt, mert ezek régen mind bálnafeldolgozó helyek voltak.
1: Hiszen az egész bálnát mindenki cipeljük magukkal, csak a szükséges részeket.
2: Csak a szükséges részeket vitték fel. Tehát úgymond az Antarktisz túl van ezen az első sokkon, de elfelejtette. Tehát, hogy az állatok odajönnek, nagyon kíváncsiak, vagy éppen ugye megcsipkednek. Ez a része annak a tájnak, a romantikájának, de nem szabad elfelejteni, hogy nem tudom, 120 éve az ott még keményen ment a nagy üzem.
1: Egy hallgató beírta, hogy mesélte azt a történetet, amikor egy fóka ételt hozott egy kutatónak. Tudod, hogy mire utal?
2: Fóka ételt hozott egy kutatónak.
1: Mindig talál ki valamit, úgyse voltak ott érte.
2: Egy fóka ráfekszik kutatóra, a fóka megkergeti a kutatót, vagy amikor engem ugye megharapott a fóka, ezekről tudok, de egy étel...
1: Hogy megharapott a fóka?
2: A víz alatt voltam, és a játszadoztak a kiskölyök, medvefókák, azok pont olyanok, mint a kutyakölyök, teljesen csak ugye vízben vannak, és úsznak. De ugyanúgy játszanak, tehát hogy így a fejükkel így mozognak ide-oda, és aztán hogy oda-oda kapdosnak, és akkor harapott meg az egyik, de nem vészesen, csak éreztem, hogy milyen jó erős fogai vannak, de olyat nem hallottam. Olyat hallottam, hogy lehúzott leopárdfóka búvár kutatót, aki meg is fulladt, de azt, hogy enni
1: valamit. Tévedésből? Tudtam. Mert gondolom, nem tudta megenni.
2: Gondolom tesztelt, hogy ez egy fóka-e, igen.
1: És nem az volt.
2: Fóka volt. El is engedte, de hát akkor már sajnos késő volt. Igen, de ezt nem tudom, bocsánat.
3: Még kihagytunk azért egy pár országot, mert ugye voltunk Dél-Amerikában, voltunk Antarktiszon, de mondjuk Pápuát kihagytuk, úgyhogy legyen az, hogy először muzsikálunk egy, na hát szegény hallgató.
1: Jön ez a kedves hallgató, aztán legyen zene.
2: Jó, oké.
1: És utána visszajövünk.
3: Az utolsó kimaradt országokra. Szia, mond.
6: Szevaszok. Meg tudom kérdezni, hogy a filmet, az említett filmet 2017 elején esetleg ilyen madárbőrze, vagy ilyen hasonló keretek között esetleg be lehetne mutatni, mint én filmklub szerűen.
2: A papagájokra köszön. Gondolsz, ugye?
6: Igen, azon ilyen.
2: Akkor jó, tök
6: köszön,
2: jó.
6: Köszönöm, sziasztok, tovább jó.
2: Jó hírem van, mert hamarabb is lehet, mert ennek a kutatásnak egy félórás összefoglalása megjelenik már idén végén. Ezt úgy fogod majd megtalálni a neten, hogy Macaw Movie, tehát az arab papagáj film, és a cím ez a Macaw Project lesz, és ez elérhető lesz ez a film felirattal.
3: Lehet, hogy a hallgató olyasmire gondolt, hogy egy madár bemutatná a filmeteket.
1: Ja, vagy ő jár madár bemutatóra, és nagyon várja, hogy az egyiken majd megjelenjen ez a film. Aha. Nekem meg lenne egy személyes kérdésem, hogy szerinted meg tudjuk azt csinálni, hogy szervezünk egy olyan vetítést, rendes fizetős vetítést, ahova a tilos hallgatók beülhetnek, és megnézhetjük valamelyik, vagy az egy-két kedvenc filmedet.
2: Persze, lehet ilyet, de én nem kérnék pénzt, mert ezt a tilos hallgatók már egyszer úgymond kifizették ezt a filmet, mert például, hogyha mondjuk olyan filmet nézünk, ami mondjuk a nagyfa film, vagy a Viper, erre, ahol adófizető pénzből is valósítottuk meg, akkor egy ilyen egyszerű vetítés, azt simán lehet csinálni. Várjál, mert
1: 30 ezer hallgatónk van, tehát
2: hát, nagyon nagy előadótermet képzeljél. De a Dokuárt az egy jó hely ilyenre. Az itt van nagyon közel hozzátok, tehát egy ilyen 3 perc séta. Uh-huh. Dokumentumfilmek népszerűsítésére hozták létre, Rádai utcában van, és ott például isteni körülmények között lehet filmet nézni, ott ünnepeltem a 40 éves szülinapomat is, ott direkt kíváncsi voltam, hogy hány órás műsort azok megtölteni a filmekkel, és sikerült egy ilyen, hát nem az összes filmen ment le, de jó pár órán keresztül ment, ott nem volt sok néző, de hát majd biztos, hogy ti jól megreklámozzátok.
3: Igen, ez van rá, hallgassunk egy kis zenét, és visszajönk az utolsó fél órával a harmadik utasban.
1: Molnár Attila Dávid a vendégünk, aki természetfilmes.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Molnár Attila Dávid a vendégünk, aki természetfilmes.
2: És Pápuára kell eljutnunk, hiszen még van egy pár rész a világon, ahol a hallgatók szerint nem voltál, de voltál, mindenhol voltál már.
1: Milyen íze van az embernek?
3: Milyen íze van az embernek? Állítólag édeskés, és a Thor Heyerdahl, amikor írta a Fatuhiva című könyvet, akkor még ő konkrétan beszélt olyanokkal, akik ettek még embert, de én tudtommal nem. A Pápua Új-Guineába pedig úgy jutottam el, hogyha ugye mentorok már szóba kerültek, akkor nekem az egyik nagymesterem az a

0: km-es közelben van még 14 bubárhajó, hanem én úgy hajóztam egy hajóba, hogy az egész tengeren nem volt még egy motorhajtású.
1: Eleve Pápuáról folyamatosan a rémtörténeteket mondanak, a fel nem készült turistákat, elrabló, megevő, megtámadó helyekről, a természettel turistákat megtámadó és elveszett részéről. Tehát az
0: jó, hát ezek olyanok, mint a ugye ez a migráns sztori, tehát persze tök könnyű ráhúzni egy országra valamit, vagy egy színre valamit egybe kimondani. Tehát a Pápuai Guinea a világ legsokszínűbb helye, abban az értelemben például a világok nyelveinek több mint a felét ott beszélik. Tehát csak a Bibliát kiadták ott valami 300 verzióban, de szerintem az összes nyelv az kb. 900 nyelvet beszélnek magán a Fő-szigeten meg a környező szigeteken. Ennek az az oka, hogy nagyon elszeparáltak a hegységek miatt, a geográfiai okai vannak. Lenyugtatják ők magukat, tehát rágják ezt a bételdiót, piros tőle a szájuk, és nagyon easy az életot. Én nem kóstoltam meg ezt, mert valahogy én nem bírtam ezt a nagy köpéseket, amiket ugye ezután kellett, de például Méder Áron földkerülő szólóvitorlázó barátom, ő például ezt egyszer kipróbálta, és mondta, hogy ez egy teljesen normális dolog, és ténylegesen kellemesen hat az idegállapot. A benszülöttek ott nem agresszívek, de iszonyatosan izmosak. Én ezt nem értem, mitől van. A férfiak olyan izmosak, hogy én nagyon féltem, amikor velem szemben megállt valaki, ugye teljesen látod, hogy akkora muszkliai vannak, hogy agyon tud ütni, de ezt most nem tudom, ezt most miért mesélem.
2: Meg miért gondoltad azt, hogy agyon akar?
0: Nem, hogy az, puszta az izomerő, annyira impozáns, hogy én, hát állatok vagyunk, hát az embert azt különböztetni meg az állattól, hogy semmi, tehát ugye ilyen helyzetekbe derül ki, és akkor itt tudok alliterálni a hallgató, hogy tényleg meg lehet ijedni, viszont nagyon kedvesek, segítőkészek voltak, és meséljük még el Pápuai Guineáról, hogy ott élnek a David Attenborough kedvenc madarai, a paradicsom madarak, amiket önmagában csak azért megéri oda utazni. Én viszont a tenger miatt mentem, tehát én még Port Moresbyből tovább repültem Új-Britannia szigetére, ahonnan indul ez a Febrina nevű hajó, ami egyedül időzik a Bismarck tengeren, aminek a szigetein a gumit guminak hívják. Na, és miért?
2: Mert magyarok. Ők is magyarok.
0: Mert régen német gyarmat volt.
1: Német.
0: És aztán utána...
2: Hiszen azért Bismarck tenger.
0: Azért Bismarck tenger. Hát ez már elképesztő. Ott állok a szigeten, és ez egy gumi. És én padlót fogtam, mint hogyha azt mondták volna, hogy ananász, ugye az is egy német, ugye angol teljesen máshogy hívja, de mindesetre kicsi a világ.
2: Sanskrit szó.
0: Tényleg?
2: Igen, tehát ott egy kicsit erőbb volt
0: kicsit
2: az ananász, mint Németországban.
0: Csak a németek ugye átvették, nem úgy, mint a... Kíváncsi vagyok a paradicsomot, hogy hívták Dél-Amerikában, mert ugye utána átvették az olaszok, akkor abból lett az aranyalma.
2: Hát gondolom valami tamatal, vagy valami ahhoz hasonló, hiszen az alap paradicsom megnevezés.
0: Lehet, igen. Igen.
2: De figyelj,
1: hogy bocsánat, de hogy Pápua Új-Guinea azért ez egy viszonylag nagy terület, tehát Ausztrália, vagy Indonézia végétől eltart az óceánba,
0: igen,
1: bele, és
0: igen.
1: Ausztrália fölött van. Na most
0: igen.
1: Annak melyik részén jártál, és hol van az a rész, ahol ti voltatok az egyedüli hajós?
0: Igen, ez nagyon, ezt igyekeztem körülírni, nem az Irian Jaya részen, tehát ahol működik is egy magyar búvárbázis, nem ott voltam, hanem én először leszálltam a nyugati parton Port Moresbynél, ott eltöltöttem durván egy hetet búvárkodással, tehát szintén csak a víz alatt élő világról tudok beszámolni, és utána repültem át Új-Britannia szigetére, amitől északra fekszik a Bismarck tenger, tehát tökéletesen láttam mind a két oldalát a Fő-szigetnek, de magát a hegyvidéket, a hegyvilágot nem jártam be, arra hívjatok egy bizonyára egy nagyon érdekes embert, aki...
1: De aki a tengerszint fölött dolgozik.
0: Aki a tengerszint fölött dolgozott.
2: Már csak pár perc van hátra a műsorból, úgyhogy jöjjön, tudod, lapozzunk az utolsó oldalra, jöjjönnek a kis bulvárhírek.
1: Meg a jövőkép felfestése, esetleg az a pár ország nevének a megadása, amiről most nem beszéltél, de mondjuk a filmjétben található belőle valami.
0: Jövőkép. Az, hogy vannak gyerekeim is, és elkezdtem foglalkozni azzal, hogy tanítsak filmkészítést, és pont azért az érzés miatt, amit én annól átéltem, amikor tényleg jó volt tanulni. És ezért

0: Most elkezdtem ilyen tanfolyamokat tartani, hogy hogyan legyél természetfilmes. Nagyon gyerekcipőben van. Kutatóknak segítek, hogy hogyan készítsék el a tudományos kisfilmjüket, vagy srácoknak, gimistáknak, hogy hogyan forgassák ügyesen a mobilt, hogy abból például egy film jöjjön ki a nap végére. Úgyhogy ez az én most egy ilyen nagyon erős motiváló tényező az életemben, hogy tanítgatok, illetve az, hogy a filmkészítés mellett felnőtt még a filmműhelyen belül ez a PET-kupa, ami egy környezetvédelmi kezdeményezés, ami szintén a filmből született, és ez is egy nagy örömforrás, csapatmunkában valósul meg, és a Tilosnak is köze van hozzá. Ugye tavaly nagyon tuti hajót indítottatok, és országszinten nincs bakancslistám, és nincs kívánságlistám, pont azért, mert valahogy mindig úgy kerültem én helyekre, hogy a kamera miatt, és a mintázat alapján, amit eddig láttam az életemben, biztos vagyok benne, hogy megint valami képtelen helyen fogok kikötni, csak azért, mert filmes vagyok.
1: Akkor én még azt szeretném kérdezni, hogy a gyerekeid bennük már elkezd nyiladódni a természetbúvár, etológus, vagy bármilyen módon hat rájuk az, amivel te foglalkozol.
0: Hát jelen pillanatban azzal vannak elfoglalva, hogy egy Jerikó rózsája nevű sivatagi növényt, ami mondjuk úgy a Szaharában él, azt keltetik.
1: Kísérletek esetleg?
0: Azt nem, de a papagájunk van, hogyha ez érdekel. Tehát az élővilág érdekli őket, ezt nem is tudnák máshogy csinálni, de mondom, ilyen például ezzel vannak elfoglalva, hogy tehát víz éri azt a növényt, akkor kinyílik, és néhány napig zöld lesz, és virágot is hajt, és utána a vizet elveszi tőle, az ember visszazárul, és konkrétan, ha jól tartod, akkor kb. 4500 évig fog élni.
1: Ez a projekt. És akkor a papagájjal azt mondod, hogy a gyerekek nem próbálkoznak.
0: Van kognitív teszt, amit csinálnak otthon, tehát például van sárga színvel.
1: Hány éves gyerekekről beszélünk? A 12 éves gyerekek a papagájjal kognitív tesztet csinálnak.
0: Igen, tehát van az, hogy mondjuk mutat neki, van három színű legókocka, sárga, piros, kék, és akkor mutatja, és akkor mondja az egyik szint, és ha jóra koppint a papagáj, akkor kap jutalmat, és akkor ebben nagyon jó a például a karaki, ez egy új-zélandi kecske papagáj.
1: Nagyon jó lesz, hamarosan megépíti a karaki papagájátok az első kis legóvárát is, ha jól értem.
2: És filmes ötletekben csináltok-e olyat, hogy ne egy Isten, odaállít egy zeneszerző, hogy van egy csodálatos operám, és természetfilm jelenteket szeretnék alatta látni?
0: Szerintem ez ilyen is lesz, ahogy a kultúra fejlődik, és a filmezés halad előre, mindenféle fura helyzetek lesznek, és tényleg van olyan, amikor a film valóban nem úgy készül, hogy egy rendezői alapötletből, hanem a gombhoz kabát el alapján, és egyszer csak ott találod magad.
2: Az operaíró biztos máshogy gondolnák.
1: Van olyan vágyat, amit tömre meg tudsz fogalmazni, és bele tudod mondani az éterbe. Nekem két nappal ezelőtt volt egy ilyen tapasztalatom, hogy kimondtam egy vágyamat, és két órával később megvalósult.
0: Tengeri rádiós vizsgát tenni, tehát hogy tudjak tengeren rádió forgalmazni, ez egy vágyam például.
1: Szuper, legyen is meg hamar. Molnár Attila Dávid volt a vendégünk, ez volt itt a harmadik utas, a Tilos Rádió szemlélet magazinja.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

elsőszülött fiamnak, Igornak. Gülvi király kalandjai. A király útnak indul. Réges-régen Gülvi király uralkodott azon a földön, amelyet ma Svédországnak neveznek. Ez a Gülvi nagyon bölcs uralkodó volt, és híres varázsló hírében állott. Sokat elmélkedett arról, hogyan keletkezett a világ, s hogy az istenek, akik az emberek sorsát intézik, honnan veszik erejüket, hogy jutottak hatalomra. Öreg embernek öltözött tehát, és elindult, hogy felkeresse az isteneket, és megszerezze tőlük a titkos tudományt. Az istenek hamarosan hírt szereztek Gülvi szándékáról, és eleinte nem akarták beavatni titkaiba. Ezért cselteszeltek ki. Isteni palotájukat elvarázsolták, s maguk is álöltözetben jelentek meg előtte. Gülvi tehát, mikor az istenek lakhelyéhez ért, először egy hatalmas terembe jutott. Akkora volt a terem, hogy nem is látta a tetejét, csak sejtette, hogy a tetőt egymásra helyezett aranypajzsok borítják. Az előcsarnokban egyetlen élőlénnyel találkozott, aki azzal szórakozott, hogy késeket dobált a levegőbe, olyan ügyesen, hogy egyszerre 7 kés is suhogott a magasban. Ez az ismeretlen megkérdezte a látogató nevét, csak hogy Gülvi sem akarta elárulni, hogy kicsoda, s ezért Gangerlinnek, azaz a vadon vándorának nevezte magát. Gülvi éjjeli szállást kért az idegentől. Erre sok termen keresztül vezették, ahol a vitézi nép egy része harci játékokat játszott, mások az asztaloknál lakomáztak. Gülvi azonban sejtette, hogy amit lát, az csak varázslat. Végül egy olyan terembe jutott, ahol 3 trónszék állott egymás felett, s mindháromban egy-egy királyi személy ült. Mikor a nevük iránt tudakozódott, azt felelték, hogy ez magas, épp oly magas, és a harmadik. Gülvi azonban tudta, hogy nem ez az igazi nevük. A 3 király beszédbe elegyedett Gülvivel, aki nem sokat habozott, hanem rögtön megkérdezte tőlük, hogyan keletkezett a világ. Erre Magas elmondotta, hogy a Völuszpa énekben egy jósnő elmesélte már, amit a világ keletkezéséről tudunk. A világ keletkezése. A régi időkben semmi sem volt, nem volt sem homok, sem tenger, sem sós habok, nem volt len föld, nem volt fenn ég. Nem zöldült a fű még, ásított a semmi. A határtalan semmiben élt a titokzatos világszellem, akit soha élő ember szeme még nem pillantott. Ő teremtette messze északon a ködök birodalmát, és délen Muspelt, a tűzországát. A ködök birodalmában kút keletkezett, s ebből 12 folyam eredt. Hűvös, harci vágy, rohanó, s a többiek. Ezek a folyamok jéggé váltak, s lassan kitöltötték a mély szakadékokat. A tűzbirodalmából pedig forró lég és tüzes szikra áradt. Ott, ahol a forró levegő a fagyos folyamokkal összetalálkozott, megolvadt a jég, és az olvadó cseppekből egy óriás keletkezett, Ímír. Ez az Ímír a délóriások ősatja, gonosz, félelmes teremtmény volt. Gülvi király most arról érdeklődött, hogy mit evett ez az Ímír, mivel táplálkozott. Megtudta, hogy a köd birodalmából áradó dér és a tűzországából jövő meleg levegő találkozásánál egy óriási tehén is keletkezett, ennek a tejéből lakott jól Ímír és népe. Az óriás tehén nyalogatta a sós dérsziklákat, s íme a sziklák emberi formát öltöttek, kilépett belőlük a fenségesen szép búristen. Búristen gyermekei óriás lányokkal házasodtak össze, s isteni gyermekeket hoztak világra. Az első gyermek
Odin volt, a legbölcsebb, leghatalmasabb az istenek között. Később harc támadt az istenek és a déróriások között. Az istenek győzedelmeskedtek, s csak egyetlen óriás pár menekült meg a csatából. Tőlük származtak a későbbi óriások. Ezután az istenek Ymirből, az ősi jégóriásból megalkották a földet. Koponyájából lett az ég, négy sarkán négy törpe állott. Kelet, nyugat, észak és dél. Csontjából keletkeztek a hegyek, véréből a tenger és a tavak, hajából a fák és a bokrok, fogából a kőgörgetegek és a sziklák. Szemöldökei falat alkottak, s ez választotta el a száraz földet a tengerektől. Az északi szigeten telepedtek le az óriások. A száraz földet Midgardnak nevezték el, ez lett az emberek lakóhelye, az istenek pedig Asgardban építettek maguknak palotát.

Az ember teremtése. Ég és föld, felhők és tengerek már elváltak egymástól, de még sötét volt mindenütt. Ekkor Odin így szólt fivéreihez. Menjünk el Muspelbe, a tűz országába, ahol Surt kivont karddal áll őrt. Fogjunk el néhány szikrát, s tegyük fel az égre. Úgy is tettek, ahogy Odin mondta. A tűz országából felfogott szikrákból lett a nap, a hold és a csillagok. Csak hogy ezek eleinte nem tudták még, hogy milyen úton kell járniuk, egészen addig, amíg az istenek pályát nem szabtak nekik. Gülvi király figyelmesen hallgatta mindezt, majd így szólt. Nagy dolog volt, hogy földet és eget teremtettetek, és megszabták a nap és az éj idejét, de vajon hogy keletkeztek az emberek? Erre a következő választ kapta. Egy napon három isteni fivér a tengerparton haladva két fatörzset talált. Ezekből lettek az első emberek. Odin isten életét lehelt beléjük, Hönir isten értelmet adott nekik, és járni tanította őket, Loki isten pedig kiformálta arcukat, s megtanította őket látni, hallani és beszélni. Ezután ruhát készítettek az embereknek, s elnevezték a férfit Asknak, a nőt pedig Emblának. Tőlük származik minden ember. Ezek után az istenek várat építettek maguknak a világ közepén, ez az Asgard. Ott laknak az istenek és ivadékaik. A főisten Odin, felesége Frigg, gyermekeik az Ázok. A legerősebb közöttük Thor isten, a föld fia, erősebb minden más élőlénynél. Gülvi király azután is érdeklődött, hogyan irányítják a nap és a hold járását. Megtudta, hogy egyszer régen egy embernek két gyönyörű gyermeke volt. Apjuk annyira büszke volt a két szép szőke gyermekre, hogy napnak és holdnak nevezte el őket. Az istenek végül is megunták állandó kérkedését, a fiút elvitték, hogy a nap lovait, hajnalt és alkonyatot hajtsa. A leány viszont a hold lovait hajtja, s ő idézi elő a hold alakjának változását. Arcát ma is láthatja az, aki a holdba néz.

arról is kérdezősködött Gülvi király, hogy vezet-e út a földről az égre. Ez okos kérdés volt, szólt a felelet. Az istenek hidat építettek ég és föld között, ezt az emberek szivárványnak hívják. Ezen a hídon szállnak le az ázok az emberekhez, és a földön harcban elhullott férfiakat, a valkürtündérek ezen a hídon át viszik száguldó lovukon a Valhallába, az istenek várába. Háromszínű ez a híd. A közepe piros és tüzes vasból van, hogy csak az mehessen át rajta, akit az istenek átengednek. Az óriások és a szörnyek megostromolnák az istenek várát, ha átmehetnének a hídon. Erős ez a híd nagyon, csak akkor törik majd el, ha a világ vége bekövetkezik, és Surt a tüzes óriás lángoló hadával keresztül vágtat rajta. Sok csodálatos dolgot tudott meg a király az istenek lakásáról is. Az Asgard tróntermében 12 szék van, itt ülnek az ázok. A várbeli műhelyben készítik az aranyeszközöket, mert az istenek honában minden aranyból van. Az istenek honában van egy óriási kőrisfa, az Yggdrasil. Koronáján fellegek fészkelnek, innen hull a harmat hegyre és völgyre. Törzse alatt egy tágas terem, itt lakik a három sorsistennő. Ők szabják meg az emberek születését és halálát. Ezek a sorsistennők reggeltől estig róják a fába a titokzatos írásjeleket, a rúnákat. A fa egyik gyökere az istenek honába nyúlik, a másik az óriások honába, a harmadik pedig a törpék honába vezet. Az óriások országában a fa gyökere alatt van Mimir óriás kútja. Aki ebből iszik, az a legbölcsebb az istenek és emberek között. Mondják, hogy csak Odinnak, a főistennek sikerült ebből a kútból innia, de cserébe zárogul adta egyik szemét. A fa törzse alatt egy másik kút is van, oda járnak inni az istenek lovai. Odin főisten 8 lábú lova, a Sleipnir vezeti őket. Sok csodálatos dolgot hallott még a király erről a kőrisfáról. Koronájában bölcs sas ül, a sas két szeme közt pedig egy vércse. Mókus fut fel és alá a kőrisfa törzsén. Ágai közt csodálatos szarvasok legelnek. Annyi kígyó van a fa gyökerei között, hogy nem is lehet megszámolni őket. A gyökereket a sorsistennők öntözik, hogy nehogy kiszáradjanak. A víz, amellyel öntöznek, olyan szent, hogy aki csak hozzáér, hófehérré válik. A fa mézet harmatozik, méhecskék szívják az édes nedűt. A fa alatt lévő csodakútban két hattyú úszik, ezektől származik minden hattyú a vizekben. Tündérekről is hallott a király. A világosság tündérei olyan szépek, mint a nap, kastélyukban aranyból vannak a falak, ezüstből a háztetők. Az éjszaka tündérei viszont feketék, mint a szurok. Vajon honnan jön a szél? Kérdezte a király. Az istenek ekkor elmondták, hogy az ég északi határán ül egy óriás sashoz hasonló. Ha meglebegteti szárnyát, hatalmas szél támad. Végül az istenek felől tudakozódott a király. Megtudta, hogy az ázok 12-en vannak. Királyuk Odin, felesége Frigg, az ő fiúk az erős Thor, akinek házában 540 szoba van, ez a legnagyobb ház a világon. Thor fogatát két kecskebak húzza. Sok kincse is van Thor istennek. Övé a csodakalapács, a morzsoló, amellyel az istenek a jégóriások ellen küzdenek. Ha erős kalapácsát megforgatja, az emberek azt mondják, dörög az ég. Egy csoda öve is van ám Thornak. Ha azt felveszi, az ereje 7-szeresére nő.
kesztyűje vasból van, ezt húzza kezére, ha a kalapáccsal ütni akar. Az istenek között a legjobb és a legszebb a szőke Baldr, a napisten. Ő a legokosabb az ázok között, fenn az égen lakik, s nem tűri maga körül a szennyet és a sötétséget. Sok érdekes történetet hallott még a király az istenekről. Njörd uralkodik a szél és a tengerek fölött, ő irányítja a hajók útját. Két gyermeke van, Freyr és Freyja. Freyr adja az életet adó erőt, ő teszi termékenyé a földet. A szép Freyja istennő macskáktól vont fogaton utazik, ő védi a házasságot, s az esküvők idején hozzázengenek ifjak és leányok szép énekeket. A háború istene Tyr. Hozzáfohászkodnak a csatában a harcosok. A legravaszabb az istenek között Loki. Minden csel és csalfaság az ő agyában születik meg, bajt hoz istenre és emberre egyaránt, de ravasz csel teszel ki akkor is, ha az isteneket óriások támadják meg. Az istenek egy másik csoportját vánoknak nevezik. Ezek egyszer harcba keveredtek az ázokkal. Amikor békét kötöttek, felvágták erüket, s a vért egy közös tálba csorgatták. Ehhez azután mézet kevertek, az ázok pedig ebből az isteni italból emberi alakot formáltak ki, és Kvasirnak nevezték. Kvasir mindenre tudott feleletet adni, ami a múltban történt, s a jövőben történni fog. Ezt a Kvasirt két törpe orvul megtámadta és megölte, mert azt hitték, hogy így tudása birtokába jutnak. Vérét egy tálba csorgatták, csak hogy Odin új életre támasztotta Kvasirt, véréből pedig varázsitalt készített, és aki Kvasir véréből iszik, tudós és költő lesz. Az ázok szolgái a törpék, akik a kardokat, aranyékszereket kovácsolják az istenek számára. Szolgáló lányaik, a harc tündérei, a valkűrök, akiket Odin a csatába küld. Ők segítenek elnyerni a győzelmet, ők vezetik a halott harcosokat a szivárványos hídon át a Valhallába. Nem csak törpék és valkűrök állottak az istenek szolgálatában, hanem csodálatos állatok is. Ezekről is érdekes történeteket hallott Gülvi. A leghíresebb isteni állat a nyolclábú Sleipnir volt. Abban az időben, amikor az istenek otthont készítettek maguknak, és a Valhallát építették, megjelent náluk egy óriás, és felajánlotta, hogy fél esztendő alatt olyan várat épít, amelyet a déróriások soha nem tudnak bevenni. Cserébe viszont azt kívánta, hogy Freyja istennő legyen az ő felesége, s hozza magával hozománynak a napot és a holdat is. Összeültek az ázok, és tanakodtak, mit évők legyenek. Végül is Loki tanácsára olyan egyezséget kötöttek az óriással, hogy megkap mindent, amit kíván, ha a várat egyetlen tél ideje alatt felépíti, de ha a nyár első napjáig nem készül el a vár, semmit sem kap. Azt is kikötötték, hogy senki sem segíthet neki a várépítésben. Az óriás hajlott az alkura, csak azt kívánta, hogy a lova hordhassa a köveket az építéshez. Az istenek Loki tanácsára elfogadták az óriás feltételét. Az első téli napon munkához látott az óriás. A köveket éjszaka hordta a ló az építkezéshez, s az istenek csodálkoztak, hogy mekkora kövek ezek, s hogy a ló több munkát végez, mint a gazdája. De semmit sem tehettek, hiszen erős esküvéssel fogadták, hogy nem szegik meg a szerződést. Ahogy múltak a tél napjai, egyre erősebb lett a vár, s hamarosan olyan hatalmas és magas volt már, hogy bevehetetlennek látszott. A nyár kezdetéig már csak 3 nap volt hátra, s a vár csak nem egészen készen állott. Ekkor az istenek tanácskozásra gyűltek össze,
s mindegyik a másikat kérdezte, vajon bölcs dolog volt-e ezt a szerződést megkötni, s mi lesz, ha az óriás időre elkészül a várral, feleségül veszi a szép Freyja istennőt, és eltűnik vele a nap és a hold is. Végre valakinek eszébe jutott, hogy Loki tanácsa szerint cselekedtek, aki minden rossz szülőatya. Körülvették hát Lokit, s szörnyű halállal fenyegették, ha nem talál kiutat a veszélyből. Megijedt Loki, s megesküdött, hogy cselt teszel ki, s az óriás nem fog idejében elkészülni munkájával. Este az óriás építőmester befogta ménnyét, hogy kövekért induljanak az erdőbe. S ím egyszerre az erdőből egy kanca futott ki, s hangos nyerítéssel hívni kezdte a mént. Hiába volt az óriás minden erőlködése. Lova elszakította a hámot, s elfutott az erdőbe a másik ló után. Egész éjjel kergetőzött a két ló az erdőben, s reggelre bizony nem végzett annyi munkát az óriás, mint kellett volna. Borzasztóan megharagudott az építőmester. Átkozta az ázokat, s haragjában felbontotta a szerződést. Ekkor már az ázokat sem kötelezte az eskü, Stór isten hamarosan elűzte az építőmestert. A csodakancának azonban szürke színű, nyolclábú fia született. Ez a Sleipnir, a legeslegyorsabb ló a világon. Ezen a lovon utazik Odin, az istenek királya. Loki egy óriás lányt vett feleségül. Három gyermekük született, s az istenek joggal féltek a szörnyetegektől, mert anyjuk gonosz volt, s a család Lokitól is volt mit tanultaniuk. Így hát Odin, a főisten úgy rendelkezett, hogy az egyik gyermeket, a Midgard kígyót dobják a tengerbe, amely az egész földet körülveszi. Azóta ott őrzi a kígyó a tengert, saját farkába harapva fekszik a mélyben. A második gyermeket, Helt, a halottak birodalmába küldte Odin, itt uralkodik. Alattvalói éhség, veszély és szerencsétlenség. Hel színe félig kék, félig vörös, s könnyű megismerni, mert tekintete mindig sötéten a földre mered. A harmadik gyermeket, a Fenrir nevű farkast, az istenek magukhoz vették s felnevelték. Csak Týr istennek volt annyi bátorsága, hogy a vadállathoz közeledjék, s megetesse. Mikor az istenek látták, hogy napról napra növekedik, s nő az ereje is, cselteszeltek ki. Nagyon erős békjót készítettek, s azt ajánlották a farkasnak, tegyen próbát, vajon képes-e eltépni ezt a békjót. A farkas könnyű feladatnak találta, hagyta, hogy megkötözzék, aztán nekirugaszkodott, s egy-kettőre kiszabadította magát. Ekkor az ázok új békjót készítettek, kétszer olyan erőset, s így szóltak a farkashoz. Ha ezt is széttéped, az egész világon mesélnek majd roppant erődről. A farkas tanakodott magában, a békjó ugyan erősnek látszott, de az ő ereje is egyre csak növekedett. Engedte hát, hogy újra megkötözzék, aztán nekirugaszkodott, s egy-kettő megint szabad volt. Újra összeültek az istenek, s azon tanakodtak, hogyan szabadulhatnának meg a fenevadtól. Odin titokban követeket küldött a fekete törpékhez, s megbízta őket, hogy új békjót készítsenek. Hat dologból készült ez. A macska lábdobogásából, az asszonyok szakálából, a hegy gyökeréből, a halak leheletéből, a madarak nyálából, s a medve inából. S ha nem hinnéd mindezt, könnyen bebizonyítjuk, mert az asszonynak nincs szakála, a macska nesztelenül jár, s a hegyeknek nincsen gyökere, s mindaz, amit meséltem, épp úgy igaz, mint ez a történet, bár nem tudok mindent ilyen könnyen bizonyítani. No, de messze kalandoztunk el a történettől, s térjünk vissza a farkashoz. A békjót a törpék olyan puhára s olyan simára készítették, mintha csak selyemből lett volna. Az ázok köszönetet mondtak a törpéknek, s a farkassal együtt a tengeri szigetre elvesztek. Itt megmutatták neki az új békjót, s azt mondták, ugyanolyan vastag, mint a régi volt, csak valamivel erősebb.
A farkas a fejét vakarta, és így szólt. Hát bizony ez a békjó elég vékonynak látszik, s ha ilyen vékony köteléket szakítok szét, abból nem hárul rám sok dicsőség. Ha azonban csellel készült, akkor nem engedem vele magamat megkötözni. Az ázok erre azt felelték, hogyha az előbbi, vasból készült békjót könnyen szétszaggatta, a sejem békjótól kár visszariadnia. Ravaszul ezt is hozzáfűzték. Ha pedig ezt a sejem békjót sem tudott szétszakítani, akkor igazán nem vagy olyan erős, mint hittük, akkor hát nincs mit félnünk tőled, és rögtön szabadon is engedünk. A farkasnak nem tetszett a dolog, de nem akar gyávának látszani. Ezért azt követelte, tegye valamelyik isten zálogul a kezét a nyitott állkapcsai közé, s ha megcsalják, a kéz az övé. Az ázok egymásra néztek, mert erre az újabb akadályra nem számítottak. Végül Týr isten nekifohászkodott, és jobbját a farkas szájába tette. A farkas pedig engedte magát megkötözni, s azután neki kezdett, hogy széttépje a köteléket, de minél jobban erőlködött, annál erősebb és annál keményebb lett a békjó. Mindenki jót kacagott, csak Týr nem, mert a keze a farkas szájában volt. Csak hogy a farkas erőlködés közben tágra nyitotta a száját, s ekkor az isten gyorsan kihúzta a jobbját. A megkötözött farkast elvitték a föld mélységes mélyébe, egy nagy kőhöz kötözték, s azóta éjjel-nappal ordít, egészen addig, amíg eljön a világ vége, s a farkas elszabadul.

Megtudta Gilvi király azt is, hogy az ázok hatalma nem tart örökké. Eljön az az idő, amikor az óriások szövetkeznek Loki gyermekeivel, a Fenrir farkassal, a Midgard kígyóval és Hellel. A tél győzedelmeskedik a nyár felett, farkasok rabolják el a napot és a tengert, a holdat, a csillagok lehullanak az égről, megremeg a föld, az összes folyó kilép medréből. Ekkor kilovagolnak hazájukból a tűzbirodalmának fiai is. Az ázok is csata sorba gyűlnek, elől lovagol Odin aranysisakjában, 8 lábú lován. A Mimir forráshoz lovagol tanácsot kérni, a bölcsesség forrásának azonban zavaros a vize. Yggdrasil fája megremeg. Fenrir farkas elszakítja béklyóit, és Odinra támad. Hiába veszi elő Thor isten kalapácsát, a Midgard kígyóval való küzdelmében elpusztul. Az egész világ a tűz áldozatává lesz. Mindez nem tart örökké, mert új föld emelkedik ki a tenger habjaiból. Új nap támad az égen, szebb, mint a régi volt. Thor fiai átveszik az uralmat, megtalálják apjuk csodatévő fegyverét, a morzsolót is. Baldr, a szép napisten kiszabadul a Hellből, a holtak országából, s újra megjelenik a földön. Összeülnek az istenek, s visszaemlékeznek az ázok régi harcaira. A fűben haladva aranytáblácskákat találnak, s a rájuk vésett rúnajegyekből megtudják, hogy milyen csatákat vívtak régen az ázok. Új palotája is épül az isteneknek, új emberpár jelenik meg a földön, s ivadékaik újra benépesítik a földet. Ezeket mesélték az istenek Gülvinek, de ennél többet nem árultak el, mert nincs isten vagy halandó, aki ennél is többet tudna az eljövendő dolgokról. Miután Gülvi király a történeteket figyelmesen végighallgatta, egyszerre hatalmas dörgést hallott. Kiszaladt a ház elé, hogy megnézze, mi okozza a szörnyű lármát, s miközben körülnézett, eltűnt a vár, eltűntek a hatalmas termek, eltűntek az istenek, s ő maga kinnült a szabadban, a mezőn, egyedül. Ekkor megfordult, hazament, s elmesélte népének is, amit hallott. A történetek apáról fiúra szálltak, amíg beírták őket egy nagy könyvbe, az Eddába.

a Fajankó Glum. Élt régen Izlandban egy Astrid nevű asszony. Norvégiából származott, és mikor férjével együtt Izlandba költözött, szülei Norvégiában maradtak. Hanem férje, aki híres vitéz volt, igen fiatalon halt meg, és Astrid férje halála után kisebbik fiával, Glummal együtt élt izlandi birtokukon. Amikor az apa meghalt, Astrid szomszédja, Sigmund, elhatározta, hogy erőszakkal megszerzi az özvegy birtokát. Astrid idősebb fia nem mert kiállni anyja mellett, a fiatal Glum pedig bizony nem volt nagy segítségére özvegy édesanyjának. Hosszúra nőtt, vékony kamasz volt, haja világos, szemöldöke viszont egész fekete. Kerülte az emberek társaságát, ritkán szólt, és legszívesebben naphosszat heverészett a padon. Dolgozni sem szeretett, és mindenki Fajankó Glumnak hívta. A birtok egyre rosszabb állapotba került, és Sigmund mindent elkövetett, hogy az özvegyet és fiát megrövidítse. Glum egy napon így szólt anyjához. Látom, hogy kettőnknek nincs elég erőnk szembeszállni Sigmunddal. Elmegyek édesapádhoz Norvégiába, és segítséget kérek tőle, te pedig csak arra vigyázz, hogy amíg visszatérek, a földet ne vegyék el tőled. Glum 15 esztendős volt, amikor felkészült az útra. Hajóra szállt, és Norvégiába utazott. Mikor nagyatja Vigfusz házához érkezett, éppen nagy vendégség volt nála, s látni lehetett, hogy a házlakói jómódúak és könnyen élnek. Glum körülnézett, hogy megkeresse nagyatját. Volt a férfiak között egy tekintélyes öregember, kék bundát viselt, kezében arannyal díszített lándzsa. Ez volt Glum nagyatja. Az ifjú odalépett hozzá és üdvözölte. Vigfusz barátságosan kikérdezte. Glum azt felelte, hogy Izlandból jött, az Eyjafjord mellett van az otthona. Vigfusz erre lánya és veje iránt érdeklődött, mire Glum elmondta, hogy Astrid él még, de a férje meghalt. Vigfusz megkérdezte azt is, hogy mi van Astrid gyermekeivel. Ekkor elmondotta Glum, hogy ő Astrid kisebb fia. Ezután a beszélgetés akadozni kezdett. Glum kérte nagyatját, hogy jelöljön ki számára helyet az asztalnál. Vigfusz azt felelte, hogy nem ismeri még vendégét, azt sem tudja, hogy valóban az-e, akinek mondja magát, ezért az asztalt végére ültette le. Glum viselkedése itt is épp oly otromba volt, mint otthon. Amikor a többiek beszélgettek és szórakoztak, ő egyedül feküdt a padon, bundáját a fejére húzta és aludt. Mindenki faragatlan tökfilkónak tartotta. Elérkeztek a téli ünnepek. Vigfusz nagy lakomát rendezett és áldozatot mutatott be a ház védőszellemeinek. A háziak is, a vendégek is ittak a védőszellemek tiszteletére, csak Glum ült egyedül és nem ivott a serlekből. A vacsoránál nagyon rossz volt a hangulat. Mindenki arról beszélt, hogy vasfejű Björn közeleg 11 kísérőjével. Björn félelmes hírű kötekedő férfi volt, és szívesen állított be oda, ahol vendégek voltak. Ott aztán alkalmat keresett, hogy valakibe belekössön és megölje pár viadalban. Vigfusz mindenkit figyelmeztetett, hogy térjenek ki az útjából, mert kisebb baj a sértést eltűrni, mint Björnnel megvívni. A vendégek megígérték, hogy így fognak viselkedni. Belépett Björn a szobába, s rögtön kötekedni kezdett. Először abba a vendégbe kötött bele, aki a főhelyen ült, és megkérdezte, vajon van-e olyan bátor, mint ő, Björn? A férfi azonban azt felelte, hogy erről szó sincs, azután sorban megpróbálkozott Björn a többiekkel is, de mindenki kitért előle, és senki sem volt hajlandó megbirkózni vele. Björn ekkor Vigfusz elé lépett, aki az asztal főn ült, és azt kérdezte tőle, vajon van-e még olyan előkelő ember a társaságban, mint Björn? A házigazda azt felelte, hogy Björn a legelőkelőbb ebben a teremben, erre Björn is így szólt. Helyes volt a válasz,
s téged mindig igen nagyra becsültelek. Most azonban felelj arra, hogy saját magadat tartod-e olyan bátornak, mint amilyen én vagyok. Vigfusz így felelt. Amikor még fiatal viking voltam, bizony sok említésre méltó tettet vittem véghez. Most azonban megöregedtem, s nem mérkőzhetem meg veled. Björn ezután az asztal végén ülőkhöz is odafordult, és mindenkit megkérdezett, hogy ki a legbátrabb a jelenlevők közül. De ezek a vendégek is vonakodtak civakodni vele. Végre Glumhoz jutott, aki szokása szerint a padon feküdt. Vajon miért fekszik ez a legény, ahelyett, hogy rendesen ülne? Kérdezte Björn. Glum asztal szomszédai menteni akarták a helyzetet, s azt mondották, Glum nem elég talpra esett, s bizonyára nem tud felelni a kérdésre. Erre Björn belerúgott Glumba. Felszólította, hogy üljön egyenesen, és tőle is megkérdezte, hogy ki a legbátrabb a teremben. Erre Glum azt felelte, hogy ami a bátorságot illeti, arról nem nyilatkozhat, mert náluk Izlandban azt, aki úgy viselkedik, mint Björn, nem bátornak, hanem neveletlennek neveznék. Itt azonban Norvégiában úgy látszik, nagyon is elnézőek. Ezzel felugrott, egyik kezével megragadta Björn sisakját, a másik kezével pedig felkapott egy tüzes tuskót a tűzhelyről, s úgy hátba vágta vele Björnt, hogy elterült a földön. Azután addig ütötte és rúgta, amíg Björn kénytelen volt elmenekülni. Glum le akart ülni az asztal végén lévő helyére, de nagyapja hozzálépett, és közölte vele, hogy megállta a próbát, látja, hogy valóban az ő nemzetségéből származik és méltó családjához. Eleinte nem tetszett a viselkedésed, mondotta. De vártam, hogy mikor teszel valamit, ami méltó hozzánk. Most már látom, hogy bátor legény vagy. Ezzel maga mellé ültette az aszfaltfőre. Mindenki dicsérte Glum bátorságát, és Vigfusz felajánlotta, hogy átadja neki a családi birtokot, mert ő már öreg. Glum azonban azt felelte, hogy előbb vissza akar térni Izlandba, és megvédi apai örökségét. Nyáron Vigfusz hajót épített az unokájának, megrakta áruval és arannyal, majd így szólt. Úgy gondolom, hogy Izlandban is hírnevet szerzel majd a családnak. Én öreg vagyok, és úgy sejtem, hogy többé nem látjuk egymást. Neked adom bundámat, lándzsámat és kardomat. Mindhármat nagy becsben tartja a mi nemzetségünk. Amíg ezek birtokodban vannak, addig senki sem vitathatja rangodat és előkelőségedet. Ezzel elváltak. Glum hazahajózott, s hamarosan megérkezett anyjához, ahol Astrid elpanaszolta, hogy mennyi baj érte, mióta egyedül maradt. Sigmund arra használta fel Glum távollétét, hogy megszerezze Astrid legértékesebb szántóföldjét és legelőjét. Ősszel két fiatal tehene tűnt el Sigmundnak, ezért bevádolta Astrid szolgáit, hogy ők lopták el a teheneket. Törvénybe idézte Astridot, aki hiába kért segítséget idősebb fiától, minthogy nem volt pártfogója, a szántót Sigmundnak ítélték kárpótlásul a tehenekért. Egy idő múlva azonban megtalálták az elveszettnek hitt teheneket egy árokban. A vád tehát hazug volt. Sigmund azonban mégsem adta vissza a földbirtokot, s pénzért akarta megszerezni Astridtól. Astrid mindezt elpanaszolta Glumnak. De Glum továbbra is úgy viselkedett, mint az utazása előtt. Sokat lustálkodott a padon, és délig aludt, amíg a nap a hasára sütött. Egy reggel azzal ébresztette fel anyja, hogy Sigmund állatai ott legelnek az ő házuk előtt, s kérte fiát, hogy segítsen elhajtani őket. Glum erre azt mondta. Eddig sohasem kényszerítettél engem, hogy dolgozzam. Ha azonban hozzákezdek, meglátod, hogy jó munkát fogok végezni. Felkapott hát egy korbácsot, s visszahajtotta Sigmund állatait a vetésbe, s azok nagy kárt tettek, amíg Sigmund észrevette őket. Sigmund erre azt üzente Glumnak. Te éppen olyan fajankó vagy, mint utazásod előtt voltál, s végül is az fog történni, amit én akarok. Mikor Glumnak átadták ezt az üzenetet, nevetni kezdett úgy, hogy egészen elsápadt és könnyek jöttek a szemébe.
Ez történt mindig vele, mikor elöntötte a harag. Telt múlt az idő, s úgy látszott, valóban az történik, amit Sigmund kitervelt. Egy őszi reggelen Astrid megkérte Glumot, hogy menjen szénát kaszálni, s elmondotta azt is, hogy Sigmund azon a réten kaszál már, amit Astridtól elórozott. Erre Glum feltápászkodott, felvette a nagyatyától kapott bundát, és kezébe vette az aranyos lándzsát. Astrid úgy vélte, hogy a fia túl díszesen öltözött fel a kaszáláshoz, de Glum azt felelte, hogy jó munkához díszes öltözet jár. Elindult hát a rétre, odalépett Sigmundhoz, s úgy fejbeverte aranyos lándzsájával, hogy annak rögtön vége lett. Ezután nem ment haza, hanem fivéréhez látogatott, és egy szóval sem árult el neki, hogy otthon mi történt. Sigmund felesége hazarohant, fellármázta a rokonságot, és bosszúállásra szólította fel őket. Csak hogy a rokonok tudták, hogy az igazság az özvegy és az árva oldalán volt. Ne csodálkozz, hogy Glum így viselkedett, mondották. Az apja is vitézember volt, és Glum felnőtt, és most követi példáját. Sokáig hevert a patkán, de most már saját lábára állt. Ezután Glumot Viga Glumnak, azaz harcias Glumnak nevezték mindenféle Izlandban. Néhány hónap múlva azt álmodta Viga Glum, hogy hatalmas, fényes asszony érkezett házukhoz, és belépett az ajtón. Mikor felébredt, így magyarázta az álmot. Ez az asszony nagyapám védő szelleme volt. Nagyapám bizonyára elköltözött az élők sorából, és most a család védő szelleme hozzánk költözött Izlandba. Nyáron, mikor újra hajózni lehetett a tengeren, megjöttek a hajók Norvégiából, és Glum megtudta, hogy úgy történt, ahogy gondolta. Nagyapja azon az éjjelen halt meg, amikor ő azt a jelentős álmot látta. Glum híres vitéz lett, és családjából sok neves hős származott.

Azt tartják a jeges medvéről, valójában ember, csak egy varázslat állattá változtatta. Mikor az anyamedvének utódai születnek, azok nem is bocsok még, hanem emberformájúak. Csak akkor változnak át, ha az anyjuknak sikerül mancsával a fejük felett elsuhintania. Grímsey, kis sziget Izland északkeleti partvidékén. Ott mesélték, hogy egyszer régen a sziget egyik öblében egy ember látott egy vemhes jeges medvét. Gyenge volt, alig vonszolta magát. Az ember adott neki tehéntejet, így on, amennyi jól esik. Később úgy este felé kiment, hogy körbejárja a szénát, látja ám, hogy eközben az anyamedve már lefialt. Ott feküdt a szénabogja kellős közepén két újszülött kicsinyével. Nagyot nézett az ember, amikor észrevette, hogy az egyik csemete igazi ember csecsemő. Magával vitte, hogy úgy nevelje föl, mint ahogy embert illik. A gyermek szépen cseperedett, de mihelyt megtanult járni, szüntelenül a szabadba kívánkozott. Egyre csak a tenger kékjén csüggött. Végül sikerült kiszöknie. Kiúszott a nyílt tengerre, s felkapaszkodott egy úszó jégtáblára. Ott már várta az anyja, s amint mancsával elsuhintott a gyermek feje fölött, az menten medve bocsá változott.

ha túl akarsz járni valakinek az eszén, tépj ki egy tollat a sas bal szárnyából, s tedd a székpárna alá, amelyen ülni szokott. Azt mondják, hogy ha kicsin gyermekkel tejet úgy itatnak, hogy sasból kitépett tollat csepegtetik a nyelvére, az a gyermek jó eszű lesz. Ha a kovács műhelyben a fújtató karjának végébe saskarmát ütik be, a műhely nem fog leégni. Ha az ember azt akarja, hogy ne lopják el azt, amihez nagyon ragaszkodik,

gondolkodik, akkor a következőket kell tennie. Először is élő sas sarkantyúja fölött sebet kell ejteni, és a kiserkenő vért fel kell fogni. Ebbe bele kell mártani egy varázserejű szerencsekövet, és azt egy tiszta üvegbe kell tenni. Az üveget tele kell tölteni miseborral, álljon benne 7 hétig. A 7. hét leteltével abban az órában kell az üveget felbontani, amelyik órában annak idején lezárták, majd egy tollat a borba mártva be kell kenni vele annak tárnak a tetejét vagy az alját, amelyet meg akarunk védeni az elvesztésétől. Azt mondják, ha aranypénzt tesznek a sasfészkébe, miután már 2 tojás van benne, az egyikből szerencsét hozó kő lesz, a másikból repülő sárkány kell ki. Mesélik, hogy volt egy ember, ki jó vadász hírében állott. Egyszer tréfából aranypénzt dugott egy sasfészekbe, hát ha igaz a sárkányról szóló mendemonda. Társai figyelmeztették, nem lesz ennek jó vége, ez bajt hozhat mindannyiukra. Az ember megígérte, hogy vállalja a felelősséget, ha annak itt lesz az ideje. Majd minden nap megnézte a fészket, de semmi különöset nem látott. Így telt el az egész hónap. Akkor észrevette, hogy egy sárkány fióka kelt ki az egyik tojásból. Nem sokára azt látták, hogy egy sárkány repült ki a sas fészkéből, majd leszállt egy sziklára. Ült egy darabig, aztán elszállt egy tanya felé, majd karmait egy kis csikó hátába mélyeztve azzal együtt elrepült a messzi hegyek felé. Az emberek megrémültek, mindenki a tréfaűző vadászt hibáztatta, miért is cselekedett így. És bizony eljött az idő, hogy állja fogadalmát, amit annak idején tett. Végül is legyűrte a sárkányt, de rendesen golyó nem fogott ám rajta, csak az ezüst gomb, amit a ködmönnyéről metszett le. Kriya a tavaszi keresztmise napján érkezik, és az őszi keresztmise napján távozik. Addig nem kezd el rikácsolni a babona szerint, míg meg nem kóstolja a lazac vagy a pisztráng pikkelyét, ekkor kezd új életet tojásait lerakva. Nem csak idegesítő, erőszakos rikácsolásáról ismert, hanem arról is, hogy nem tűri környezetében a hivatlan látogatókat. Ami élő, a fészke közelében elhalad, annak neki támad. Arról is ismert, hogy képtelen egy helyben megmaradni. Állítólag, ahogy lerakta tojásait, már fel is száll. Ezért mondják az izgőmozgó emberre, izgága akár csér a kövön. A babona szerint, ha valaki egy sarki csér szívét magánál tartja, az mások szemében kedvesnek fog tűnni.

valaha élt egy pap, akit új helyre neveztek ki lelkipásztornak. Mikor megérkezett, úgy döntött, hogy fölásatja a temetőt, mondván túl kevés már a szabad hely, meg aztán e tetemek úgyis elbomlottak rég. Később, amikor három asszony égette a koporsókat meg a csontokat, a konyha tűzfészkében egy szikra pattant ki onnét, s tüzet fogott az egyik asszony ruhája, majd azon nyomban a másik kettőjé is. Oly erővel tombolt a tűz, hogy mire a házbeliek odaértek, hogy segítsenek eloltani, mindhárom asszony szénné égett. Éjjel azt álmodta a pap, hogy egy ember jön el hozzá, s ezeket mondja. Nem visz jóra, ha a sírjainkat háborgatod. Bosszúból öltem meg érte ezt a három asszonyt, s meglásd, amiért így galádult cselekedtél, még több ember élet szárad majd a lelkeden. És ezzel az ember eltűnt. Mikor a pap felriadt támából, attól kezdve esze ágában sem volt többé háborgatni a sírok békéjét.

A holló a legfalánkabb rabló madár hírében áll. Nem átalja saját fajtása szemét sem kívánni, ha ínséges idők járnak rá. Régi közmondás szerint addig nincs is kemény tél, míg holló a hollónak ki nem válja a szemét. Köztudott, hogy ha a holló dögre vetemedik, mindig a szemével kezdi lakomáját. Ezért is mondják megvetően szemre éhesnek. De rossz emberre is talál, hogy olyan mohó, akár egy szemre éhes holló. A régiek tudni vélték, hogy a holló a saját tojását is megeszi, ha késik a tavasz. Vagy ha csak kigurulnak a fészekből. A holló tolja legkorábban tojásait a tél vége felé, s ha úgy érzi, a tavasz még nem jött el, inkább megeszi őket, s vár a jobb időkre. Május közepe táján, mire a hó nagy részt elolvad, s a tala is fölenged, megellenek a birkák. Mivel ilyen tájt alig van eleség, az éhes hollók bizony nem vetik meg a gyenge bárányhúst. A gazdák ezért csak átkozott madárként emlegetik a hollót. A hollókról feljegyezték, hogy évente kétszer, tavasszal és ősszel összegyűlnek. A tavaszi gyűlésen elhatározzák, kinek mi lesz a szerepe a nyár folyamán, majd előkészülnek az őszi nagy gyűlésre. Ősszel egy gyűlésen kialakítják a párokat. Akiknek nem jut társ, azokat kíméletlenül megölik, még akkor is, ha lenne hol élniük. Ezután elhatározzák, hogy melyik pár, melyik ember lakta tanyát kapja téli szállásul. Úgy mondták ezt régen, hogy leültetik őket. Az ilyen leültetett hollókat nevezték aztán otthoni, avagy tanyasi hollóknak a régiek. Ezek nagyon védik területüket a betolakodókkal szemben, minden fajtásukat elüldözik. Megfigyelték, hogy a hollók rendszeresen elhagyják szállásukat, mikor leszáll az est. Elrepülnek messzire, a leendő fészek lelőhelyükre, de amint pirkad, már jönnek is vissza, hogy lássák, van-e addigra valami olyan falat, amit a házbéliek nekik szántak. A babona szerint, ha az ember éjnek idején hollókárogást hall, tudhatja, hogy a holló teste gonosz szellemet rejt. Sokak szemében az éjjeli, nem várt látogató is csak éjjeli holló, ember képében. Mondják azt is, hogy a holló a tavasz hírhozója. Ha már enged a fagy, veszélyes letérni a kitaposott ösvényről, mert könnyen elmerülhet az ember a fagyos ingoványban. Olyan babona is járta régen, hogy a tanyasi holló úgy köszöni meg az embereknek a téli szállást, hogyha bárány téved az ingoványba, felette körözve hangosan károg. Így adja a gazda tudtára, hol keresse az elveszett jószágot. Hajdanán volt egy tanya. Az emberek az aranyhordók helyének nevezték. Ez a tanya egy nagy hegy tövében húzódott meg. Egyszer nagy sárlavina zúdult alá a hegytetőről, elpusztítva a tanyát és minden falut hetet hét határban. Ezen a tanyán élt egy módos gazda, volt neki egy leánya. Mindig adott a házi hollójuknak egy falatot, mindenből, amit ő evett. Egyik nap a leány, mint máskor is, kitette az ablakba az ennivalót a hollónak, de az furcsa mód nem fogadta el tőle, hanem folyton elugrálva, mintha arra kérte volna a leányt, hogy kövesse ki az udvarba. A lány kiment, újra odadobta az ételt, de a holló megint nem fogadta el, hanem tovább csalta maga után a lányt. Már jócskán eltávolodtak a háztól egy legelőig. Amint odaértek, iszonyatos dübörgés hallatszott, a föld megindult a hegyről, két oldalról lezúdulva maga alá temette a házat, az istálót és minden környező épületet. Arra a helyre, ahol a leány és a holló állt, nem ért el a sárlavina. Azt regélték az emberek, hogy ezt a helyet egy püspök megszentelte, mert kényelmes sátorhelyéül szolgált. A földindulást követő harmadik évben lovaspásztorok terelték a birkákat a hegyekből le a karámokba.
Az egyik ember lova lába alatt egyszer csak beomlott a föld. Leszállt a lóról, hogy megnézze a hasadékot. Iszonyatos bűz tört fel odalentről. Hát ha ez az a tanya, amelyet a földcsuszamlás annak idején elpusztított. Lemenni nem tudott, egyedül nem tudta kiszélesíteni a hasadékot, ezért másnap többet magával visszament, hogy kiássák. Mikor aztán végre lejutottak, látták, hogy ez volt az éléskamra. A ház újonnan épülhetett, mert kibírta a lezúduló kő és iszapáradatot. Egy asszony tengődött odalent a sötétben. Még pislákolt benne az élet, mert a hegyomlás ősszel történt, mikor az éléskamrát már feltöltötték télire.

Egy ember elment halászni. Nem járt valami nagy szerencsével, csak egy kis halat fogott. Mikor látta, hogy nem lesz több, fogta magát, s hazalovagolt. A tanyákról mindenki kirajzott. Együtt mentek ki a vízre, meg tavasz lévén tojásokat gyűjteni a sziklaszirtekről. Amint az ember ügetett hazafelé, egy kunyhó mellett vitt el az útja. A tetőn két holló üldögélt. Mint azt hallotta volna, hogy az egyik ennivalót kér tőle. Szabadkozott, hogy nincs, de a holló azt károgta, hogy van bizony hal abban a zsákban. Az embernek is eszébe jutott, hogy tényleg fogott egy kis halat, üssekő, azt az egyet a madárnak adta. Meg is kérdezte a hollókat, hogy jól megy-e odakint a tengeren a többieknek. A holló azt válaszolta, de mennyire, hogy jól, sőt, még két jókora lepényhalat is fogtak aznap. Hazaérvén az ember elmesélte, hogy mit hallott a hollóktól. De a házbeliek lehúrogták, ugyan már miféle badarságokat hordít össze. Este felé kiment a társai elé segíteni két lóval, és látta, hogy a hollók bizony nem hazudtak. A fiúk gazdag zsákmánnyal tértek haza a tengerről, két termetes lepényhal is a hálójukba akadt. Féld a vizek lakóit. Legelőször is külön kell választani a tenger lakóit, mégpedig természetfeletti lényekre és húsvérállatokra, mert a vizek, a tenger szellemei bármikor képesek állatok testébe öltözni, és gyakran öltenek is állati testet. Ősi babona volt, a legrégebbi időkben az is, hogy minden vízi szörny, akár szellem, akár húsvér állat, tudja a nevét, és nyomban ott terem, ha nevén szólítják. Ezek azok a dolgok, amelyekről hallgatni kell, ha az ember a nyílt tengeren hajózik. Ha valaki mégis meggondolatlanul szájára merné venni a lénynek nevét, meglakol érte. Ha a hajó egyáltalán partot ér, mielőtt a szörny darabukra zúzná, a vigyázatlan halászt akkor is megfosztja természetbeni jussától, mely megilletné. A fő szabály az, hogy odakint, a nyílt tengeren sohasem szabad a bálnát nevén szólítani, csak nagy halként szabad említeni. Máskülönben neve hallatán a szörny tüstént megjelenik, s a hajót könyörtelenül elsüllyeszti. De ez nem mindig sikerül neki, mert az óriás szilászcet egyfajta védőszent. Ő az, aki megvédi a hajót a gonosz bálnák támadásától, vagy úgy, hogy igyekszik elriasztani, vagy olyképpen, hogy egészen egyszerűen ránehezedik és leszorítja. Mesélnek egy történetet régről, már senki sem emlékszik rá, hogy mikor, és különösen, hogy hol történt, hogy egyszer egy szilászcet egész nap egy hajó körül úszott, egyre nyugtalanabbul, mert meg akarta védeni a hajót valamilyen veszélytől. Este felé, amikor a hajó végre a révhez közeledett, az egyik halász tréfából egy követ dobott a cet légzőnyílásába, hogy majdnem szegény állat életébe került. Később aztán a tengerészt különös kór támadta meg, szinte elevenen oszlásnak indult a húsa. Társai ezt a hajót védelmező bálna bosszújának vették társuk gonosz csíntevéséért. Vakon hittek abban is a régiek, hogyha szilászcet köröz egy hajó körül, s kétszer, egyesek szerint háromszor, már körbeúszta, és csak azért sem tágít, azonnal el kell onnan hajózni, vagy a part felé kell kormányozni, mert ez azt jelzi, hogy gonosz bálna ólálkodik a hajó körül. Sokan a régi idők halászai közül szívesen követték a nagytestű védelmezőket, mert halban gazdag partvidékek az, ahová a szilászcetek szívesen jártak vissza borjaikat elleni. Mondogatták régen a halászok, hogy könnyű különbséget tenni a gonosz meg a jó bálna között. A gonosztevő bálna, ha feljön levegőért, alig látszik a pára, míg ha jó, a védelmező levegőt vesz, valóságos vízfüggöny emelkedik a magasba. Ezek tehát a szilászcetek, míg a többieknek fogaik vannak. Rebesgették a halászok, hogy a fogascetek milyen vérszomjasak.
félelmetes szájukkal hajókat képesek ízzé porrá törni, és a vízbe esett embereket tüstént felfalják, ha rákapnak az emberhúsa, miután egyszer megízlelték, nehezen mondanak le róla. Ezért arra intenek, hogy ahol egyszer már egy gonosz bálna hajót csüllyesztett el, oda jó ideig nem szabad visszatérni. Sokféle gonosz bálna ismert. A lócetről az a hír járja, hogy ló testét ölti, ugyanolyan farkat viser, akárcsak a ló, csapkod is vele, s ha egyszer beéri a hajót, sok ember életet követel. A macskacetről azt regélik, hogy úgy prüszköl, akár a macska, sőt, éppen olyan bajuszt is viszel a szája körül, mint a macska. Az ugróbálnáról tudni vélik, hogy mindkét szeme fölött egy-egy merev lebeny van, amitől semmit sem lát maga előtt, csak akkor, ha kiugrik a vízből. Ugrik is akkorát, hogy nem csak leperdül róla röptébe minden vízcsepp, de még hegyet, völgyet is uszonyai alá vesz ilyenkor. Csak így ugrálva látja maga előtt az utat, ezért is nevezik ugróbálnának. Óva intenek attól, hogy a hajó ellen hergeljék, soha nem szabad kiejteni a nevét, mert elvetemültségében mindennek nekiront, ami a vízen az útjába kerül. Amikor kiugrik a vízből, csak is azért teszi, hogy lássa, van-e valami, amit ízzé porrá zúzhat. Ha az ember ki akarja védeni a veszedelmes szörny támadását, két lehetőség adódik. Az egyik az, hogy üres hordót vagy fadarabot kell a vízbe dobni, mivel addig nem tágít, amíg az tönkre nem teszi. Ez alatt a hajó legénysége időt nyer, hogy elmenekülhessen előle. Egy ilyen úszó hordó sokszor a gonosz bálna végzete, mert minél mélyebbre húzza le a hordót, annál gyorsabban jön föl, míg végül az áldás szörny tobzódásában fel nem fordul. A másik lehetőség pedig az, hogy napiránt kell kormányozni a hajót, mivel a vakító nappal szemben egy gonosz bálna még akkor sem lát, ha kiugrik a vízből. Az ökörcet a legnagyobb fogascetek egyike. Nevét onnan kapta, hogy pont úgy bőg, miképpen a bika, akár kint van a tengeren, akár a parthoz közel úszik. Ha valahol tehénbőgést hall, ő is ugyanúgy bőg, akár a tehenek. Ilyenkor a jámbor jószágok fejvesztve rohannak egyenesen be a vízbe. A füves hátú cet a legnagyobb termetű gonosz bálna. Állítólag akkorára is megnőhet, hogyha a háta kiemelkedik a vízből, kisebb fajta szigetnek nézi az ember, még a fű is benövi. Régi elbeszélésekben az áll, hogy a szörnyetek 3 évente csupán egyszer eszik, de akkor válogatás nélkül mindent, halat, madarat s egyéb tengeri állatokat bekebelez. A gyilkos orka karthal nevét onnan kapta, hogy melső uszonyai vékonyak és keskenyek, akár a kard. Azt mondják róla, hogy hátulról csap le a kiszemelt hajóra. A tenger csak úgy tajtékzik körülötte, ha támad. A narvál, azaz hulláscet, hatalmas szuronyszerű agyaráról ismert. A régiek azért hívták hulláscetnek, mert szívesen jár rá a tengerbe fújt halászok tetemeire, arról viszont nem tudni, hogy maga hajókat süllyeszten el, állítólag menekül az ember elől, annyira tart tőle. A vörös cet sokak számára tűnt olyannak, mint egy ló, amelynek már megsüllyedt a háta, s úgy halad előre a vízben, akár röptében a sebzett hattyú. Különös ismertetőjegye továbbá, hogy írtózatos bűzt árasz magából, amint hajó közelbe ér. Mesélték, hogy egyszer 18 hajó vágott neki az útnak jó időben, hogy halászana. Az egyik hajó kapitányának nem akaródzott útra kelni. A legénység már a jussát kezdte követelni az elmaradt haszonért. Mielőtt tengerre kelt volna legénységével, levette tengerészgúnyáját, és jól bebugyolált vele egy nagyobb bacska farönköt, majd pedig föltette a hajóra. Már késő délután járt, mire odaértek, ahova a többi hajó tartott, de ott már csak roncsok úszkáltak. Élő embernek se híre, se hamva nem volt. Egyszer csak látják, jő a veszedelem egy vörös cet képében. Nyomában a hulláscetekkel, mert azok sem akartak kimaradni a lakomából. A halászokat megszállta a halálfélelem, de a kapitány nem vesztette el a fejét. Oda dobta a bálnának a farönköt, majd baltát ragadott, s a levegőbe emelte, hogy azzal csapja szét annak a fejét, aki nem engedelmeskedik neki, és nem hajlandó evezőt venni a kezébe, hogy a partra jussanak. A legénység engedelmeskedett, így a hajó szerencsésen partot ért. Ez alatt a vörös cet
az elébe vetett farönkkel bajlódott, messzebbről távolbra és a hajót követte, csak akkor hagyott fel vele, amikor a legénység már kijutott a szárazföldre. Állítólag a kapitány ekkor csak annyit mondott, bejó, hogy két váltás gúnyát is hoztam magammal.

a zsugori gazda meg a szőrös pisztrány. Volt egyszer egy ember meg a felesége, akik már régóta hiába vártak gyermekáldásra. A férj az asszonyt hibáztatta érte, s hogy bosszúságának nyomatékát adja, egyre másra elette asszonyától az ételt, így szegény teremtés mind jobban összeaszott, s egyre csak kesergett. Egyszer a gazda elment hazúról, az asszony maga maradt otthon. Kiment a ház mögé, ahol senki sem látja, s bánatába hangosan jajveszékelt, mit évő legyen, hogy gazdúra egy kicsit is jobb legyen hozzá, majd végül keserves zokogásba kezdett azon, ugyan mit vétett, hogy neki nem lehet gyermeke. Ekkor egy szépséges fiatal nő jött elő, s kérdi a zokogó asszonyt, mind bánkódsz asszonykám? Sanyargat az uram, mondja az asszony, mert nem tudok neki gyermeket szülni. El kell hát tűrnöm bosszúját, hogy bármit is főzök, eleszi előlem, csak egy-két morzsát hagy meg, épp hogy csak éhen ne haljak. Amúgy is olyan nagy étkű, hogy még a fazekat is megenné. Látom, nem megy jól a sorod, mondta az ismeretlen. De egy valamit mégis megtehetsz. Ehol egy patak, a közelben. Ott tered, a tanyátok fölött. Ma este odamész, s látni fogsz ott két pisztrángot, amint föl-fölvetik magukat a patak vizéből. Az egyik szőrös, a másik nem. Addig ne add fel, míg mindkettőt meg nem fogod. Aztán megfőzöd őket, de ügyelj rá, hogy te válaszd a szőröset, és az urad kapja a rendeset, nem pedig fordítva. Az asszony megköszönte a különös tanácsot, és pontosan úgy tett, ahogy a látogató a lelkére kötötte, aznap este kiment a patakhoz, meg is látta rögtön a két fickándozó halat. Nagy nehezen sikerült kifognia mind a kettőt, majd dolga végeztével hazament, föltette a kondért a tűzre, és a két pisztrángot megfőzte vacsorára. Mikor betoppan a gazda, és az asszony tálalja a vacsorát, ráförmed, honnan szerezte a két halat. Az asszony elmondta, hol fogta ki őket. Az ember már fente a fogát a jó vacsorára, de a felesége megkérte, hagyja a szőrös halat, ő beéri azzal is, neki pedig a rendes pisztráng dukál. Gazda leteremtette, ahogy szokta, bízza csak rá, mit eszik vacsorára. És hiába rimánkodott az Isten adta, ha dehesse meg legalább a szőröset, az ember egy falatot se hagyott neki, mind a két pisztrángot ő falta be. Telt múlt az idő, egyszer aztán az ember azt vette észre, hogy puffad a hasa, de nagyon. Nagy rémületére kiderült, hogy így akarja gyermekkel megáldani őket a sors. Mit tehetett volna? Eljött az óra, amikor világra kell hoznia. Iszonyatos kínok gyötörték vajúdás közben, de akárhogy megfeszült, a gyermek csak nem tudott megszületni. Felesége is hiába pátyolta, bátorította az embert, amikor aztán az asszony úgy vette észre, hogy a gyermek maga is kétszeres erővel törekszik a világra jövetelre, fölvágta az ember hasát, s a gyermek végre felsírt. Gyönyörű, szép kislányuk született hát, s az ember a Szőrike nevet adta neki a pisztráng után, amit ő kebelezett be. Jó időbe telt, mire az ember fel tudott kelni az ágyból. De ettől fogva már jó és tisztelettudó lett asszonyához. Esze ágába sem volt már éheztetéssel sanyargatni, eszébe sem jutott meddőségért kárhoztatni. A lányka fölcseperedvén áldott jó szívű teremtés lett, amilyet nem látott még a világ, s mikor eladó sorba jutott, derék férjet választott párjának. Az ember és a felesége pedig boldogan éltek kis kunyhójukban, míg meg nem haltak.

Nidud király udvarában élt Völund Kovács fivére, Egil, a híres íjász. Egil gyakran dicsekedett ügyességével, s azt állította, hogy igen nagy távolságból is eltalál egy kicsiny célpontot. Bosszantotta a királyt Egil önhittsége, s előhozatta Egil fiát, akit Runa tudó, a hattyúszűz ajándékozott neki, mielőtt végképp eltávozott volna. A fiúcskának almát tett fejére, és megparancsolta Egilnek, hogy egyetlen nyillal lője le az almát a fiúcska fejéről. Ha nem sikerül a lövés, akkor Egil halállal lakol dicsekvéséért. Egil a fiút háttal állította fel, a fejére tette az almát, és figyelmeztette. Ne mozduljon, ha hallja a nyíl suhogását. Ezután három nyílveszőt vett elő. Kettőt övébe tűzött, a harmadikat pedig kilőtte. A kisfiú mozdulatlanul állt, és amint a nyíl az almába fúródott, az alma két egyenlő darabba hullott le a földre. Mindenki dicsérte Egil ügyességét, s a király megkérdezte tőle. Miért készítettél elő három nyílveszőt, mikor megparancsoltam, hogy egyetlen lövéssel találd el az almát? Egil erre azt felelte. Nem akarok hazudni, uram! Ha az első nyíl a fiút találta volna el az alma helyett, a másodikat és a harmadikat a te szívedbe lőttem volna. Nidud király nem vette rossz néven a bátor szavakat, s ezentúl mindenki tisztelte Egil ügyességét és bátorságát.

0: Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok felvételről. Vendégünk Szabó Simon volt. Simi, miből olvastál föl?
1: Germán Kelt a regék és mondák, Dömötör Tekla feldolgozása. Ez egy 65-ös kiadás, illetve a Szőrös Pisztráng izlandi regék és mondák Szabó Pál Barna fordításában, ez egy újabb, 2008-as.
0: És hol jelent meg ez az újabb?
1: Az izlandi Szőrös Pisztráng az a Cédrus Művészeti Alapítvány Napkút kiadó.
0: Oké, köszönjük.
1: És a Germán Kelt a...
0: Hát ez már inkább az... antikváriumban lesz.
1: Hát leginkább a 65 óta Móra Ferenc.
0: Igen. Na, reméljük, hogy jól szórakoztatok itt. Köszönjük, Simon, hogy bejöttél felolvasni.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: És üdvözöljük Igort is.
1: Köszönjük.
0: Családot. Szia, Tilos Rádió!

0: Mies ez után.
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass!
1: Na kell takaró. Kell takaró.

vén borgas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny csuhogását, még iramodva merül a tél sötét redőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tél? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál ereink bugdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, s megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibbet, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudom. Néha bizalmas kicsin, máskor határtalan, pedig nem változik. És láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs mérete se rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, a kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csongok zamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fény illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk, kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más, de látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gondfészke szívedben, kérge alatt minden dolognak a tünemények medrei, a világ eresztékei ragyognak. Örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezerszemű, párába borult paripák dobognak, megvillant ajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzele, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled,

Babics Mihály, cigánydal. Zörg az ág és zúg a szél. Cigányasszony útra kél, feje piros keszkenős, zsír haján rossz kenőcs, lepedőbe köti bugyrát, úgy viszi a pereputját, csípőn kötve csücske, kettő nyakán lóg, a másik kettő hátiószág, pereput, pici rajkó, jól aludj. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, szép hazák, zöld hazák, jár a szél és zörg az ág. Búsederfa áldogál, pici rajkon sírdogál. Búsederfa naptól szárad, cigányasszonyina fáradt, fára köti lepedőjét, úgy ringatja csecsemőjét. Bölcsöt tartja, bölcs apa, szedret adja, jó apa. A tüzet is száraz ág, mindenütt csak hajt az ág, hogyha tűz van a tűz, ég is kerül hozzá. Kis fazék, kis fazék, nagy fazék, mindenütt csak jó az ég. Ágra köti lepedőjét, úgy ringatja csecsemőjét, ági onszál, pereput, pici rajkó, jól aludj. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, te neked mind jó vidék, mindenütt csak kék az ég. Ne felejtsd, hogy ágról lettél, szederfa alatt születtél, s mint a röpke magad ágról, úgy leszakadsz majd anyádról, se apád, se anyád, se országod, se anyád. Mesél neki rémeket, dalol neki éneket, ágiószág, pici lélek, milyen jó neked az élet, hogyha jön a csúnya szél, pici rajkó, picit fél. A tüzet a száraz ág, kivárod a tavaszát, hogyha ég a napsugára a gazdának nagy a kára, neked semmi, kis bolond, mindenit csak hűsalom. Csebogár, csebogár a gazdának csupa kár. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, te neked mind jó vidék, mindenit csak kék az ég. Erdőn, hogyha zsidót látsz, meg se nézed, neki látsz. Mezőn, hogyha lányra lesz, meg se kérded, úgy lesz. Nem hiába ágról lettél, szederfa alatt születtél, s mint a röpke maga az ágról, úgy szokott le majd anyádról, se apád, se anyád, se ország.

0: Jeg er ude.
1: Eddig volt egyszer egy gyermekkor, természetesen pillangókkal. A szivárvány is jogosan szerepel a számlán, meg a csodálkozás, amikor először megpillantottam, és kézbe akartam venni ezt a színes, záporban zizegő óriás pántlikát, amelyet önök vendéglátók oly rendkívüli hozzáértéssel szegecselnek föl a mulató helyiség elérhetetlen messzeségeire. Aztán kaptam ifjúságot bombakörítéssel és rohamsisak föltéttel. Ugyanis ez volt akkor a konyhán, és önök vendéglátók nem indulhatnak az egyén ízlése szerint. No, jól tudom, hogy ez nem házi konyha, ahol az ember előre rendelhet 100 szál gyertyát, 100 liter bort. Önök mindig másképp szervírozzák az ifjúságot. Mostanában táskarádiót adnak melléje, színes ruhákat, csókot, mozijegyet. Már most én nem elégedetlenkedem, csupán fölvetem a kérdést. Nem lehetne valahogyan visszacsinálni a dolgokat, és becserélni a nekem szervírozott bombát egy csókra? De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor mozijegyekre. Főúr, gondolkozzék el a lehetőségen. Én visszaadom a gázmaszkot, az általa másod lövészárkot, ön pedig visszaadja az ifjúságomat. És add még mondjuk egy zöld szemüveget. De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor a zöld szemüvegről le is mondok. Csak az ifjúsághoz ragaszkodnék. Tudom, hogy önnek a dolga sietős, állandóan számláz, mert nyilván senki sem mulathat ingyen ebben a drága és előkelő kerthelyiségben. Ha ez a csere az ifjúsággal meg a bombával nem megy, lemondok róla. Önök annak idején kihozták a bombát, és most nem lehet utólag tálcára tenni és visszavinni, annál is inkább, mert a bombát elfogyasztottam, persze társaságban, és ki tudná most már összeszedni a bomba repesz darabjait, az eltűnt házakat, a társaságot, mely nagyrészt az égbe repült. Főúr! Én megértem önt, és tisztelem. A cserét egyelőre ejtsük el, ez csak egy vendég elgondolása volt, aki ül, töpreng, és tovább próbál fogyasztani. Főúr, ha lehet, küldessen egy adag bátorságot és kitartást, mert még céljaim vannak. Itt van nálam egy csomag. Bár tudom, hogy nem illő ilyen előkelő vendéglátóipari egységben hazulról hozott eleséggel ülni az asztal mellett, de más vonatkozásban nem lesz baj. Nyugodtan fölírhatja a rovásomra a ma déli bárányfelhőket, meg az éjszaka csillagait is. Fölírhatja elveszett napjaimat, eltűnt szerelmemet, a kezemből kiejtett gondolatokat, az utakat, amelyek eddig elfogytak a tallam alatt. Itt akarom megemlíteni, hogy fjordok nem voltak, se pálmaligetek. Ha ilyesmi szerepelne a számlámon, az félreértés, vagy valamiféle csalás. Az igazság csak annyi, hogy álmomban láttam ezeket a ritka tengerömlöket, és hűsöltem polinéziai pálmafák árnyékában. Tehát a félreértés innen származhat. Az álmot írták föl valóságnak, holott az álom sokkal olcsóbb. Mert könnyebben lehet beszerezni, házilag. Mindezt azért mondom, hogy tisztázzuk a kérdést, mielőtt a további károkra rátérnénk. A tükörrel az a helyzet, hogy homályos volt. Nem mutatta a dolgok igazi formáját. Azért vágtam bele a szódás üveget, aminek mellesleg ízléstelen lila színe volt, úgyhogy nem kár érte. Főúr, ne sajnálja. de azért nyugodtan fölírhatja a szódás üveget is, meg a tükröt is. Ezek apróságok. Már nem számítanak. Valamivel nagyobb baj az, hogy a barátaim, akikkel együtt ültem, hirtelen eltűntek. És velük ment Mariluána is, aki mellettem fogyasztott égő piros ruhában. Mariluánának azt mondtam, hogy megrendeltem neki a nagy göncölt, és kértem mellé hegycsúcsot, meg tengert. És egy adag flekkent is, mert azt szereti a legjobban mindezek közül. De megijedt a tengertől, a göncöltől. Vagy az is lehet, hogy más számítása volt neki, és elment. Tény, hogy amikor egy pillanatra félrenéztem, eltűnt az egész társaság. Most már nincs mit tenni, mint a társaságot is fölírni a többi mellé. És természetesen a hegedűt is írja föl, amit véletlenül törtem el, meg a kirakatot, ahol ki akartam menni, hogy egy kis friss levegőt szívjak. Írja föl a friss levegőt is, bár a nagy csörömpölés után visszafordultam, mert vállalni akartam a felelősséget. És természetesen a felelősséget is oda kell érni.

vannak a föld alatt. És jó úton járok, hogy az arany és gyémánt csinálásának a módját megtanuljam. És akkor kincseket szórok az asztalra, számolatlanul, fizetségképpen akkora drága köveket, hogy bátran eloldhatják a csillárokat, mert az evő-ivó táncoló közönség úgyis szemlesütve fordítja majd el a fejét a sziporkázást. Nekem nőnek már is a kagylógyöngyök, nekem épülnek a városok, nekem világít a nappal, és feketedik az éjszaka. Ő úr, nem tudja, kivel beszél. Kiül itt a törött széken, a rozog asztal mellett. Legyen hozzám bizalommal. És ha valóban bizalommal van, akkor hozzon még egy spriccet az ömlesztett borból, mert a butéliát esetleg nem tudom kifizetni. Azután persze ezt a semmiitalt, ezt a cseppet, ami elvész a hegyek között és a csillagok alatt, nyugodtan írja a többi mellé, amit

Who's the Nazi guy? Meg itt ad az ár. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyélen és vízen? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóból bot. Szív és pohár tele búval borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gondnak. Véred forjon, mint az örvény árja, rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng, húrod zengjen, vésznél szilajabban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetés. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűt vonóbú bot? Szív és pohár tele búval borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gondra. Tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög ordít jajgat, sír és bömböl, fákat tép ki és hajókat tört el, életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a nagy világban, Isten sírja, reszket a szent homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár tele búval borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Kié volt az elfolytott sóhajtás? Mi üvölt sír?

Mire volt ruhadatban, kidörömböl az égboltozatját, mizokok, mint a malom a pokolban, hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hada, vagy vakmerő remény. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyújt valóban, pat, szív és pohár tele búval marral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Mintha újra hallanunk a pusztán a lázadt ember vad keserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya csattogását, Prométheusz halhatatlan kínját. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vanóból bot, szív és pohár, tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, a vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny, s ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárvány, mely egy új világot zár. Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóból bot, szív és pohár, tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, húzd! De mégse, hagy békét a húrnak, lesz még egyszer ünnep a világon, majd ha elfárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatát. Akkor húzd meg újra lelkesedve, Istenetnek teljék benne kedve, akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon homlokod, szűd teljék meg az örömborával, húzd, s ne gondolj a világ gondjával.

Hajnali részegség. Elmondanám ezt néha, ha nem jönnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balgaszókkal, százigolvasos, mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete. Minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba leföl ingben, köröttem családi fészek. A szájakon lágy, álombeli mézek, s amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Rogodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba lát az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon visszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvér szegénység borult reáljuk. Mellettük a cipőjük, ők a szobába zárva, mint a dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reálmeredhetsz, minden lakás olyan akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan is bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatunk. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég. Valami tiszta, fényes nagyszerűség. Reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze, s oda át, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rém lett, egy szárny suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerek. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva, észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant fénycsóvalokbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálé, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Csipke fátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan alámul. Egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajta egy ékkő,
behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét. Vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét, hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó könnyücske hintó mélyével ebben, s tovább robog kacér mosolyjal ebben, aztán amik vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között patkoljuk fölsziporkát. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennek tündérei hajnalban hazamennek, fényes körútjai a vég. Virrattig maradtam így, és csak bántam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regnéket? Miféle ringyók rapságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest él, s csak most tűnik szemedbe ez az este. 50, jaj, 50 éve. Szívem visszatöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd. Ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtöröttem földi kajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak! Tudom, hogy nincsen mibe hinnem, s azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a borba, hol lelkek és göröngyök közbe tudtam. Mégiscsak egy nagy, ismeretlen

Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy balga szókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok a szobámba, le föl inkben. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik. Gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes, nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi, kimondhatatlan messzes odaállt. Ők, akik nézték Hannibál hadát, és most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s velém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte lámgyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, kün az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riad csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajt egy égkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét.
a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolja lebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába, sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjaim a végtelen. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regék? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50 év, szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott, egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtöröttem, földig hajoltam, és mindezt megköszönt. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtam. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.

0: Kányádi Sándor. Rum és erkölcs. Ha ez az erkölcs le van ejtve.
1: Azt mondom én is, le van ejtve.
0: Nekem az ilyen nem erkölcsöm.
1: Azt mondom én is, nem erkölcsöm.
0: Ne hidd, hogy csak a rum beszél.
1: Belőlem sem a rum beszél. De így elhúzni a nótáját. Azt mondom én is, a nótáját.
0: Ne ölj, ez erkölcs, meg van értve.
1: Mondom én is, meg van értve.
0: Ne lopj, rendben van, ez is erkölcs.
1: Azt mondom én is, ez is erkölcs.
0: De lopnak az anyját. Ez erkölcs?
1: Azt kérdem én is, hát ez erkölcs.
0: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
1: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
0: De egy kurváért ilyen cécót.
1: Azt mondom én is, ilyen cécót.
0: A többi régi nem tudom már.
1: Igazad van, én sem tudom már.
0: Mert könnyű csak úgy sárt fröcskölve.
1: De milyen könnyű sárt fröcskölve?
0: Csak kiszállni egy autóból.
1: Az ám, de milyen autóból?
0: Ítélkezni, testvér, nem erkölcs.
1: Azt mondom én is, hogy nem erkölcs. A lelkét tette ki miattunk. A lelkét, jól mondod, miattunk.
0: Keresetét hazadta.
1: Mindegy, krajcári hazadta.
2: Zasszony nem akar ide jönni.
1: A nagysága nem akar jönni.
0: Ő meg innen nem szabadulhat.
1: Az már szent, hogy nem szabadulhat.
0: Az élet, testvér, az az erkölcs.
1: Igazad van, a legfőbb erkölcs.
0: Megérteni, az még egy erkölcs.
1: Megérteni, mekkora erkölcs.
0: De nem szólt még nekem sem.
1: Csodálkozom, hogy még nekem sem.
0: Nem szokott ő az ő bajáról.
1: Sose szól az ő bajáról.
0: Aztán mégiscsak kitudódott. Ilyesmi könnyen kitudódik. Mondtam neki, hogy rá se ráncson.
1: Jól mondtad, komám, rá se ráncson.
0: De ő gyötrődik, mint egy állat.
1: Gyötrődik, mondod, mint egy állat?
0: Öj, csak lettem volna a helyében.
1: Azt mondom én is, a helyében.
0: Megmondtam volna a szemükbe.
1: Istenesen megmondtad volna.
0: Föltettem volna egy-két kérdést.
1: Az már biztos, föltettél volna.
0: Mert itt csak a meló az erkölcs.
1: Igazad van, csak az az erkölcs.
0: Nem az én göncöm, mibe jöttem.
1: Az már igaz, én is úgy jöttem.
0: Nem erkölcs, mint gyertyánál írtak.
1: Nem erkölcs, mint gyertyánál írtak.
2: De a fenébe sokat ittam.
1: Én is éppen eleget ittam.
2: Ideje volna lefeküdni.
1: Azt mondom én is. Lefeküdni.

0: Dobby László, szilveszteri piknik.
1: Adj Isten!
2: Jó napot! Mondja, magát is meghívták szilveszteri piknikre. Somberekjé?
1: Engem is.
2: És magának is azt mondták, hogy 5 üveg pezsgőt vigye.
1: Nekem is.
2: És maga is azt mondta, hogy kész örömmel.
1: Én is.
2: Mit szól ez a pimassághoz? Mondja, mit akarnak ezek? Pezsgő nagy kereskedést akarnak nyitni? A mi pénzünkön? 5 üveg pezsgő. Maga visz 5 üveg pezsgő?
1: Hát mi más tehetnék? A meghívást elfogadtam. Hát nem lehetek olyan smuci, mint ő. Miért? Maga nem visz?
2: De, visz. Viszek én? Pedig nekem az egész szilveszter nem ér meg ennyi pénzt.
1: Én remélem, tudja, hogy egész évben a mi pezsgőnket fogják ezek inni.
2: Világos, de igazuk van. A 2 olyan verebet tudtak fogni, mint mi kette. Ide figyelj, beszéltem Blazsekkal. 20 kemény tojás, és 1 kiló almát visz.
1: Na persze. Maga nem tudja, hogy a Blazsek és a Somberekinék között van egy kis egyepetje.
2: De mondja, mi lenne? 4 üveg pezsgőt innen.
1: Már én is gondoltam erre. Elvégre nem valószínű, hogy leszámolják, igaz?
2: Együtt mennénk.
1: Együtt vinnénk. 8 üveg pezsgőt egyszerre adnánk át.
2: Látnák, hogy jó sok pezsgőt hoztunk is kép.
1: Na, és mondja már, hogy megszámolják. Hát csak nem vetemednek arra, hogy reklamálják a hiányzó 2 üveget.
2: Nem valószínű, és ha annyira smucigok, hogy van képük reklamálni, akkor megérdemlik, hogy csak 4 üveggel vigyünk fejenként, nem igaz?
1: Teljesen igaza van. Elvégre nem leszünk bolondok, hogy a Blazsek szerelmi ügyeinek az anyagi terhét mi viseljük.
2: Úgy van, hát mik közünk nekünk a Blazsek szerelmi ügyeihez?
1: Úgy van. Jelzem. Figyeljen csak ide. Ha nem számolják meg, hogy hány üveget vittünk, hát akkor vihetnénk fejenként 3-at is, nem? 2x3 üveg?
2: Az 6 üveg.
1: Hát ez már elég sokat mutat ahhoz, hogy egy szavuk se lehessen.
2: Jó.
1: Na ugye.
2: De hát, ha megszámolják.
1: Nézze, akkor is jobb, ha 3-at viszünk. Mert a 4-ről azonnal látszik, hogy nem 5.
2: Igen.
1: A négy az feltűnően nem 5. Nem gondolja?
2: De. Ne is a 3.
1: Jó, 3. A 3-ról az 5 eszükbe se juthat. Meg aztán, nézze, a 3 az... Az misztikus, az kabalisztikus szám, ugye? Gondolja csak meg, 3 a kívánság.
2: 3 az igazság.
1: 3 a magyar.
2: 3 a kislány.
1: Ja, a legszebb szám, 3-at kell vinni.
2: Úgy van, és tekintve, hogy egyszerre fogjuk átadni.
1: Az 6 üveg.
2: A 6 pedig erősen emlékeztet az 5-re, amennyit kértek, nem?
1: Úgy van. De várjunk csak, nem gondolja, hogy a 4 az éppen úgy emlékeztet? Hát ami nem 5, ahhoz a 4 éppen olyan közel van, mint a 6. Hát, ha 2-4-et viszünk, teljesen rendben lesz.
2: Vagyis fejenként 2-t. Nagyon helyes. Látja, ez jó ötlet. De tudja, mire gondolok?
1: Tudom, hogy vigyünk fejenként 1 üveggel. Eltaláltam?
2: El. Mert ha fejenként 1 üveggel viszünk, akkor már nem mentünk üres kézzel. Vagyis a piknik szabályainak eleget tettünk.
1: Úgy van.
2: Finoman, elegánsan, szimbolikusan vittünk. Pezsgődtem volna?
1: Szimbolikusan, dehogy nem. Amellett, nézze, azt, hogy 5, azt nem lehet se 4-nek, se 3-nak, se 2-nek érteni. De 1-nek lehet, mert az 1 éppen olyan rövid szó, mint az 5. Igaz?
2: Igen, pontosan erre gondoltam. Ők viszont arra nem is gondolhatnak, hogy mi 5 üveg helyett vittünk 1-et. Hát ilyen pofátlanság már eszükbe
1: sem jut.
2: Arra fognak gondolni, hogy félreértettük őket, és mit érdekel minket, hogy ők mit gondolnak, nem
1: igaz? Úgy van, tehát 1 üveggel viszünk. Mégpedig
2: 2-1 üveggel. Világos, mert ha szimbolikus pezsgőt viszünk, elég összesen 1 üveg is, így legalább nem csak a pikniket fogja szimbolizálni, hanem azt is, hogy mi 2-en milyen jó barátok vagyunk.
1: Úgy van, egy szív,
2: egy lélek,
1: Egyek! Gyönyörű! Nézd, vegye meg aztán, hogy elszámoljuk, jó?
2: Jó, de nem baj, ha pezsgő helyett hablóbot viszek.
1: Hát persze, hogy nem baj! Hát mire
2: úgysem észrunk meg!

0: motorvéla, a dugó.
1: El akarom önöknek mondani, hogy hogyan húzok én ki egy üvegből egy dugót napjainkban az atomkorszak hajnalán. Mindegy, hogy milyen üvegről van szó, boros üvegről este, vagy keserűvizes üvegről másnap reggel, a feladat ugyanaz, a dugót el kell távolítanom, hogy a folyadékhoz jussak. A dugó kihúzásához a következő műszerek állnak rendelkezésemre. 3 dugóhúzó, 1 srófhúzó, 1 zsebkés, 1 pecsenyeszúróvilla, francia kulcs, kalapács, fejsze, csákány és egész kevés dinamit. 2 eset lehetséges. Ha a dugó szintje egy szinten van az üvegperemével, van remény. Ha lejjebb van, mint az üvegpereme, nincs remény. A 3 dugóhúzó közül 2 önműködő dugóhúzó, ugyanis ezek teljesen maguktól húzták ki a dugót az üvegből valamikor régen, mikor én még nem éltem. Ezeket csak ijesztésül teszem az üveg mellé, mert jól tudom, az első pillanatokban szétmarcangolják a dugót, anélkül, hogy kihúznák. Reményt keltőbb a klasszikus közönös dugóhúzó. Ennek a hegyét ráhelyezem a dugó felületének mértani középpontjára. Ebben a pillanatban azonban megszólal bennem egy hang. Egy undok, reszelős hang. Nyom bele, öregem, úgyse tudod kihúzni. Én azonban nem hallgatok a hangra, és kezdem befelé csavarni a dugóhúzót erőteljes mozdulatokkal, hogy biztosan fogjon, mikor aztán már egész biztosan fog, nagyot rántok rajta, hátra hőkölök, nyelvembe harapok, dugóhúzó kijön, dugó marad. Most ravaszul ügyesen újabb furatokat kezdek oldalról, gondosan vigyázva, hogy a régi furatba ne szaladjak bele, de beleszaladok. Mikor aztán már különböző furatokkal úgy megkorhanyítottam a dugót, hogy olyan, mint egy vizes töpörtyű, akkor jött el az ideje a srófhúzónak. A srófhúzót ráhelyezem a legnagyobb furatra, kalapáccsal ráütök, átütöm a dugón, miáltal a folyadék rögtön feltör a dugón keresztül, mint valami gejzír, de engem ez nem zavar, lassan kezdem kifelé emelni a srófhúzóval a dugót, miközben az üveg pereméről üvegszilánkok válnak le, összekeverednek a dugóvagdalékokkal, de érzem, hogy a dugó lassan-lassan jön kifelé, és valóban sikerül is kiemelni a dugó felső felét, alsó marad. Most jött el az ideje a zsebkésnek és a pecsenyeszúró villának. Kedvező esetben a zsebkés pengéje nem törik el, csak a villa görbül el egy kevés, de ezt ki lehet egyenesíteni a kalapáccsal. Miután azonban a kalapácsnak a feje lejár a nyeléről, előbb fejszével megerősítem a kalapács fejét a nyelén, majd a kalapáccsal kiegyenesítem a pecsenyeszúró villát, majd a villa egyetlen egy bökésével beleütöm a dugót az üvegbe, és megállapítom, hogy az undok reszelős hangja volt igaza. Nem lenne azonban teljes ez a beszámolóm, ha nem szólnék arról a másik fajta dugóról, amelynek nem morzsalékos, inkább olyan az állaga, mint a makaronjé. Ez rövidebb, hosszabb, igyekezett után kijön az üvegből, de darabokra szakadt, többé nem használható. Éppen úgy, mint az a másik érdekes, dacos kis dugó, amely hatalmas pukkanással rögtön kijön az üvegből, és abban a pillanatban eredeti térfogatának 3-szorosára növekszik, többé semmiféle dugó, dugóként semmiféle üvegbe vissza nem tehet. És hadd szóljak végül arról a kis orvosság üvegről, amelynek a dugója valami titokzatos glazúrral van bevonva. Ezt nem fogja sem kalapács, sem fejsze, sem csákány. Ezt kell dinamittal szétrobbantani, és akkor legalább már az orvosságot se kell bevenni. Vaj, ha elkezdenénk valahol dugószerű dugókat gyártani. Mert igazán nem vagyok soviniszta, de olyan boldog lennék, ha ez az undok reszelős hang megváltozna bennem, és azt énekelné, hogy 21, 22, 23, magyar dugó a legelső a világon.

0: Csáki Sándor, ivás közben.
1: Hányadik már a pohár? Csak ötödik. Terem tudse, becsülettel működik. Máskor megfelelek két annyinak, s lábaim most már öttől is inganak. Inga lábam, a nyelvem meg elakad. Torkom a terpomilei szorulat, ledionás a bor, mely lecsepege, gondolatim szerkszes serege, sehogy se tudom kifejezni magamon. Azt hiszitek, hogy talán a bor miatt. Ne higgyétek, édes atyám fiai. Nekem a bor nem szokott megártani. Nekem a bor, hogy miképp is ártana? Hát hiába voltam volna katona, új bíz, aki fölmarkolta, katona. Mégpedig bakancsos voltam valaha, zöld hajtókás, sárga picskés közlegény, egész a közlegénységig fölvihét. Jó, bakancsom, hogy hamar lehúzhatám, még idővel degradáltak volna tám. Hű, lássátok, ott ez könnyen megesik, mert a katonai pálya fennesik. Legkivált az olyfélének, mint magam, kinek kissé akaratos feje van. Útmutatást nekem ne is adjatok! Szent Dávid hárfájára sem hallgatok. Ornál fogva senki engem nem szivál, azt cselekszem, amit tetszik. Tudja, pálya kaszám. De én is egyre másra, mint való. Csak darálok, szomjaz. Adjatok volt. A malom jól nem megyen, hogyha nincs nedv, amely hajtja bőviben. Hadd igyam át, hogy forogjon kereken. Meg sem állok csak a kancsó feneken, bárha mindjárt, amint Falstaff szólana, bárha, mondom, egy mérföldig tartana. Hol is hagyja? Tudja, gólya, úgy igaz, a malom volt az utolsó. Vagy nem az? Mit is mondtam a malom? Én bizony, hogy a Prézsbe csavarítak, se tudom. Annyi szent, hogy szemem héja oly nehez, mint malomkő. Tán az álom környekez. Elég is ma a tivornya, ágyba áll. Álmodozzuk folytatását, jöjj szó.
0: Szépernő dal.
1: Vetkezz le, éj.

0: Kedves közönségünk, örömmel fogadtuk ismét hazánkba a világhírű magyar származású amerikai filmrendezőt, Sir Joseph Kist.
1: Thank you.
0: Sir Kist, mikor ment el Magyarországról?
1: Yes, a long time ago. 1956, December végén mentem el over the States, so mentem el az amerikai...
0: Mikor tért haza?
1: 1957. január 1-én. Mert itthon hagytam egy koffert, és... azért én visszajöttem.
0: Mióta él ismét itthon?
1: Azóta vissza sem mentem már.
0: Ahhoz képest nagyon jól beszéli a nyelvet.
1: Oh. Yeah, I'm very sorry, de angolt nagyon sokat felejtettem már azért.
0: Nos, Sir Joseph Kist, úgy hallottam, hogy odakint, kintartózkodása alatt rögtön elkezdett forgatni.
1: It's true, ez igaz. Én azonnal forgattam egy szekrényt a szállodába. And át is törtem a falat, és... akkor megláttam, hogy ott van valaki kezében egy kamera. És én rögtön oda mentem, hogy kollega, de távcsöves puska volt, úgyhogy...
0: Sir Kist, az első filmjéről, amit odakint készített, hogyha beszélne, mi volt ennek témája, illetve a címe?
1: Ó, ez egy nagyon összetett, bonyolult, társadalmi probléma volt. Ez ennek az volt a címe, hogy Why Don't You Come Back Together in the Vödör, a Gödör. Ez magyarul lefordítva, magyar ez azt jelenti. Ez egy társadalmi probléma, egy olyan férfiről szólt, aki soha nem csukja be a kertajtót. Mert ez a kerttartó csak a tudat alattényében létezik, úgyhogy állandóan nyikorgott.
0: Sir Kist dolgozott annak idején magyar rendezők mellett is, mint segédoperatőr és első asszisztens.
1: Yes, yes, it was. A segéd a stimmel a gonzmávakban voltam sokáig. And voltam első asszisztens a fogászati klinikán. És ott a röntgen osztályon egy ilyen jobb felső négyes, mikor Lukas volt, ott kezdtem operatőrnek szeretni munka.
0: A filmezést.
1: Láttam gyökereket, én is egyből gyökereket kezdtem ott keresni, és attól nagyon megszerettem ez a, hogy csak bele lehet látni a dolgok mélyébe.
0: Szerint is milyen kritikát kapott az első kinti filmjéről?
1: Oh, very successfully. Ez nagyon, nagyon jó kritika. A Newsweek, a New York Herald Tribune. And minden news újság nagyon egyértelmű azt írták, hogy very primitive, nagyon... mondták, hogy ez könnyed, nem izzadság szagú, vagyis nem very take, szóval mondták, hogy ez...
0: Sir Kist, ismét itthon, most yeah. Milyen filmet készít?
1: I'm very glad, and when I... itt van vagyok megint, ez nekem nagyon nagy dolog. Ez egy American-Hungarian co-production.
0: Magyar-amerikai.
1: Yes, yeah.
0: Koprodukció.
1: Yeah. Ez egy nagyon magyar koprodukció lesz amerikai. Ez egy nagyon érdekes téma lesz. Nem tudom, hogy itt az itteni közönség in Europe.
0: Mi lesz ez a?
1: Ez egy szerelmi téma. Ez egy nagyon, tudom, hogy ez most teljesen furcsa lesz, de ez egy szerelmi történet. Yes, így van. Ez egy szerelmi történet, ami egy férfi és egy nő között zajlik.
0: Érdekes.
1: Mert most, yes, van divat kint most nyugaton, hogy állítólag férfi a nővel, ez teljesen új.
0: Sir Kist, és jelente ez esetleg a magyar filmiparnak valami?
1: Elsősorban a filmről még csak annyit, hogy ez nagyon szép szerelmi történet. Szóval itt lesz nagyon sok lira, meg dollár, meg minden lesz ebben majd. Erre visszatérve, hogy a magyar népgazdaságnak, hát ez övéden, ez rettenetes nagy dollármilliárdokat jelent. Hogy? Rettenetes
0: fog, fogja hozni az országnak?
1: Nem hozni, vinni fogja a dollár szépen.
2: Ki mit tud?
0: A népi kisegyüttesek kategóriájában a Hegyszentkereszti helyőrség népi kisegyüttese következik.

0: üdvözöllek benneteket a mikrofon környékén. Ki az együttes vezetője?
1: Orbán József, szakos vezetőből.
0: Mutassa be az együttes tagjait.
1: Szeretném bemutatni az együttes tagjait. Előd László, honvéd. Sándor Károly, honvéd. Utca 22-ben lakott az úr.
0: Mióta énekelnek együtt?
1: Arra Sándor Karcsival már együtt voltunk, körülbelül még együtt dolgoztunk már, 2 éve ott voltunk. Az előtt Laci pedig, amikor odajött, amikor ott volt, akkor én már elmentem.
0: Mit hallunk most?
1: Szeretnénk elénekelni Kristóf Bálint elbújtosására, az szegény az édesanyja, Kristóf Bálinné is. Amikor Kristóf Bálint elbújtosott, akkor kesergett. 16. századbeli kesergő. Szegény török tatár dúlt a földnek a kesergése, hogy Kristóf Bálint elbújtokolása, édes özvegye elbújtokosása. 16. század. Nálunk csak 12 század van, de mindegy most. Kristóf Bálint elindult nagy bújtosására, szegény az egy édesanyag elvállására. Édesapám húz a szép.
2: A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma igen emelkedő tendenciát mutat. Ennek okait vizsgálva most a kiskorú K. Erzsébettel fogok beszélgetni. Erzsike, mutatkozz be a kedves nézőknek.
3: Erzsike.
2: Hogy is becéznek a barátaid?
3: Dizsike.
2: Miért hívnak Dizsikének?
3: Mert sokat jártam Dizsibe.
2: Vagyis lemezlovas klubba.
3: Nem, az a diszkó.
2: Na jó, ezt megbeszéltük. Mielőtt tovább kérdezgetnélek, szeretném föltenni a kötelező kérdést. Akarsz a kamerák, illetve a nézők felé fordulni?
3: Nem.
2: Hát ezt nem is csodálom, mondjuk. Én sem vagyok egy matyó hímzés, de első kérdésem. A jegyzőkönyv szerint az egész esemény úgy kezdődött, hogy az édesanyád téged elküldött.
3: Azt nagyon elküldött.
2: Na várj. Nem erre gondoltam. Vásárolni. Hova? Nem, Erzsiké, most válaszolj, légy szíves. Ezt előbb kellett volna ezen gondolkodni, vagy sírni. Légy szíves, válaszolj.
3: Tehát úgy volt, hogy jöttem. Ücsörögtem a szobámba. A mama megbejött és mondta, hogy menjek le a közétbe, Boré.
2: Mikor mentél haza?
3: 2,5 év múlva.
2: Az anyuka az agódott, ugye?
3: Nem, a mama az pipa volt.
2: Igen. Pipa volt, mert agódott.
3: Nem azért, tehát nem volt otthonból.
2: A Rekettyés Lászlóval az aluljáróban ismerkedtél meg?
3: Az egy Soma.
2: Nem, az a beceneve, hagyjuk a beceneveket. A rendes neve Rekettyés László.
3: A Soma.
2: Erzsike, drága, egy malomban örlünk.
3: Én nem dolgozom.

0: se sutaa.
1: Kerta korjaa.
2: Jó.
1: Kelta karó.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelta karó. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

ügyetlensége, szörnyetek, humor, idomtalan erő, mely szinte báj. S a harmadik, a legszebb, kupola, alakja csúcsba fejlő idegen, oly teljes

Ős hang, hogy szívet szorít. Miféle rékolt néva nyomta föl végső kínjában ezt a szörnyű szép hármas jelet a tengerár fölé, amint az rátört és fölfalta őt. Őrt áll a tőnk, a teknőc, a tető, mögöttük fokban záruló a part, és összeér a tenger és az ég. Zöld ég, kék tenger, űr és villogás, játékos és forró álsebbiség. Színes kristályok árnyát álmodó, játékos, forró szemfedő alatt nehéz mélységben ismeretlenül alusznak az elsüllyedt városok. Csak ős nevük zúg, mint kagyló üreg, miből kihult az élő és a gyöngy. Pihen, pihen Gondvána embere, vízből jött hártyás ujjú óriás, ki szaurusokkal küzdött, alkudott, és bölcsőjében lelte sírhelyét. Kallódnak a sötétség térdein a hódítók, bölcsek, szerelmesek, kik eldobták a természet javát, a hús és nerv boldog parancsait, maguk faragta bálvány szörnyekért, az észrelélés gyötrelmeiért, a szép és édes rosszért, mely övék, s Isten vagy állat meg nem értheti. Meghalt a szobrász, szobra elveszett, akár a vályok tégla, utcakő, meghalt a költő, verse elveszett, akár a tréfaszó káromkodás. Így múlik mind a lény, a név, a mű, de fejleményük él és hat tovább. Fölöttük száll a máskor embere, kiben új módon él a régi rossz, s veszett homokpartok hegyek között dúdolva éli a hullámverést, minthogyha benne saját közönyét hinné dobogni, míg a hang alatt alusztak az elsüllyedt városok. Ki tudja hány és hol, ki tudja mind. S a hármas emlék a szigetcsoport őróluk hallgat, és nem mondja el, hogy aki élt, az nem hiába élt. Az ütem istennője. Alig mozdítod ajkad, két összekoccanó gyümölcsét az ág, mélyed útvesztőiből előfakad a boldog éjszaka. Alig érinted a fémkurt, valamennyi hangszer belezendül, csörgődobokból, üvegpoharakból rebben a madársere. Alig nyitod összeérő térdet, hegyek indulnak, a magasság ormai keblükben őrzött írással buknak lefelé, a forrás lecsorog a völgybe, dárdákkal és terhekkel hadsereg indul, közös álomban átkel a folyón. Még be se végezted a mozdulatot, tiéd az egész világ, a ragyogó tajtékszás, mely a széles vizen s a belégázoló testeken vonul, a telt edény öröme és adakozása, a megszólaló száj elvágott vesző kötege. A kipattanó burkok sarjai felröppennek a levegőbe, lebuknak az örvények alá, és átszegik a rideg földet, és remegésükbe merítik a csillagokat, és hozzád, ki nem emlékszel rájuk, visszatérnek minden időben. A föld meggyalázása. Egy véka rák, egy borja.

A vakpak baklova, vaktat, patkolatlan, vakabla kokonát, abrakol baklavát, patkolatlan baktat, a vakpak baklova. A vakpak baklova, baktat, patkolatlan, vakabla kokonát. Abrakol baklavát, patkolatlan baktat, a vakva baklova. Esténként lopni jár az Isten is talán. Kopott kabátja végtelen zsebét tömi. Az áruházak polcain, ha bármit is talál, betelhetetlen sportszatyorba tünteti. A termelés már konkurenciát kínál. Ő is ember. Nem szeret veszíteni. Otthonában asztalára öntve szatyra, a dolgokat szétszedi, lényegük kutatja. Reggelre sírva fél az ördög, megborul. Emberhangra táncol, nyelve könnyeit. Az átélt borzalomtól reszket, elpirul, sarokba áll, magától bánja bűneit. Üdülni vágyik, piszkos arca felvirul, idegbeteg terápiát kínál a hit. Integetve fut, ne lőj, a háború föladva, Istenhez pártol, az embert megtagadja. Tetemetet, tetemedet, tetemetedet, tetemetet, tetemedet, tetemetet, tetemedet.

Felhőkakukkvár 3000 éve telik díszekkel és lomokkal, nagy ládákkal. Felírásuk én, enyém, nekem, engem, s falát mindenfelé kinyomta az én kincsem, az én lázam, az én üdvöm. Végre felbillent, s az alatta felgyűlt ganajba zuhant. Lakói a lenti mocsokban hemzsegnek. Nem értik, mi történt velük, nem látnak az éjszakában. Jajgatva vergődnek a szeméten, vagy futkosva, egymásra tiporva cipelik törött, recsegő holmiukat, vagy építeni akarnak a törmeléket dúlva. De van, aki lát közülük. És szurokba hempereg, és meggyújtja magát, hogy azok is lássanak. Kétségbe esett világosság, eleven fáklya. Páran rámutatnak. Ni, a bolond szurokba mártja magát, és elhamvad ahelyett, hogy menteni segítene. Mások kiáltják, az ő fényénél látunk! És még gyorsabban húzzák, vonják a törött lomokat. Mit látnának? Mit mutatna nekik az eleven fáklya? A törmeléket, a trágyát, és fölötte a fekete semmit. Honnan már hiányzik felhőkakukkvár, és eltűntek az angyalok, a biztonság, a szabadság, az igazság angyala, meg a többi, míg a háború angyala is, mert amit ezek háborúnak néznek, egymásba botlók szüntelen marakodása a sötétben, hol már az idő, mikor hadat indított a szabad elhatározás, s még a gyűlölet angyala is, mert mindenki annak a bokájába harap, akiébe bír, de hol az igazi gyűlölet már? Az égen egy maradt, a tétlen, közönyös lélek, az undor angyala, mert már csak az utálat, melynek lelke van. Ha látnának az eleven fákja fénynél, őt látnák, az undor angyalát, amint lábával harangoz a kutyáknak, vagy fütyülve a romokra vizel, s nem hinnék, hogy angyal, hogy az alakot váltott szeretet, mely inkább mosolyog, mint haragszik. S ha közelről látnánk, nem hinnénk, hogy az undor angyala, mert oly szép, mint az a nő, kit álmunk legmélye hord. A gyilkos megrészegül tőle, vágytól zokogva öklére borul, fogatkozik, s a tiszta is megdöbben előtte. Mi a szépség, ha így sodra van? S az üvöltve lobogó fákja, s a végső édesség ugyanegy. Ha kérdezik őt, felel. Ne fontoskodj! Ajkát biggyeztve szól, ne fontoskodj! Harmadszor is azt mondja, ne fontoskodj! És elhallgat. Az eleven fákja körbeszalad és ordít. Hallottátok-e? Ne fontoskodjatok! E két szó a nektek röpített ige, e két szó a nagykönyv, e két szó, mely a világ rángását feloldaná. Ne fontoskodjatok! Ne akarjatok zászlót lengetni, építő, romboló, mentő mozdulatokkal hadonászni, hagyjátok a jelszókat, fontoskodó elveket, rángató eszméket. Halljátok, semmi előnyt ne kívánjatok, előnyértékében ne higgyetek, és lemálik rólatok a százféle téboly, mely mind előnykínás, olyanok lesztek, mint a szívverés. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, nyugalma működés, nyugalma működés, nyugalma működ. Nyugalma működ. Nyugalma működés, működése nyugalom. Működése nyugalom. Így kiált az eleven fákja, végre összeroskadt. Száján dűl a pernye, a korom, még csontja is fekete. Az undor angyala egykedvűen játszik a rom felett. Vár.

Vámpír kövéren a sarki közértben üres kosárral sorban áll. Elég tételt vesz, elégedett, nagy kanállal habzsolja az életeket, sokakat megkóstol, pár embert félretetett. Stabil értékrendjét átértékeli, hogy étrendje végre tápértékteli. Hozsanna néki, remélem hosszan praktizál, mert mégiscsak Isten a legnagyobb király. Változtatott véleményén, az ember ócska véredénylény, semmi több, sok hibája hosszú távon kiütközött, s miért furdalna engem lelkiismeret, mikor leszóltak már réges-rég az istenek, aki nem ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik, aki nem ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik.

esténként lopni jár az Isten is talán, kopott kabátja végtelen zsebét tömi, az áruházak polcain, ha bármit is talál, betelhetetlen sportszatyorba tünteti. A termelés már konkurenciát kínál, ő is ember nem szeret veszíteni, otthonában asztalára öntve szatyra, a dolgokat szétszedi, lényegük kutatja. Ha Szent Pétert ismerném, az Úrhoz menj be, mondanám, ha tehetném, s a tetemem fölvétetetném a mennybe előre. S a bérház tetőre, hol partot ér a végtelen, búcsú levéltelen állnék. Állnék, csak állnék. Árnyékom és a fényforrás között nem pont félúton, hippi a lélek, röpülni kíván szabadon. És nem könnyebb annyival a levegőnél, hogy a testet elvegye a zuhanástól.

Álmod, elorozom és elmotorozom. Elmetoron nem osztozom. Mentorom, mentőn fuvarozom és közben szivarozom. Álmozdonyom, amíg álmodozom. Húzatos a zuhatak, ha átutazom a húzaton. Mantráim átmotoztatom és közben azt húzatom, hogy jé, juhé, zuhé! Ez a juh is Jézus.

elvesztettem a szüzességem. Azóta vár rám a halál. Alig várta már, hogy várni kezdhessen, de most már türelmes. Nem érdekli az sem, ha sürgetem. Majd én is türelemre szoktatom magam. Van ideje, hadd várjon. Úgysem leszek már szűz soha. Kedvesem, ne sírj. Krisztus szeret téged. Rám tört kicsit a nyűszíthetnék, mert visszanyeltem a sikoltozást. Egy társas házban élek, és gyilkos vagyok. Nem tanult szakmám, gyilkosnak születtem. Én valahogy gyilkos lettem. Romantika. Csak lassan gyilkolok. De gyilkoltam már mindent. Anyát, apát, testvéreket, barátokat, most épp egy nőt gyilkolok. Dráma. Fél évtizedes munkám célba ért. Lettem, ami lettem, úgy látom kész vagyok. Útnak indulok, bár egy kis handicappel. Gyilkos vagyok.

Félek, ez a lány nem kíván. Nem, hogy engem látni se. Torkareket bombiván, kihűlött a lábvize. Fel, Torreador, győzd meg a bikát, ki lerévet. Mentsd meg még menthető éked, ehető herédet.

Hallod, barátom, te már oda át vagy. A kollégák idelent oda vágynak. Nem sírok, dicsérlek. Ne legyél kísértet, elengedlek. Csak az ajtóit kísérlek. A bálna napozóban nyers a báli hangulat, itt a létatét életre, halálra játszanak zsákba macskát, hát ha van talán halál után létkörbe, értem, bálna voltam, most tudni szeretném.

A koros kenti érsek, a kert menti kerítések kent réseibe préseli vérsejt teli részeit. A koros kenti érsek, a kert menti kerítések kent réseibe préseli vérsejt teli részeit. Míg egy kegyes begyes és egy kényes sekélyes kínos kéneket kenének a konokul undok kanonokok közös kondomjára. Egy kegyes, begyes és egy kényes, sekélyes, kínos kéneket kenének a konokul undok kanonokok közös kondomára. A borzalmasan bealmaborozott torzomborz borz borzalma, ha hazakorzózva, bébi borz alma helyén torz bébi alma.

ősz orszőr szál-szál a száraz őszi szélben. Száz ősz orszőr szál-szál-szál a száraz őszi szélben. Száz ősz orszőr szál-szál-szál a száraz őszi szélben. Száz ősz orszőr szál-szál a száraz őszi szélben. Szál-szál a száraz őszi szélben. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. Péteri reptere, éteri reptere, Péteri reptere, éteri repterep, Péteri reptere, éteri repterep, rep.

Megmondtam neki, és nem sírt sokat, csak gyártott a sorban a fasírtokat. A szerelem fáj, vagy a hagyma csíp, ha nem kívánlak is, csak te adj vacsit, csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé, csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé. Melletted alszom el, de nélküled. A gondolat külön, csak a párna egy. Konzervdobozokban nincs feltámadás. Hibát követtél el, hiába vársz csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé. Csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé. Csit, csit. Kicsit fordulj be. Csit, csit. Cigét fordulj be, légy szíves. A kis szobában fekszem hervat ágyneműn, közted és a fal között szorult a helyzetem. Mámorunkba dermesztő józanész vegyül, a díszlet otthonos, csak én idegenkedem. Személyes jellegű divatfotó az ágyamon, te a lelked adtad, én meg elfecsérlem. Mint eltörött üveggolyót úgy fájlalom, a távolság elfér egy ágybetéten. Mikor leléptél, árva ajtón nyitva hagytad, véletlenül talán, talán direkt kívánva. Maradna, menne, szándékát meg se szabtad. Tétovázó illatot húzat cibálja.

biztos ismeritek. Mindig szerettem volna elmondani. Tétova óda, Radnóti. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök. Figyelj, ennek neki futok még egyszer. Fik. Figyeljen, kedves M. Ön bár kedvesen invitált, általam nem várt, s kivált, nem kívánt vitát vált ki. Nem ártalmatlan. Ártatlan értelmünkre írtóra ártó. A tilalom malma, a szalma halma közt a szelet szlalomoztatja. Umtatta. Nem bánnám, ha vitánk már untatna. Kedves M. Umtatta. Alkatra lehet csak egy brutál benga, de bennem mégis, mintha feltámadna a gyönge nő. Ő az ok, hogy magam a trendin hordom, hát ha rám kacsint a rendi orton, más oka nincs. Anyunak persze fölment a vércukra, egy hete tehette ki a Facebookra, tetszem neki. Azt mondta, szeret, vigyázni akar rám, szerintem lehet a falat kapárnám, ha nem lenne ő. Az ember végül hiába menekül, mint flancos drága francia manikűr, úgy hat a köröm alatt a tapéta, a hercegemnek lehet tetszene. Pankrátor, romantika a végzetem, randevunkat jelmezbálba képzelm, és mind a ketten önmagunknak öltözünk, hát ha elkerülhető a feltűnés. Fáradhatatlanul szeretsz, duradsz el, félképzel, megóvsz, félkézzel ringatsz el. Szóval neked lehet, hogy csak egy brutál benga, de bennem ő, aki életben tartja a gyöngenőt.

Ez egy keserű lakótelep. Oda gyűjtik az angyalok, kinek a szárnya levétetett, s műtéti heget hagyott. Rossz nekik egyedül, mindenki fél, hogy megszégyenül a szomszéd előtt. Ez egy keserű lakótelep, addiktív angyalok. Az éj leereszkedett, villámlanak ablakok, a televízió bíztat, hogy hízni jó, megszugerál. Ez egy szomorú lakótelep, ahonnét félni kell. Ki az égbe feledkezett, annak már fél siker, de hiába mondja mind, hogy szárnya volt, csak legyint a járókelő. Ez egy keserű lakótelep, magányos angyalok, bolyongó szellemek, akiket valaki elhagyott, de irigy és fancsalog, mert a halott ex-angyalok szabadok. Ez egy keserű lakótelep, ahonnét félni kell. Az éj leereszkedett, s műtéti heget hagyott a televízió, halott ex-angyalok. Járókelő.

Szegfűvirág lehelet zuhat agos öröm illatú délövi szélben, fülemüle szavukusz a mézizegésű lugas susogó sűrűjében, ha rivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méher a josszíromárban emelkedik a bakulatárt legyezője. Harivigad a nyögyörű dalki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsenge füzérű tamála. A szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kínsuk a szála. Harivigad a gyönyörű dalki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme arany jogarával a kés arapibe ma betegszik. Méraja nyírra hasonlatos ívval a kulengeli járra lefekszik. S harvigat a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben.

vinnyog a síp, verik az ütemet a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón. Sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Az pedig álmat a gonlesi deli madu szúdan a taviszírom arcát, végragyogó szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Mostam a lengecsi pőjűre ásimul, az ajak a susog a fülébe. Happuha csókot ad és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet a tenyerek, a csatok, a perecek a csukló. Sorra dicséri a férfi az ügyeseket és követik tovasikló. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást.

Megtépázzuk a csillag fényét és leteperjük. Sárba taszítjuk a távoli bolygók népeit egyig. Majd ha lerágtuk a csontról a húscafatok maradékát, még hivatását elvégzendő mocsarakat épít az ember. S nagy gondárán űrszemetét odahordja. Végül a tág univerzum sivatagi tájain át kell, s újra a Föld nevű pinduri bolygón lel menedéket. Végtelen álmai elhervadtak, közeleg a végzet, vagy tán éppen elérte a célját, közeleg a végzet. Gyengül a lendületünk nyomatéka, lelassul a forgás. Sűrű időnk dekitágult, szépek az alkonyi fények. Az ég zöld lila bíború fólia reszket egy fölfele nyúló dróton. Lassul a forgás. Árad a vak csend. Szusszan az élet, nyugszik a molekula, fárad a pezsgés. Megkövesedne az árván elherdált szomorú távolság. Porlathatnék jában, anyaggá dermed. Most az idő már nem lepihenni, de szűnni szeretne.

Kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Patt. Patt. Patt. Jó napat. Veszem a kalapat. Tegyél alám egy alapat. Sajnálom, hogy pont most lett szar a kép. Mikor Lesszi végre hazatért. A kanapét meg a tévét most azonnal basszat szanaszét, haló-való világ itt a tények. Itt tényleg a lét a tét? Egy hazám van, annak az égboltja fekete. Nyomora végtelen, ötletek nincsenek, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg, határtalan átéléssel önmagamnak kertelek. Egy hazám van, de nincsen házam. Hazámban otthonom még meg nem találtam. A hivatal nem ismer, és ezért, hogy csak titkon, de mégiscsak itthon érzem magam itthon. Félig ős magyar vagyok, félig meg cigány. Brácsás a nagyapám, tábornok a bácsikám. Nálad nem butább, csak egy picit lelkesebb. Könnyebben sírok, mert könnyen elkeseredek. De ha odaintesz nekem, hogy cigány, zenéj, én odakuporodom, mert simán enyém ez az életöröm, én ezt örökölöm, és átélheted, csak fizesd a köröm. Én futni fogok előlük, de maradok mögötted, ha addig bíztattalak, hogy a rendőrt tényleg leköpted. Én magyar vagyok, több száz éves nemes. Méreckednél velem, de ebben hidd el, nem érdemes. Elpattam bennem a szittya paritja, ha valaki a magyarságát szemétre taszítja. Hogyan vehetnék el a szólás szabadságát, ha olyan szavakat használsz, amiket a szádba valaki más rág? Viszont nem szeretem, ha a dolgaimat piszkálják. Mikor történelmi jelképeket lóbálnak a fejük felett, hozzájuk kúrnék egy kamionnyi dísztárcsát. Nem teszed le rögtön, mert a kezedet eltörröm. Csavard ki a kezéből, és cseréld ki valami másra, egy akármilyen hétköznapi használati tárgyra. Aztán érdeklődj nála, hogy megindul-e a nyála, ha arra gondol, hogy ezt most föltolom a valagába. Szóval, azt mondom neked, hogy stop hiszti, kus. Én fél cigány vagyok, hadd legyen ő nácisztikus. De neki azt mondom, skinhead testvér, tessék, itt egy pálesz. Hallod, ahogy a dob pereg? Dobd már le a bombered, de nagy mutatvány lesz. Örülj neki, hogy van haja, csináltass egy frizurát. Tarts meg egy turulmadarat, a többiből vegyél magadnak új ruhát. Ha tiszára cserélnéd a bakancsodat, tapadnának a gágyik, mint a parancsolat. Mit bambulsz ebben a bomberban, ember? A bombázónak palota kell, nem pedig egy bunkó bunker. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. És ha jobbról-balról úgy érzik, hogy már eleget gyalázták, akkor most tisztelettel visszakérném a turult, a zászlót, meg a kokárdát. Hagyjuk már békén őket, koptassuk le róluk a gyalázatot. Nem légfrissíthetnénk fel végre ezt a szájba aszott halálszagot? Aztán némuljunk el. Tanuljunk halászatot. Sokszor, tudod, belém csak halni jár a lélek. De most, hirtelen, akkora formajavulást érzek, az örök létbe tartok, eddig tök jól haladok, hogy meg tudnám sok-sokszorozni a halatok. Hallgatom statisztikai adatok jós szavát. Nekem kb. Még egyszer ennyi, és aztán kalap kabát. Senki se tudja majd, hogy ma, hogy szerettétek két régebbi ember egyszeri kisfiát. Nem vár kint kisfiát. Gyalog vagyok, más néven paraszt. Szóval úgy néz ki, ha akarok, akkor sem megyek már sehová, végképp itthon hadarok, a játszma vége izgat, itt maraszt. Hogy itt tenni mit lehet meg, hogy mennyi éri meg, véleményem szerint a halál sem éri meg, és lehet, hogy úgy érzed, tök adhok a kottám, akkor Obi-Wan Kenobi, én csak bohóckodtam.
Egy hazám van annak a szép szó a veleje, megélni kép, remény és nincs telen, de bájosan készül rá, hogy magát fölakassza, ha a búbánattal lelkét már eleget baszatta. Egy hazám van annak a szép szó a veleje. Reménye képregény, megélni képtelen, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg. Ha van fölötte bíróság, Isten ellen is lehet, hogy pert nyerek.

Rip.

még két menet se túl sok, egy újabb ember életért én még egy kört leúszok, és ha Isten mégis megbocsájt próbálkozásom tudva, hát körbeértem, s átölel a fényes arcú Buddha. A bálna napozóban nyers a báli hangulat. Itt a létatét. Életre halálra játszanak zsákba macskát. Hát ha van, talán halál utáni lét. Körbeértem, bálna voltam. Most tudni szeretném, hogy tévedek, vagy jól hiszem, hogy tudna lenni jobb. Még visszaúszhatok talán, erősen csapkodok, mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. Most mitől költözött titok a haldoklók arcába? Mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. Most mitől költözött titok a haldoklók arcába? Mert ha nincs halál utáni lét, meghalni hiába. Most mit tököltözött titok a haldoklók arcába? Most mit tököltözött titok a haldoklók arcába?

válna, napozóban nyers a báli hangulat. Itt a lét a tét életre, halálra játszanak. Zsákban macskát hát ha van, talán halál utáni lét. Körbe értem bálna voltam, most tudni szeretném, hogy tévedek vagy jól hiszem, hogy tudna lenni jobb. Még visszaúszhatok talán, erősen csapkodok, mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. És mitől költözött titok a haldokló karcába? Mitől költözött titok a haldokló karcába? A bálna napozóban nyers a báli hangulat. Itt a lét a tét életre, halálra játszanak. Zsákban macskát, hát ha van, talán halál utáni lét. Körbeértem, bálna voltam, most moszat szeretnék lenni. Újra még nem volt elég, még két menet se túl sok. Egy újabb ember életért én még egy kört leúszok. S ha Isten mégis megbocsájt próbálkozásom tudva, max körbeértem, s átölel a fény s arc

vámpír kövéren, a sarki közérben, üres kosárral sormannál. Elég tételt vesz, elégedett. Nagy kanállal habzsolja az életeket, sokakat megkóstol, félretettet. Stabil értékrendjét átértékeli, hogy étrendje végre tápértékteli. Hozsanna néki, remélem hosszan praktizál, mert mégis csak Isten a legnagyobb király. Változtatott véleményén, az ember ócska véredény lény, semmi több. Sok hibája hosszú távon kiütközött, s miért furdaljon engem lelki ismeret, mikor leszoltak már réges-rég az istenek, aki nem, ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik.

0: Der Zilpzalp oder Weidenlaubsänger sieht dem Fitis zum Verwechseln ähnlich, nur an der Form der Handschwingen und am Gesang sind beide zu unterscheiden. Sicher würde die Vermischung der beiden Arten eher zustande kommen, wenn die Verschiedenartigkeit der Gesänge die Gattenwahl nicht erleichtern würde.
1: Felbődülés lerogy az űr sokszarvú ikre, átszúdul a hideg, mindent elönt a kék vonzás, és villámló ekék s égő tüskék fölött a mesztelen vigarja, redőzve ráborul a horpadó talajra, megreng az édesség vadfészke cifratál, s a mozdulatlanul terjengő fénybe száll. Barbár dal, képzelt eredeti és képzelt fordítás. Gia Gulver Arkicere, aini musta semu, aini mankitu anta semu, adenim baruvam bato jaman. Ole giuro nannihe, ole cillambo ababihe, ole buglo ininghihe, linlendaihe jaman. Va puccio como i chede va imla gulmo buglavi el va leli gulmo ni dede va odda giarumo he iamat. És a képzelt fordítás. Szélvölgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajaj. Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajaj! Földet, tüskét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajaj! Kínai templom. Szent kert, bőlom, tárcöl szár. Fönn lent ág, éjjő kék ár. Négy fém cseng, szép jó hírrang, majd mély csönd leng, mint üt hang. A galagonya.

0: ver seimet ajánlom a falaknak. Úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
1: A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert.
0: A kő és az ember. Amerikai néger spiritual song. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek, ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem. Szólt a szikla, rejtőzködnöm nem. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, szólt a szikla.

0: Ausztrál néger esőhívó varázslat.
1: Csigariga tud ki szarvádat, szarvádat, mert ha nem túlod ki,
2: vaskapu hováglak!
0: Kemenes aljai mondóka.
3: Lalita lavanga lata parisila nakumala malaya samire madukarani karakarambita kokila kujita kunja kutire haririha viharati sarasava sante nrityati yuvati janena samam saki virahi janasya durante.
0: Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délőri szélben, fülemüle szavukkusza nézizegésű lugas susogó sűrűjében. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövőve, méherajos sziromárban emelkedik a bakula tárt legyezője. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyom árjaitól a vadomba kibomlik a bimbó. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mészüveg illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon. A remetes szíveket is átszövi a fiatal évszak, az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben.
4: Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü,
5: kudora, panyigai, panyigai, kudorai, panyigai, kudora, kudora, panyigai,
4: kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü,
5: ház, panyigai, kudora, ü, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ü, panyigai, ház, kotta.
6: A hettita, a hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
7: A hettita, a hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
8: Furcsa madár a sirály, azt hiszi minden sirály, ha jön egy másik sirály, az nem igazi sirály.
9: Furcsa madár a sirály, azt hiszi
3: mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kereketen éjszaka. A tanyai kutyaugatásokon át dobott a falut.

Tilos Rádió. Ez volt a Kelta Karó. Vendégünk volt Horváth Kristóf, akinek köszönjük a közreműködést. További hallgatást.

0: Péntek van, péntek! Péntek, megöltük az Istent! Nincs remény!
1: Szabadon garázdálkodhatunk a saját.
2: Nem, a reggel 8 óta tudunk.
1: De most még szabadabban
3: van remény.
4: Kösz, Gerló, kösz. Viszont te a forradalom piros ruhájába jöttél.
1: Kicsoda, mondjuk el, hogy ki.
4: Provokálsz?
2: Nem, csak ez volt tiszta.
4: Szignál már volt?
5: Ja, volt.
4: Fú, de durva. Na jó, folytad.
5: Akkor rajtam a sor, hogy bekonferáljam a következő vendégünket.
4: Jól látod a magadat.
5: Körünkbe üdvözöljük Karafiát, Orsaját, akit nem kell bemutatni senkinek.
1: De azért mondja
5: meg.
2: Valami méltatás.
5: Igen, hát nem is tudom, hogy
4: nem kell bemutatni.
5: Jó, nem, azért pár szót mondok, jó? Tehát, hogy egy, nem tudom már, évek vagy évtizedek óta a magyar kulturális élet tündöklő csillaga, aki a számtalan, nem tudom, esemény fűződik. Író, költő, performance sztár, nem tudom, közelti, milyen nyilvánosai is vannak, illetve. Tehát olyan sokféle. Én például láttam egyszer egy telekomos konferencián háziasszonyaként is, tehát hogy egy láttalak már sok pozícióban, és úgyhogy azért mondom, hogy de ez a köznép általában az írásaidról ismer, nem? Vagy
2: jó esetben.
5: Hát azért publikálsz.
2: Itt ott,
5: igen. Én például magyarancs.hu-n szoktam olvasni, vagy
4: Na,
5: az összehozta,
4: szép
5: az összehozta. Igen, de az ugye, tudom egyszer úgyis apostrofáltad magad, hogy ösztönvészeti jelenség, tehát egy csomó nagyon sokféle szertágú tevékenységet végzel, és szerintem igen, jó színvonalon.
2: Nem,
5: tenger, azokat nagyon tetszett, tehát hogy nekem ezek... Na, amiért most itt vagyunk, ugye több az eredeti témánk az a provokáció a művészetben és ehhez kapcsolódó véleményedet akartuk kérdezni, de először ugye az sem maradt titok, hogy tettél látogatást Észak-Koreában, és hogy nagyon nagy az érdeklődés itt a körünkben, hogy erről tudnám mondani pár szót. Most azon tudom,
2: hogy milyen... Az az, hogy hazajöttél.
5: Igen, hogy még olvastam én is azt az írást, meg tudom, hogy milyen, hogy például, hogy az hányféle szálloda van, és hogy csak bizonyos turistáknak csak egy szálloda van fel.
2: Ja, és mondjuk még ez a legkevesebb gondot.
5: Igen, tehát hogy arról esetleg, hogy milyen, mennyire volt veszélyezeted esetleg, hogy
4: mennyire gyorsan szocializálottál hozzá félelemhez, vagy mindig érezted, hogy kívülálló vagy?
2: Hát a kívülállást természetesen mindig éreztem, de az egyébként nagyon tanulságos volt, hogy olyan 5.-6. nap táján én olyan szinten idomultam ehhez az egészhez, és ez magamnak is jó lecke volt meg minden, hogy egyszerűen már nem röhögtem, amikor nem szabad röhögni, automatikusan levettem a fejkendőmet, vagy a sisakomat, hogyha megláttam egy bronzszobrot, tehát hogy én is...
4: Jó, gyorsan sütni. Akkor beépült lényegében.
2: Igen, én 2 hétig. És,
4: de 5-6 nap után már átvette ezeket az érdeket.
2: Abszolút, de voltak éppen azért, mert már első nap figyelmeztettek, hogy mi jár elzárással, és ettől úgy az embernek a kedve elmegy a röhögéstől, meg mindentől. Meg én úgy voltam, hogy bekkeljem ki ezt a 2 hetet, és akkor vége az egésznek. De közben mondjuk a legviccesebb az volt, amikor végre átértünk Kínába. És előtte volt egy kis zavar, mert a utitársam ő horvát állampolgár, és ugye Észak-Koreáig nem jutottak el azok a hírek, hogy Horvátország EU tag, és lekapcsoltak minket visszafelé a reptéren, miattunk állt a gép ilyen 1,5-2 órát, mert hogy neki
4: és
2: nem...
4: És akkor mit lehet tenni, amikor például valaki nem tud egy tényt?
2: Igen.
4: Ekkor azért az ember ilyenkor lefagy.
2: Ja, és sírtam.
4: Te sírtál, jó? Azért kérem, hogy ilyenkor valamit kell, akkor azt mondják, hogy nem elmúltam, de nem!
2: Igen. És hát ugye mondtam, hogy hát ellenőrizzék az interneten, ugye nincsen internet, akkor most mit tudunk csinálni? Uh-huh. És akkor visszahívták a vezetőnket, akinek el kellett menni a kínai nagykövetségre, onnan hozni egy kínait, aki bizonyította, hogy de EU-tag, tehát beengedhetik Kínába. És akkor utána nagykegyesen felengedtek minket a repülőre, de én akkor azt mondtam, ha még egy napot itt kell maradni, én akkor konkrétan megtébolyodom.
4: De azért, mert annyira borzalmas az egész, és végül úgy érezted magad, mint Lévi Strauss, a szomorú trópusok írója, amikor lelépett Indiába, látta hullákat, visszalépett a vonatra?
2: Hát kb. Tehát, hogy az, hogy tehetetlen vagy, nem tudsz segíteni, te, mint turista, ott az ottani legjobbat kapod, de az egész annyira álságos, és ez a hatalmas kontraszt, hogy ahogy próbálják mutatni, hogy itt minden gyönyörű, ugye, és közben rohadtul nem az, tehát, hogy még amit ők fantasztikusnak és bemutatni valónak gondolnak, az is egy nagy rágyadomb, és ott vannak mögött a szomorú, szenvedő emberek.
4: Senki nem mert külön kommunikálni veletek ilyen titokban?
2: Nem szabad,
4: tudom, hogy nem szabad, hogy nem próbálkozni.
3: Egyébként, hogy miért mentél ki? Tehát, hogy ez valami...
2: Nem, mert úgy azt gondoltam, hogy...
4: Dél-Korea jó hely, ott minden rendben van.
2: De nem igazán, de azt gondoltam, hogy tuti, hogy túlzóak ezek a hírek, ilyen ország nincsen, csak szar a PR-juk, meg olyan messze van, meg ilyen, nem tudom.
5: De mennyire volt szabad a mozgástered? Tehát, hogy mennyire lehetett? Volt egy ember a rátületéren várt, és mindenhol kísért?
2: Hárman, igen. Mi ketten voltunk három kísérővel, és olyan helyre mentünk, amit ők úgy ítéltek, hogy az mégiscsak gázosabb, akkor kaptunk még egy katonai vezetőt is, meg a pártól is.
1: De amúgy ez a kísérő, ez hogy alakul ki? Tehát, hogy mitől leszálltok a repülőtérrel, és akkor ott állnak egy
4: Ott vár.
1: Jó, mi vagyunk 60-an a kísérők, és akkor mindenkivel
2: ki van írva mindenkinek a neve, aki leszáll, de hát ugye nagyon kevés európai jön, mert az egész országban évente 3-4 ezer embert engednek be, benne vannak a kereskedelmi utazók is. Tehát a heti 2 Air Corio gépen van 1-2 darab olyan ember, aki nem keleti. És hát akkor ott lehet tudni, hogy ki, ott vannak táblával, és akkor onnantól te nem tudsz sehova sem menni. Tehát szállodából nem mehetsz ki, tehát mindenbe van kamerázva, mindenhol ilyen lehallgatók. Hogyha kilépsz a szobából, mondjuk a szállodából, utána egyből kikódolják a szobát, tehát ott hagyják.
4: Ahol nagyon unalmas lehetett, akkor bezártak egy szállodába lényegében.
6: És azt mesélted, hogy milyen volt a tenger, mert ezt közvetve tőled származó információ, ugye a tengerpart, ahol a szabadság kezdődne, ott is kerítések vannak.
2: Végig kettős szöges drót a tengerparton.
4: Nem lehet, mert jön a támadás a tenger oldaláról.
6: A tenger az ellenség.
2: Ők azt mondják, hogy azért van ez a kettős szöges drót, hogy a dél-koreaiak meg a japánok ne tudjanak átúszni hozzájuk. Szerintem nem ezért, de hogy egyszer nem mehet le oda, és akkor ott volt azt meg is írtam, hogy én mondtam, hogy de hát, hogyha már itt vagyunk, meg én direkt kértem, hogy hadd jöjjünk el ide, akkor hadd menjek már le a tengerpartra, és akkor mondják, hogy hát elmesélnének nekem egy kis sztorit, hogy volt egy dél-koreai nő, az ugye 96-ban volt, vagy mikor ez az eset.
4: Igen, az megtörtént, igen.
2: Ő is látni akarta a tengert, mint maga orsolya, és hogy nem hallgatott ránk, elindult, mondtuk neki, állj, nem állt meg, de, még egyszer mondtuk.
4: Bármikor szívesen lelőnek a határon valakit, azért azt volt, olvashatjuk.
6: Ha nem, nem áll meg kétszer.
4: Igen.
2: Utána megkérdezték tőlem egy óra múlva, hogy de ugye értem, hogy mit jelent az, hogyha azt hallom, hogy állj. Mondom, hogy azt hiszem értem.
4: Igen, ez volt nagyon fontos információ.
5: De mi, angolul beszéltek?
2: Nem, németül, mert hogy mi egy német utazási irodán keresztül mentünk ki, és én direkt német vezetőt kértem, és akkor, tehát mert ez praktikusabbnak tűnt, tehát hogy tudjunk beszélni magunk között legalább, tehát hogy azt ne értsék. De aztán túljártak az eszünkön, mert második nap elvették a német vezetőnket, és üzenték, hogy túl sokat beszélünk egymás között magyarul, és azért kaptunk egy olyat, aki perfekt magyar.
4: Hát azért gyerekek, az államhatalom az erős. Érkezik az országba, az államhatalom csak talál egy magyar nyelvet.
5: Hát az hogyan ide?
4: Hogy ez a csodálatos a diktatúrában.
2: De ez az ember, ő tanult Magyarországon még 94 előtt. Nem, ő itt tanult a Műszaki Egyetemen 6 évig. És utána, amikor ugye meghalt Kim Ir-sen, akkor a világban élő összes baráti országokban levő koreait összeszedték. Tehát mondta, hogy meghalt a vezér, másnap már jött érte a fekete autó, és mindenkit begyűjtöttek, és vittek vissza Koreába, és ugye 94-től nem lehet se ki, se be menni. Tehát behoztak mindenkit, igen. És akkor ő is így, viszont olyan gyönyörűen beszélt magyarul ez a fickó, és csak panaszkodott, hogy nagyon kevés magyar jön. Ugye az
6: Kim Jong-il volt?
2: Igen, de akkor még élt ugye a másik, de akkor ők már ketten voltak.
6: Is élt már.
2: Igen. Szóval, hogy nem volt egy egyszerű ez, de mondom inkább az, hogy főleg amikor vidéken voltunk, és ez a mérhetetlen nyomor, ami ugye a fővárosban nem látszik.
5: De nagyon... hogy engednek a nyomor közelében? Nem az van, hogy
4: vidékre, miért mentek ebbe bele?
2: Azért, mert mi azt határozottan kértük, de utána ezt megbántuk, és akkor ezért nagyon sokat kellett még pluszban fizetni, és ott már nincsenek is ugye szállodák, kivéve a Gyémánt-hegységben van, ahol még ezek az észak- és dél-koreai találkozók vannak, igen. Ugye, ott van egy pár tök modern szálloda, de ugye áram és víz nélkül, de hogy azok még istenesek, de ahova mi kértük, ott mondjuk az volt a legdurvább, ott még fürdőszoba se volt, ez egy pár tüdülő volt.
4: Lányok, igen, és, az rossz lehet egy lánynak.
2: Hát nekem ez borzalmas.
4: Tudom, azért a lányok ezt nem bírják.
2: Nem, és két fegyveres őr állt az ajtónk előtt, tehát nem lehetett sétálni se, szóval az már nagyon nyomasztó.
6: De azért sejteni sejtetitek, hogy nem olyan lesz, mint hogy
4: az. Jó, de más az, amikor megéled, érted?
5: De nekem az furcsa, hogy egyáltalán elengedtek vidékre, hogyha bemutatták, hogy közel engedtek.
4: Jó hírét viszi az országnak most már.
2: Tehát, hogy nagyon kell. És hát azért is megbántuk, mert ugye olyan utak vannak ott, amit itt nem tudunk elképzelni. És nekem mondom, tényleg az volt a legmegdöbbentőbb, hogy egyszer pontosan tudtam, hogy hány kilométert mentünk, 168 kilométert, ami ugye azért nem egy nagy távolság, több mint 8 óra vagy 7 óra alatt, és úgy, hogy a fejünk az már szétrázkódott.
5: De külön kocsival, vagy musz?
2: Külön kocsit kapsz. De hát az ki tudja, milyen gyártmány, ugye, meg...
6: Észak-koreai gyártmány.
2: Lehet, hát mint ahogy a repülők is, meg ja. Ugye hát utólag paráztattak be, hogy miért utaztunk az Air Koreóval, mert az a világ legmegbízhatatlanabb légitársasága, és nem tudják, hogy hol képzik a pilótáikat, hogy tákolják össze a gépeket, nem tudják, hogy mennyi zuhant le. És én ezt még nem tudtam, és nem is paráztam.
4: Csak hát amikor... itt volt köztünk.
2: Igen. De mondjuk semmi baj nem volt a repüléssel.
5: Egy kocsit, meg egy kocsi vezetőt, és ő velem ész.
2: Aha. Plusz a kísérők.
5: Tehát mint egy kocsi
1: bérlés. És gondolom, hogy plusz benne van az árba is, hogy ki akar.
2: Persze, itt egy összeget fizet, és akkor azért abban van minden. Mm-hmm. Csak mondjuk nekem az is furcsa, tudod, hogy egy nyaraláson még a kaját se választhatod, meg ma azt teszed, amit adnak. Nem választhatod meg a programot, mert azt csinálsz, amit mondanak. Tehát én magamtól nem biztos, hogy akartam volna menni TS-be, meg...
1: Nagyon szóval, jó program,
2: így. Egy 170. hülye bronzszobrot meg, ez már tiszteletlenség, tehát a 170. gyönyörű bronzszobrot megnézni.
4: Nem,
2: tehát,
4: az hogy meg... érdekes, hogy valaki ilyen szadomozó nyaralásban.
5: Én sem mennék.
4: Igen, ez érdekes. Ez a tiszta, negativitás, ez az érdekes.
6: Én a hedonista nyaralás.
5: De most kivel mész, mert csak a társadal beszéltek két
4: figyelj, hét, nem? Hogyha még szar helyen...
5: De nem beszélsz mással, nem?
2: Hát nem.
5: Na hát azt mondom, hogy nem mindegy, hogy kivel mész.
6: Hát az mondjuk nem.
4: Így, elmennél mondjuk Ugandába is? Igen.
2: Igen.
4: Tudjátok, milyen hely Uganda?
2: Most volt ott egy barátom, tegnap előtt
4: ott a melegeket megölik, meg Csád, Uganda, arról a részről beszélünk.
2: Igen, igen. Elmennék megnézni, igen. Csak hogy milyen.
4: Rajtad még Észak-Korea se hatott. Nem, hát vannak a legrosszabb helyek.
6: Az Észak-Koreai cigaretta
4: Szomália.
6: Az...
2: Ja, te ezt megkóstoltad, de hoztam a Marcinak.
6: A Marcin cigaretből
4: azt hívtam, amit milliók ott.
6: Készült szelfi is róla, Balaton utca is valaminek a falk, mikse sarkán.
2: Nem, hát az kegyetlen. Tehát az tényleg kegyetlen.
6: Kegyetlen. A Portiahoz képest a legfinomabb.
4: A Orwell 84-ében kiderül, hogy a diktatúrában még a drog is nagyon rossz. Tudod, ők kapnak mindig ilyen valami alkoholszerű dolgot. És még az öröm is rossz.
5: Ő, alkohol van a boltokban?
2: Hát boltok, tehát nincs. Boltok nincsenek, de hogy bizonyos fajta italhoz hozzájutnak egyfajta magból készült pálinkához.
6: Magpálinka.
2: De hát én azt megkóstoltam, mert azt nekünk is kínálgatták, ugye, de hát na hát az lidérces. És akkor így mondták, hogy de hát ők azt szeretik, azért nagyon jó.
6: És az igaz, hogy füveket adtak ennivaló, ugyanán?
2: Igen, de azt már csak nagyon vidéken, és mondták is, hogy ne haragudjunk, de hogy ez már vidék, nagy ipartelepülések, tehát mindenki napi
4: dolgozik.
2: Meg volt valami olajban sütve, és így mondták, hogy itt már akkora élelmiszer hiány van, hogy nem tudnak, mert nem érnek el ugye ide a kocsik, meg közlekedés miatt, és hogy itt élelmiszer hiány van, és akkor kaptunk ilyen füveket.
4: Megkóstoltad a füveket?
2: Én mindent megettem. Én nem bírok éhezni.
4: Jó, nem helyes, oké, meg ez tapasztalás, igen. Igen, ők a háncsot is megcsinálták, hát ugye hatalmas éhezés. Igen.
2: Fakérget meg így, tehát hogy nekem ez volt a legdurvább, mert hogy kitapasztalták, igen. Hogyha áztatják a lignitet, és igen, utána azt a leülepedett valamit, ha megfőzik, az táplálék.
4: Most táplálék, igen. Már 1200-ban is ették a faháncsot, meg a lignitet, a pópa emlékirataiban olvastam. De azért nem fincsi, ott is kiderül, meg itt is, hogy ez a... De
6: tolmács van, autó van, repülőgép van, minden van, csak ennivaló nincs.
5: És mennyi volt az a konkrét, reális veszély, hogyha mondjuk ránézel, vagy valaki ezt szólsz, ott hallgató tartanak?
2: Erre most válaszoljak, hogy a hallgató?
4: Ne, figyelj, odafizet,
2: Jaj!
7: Halló!
2: Halló!
7: Sziasztok, a Golyos vagyok. Én csak azt nem tudom elképzelni, hogy ugye mondtad, én ott voltam ezen a gödörben, ezen az előadáson, amit tartottál, és hogy azt nem tudom elképzelni, hogy ez a kíséret, hogy nem tudnak magadra hagyni. Tehát én el nem tudom képzelni, hogyha mondjuk egy ilyen társas utazáson vagyok, mondjuk azt mondják, hogy délután 5-kor vagy mondjuk 5-6-kor visszaérkezel a szállodába, és akkor reggelig nem szól hozzád senki, akkor én azért magamtól elmennék és fölfedezném a
2: jó, akkor is, ha tudod, hogy lelőnek? Tehát, hogy megvan szabva, hogy a fővárosba 50 métert mehetsz el a szállodától, onnantól fegyveres őrök, és egyébként meg annyit sem. Tehát, hogy mindenhol katonaság, őrzés, és tehát, hogy ezt nem teheted meg.
7: Tehát eleve már a szálloda ajtónál, ha kijössz, akkor már veszélyben van az életed.
2: Igen.
7: A mocsos életben. Erre nem számítottam.
2: Igen, igazság szerint annyira elfáradsz a
7: és
2: nap
7: még,
2: végére,
7: mondjuk,
2: hogy
7: koreai a személy leírásod, tehát a szemed úgy kicsit nem úgy áll, mint az európai, mert ugye az európai embert megismerik egyértelműen. Akkor is, tehát akkor is rögtön rádugranak, hogy igazold magad, hova mész.
2: Hát figyelj, egy olyan helyen, ahol a városodból nem léphetsz ki, meg minden második utcában ellenőrző pontok vannak, és megvan szabva, hogy csak a munkahelyed és a lakóhelyed között mozoghatsz, akkor nem nagyon indulsz el esti sétára. Tehát ez ilyen szinten megy, de hát ennek nyilván az értelme, mert nekem az volt a kérdésem, mielőtt kiutaztam, hogy ezek az emberek miért nem lázadnak föl, vagy miért nem szervezkednek. És akkor egyszerűen ott megérzed, hogy ez igen, hogy képtelenségi légkörbe lázadni, meg szervezkedni, mert bármit csinálsz, kamerák és katonaság figyelő tekintete előtt vagy, és olyan masszív a félelem mindenkiben, hát ugye a turistákra sem nézhetnek rá, és mindenki így kerülte a tekintetünket, úgy ment mellettünk, hogy mintha ott sem lennénk, tehát ez nekik kiadott feladat, és egymással sem igazán tudnak mit.
7: És tenni. Amikor ilyen gondolom, akkor ilyen szervezetten, tehát ilyen utazási irodán keresztül utazni itthonról, akkor ott találsz valami ilyen declaration, vagy ilyen, tehát valamit eléd raknak, hogy ezt aláírod, és akkor azzal elismered, hogy nem tudom minek vagy kitéve, és akkor
2: persze, meg hát tudomásul veszed, hogy ott nem érvényesülnek az emberi jogok, meg nem tudom, tehát hogy ezeket mind, tehát hogy ott lecsuknak, akkor onnantól senki nem tud.
5: De ez levonja, hogy nem érvényesülnek az emberi
2: jogok. Csak elmondják. Aha. És a minisztérium honlapján is ott van, hogy az első számú nem ajánlott országok között van.
7: És ahogy a dátárosoknál is a nevezési díjban benne van a holttest hazatvágyítási költsége, gondolom, akkor neked is valamit előre bírítani kell, nem? Hogy nehogy már gond legyen a holttestet.
2: Nem volt szó. Igen, nem tudom. Szerintem ott egy kicsit dolgoztattak volna, azt gondolom, aztán az amerikaiakat is végül elengedték mind a hármat.
7: Hát jó. Most nem hoztál azért nagy kedvet annak, vagy nem lett most jobb kedvem, hogy megismerjem a világnak ezt a részét a fenébe. Jó van, mert köszönöm.
2: Sajnálom. Sziasztok. Jó utat máshova. Hello. Szia!
1: Hello! Közben hadd szúrjak be valamit, igazából jótékonysági felhívást közben, csak így gyorsan hadd szúrjak be, hogy a műsor idejében most elég nagy sávban vagyunk, hogy mondhassam úgy, de csak azért emlékeztetni szeretném mindenkit, ugye az SZIA-nak az 1%-áról, most így kacsintottak rám, hogy még egyszer majd mondjuk be, mert ugye február 25-én az egyéni vállalkozóknak lejár a bevallási ideje, tehát ez nem májusban jár le, mint mindenki másnak, hanem aki most vallja be ugye az elején, meg az egyszerűsített, meg bla bla bla, az most tud erről dönteni, hogy hova adja az 1%-at, és miért ne a tilosnak adná, mikor ilyen szuper műsorokat, szuper vendégeket hozunk ide.
4: Majdnem olyan életidegen hangsúlyal mondja, mint egy profi, nem?
1: mint egy majdnem.
4: Majdnem profi.
5: Félek, hogy átválunk profilát.
1: És lehet, nagyon profit leszünk. Így, hogy egy kis tollat papírt mindenki akkor gyorsan kapjon elő a fiókból, még megvárom, még odamész, és előveszed, és akkor a kis adószámunk, amire lehet az 1%-ot. Nem kell, idiótának, csak nem mindenkinél van azonnantól meg papír, mert valaki vezet, érted? Tehát, hogy nem mindenkinél van a fülem mögöttől. Hát majd lesz. És akkor ezt le fogja írni.
3: Nincs fenn a neten?
1: Adószámunk fent van az interneten is, a tilos.hu-n, de aki nincs internet, hogy fiú közelben, annak elmondom akkor az adószámunkat, hogy hova lehet az SZI-játokat nekünk felajánlani. A 18-00-24-54-2-43-as adószámunk, amire várjuk sok szeretettel a az 1%-otokat. Mert ugye az előbb is hallottatok a spotba, az már sajnos nem a tiétek, de ha már nem a tiétek, akkor olyan dologra adjátok, ami szuper. És ez volt a felhívás lényege. És térjünk vissza Észak-Koreára, és depressziózunk egy kicsit tovább.
5: Még beszéljünk inkább. Igen, azon, hogy már csak kevés idő van.
4: Szegény szerencsétlen nem akarta eleve, csak belehajszoltuk ebbe a témába, tehát igaza van. De azért még, ahogy kapcsolódjunk, azért például a diktatúrában ugye a lényeges, hogy nem lehet provokálni.
5: Igen, ezt ide akartunk kijutni, igen.
4: Vagyis minden provokációhoz azért minimális szabadság szükségeltetik, érdekes módon.
2: Hát vagy az, hogy azt mondod, hogy téged ez nem érdekel, és mész akkor lágerbe is, vagy akárhova vagy.
4: A Puszi Dióc, vagy Oroszország, az szerintem az a penge élén táncol,
2: igen.
4: Nem?
2: Igen.
5: De nem itt volt Észak-Koreában, hogy ott az elnöknek valami csaja, vagy felesége, színésznő volt,
2: és énekesnő,
5: és talán eltüntették. Igen. Mert az provokációk minősült már, hogy ott fellép a szómusorban.
2: Ez biztos nem, mert hogy nagyon sok neves énekesnő van, én hoztam is CD-t az egyiktől, szoktam is hallgatni. De jó, mondjuk azok nem azok a punk dalok.
5: Jó, értem. De hát akkor bizonyos minimális tele van a provokációnak. Tehát hát csak nem.
4: Én úgy tudom, hogy az egyik miniszterét, nem biztos, hogy igaz a hír, mert pornót nézett, aknavetővel ölette meg.
2: Simán beleférhet, pornó az tilos.
4: Igen, pornó tilos, és kiküldték egy kézzel, és aknavetővel lőttek a hadsereg tábornoka is volt, tehát még betöltött valami szerepet is.
2: Jó, de ezt igazániból nem tudhatjuk.
4: Uh-huh. Igen, igen, az a Ceausescu és emberi agyvelőt ettek az emberek, érted, ez most, igen, a diktatúra mindig fölveti ennek a... De hagyjuk a...
5: Igen, most térjünk át a mai Magyarországra. Szerintem a mai rendszer, amit nem is ne definiáljuk, hogy ez milyen rendszer most, hogy ebbe mennyivel lehet hatni a provokáció eszközével, most a művészetben lévő provokáció eszközével adott esetben a rendszer virálatában.
2: Nézd, ezt nem tudom, mert én sose voltam provokáló személyiség, vagy nem tartom magam annak. Inkább ilyen.
4: Jó, hallgassuk meg a hallgatót.
2: Legjámborabb ember vagyok.
4: Attól még lehet jámborabb.
5: Attól még lehet, az a jámborság az erény.
8: Halló! Kis ember vagyok, sziasztok, két dolgot szeretnék kérni. Egyrészt ne szuszogjatok a mikrofonba, mert a felét nem lehet érteni annak, amit mondtok.
2: Oké.
8: Okay. A másik pedig, hogy ne beszéljetek hülyeséget, mert nem aknavetővel ölettem, hanem légvédelmi ágyúval, és elég nagy különbség van a kettő között. Tehát körülbelül olyan, mintha azt mondanak, hogy valakit halálra köveztek, vagy eldobtak rá egy atombombát.
2: Valóigaz, bocsánat, csak emiatt szuszognom kell.
8: Jó, nagyon szépen köszönöm a borzalmasan izgalmas műsort, szervusztok.
2: Köszi, helyen.
4: Tudom.
5: Én úgy értettem a provokációt konkrétan, hogy tehát például tegyük fel, felveszte egy parókát, és mondjuk nem felel meg a sémának, amit gondolnak egy adott, vagy egy életszituáció, vagy adott helyzetre, az adott esetben egy bizonyos körben ez provokáció lehet. Mondjuk, nem fejtelen a hatalmi rendszer elleni provokáció, de a hatalmi rendszerben lévő sémák elleni provokáció.
2: Jó, engem már az is ki tud akasztani, hogy most például ugye a TASZ-nak csináltuk ezt a diszkriminációmentes házasság kampánya. Nézem hetiválasz.hu, hogy a liberálisok neki mennek Áder feleségének, és akkor ez egy olyan gesztus, amikor mondjuk kiáll valaki jogokért, akkor már is annak persze minősül, hogy ő egy hülye lázadó, vagy én egy csomó ilyen
5: kampányban értem ezt.
2: Én például mindig azt mondom, hogy az nem provokáció, amikor normális ügyek mellé állsz, még akkor is, hogyha mondjuk hatalmi szinten azt mondják, hogy ezek nem normális ügyek. Én ezt nem tartom provokációnak, hanem ezt normális emberi válasznak vagy gesztusnak tartom.
5: És a te szemszögedből, a másik fél szemszögedből nem?
2: Általában nekem van igazam. És azt gondolom...
4: Ez jó.
5: Én is mindig ezt gondoltam.
4: Nem, ez jó, ez így helyes.
2: De nem, de tényleg úgy gondolom, hogy inkább állok mindig a mondjuk a gyengébbek, az elesettebbek, vagy a jobb fosztottabbak oldalán, és hogyha ez valakinek provokálónak...
5: Nem úgy értem, de a provokáció, ugye valami kölcsönös viszonyrendszer a másik féllel szemben, akire provokáció hat, és annak a fejével...
4: Tudom, hogy mi történt. Lázár János megalkotta a megélhetési civil fogalmat, és ez hatott rád. Ugye? De tényleg kitalálta két vagy három napja, hogy figyelj...
5: Ez hatott. Ő nem, ő... Hogy találtad el ezt?
4: De most jöttem rá, hogy biztos azért kérdezett, hogy ő nem megélhetési civil.
5: Én tehát, nem azért kérdezem.
4: Nem csak, hogy amikor így a gyöngébek, meg a kerekesszékek, meg nem igaza van, hogy nem provokáció, nem lehet megfordítani a dolgot.
5: De az
4: Lázár János kitalálta a megélhetési civilt, az azért fantasztikus, mert bazzeg nincs ilyen!
5: De Lázár szemszögéből minden olyan jelenség provokáció. Tehát, hogy értem a provokációt.
2: Igen. Tehát, hogyha akkor mindenki, aki például te is most akkor provokálod őt, hogy azt mondod, hogy nincs ilyen.
5: Igen, nem? Igen, azzal már persze provokálod.
4: Igen, és azt mondom, hogy egyetértek avval a gondolat, hogy ezt nem tekinthetjük provokálásnak, hisz a normalitáson, vagy a természetes ész fényében a provokációban mindig van valami diszonancia, nem?
2: Uh-huh. És én például azt mondom, hogyha valaki azt mondja, hogy csak az a normális, hogy házasságban férfi és nő és...
4: Gyerekeket nevelnek, igen, az nem lehet provokálás.
2: Én azt mondom, hogy nem feltétlenül, hanem van még egy csomó egyéb alternatíva, és az is oké, meg az is oké, amit megképviselek, és akkor hogyha ez provokációnak minősül, ott szerintem nagyon nagy gond van.
4: Jó, de hát... Hát
2: igen, de azt is mondom, hogyha már provokáció, hogy én azt gondolom, hogy, de szerintem itt mindenki, tehát hogy nem teljesen olyan életvitelt folytatunk, ami mondjuk megszokott, és sokan azt mondják, hogy persze én könnyen beszélek, ilyen kis lázadó, nem kelek fel dél előtt, meg nincsen gyerekem, meg ennek mindig hangot is adok, meg azt mondom, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és hogy akkor ez már lázadás, de holott szerintem ez nem az.
4: De figyelj, a kommenteknél meg buzi lipsizés.
5: De nem az van, hogy...
4: Tehát azért ugrik egy dimenziót azonnal ez a magatartás. Én nem olvasom, hogy ítélik meg azokat, aki a családon belül erőszakkal foglalkoznak, akkor az is már gyanús. Akkor a...
2: Mint hogy foglalkoznak, mint tevőleges részt?
4: Nem, hogy olvasom a jobboldali fasiszta kommentelőket, hogy honnan kezdődik számukra a buzilipsi. És nagyon sokszor úgy, mit provokál ez a buzilipsi karafiát orcsi azzal, hogy fölteszi magára azt a sárga kabátot. A kommentelőknek lelkivilágában beszélek.
5: De figyelj, elkülönül az, hogy
4: az
5: egyén provokatív céllal csinál valamit, vagy pedig fölméri azt, hogy a másikra provokatívan hat, az cselekedette.
2: Igen. Ugye, ez két külön
5: dolog.
2: Na, én azt mondom, hogy én sosem provokálok direkt,
5: de indirekt igen. Indirekt provokálsz. Az, hogy fölösszes sárkabát, azonnal provokálsz. Bizonyos embereknek a reakció, őket provokálod.
1: Véleményalkotásra. Igen, mondtam neki, hogy egy lakatos már meglenne, akkor öngyilkos lenne konkrétan,
4: ahogy ezt kérdez. Támogatod, ezzel provokálod a magyar lakosságot. Dehogy nem.
5: Most.
2: De nem.
4: Mi az, hogy most?
5: Ha úgy értem, hogy ebben a politikai kontextusban provokálom a magyar lakosságot, ha kimondom, hogy támogatom a bevándorlást. Most tegyük egy hete. De korábban egy más kontextusban nem provokálom.
4: Sőt, másik kontextusban Szent István óta szinte mindig ez volt a követendő elv, de ugye ez azért mondom, hogy nem, az, hogy mi a provokáció göbbenszként mondom, én eldönthetem. És a például Orbán Viktor az egyik ilyen személy, aki alapvetően eldönti, hogy ki kritikus, ki baráti, és ki ellenség.
5: De ő is provokál ezzel.
2: Voltak
5: éppen
2: igen.
5: Ők nagyon sok eleme a kommunikációnak, az provokáció.
4: Minden hétre szül nekünk egy ellenséget, persze, hogy provokál. Én meg állom, bedörök neki, az más kérdés. Csak azt mondom, hogy csak akkor utána, hogy a normális gondolkodás, amely valami alapján eldönti, hogy valami provokáció, vagy nem provokáció, ennek a feltételrendszere nem áll fönn ma Magyarországon.
5: Így van.
2: Igen.
4: Tök jó, hogy ilyen gondolatokat tudok mondani, mert a végén egy igen van. Na, jó van.
5: Ritka, nem?
4: Ritka, igen.
5: De egy picit beszélj a vendégünk, mert már az idő nem sok.
4: Beszélj már vendégünk.
5: Úgy még.
4: Figyelj! És nem csak például, én szoktam néha kérdezni a zenészeket, hogy hogy vannak, meg ilyesmi. A magyar költőnők de hogy
1: van? Nem fog megkérdezni.
5: Hogy vannak?
4: Hogy vannak a magyar költőnők? Ezt én nem tudom elképzelni, mert régen, amikor még volt nyomtatás, és úgy fizették a verseiteket, hogy úgy voltak lapok, amik közöltek verseket, emlékszel erre, nem?
1: Igen.
4: Akkor úgy lehetett körülbelül, de most mi van? A versekből lehet megélni?
2: Nem.
4: Gondoltam, hogy nem csak
5: ez az és az fizet?
2: Valamennyit, de hát ez nem számít.
4: Az igazából már az soha nem jár pénzzel.
5: De azt nem azért egyértelmű.
2: Nem, nyilván nem ebből élek, nem véletlenül látsz mondjuk konferenciákon
5: hátra. Jó, nem, de rég volt.
2: De most is csinálok ilyeneket, és egyébként örömmel, meg kampányokban, meg írok szövegeket ide-oda, meg
4: újságokban is. Jó, a költő volt, értsétek meg, tök komoly, abból élt.
2: De egyébként igen, de ezt ma már nem tudod megcsinálni, ha csak nem vagy világhírű. Én sajnos nem vagyok, de én pont tegnap mondtam, hogy azt szeretnék lenni, és akkor megkérdem a húgomat a Hawaii házamba, de ez még mondjuk messze van. De hogy azt gondolom, hogy költészetből semmilyen szinten is padra adja meg az alkalmat, hogy most lesz új kötetem, és április végén nem. Március végén jelenik meg.
4: Azt még kiadja valaki neked? Vagy neked?
2: Igen, az Kollár kiadó.
4: Na, akkor azért még azt kiadják.
2: Igen. Na, ez készül hozzá szép táncfilm, és április 9-én lesz a bemutató koncerttel mindennel, majd küldök meghívót, isteni lesz. Tehát, hogy én azért ezt csinálom folyamatosan, mert ugye nem tudok nem írni. Én nagyon jól el vagyok. Tehát, hogy én mindig azt mondom, hogy amíg ezekkel a munkákkal megtámogatom magam, addig a költészet meg tud maradni.
5: Jó értelemben. De bizony szempontból nagyon irigylésre méltó ezben vagy, mert azt teszed, amit csinálsz, és nem kell mégis beállnod semmilyen.
2: Mekkorán kell, nem?
5: Tehát az igen, beállod a rendszerbe, ami legkorban.
6: És azt csinálja, amit tesz.
5: Igen, az nagyon kevés ember igaz.
4: Jó, de ez egy elég bátor döntés kell általában hozni.
5: Jó, de az a kell,
2: hogy csináld, amit... Engem ez nem érdekel, tehát hogy ez a része igazság szerint soha nem érdekel túlságosan.
5: Azt mondtam.
2: Hát, hogy én csak szeretek jól ellenni, szeretek dolgozni, szeretek interjúzni, szeretek egy csomó mindent csinálni, de legjobban aludni, és mióta fogyókúrázom, azóta rájöttem, hogy mennyire szeretek enni.
4: Szép lassan felfedezed magadat. Mondjuk ki.
2: Mert egyik csak funkcionálisan ettem. Tehát ott volt egy süti, megeszem. És most meg ugye, hogy nem ehetek sütit, így felértékelődött minden íz és minden.
5: És miután mi szól alkoholt, az alkohol, hogy gondolsz?
2: Arra úgy, hogy az méreg, és ti se így adok. Én ezt mindenhol elmondom, hogy az alkohol a legrosszabb dolog, ami emberrel történhet, szétrohaszt. Hát a dohányzás is nagyon káros, de azt nyugodtan csinálhatjátok. Én is dohányzom.
1: De ha leteszed, akkor ez egy méreg fúj.
5: Ez nagyon
6: kérdés.
4: Nem akarsz a gurum lenni. Követni fogunk.
5: De többől rá se kérdezzünk már, hogy mit lehet csinálni.
4: Biztosak vagyunk a tudásunkban és a látásunkban.
6: Szóval a nikotin
4: az nem méreg.
1: Nem, majd ha jövő héten leteszi,
2: azért. Igen, akkor szigorú leszek.
1: Igen.
2: Nem, hát a cigivel én úgy vagyok, hogy az segít az elmédet karban tartani. És nagyon hiányozna, hogyha letenném. Tehát a legtöbb jó gondolat.
5: De nagyon sok embernél az alkohol is így hat. Minimális mérték, minimális
2: mérték. Nem, már azt hiszik az elsorvadt agysejtjeik miatt, hogy jó, amit csinálnak, de ez nem igaz.
4: Másrészt a füst más kapcsolata van a kultúrának a füsttel, mint az alkohollal, nem ugyanaz. Delfolyban nagy füst volt. Meg általában mindig füst volt. A Mésző Miklós, hát, amikor leszokott a dohányzásról, többet már nem írt. Hát a halála előtt jöttek, az nagy gáz nem volt.
1: És csak téged a füstön kívül, mi az, ami még úgy, tehát minden írónak van egy olyan kis dopingszere, amitől az ikletet...
2: Nekem az utazások. Tehát, hogy én elég sokat utazok szerencsére, és az, hogy megyek valahova emberekkel, ismerkedem meg, mondjuk pont nem Koreába, de hogy egy csomó helyen azért lehet kapcsolatot építeni. Igen. Sokkal a természet nagyon jól hat rám, a víz, tehát hogyha mondjuk lemegyek akár csak a Balatonpartra, vagy olyan helyre, ahol folyó van, akkor én ott tudok nagyon jól dolgozni.
1: Tehát akkor neked a doping szeret az utazás. Aha, és a...
2: Igen.
1: Csak eszembe jutott egy történet, egy nagyon jó barátom szintén írogat, nagyon szeret írni, és neki az ő múzsája, amitől az ikletet kapja, igen, az, hogy volt, nem.
4: Az a helytelen
1: jelő volt. Nem, volt egy régebbi szerelme, aki összetörte a szívét, majdnem 2 év depresszióba esett utána, és amikor nem tud írni, akkor elmegy ehhez a nőhöz újra. Újra összetöreti a szívét, és az a szerelmi depresszió, ami kap, olyan ikletet kap, hogy egy félkönyvet megír, És mi van, megint nem ír egy évig.
9: Megint én unalmas ember vagyok, tehát, hogy ugyanazzal az emberrel vagyok nagyon régóta, mert én nem bírom azt, ha jön egy új, és akkor azt megszokni, meg a hülyeségeket, ezért akkor már inkább a régi. Szeretek ugyanazokra a helyekre menni, ugyanazokat az ételeket.
6: És akkor miért utazgatsz új helyekre?
9: Én nagyon sokszor megyek vissza ugyanoda.
6: Vissza régi helyekre.
9: Igen, tehát már arra is tudom, hogy már megint Berlinbe mész, már megint
6: Svájcba,
9: és megyek ugyanoda. Nem ismerek meg új helyeket, hanem mindig ugyanoda ülök be, mert ott már tudom, még ha rossz is, de akkor tudom, hogy ott nem jó a kagyló, de megeszem. Tehát, hogy inkább így a megszokottra megyek rá. Én ezért is nem barátkozom itthon se ugyanazokkal az emberekkel. Mindig én szeretem a megszokást, és akkor abban megtalálni mindent. Tehát például én kezdetektől fogva ugyanabban a versformában írok, és ezzel én már egyébként elmentem pszichológushoz is, tehát hogy mondtam, hogy...
4: Azért meghallgattam volna. Van egy kis bajom. A jambus. Hát ez nem meg a Troheus, de tényleg.
10: Versforma.
6: Ugye ezt mondtad, hogy versforma függő vagy.
9: Valami hasonló, igen, és akkor így mondta, hogy akkor próbáljon meg szabad verset írni.
4: Igen, ezt mondtam, hogy szabad
9: verset írni.
4: Tényleg ezt történt, amit mondtam.
5: És azért pénzt is kért, nem?
9: Sajnos. De aztán ezen nem tudtak segíteni. Pedig én egyébként bízom a pszichiátriában.
4: Én is, csak nem verszláv képviselőkkel fogunk hozzájuk.
1: Inkább egy irodalmárhoz kellett volna menned inkább szerintem.
4: Na gyarjuk egy kis muzsikát. A texasi puszi nyuszik itt vannak! Visszajöttek! Istenem, milyen mellek!
9: Az ezüst.
1: És a körömlak rögtön a női szféra átvette azért az irányítást, tehát hogy el kell mondani, hogy 4 nő, 5 nő a plusz nyuszival együtt, és egyetlen egy férfi marad benne jelenleg a stúdióba, úgyhogy most a körömlakokkal fogunk elbúcsúzni. Mindenki elmondja, milyen színű a körme, egy rettentő fontos témával fogjuk szerintem ezt az órán zárni.
9: Az enyém ezüst, én imádom az ezüst színt, és ugyanilyen van aranyba is, és hozzá megvan a szemfestéken is, és hozzá a száj. Én nagyon szeretem Tina Turnert, és a hétköznapokban szoktam felvenni Tina Turner parókát, Tina Turner sminket.
1: És úgy mész minden, ha hétköznap shoppingolni bárhova?
9: Persze.
1: Miért? Imádom. Nem, csak itt...
9: Tina nem járkál az utcán?
1: Dehogy nem.
9: Na.
1: Kellő szólizás után is, tehát baj. Ugyanezen a
9: tehetőben. Jó, baj, nem férj. Aztán meghalt. 72
3: éves. Egyes. Ja, össze kell
1: elérni. Látod, hogy ez sem vele női témába ébre, tehát, hogy...
9: Na hát.
5: Ja, igen, akkor megragadjuk az alkalmat, hogy akkor megköszönjük, hogy ide fáradt a
9: kalifiát orsolja. Április 9 könyvbemutatom.
5: És igen.
3: Program ajánlót hallottatok.
5: És reméljük, még jössz még, hogyha meghívunk.
9: Köszönöm
1: a lehetőséget. A könyvednek mi lesz a címe, azt lehet már tudni, igen. Vagy ez meglepi?
9: Él. Karafiát orsolya él.
5: De ez versek, vagy...
9: Versek.
5: Na, nagyon jó.
1: Verses kötetek akkor. És most mondjuk hol lehet rólad olvasni? Legtöbbet hol jelenik meg?
9: Mindenhol, főleg a Magyar Narancs online-on, de a Metropolban, női magazinokban, én mindenhol támadok. Hát alig van.
1: A frontvonalon.
9: Nélkülem. Okay. Igen. Ó, na hát,
5: még egyszer
9: köszönöm nektek.
3: És már köszöntjük is a következő vendégünket, és majd egy rövid zene után...
1: Péntek Orsi a következő vendégünk, és ugye az Andaluz lányai könyvedről. Andaluz lányai könyvedről fogunk majd veled legtöbbet ugye beszélgetni, ami nagy hír itt nálunk, mindenki szereti és olvassa ezeket a gyönyörű szép könyveket. Úgyhogy adunk egy kis zenét, előkerítjük a Gerlót, aztán...
4: Adunk egy kis zenét. Mondtam, hogy letöröm a derekadat, azt mondtam, hogy egy kis zene.
1: Akkor nagy...
4: Adunk nagy zenét.
1: Nagy,
4: igen,
1: nagy,
4: minden jó,
1: nagy ütemeket adunk.
4: Jótékonyság, jótékonyság.
6: Itt vagyunk. Ez a Ponti és Hanna 24 órán keresztül, ma reggel 6-tól holnap reggel 8-ig. És... Én már hagyomány, hogy Orsolya nevű írónők járnak nálunk. Karafiát után Péntek Orsolya van itt. Felolvasok egy bekezdést. Igen, egy egy fél bekezdést mondjuk, egy három negyed bekezdést.
4: Két harmados.
6: Azon az őszön, amikor már késő lett volna, hogy másképp legyen, még egyszer olvasom. Azon az őszön, amikor már késő lett volna, hogy máshogy legyen minden, mentek Timurral, aki félkézzel vette ki a cigarettát a dobozból, és félkézzel gyújtott rá, és Sterke, amikor már nem gondolt annyit a mesterre, és semmennyit sem a szerbre, újra belefeledkezett az esős Dunába, amíg a hídon gyalogoltak, és besöpörte a korlátról az esőcsepeket a folyóba, mintha rendet csinálna végre. Addigra megtanulta a teste a férfi testét, és megtanulta, milyen a fájdalom, ha úgy adódik, hogy fáj, megtanulta a dohánnyal kevert fehérboriszta nyelven, a részegséget, és azt, hogy amint a szerbnek nem kellett, úgy a férfinak egy év múlva a férje lett. Nem lehetett elmondani az estét, amikor nagyanyja a kék tálba pucolta a zöld babot, és végképp nem lehetett elmondani a szerbet, a szerb mellkasának melegét és az ürejben lüktető púzusát, mert mindig félszavak vesznek belőle, a félszavakból meg cigaretta és veszekedés vagy szeretkezés, mozi esetleg szótlan csavargás Budán. Sterke megtanulta, hogy ez így van, és ezekről többé nem beszélt. Na csak ezt azért olvastam fel, hogy legyen valami...
4: Valami tragikus indítás.
6: Azokra többet nem beszél. Hogyan ír a Dorsi, aki elintézte nekem, hogy kapjak egy példányt ebből a könyvből, amit én nem olvastam el. És,
4: még? Mondd hozzá.
6: Szóval viszonylag az elején tartok. Nagyon visz magával, csak kevés idő maradt rá, és nem volt. Úgyhogy hát persze

0: Köszönöm. Halló.
1: Halló, sziasztok, ember vagyok. Zárójelbe időzővel tennék teljesen ügyrendi kérdésben, kérdeznék meg valamit. Nem tudom, kinek a fején van ez a fejmikrofon, de az uzogása belehaladik igen erősen az adásba. A kisember is szólt érte, engem annyira nem zavar, de annyira jó ütemben szuszok, hogy én el fogok aludni komolyan.
0: Szerintem nekem van nagy zsírtestem, én szuszogok szerintem, azt mondja.
1: De most nagyon közel van, mondom, mert én úgy leszem észre, hogy lehet, hogy zavaró valakinek, de nekem marha jó álmos itt. Tehát most úgy leszem észre, hogy abban ütemben csinálja, vagy csinálod, hogy mint hogyha, ahogy én szoktam aludni körülbelül, és kurva jó szerintem, csak ezt elfogadtam.
0: Idénként csinálom, jó?
1: Na csán, sziasztok, csak mit akart az árulja, bezárva, sziasztok.
0: Jó, köszi. Na kezdjük el valahonnan. Mikor, miért kezdted el, hogyan írni az andalúz lányai? Semmit nem tudok a dologról, de ilyen szempontból én akkor jó sivatag vagyok. Miért ez a címe?
2: Azért, mert azt a címet, amit én szerettem volna, azt a kiadó nem szerette volna, és ebben nem
3: tűztünk
2: ki. Az eredeti cím az lett volna, hogy Angyalföld kocsi szín, de közölték, hogy ilyen címmel nem lehet könyvet eladni, úgyhogy végül is ez lett a kompromisszum. Most
0: jött a marketinges, és azt mondta, hogy az Angyalföld kocsi szín.
3: Én is inkább veszek meg az Andalúz lányai címet.
2: Jó, bármi lehet egy könyvnek a címe, tehát, hogy valamilyen más aspektusát mutatja meg egy másik cím, tehát én erre különösebben nem vagyok hiszt is, szóval szerintem akármilyen címmel el lehet adni. Azt hiszem, hogy maga a történet a lényeg, nem az, hogy milyen néven nevezzük.
3: Szóval nekem volt egy benyomásom a rövidebb rész alapján, amit olvastam belőle, hogy valamilyen szempontból nem szóval igyekszem nem beskatujázni, pláne én azt a könyvet semmilyen kategóriába, aki nem is olvastam el. Hogy van benne valami, hát mondjuk női aspektusból írt könyv, na, mondjuk így. Szóval látszik rajta, hogy nő írta.
2: Ez megnyugtató, vagy nem tudom erre, mit mondjak. Tehát, igen, szóval, ha nőként férfi könyvet írtam volna, az azért elég ciki lenne.
3: Nem, hát szóval, hogy nem, hát vannak a nemi szempontból teljesen indiferens könyvek, tehát a háborús békét azt megnyugtató a nő is.
4: Nem gondolom.
2: Biztos, hogy nem.
3: Minden műből kiderül a szerzőjének a neme? Neked csak el kell olvasnod?
4: Nekem kiderül, igen. És én még markánsan meg tudom különöztetni a női hangot, a férfit.
3: Jó, hát mindegy. Na, szóval markáns női hangot láttam, különböztettem meg.
2: De egész egyszerűen szerintem, hogy nő másként érzékeli a világot, tehát nyilvánvalóan, hogy nem is tudja úgy visszaadni, mintha férfi lenne, és ez fordítva is igaz, feltéve, hogy nem játszik, mert azt mondjuk el tudom képzelni, hogy valaki belemegy egy olyan játékba, hogy nőként megpróbál férfi hangon írni, és fordítva. Egyébként ez lehetőség. Mondjuk igen, ez Vörös Sándornak sikerült. Igen. Másnak szerintem mondjuk a mennyi irodalomban nem annyira.
3: Szóval magyarul egy ilyen átvényegülés nélkül ez nem működik.
2: Nem hinném.
5: Lehet, hogy kicsit bonyva, de ott volt a vágyaim listája. Gregory Delacour, egy férfi, aki egy nő. Bőrébe bújva. Itt egy viszonylag jó könyvet, jó kicsit commerce, tehát egészen hihető volt, hogy ő nő.
2: Nem, én nem azt mondom, hogy nem lehetséges, csak hogy szerintem ez egy külön elhatározás, vagy egy olyan játék, vagy egy olyan nekiindulás, ami egy eleve más alapattitűdöt feltételez, mint az, hogy valaki egyszerűen leül és ír egy könyvet. Tehát, hogyha én nőként könyvet írok, akkor veszem női nézőpontból fogom megírni, mert semmi sem késztet arra, hogy máshogy tegyen.
4: De például ez lehet egy ilyen furtfula kérdés, amikor egy nagyon sok férfi szerző és a női lelket nagyon hitelesen részletgazdagon tudja ábrázolni.
2: Például?
4: Hát most nem, most mondjuk bármilyen példát.
3: Mondjuk a Tolstojtól.
4: Tolstojtól a Krajcer, igen, mondjuk mi az a rövid Krajcer szonátában mondjuk. Tehát mondjuk abban, tehát olyan szinten tud ábrázolni, hogy mégis azért meg lehet különböztetni, hogy mégis férfi írja, azt nem nő, és nem tudom megmondani, hol a határon van, de meg lehet különböztetni.
0: De ez lényeges, ez az információ?
3: Nem.
0: Istenről alapvetően állíthatjuk azt is, hogy férfi, azt is, hogy nő.
3: Nem, de ez talán...
0: Férfiként szokták ábrázolni, de szerintem semmilyen teológiai jelentősége nincs a nemének.
4: Bizonyos szempontból van.
3: Szerintem van.
0: És akkor van a művészet esztétikai vonatkozásában jelentőség annak, hogy nő...
4: Tehát másképp viszonyulsz, hogy másképp értékeled, vagy érzékeled. Szerintem. Tehát nem lehet függetlenítani. Volt nagyon sokáig olyan felfogás, hogy a művet csak önmagában nézzük. Most szerintem most már inkább a felfogás, hogy a szerző szemszögéből is figyelik a a

0: Van olyan könyv, aminek a szerzője az háttérben akar maradni,
1: és értem,
0: olyan műben előtérbe kerül, és van, ahol direkt így el is rejtőzködik a szerző, és van, ahol nem rejtőzködik.
2: De teljesen durán
1: ezt. De én még könyvnek úgy nem örültem, hogy jaj, de jól megírta ez a nő. Tehát értitek, hogy jaj, de jó ez a könyv. Ezt mondod, és nem az, hogy jaj, de jó, hogy megírta ez.
2: De én bennem az van. Én nem szeretem Ulickáját, de mindig, amikor olvasom, akkor azt ott látom, hogy egy nő írta. Nem, és nem tudom megmondani, miért, de...
3: Valószínűleg az, szerintem azért, mert hogy teljesen más az, hogy egy férfi akár hitelesen ábrázol egy nőt belülről is, de az mégiscsak egy külső megfigyelésnek az eredménye. Még hogyha egy nő ír nőről, akkor az belső tapasztalat, és az egészen másként jelenik meg az irodalomban, szerintem.
0: Igen, és a férfinak a leírása történik külső tapasztalat.
3: Igen. Pontosan.
2: És emlát, hogy azt látod, hogy mégis szerintem egy nő jobban lát egy férfit, mint egy férfény nőt. Tehát egy nő jobb megfigyelő. És lesz,
3: szerintem ez egyéntől vagy a szemétől függően. Nem hiszem, nem hogy ezt ilyen módon lehet általánosítani. Hiszem, hogy az érzékenység az nem ehhez kötődik, hanem egész másfajta dologhoz.
1: Igen. Igen, mert figyelj, vannak olyan férfi szerzők, akit inkább nők olvasnak.
0: Hát és nem mondom, nem mondom.
1: Hát jó, mert többet olvastak a nők általában is, igen. Csak azt mondom, hogy... Na jó, mindegy. Hogyan szerezte meg a Kaligramot? Mert már akkor tudták, hogy érdemes vagy a bizalomra? A Kaligram jó kiadónak számít.
3: Igen, remélem, hogy annak számít. Nem ez az első könyvem egyrészt, tehát már régóta írok, bár volt egy ilyen kis csavar, ugye, hogy én festőnek indultam, és nem írónak. Úgyhogy egészen sokáig nem gondoltam én komolyan.
1: És letetted az ecsetet?
3: Igen, teljesen. Illetve most újra felvettem. De ez egy másik történet. Szóval, hogy írtam régóta,
1: mint publikáltam. Mint Mászlergyi Samp abba adta, és elment sakkozni, és közben nem hagytam abba.
3: Nem, ő szörös kávéscsészeket csinált, meg micsodát piszolt, meg ilyenek.
1: De az is képzőművészet.
3: Kétségtelen, de ilyet például nem szeretnék csinálni. Mm.
1: Nem csak ő volt, aki azt mondta, hogy abba adja a festészetet, közben hazudott, és 30 éven keresztül a francia sakk csapat tagja volt, képzel, sakkkal foglalkozott. Tudtad?
3: Ő nem.
1: Azért mondom.
0: Hát azért más
1: és képzel, kiderült, hogy a szobájában volt egy szobája, és ott bent végig dolgozott. Aztán csak halálakor derült ki, hogy végülis nem hagyta abba a képzőművészetet. Azt mondod, hogy te se hagytad abba, mert volt egy fél mondatod.
3: Nem, mint 15 év után újra elkezdtem festeni, de ez egy kicsit zavaros, mert szerintem nem lehet egyszer ennyi mindent csinálni. Tehát most, hogy kiadott a Kaligram, nyilvánvalóan van egy olyan elverés magam felé is, meg a részükről is, meg úgy általában az irodalom felől is, hogy azért ezt egy könyv az nem könyv. Mm-hmm. Tehát ezt folytatni kell, viszont azt hiszem, hogy nem lehet két dolgot teljes emberként egyszerre csinálni, tehát most így félve mondom azt, hogy én újra festek, mert ki tudja, hogy mi lesz ebből, meg mikor, meg hogyan.
1: De most írói tudatod van alapvetően.
3: Ja nem, alapvetően semmiféle tudatom nincsen. Tehát igyekszem azonnal kiírtani minden ilyenféle tudatot, amit feltámad, mert szerintem ez beteg.
1: De hogyan csinálod? Mert ezt titokban is természetesen születik meg az az érzés.
3: Én azt hiszem, hogy az autentikus élet az a legfontosabb, tehát az, hogy ez egy életszakaszban az ember közben ír, vagy fest, vagy nem tudom, meditál, vagy tibeti szerzetes lesz, vagy akármi más lesz. Azok lehetnek szakaszok, lehet egy életen át elkíséri, de nem hinném, hogy ez a cél. Tehát ez szerintem egy elég nagy tévedés, hogy valakinek az legyen az élet célja, hogy az legyen az identitása, hogy ő művész, vagy hogy
2: ja, nem, én is gondolom. És ahogy írsz, például úgy írsz, mint a legtöbb, akiket is meg kirókat úgy írnak, hogy nagyon koncentráltan és megtervezve is.
1: Most ezt filmeseknek nem mondd el, jó? Igen. Csak hogy pont belegondoltam.
0: Mennyire ösztönös, és
2: mennyire kell hozzá tudatot? Egyáltalán olyan szintű tudatosság, hogy fel kell is írsz, tehát ilyen szinten csinálod, mint egy munkás, aki meg kell.
3: Nem
2: volt benned ilyen, hogy napi szinten? Vagy,
3: nem. Én azt hiszem, több íróval beszélgetve én arra jutottam, hogy én valószínűleg nem vagyok egészen normális, tehát hogy én fejben írok. Nem, és amikor megvan, akkor írom le. Uh-huh. Ez már, hogy mikor írom le az innetek, ez a teljesen
4: normális. Meg egy pillanatra zsírkutyától kaptuk.
1: Jaj, de ez zsírkutya, áldasi zsírkutya neve.
4: Messziről küldi nekünk.
1: Hát nem Kuala Lumpurban van zsírkutya?
4: Nyisd ki mindenkinek, hogy nagyon szépen köszönjük.
1: Kuala Lumpurban köszönjük.
4: Az étel.
1: Parancsoljatok.
4: Ide letehetem? Ide, a székre letettem.
1: De pont tök izgalmas rész. Nem, csak behozta.
5: Jó nagyok egyébként ezt a hallgatóknak mondom. Nagy életű pizzák, nem pizza szeretek, és nem kicsoda.
4: Bocsánat, gondoltam, behozom.
1: Azt mondod, hogy nem érdekel alapvetően, hogy a kánon része lesz-e vagy nem?
3: Ez egyetlen egy szempontból érdekes szerintem, hogy lehetőséget teremte az embernek arra, hogy azzal foglalkozzon, tehát mert abból éljen, amit szeret csinálni. Uh-huh. Egyébként nem érdekel, tehát hogy olyan szempontból, hogy most engem ma elismer, engem nagyon pontosan tudja az, aki valamelyest ismeri a kultúrtörténetet, hogy megmaradni 2-300 éven belül maximum Goethe és Dante tud, tehát nekem nincsenek ilyen illúzióim. Esetleg, hogyha van, ha azáltal, hogy a kánon része lehetek, meg tudom teremteni magamnak azt a lehetőséget, hogy olyat tudjak írni, ami esetleg esélyes, hogy megmarad, mert ezt ugye előre nem lehet tudni, akkor volt értelme, de ennél tovább nem lehet látni. Tehát csak azért a kánon részének lenni, hogy én híres legyek, vagy elismert legyek.
1: Nem, én csak...
3: Megmosolyogtatónak tartom.
0: Meg mi az, hogy kánon? Az is
1: hát, jó van, gyerekek, megmosolyogtatja, akkor mondom durvábban, figyelj, azért a halhatatlanságról való lemondás, érted, még alázatos magatartással is gyanús nekem. Főleg művész esetében. Hisz a művész valamiféle értelemben az egész életét föláldozza, ezért a halhatatlan.
2: Mondta, hogy nem.
1: Jó, csak nem azért lesz az ember a kánon része, tehát nem Válasz Miklósról beszélek, hanem mindenkiben valahol ott van a nyomot, hagyás,
2: örök. Az ember nem azért, tehát ösztönösen ír, hogy ki akarja ezt adni.
3: Szerintem egy picit térjünk vissza a nyomot hagyás igényére, tehát az nem feltétlenül függ össze azzal, hogy én híres akarok lenni, vagy nem. Persze. Tehát mondjuk az ikonfestők nem írták alá a műveiket.
1: Nem
3: attól még nyomot akartak hagyni, vagy
1: nem
3: nyomot
1: hagytak.
3: Én nem
1: azt mondtam, hogy híres. Csak
3: elismert, kanonizált.
1: Kanonizált, igen.
2: De te arra törekedsz konkrétan, nem? Vagy arra, hogy esetleg olyan körülmények legyenek, hogy csak azzal foglalkozz, amit szeretsz,
3: igen,
2: az írással.
3: Igen,
2: na,
3: igen.
2: És eddig ez nem volt meg, nem?
3: Nem.
2: Mert mondtad, hogy korábban
5: de
2: is
5: írt. A Magyar Hírlapnál újságíró vagy?
3: Kulturális volt, ugye,
5: És az milyen ott az élet?
1: Na, tesszük. Én kérdeztem, ilyen durván
5: tettem. Milyen a Magyar Hírlapnál az élet, és lehet-e számítani arra, hogy lesz Magyar Hírlap, Magyar Nemzet háború, vagy erről nem vagy értesült?
3: Nem az ilyen dolgom, hogy erről beszéljek. Egyébként nem hinném, hogy lesz, nem tudok róla, de van ennek az újságnak tulajdonosa, meg főszerkesztője, az illetékesek, akik ebben az ügyben tudnak nyilatkozni. A Hírlapban való létet pedig maximum viszonylataiban tudom érzékeltetni, tehát én előtte lehúztam 6 évet a Magyar Nemzetnél, az az, amire azt mondom, hogy finoman szóval ember próbáló időszak volt.
5: Mennyit voltál?
3: 6
1: év.
5: És ez meddig volt? Mióta vagy a Hírlapnál?
3: Hát gyakorlatilag pályakezdőként kerültem a Nemzethez 20 éves koromban, és a Hírlapnál most már nem is tudom, hát most már is szerintem 6-8 valahogy ki kéne számolni.
1: Végül média munkások lettünk, nem?
3: Hát,
1: értelmiségi szakmaként indult valaha, szerintem.
3: A kulturális újságírás meg végképp.
5: És a Magyar Nemzetnél is. Mi?
1: Hát, a Kovács Zoltán használta talán ezt a kifejezést először az élet és irodalomban, és nem tetszett, mert egy kicsit a munkás, meg stb. Volt egy kis ilyen balos húzása, de aztán végig beláttam, hogy igaza lett. Hogy valahol a médiában dolgozó munkásokról van szó, akik már, hát mondod, szerkesztő vagy meg. Ő még például azt hiszi, hogy lesz főszerkesztő. Nem aranyos?
5: Hogy?
1: Te azt hiszed, hogy még leszel főszerkesztő.
5: Hát még lehet belőle. A főszerkesztő egy teljesen más.
1: A világon csökken a főszerkesztők száma, rohamosan,
5: hát
1: és ő még mindig azt hiszi.
5: Délután,
2: az előző könyvének milyen volt a fogadtatása?
3: Előző könyvem az egy verses kötet volt, nagyon kis példányszámban jelent meg. Egyébként először egészen jó volt a fogadtatása, aztán én szálltam ki mögüle, tehát hogy is fogalmazott.
5: Az mit
3: nem, rájöttem, hogy költő az semmiképpen nem vagyok, tehát hogy azon még lehet vacilálni, hogy festő vagy író, de költő semmiképpen nem. Egész egyszerűen azért nem, mert találkoztam annyival jobb szövegekkel, mint amelyek az enyémek voltak, hogy úgy gondoltam, hogy akkor nekem ebben nem nagyon kéne mozogni, és akkor utána kezdtem el komolyabban prózát írni.
2: De sok prózairó lesz verseget, és talán átfordul.
3: Azt hiszem, igen.
2: Yeah.
3: Csak lehet, hogy próza az sokkal fegyelmezettebb, megkötöttebb műfaj, meg... Igen. Olyan szempontból, hogy
5: nem... Szafói verseződés. Szóval, hogy érted.
3: Most tehát egyszerűen praktikus szempontokra gondoltam, tehát egy, a könyvhöz újra és újra vissza kell ülni, és meg
5: ja, az a próza.
2: De ilyen szempontból nagyobb szabadságot is ad a próza, mint a vers, mert a versben azért én magam módján amatőr módon verselgetek, meg írogatok is, és azt mondom, sokkal nehezebb meg fog megragadni a versben a lényeget szerintem.
0: Szerintem, amit te
1: hát ezt nem
2: érzed. Nem, nehéz. Igen, az írásban, folyamatára.
3: Igen, az írás folyamatára gondoltam egyértelműen.
2: Nem értem, nagyon sokat olyan fordít, tehát van átfedés a kettő között, de az megfigyelhető, hogy a költők többsége elkezd írni. Van is van, hogy mondjuk az írók többség, és mondjuk néha verselget, mondjuk a... De alapvetően ez egy más, teljesen más tudatállapot tölt ki van, nem? Prózaírás.
3: Igen.
1: Igen, mondjad.
6: Halló, sziasztok! Az Orsolyától kérdezném, hogy a 100 hírest folytatni fogja?
3: Amicsoda?
6: A blogon. A 100 híres író most már ugye 100 fölött van, de hogy folytatódik, ugye?
3: Nem tudom, mert hogy azt nem én írom, tehát nem tudom, miről van szó, hogy őszinteljek, sajnálom.
6: Én ebben a hiszemben voltam eddig, hogy a 100 híres íróról. Az akkor azt nem tett.
3: Nem. Hogyha valaki, vagyunk néhány ezen a néven a világon, de...
1: Nem.
6: És mi a véleményed arról, hogy lehet-e a macskát idomítani?
3: A macskát idomítani? Az életben nem volt még macskám, mert allergiás vagyok a macska szőrre, úgyhogy sajnos erre a kérdését sem tudok válaszolni, de lehet, hogy a 100 híres író közül valamelyik.
1: Ez irodalmi kérdés volt? A macska a gyanús nekem.
0: Egyébként szerintem miért ne lehet?
1: Murakami óta a gyanús a macska.
0: Miért volt a macskát ne lehetne idomítani?
1: Jó, köszi. Itt vagy?
6: Nem. Már elköszöntem.
1: Ja, oké, csá.
6: Hello.
1: Muzsikánk is folytassunk, jó? Közben Andalúzia lányai, Orsolya könyv, hova? Elvitt a Gerló. Miben vagy a legerősebb? Az ezt mindenki tudja legbelül, hogy igazából miben jó ő. Mondat, figura, szituáció, korfestés, szerinted...
3: Nem én mondom, én nem tudom. Mások mondják, hogy látják a könyvet, tehát hogy valahogy szerintük láthatóan írok, tehát hogy maguk előtt látszik, vagy látják azt, hogy minek milyen színe van, vagy minek milyen az érzete. Tehát, hogy olyan filmszerű egy kicsit talán.
1: Plasztikus.
3: Ezt utólag vettem észre én is, tehát nekem természetes volt, hogy így látom a világot, és így is írom meg, és mások hívták fel arra a figyelmemet, hogy ez eléggé unikális a magyar irodalomban jelenleg, tehát nem nagyon találtak más ilyet.
1: Mikor írtad az első szöveget? Hány évesen?
3: Életemben? Szerintem 7 éves koromban.
1: De emlékszel, hogy mi volt?
3: Nagyon, nagyon rossz vers.
1: Jó, de 7 éves bizonyos jó. Igen, mondjad!
2: Hello,
6: sziasztok! Szia. A kedves szerzőasszonyhoz költött kisztusban az napomhoz voltatom. Ennek kérdésem, hogy ön kisz a lélekvándorlásban? Hogy esetleg azért tud olyan színesen írni, mert egy másik életben ezt megélte, és azért írja a hangulatot, ugye?
3: A lélekvándorlásban ez... Azt hiszem, hogy ez nem hit kérdése, tehát igen, foglalkoztam olyan hagyományokkal, vagy érdekelnek, amelyek ezt állítják, hogy létezik ilyen jelenség. Hajlamos vagyok elfogadni, igen.
6: Hogy tudná azt készíteni, hogy az egy idő ilyen színesen másoknak érthetően betűvel képet rajzolni, hogy esetleg én már megtapasztalt ezt egy előző életben.
3: Erre azt tudom mondani, hogy vannak olyan gyerekkori emlékképeim, amelyek arról szólnak, hogy bizonyos dolgokra ráismerek, és nem megismerem őket, tehát, hogy valahonnan már ismerős, de ennél többet nem tudok.
6: Jó, köszönöm szépen, és elnézést, jó estét!
2: Jó estét!
1: Jó estét! Ez miért fontos a lélekvándorlás? Én katolikus vagyok, próbáljátok meggyőzni, miért fontos az? Gerló, vagy...
2: Hát minden.
1: Mert akkor az időben a tapasztalás ki tudod nyújtani? Azért?
0: Hát ez egy magyarázat arra, hogy mi történik a halál után, mert az élet az annyira komplex, és annyira, és az emberi szellem az annyira
5: nagyszerű dolog, hogy az nem lehet, hogy csak úgy pak, meghal valaki, és akkor pak, vége van a szellemének is. Azon kívül millió interpretáció van, egy skolasztikus középkori interpretáció az az, Aquinói Tamás is képviselte, hogy a lélek az, a test az multiplex, az darabokból áll, ezért a van halála, szét tud esni részekre. A lélek az viszont simplex, az egy darabból áll, azért nem tud részekre esni, azaz meghalni. Ezért halhatatlan. És hogyha valamilyen, nem tudom, hogy mi az, fogalmam sincs, hogy mi lesz a halál után, de én is simán feltételezem, hogy a szellemi entitások azok nem úgy halandók, mint a test.
1: De azért mondom, pont egy írónak nincs semmi szüksége arra, hogy higgyen a test reinkarnációjában, amikor a szövegeink keresztül a saját lelkét reinkarnálja folyamatosan.
3: Hát, ezt hiszem, hogy itt eleve az a probléma, hogyha hitről beszélünk, tehát mondtad, hogy te katolikus vagy, én azt elfogadom, hogy hitről beszélsz, de mondjuk ilyen viszonylatban nem érdemes, tehát buddhizmusról beszélünk, vagy hinduizmusról, amit így neveznek, akkor nem érdemes a hit fogalmával operálni, mert hogy nem értelmezhetetlen abban a kontextusban. Tehát nem hitről van szó, hanem belátásról van szó. Ugyanígy a halállal, vagy az, amit Európában lélekvándorlásnak neveznek, szerintem picit ilyen viccesen. Tehát az a probléma ezekkel a dolgokkal, hogy európai fogalmakkal, magyar nyelven nem biztos, hogy jól tudunk erről egyáltalán beszélni, mert hogy azok a fogalmak, amelyeket használunk, azok eleve mást jelentenek a mi kulturális kontextusunkban, mint ahogy azokban a dolgokban kellene őket használni. Tehát ez mindig az első nagy lépcső, amikor az ember elengedi az ilyen szövegek olvastán, vagy a megérteni próbálása közben azt a fajta fogalomkincset, amivel addig dolgozott, és amiben felnőtt, mert egyszerűen nem működik.
1: Jó, oké, egyetértek veled, bár azt is lehet mondani, hogy ilyen alapon a filozófiáról magyar kisenyisse a száját, mert nem a német a nyelve, érted?
5: Dehogyis
1: ne, is a kínűség. Jó, de érted, hogy a gondolat, azt is mondanám, hogy a megfelelő szöveg értelmezésben és kontextusban egészen másint a dingán zich, mint amit én most elkezdem majd magyarul lefordítgatni. Ezért mondanám, hogy az európai lélekvándorlás eszméje tényleg nevetséges valahogy, mert nem eredeti forrása van, de azt látom, hogy nagyon népszerű.
5: Sokan hittek a lélekvándorlásba Európába, hiszen nem kellett a ázsiaiaknak lenni. Giordano Bruno számára ugyanolyan evidencia volt, mint egy mai ázsiai.
2: Az emberi tudat az hinni akar annak, hogy az nem megy el. Nem, minden ennek a követülése.
1: Jó.
2: Ő nem múlik el nyom nélkül.
5: Én például nem hiszem el, hogy a halál az csak úgy egy tolvonással elvágja az élet.
1: Nem tetszik neked, mi?
5: Nem.
2: Hát persze, mert így könnyebb.
5: Tiltakozzatok, hogy ha ti szerintetek a halál az mindent
2: De most felhívsz olyan, hogy az Isten hitről beszélhetnénk. Hát hit hihetsz is benne, meg nem is. Tehát nincs egyikre se mellette se
5: ellen. Én a halálban nem hiszek.
1: Mit kezdesz a magyar valósággal? Ugye az író, én nem vagyok író, de nyilvánvalóan valamit megfigyel és leír. Ugye? Kb.
3: Igen.
1: Ez állandó opozíciót jelent a valóságban, nem?
3: Magyarországon biztos.
1: Magyarországon biztos.
3: Én ilyen nagyon nagy hálát adok a sorsnak, hogy nem csak magyar identitásom van, hanem többes, meg hogy ilyen monarchiás családból származom, tehát ugyanannyira érzem magam horvátnak, mint amennyire magyarnak. Uh-huh. Másféle
1: szembesülök.
5: Uh-huh. Az andaluz lányai is. A lányainak az identitása is itt.
1: Mondjál!
7: Sziasztok! Magyarország az a pár utcai fiúkban nemecsek ernő, csupa kisbetűvel. Tálalmas, megvetendő, de mégis egyben nemecs.
1: Kösz! Jó!
5: Na, hát akkor nem csak magyar. Idol.
1: Kézzel, én is gondolkodok, bennem sok osztrák van. És tényleg valószínűleg a genetika, még egy csomó emlék...
8: Hello. Csak azért találok be egy érdekes felvetést, ez a halál után bármi van-e egyáltalán. Én csak azt tudom ezt hozzáfűzni, fizikailag nézzük át, hogy egy ember, amikor létezik, él, akkor tök sok energiája van, fizikailag kimérhető, hogy van energiája. Amikor meghal, utána nem mérhető semmilyen szintű energia, holott elméletleg van egy olyan törvény, hogy az energia nem vészel, csak átalakul. Igen. Tehát az energia valahova kell, hogy menjen tovább. Én nem azt mondom, hogy egy tudatos lényként tovább megy, viszont az megy valami, tehát valami valahova el kell, hogy valamivé át kellett, hogy alakuljon.
9: Igen, és ebből arra, egyébként eleve nem értek egyet, a modern kvantum fizika szerint például a fény eltűnik a végtelen távlatában, tehát nem csak azon, hogy átalakul, hanem el is tűnhet. Stephen Hawking, tehát az anyag energia megmaradás elve nem biztos, hogy igaz.
8: Tehát ezt kezdjük bebizonyítani, hogy...
9: Nem, én csak mondtam, hogy vannak, akik azt mondják, hogy nem is biztos, hogy igaz ez a régi görög tétel.
8: Meg hogy nem mindegy, hogy anyagról beszélünk, vagy energiáról beszélünk, mert én most energiáról beszéltem, ami elméletleg, ugye, energia nem vészel, csak átalakul.
9: Hát jó, de az anyag energia, vagy az energia anyag, szóval valamilyen, igen, kozmológiailag igen.
8: Tehát nem minden energia anyag, mondjuk. Ugye a kvantum pont ezt mutatja, hogy igazából nem tudják, hogy hullám, vagy anyag
9: igen.
8: minőségű.
9: Igen.
8: Na, nekem ezért kétséges ez, hogy a halál után nincs semmi, mert ez egy ilyen alap dolog, hogy valahova kell, hogy legyen az a sok energia, ami bennem volt, vagy valakiben volt, és utána meghalt, és utána nincs benne, tehát ez valahova tovább megy. Az, hogy most tudatos vagy nem tudatos, az meg már megint egy másik tészta.
2: De az energia az univerzumban is létezhet minden nélkül, tehát nem tudod, hogy...
9: Mit kezdesz a fekete lukakkal, amely magába szívja a körülötte lévő összes energiát, és kb. Csak annyit tudjuk, hogy ott van. De csönd, ja, többet nem állítasz róla.
8: Akkor lehet, hogy megyünk a fekete lyukba.
9: Ez biztos, hogy megyünk, nem? Az már bebizonyított tény, hogy a teremtés, a galaxis a fekete lyukba tudni kell. Csak mondom, hogy a lélekvándorlással nekem hadd legyen egy pici bajom, egyszerűen még fantasztikus.
5: De a feltámadást szereted.
9: Igen, így van. Én ilyen
8: feltámadás. A lélekvándorlás, az nekem is még kétség, mert nem bizonyítottam be magamnak, hogy létezik.
2: Ugyanak az élnek a másik oldalán.
8: Viszont az
9: mert a kettő tényleg... kizárja egymást. Nagyon jól mondja a Gerló, a feltámadás és a lélekvándorlás kivalóan kizárja.
2: Szerintem ugyanak az élnek a két oldalra.
9: Nem. Nem, mert az éremnek két oldala van, és az lélekvándorlásnak sok.
5: Én nem tudom, hogy az-e a különbség, de
8: a kiszállok amúgy, hallgatlak idegesítsen.
5: A lélekvándorlás az nem valami olyan, hogy valakinek a lelke születés, akkor átszáll, mondjuk bemegy a bárdóba, a köztes lélekbe, és akkor onnan beleszáll egy akkor születendő gyerekbe mondjuk, vagy egy másik lénybe, és akkor abban él tovább, és aztán átszáll egy új lénybe. Igen. És ugye a lelkek száma igen. nem nő exponenciálisan.
2: Tehát végül is egy konstans energiafolyam, ami különböző.
5: A feltámadás az úgy van, hogy meghal mindenki, és aztán az utolsó ítélet napján mindenki egyszer csak föltámad, és sok-sok generáció egyszerre jelenik meg a temetőkből kifelé, és foglalja el az új helyét. És visszanőnek a levágott fejek, és...
2: Visszatérnék a könyvre egy pillanatra, hogy itt beleolvastam a könyvbe, most nem ugyan olvastam, csak azt látom, hogy azért olyan, mintha tudatosan alkalmaznál tematikán túl idegen szavakat, vagy idegen szándékot, idegen szófordulatokat. Tehát akár beszél a könyvben, akár franciával, német, horvát, hogy ez ennek mi a cél, hogy mennyire szándékolt, most tudom, hogy a monarchia, tehát hogy van benne.
5: Maguk a hősök.
2: Igen, de például a francia nincs, tehát azt mondom, hogy de vannak ugye, amikor ez egy írói eszköz, hogy mikor és milyen módon használta, hogy neked mi volt ez a célod, hogy ilyen szinten használsz?
3: Érzékeltetni a családnak a sokszínűségét, vagy a sokféleségét. Egyébként ez egy fiktív történet, nem önéletrajz, de a családi háttér, ami megjelenik benne, az abszolút az én családom. Ami egy sok nyelvű család volt, tehát én így nőttem föl, és valahogy ezt próbáltam meg
5: megmutatni. Német, olasz, horvát, magyar?
3: Igen.
2: De ugye a francia is van benne, hogy látom.
3: A francia az azért van benne, igen, mert mert hogy a könyvbeli nagymama, aki egyébként akit a saját nagymamámról mintáztam, és sokszor beszél franciául, és ez az életben is így volt. Tehát, hogy próbált franciául és németül szólni a húgomhoz, illetve hozzám, mint ahogy az anyámikat is így próbáltam.
9: Kint a Szabadkán mászkálok, ott van egy kút, vagy bármi, és ott három-négy nyelven van leírva, hogy mi az. Mert ez egy ilyen világ volt, hogy még a monarchia is, és ott még megmaradtak ennek a nyomai.
2: Persze, az más, én nem azt mondom,
9: hogy... Jó, csak mondom, hogy a monarchiának több nyoma maradt meg Szabadkán, mint Budapesten.
10: De még Magyarországon is nem olyan régen minden vonaton, minden ki volt írva valamiért oroszul, gondolom, mert hogy már 45 után az muszáj volt, de a többi az csupa monarchia belénye volt, tehát magyarul, németül
9: franciául
10: és olaszul írták ki a dolgokat. Nem, franciául nem is.
9: De a vonaton franciául ki volt.
2: Horvátul is ki volt.
9: Hogy gondolsz el a horvát életre, ezt egy picit még mondjad, mert ez egy kicsit, nem kicsit érdekel, hanem nagyon érdekel, csak hogy mondtad, hogy az identitásod az bonyolultabb.
3: Hát nekem nekem ez normális volt nagyon sokáig, tehát ezt az iskolában szembesültem azzal, hogy én nem vagyok magyar. Tehát nekem teljesen természetes volt, hogy én otthon vagyok Zágrában is, meg Budapesten is, meg a határnak mind a két oldalán, meg hogy ott vannak a rokonok. Szóval egészen sok egy gyerekkoromban én úgy éltem, hogy nem fogtam föl, hogy Budapest, Pécs, meg Zágrában az külön országokban van. Vagy nem volt zavaró az, hogy valakik a családban más nyelven beszélnek. És amikor az iskolába bekerültem, akkor volt ilyen az első ilyen, hát nem mondom, hogy konfliktusok, de hogy ilyen rácsodálkozások, hogy nem, tehát hogy mások nem több nyelven élnek, meg másoknak nincsenek a határ túloldalán máshogy beszélő rokonaik, és akkor így lassan, nagyon lassan, egyébként 20-valány éves koromban kezdett az lecsepegni, hogy teljesen másfajta kulturális mintákat is adott ez nekem, mint amit egy színmagyar családba felnövekvő valaki kaphat. Egészen alapvető dolgokra gondolok,
9: hogy most... Egész életedre vonatkozóan jó dolog, hogy multikulturális hatás érne.
3: Jó dolog szerintem. Tehát sokkal több nézőpontot tesz lehetővé. Igen. Tehát nincs ez a fajta... Senkit nem akarok megmenteni, de az a fajta bezárkózás nincsen benne. Tehát mindenhol más, hogy mindenhol otthon érzem magam.
9: Jó, mert érted, igen. A szemszögeket el lehet veszíteni szép lassan az emberi, beleesik egy multikulturálisból, egy monotípusú kultúrában, ami, és akkor igen.
2: De visszajön. Bekerülsz vissza egy ilyen körülbelül, és nem örökölözted
3: el. Nem tudom, hogy nekem kívülről nézve ezt néha olyan, amikor megpróbálok elmenni rövid időre, aztán persze mindig visszahúz a szívem, mert főleg az anyanyelvem miatt, nem mégis csak a magyar az anyanyelv.
10: Na, hova elmenni, Horvátországba?
3: Akár oda, vagy elmenni Olaszország, vagy tengerre elmenni, nem tudom, mert mennyi időre csak tudok. Szóval, hogy onnan például nézze a magyar közösségi oldalakat, vagy az, hogy mi folyik az interneten, az ilyen egészen vicces. Tehát, hogy itt mindenki egymásnak esik olyan dolgok mentén, amiről Európában senkinek gőze sincsen. Tehát, hogy olyan sérelmek fortyognak, meg olyan indulatok mentén megy ez a belső harc, hogy tényleg az a köldöknézés a legjobb szóra, tehát hogy semmi másról nincsenek elfoglalva néha szerintem azok, akik itt élnek, és ez mondjuk kintről nézvén egészen extrém, vagy
2: de neked mennyire van látás, hogy kívül kint milyen harcok folynak?
3: Ugyanilyenek, tehát nem erről van szó, hogy nem jobb.
9: Három nap alatt érzem már azt, hogy
2: ja, hát én is
9: kint vagyok, hogy vissza kell állnom az itthoni állapotra.
2: Igen, de én is sokat utaztam, és sokat éltem külföldön, úgy gondolom, hogy máshol is megvannak ugyanezek azért, csak maximum a szintje nem ilyen, vagy a mérték nem ilyen, vagy nem ilyen, és érzékelsz abból annyit, amit én nem vagyok.
3: Én inkább azt mondom, hogy a kíváncsiság az, ami máshol megvan, a más
2: az dolog igaz.
3: Iránt. Itthon a meg nincs meg, tehát itthon meg ez a köldök, tehát csak önmagunk van a fókuszban, csak az érdekel mindenki.
2: Igen, csak én azt mondom, hogy nem nagyon lehet annyira rálátni, ha nem vagy benne szervesen más kultúrában, nem lesz ott.
10: Nem is az, hogy rálátni, hanem ha madár távlatból látod, akkor egy kicsit másképp.
3: Igen, de ez mindenre igaz. Gondoltam.
2: Tehát, hogyha mondjuk a horvát belül, nem tudom, politikában vagy életérzésben vagy benne, és mondjuk eltávolodsz onnan, ott lehet ugye összetapasztalni.
10: De akkor egy másik oldal. Tehát, hogy a köldöknézés az azt is jelenti, hogy annak, aki a saját köldökét nézi, annak nincs elég figyelme arra, hogy másokra is odafigyeljen. Tehát a magyaroknak ma pillanatnyilag fogalmas.
2: De én csak azt mondom, hogy nem feltétlenül magyar sajátosság.
10: Egyes halomtól
2: lehet, hogy a mértéke az
10: meg Debrecentől keletre, úgy tudom, Záhonytól északkeletre, mit tudom én, Letenyűtől. Szóval, hogy a határaig túl mi van?
2: Igen, nem, de mondom, hogy szerintem ez alapvetően emberi sajátosság, akiben van.
9: Nem tudom, hogy emberi.
2: De a magyar az biztos, hogy valami nagyon extrém mértéket ölt, csak nem tudom, én nem látom.
3: Igen, szóval, hogy valahogy egy globális dolgok iránt szerintem kevésbé érdeklődnek. Én legalábbis ezt tapasztalom. Tehát, hogy Olaszországban mondjuk sokkal égetőbb kérdés adott esetben az, hogy mondjuk a bolygó helyzete milyen. Tehát jobban, több ember.
2: Ne felejtsd, hogy jobban élnek az emberek sokkal. Még akár tehát, és hogyha valaki sokkal jobban él, akkor engedte meg magának a lerugaszkodottabb érdeklődési területeket is.
3: De mondjuk aztán nem tudom elrugaszkodatnak nevezni, amikor így nagyjából megfulladunk lassan, meg kiirtották fél Brazília összes esőerdejét, tehát hogy ez szerintem nem más.
2: Nem, úgy értem, hogy az emberi szükségletek, és nem tudom, a Maslow-féle, mindenki alapvetően az egyéni szükségletek kielégítésre törekszik. És akkor tud különböző szintekre jutni, hogyha azok ki vannak elégítve. És az alapvetően, hogyha itt a lakosság egyharmada éhezik, nem tudja, nem tudom, minimális napi szintű harcot kell folytatnia, lekötik minden energiát, nem tudom.
9: Hogy a magyar lakosság egyharmada éhezik, attól a magyar tudomány, vagy projekt, vagy innováció kérdése...
2: Az is bezárt, egyetértek
9: csak ezzel. Azt mondom, hogy az attól elvéletén még nem kell, hogy leálljon. A nagyobb probléma az, most az éhező tömegeket félretolva is, az érzésed van, hogy egy bezárt rendszerben forrók.
2: Egyetértek, én nekem is az az állapot, hogy Magyarország kapcsolatban, szerintem ez alapvető sajátosság, csak Magyarországon, mintha ez intenzívebben jelentkezne.
9: Hát igen, ezt mondjuk, hogy intenzívebben jelentkezik. Nem tudom, milyen a mexikói, mert ugye akkor gyorsan meg kéne nézni egy példát, hogy Juárez városában a polgárok mennyire élik meg a demokráciát.
2: Mert azért nulla mert ott vagy részben Szerbiában, azért, hogyha úgy élni Szerbiában, hogy csak ott élni, és akkor hát ugyanaz érzésed lenne.
9: Nem ugyanaz, ez nem
2: nincs,
9: igaz.
2: Nincs az érzésed.
9: Ott is van korrupció, de ott más. Ez a korrupció is más, meg az a korrupció
2: igen,
9: is
2: mert más. Mert más szinten vagy kötődve ahhoz az országhoz. Ezt mondom, csak azt mondom. Biztos, hogy nagyon nagy különbségek vannak. Főleg Olaszországot, nem biztos Magyarországgal, de hogy Szerbiában, hogyha ott laknál, lehet, hogy ugyanazok a problémák foglalkoztatnának, mint itt.
9: Mondok egy példát. Szerbiában, amikor a maffia főnök énekel az esküvőn, mindenki mosolyog. Magyarországon pedig a magyar nemzet leleplezi az esküvőn föllépő maffia főnököt, aki énekel, és tök egészen más az optikája annak, mert valami mindig megváltozik. Kézzed, tulajdonképpen nekem nagyon furcsa volt, hogy ezek a szerbek mennyire szeretik az ő maffia főnöküket, és milyen szépen énekel. Uh-huh. Van Balkán a dologban, tényleg szépen énekel. Tehát nem tudom elképzelni a portikról, hogy szépen énekel. Tehát azért van, hogy van más típusú.
2: Igen, van ilyen.
9: Nem összemérhetőek.
2: Nem. Erre mondta, ezzel próbáltuk, itt volt a tört, vagy aki volt, beszéltünk, hogy létezik a népűek, mert nem lett karakterisztika. Mert ez azzal is összefügg. Hős azt mondta, hogy bizonyos szempontból létezik, és ez megerősíti azt.
9: Hát figyelj, hogyha megnézed, valaki egyszer kérte, hogy híreket keresek a médiába. Nem viccelek, alig van hír a médiába. Tehát a klasszikus értelemben keresek, tehát ugye nem a médiából származó hír forrását keresem, hanem olyan tudod, mikor ilyen. Kinyerte meg a vitorlás versenyt. Ilyen értelemben a magyar média szerintem mérhetetlenül bezárkózott.
2: Tehát de az egész társadalom
9: önmaga reflexióját folyamatosan gerjesztő, tehát tulajdonképpen például hír az, hogy akár az Indexet, vagy akár a 444 mit válaszolt a minisztériummal. És gondoljatok bele, hogy két média szervezet kommunikációja, mondjuk ki, hogy az nem hír. Nem felel meg a topic comment annak elméletének, amely szerint a hírben kell bizonyos elemeket
2: szorolni. De ez összefügg már megint az egész magyar bezárkózás.
9: Azt nem összefügg, csak mondom, hogy ez szerintem súlyos lett nálunk, súlyosabb, mint talán Romániában, vagy Szlovákiában, vagy Lengyelországban.
2: Egyet értek ezzel is, csak mondom, hogyha ott érnél, akkor lehet, hogy ugyanolyan problémákkal foglalkoznál.
9: Az ugyanúgy fájna, inkább az, amit akarsz, ugyanúgy fájna. Mert megfigyeltem, hogy egy szerb miniszter korrupt, képzeljétek, az nem zavar. Ennyire magyar a lelkem, hogy egy magyar miniszter korrupt, az meg zavar. Holott ez nem más, mint a hazaszeretetre példa. De nem. A horvátokról hallasz hírt, egy kicsit jobban érdekel, nem?
3: Jobban, ez a legjobb példa, amikor van a magyar-horvát meccs, akkor...
9: Kinek
3: ez, igen, ezt majd hiszem megkérdezték, nem, egyiknek se tudok, de mindenképpen örülök, akár mi lesz a végeredmény.
9: A nők mindent megoldanak, a lehetetlen helyzeteket.
10: Horvátok a jobbak.
9: Miben? fociba, igen, de nem erről, a vízilabdáról.
10: Ja, a vízilabdában ott probléma. Ott probléma.
9: Egyetlen...
2: Mi probléma?
10: Hát egyformák, ott kb. Egyformák.
9: Nem egyformák, te mondtad.
10: Szerben jobbak?
9: A csajommal egyetlen kérdésben vagyunk nagyon súlyosan fasírba, ő a szerbeknek drukkol, én a magyaroknak. És képzeld, én mondtam a vajdasági magyaroknak, hogy lehettek ilyen aljas árulók? Képzeld, a szerbek most drukkolnak a vajdasági magyarok.
3: Mindig is úgy tették.
9: Igen. Azért mondom, hogy... már dolgozol új könyvön, mert mondtad, hogy egy könyv nem könyv.
3: Igen, hát ennek van egy... Tehát ugye ez egy ikerpárról szól, és ez a könyv, ami megjelent, ez az ikerpár egyik részének, vagy felének a szemszögéből íródott.
10: És akkor megírod a
3: párját. Most megírom a párját is, pár történetet, hogy
2: hol látja a másik.
3: De igen, igen, és lesz majd egy család. Hát arról még aztán végképp korai beszélni. Tehát egyelőre még csak arról van szó, hogy a másik lány is elmondja ugyanezt a történetet. Pontosabban nem ugyanezt, hanem tovább építi azt a világot, amit megismerhetett az olvasó ebből a könyvből.
11: És van valami konkrét munkamódszered, vagy szabályozott, hogy te naponta meddig érsz, vagy hány órát, vagy
3: mennyire vagy? Én teljesen képtelen vagyok, tehát én megpróbáltam azt, hogy becsületesen fölkelek reggel, mint a normális írók, és neki ülök írni, de ebből az lett, hogy a 8. kb. Után visszafeküdtem, úgyhogy ezt a módszert feladtam. És végül is az körvonalazódott, hogy valamikor este 9-es évek között, hogyha van rá időm, tudok írni, ami azt jelenti, hogy...
9: De akkor már kész van a fejedben, hát igen, akkor már csak tök jól írva.
3: Igen, igen.
2: De ezt kérdeztem én is, de akkor nincs meg az ilyen...
3: Nincsenek vázlataim, meg nincsenek ilyen különféle trükkjeim, meg technikáim, meg semmi, tehát egyszerűen fejben megírom a történetet, és tanulom.
9: És amikor fejben érsz, tudsz mást is csinálni, mert nők képesek. Tehát, hogy tudsz autót vezetni, miközben
3: érsz. Nem, egyet nem tudok autót vezetni, nincs jogosítvány,
9: ja, hanem jó,
3: csak
9: jó.
3: Biciklizni szoktam.
9: Nem, én neki mennék, ha fejben írok, akkor én neki megyek, érted, a falna, mert befelé figyel az ember. De akkor azt mondod, tök...
3: Szerintem működik több szálon is a történet.
9: A nők képesek, tudod.
10: Még férfiaknál is több szálon gondolkodás, de hogy...
11: És az megjelen egy nagyon hülye kérdés, de az, amikor már kinyomtatták, megjelent, jönnek az első kritikák, utána nem gondolod, tehát azt érzed mindig, hogy ez egy kerek egész, vagy pedig van, amit esetleg megváltoztatnám, vagy utólagít eszedbe, hogy hát, talán itt valamit kicserélnék.
10: Nem is a kritikák, amikor már kijött a nyomdából.
9: Aha, igen. Hát akkor már vége, akkor kész, nem?
3: Nem, én iszonyatosan szőrözős író vagyok, tehát hogy ami megjelent, abból majdnem ugyanennyi volt, amit kidobtam. És a végeredmény az majdnem az, amit szerettem volna, de azért még mindig találok benne olyan pontokat, amit máshogy csinálnék, csak ez az, amivel már tudom, hogy nem szabad foglalkozni, ez már tényleg az őrület határa.
2: Ez úgy, amikor legyesz a vágás, nem? Hogy jól tudja vágni utána a készülékből, nem? Szeretem.
9: Jó, köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzá, és így jár könyveket. Azt szoktam mondogatni péntekenként, hogy szeretkezzetek, olvassatok könyveket, ilyeneket mondunk.
10: Szeretkezzetek, imádkozzatok, és olvassatok könyveket.
9: Nekem vannak barátaim, akikkel mind a mai napig könyveket olvasunk, azért ez egyre kisebb társaság, azért mondjuk ki, nem? Nem érzed?
3: Hát a megjelent könyvek szemából semmiképp, mert különben miért érni meg?
10: Példány szemából már.
3: A példány szemből már igen. Igen. Tehát régen több ezer példány befolyott egy könyv, most meg a 800 befolyó, az már.
10: Tolsztoj meg ilyenek több százezes példány szemben jelent.
9: Oké, gyerekek, de én azt a mozdulatot, hogy itt tartod a könyvet és olvasod, egyre ritkábban látom. Lehet, hogy igazatok van, csak nem látom az olvasó embert, nem látom.
10: Nagyon sok olvasó embert
9: látom. Tessék. De nem, csak azt mondom, hogy jó, azt mondjátok, semmi gond.
2: De van gond, hát csökken az olvasói réteg.
9: Hát én nem tudok már kivel beszélgetni, mert már senki nem olvas. Jó, hát veletek meg a szabályban szoktam, csak mondom, hogy észrevettem, hogy az én már nem ugyanaz van. Emlékszem, régen megjelent egy könyv, mi az, hogy társadalmi vita volt. Spíró ért egy, nem X-ek. Végig söpört a... Ja. Most mi söpört végig így a magyar irodalomban? Mondjátok
2: hát
9: már meg.
2: Én nem. Én a mai magyar kortársaságban, én nem nagyon látok. Tehát én távol tartom magam. Most talán. Tehát, hogy értem, hogy amiket megjelennek, én nem tartom olyan jónak.
9: Na jó.
2: Még én most olvastam legutóbb Hidas László, az tetszett. De én alapvetően nem. Nekem például Bodrog, vagy Bodor Ádám.
9: Bodor Ádám.
2: Azt
9: Jó, végem van. Puszikán, köszönjük, Orsi. Küzd tovább.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Kell takarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívuson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takarul.

0: A kecske és a három gidó. John Kránga meséje. Volt egyszer egy kecske, és annak három gidója. A három közül a legnagyobbik és a középső olyan orcátlan helytelen volt, hogy a nyári légy is elbújt előlük. Annál szorgalmasabb és szófogadóbb volt ellenben a legkisebbik. De hát, öt ujja van az embernek is, és ahány annyiféle, nem hasonlít egyik a másikhoz. Egy szép napon a kecske behívja kintől a gidóit, és azt mondja nekik. Drága gyermekeim, én elmegyek az erdőbe valami kis ennivalóért. Ti zárjátok be utánam az ajtót, aztán hallgassatok egyik a másikra, nehogy véletlenül kinyissátok, míg hangomat nem halljátok, mert amikor megérkezem, jelt adok, hogy megismerjetek. Halljátok csak ilyen formán. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki, mert anyátok hoz nektek szájában levelet, tőgyébe friss tejet, sódarabot, nyalnivalót, édes málét, nagy darabot, hóna alatt virágcsokrot. Na, megértettétek, mit mondtam? Meg, édesanyám, mondották a gidók. Aztán bízhatom bennetek? Ne féljen semmit, édesanyám, szájaskodtak a nagyobbak. Szóval fiúk vagyunk mi, és amit egyszer megmondottuk, azt megmondottuk. Hát, ha úgy van, akkor gyertek, csókoljon meg édesanyátok. A rossztól őrizzen meg titeket az Isten, és tartson meg egészségben. Járj szerencsével, édesanyám, szólt a legkisebbik gidó, s a szeme könnyes volt. Isten segéljen, hogy visszatérhess, és hozz nekünk eledelt. Azzal a kecske kifordult a házból, s elment dolgára. A gidók pedig bezárták az ajtót utána, és a reteszt is ráhúzták. De hát van egy régi közmondás, a falnak füle, s az ablaknak szeme van. Biza, most is úgy volt, hogy egy ravasz farkas, aztán tudjátok csak melyik? Épp a kecske komája, aki régóta leste már az alkalmat, hogy a gidókat felfalja, ott fülelt a falnál a házmeget, míg a kecske a gidóit oktatta. Jól van, gondolta magában, itt az alkalom. Ha rávinné őket a bűn, hogy az ajtót kinyissák, váljék egészségemre. Tudom, bizam, megkopasztanám, s megnyúznám őket. Ahogy ezt kimondta, már ott is volt az ajtónál, és elkezdte. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki, mert anyátok hoz nektek szájában levelet, tőgyébe friss tejet, sódarabot, nyalnivalót, édesmálét, nagy darabot, hóna alatt virágcsokrot. Hely, nyissátok ki hamar, drága gyermekeim, de hamar! Nem halljátok, fiúk, szólt a legnagyobbik. Ugorjatok, s nyissátok ki azt az ajtót, mert jön édesanyánk az ennivalóval. Szegény fejem, szólt a legkisebbik, nehogy elmenjen az eszetek, s kinyissátok, mert jaj nekünk, ez nem édesanyánk, én a hangjáról ismerem. Az ő hangja nem ilyen vastag és reket, hanem szebb és vékonyabb. Ahogy ezt a farkas meghallotta, elment hamar a kovácshoz, hogy a nyelvét és a fogait megélesítse, hogy a hangja is vékonyabb legyen. Aztán visszatérve újra elkezdte. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki! Na látjátok, mondta megint a legnagyobbik, ha rátok hallgat az ember, hogy nem anyánk, nem anyánk, ki volna más, ha nem anyánk? Sze nekem is van fülem, én megyek és kinyitom. Bátyám, drága bátyám, szólt a kisebbik, hallgassatok rám is, hát ha később jöv valaki is azt mondja, nyissatok ajtót, itt van ángyótok. Erre ti mindjárt kinyitnátok az ajtót? Hát nem tudjátok, hogy ángyónk akkor halt meg, amikor a fehér farkasok, és csak a poroha megvan szegénynek?
1: Eredj már!
0: Hát nem jól mondom én, szólt a legidősebb. Hely!
1: Azóta rossz ez a világ, amióta fejlett a farokból. Ha az ilyenekre hallgatnénk, anyánk mind várhatna, és ülhetne kint. Én bizony megyek, és kinyitom.
0: Erre fogta magát a legkisebbi, béhamar a kéménybe,
1: a lábával, a párkányon, orrával, a koromban. Hallgatott, akár a hal, s reszketett az ijegységtől, mint a nyárfa levél. De hát az ijegység is Isten adománya. A kicsi után sipirc, a középső is béhamar egy teknő alá, s ott úgy, ahogy lehetett, összekucorodott az ijegységtől reszketve, meglapult, mint a dinnye a kukoricásban, mert bizony szégyen a futás, de hasznos. A nagyobbik ellenben az ajtó megé húzódott, s nyissam, ne nyissam. Végül is a reteszt elhúzta. S hát, mit lát, Uram Isten? De hát azt gondoljátok, volt ideje sokat bámulni? A farkasnak úgy villogott a két szemes, olyan éhes volt, úgy korgott a gyomra, hogy se szó, se beszéd, és ham! Elkapta a Gidót a torkánál. Aztán egyszeriben leharapta a fejét, és úgy megette, de akkora étvágyal, hogy az ember azt gondolta volna, nem elég egy fél fogára se. Aztán megnyalta szépen a száját, és elkezdett nagy nyugtalanul a házban szaglászódni.
2: Nem tudom, többen voltak itt, vagy én hallottam rosszul. De mi az Isten, mintha földbe bújtak volna? Vajon hol lehetnek?
1: Szaglászott erre, kotorászott arra, tehát mind forgolódhat, nincsenek a Gidók sehol.
2: Na nézz oda, még ilyet se láttam. De hát nincs otthon kaszálnivaló, miért ne pihentessem meg egy cseppet vén csontjaimat?
1: És azzal nagy nehezen összekucorodva a tekenőre telepedett. És hogy volt, hogy nem volt, nem tudom. Elég az hozzá, hogy vagy a tekenő repett meg, vagy a koma tüsszented. Hát a Gidó mit csináljon? Amennyi hideg, az mind kirázta, s viszketett a hát a szegénynek.
3: Egészségére, keresztapám!
2: Gidó, Gidócska! Vagy mi is vagy? Hát itt voltál, kedvesem! Na gyere csak ide keresztapádhoz, hadd csókoljon meg téged!
1: Azzal felemelte szépen a tekenőt, ki a Gidót a fülénél fogva, és úgy elgyámbázta, úgy feldarabolta, hogy foltnak való sem maradt a bőréből.
2: Jól mondta, aki mondta, hogy a madár is a nyelve miatt leli vesztét?
1: A farkas még szaglászott aztán, amíg szaglászott, hogy hát, ha akad még valami a házban, de bizony nem akad. Az okos kis Gidó úgy hallgatott a kéményben, mint hal a ciberében. Ha már senkire sem akadt, mit csinált a farkas? Kiagyalt valamit. Fogta a két vigyorgó Gidó fejet, és kirakta az ablakba, hogy azok úgy tűntek, mintha kacagnának. Aztán, hogy még nagyobb legyen a kecske riadalma, a falakat bemázolta vérrel, és elment dolgára. Hát, ahogy kilépett a házból, a kis Gidó csak hamar leugrott a kéményből, az ajtót jól bezárta, s fejét vakarva elkezdtek keservesen siratni a testvéreit.
4: Drága testvérkeim, ha nem hallgatnak a farkasra, nem ette volna meg őket, s édesanyám szegény, nem is tud erről a szörnyűségről, ami a fejünkre szakadt.
1: Sírt zokogott a Gidó, hogy majd eszét vesztette. De hát mit tehetett volna? Nem ő volt a hibás azért, hogy a testvérei megkapták, amit kerestek. Hát, ahogy ott keserget, csak jön a kecske is. De úgy megrakva ennivalóval, hogy csak úgy liheget bele. És ahogy jött, már messziről észrevette az ablakban vigyorgó két Gidó fejet. Édesanyám, drága gyermekei, milyen örömmel várnak, és hogy kacagnak elémbe, ha látnak. Anyám, drága gyermeki, drága fürtös kis kecskéi! Nem volt oktalan a kecske nagy öröme, de hát amikor közelebb ért, mit lát? Uram Isten! Jéghideg borzongás futott végig az ereim, lábaim megcsuklottak, egész testét reszketés fogta el, és homályba borult a szeme, mert amit látott, bizony szomorú volt. Ő azonban csak mind ment,
0: ahogy tudott, egészen az ajtóig. Azt gondolta, hát ha csak a szeme káprázik. És ahogy az ajtóhoz ért, el is kezdte mindjárt. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki, mert anyátok hoz nektek szájában levelet, tőgyébe füstejet, sódarabot, nyalnivalót, édesmálét nagy darabot, hóna alatt virágcsokrot. Nosza ugrik hamar a legkisebbik, aki most már nem csak a legkisebbik, hanem a legnagyobbik is volt, kinyitja az ajtót, aztán csak ráborul az anyjára, s keserves könnyeket hullatva panaszkodni kezd. Anyám, drága édesanyám, nézze, hogy jártunk. Nagy szerencsétlenség szakadt a nyakunkba. A kecske nagy szemeket merezte, sokáig bámult szerte a házban, aztán elfogta a rettegés, és úgy maradt kővé meredten. De kis idő múltán összeszedte magát, s úgy, ahogy kiózanodva megkérdezte. Mi volt itt gyermekem?
4: Mi lett volna, édesanyám? Nem sokkal azután, hogy elment hazúzsul, csak halljuk, hogy valaki kopogtat az ajtón, s azt mondja. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki.
0: És aztán?
4: És aztán a nagyobbik testvérem, tudja, milyen helytel és boldogtalan, neki hamar az ajtónak, hogy kinyissa.
0: És aztán?
4: És aztán? Én elbújtam hamar a kéménybe, a kisebbik bátyám a tekenő alá, és a nagyobbik pedig, ahogy mondom, nem törődött semmivel, csak odaállt az ajtó megé, s a reteszt elhúzta.
0: És aztán?
4: Aztán? Ami volt, az rettentő volt. A mi keresztapánk, a maga barátja, farkaskoma tűnt fel a küszöbön.
0: Kicsoda? Az én komám? Aki megesküdött saját bőrére, hogy a gyermekeimet soha, de soha nem fogja még megijeszteni sem?
4: Hagyja már, anyám. Amit látja, jól megijesztett minket.
0: Na, hadd csak, megtanítom én, amiért szegény özvegyasszony vagyok, s egy rakás gyermek a nyakamon, még ő csináljon csúfságot a házamból, titeket pedig a füstre tegyen, kölcsönkenyér visszajár, a hétvágy semmire kellője, s még vigyorgott rám, s a fogait mutogatta. De nem vagyok én olyan, amilyennek gondol. Én nem szöktem át soha életemben a más kerítésén. Na, várj, komám!

0: Attól kezdve kereste folyton az alkalmat, hogy a komája baját ellássa. Nagy gondban volt. Nem tudta, hogy csinálja, mint csinálja, hogy komáját méltóképpen megbüntesse. Aha! Na várj csak! Tudom már, hogy mi az orvosságod, mondta magában. Csak csendesen, mert úgy elintézem én a komát, hogy a saját lábát fogja harapni kinyában. A háza mellett volt egy négy gödör, az volt most minden reménysége. Na, most megeszed a főztött farkas, komám, mert ez egyszer biztos, hogy nem szabadulsz. Most lesz, ami még nem volt. De láss munkához, kománé, mert ha nem volt, most akad dolgot a farkassal. Ahogy ezt mondta, fel is tűrte mindjárt a szoknyáját, neki gyűrközve tüzet gyújtott, és hozzáfogott, hogy ételt készítsen. Készített aztán töltött káposztát, rizses hús, túrós lepény, tejfeles tojásos kását, és más mindenféle ennivalót. Aztán megtöltötte parázssal a gödröt, és a parázsra valami szubas fát rakott, hogy a tűz csak úgy sem vegyen alatta. Azután a gödör száját egy alulról alig-alig megtámasztott vesszőgyékénnyel borította le, arra pedig zöld gajakat szórt, és a gajakra morzsalékos földet hordott. A földre sázsgyékén terített, aztán viaszból széket gyúrt a farkas számára. Majd a tűzön hagyta az ételt, hat hőjön, és elindult az erdőbe, hogy a komáját elé keresse, és meghívja a lakomára. Ment aztán, ment a rengetegbe, míg egyszer csak rá nem akadt valami rettentően mély, sötét szakadékra, és a szakadékban pedig a farkasra. Minden jót, kománé! Téged miféle szél hozott erre? Olyan legyen a szíved is, amilyen a kívánságot, komám. Hát aztán nem tudod-e, hogy a nyomorúság elviszen, amerre nincs is kedved? Ottné nem tudom, ki járhatott a házamnál, amíg oda voltam, de mondhatom, jól megcsúfolt. Hogy kománé, drága! Hát úgy, hogy a gidóimat magukba találta, és széttépte őket, hogy a bánat majd megölt engem is, csak özvegy ne legyen az ember. Menj már, ne beszélj, kománé! Most már akár megyek, akár maradok, mindegy az. A gidóim szegények az úr elé kerültek, és a mi feladatunk az, hogy lelkünkről gondoskodjunk. Éppen azért, amennyire kitelt az erőmből, valami tort rendeztem én is. Aztán úgy gondoltam, komám, téged is meghívlak, hogy megvigasztalj egy cseppet.
1: Örömmel, drága kománé, de ha lagzira hívtál volna, boldogabban mentem volna.
0: Elhiszem, komám, de hát mit csináljak? Sosincs úgy, ahogy mi akarjuk, hanem ahogy a fennvaló rendeli. Azzal megindultak. A kecske ment elől sírva, utána meg a farkas. Úgy tette magát, hogy ő is könnyezik. Istenem, te komám, szólt a kecske sóhajtva. Ami a legdrágább az embernek a világon, éppen abból nincsen része.
1: Hát biza, kománé, ki se lépnénk, ha tudnánk előre, mire lépünk ki a házból. Ne búslakodj annyit, egyszer úgy is oda jutunk mindnyájon.
0: Úgy van, biza, komám, szó se róla. De szegény fiókáim fiatalon mentek a más világra.
1: Hagyd el, kománé, úgy látszik az Isten is a kicsi fiókákat szereti.
0: Nem szólnék semmit, de legalább az Isten vette volna el őket, de így.
1: Istenem, te kománé, azt kérdem én is, mint a bolond, vajon nem a marci medve vetődött el a házad felé? Emlékszem, egyszer a málnásban találkoztam véle, és akkor mondta volt, nem adnád-e oda vajon az egyik fiadat, hogy szűcs mesterségre kitanítsa.
0: Szóból szó lett, s így beszélgetve megérkeztek a kománéhoz. Foglalj helyet, komám, szólt a kecske, aztán a széket a gödör fölé helyezte. Ülj ide le, s egyél abból, amit az Isten adott. Azzal egy cseréplábast megrakott töltött káposztával, és a farka serétette. Neki esett a mi farkasunk mohón az evésnek. Gugrucz, gugrucz, csak úgy habzsolta be egészébe a töltelékeket.
1: Isten nyugtassa meg az elhunytakat, kománé, mert bizony jó töltött káposztát készítettél.

S hát, ahogy lakomázott, egyszer csak rop! Észre se vette magát, és már bent volt a gödörben, az égő parázson, mert hát a szék viaszból volt, elolvadt, a vesződékeny pedig csak épp, hogy megállott. Úgy támasztotta volt ki a kecske, se jól, se rosszul, hanem ahogy éppen kellett a koma számára. Úgy, na! Most edd meg, amit főztél, a kecskével kezdtél te ki, a kecske ellátta a bajod. Jaj, kománé, jaj a talpam, húzzál ki, könyörgök, se sül még a lelkem is. De bizony nem húzlak, komám. Hadd el, mert úgy égett az én lelkem is a kicsi Gidóimért. Az Istennek tetszenek a kicsi fiókák, de nekem tetszenek az ilyen öregebbek is, csak legyenek jól megsülve. Tudod, úgy szépen pirosra. Kománé, pergelődöm, elégek, meghalok, ne hagyjál! Süljél csak, komám, s hallj meg, mert élve se vagy jó. Legalább múlik valamicskét a fiam ijegysége, mert bizony sok szőrödre van szükségem, hogy kifüstöljem belőle. Jusson eszedbe csak, utálatos, gonosz féreg, hogy esküdtél meg nekem a saját bőrödre, mégis megetted a Gidócskáimat. Sajog bennem a lélek, kománé! Könyörgök, húzzák is, ne kínozz annyit! Szemed szemért, komám, fogad fogért, mert te is jól eltaláltad az imént az írás szavait. Aztán kecske fogta magát, s a Gidóval együtt rádobott még egy bogja szénát a farkasra, hogy a tűz lángra kapjon. Legvégül pedig nekirontottak a kövekkel, s ami csak a kezükbe akadt, addig verték a fejét, míg csak szusz volt benne. Szegény kecske úgy vesztette el a kis Gidóit, de legalább a komájától, a farkastól is megszabadult. Mikor ezt a környékbeli kecskék hallották, erősen megörültek, összegyűltek aztán virasztani, s olyan evést, ivást csaptak, de olyant mulattak együtt, hogy messze ment a híre. Én is ott voltam, s mindjárt utána gyerekbe pattantam, aztán ide nyargaltam, hogy nektek a mesét elmondjam. Ráültem a kas szélére, úgy értem mesém végére, s megnyergeltem a világot, s jó emberek, mondtam egy nagy hazugságot.

0: a tájtos kecske. Egyszer volt, hol nem volt, nem is erős messze, csak Galambfalván. Volt egy talipásztor legény. Nem volt ennek a legénynek semmi egyebe az égvilágon, csak egy botja, és egy huncfut tájtos kecskéje. De tudjátok meg, hogy azzal a 100 darab jóval, amit a kezére adtak a gazdák, nem volt annyi baja, bosszúsága, mint az egy kecskével. Mindig félrejárt a jóseregtől. Nem lehetett semmi letteképpen becsületre szoktatni. Egyszer, mikor már erősen kijött a béketűrésből a szegény legény, fogta a botját, és amúgy istenesen ódalba hajítja a kecskét. Nagyot nyekken a kecske, de azzal csak tovább ugrándozott. A bot pedig, láss csodát, eltűnik a föld színéről. Odafutott a legény, keresi a botját, hát akkora lik van ott, hogy egy ember éppen jól befért ott. Gondolja magában a legény, hogy ő bizony nem hagyja ott veszni a botját, ha addig él is, mert egyebe sem maradt az apjáról. Rikkant egyet, szervusz világ! És azzal csak hupp, eltűnt, mintha sohasem is lett volna ezen az árnyékvilágon. 7 nap s 7 éjjel mind ment lefelé a legény, és csak akkor ért igazi földet a lába. Hát, édes jó Istenem, milyen országba került szegény feje. A réteken csupa aranyfű termett, a vizekben aranyhalak úszkáltak, és az erdőkben csupa aranytollas madarak fütyöltek. Megy, mendegél a legény, és ím egyszerre olyan fényes palotára talál, hogy szinte megvakult a nagy fényességtől. Csak a kapuján 3 gyémántalma világított gyertya helyett. Hát még a palotában. Gondolja a legény, egy életem, egy halálom, bemegyek. Hadd lássam, miféle népek laknak ott. Oda bizony be is mehetett, mert ott csupa tündér kisasszonyok voltak. Egyik szebb a másnál. Bezzeg volt-e keze fogója. Mindjárt körbevette ez a sok szép leány. Megfogták, s úgy megtáncoltatták, hogy a lelkit is szinte kirázták. Könyörgött szegény feje, hogy eresszék szabadon, ő a botját keresi. De bizony a leányok nem eresztették el, míg az óra éjfélt nem ütött. Ekkor azt mondta az egyik tündér kisasszony. Hallod-e, te szegény legény? Most már mehetsz, de arra ne is gondolj, hogy többet ez életben megtalálod a botodat. Ami egyszer idejő a ti országotokból, az többet vissza nem kerül, hanem adunk neked egy aranyvesszőt, és ahogy gondját viseled, úgy veszed hasznát. Hát tudd meg, hogy ennek a vesszőnek olyan csuda ereje van, hogyha elevenre ütsz, mindjárt szörnyed halaz. A nem eleven test meg úgy összezsugorodik az ütéstől, hogy a zsebedben is elviheted. Megköszöni a legény szép ajándékot, és gondolja, mindegy, mára nem is találja meg a botot, többet ér az aranyvessző annál. Azzal nyakába vette a föld alatti országot, és addig ment, hogy elért egy rézvárhoz. Hát, annak egyik ablakából egy szép leány hajol ki. Köszön a legény. Adjon Isten jó napot, ifjú leány. Adjon Isten neked is, szegény legény. Hol jársz itt, ahol még a madár se jár? Én bizony, feleli a legény. Jöttem, ahogy jöttem ebbe az országba, de hogy kerültél ide te? Azt mondd meg nekem. Könnyű volt nekem, te szegény legény, mert engem a 7 fejű sárkány hozott ide. Szóból szó lesz addig s addig, hogy a legény csak beszökött az ablakon, és megegyeztek, hogy megszöknek, míg a 7 fejű sárkány vadászni jár. De egyszer csak nagyot csendül a rézvár, s hát jó a 7 fejű sárkány. 7 singre szakadt előre a láng a szájából. Megijedt a leány, hirtelen bebújtatja a legényt az ágy alá. De bejön a sárkány nagy zakatolással, derendóciával, nagyokat cippogat az órával, és kérdi a leányt.
1: Ki van itt, hé? Miféle emberszagot érzek?
0: Elegetesködözik a leány égre, földre, hogy itt senki lélek nincsen. De hiába. A 7 fejű sárkány mindent össze-vissza hány, és a legényt megtalálta az ágy alatt. Na ez most bizonyosan szörnyű halálnak halálával hal meg szegény feje. De bezeg nem ijedt meg a legény. Eszébe jut, hogy van neki egy aranyvesszeje. Suhint egyet azzal a 7 fejű sárkányra, és ez úgy hanyat vágta magát, hogy a föld is megdöntült belé. Abba a helybe szörnyű halált halt. No, most mehetünk, mondta a legény. Ez ugyan fel nem ébredt többet az álmából. Kimentek a várból, s hát, lásd csodát. A rézvárból egy kicsi rézarma lett, pedig csak megsuhinte a legény az aranyvesszővel. Szépen a revébe tette, s tovább mentek. Amint mentek, mendegéltek, egy ezüstvárhoz értek. Hát, ennek az ablakából még szebb leány nézett ki. Szóba legyennek vele, s megtudják, hogy ezt meg a 14 fejű sárkány rabolta el.
1: Hiszen majd adok én annak,
0: erősködött a legény. Bementek a várba, és mikor a 14 fejű sárkány hazajött, a legény meg sem várta sem jó, sem rossz szavát. Fejbe kolintotta az aranyvesszővel, és a sárkány egyszeribe felfordult. Az ezüstvárból én csak rásuhintott, egy kicsi ezüstalma kerekedett. A legény ezt is eltette szép gondosan. Most már hárman folytatták az útjukat. Mentek, mendegéltek, hegyen, völgyön által, s ím egyszerre csak egy aranyvárhoz értek. Volt, amilyen volt az a kettő, de még az aranyvárból nézett ki gyönyörű szép leány. Mindjárt felszól a legény, hogy tartson velük, ha jobban szereti odafönn a más világban. Hely, hogy ne szeretném, sóhajtozott a leány. Elmennék én szívesen, de 24 fejű sárkány megöl, ha innét elmozdulok. Csak gyere ki, ne félj, biztatá a legény. Majd eligazítom én a dolgát a 24 fejű sárkánynak. Kettőt már megöltem, ő lesz a harmadik. Még jóformán nem is végezheti a beszédjét. Nagyot csendül bondul az aranyvár. Hát jó a sárkány, hogy a szájából 77 sinnyire szakad a veres láng. Megérkezik a várhoz, nagyot dobbant egyet, s kérdi.
1: Hát ti mit kerestek itt, emberizinket?
0: Mi bizony téged? Felelt a legény, s azzal úgy meglegyintette az aranyvesszővel, hogy mind a 24 feje leszakadt a testére. Hely, megörült a leány. Örömibe kiugrott az ablakon, éppen a legénynek a nyakába. Hálálkodott, hogy csak érjenek ki a más világra, soha meg nem felejtkezik róla. A legény pedig megsuhintott az aranyvárat, abból meg lett egy szép kicsi aranyalma. Azt is eltette. Elindult most a legény negyed magával, és addig meg sem állapodtak, míg annak a liknak a szájához nem értek, amelyik éppen az igazi világba vezetett. Megérkeznek a likhoz, indulnának is fölfelé. De hogy?
1: Hely, aki árgyélusa van,
0: rikkant egyet a legény.
1: Ide eljöttünk, de még magam sem tudom, hogy vergelődünk fel.
0: Bucsálódott a legény, vakarta a fejét, gondolt ide, gondolt oda, de semmi letteképpen nem tudott valami okosat kieszelni. Hát egyszer csak, amit így bucsálódnak, valami kecskemekegést hallanak. Megszólal a legény. Akár mi legyek, ha ez nem az én táltos kecském mekegése. No, ne féljetek, leányok, nem maradunk itt. Azzal odahajlik a lik szájához, a száját fölfele tartja, s nagyot rikkant. Cege, te! Hé! Hé! Cege, hé! Mekeke! Felelt vissza a kecske. Te vagy édes kecském! Szaladj! Kerisd össze, ami kötél van a faluban, kösd össze azokat, azután kösd a farkadra, erezd le a likon, s húzd fel minket innét! Mekeke! Hányan vagytok? Kérdi a tártos kecske. Csak 4-en! Kiállta a legény. Hát aztán, versze meg többet! Kérdi a kecske. Nem, édes kecském, csak keríts sok kötelet. Elfut a kecske, összekeríti, amennyi kötél csak volt a faluban, azokat összekötözte, aztán jól a farkára bogozta, s leeresztette a likon. Hanem, hogy szavamat össze ne keverjem, amíg a kecske odajárt kötélért, a leányok közrefogták a legényt mindenféle mézes-mázos beszédekkel, és elcsalták tőle mind a 3 almát, de még az aranyvesszőt is. Úgy egyeztek meg azután, hogy először felhúzatják a rézvárbeli leányt, másodszor az ezüstvárbelit, harmadszor az aranyvárbelit, s legutoljára a legényt magát. De bezzeg ezeknek sem kellett egyéb, csak fenn legyenek. Mindjárt összesúgtak-búgtak, hogy a legényt nem húzatják fel egészen, hanem amikor a kecske féligre felhúzta, elvágják a kötelet. Ők pedig tovább állítanak az almákkal meg a vesszővel. Úgy tettek, ahogy megbeszélték. De a szegény legény nem volt olyan erősen feje lágyára esett, mint ők gondolták. Gondolta magában, hogy próbára teszi azokat a fehér népeket. Vajon nem akarnak-e vele valami huncfutságot? Felkötött a kötélre egy jó nagy követ, és azt el is kezdte húzni a táltos kecske, de még féligre sem húzhatá fel, azok a fehér népek elnyiszentették a kötelet, s a kő visszasuppant. Hely, de elbusulta magát a szegény legény, s erőst meg volt keseredve, hogy őt így el tudták bolondítani azok a leányok. Kiabált fel a likon torka szakadtából, szólongatta a táltos kecskét, de viszony az nem mekegett vissza, mert azok a gonosz leányok magukkal vitték. No,
2: most már mehet, amerre a szeme lát, csak ki nem a hazájába. Hová tekeredjék? Merre facsarodjék?
0: Gondolja magában, ő bizony egyet sem ereszti búnak árva fejét. Ha már itt kell élni, hát vígan éli a világát. Elmegy a tündér kisasszonyokhoz, s kitáncolja minden búját, baját. Azzal nekiindult, s meg sem állott a tündér kisasszonyok palotájáig. Éppen jó estére ért oda, s hát a tündér kisasszonyok úgy táncolnak, hogy fordítják fel a palotát. Mikor aztán egy kicsit beléhagyták a nagy táncot, azt kérdi a legszebb tündér kisasszony. Hát te szegény legény, ugyan bizony, hogy kerekedtél ide-vissza? Elbeszélni a legény nagy szomorúan, hogy járt, mint járt azzal a három leánnyal, s ahogy elbeszéli, mondja a tündér kisasszony. Egyet se búsulj, te szegény legény. Nesze, adok neked most egy gyémánt veszőt. Azok a leányok bizonyosan újra várat csináltak azokból az almákból. De te csak suhincs meg ezzel a gyémánt veszővel mind a három várat, és megint három alma lesz azokból. A három almát megint suhincs meg egyszer-egyszer, és a háromból lesz egy gyémánt vár. Azt mondja a legény. Köszönöm a drága ajándékot, szépséges tündér kisasszony. De mit csináljak vele, ha nem tudok kivergődni a hazámba? Azon se évelődj, mondta a tündér kisasszony. Csak most siess el innét, mert mindjárt 12-t üt az óra. Majd csak eligazodol ezzel, vagy így, vagy úgy. Elbúcsúzik a legény nagy hálálkodással, s tovább megy. Amit menne, mendegélne, talál egy nagy fát. De ez akkora volt, hogy a legfelső ága éppen az égig ért. Ezen az ágon volt egy sasfészek, abban 6 sasfióka. Hát, lelkem, Istenem, egy rengeteg nagy kígyó csak tekerőzik fel a fán, és egyenest a fészeknek tart. Na, ez a falánk állat most bizonyosan mind felfalja azokat a sasfiókákat. De már azt nem hagyom, mondta a legény magában. Ugye neki, csak beléfogódzik a legalsó ágba, hirtelen felmászik a fára, elő a gyémánt veszőt, és olyat suhint a kígyóra, hogy az mindjárt lefordult a fáról. Hely, hálálkodtak a sasfiókák, hogy így, hogy úgy lesz, csak az anyjuk hazajöjjön. És így egyszerre csak nagy fekete felleg kerekedik a fészek alatt. Bezzeg, hogy éppen az öreg sas volt ez a felleg, mindenféle eleséggel jól megrakodva. Csak az egyik szárnya alatt hozott 12 őzet. Meglátja legényt a fészek mellett, s nagy mérgesen feléje legyint egy szál tollával.
1: Hát te mit keresel itt? Most mindjárt halálfia vagy.
0: Oly, sírnak, csipognak a fiókák, hogy ne bántsa azt a jó embert, mert az életüket mentette meg.
2: Azt mondja az öreg sas.
1: No, te legény, azt hallom, hogy megmentetted a fiaim életét. Mivel szolgáljam meg?
2: Hely, sóhajtott a legény. Nagy lenne az én kérésem még neked is.
1: Talán bizony ki szeretnél jutni ebből a mi hazánkból.
2: Ennyi, de eltalálod, te öreg sas. Álmélkodott a legény.
1: Noha csak ez a baj, az még nem sok.
0: Azzal nagy hirtelen felvetett a hátára egy nagy átalvető elemózsiát, a legényt ráültette, s meghagyta neki, hogyha enni kér, csak vessen neki mindig egy-egy jó falást az átalvetőből. Felül a legény a sas hátára, s ez repül is, de úgy, hogy amerre szárnyalt, rettentő nagy fergeteg támadt utána. Csak repült, repült a sas felfelé alikon, s mindegyre kért egy-egy falást az átalvetőből. Egyszer-kétszer még nagyokat rebbentett, és azzal a lik száján voltak. Ott letette a legényt, elbúcsúztak egymástól, a sas visszarepült, a legény pedig útnak eredt, ha valahol megtalálná három várat. Megy, mendegél, hegyeken, völgyeken által, országvilág ellen, s hát egyszer kecskemekegést hall. Megáll a legény, s hallgatózik, fülek mindenfelé. Ez bizony az én tártos kecském. Megy a mekegés után, s addig megy, hogy egy rézvárat ér.
2: No, hiszen ez kellett neki is. Az ablakban ott ült nagy pirimókusan az első leány. Megállj, gondolá a legény, mindjárt a zsebembe kerülsz te.
0: Azzal csak megsuhintá a várat a gyémánt veszővel. Alma lett belőle, s a zsebébe tette. Megy tovább, s megint kecske mekegést hall. Addig megy a mekegés után, hogy az ezüst várhoz ér. Ezt is megsuhintja, s a várból lett almát leányostul zsebébe teszi. Így tett az aranyvárral is. Mikor mind a háromból alma lett, megsuhintá újra azokat, és a három almából olyan gyémánt vár lett, hogy nem volt annak párja hetet hét országban. Nosza mindjárt bement a várba, de szeme szája elállott a sok minden fényességtől. Azt hitte, hogy megvakul a szertelen ragyogástól. Végigjárta rengeteg nagy szobákat,
2: de csak nem tudta, hogy melyikbe telepedjék meg. Akkor át sóhajtott, hogy a gyémántvár is megmozdult belé. Hely, csak volna itt még valaki. Még ki sem mondta, hát csak megnyílik egy ajtó, s a nyakába szökik éppen az a tündér kisasszony, aki a gyémánt veszőt ajándékozta. Te az enyém, én a tied. De bezzeg, lett nagy sokadalom, lakodalom. Táncolt minden lélek, de legelől a tártos kecske, hogy minden ablakot kirúgott nagy kedvibe. Holnap a kecske legyen a vendégetek.

0: egy öreg anyakecske, s annak 7 gidácskája. Úgy szerette őket, ahogy csak anya szeretheti a gyerekeit. Egyszer elségért készült az erdőbe, összehívta gidákat, és így szólt hozzájuk. Kedves gyerekeim, kimegyek az erdőre. Vigyázzatok, óvakodjatok a farkastól. Ha beengeditek, szőröstül, bőröstül fölfal benneteket. Furfangos állat a farkas, még azt is megteszi, hogy idegen bőrbe bújik. De ha jól figyeltek, reszelős hangjáról, fekete mancsáról nyomban ráismertek.
1: Vigyázzunk, édesanyáskánk, hogy is ne vigyáznánk?
0: Mondták a gidák.
1: Elmehetsz nyugodtan.
0: Erre a kecske mama búcsút vett tőlük, és elindult az erdőbe. Alig telik el egy negyed óra, kopogtatnak az ajtón, s valaki beszól.
2: Nyissátok ki, kedveseim, én vagyok itt, édesanyátok. Mindegyiteknek hoztam valami finomságot.
1: Nem nyitjuk ki,
0: kiabálták.
1: A mi édesanyánknak kedves lágya hangja, a tiéd meg csúnya, reszelős. Nem is édesanyánk vagy te, hanem a farkas.
0: A farkas mordult egyet, bosszantotta, hogy így túljártak az eszén. Kapta magát, elszaladt a boltba, vásárolt egy jókora darab krétát. Minek neked az a kréta, ordaskoma? Tréfálkozott a boltos. Talán beiratkoztál az iskolába? De a farkasnak nem volt kedve a tréfához. Végigmérte a boltost úgy, hogy annak majd elhűlt a vére. Azt sem tudta, hogyan szabaduljon a kedves vedőtől. A farkas pedig megette a krétát, s attól egyszerre vékony lett a hangja, szinte maga sem ismert rá.
2: No, gondolta, ez így jó lesz.
0: Azzal visszament kecskéjékhez, megint bekopogtatott, s megint beszólt nagy mézes mázossal.
2: Nyissátok ki, kedves enyém, én vagyok itt édesanyátok. Hoztam mindegyiteknek valami jó falatot.
0: De már annyira kívánta a gida húst, hogy nem tudta megállni, hogy bele lessen az ablakon, és szemügyre ne vegye a kívánatos pecsenyét. Éppen csak egy pillanatig tartott az egész, aztán már is lekapta a fejét, nehogy észrevegyék, de a mancsát meggondolatlanul otthagyta az ablakpárkányon. A gidák meglátták, és visszakiabáltak neki.
1: Nem nyitjuk ki, de hogy nyitjuk, a mi édesanyánknak szép fehér lába van, a tiéd meg csúnya, fekete, nem is édesanyánk vagy te, hanem a farkas.
0: A vén ragadozó dühösen körülszaglászta a házat, nincs rajta valahol rés, ami befurakodhatna. De még egy fia repedést sem talált. Erre nagy mérgesen elszaladt a pékhez. Megütöttem a lábamat, kenj rá gyorsan egy kis tésztát. A péktől meg loholt a molnárhoz. Szórd be hamar liszttel a mancsomat! A molnár nem tudta mire vélni a furcsa kívánságot. Na, ez a hamis jószág. Megint rosszban töri a fejét, gondolta. Hímezett, hámozott, de a farkas rámordult. Egy, kettő, vagy nyomban fölfallak! A molnár megijedt. Nem teketóriázott tovább, beszórta liszttel a farkas lábát, úgy, hogy az tiszta fehér lett. Akkor a rossz csont harmadszor is bekopogtatott a kecskéjék ajtaján.
2: Nyissátok ki, kedveském! Én vagyok itt édesanyátok! Találjátok ki, mit hoztam nektek az erdőből!
1: Előbb mutasd meg a lábadat!
0: Szóltak odabent az óvatos kis gidák. A farkas nagy bátran föltette csirízes, lisztes mancsát az ablakpárkányra. Fehér volt, a kecske lába sem lehetett fehérebb. Erre a gidák nyugodtan ajtót nyitottak. Bezzeg megrémültek, amikor meglátták a dühös ordast. Ahányan voltak, annyi fele menekültek. Az első az asztal alá ugrott, a második az ágyba bújt, a harmadik a kályhába, a negyedik a konyhába, az ötödik a szekrénybe, a hatodik a mosdótál alá, a hetedik meg a fali órába. De a farkas megtalálta őket, éhes is volt, vérges is volt, egymás után mind bekapta. Csak a legkisebbiket nem lelte meg, azt, amelyik a fali órába rejtőzött. Mikor jól lakott, odébb állt. Lefeküdt kint a réten egy fa alá, és elaludt. Nem sokára megjött az erdőből a kecskemama. Majd meghasadt a szíve attól, amit látott. Az ajtó tárva nyitva, asztal, szék, lóca egymás hegyén hátán, a mosdótál összetörve, vánkos takaró lehúzva az ágyról. Jaj, kereste a gyerekeit, de hiába. Sorra kiabálta a nevüket, de nem felelt senki. Végül, amikor az utolsót hívta, megszólalt egy cingár hangocska.
1: Itt vagyok, édesanyám!
0: Hol? Kiáltotta kétségbe esetten szegény kecskemama, és föl-alá rohangált, szaladgált a romok között. Hol vagy, édes lelkem?
1: Itt vagyok az órában!
0: Cincogta a gida. A kecskemama fölágaskodott, és kiszedte az órából a csemetéjét. A többit siratta, ennek az egynek meg úgy örült, hogy csak úgy potyogtak a könnyei. Hát még akkor hogy potyogtak, amikor a legkisebbik gidától megtudta, mi történt. Azt sem tudta, hová legyen bánatában. Már-már azon volt, hogy neki szaladt keservében a világnak. Kifordult a házból, neki a rétnek, a kis gida meg sírva ríva a nyomában. Hát, ahogy a rétre ért, szinte gyökeret vert a lába. Ott feküdt a farkas a fa alatt, és horkolt, hogy csak úgy remegtek belé az ágak. Az öreg kecske nézte, mint aki kővé dermedt. Addig nézte, míg észre nem vette, hogy valami fickándozik a farkas kövér hasában. Uram, teremtőm, csak nem az én szegény gyerekeim mozognak ott, gondolta. Hazaszalasztotta a gidát pollóért, tűért, cérnáért, aztán nekilátott, és kezdte fölvágni az ordas bendőjét. Alig nisszantott egyet, már is kidugta a fejét egy gida. Csak hogy látlak, édesanyám! Kiáltotta, s örömében már-már a nyakába ugrott kecskemamának, de az most nem ért rá az ilyesmire. Szaporán csattogtatta az ollót, metélte a farkas irháját, míg csak mind a hat fia ki nem ugrott a bendőből, s ott nem táncolt körülötte. Mert hát a mohó fenevad egészben nyelte le valami. Mikor mindnyájan együtt voltak már, és alaposan ki is örvendezték magukat. Azt mondta a kecskemama, menjetek, keressetek jó nagy köveket, belevarjuk ennek a tűzre való állatnak a hasába, amíg alszik. A gidák egész halomkövet hordtak össze, aztán nekifogtak, s annyit tömtek az ordasba, amennyi csak belefért. Mikor a rakodással elkészültek, kecskemama sietve összevarta a farkas irháját. Észre se vette a gonosz, olyan mélyen aludt, meg sem moccant közben. Késő délutánig horkolt, akkor elfordult az árnyék, rásütött a lemenő nap, és fölébresztette. Ásított egy nagyot a koma, aztán föltápászkodott, hogy igyék egyet a kútnál, mert rettenetesen megszomjazott. Húszni akarnak a gidák, mormolta kedélyesen. Csak azt nem értette, hogy lehet ilyen átkozottul nehéz az a hat gyenge csontú gidácska. Lépett egyet-kettőt, imbolyogva, mint a részek. A kövek meg összekocoltak, és zörögni kezdtek a hasában. Mi zörög? A hasamban mi zörög? Azt hittem, hat gidát nyertem. Mégiscsak kőkocog bennem, dünnyögte bosszúsan, s alig várta, hogy egy jót kortyolhasson a jéghideg vízből. Áthajolt a káván, s abban a pillanatban a sok kő mind előre lódult a hasában. Fejes bukott a kútba, és szánalmasan belefulladt. A gidák a sövény mögül lesték, mi történt. mikor az ordas eltűnt a kútban. Nagy vidáman előszaladtak, körbefogóztak, nótára gyújtottak, azt énekelték.
2: Kellett neked, kecske kída, oda lettél, farkaskóma,
0: és örömükben anyjukkal együtt körültáncolták a kutat.

kecske. Nem jött az este haza a kecske. Hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a restje. Erre a gazda dolgát otthagyta, és vesszőt nyesve kósza kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem találta. Kiment a határba. Fekete volt az este, fekete volt a kecske, minden, de minden feketére feste a csillagtalan este. Ha ott lett volna, se találja. Boru szállott a gazdára. Bizonyára kóbor, ordas, éhes farkas lehetett veszte, s drága kecskéjét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske, mennyit adott reggel este, s gazdáját is hogy szerette. Így keserget hazáig a kecske nélkül maradt gazda. De egyszerre furcsa neszre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez. S hát a halvány akkor kelő holdvilágán látja, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig, egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske, így a gazda, egyik szarvát megragadta, s a vesszővel, melyet nyesett, kecskéjének nekiesett, s nyeste, nyeste, és a kecske sírt, mekegett egész este. Jámbor medve. Februárban föl szokott ébredni a medve, s elindul a barlangból lassan lépegetve. Úgy lépeget, mint aki nincs mezitláb szokva, s karjaival kalimpál, folyton kapaszkodna. Nem is csoda szegénynek érzékeny a talpa, kivékonyult télen át álmában is nyalta. Álmos is, meg gyönge is ilyenkor a medve, lézen, cselleng egy kicsit, ha volna mit enne. De csak azért jön elő, lássa, mi a dolga. Ha süt a nap, visszamegy, mert a nap csalóka. Hátra még az igazi zimankós haddelhad, hátra még a téljava, kíméljük a talpat. Ha pedig az idő zord, künn marad a medve. Itt a tavasz, amire visszaszenderedne. Legénykedik csak a tél, mutatja hatalmát, holott nyílni készülnek a rügyek s a barkák. Künn marad a medve és, talpát nem kímélve, elcammog a még jeges kispatak vizére. Na de, amíg odaér, nagy ügyetlenkedve, hadd mondom el, mint került kötére a medve. Egyszer, épp egy ilyen zord februári reggel, erdőni indult el egy falumbeli ember. Hát, amint megy, mendegél fölfelé a hegyre, szembe véle jődögél jámboron a medve. Megtorpan az emberünk. Ám a medve báván, s ártatlanul néz rá, mint egy szelíd bárány. Áll, tűnődik emberünk, majd egyet gondolva válláról a fának szánt kötelet leoldja. Nem volt nekem soha még életemben medvém. Mi lenne, ha ezt most én szépen hazavinném? Veti hát a kötelet a medve nyakába, s vezeti, mintha tinót vinne a vására. Így ballagnak csendesen egészen hazáig, már emberünk zsindelyes kapuja is látszik. Ki csak látja, nem akar hinni a szemének, szó ki nem jő torkukon, szájukkal is néznek. Vakkantásuk lenyelik a kutyák s a ludak, ámultukban mind egy-egy hosszú nyakkán nyúlnak. De mindenre jóformán rá sem hederítve, lépked a mi emberünk, s mellette a medve. Elérik a kaput is, be is mennek rajta. Nézd, mit osztan, feleség, kiált be a gazda. Jön az asszony, s vele a gyermekek is nyomban, de a kapu előtt már fél falu is ott van. Ám a medve meg nem áll, egyenesen hátra, mintha menni akarna a disznópajtába. Megy vele a gazda is, húzza most a medve. Még valami kár csinál, jaj, el ne eressze! Nem csinált az semmi kárt, még csak meg sem mordult. Egyenesen a disznók vájójának fordult. A vájúban éppen még párolgott a moslék, beledugta orrát és ki se vette onnét, de nem amíg fenékig be nem kebelezte, akkor aztán fölállott két lábra a medve, bődült egyet, nyilván a reggelit köszönte, kifordult a kötélből, s ledobta a földre,
azzal át is lépett a deszkakerítésen, és megindult, merről jött vissza az ösvényen. Már messzire járt, mikor fölocsuttak végre a gazda és ámuló egész házanépe. Elkezdtek a kutyák is ugatni, s a ludak mind egy-egy nagy égtelen gágogássá nyúltak. Állt a gazda, s tán ma is ott állna, ha élne, kezében ott lógna az üres kötél véget.

0: három nővér. Élt volt hajdanában egy öreg ember, meg a felesége. Három eladó lányuk volt nékik. Hát egyszer az anyjuk neki fog sütni, és kiküldte a legnagyobbik lányát a kertbe, káposzta levényét. Kiment a leány a kertbe, és látja, hogy az ágyás hosszában egy selyem matrinkon bajlik. A leány meg akarta fogni a gombolyagot, az meg tovább s tovább, keresztül huppant a kerítésen, és az úton gurult tovább. A leány szalad a gombolyag nyomában, és egyszer csak egy medve állt elébe.
1: Üljél fel a hátamra, mert ha nem, fölfallak.
0: Fölült a leány a medve hátára, az meg elvitte az erdei házába, feleségül. Kiküldte az anya a középső leányát, hogy szedjen káposztalevelet, s keresse meg a nővérét. Kiment a leány a kertbe, s látja, hogy az ágyás mentén egy selyem matrink gombolyodik. Meg akarta fogni a gombolyagot, az meg tovább s tovább, által huppant a kerítésen, és az úton gurult tovább. A leány szaladt a gombolyag nyomában, s egyszer csak egy medve állt elébe.
1: Üljél fel a hátamra, mert ha nem, fölfallak.
0: Fölült a középső leány a medvének a hátára, az meg elvitte őt az erdei házába, feleségnek. Kiküldte az anyjuk a legkisebbik lányát a kertbe, hogy szedjen káposztalevelet, s kerítse meg a nővéreit. Kiment a leány a kertbe, s látja, hogy az ágyás mentén egy selyemmatrink gombolyodik, meg akarta volna fogni, de a gombolyag tovább s tovább, keresztül huppant a kerítésen, s az úton gurult tovább. Futott a lány, futott a gombolyag után, s egyszer csak egy medve állt neki elébe.
1: Üljél fel a hátamra, mert ha nem, fölfall.
0: Fölült a leány a medvének a hátára, az meg elvitte őt az erdei házába, feleségül. Éltek, és egyszer aztán a nővérek meghagyták a medvének, hogy készítsen hozományos ládákat, amiben ajándékot küldjenek a szüleiknek. Csinált a medve három ládát, igen nagyot, mind a három nővérnek akkorát, mint egy ember. Azok mindenféle holmit tettek a ládába, belerakták abba a legnagyobbik nővérüket, azt mondják a medvének. No, teli van a láda a szüleinknek ajándékkal, hanem az úton nem szabad ám kinyitni, mi a ház tetejéről fogunk te utánad nézni. A medve hátára vette a ládát, s neki lódult vele az öregekhez, hanem a láda ugyancsak súlyos.
1: Valami biz igen nehéz, mondja a medve. Mindjárt megnézem, mit raktak bele olyan nehezet.
0: Ahogy le akarja állítani a ládát a földre, egyszer csak egy hangot hall.
2: Le ne merjed rakni, ki ne merjed nyitni, látom én azt, meglátom, messziről is meglátom.
1: Nézd csak,
2: azt mondja, ilyen éles a szeme az én feleségemnek, ilyen messziről is lát még mindig.
0: Elvitte a medve a ládát az öregek portájára, oda puffantotta a tornácokra, és bekívánt.
1: A nagy lányotoktól hoztam ajándékot.
0: Az öregember meg a felesége bevitték a ládát a házba. Fölnyitották a tetejét. Hát, ott ül benne a legnagyobbik leányuk. Nagyon megörültek az öregek, hogy a leányuk visszaérkezett. Hazatért a medve, de a középső lány még azt se hagyja, hogy kiszuszogja magát. Rögtön rögvest, vidd el az én ajándékos ládámat! Mit tehetett volna? Fölkászálódott a medve, hogy elcipelje az öregekhez a második ládát. Közben meg a középső nővér belebújt a ládába, és magára csukta.
1: A medve a hátára kapta a ládát, és neki indult vele az öregekhez, hanem a láda felettébb súlyos. Valami ugyancsak nehéz, mondja a medve, mindjárt megnézem. Mit raktak bele olyan nehezet?
0: amint le akarja tenni a ládát a földre, egyszer csak egy hang hallatszik a ládából. Le ne merjed rakni, ki ne merjed nyitni, látom én azt meglátom, messziről is meglátom.
1: Ejnye, azt mondja, milyen éles a szeme az én feleségemnek, ilyen messziről is lát még mindig. Elvitte a medve a ládát az öregek házáig, lelódította a tornácukra, s bekiabált. A középső lányotoktól hoztam ajándékot.
0: Az öreg ember meg a felesége bevitték a ládát a házba, kinyitották a fedelit, hát ott ül benne a középső lányuk. Nagyon megörültek az öregek, hogy a második lányuk is előkerült. A medve hazaért, hanem a legkisebb nővér még azt se hagyta, hogy kifújja magát. Tüstént vigyed el az én ajándékos ládámat is. Mit volt mit tennie? Neki kászmálódott a medve, hogy a harmadik ládával is elcaplasson az öregekhez. Amíg cihelődött, a leány fölvitt a ház tetejére 3 mozsarat. Leányruhát húzott reájuk, és azt mondja a medvének. Vigyed az ajándékos ládámat, az úton föl ne nyissad, s bele ne kukkancsál. Mi 3 nővérek a ház tetejéről fogunk te utánad nézni. Aztán a legkisebb nővér belebújt a ládába, és erősen magára csukta a tetejét.
1: A medve fölnyalábolta a ládát a hátára, és megindult vele az öregekhez. Hanem a láda súlyos nagyon. Hát ez bizony ugyancsak nehéz, mondja. Tüstént megnézem, mit raktak bele olyan nehezet.
0: Még csak készült, hogy letegye a ládát a földre, amint egyszer csak hang hallatszott a belsejéből. Le ne merjed rakni, ki ne merjed nyitni, látom én azt meglátom, messziről is meglátom.
1: Nohát, azt mondja, milyen éles a szeme az én feleségemnek, ilyen messziről is lát még mindig. Elvitte a medve a ládát az öregek házáig, odalódította a tornácukra, bekiáltott. A legkisebbik lányotoktól hoztam ajándékot.
0: Az öreg ember meg az asszony bevitték a ládát a házba, felnyitották a tetejét, hát ott ül benne a legkisebbik lányuk. Nagyon megörültek az öregek, hogy a harmadik lányuk is hazaért.
1: Megérkezett a medve haza, látja, hogy a 3 nővér kiöltözködött, s még mindig a ház tetején állnak. Oda kiált nekik a medve. Gyertek le szaporán a ház tetejéről, s adjatok enni nékem.
0: Azok meg ott egy szót se felelnek, s eszükbe sincs lejönni. Kiabált a medve. Végtére aztán méregbe jött, fogta a hosszú kampós rudat, s utánuk böködött vele. A felöltöztetett mozsarak meg legurultak, a fejére zuhantak a medvének. Agyonütötték. A 3 nővér hazamegyek, s tán még most is élnek, megvannak a szüleikkel.

Volt a régi világban, amikor az állatok még beszélni tudtak, egy öreg parasztember. Az az öreg egyszer a kését köszörült a konyhában, és odajött hozzá a disznó, megkérdezte, mit akar abban a késsel. Disznót vágok, mondta az ember. No, megijedt erre a disznó, és elszaladt, futott, ahogy tudott. Szembe jön bele a macska, és kérdi. Hová futsz, miau? Mondja a disznó. Az öreg le akart vágni, de én inkább elszaladtam, és futok, ahogy tudok. Hadd fussak én is veled, miau. Hát, ha engem is le akar vágni. Nem bánom, mondja a disznó. Így már ketten voltak, futottak együtt. Szembe jön velük a medve, kérdi. Hová, hová? Felelik. Az öreg ember le akart vágni. Hát elszaladtunk, és most futunk. Mondja nekik a medve. Hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Jó, nem bánjuk, mondták azok. Most már hárman voltak, futottak együtt. Akkor az ökörrel találkoztak. Kérdi az ökör, hová futnak. Az öreg ember le akart vágni, felelik. Hát elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Futottak együtt, most már négyen voltak. Jön az úton egy fajt kakas. Kérdi, hová sietnek. Az öreg ember le akart vágni, mondják. Mi meg elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd hussak én is veletek, gok, gok, gok, mondja a fajt kakas. Futottak együtt, most már öten voltak. Odaértek az óriás házához. Az óriás nem volt otthon. Elment a két bátyjáért, hogy meghívja őket, mert aznap akarta megülni a lakodalmát. Az ajtókat jól bezárta, a kulcsot meg a küszöbre tette az ajtó elé. Az állatok bementek a házba, a medve a pitvar ajtó mögé állt, az ökör a szoba ajtó mögé, a disznó beült a kemence sutba, a macska felült az asztalra, a fajtkakas meg a polc elé állt. Jön az óriás a két bátyjával, azt mondja nekik, én előre megyek, meggyújtom a gyertyát, várjatok meg itt. Benyit a pitvarba, a medve rácsap a talpával. Szalad az óriás a szobába, de hogy az ajtót kinyitja, az ökör nekiugrik, döfködi a szarvával. El akarja venni a gyufát az asztalról, a macska összekarmolja a kezét. Szalad a kemence mögé, hogy egy kis nyírfakérget összeszedjen, amivel tüzet gyújthat, visítozni kezd a malac. Odábugrik az óriás, megáll a szoba közepén, és tanakodik. Kik ezek, és hogyan kerültek ide? Akkor rákezdi a fajt kakas a polcról. Gok, gok, gok, ide, dob! No, megijed erre az óriás, ugrik ki az ajtón, és azt mondja a két bátyjának, jaj, kedves bátyáim, hussunk innen! Most nem érek rá mindent elmondani, majd csak, ha az ötödik dombon túljárunk. Futottak együtt, és mikor az ötödik dombon túljártak, elmondta az óriás a bátyjainak, hogy a pitvar ajtó mögött egy kovács állt a pörőjével és rávágott, a szoba ajtó mögül egy tímár ugrott neki, és a ványoló késével döfködte, az asztalon egy cipész volt, és a tűző árral összeszurkálta, karmolta a kezét, meg is mutatta a bátyjainak, hogy csupa seb a keze feje. A kemence mögött egy trombitás állt, és a fülébe trombitált. De a legfélelmesebb az volt, aki a polcnál állt. A mester gerendáig ért a feje, és azt kiabálta, gok, gok, gok, ide dobd! Ha megvártam volna, míg odadobnak neki, azóta már régen nem volnék, mondta, és akkor végre kiszuszogta magát.

0: A teknős béka már hajnalok hajnalán elindult. A közismert kán-kán táncdallamot választotta kíséretül. A tüzes ritmus azonban a lassú járású teknős lépéseihez igazodva cammogó, totyogó zenévé változott.
1: A szőrdisznyúcska és a fekete kakas. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren estó. András falván volt egy nagy erdő. És abba az erdőbe egyszer egy király elment vadászni. Vadászott, vadászgatott, és addig vadászott, hogy úgy elveszett az erdőbe, hogy akármerre ment, nem talált ki belőle. Már három napja bolyongott, étlen szomjan. Felsohajtott egyszer csak, Istenem, Istenem, bár valaki kivezetne ebből az erdőből, nem bánnám én akárki. Három leányom van, és az egyiket feleségül adnám neki. Ott termett valaki a lábon. Itt vagyok, felséges királyom, jöjjön utána. Néz a király erre, néz arra. Nem látok senkit. Ügyeljen, nehogy olyan lépjen. Nézze a királyokban, s hát egy szőrdisznyócska volt. Ment a szőrdisznyócska előre, s a király utána. Mikor kiértek az erdőből, megköszönte a király. S mondja a szőrdisznyócska, aztán felséges királyom, el ne felejtse, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondja a király. Telt, múlt az idő, s egyszer csak egy bótos, egy árus ment keresztül az András falvi nagy erdőn. S ahogy menjen, ő és a portéka hátán volt, amit el akart adni, s addig ment erre, addig ment arra, az ösvényt elvesztette, és az erdőből nem tudott kimenni. Telt, múlt az idő, három-négy nap eltelt, de csak bolyongott. Jaj, jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, de három leányom van, s az egyiket neki adnám feleségül. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, uram, gyere utána. Nézz erre arra, bótos, s ha meglátta a szőrdisznyócska. Szőrdisznyócska ment előre, s a bótos utána, kivezett egy hamar. Aztán bótos uram, el ne felejtse, amit ígírt. Nem felejtem, nem, mondta a bótos. Telt, múlt az idő, eltűnt egy hét, kettő, s hát egy székely ember elment, ágott, vesszőt gyűjtögetni, hogy hazavigye tüzelni. Addig szedegette, gyűjtögette az ágot, amíg elveszett az erdőbe. Ment erre, ment arra, s nem talált ki belőle. Már egy hete ott volt, étlen, szonnyan, jaj!

ígért. Nem felejtem, édes fiam, nem. Hazament a szegény székely ember, de ő bizony elfelejtette a dolgot. Telt múlt az idő, egyszer úgy este felé valaki kopogott az ablakán. Édesapám, ereszem be, megjöttem. Hát nekünk nincsen fiunk, mondja az asszony. Ki lehet ez? Jaj, édes feleségem, el is felejtettem én neked mondani, hogy a múltkor, amikor egy hétig én nem jöttem haza, hogy jártam? Elvesztem az erdőbe, és egy szördisznyócska kivezetett, és én az fiammal fogadtam. Az asszony közben kinyitotta az ajtót, és a szördisznyócska csak végurult rajta. Jaj, hát ezt a rusnya férget, ezt a szördisznyót kellett a fiadnak fogad. Mérgelődött az asszon veszekedett. De a szördisznyócska csak odakonyorodott egy székre, és mondja a szegény asszonynak, most vacsorát adjon nekem, édesanyja. Éppen vacsorázni akartak. Az asszon hamar töltött a zurának s magának porcelán tányérba, és a szördisznyócskának egy bádik tányérba az asztal alá. Édesanyja, töltsen csak nekem egy porcelán tányérba. Hát a szegény asszon töltött, s odaültette az asztal mellé. Mikor megvacsorázta, akkor a füttőlikbe, a kutrucába tett egy darabocska rongyot, hogy majd a szördisznyócska odafekszik le. Édesanyám, vessen csak nekem derekajos ágyot, nem hálok én ott abba a füttőlikbe. Hát nagy duzzogva a szegény asszon betett ágyot neki, s lefeküdt a szördisznyócska. Mikor reggel lett, mondja az apján, édesapám, van-e két krajcád? Hát, édes fiam, lehet, hogy van a tulipántos láda fiába, de megnézem, megkotorázta a szegény ember. Itt van, ne, megkaptam. Édesapám, menjen elkend a piacra, s ott egy öreg asszon árul egy nagy fekete kakast. Azt kell nekem vegye még, de még van-e két krajcád? Hát megnézem, lehet, hogy még akad. Szegény ember újra megkotorázta. Itt van, ne megint kaptam. Menjen csak el a piacra, és ha megvette azt a kakast, akkor vegyen rá a nyerget, kantárt, s két sarkantyút, s azt kell hozza haza nekem. El is ment a szegény ember, megvette azt a nagy kakast. Megvette a nyerget, kantárt, sarkantyút, s hazavitte. S hát halljátok-e, kedves gyermekek, mikor a szördisznyócska felöltözött, a két lábára felkötte a sarkantyút, a két sarkára, megkantározta a kakaskát, s felpattant reja. Hát még olyant én se láttam, aki meglátta, mindenki kacagta. Visszaszólt a szüleinek, Isten velik, édesapám, édesanyám, ellovagolt a királyhoz. Mikor odaért, jó napot, felséges királyom! Adjon Isten! Megjöttem a leányáért. Hát, akkor jutott eszébe a királynak, hogy mit ígér. Na, édes leányaim, gyertek csak, melyik akar a szördisznyócskához férhez menni? Nem is mondtam nektek, hogy hogy jártam. Ott a király hamarjába elmesélte, hogy ő hogy járt, és odaígírta a három közül az egyik leányát. De a két leán úgy bőgött, hogy rettenetes, hogy ők nem akarnak férhez menni a szördisznyócskához. De a legkisebbi király kisasszon azt mondja, elmegyek én, mert ha édesapámot ki nem vezette volna, akkor még most is ott volna. Így hát azt mondja a szördisznyócska a király kisasszonnak, maradjál csak itt, majd érted jövök. Elment a bótoshoz. Bótos uram, emlékszik-e, mit ígért? Emlékszem, emlékszem, hogy ne emlékeznék, bár ne is emlékeznék, Rea. Hol vattok, leányaim? Gyertek csak ide! Oda ment a három leán, na melyiketek akar férhez menni a szördisznyócskához? Hát abbiza egyik se akart. Úgy bőgtek mind a hármon. Na de a legtussebbiket addig-saddig, hogy Rea beszélték, felöltöztették szépen teveszőrokajába, s egyénkbe, lájdiba. A szördisznyócska írt a porba egy hintót, s beültették. A bótos még három szekár aranyat is adott. A hintó mellett lovagolta, szördisznyócska a fekete kakason, s egyszer csak néz be a hintóablokán, úgy sír a bótos leán, hogy a szüve szakad meg.

miért sírsz? Azért, hogy nem akarok a te feleséged lenni. Na, ha nem akarsz, akkor mehetsz vissza. Kinyitotta az ajtót, s a bótos leány visszafutott, s a három szekár aranyat hazaküdte a szőrdisznyócska a szüleinek, s ő megint visszafordult a király kisasszonyét. Na gyere, édes király kisasszonykám, szüvem szép szerelme, ülj be a hintóba. Diásült az egy-kettőre, elindultak. Egyszer nézd be a szőrdisznyócska a hintóba, s hát olyan vigan van a király kisasszonka, hogy annak semmi baja nincs, az nem busul. Miért nem busulsz? Hát én miért busuljok? Férhez menjek, jobb volna, ha teljes ideig ülnél melléjem, szőrdisznyócska. Hát nem félsz tőlem? Hát én miért félnék tőled? És akkor tudjátok-e, kedves gyermekek, a kakas egyet, kecskebukázus lett belőle egy olyan szép fehér paripa, a szőrdisznyócska és egy kecskebukát vetett, és egy olyan gyönyörű szép királyfi lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Egyszer néz ki a király kisasszonka, s ha volt kakas, volt szőrdisznyós, nincsen. Hát te királyfi, hogy kerültél ide? Hát én vagyok az a szőrdisznyócska, s a lovam a fekete kakas, mert el voltam átkozva, varázsoltam, és te megszabadítottál. Hamar megállították a hintót, s a porba írtak egy szép nagy palotát, s odahitta a királyfi a szegény ember, szegény asszont, aki szülei voltak, a király kisasszonnak a királyapját, királynét, testvéreit, s akkora lakodalmat csaptak, hogy még ma es foly a lakodalom, ha vége nem lett. Ez tiszta, igaz volt, úgy láttam, mint most.

Néhány perce most megállt a menet. A zeneszerző farsangi fintora következett. Paródizáló, torzító tükörrel kifigurázta a lélek nélkül skálázó zongoristákat. Talán azért is kerülhettek az állatok vidám farsangi fölvonulásába, mert gyakorlásuk hasonlít a mindig azonos ritmust és dallamot hajtogató állati hangokhoz.

0: Sziasztok, Tilos Rádiót hallgatjátok, mindennek a spanyol inkvizitorok. Mindegyik azok a csütörtök 8-szor van, mint minden héten. Ma is egy sztár vendéggel jelentkezünk, ez meg egy picit legyen rejtély, hogy ki is ő és milyen témával jött. Bemutatnám magunkat, vagy legalábbis nevesíteném. Ugye Geri ül a pult mögött, az előző csodálatos zaj szösszenetet azt ő szerezte.
1: Ma délelőtt.
0: Köszönjük neki. Itt van velünk, nem túl veresen, de akkor magunkat mutassuk be. Gábor, Eszter, Böke, Krisztián és a sztár vendégünk Gyulai Gábor, aki a Helsinki Bizottság sztár szakértője, és a mai témánkhoz próbál kapcsolódni, ami jelesül az lenne, hogy külföldiek Magyarországon. Én azt az alcímet adtam, ki is írtam a tilos.hu honlapra, megeszik-e a kínaiak a nagymamát? Tehát igazából ezen a műsorunk
1: alcíme. Ezt én akartam kérdezni.
0: Ehhez fogható, ehhez hasonló kérdéseket fogunk feltenni, tehát most hangsúlyozottan szeretnénk az áltudományos vonalakon megmaradni, az áltudományos szintet így nem meghaladni. Úgyhogy még sok ilyen izgalmas dolgot fogunk kérdezni Gábortól, akit most arra kérnék, hogy így nagyon röviden, de tényleg nagyon röviden, nagy unalmassá váljon.
2: Ne hagyj! Vigyázz el, miket mondasz!
0: Mutassa be magát, illetve ezt a bizottságot, szervezetet, nem is tudom, hogy mi ez. Tehát a Helsinki Bizottságot, aminek a képviseletébe jött most ilyen.
3: Köszönöm szépen röviden a meghívást, akkor igyekszem röviden bemutatni magam és a szervezetet is. Tehát Gyulai Gábor vagyok, a Magyar Helsinki Bizottságnál dolgozom, mint a menekültügyi program szakmai vezetője. A Helsinki Bizottság gondolom sokak számára ismert, talán kevésbé erről a menekültügyi vonalról. A bizottság egyéb tevékenységek mellett azzal is foglalkozik, hogy a Magyarországra érkező és valamiért védelemre szoruló külföldieknek nyújt jogi segítséget az országban mindenfelé. Tehát például menekülteknek, hontalanoknak, családegyesítéshez számos ilyen külföldi ügyfelünk van. Ezt 98 óta csináljuk, tehát sikerült már némi tapasztalatot felhalmozni ezen a területen.
0: Helsinkihez mi közöttök van? Tehát, hogy így...
3: Hát szoktunk kapni néha olyan állásjelentkezéseket, hogy valaki finn szakos volt az ELT-n és ezzel szeretne foglalkozni a jövőben, ez többször előfordult, és ezért keres nálunk munkát, tehát természetesen semmi közünk Finnországhoz, hanem a Helsinki zárókmány miatt hívják a bizottságot Magyar Helsinki Bizottságnak. Ezt ugye a 70-es évek közepén volt az az alkalom, amikor a kommunista országok először elkötelezték magukat valamilyen fajta emberi jogi normák betartása mellett, és ezért alakultak először a moszkvai Helsinki csoport, amiről mostanában egyébként az Oroszországból érkező hírekben újra lehet hallani, illetve később aztán a rendszerváltás után több kelet, illetve nyugat-európai országban is. Ezek a Helsinki bizottságok, alapítványok, csoportok minden országban egy kicsit más csinálnak, ez egy ilyen elég laza
0: szervezet. És ti független srácok vagytok, magyar finnektől függetlenek, ezt megtudtuk, de hogy kitöm titeket pénzzel, vagy ez titok, hát, nem titok?
3: Nem, egyáltalán nincs semmi titok, nem töm minket senki pénzzel, ugye a gazdálkodásunk az alapvetően pályázati alapú, tehát pályázati pénzeket szerzünk az emberi jogvédő tevékenységünk finanszírozására. Ezeknek egy igen jelentős és Európai Uniós pénz, akár olyan, hogy brüsszeli források, illetve a magyar állam által elosztott Európai Uniós pénzek, ilyen Európai Menekültügyi Alap, Európai Visszatérési Alap, Európai Integrációs Alap, van különböző sok ilyen rendkívül bürokratikus alap. Ezen kívül az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága régóta támogat minket, illetve hát egyéb adományozók is.
0: Gábor, megjelent most valami friss íromány, ami, hogyha jól tudom, a te nevedet viseli a címlapján. Arról, hogy mi ez, arról ne beszéljünk túl sokat megint csak, mert talán sokkal bonyolultabb ez annál, mint amit akár a kedves kérdezők, akár a kevésbé kedves rádióhallgatók fel tudnának dolgozni, de azért ezt nevesítsük, hogy mi ennek az írománynak a neve.
3: Jó, gondolom a Kiutasítás és Emberi Jogok című jegyzetre gondolsz. Ez elsőben bírák számára készült, úgyhogy tényleg nem is mennék bele nagyon a tartalomba, talán annyi lehet érdekes, hogy ez a kiadvány, mint egyébként számos egyéb tevékenységünk, képzésünk és egyebek azzal foglalkozik, hogyha egy külföldit Magyarországról el akarnak távolítani, mert a valamelyik hatóság, ugye jelen esetben a bírák azt gondolják, hogy neki nincs itt helye Magyarországon a hatályos szabályok alapján, akkor mik azok az emberi jogi kötelezettségek, amiket Magyarországnak, a magyar hatóságnak figyelembe kell vennie?
0: Hát ez az, amiről most nem fogunk beszélni.
1: Csak annyit, hogy egyébként rossz a gyakorlat Magyarországon? Azért volt erre szükség?
0: Hát pont ezen a következő kérdés, hogy igazából De akkor én is
1: rossz a gyakorlat
3: magyarul.
0: Hogy mi ez a szitu, ami miatt az... Tehát erről most ne beszéljünk, mert ez bíráknak született, se bírók nem vagyunk, se menekültek bevándorlók akárkik pillanatnyilag, de hogy mi az a magyarországi nagybüdös helyzet, amiben azt gondoltátok, hogy egy ilyen idegenrendészeti kiskátét a bírópóra alá kell nyomni. És akkor innentől kezdve kezdődne ez a kínai nagymamás történet.
3: Jó, hát próbáljunk akkor erre átevezni igazából, hogy miért pont ez született. Számos ilyen témájú kiadványunk van egyébként, tehát ez egy, úgymond egy sorozatban. Ennek a lényeg az volt, hogy miért pont bírák számára, mert Magyarországon a külföldiekkel és emberi jogokkal kapcsolatos diskurzus az általában így a menekült ügyre, meg a menekültekre korlátozódik. Ugyanakkor vannak olyan emberi jogi kötelezettségek, meg emberi jogi szempontok, ami a nem menekült, tehát az egyéb mondjuk bevándorló, vagy munkavállalási céllal érkező, vagy családegyesítési céllal érkező külföldiekre vonatkoznak. És hogy ezekkel nem nagyon foglalkozik eddig a magyar szakirodalom, sőt egyáltalán magyar ilyen szakirodalom vagy útmutató nincs is szinte egyáltalán ebben a témában. Úgyhogy ezért született kifejezetten ez a dokumentum, én a további részletekkel akkor nem mutatnék senkit.
0: Még annyit azért csak így akadékoskodva, hogy ez valamilyen ilyen best practice, ilyen esetjogi dolog, és hogy ez nem bármilyen használt, ugye egy egészen más típusú magyar jogrendszerbe fogja majd a bíró venni?
3: Természetesen, hiszen ebben nem legjobb, vagy hát nem ilyen példaértékű gyakorlatok vannak, hanem azok a nemzetközi jogi kötelezettségek, amik Magyarországra is vonatkoznak. Például mondjuk a Strasbourgi bíróságot mindenki ismeri, az ugye az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlata, az ugye iránymutatásként szolgál a nemzeti bíróságok számára. És ebben például bemutattuk nagyon röviden, meg ilyen nagyon emészhető, gyorsan átolvasható formában, mik azok a fő esetek, amiket mondjuk egy magyar bírónak figyelembe kell venni, amikor döntést hoz. De például ebben szerepelnek a magyar jogszabályok előírásai is, vagy például az ENSZ iránymutatásai, vagy a nemzetközi egyezmények, amik relevánsak.
0: Van egy ilyen kis papírotok, ami újságírók számára próbálja fő fogalmakat, tényeket, tendenciákat felvázolni. Ezt nagyvonalúan ezt így magunkra vettük, tehát mi is így átfutottuk. És ebben, és ez számomra nagyon tetszik, van egy-két ilyen téveszme-szerűség, kérdésformában feltéve. Ilyenek, hogy mondjuk igaz-e az, hogy sok külföldi él Magyarországon, vagy mi az a sok, vagy hasonlók, és akkor ezekre megpróbáltok ilyen kedvesen, okosan válaszolni. Mik a kedvenc téveszméd, és válaszolj is rá, ha már feltetted őket?
3: Hát számos kedvenc téveszmém van. Ha még annyit megengedsz, hogy hozzátegyek, hogy nem véletlenül született ez a kiadvány sem, ez is egyébként egy tavalyi termék. Pontosan ezért, mert azt tapasztaljuk, hogy hát sajnos a média és a sajtó az elképesztő mértékben járul ezekhez a téveszmékhez
0: hozzá. Remélem, mire rá fogunk száfolni.
3: Nagyon bízom benne. Egyébként vannak pozitív tapasztalatok is. Ez a kiadvány egyébként ilyen különböző újságíró képzésekre készült, amit egyébként ez egy elég érdekes és viszonylag szokatlan példa, a Bevándorlás és Állampolgársági Hivatallal tartottunk közösen, tehát egy állami hatóság, egy civil szervezet, akik általában pereskednek egymással a bíróságon. Ebben az esetben csináltunk valamit ugye közösen, mert azt mondtuk, hogy ez mindenkinek érdeke, hogy ezek a téveszmék ugye tisztázódjanak. És ezeknek nagyon érdekes volt egyébként a tapasztalata, tehát az újságírók reakciói. Több film is készült ezután, lehet a több újságíró kezdett nagyon érdeklődni ez iránt, a téma iránt.
0: Szóval tényleg mit gondolnak a magyarok a külföldiekről? Meg gondolom,
3: hát a magyarok
0: vizsgáltátok azt, hogy igazából milyen előítéltek, igen, jogos, jogtalan előítéltek.
3: Érdekes módon, vagy talán nem annyira érdekes módon, a magyarok nagyon negatívan gondolkodnak a külföldiekről, egyáltalán a bevándorlásról, mint olyanról. Az Európai Unió közönkutató irodájának felmérései szerint Magyarországon volt a legnegatívabb az egész unión belül a bevándorlás és a külföldiek megítélése, beleértve még az uniós tagjelölt országokat is, mint mondjuk Törökország, Macedónia és hasonlók.
1: Ez fura egyébként, mert a turisták meg általában úgy mennek az, hogy very friendly people.
3: Hát én nekem nagyon sok külföldi barátom van,
0: és az ő tapasztalataik
3: azok nem erről számolnak be. Általában nagyon vegyes, tehát van, aki nagyon pozitív véleménnyel megy, van, aki nagyon negatívval. Teljesen más a hozzáállás a turistákhoz, mint a bevándorlókhoz. Erre vannak egyébként egész extrém példájú országok, akár mondjuk Ausztria, ahol szintén mondjuk az idegengyűlölet azért, ha nem is olyan szinten, mint Magyarországon, de jelentősen jelen van, miközben a turistákkal való barátságosság az meg ugye legendás. Ez a kettő nem feltétlenül függ össze. Amiért ez nagyon érdekes, hogyha megnézi az ember ezt a listát, hogy Magyarország szerepel a végén, és hogy milyen országok hol helyezkednek el, nagyon érdekes
0: dolgokat
3: lehet. Ez, ami az Európai Unió, hát
0: külföldiekkel,
3: ezt egy kicsit szofisztikáltabban fogalmaznám, tehát hogy hogyan állnak hozzá az egyes Európai Uniós tagállamok állampolgárai a külföldiekhez, illetve a bevándorláshoz, mennyire tartják ezt egy jó dolognak. És ennek a listának, ugye, mint már említettem, Magyarország kullog a végén, ugye előtte Szlovákia található, és ugye jellemzően általában ilyen közép-kelet-európai országok vannak a lista végén. Nagyon érdekes egy pár dolog ezzel kapcsolatban, hogy például a régióból Lengyelország meg Románia az a két ország, ahol viszonylag pozitívabb a bevándorlás megítélése. Szívesen, ha egy képzésen lennénk, feltenném a kérdést, hogy mit gondoltok, miért, de...
1: Azok magukat utálják.
3: Valószínűleg azért nincs, tehát erről nem olvastam semmilyen tudományos cikket, de egy a szerény véleményem az az, hogy azért, mert hogy ez az a két ország, ahonnan nagyon sokan vándoroltak ki. Tehát, hogy ők egy teljesen más oldalról élik meg ezt a dolgot, míg ugye Magyarországról, Szlovákiából nagyon kevesen mentek ki Nyugat-Európába, tehát most is elenyésző a magyaroknak az a hányada, aki megfontolja azt, hogy esetleg Nyugat-Európába menjen munkát vállalni. Ugye Romániából, Lengyelországból sok százezren mentek el Nyugat-Európába, Nagy-Britanniába, Spanyolországból, Olaszországba, tehát ők teljesen más módon közelítik meg ezt a kérdést ilyen szempontból.
0: Ilyet, tehát az arányok, tehát azt gondolom, hogy Romániában, Lengyelországban, mint célországban lényegesen kevesebben települnek el.
2: Na, de hogy nyilván úgy érted, hogy ő ebből indul ki, hogy hát ha én elmegyek, és engem szívesen fogadnak, akkor jó, akkor én is szívesen, tehát hogy ilyen alapon.
3: Meg hogy magát ezt a vándorlást
0: nem tudom, csak azt mondom, hogy több százezer.
2: Ha elmentek, akkor a maradék négy, nem igen. Fog köszönni, hogy rohadjon meg, aki ide jön.
3: Igen, tehát hogy meg ezek a kérdések gyakran ugye a vándorlása, meg a bevándorlása ugye általában vonatkoznak, tehát hogy ezt a dolgot nem ítélik meg olyan félelemmel, mint mondjuk Magyarország vagy Szlovákia, ahol meg a lakosság sokkal inkább a lakóhelyhez kötött, és még sokszor a szomszédvárosba sem nagyon lenne hajlandó elvándorolni. Most, ami nagyon érdekes még ezzel a listával kapcsolatban, hogy érdemes azt is megnézni, hogy itt vannak a lista elején, akik a legbefogadóbbak, vagy a legpozitívabbak. Hát nem meglepő, hogy a Svédország, mint ugye ebből a szempontból mindig az ilyen legjobb, vagy legbefogadóbb, vagy legtoleránsabb országként hivatkozott ország, ebben nincs is semmi meglepő. Amikor az utána jövő országokat megnézzük, a legtöbb olyan ország, ahol a bevándorlás egy teljesen új jelenség, tehát mondjuk csak 10 éve vagy 15 éve van jelentős bevándorlás, és egyébként nagyon masszívan, tehát nagy számban érkeztek bevándorlók az elmúlt években. Hát ilyen például Spanyolország, Portugália, ugye második, harmadik helyen szerepelnek, Írországban is nagyon pozitív a bevándorlás megítélése, ahol szintén több százezer bevándorló érkezett az elmúlt évben.
2: És a németek hol lenne?
3: Hát én, ha jól emlékszem, valahol úgy középtájon. Tehát, hogy ezek a klasszikus bevándorló országok inkább középtájon találhatók. Ami nagyon érdekes, hogy a Spanyolország példája is, Spanyolországban a legnagyobb évek óta ez az úgynevezett migrációs mérleg, ez azt jelenti, hogy hányan több ember vándorolt be, mint ahányan elvándoroltak onnan. Spanyolországban ez az elmúlt években évente 800, illetve 900 ezer körül alakult.
2: Nem, 18% most a munkanélküliség.
3: Tehát, hogy nem a munkanélküliség a Spanyolországban ilyen struktúrális gazdasági problémák miatt ilyen nagy, mert már 20 éve is ennyi volt, tehát amikor még nem volt bevándorlás. Tehát, hogy ez a gazdaság ilyen jellegzetes fejlődés.
0: Viszont az már izgalmasabb, hogy ilyen munkanélküliség mellett az elfogadás mégis magas.
3: Igen, tehát alapvetően máshogy reagálnak erre a kérdésre. Portugáliában is érdekes, hogy amikor felszabadultak a portugál gyarmatok a 70-es években, úgy tudom, hogy 1 millió ember, tehát akár fehér, akár színes bőrű, akár mulat vándorolt be ezekről a gyarmatokról szinte egy év alatt Portugáliába, és igazából nem okozott semmilyen összeomlás, és a mai napig nagyon pozitív a bevándorlás megítélése. Na most ez megint érdekes összehasonlítani, hogy azok az országok, ahol nagyon pozitív, azok tipikusan azok, akiknek sok tapasztalatuk van a bevándorlásról, ez lehet, hogy teljesen friss tapasztalat, míg az, akiknél a legnegatív, pont azok az országok, akiknek semmilyen tapasztalata nincs a bevándorlásról. Mert hogy alig élnek külföldiek, akár Magyarországon, akár Szlovákiában, ugye itt most visszakanyarodunk az egyik korábbi kérdésedhez.
0: Én azt gondolnám, hogy egy kis zenével szakítsuk meg magunkat, és akkor ezt tekintsük egy bevezetőnek, egy felütésnek, arra nézve, hogy akkor végülis milyen viszonyok vannak itt Magyarországon, mert igazából ez volna a kis beszélgetésünknek a tárgya. Jövünk vissza a zene után, a Tilos Rádiót hallgatjátok, és majd akkor, hogyha visszatértünk, be is fogok mondani még egy-két közérdekű közleményt.

0: Sziasztok! Tilos Rádiót hallgatjátok, Spanyol Inquisitorok vagyunk, jövünk vissza. Külföldiek Magyarországon, ez a mai témánk, és Gyulai Gábor, a Helsinki Bizottság sztárszakértője a vendégünk. Beszéltünk erről arról, egy pillanatra megszakítom magamat, és akkor most átadom Böbkének a szót, igen.
1: Igen, ez csak annyi, hogy nagyon örülnénk, hogyha felajánlanátok nekünk az adótok 1%-át, úgyhogy látogassatok el a tilos.hu-ra, ott megtaláljátok az alapítvány adószámát, amit most gyors bedarálok, de biztos senki nem jegyez meg. 18-0-0-24-2-43. Volt.
0: Mondjuk még pár számot, csak hogy a káosz teljes legyen.
2: 5-55.
1: Na, semmit szó.
0: Én mondok még egy számot. 2-15-37-73, ez egy telefonszám, és hogyha ezt a telefonotokba pötyögitek be, megfelelő előhívó számmal, akkor az is lehet, hogy
1: Felvesszük
0: a kapcsolatot, vagy a beszélgetés vonalát veletek, és akkor ti is kérdezhettek például Gábortól azzal kapcsolatban, hogy nektek például milyen előítéleteitek vannak Magyarországon élő külföldiekre vonatkozóan, és szerintetek ez igaz-e vagy nem, vagy hát ha kíváncsiak vagytok, akkor Gábor is elmondja, hogy szerinte igaz-e ez vagy nem. Ugye a műsorunk alcíme, hogy megeszik-e a kínaiak a nagymamát, ehhez mérten és ebbe kapaszkodva, akkor most visszadobnám Gáborhoz a szót, visszaadnám Gábornak a szót. Ugye azt mondta el a zene előtt, hogy Magyarország talán az EU-n belül a legelőítéltesebb lakossággal bír a külföldiekre nézve, de ezt még nem sikerült igazán kibontani, ezt a kis őrületet, amit itt megfigyeltő a kis hazánkban, de most akkor ezt megteszi.
3: Igen, tehát ugye beszéltünk arról korábban, hogy az európai országok közül amelyik mondható, hogy jobban előítéletes a külföldiekkel szemben, melyik kevésbé, és hát nyilván felmerül a kérdés, hogy mi lehet ennek az oka, tehát miért van az egyik ország, ahova egyébként nagyon sokan érkeznek, befogadóbb, még egy másik ország, ahova szinte egyáltalán nem ők elutasítóbbak. Nincs erre egyértelmű válasz, amit lehet tudni, hogy általában azok az országok, ahol ugye több a közvetlen és mondjuk adott esetben ilyen pozitív vagy egyszerűen csak normális tapasztalat, hogy lám, egy marokkói bevándorló a szomszédom, és egyébként egy nagyon kedves ember, és egyébként a kínaiba járok ebédelni, és nem tudom, a pakisztáni boltoshoz, és ez úgy igazából rendben van, mert mindenki nagyon kedves, és tehát akinek ilyen hétköznapi tapasztalatai vannak, az nyilván nyitottabbá válik. Még aki ugye soha életében nem találkozott még külföldivel, az lehet, hogy mindenfélét elhisz, és mindenfélét elképzel, vagy esetleg tovább élnek ilyen régi sztereotípiák. Nyilván a gazdasági helyzet is sokat számít, bár itt sem mutatható ki egy ilyen teljesen egyértelmű megfelelés, hogyha az országban minden rosszul megy, nagy a munkanélküliség, hanyatlik a gazdaság, akkor valószínűleg a külföldiekre is, mint más kisebbségekre előszeretettel mutogatnak bűnbakként. De ezeket sorolhatnám tovább, igazából nincsen konkrét indok. Ami érdekes, meg itt szóba került, hogy ezek a téveszmék, vagy ilyen téfitek, meg kicsit ugye a műsornak is ez a fő kérdésfelvetése. Erről is érdemes beszélni ebben a körben. Ugye korábban kérdezted, hogy mi a kedvenc téveszmény Magyarországon. Hát elég sok ilyen van. Az egyik ugye ez a sok külföldi Magyarországon, meg elárasztanak minket a külföldiek és hasonlók. Hát ez finoman szólva is egy ugye megkérdőjelezhető, vagy inkább mondjuk ugye ilyen jellegű is a nevetséges feltételezés. Hát Magyarországon az egyik legalacsonyabb a külföldiek aránya a népességen belül, az Európai Unió országain belül, vagy akár az európai országokon belül általánosságban. Ezt kétféleképpen lehet egyébként megragadni, mert itt felszokott merülni a kérdés, hogy ki a külföldi. Ugye lehet külföldi az, aki külföldi állampolgár, de lehet külföldi az is, aki külföldön született, aki már lehet, hogy közben mondjuk magyar állampolgár, de ő külföldön született, és ezért mondjuk a lakosság egy bizonyos része külföldiként tekint rá, vagy esetleg vannak erősebb szállak, amik egy másik országhoz kötik. Magyarország mind a két tekintetben ugye hát nagyon kis számot produkál, és azon belül is még vannak további érdekes tényezők, amiket majd szeretnék elmondani. Ugye a külföldi állampolgárok aránya Magyarországon ez ilyen 2% körülbelül, tehát kb. 200 ezer körül mozog az itt húzamosan tartózkodó külföldiek száma. Hogyha külföldön születetteket nézzük, ez egy kicsit magasabb, akkor ez olyan 350 ezer fő körül van, 3,5%. Ez például jóval alacsonyabb, mint akár Csehországban, vagy Németországban, Ausztriában, ennek például a sokszorosa ez az érték, tehát mondjuk a lakosság 10-20%-a lehet külföldön.
0: Ugye ez egy olyan ország, ahol még a határon túli magyarok bevándorlásával is lehetett riogatni, illetve választásokat nyerni. Most nyilván nem fogjuk nevesíteni a politikai pártokat, de De hogy itt az elővételt olyan szintű, hogy
3: igen,
0: hogy és nagyon jó, egy erdélyi magyarra szemben is érvényesül.
3: Van, és ez nagyon jó, hogy ezt említed, mert ezt is szerettem volna igazából hozzátenni, hogy amellett, hogy eleve nagyon kevés a külföldi, az is egy nagyon fura helyzet Európán belül, is egy abszolút unikum, tehát ilyen semmilyen más Európai Uniós országban nincsen.
0: Hogy a külföldiek hogy a is mi vagyunk.
3: Hogy a külföldiek túlnyomó része szintén magyar, tehát hogy ha megnézzük a külföldieknek, itt tartózkodó külföldieknek körülbelül két harmada érkezett a szomszédos négy országból, tehát a Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia, ezen belül is ugye a Romániából érkezettek aránya messze a legmagasabb, és a kutatások szerint ennek a kétharmadnak a 90%-a, tehát mondjuk úgy több, mint az itt élő külföldiek fele, magyar nemzetiségű. Tehát igazából sem kulturálisan, sem külsőre, sem nyelvileg nem különböztethető meg a magyar többségtől. Tehát az itt élő, valójában beazonosítható, esetleg más bőrszínű, más nyelvet beszélő, más vallású külföldiek száma egészen elenyésző európai
0: összehasonlításban. Ezzel kapcsolatban egy Kelti Kárpátokban begyűjtött élményemet szeretném megosztani. Lesz benne egy opcén szó, és megkérném a szakértőnket, hogy szakemberünket a pult mögött megfelelő pillanatban fütyüljön. Reméljük sikerülni
1: nem
0: fog neki.
1: Nem
2: mondd ki! Mert szót nem mondhatunk
0: ki. Kelti Kárpátokban beesek egy kocsmába.
2: Nem mondd ki!
0: Eddig hihető. És nagyon kedvesen fogadnak bennünket, de...
1: Ez titok.
0: Folyamatosan fütyülhettek egyébként. Tehát azt mondja nekem a kocsmában egy erdélyi magyar.
2: De ez megtörtént?
0: Ez megtörtént.
1: Ne kamulj!
0: Fütyülés előtt. Tehát, hogy kurva örülünk nektek, itt nem kellett megfütyülni, de akármit is teszünk, hogyha ti ide jöttök, akkor ti magyar hercegek vagytok, hogyha mi hozzátok megyünk, akkor csak román gecik maradunk. És ez így el is fogadta, tudott róla, azt mondta, hogy ez így van, és én is azt mondtam, hogy ez nagyjából így van. Vagy, tehát...
2: De mikor jön a csúnya szó?
0: A geci volt a csúnya szó. Tehát, van ez a jelenség, és ezt nagyjából szerintem mindenki tudja, vagy érzi, vagy kitapintható. Én például Bácsmegyéből származom, azt hiszem, hogy Gábor is, tehát ott például egészen rossz az ilyen idén jellegű vendégmunkásoknak a megítélése, akik egyszerűleg szintén magyarul beszélnek, stb.
3: Hát két érdekes kérdése mutat.
0: Nem tudom, hogy most jó ez a sztori, amit így feldobtam, vagy tudsz ebből valamit így kihozni, de nekem az így eszembe jutott.
3: Az egyik, hogy ez olyan szempontból érdekes, hogy a magyar, mondjuk ilyen bevándorlási, vagy akár állampolgársági szabályozás, vagy gyakorlat ismer némi kedvezményt a magyar nemzetiségűek számára. Tehát mondjuk az állampolgárság szerzésénél, vagy különböző tartózkodási jogosultságok biztosításánál. Ezek a könnyítések azonban nem olyan jellegű könnyítések, hogy mondjuk egyáltalán nem kell az alapvető feltételeknek megfelelni. Tehát hogy azért ezek nem ilyen nagyon komoly könnyítések, nem mennék most bele a részletekbe, hogy pontosan a szabályozás mit is ír le. Tehát attól, hogy valaki magyar nemzetiségű,
0: tehát automatizmusra nincs szó
3: automatizmusra abszolút. Voltak egyébként még már a 90-es években is ilyen próbálkozások, hogy esetleg e felé kellene elmozdulni, ezzel kapcsolatban az általános politikai érv, ami felmerült, és nem is lehet igazán nevesíteni, hogy melyik oldalról, hiszen ezt időszaktól függően mindig egy más politikai erő tette magáévá, hogy lámlám, hogyha engedélyezzük a határon túli magyarok tömeges beáramlását vagy áttelepülését Magyarországon, akkor meg fognak szűnni a magyar közösségek a szomszédos országokban. Tehát ez egy ilyen elég kézenfekvő ok. De ez az egyik, amit szerettem volna mondani, a másik pedig ezzel kapcsolatban, hogy jó rámutat, amit mondtatok, hogy a magyarországi idegenellenesség is nagyon nagy részben ilyen szociális gyökerű, tehát nem feltétlenül nemzeti ellentétről van szó, vagy nacionalizmusról, vagy a külföldiek lenézéséről, bár adott helyzetekben ez is előfordulhat, hanem a féltés, hogy elveszi a munkát, hogy nem lesz állásom, hogy ő többet fog kapni, ő kapja majd a segélyt, és nem én. És ez nagyon jellemző egyébként így a 21. századi Európában, de ebben a térségben meg különösen, és Magyarországon meg különösen jól mérhető ez a tényező az idegen gyűlöletben.
0: Miközben útra kemény procedúrán kell átesni annak, aki akár csak idegenes tartózkodási engedély akar bírni, vagy most lehet, hogy jogilag most eltévedtem, tartózkodási engedély, letelepülési engedély, igen, stb., de mindesetre nem könnyű Magyarországon ezeket
3: igen,
0: megszerezni.
3: Igen.
0: Én arra kérnék téged, most azt gondolom, hogy a tudományos felütés az most már több, mint erős volt. Innentől kezdve GG kezdőbetűjű az utcaembere címszó alatt, vagy nem tudom, státusz alatt futó emberé változzát, és most tényleg teljesen lezserül, teljesen kötetlenül mindenféle bizottságot, komitét, stb. Finneket elfelejtve. Most beszéljünk arról, hogy mik ezek az agymenések, hogyha hétköznapokban villamoson utazol, vagy bemész egy, nem tudom, cukrászdába, akkor miket tapasztalsz, és akár ilyen népcsoportokra próbáljuk lebontani, tehát legyen egy ilyen kis színes szagos jellege a dolognak, Én egyet gyorsan is bedobnék. Van a magyaroknak egy ilyen nagyon jó képe saját magukról. Én azt gondolom, hogy ebből sok minden levezethető. Ugye magunkat ugye úgy képzeljük, mint a Sirius gyermekei. Az Echo TV-n volt nem túl rég, nem politizálunk egy ilyen kis bemutatkozás, hogy mi sumérok, etruszkok, szkíták, hunok, vagyis magyarok. Tehát, hogy van egy ilyen önképünk, ami úgy viszonylag erősnek nevezhető, és akkor ehhez képest mondjuk tényleg hát így minden más nép csak csicskának tűnik, tehát hogy így, és nem vagyunk a megfelelő helyen, még mindig úgy tűnik, hogy így nem ismernek el bennünket eléggé, tehát átmegyünk Romániába, akkor is nem köszönnek előre, és nem magyarul, meg nem tudom, hogy úgy mindig meglepődünk. Tehát van ez a kis középhatalmi ambíciónk, minimum középhatalmi itt Kelet-Európában is. Van a rengeteg Nobel-díjasunk, akiknek nagy része nem is volt magyar, de mi persze szeretjük azt hinni róluk, hogy igen. Legjobb esetben azután lettek Nobel-díjasok, miután elűztük őket az országunkból. Tehát mit is tudnánk ez a nagy magyar önképhez, meg ez a tényleg ilyen aluljáró szintű sztereotípiához így hozzátenni, tehát te mit tudnál hozzátenni, mint az utcaembere?
3: Mint az utcaembere annyit tudnék hozzátenni, hogy szerintem ez egy nagyon valós kérdés, vagy egy releváns kérdés, és én is azt tapasztalom, hogy az idegen gyűlöletnek az egyik legfőbb oka, hogy ugye, vagy az egyik jelentős oka, hogy ugye a magyar népesség sincs igazából tisztában sem a saját értékeivel, sem a saját identitásával. De tudnék mesélni egy jó példát, én elég gyakran tartok képzéseket mindenfajta csoportba tartozó embereknek, akár szakmai, akár kifejezetten olyan jellegűt, mint ez a beszélgetés is, tehát inkább ilyen ismeretterjesztő beszélgetős dolgokat, és egyszer-kétszer felteszem ezt a kérdést, hogy mit jelent számodra az, hogy magyar állampolgárság, vagy magyar hovatartozás, és egészen elképesztő eredmények jönnek ki. Tehát volt egy olyan csoport, ahol így rendszeresen azok jöttek el, hogy szégyen, rettegés, szégyellem magam külföldön, nem akarok külföldre menni, mert úgyis mindenki lenéz. Tehát, hogy ilyen rendkívül negatív érzelmek jöttek elő. Tehát nem volt sem ez az egészséges, olyan normális nemzettudat, hogy én büszke vagyok.
1: Igen, egyébként azt hiszem, olyan kevés nemzettel van, hogy külföldön járva, ha meghallod, hogy így az anyanyelveden szólal meg melletted valaki, akkor inkább elhallgat. Mások meg nem tudom, spanyolok összefutnak Amerikába, akkor igen. Egyből puszi meg együtt, nem tudom. Ez
2: klasszik sielésen mindig van valami pöcsvei magyar. Aki ott van, és mindig vele találkozik.
1: Ki is kell írni az osztrák felvonom a magyarul, hogy ne tudd ki a szendvicset.
0: Küldök a mondatra.
3: Hát én is ezt
0: szerintem mindenki átéltem el, hogy valami hasonlót.
3: Igen, abszolút. És szerintem ez nagyon összefügg. Tehát hogy ahhoz, hogy mondjuk a külföldieket el tudjuk úgy fogadni, amilyenek, vagy együtt tudjunk velük élni, ahhoz mondjuk tisztába kell jönni először a saját identitásukkal, meg a saját kulturális értékeinkkel. Itt érdekes kérdés például ez a nyelvtudás, és nem akarok megint tudománykodni, de nem tudok ettől el vonatkoztatni, hogy ugye Magyarország még egy dologban sereghajtó az EU-n belül, ez pedig az idegen nyelvtudás, ami azért egy elég szörnyűséges kombináció, figyelembe veszük, hogy egyébként azok az országok gyengék ebben, akik mondjuk angol anyanyelvűek, tehát őket viszonylag ez kevésbé sújtja.
0: Most itt nyomok egy bréket, 1985 lángos sütő Balatonpart, és a lángos sütő beszél a német turistának, akkor még MDK turistának, és ez szó tagolja neki már harmadszor, ötödször, és nem érti a hülyenémet. Vadászkürt! Nem érti? Vadászkürt!
2: És aztán az, hogy ez semmilyen emberi nyelv.
0: Ez kényelként is beimódott nekem, hogy ott legyen lángosos, ilyen kövér malac magyar, és...
1: De miért mondta ez?
0: Valamit magyarázott, és ezt a szót nem fogta fel a német, és...
2: Én ezt a sztorit a barátnővel ismerem.
0: Több minden, szóval... De én ezt a vadászkürtöt, ezt mondjuk át is éltem.
3: A barátnő hangos magyar.
0: Én későn érő vagyok, tehát a barátnős dolgot az később. Szóval... Igen, tehát nem beszélünk idegen nyelveket. Nem,
3: és itt így is hiányzik a bármifajta ilyen interakció a külfölddel. Tehát olyan más országok, akik viszonylag kevés idegen nyelvet beszélnek, mondjuk Spanyolországban sem beszél senki idegen nyelvet, de azért ez mégis egy nagy nyelv, meg úgy egyáltalán azért kézzel-lábbal az olaszt, a portugált, a franciát meg lehet érteni. Na most a magyar, ami ugye az egyik legextrább nyelv Európában, és az egyik legnehezebben megtanulható, és semmire nem hasonlít, és ezek után a nyelvtudás teljes hiánya... A lakosság mondjuk, nem tudom,
0: mert ettől külső szemmel szexi a magyar nyelv, de ez már lehet, hogy megint az önbutítás része.
2: Egyszer megkértem egy spanyol srácot, hogy hablatyoljon, mint hogyha magyarul beszélne, és nagyon izgalmas volt hallgatni. Nyilván nem tudom reprodukálni, de ő is
1: megkérte. Igen, mint ahogy mi most a franciával kezdenénk
3: kitracsolni. Igen, tehát ha már így magánemberként lehet nyilatkozni, a magyar nyelvnek nagy rajongója vagyok, meg abszolút azt gondolom, hogy a magyar nyelv például speciál egy olyan érték, amire egy magyar identitás nagyon jól fel lehetne húzni, mert a magyar nyelv tényleg nagyon különleges, és nagyon szép, és nagyon extra. és meg is kell tenni mindent ennek a érdekében, hogy ez valahogy meg is maradjon, csak hát emellett meg ugye az idegen nyelvtudás az iszonyú fontos lenne. Tehát, hogy akkor máshogy állnának a külföldiekhez is. De ezt is tapasztaljuk, nagyon sok ügyfelünk ezzel, hogy már ugye tanul magyarul, beszél valamennyire, de egyszerűen képtelen kommunikálni, mert a magyar emberek annyira nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy egy külföldi beszéljen magyarul mondjuk nem olyan nagyon jól, és hogy akkor vele esetleg egy kicsit másképp kell beszélni, mondjuk nem ötszörösen összetett, alárendelt mondatokban a legbonyolultabb kifejezésekkel, hanem megpróbálom egyszerűen, szépen, röviden, lassan elmondani, amit szeretnék. Forzasztó nehéz. Nagyon-nagyon nehéz feladat. Egyszer nekem is kellett, egyszer volt ilyen életemben képzést tartani olyan itt élő menekültek, nekik már mind tudtak magyarul, és ez egy szakmai képzés volt, tehát ilyen menedékjogról szóló, tehát nem, és iszonyat erőfeszítés volt, tehát ilyen egyszerű magyarban elmondani mindezt, mert soha nem kellett, hogy ez előforduljon. Most valaki, aki egy világnyelven beszél, vagy egy olyan országban, ahol sok külföldi van, aki nem beszéli jól az ország anyanyelvét, ott valószínűleg jobban hozzá van ehhez szokva.
0: Konkrét nemzetiségekhez, népcsoportokhoz milyen előítéletek kapcsolódnak itt Magyarországon? Tehát mondanék néhányat.
1: Kínai.
0: Kínaiak megeszik a nagymamát, ki tudja, miből főzik a levest, és sokan vannak, elárasztanak bennünket, a vietnámiak narkót termesztenek minden budai villába.
3: Ezt még nem hallottam, de ez is érdekes.
0: Satöbbi,
3: és még szerintetek hányan vannak?
0: Hogy
3: szerintetek hányan vannak a kínaiak? Igen,
2: szerintem 15 ezeren. És 80% Budapesten.
0: De ezt már az anyagban olvastuk. A közkeletű vélekedések szerintem ilyen 50% köré teszik az emberkép.
3: A felteszem ezt a kérdés, van, hogy 1 milliót válaszolnak.
2: Sokkal többnek tűnik.
3: Sokkal többet.
2: Én is megdöbbentem ezen a számon.
0: Mondjuk erre van egy ilyen félhivatalos magyarázat, az egy útlevélek 8 kínai érkezik.
2: Valószínűleg a különlegesség az feltűnik, és az jobban megjegyzett.
3: Pontosan. Tehát, hogy ők ugyanezt gondolják.
0: Meg transzparensek, rengeteg kínai étkezde van.
3: Tehát látható abszolút, tehát nem...
1: Hát mert ők abszolút megőrzik egyébként, tehát hogy az, hogy bemész egy teljesen hétköznapi kínai étterembe, és ott te találsz kínai nyelvű újságot, tehát ugye ők azért így tényleg őrzik így a kultúrát. Tehát annyira nem próbálnak meg asszimilálódni, ezért
0: ezt kínaiak nagy része nem akar itt letelepedni, és itt meghalni, és itt családot építeni. Igen. Ez a...
2: Miért nincs kínai temető?
3: Azért ez miért nincs kínai temető?
2: Hát ez az.
3: Hány öreg?
4: Igazolványokat én ezt hallottam.
3: Uh-huh. És ez igaz vajon?
1: Hát te tudod?
3: Hát csak kíváncsi vagyok, én is igaz. Természetesen ez nem igaz. Erre van egy nagyon egyszerű magyarázat. Ugye a Magyarországra érkező migránsokra vagy bevándorlókra, ez általában igaz a kínaiakra is köztük, hogy fiatalabbak, mint a magyar népesség átlaga. Magasabb egyébként minden mellett a foglalkoztatottságuk és az iskolai végzettségük is. Tehát minden szempontból ők egy ilyen pozitív.
1: Tényleg, tehát a kifűzdések egyetemet végzettek?
3: Nem, ezt csak mellékszöngeként említettem meg, hogy egyébként ebben a tekintetben is, mert ezek is ilyen téveszmék, hogy ugye csak a legalja jön ide, és hogy csak azért, hogy segélyben. Tehát ezt abszolút nem támasztja alá semmilyen tényszerű adat. Na most az életkorban fiatalabbak, jóval, és tipikusan nem azok szoktak úgymond migrálni vagy vándorolni, akik ugye nyugdíjas korúak és készülnek meghalni a következő 10-20-30 évben. Tehát jellemzően az ideérkezők fiatalok, nem a legfiatalabb korosztály, hanem mondjuk ilyen ez a 25-45 közötti. Magyarországon mióta van kínai közösség? A 90-es évek eleje óta, akkor érkeztek nagyobb számban, akkor voltak elég sokan is, de nagyon sokan közülük elmentek.
0: Annó volt egy ilyen mini agymenés, hogy ugye Hongkongot épp át kellett passzolni a kínai népköztársaságnak, és akkor nem tudom, ilyen kisgazda belkekből fattant ki talán az ötlet, hogy a Csepel-sziget egy részét ott valamilyen módon játszhatna játszani a hongkongi kínaiaknak, tehát hogy akkor még ez ilyen pozitív konnotáció.
3: Igen, valami rémlik, de...
0: De volt egy ilyen félhivatalos...
3: Igen, hát egyébként valójában azért volt ez a akkor ugye masszívabb érkezés a kínaiaknak. Egyrészt ugye volt még egy sokkal liberálisabb vízumpolitika Kínával szemben, mint ami van most, tehát sokkal egyszerűbb volt jönni, meg ez egyfajta ilyen regionális elosztó központ volt. Tehát sokan közülük néhány év múlva tovább mentek Szlovákiába, Lengyelországba, Nyugat-Európába. Tehát ezért nincs kínai
1: termítő. Én a többség gondolom egyébként ilyen tranzit, vagy hát
0: igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mert ez a tranzit ország, de nem tudom pontosan mit jelent, de nagyon szeretjük használni.
3: Igen, erről mindjárt mondok valamit, csak még hagyj fejezem, mert ez érdekes, ez a kínai temető dolog szerintem. Hogy egyrészt nincsenek öreg kínaiak, mert hogy eleve a ide érkező csoportok általában fiatalok, középkorúak, tehát még nem ért el, hogyha Magyarországon már szánt.
2: Igen, csak halt már meg valaki.
3: Elképzelhető, de a kínaiak jelentős része is ugye visszatér az országába általában. Tehát én nem vagyok kínai kutató, tehát nem tudok erről most részletes adatfelvételről beszámolni, hogy ebben nincsen semmi különleges, hogyha elmész mondjuk Nagy-Britanniába vagy Franciaországba, ahol mondjuk a kínai közösség már 100 éves, ott bizony fogsz találni kínai temetőt.
0: Én hát, azt olvastam erről, hogy ugye egyrészt pontosan ez, amit mondasz, hogy igazából vállalkozni jönnek ide a kínaiak az aktív éveikre, valamit összegyűjtenek, mondjuk azt kedves, hogy összeharácsolnak, csak hogy az előítéletes hallgatóink is örüljenek, és aztán hazamennek, és élvezik a boldog békeidőket. Tehát ugye ez a hivatalos történet, de aztán ilyen félhivatalos forrásokból is hallottam, hogy ha valaki meghal, akkor is mindenképp szeretne kínai földben nyugodni, és állítólag, de ez már egy ilyen igazi
2: fendarabolják.
0: Viszik vissza a hallott kínaiakat, ez most már megint az Urban Legend kategória. Hatalmas hűtőkamrában Kína határ környék gyűjtik a testeket, ahonnan majd ügyesen hogy át lehet csempészni az anyaországba. És nyilván valószínűleg messze van az igazságtól, de hogy általában ez egy ilyen kulturális szokás, hogy mondjuk nem feltétlenül szeretnék ebbe a szentségtelen földbe, de most nyilván az két hallgatóink ne figyeljenek, temetkezni.
3: Persze, de hát nézzük meg, hogy minden egyes vallásban vagy kultúrában a temetkezési szokások teljesen eltérőek. Tehát van olyan, ahol elfogadják a hamvasztást, van, ahol nem. Tehát, hogy most ez ugyanolyan kérdés most, hogyha a kínaiok hol szeretnének temetkezni, én őszintén szóval nem hiszem, hogy ez bárkinek bármilyen gondja lehetne. És az, hogy miért nincsen kínai temető, arra ez az nagyon egyszerű, praktikus válasz.
2: Ez a Tibetben az égbe temetnek. Összedarabolják a hullákat és oda dobják a kesejüknek őket.
0: Köszönjük szépen.
1: Még hát igen.
0: Válaszunk még ilyen nemzetiségi sztereotípiákat. A vietnámiak száma itt a kis kimutatásokból szintén egész magas, majdnem olyan magas, mint a kínaiak. Lehet, hogy egy átlag magyar mester tudja őket különböztetni.
3: Igen, ez általában így van. Én ugye a különböző ilyen piac intézményeken szokott előfordulni, hogy ugye nem értik a magyarok, hogy a két kínai vagy a két ázsiai miért magyarul beszélget egymással. Hát valószínűleg azért az egyik vietnámi, a másik kínai, tehát még csak nem is ugyanaz a nyelvcsalád, és abszolút nem értenik meg egymást, tehát nekünk megint eleve fura.
0: A műsorkészítőknek is lehet újat mondani.
3: A vietnámiak egyébként az érdekes.
2: Olyan egyformák.
3: Igen. Egyébként, hogyha az ember dolgozik egy pár évet ebben a szakmában, akkor nagyon jól megtanul mindenféle etnikumot és országot felismerni, akár Afrikán belül is, meg Ázsián belül is. Tehát nekünk mi is ugyanolyan egyformák vagyunk.
1: De te már meg tudod különböztetni őket?
3: Mondjuk a kínaiakat és a vietnámiakat, igen.
1: De mondanál kettőt, vagy egyet nem szabad? De mi? Mondjuk egyiknek kerekebb az arca?
3: Más, tehát más.
1: Vagy te csak úgy nem tudnád így
3: kategorizálni?
0: A koreaiakat, a japántól, kínaitól, vietnámtól, szerintem ez, ha az ember csak Nem, hát szerintem mondjuk a mandarin kínai az nagyon eltér az a hang kínaitól, tehát a hivatalos fő kínai vonaltól. Tehát a japánok mondjuk tök hosszúkásak, a koreaiaknak sokkal szélesebb a fejük. Ezek ilyen sztereotípiák.
3: Igen, szerintem ez már kicsit ilyen Mengele doktor fél.
0: Igen, tehát nem lehet ezt nagyon,
3: nem vagyunk antropológusok, tehát nem tudjuk most pontosan leírni, hogy kinek mekkora koponya mérete és hasonló, de külső egyek alapján egyébként mondom nekik, mi is nagyon egyformák vagyunk.
0: Azt teszem hozzá, hogy ezek viszonylag homogén, meg amit mondjuk a hangkínai, meg a japánok viszonylag homogén.
3: Igen, hogy az egyetlen ilyen racionális különbség a kettő között, míg mondjuk Európában általában, ha már eljöttünk erre a téma felé, hogy mondjuk a szemszín, meg a hajszín, meg a bőrszín az nagyobb változatosságot mutat, mint mondjuk az afrikai, vagy a...
0: Ugye a Mengelét említetted, ezzel kapcsolatban mondanék egy ilyen genetikai infót, a magyarok genetikai állomány az tökéletesen megegyezik a lengyelekével, meg az ukránokével, ami biztos sokakat meglep.
3: Én a szlovákokkal hallottam.
0: Lehet, hogy még a szlovákokkal is, de hát, hogy itt tökéletesen, tehát nem arról van szó, hogy hasonlít, hanem gyakorlatilag mi ugyanaz a kevert közép-európai népcsoport vagyunk, volt pár törökjárás, tatárjárás, stb. És csak mint tényadat, ugye? Tehát ez egy kicsit olyan zavarba ejtő, főleg a kiválasztottak számára. Hogy a kiválasztott tudatba szenvedők számára.
3: Mondom, én ezt úgy ismertem, hogy a magyarok és a szlovákok genetikailag nem különböztethetők meg a kutatások alapján, de teljesen...
2: Az nem létezik.
3: Annyira kell, nem tudom, hogy Szlóta úr mennyire...
0: Hát a gyomrokból kell a strapacska arányát, meg a gulyásos arányát kimutatni utólag a...
1: Frinzát vett.
3: A vietnámiakról kérdeztél, igen.
0: Térjünk az részhez valamelyest, és akkor GG kollégának adjuk át a szót újra.
3: Tehát itt a vietnámiakról kezdtél, igen. A vietnámiakról...
0: Mit csinálnak itt a vietnámiak? Most tényleg tisztázzuk már.
3: A vietnámiak, én nem tudom, mit csinálnak a vietnámiak, ők is jellemzően egyébként ilyen vállalkozói bevándorlás.
0: Ja, azt lehet hallani, hogy ez a piacos buli, ez lecsengőben van, ez véget ér, nem tudom, hogy pontosan miért. De ez a tranzitország dolog, ez valószínűleg most itt elsüthető fogalom.
3: Igen, egy dolgot mondani csak még előtte a vietnámiakról, mert ez nagyon érdekes, ez például egy különbség a kínaiakról, ezt nemrég olvastam valami cikket ezzel kapcsolatban, hogy a vietnámiaknál az egyik legmagasabb az itt élő családok között a magyar iskolába járó gyerekek aránya, tehát sokkal magasabb, mint a kínaiaknál, ami ugye egy jó mutatója annak, hogy mennyire akar tartósan.
0: Itt akarnak
3: a kínaiaknál is egy nagyon jelentős rész magyar iskolába jár, sőt, ugye vannak olyan vasárnapi iskola, ahol a kínai gyerekeket kínaiul tanítják, mert ők már nem tudnak elég jól kínaiul, pedig csak mondjuk 5 vagy 6 vagy 8 éve élnek Magyarországon. De a vietnámiaknál ez kifejezetten magas volt, és ez érdekes, hogy mi lehet ennek a kulturális gyökere, őszintén szóval nem tudom. A tranzitországgal kapcsolatban ez nagyon érdekes megkülönböztetni, hogy például, ha menekültekről beszélünk, nem tudom, majd erről lehet esetleg egy kicsit később még részletesebben, az ő esetükben szinte mindig felmerül az, hogy tranzitország, ők sosem Magyarországra érkeznek, általában van egy ilyen képük, hogy szeretnének elmenekülni az üldözés elől, vagy abba a háború elől, és valahova Európába is, és mondjuk ha...
0: Hát erről akár most is beszéltünk.
2: Igen, hogyha megengeded, ez méltatlanul, tehát méltatlanul el volt hallgató, hogy ez a menekült téma, és nekem volt erre vonatkozóan kérdésem, hogy tényleg jellemzően honnan jönnek ezek a menekültek?
3: A menedékkérők... Jellemzően hát több különböző régióból jönnek, elmondható, hogy Magyarországot, amíg az elmúlt 10 évet vizsgáljuk, akkor szinte mindenhonnan, mondjuk Latin-Amerikát kivéve, onnan viszonylag nagyon kevesen jutnak el idáig, de Afrika, Ázsia, Közel-Kelet, Balkán.
0: Ezért mindig ledöbbenek, hogy mondjuk Afganisztánból, hogy jönnek pont ide jönni
3: Ez jó kérdés, nem ide indulnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevesen olyanokat láttunk, akik még kifejezetten Magyarországra akart jönni, például még mondjuk ilyen.
0: Megkérdezik, hol van, és elégedetlen, amikor kiderül, hogy csak Magyarországon.
3: Pontosan, mindjárt mondok is erre. Két érdekes történetet, de mondjuk afgánok közül például olyanok akartak Magyarországon, akik itt tanultak mondjuk 80-as években, vagy itt tanult a bátyjuk, vagy itt él a családjuk, de ők nagyon kevesen vannak, és a túlnyomó többség abszolút nem akart idejönni. Ez ahogy miért kötnek itt ki? Hát ugye nagyon jelentős részük a menedékkérőknek illegálisan tud csak Magyarországra, vagy bármelyik EU-s országba érkezni. Ezt egyébként a nemzetközi jog lehetővé teszi számukra. Tehát, hogyha tényleg menekültek, tényleg üldözésre menekülnek, akkor nem követeli meg, tehát nem büntetik őket a jogszerűtlen belépésért.
0: Ugye volt egy klassz francia szó, amit itt el lehet sütni, hogy nem lehet őket visszaküldeni.
3: Igen, ez a refoulement, vagy a non-refoulement.
0: Igen, non-refoulement.
3: Igen, ez egy ilyen nemzetközi, tehát minden nyelven ezt használják, nincs igazából fordítás, ez azt jelenti, hogy nem szabad senkit ilyen tilalmas bánásmódba, tehát például kínzás, üldöztetésbe visszaküldeni. Ez egy szélesebb kör, mint a menekültek, most nem megyünk bele itt a szakmai finomságba, a menekültek ezenből egy ilyen meghatározott kört jelentenek. És
1: milyen érdekes sztorik voltak?
3: Igen, tehát hogy a legtöbben jogszerűtlenül tudnak csak érkezni, ugye embercsempész segítségével, és például többen mesélték azt a sztorit, ide érkezett menekültek között, hogy ők Hollandiába indultak, és akkor kirakták őket, és nem stimmelt nekik valami, tehát nem így képzelték el Hollandiát.
1: Nem tudom, mondjuk. Sopohát.
3: Igen, nem hiszem, hogy erre gondoltak pontosan, de ki tudja, és aztán azt mondta nekik az embercsempész, hogy ott van a H betű a kocsin, tehát ez H, mint holland, és akkor így ezzel próbált őket meggyőzni, tehát ilyen jellegű számos történetet mesélnek meg, hogy hát nagyon gyakori az, hogy átverik őket. Azt tudni kell, mert ezt azért szeretik a hatóságok előszeretettel úgy bemutatni, hogy itt ugye a gonosz illegális migráció is mi történik. Persze ez is igaz, ez ellen is teljesen joga van az államnak, ugye küzdeni is kell is, de ugye azok, akik közben védelembe szorulnak, azok semmilyen más módon nem tudnak eljutni. Tehát képzeljék el, hogy Szomáliából hogy lehet most szerezzen útlevelet?
0: Már nem sétált oda a határőr bácsihoz, hogy hello,
3: semmi,
1: be akarok menekülni. De egyébként valami olyan megdöbbentő adatot hallottam, vagy olvastam egyszer, hogy így jelenleg a világban azok az emberek, akik így, tehát hogy migrációban élnek, vannak mozgásban, tehát hogy így jönnek-mennek, azokat, hogyha így összeadnánk, akkor egy ilyen gigantikus nagy ország születne, tehát nem tudom.
3: Nagyon sokan vannak, persze, ez a migráció.
0: Most ez kellően konkrét volt.
1: Tehát nem tudom, hogy hirtelen belülni, hogy most Németországon nagyobb, de nem tudom.
3: Igen, és ezzel kapcsolatban két téveszme van, amire érdemes felhívni.
1: De tudod, hogy mekkora ez az ország?
3: Ezt nem tudom megmondani konkrét számot, hogy pontosan hányan migrálnak, de én is tudom, hogy, tehát én is, amiket olvastam, vagy hallottam ezeket, hogy nagyon sokan, tehát nyilván óriási arány, szerintem több százmilliós
1: tömegről
3: beszélünk. Igen.
2: Pont 200 millióra gondoltam, de nem tudom, hogy miért.
1: Én is.
2: Sugalmaztam.
3: Ez érdekes,
1: szerintem igen.
3: Érdekes téveszme ezzel kapcsolatban, hogy...
0: Itt magyar nép csupa géniuszokból áll, ugye?
3: Igen, a pozitív szintet, igen. Hát ami nagyon érdekes, mert tudjás, a téveszmékről volt szó, tehát hogy az egyik téveszme az, hogy ez valami új jelenség, tehát ha megnézzük 100 évvel ezelőtt, nagyobb volt a migrálók aránya népességen belül, mint ma. Tehát mondjuk a nagy, mondjuk Amerikában történő kivándorlások
1: idején. Kéne csinálni egy ilyen infografikont, ahol így ilyen kis pici mozgó emberek lennének, így kiterített térképen.
3: Szóval ez nem igaz, hogy ez egy új dolog, és hogy most kezdte elárasztani a világot a migránsok a harmadik. Tehát ez abszolút nem így van, ez korábban is így volt, ez 100 éve is így volt. Ha megnézzük a történelem során, számos olyan időszak volt, amikor a lakosságnak kb. Ugyanekkora hányada migrált éppen valamerre.
0: Én más nem mondjuk, régebben gyakrabban rajzolták át a térképeket. Ugye ez egy jó indok mindig, igen. Amikor...
2: Ha háború van, akkor menekült is van.
0: Nyilván, amikor mindig volt valami összeütközés.
3: Hát meg az üldöztetések erről is hasonlók. Tehát ennek egy nagyon jelentős része általában ilyen munkaerő migráció, gazdasági migráció, és mindig jóval kisebb részét jelentik azok, akik menekülnek valahonnan, de hát ezért nyilván ez is egy egy fontos szempont. Egy érdekes másik téveszme, mert ez a menekültek és a migráció esetében is igaz, hogy azt gondoljuk mindig, hogy hát ez minket sújt, hogy mi itt vagyunk egy ilyen ostromlott erődben Európában, ahol mindenki ide akar jönni, és itt kérnek menedéket, és
1: ide jönnek be.
3: És ez egy
2: elveszik az asszonyainkat.
3: Ez egyáltalán nem igaz, tehát hogyha megnézed
1: azt,
3: hogy... Tehát ha megnézed, hogy hol él a legtöbb ilyen migráns, vagy a legtöbb menekült, hát messze nem Európában. Tehát voltak olyan évek, amikor Iránban volt a legtöbb menekült, 4 millió menekült élt Iránban. Ugye Afganisztán meg Irak között a legjobb helyen volt ehhez. Hát most ehhez képest a magyarországi évi 1000-2000 menedékkérül az semmi.
0: Jó, hát nyilván más lenne a helyzet, hogyha nem vadásznak le a bárkákat a földközi tengeren, meg mondjuk nyitva lenne ez az erőd, ami nincs nyitva.
3: Igen, tehát ez nagyon nehéz Európába bejutni, tehát a határok zárnak, őrületes pénzek mennek arra, hogy a határon mindenfajta védelmi falakat hozzanak létre. Nyilván ezeket a határokat nem lehet lezárni, tehát ez egy illúzió, mindig is fog folytatódni, lehet csökkenteni, lehet eltéríteni, elrémiszteni azokat, akik ide akarnak jönni, de ez a folyamat folytatódni fog. Nagyon érdekes megint csak a bárkával kapcsolatban, óriási hír, mondjuk Olaszországban éppen nem tudom, vízbe fulladt 100 menedékkérő vagy külföldi, mert egyszer nem engedték kikötni őket, meg hasonló sztorikat ugye ismerünk a híradóból. Ugyanaz nap mondjuk Olaszországban több százezer illegális migránst legalizálnak egy tolvonással, mert hogy tudja az olasz gazdaság is, hogy neki szüksége van arra az olcsó Fülöp-szigeti takarítónőre, mert az olaszok nem fogják azt már annyi pénzért elvégezni, még kétszer annyiért sem. Tehát, hogy ez egész egy ilyen nagyon képmutató
1: hozzáállás. Igen, egyébként pont Olaszországban olvastam, és valami olyan kis településről így nem tudom, polgármester kitalálta, hogy a rettentő módon öregedő kis falu lakosságát, népességét, vagy kifogyását, így konkrétan...
3: Felkölti.
1: Igen, tehát konkrétan így várja oda, hogy számos példa volt.
3: Spanyolországnak is ugye a középső, tehát a Madridot leszámítva a középső ilyen szárazföldi rész, ez teljesen elnéptelenedik, tehát borzasztóan előregedett a lakossága, fiatalok nincsenek, a falvak elnéptelenek, és ott is több falu importált lakosságot, Argentinából, Romániából, tehát meghirdettek egy programot, hogy jöjjenek 50-en vagy 100-an, és egész jó tapasztalatok is. Hát hol jó, hol rosszabb tapasztalatok alakulnak így az együttélés során, de hogy megint egy másik kérdés, ez jutunk ezzel, az egész demográfiai kérdés. Hát egy olyan Európában, ahol ugye csökken sok országban a lakosság, nincs természetes népszaporulat, el kell tartani egyre több nyugdíjast, egyre magasabb életszínvonalon, most nem Magyarországról beszélünk, hanem mondjuk a nyugati, felérő itt a magasabb életszínvonal kapcsán, hát valahonnan pótolni kell ezt a munkaerőt.
0: Mi az, amit egy ilyen, nem is tudom, ilyen főszabályként, vagy akármilyen kis kapaszkodóként itt most itt a magyar helyzetre te ajánlanál mondjuk magunknak, meg döntéshozóknak, meg bárkinek, vagy mi az 1-2-3 dolog, ahol változtatni kéne?
3: Hát szerintem alapvetően változtatni kellene abban, ahogy hozzáállunk a külföldiekhez, hát kicsit több érdeklődéssel kéne fordulni, meg gyakorlati, konkrét élettapasztalatokat kellene szerezni abból, hogy milyen
0: az. Irány a Kosztabrába, vagy ezt hogyan tudjuk?
3: Nem lenne rossz, nyilván, hogyha ha magyarok többet tudnának utazni, nyilván ennek sokszor anyagi, vagy legtöbbször anyagi korlátai is vannak, hanem mondjuk az itt élő külföldiekkel egy kicsit barátságosabban bánni, megismerni őket, a kultúrájukat, hogy ők mit gondolnak a világra, ezt nem kell feltétlenül elfogadni, de hogy legalább megismerni, és legyen valami fajta kommunikáció. Nagyon fontos lenne szerintem a másik dologként mondjuk ezt így az oktatásba, vagy a közbeszédbe sokkal jobban belevenni, tehát hogy tanuljanak a magyarok az iskolában arról, hogy igenis itt más nemzetiségek is élnek, hogy igenis mindig volt migráció, és hogy a magyarok hány százezren mentek külföldre, akár csak 56-ban 200 ezeren menekültként nyugatra, és hogy őket befogadták.
0: Vagy ezek a tapasztalatokról... Nem szkíta, meg nem is tudom, milyen Szirusz bolygó lakóiként tekinteni, mert egyszerűen csak ázsiai menekültként.
3: Nem kell ázsiai menekültként, de mondjuk
2: még lassabban.
3: Igen, na, de ez is egy jó megoldás, úgyhogy nem tudom, elég nehéz ezt így összefoglalni.
0: Ezek akkor vagy? Összesítve?
1: Vagy te most hova költözel?
2: Nem, te magyar vagy?
3: Nem mondom, én magyar vagyok, igen, de nem állítanám azt, hogy nagyon bizakodó lennék szerintem. Ez nem az a kérdés, ahol nagyon pozitív dolgok várhatók, de hát mindegyik dolgok várhatók, de hát igyekszünk majd mindent megtenni, hogy ez azért ne legyen olyan nagyon rossz. Azért az mondjuk reményteli, hogy így a

0: tapasztalatot szerezhetnek az idegenekről.
1: Normális tehát, emberi tapasztalat. Igen. Nem elképzel, meg nem kitalál, meg olvas, meg hall városi legendákat, hanem lesz egy személyes és egyébként általában jó tapasztalata, és akkor egy záró mondatként, hogy viszont olyan kimutatásokra, statisztikákra emlékszem, ami azt bizonyított, hogy Magyarországon mindenki, akinek egy ilyen úgymond nem kedvelt nemzetiségi vagy bevándorló csoportból van személyes ismerőse, sokkal pozitívabb volt a megítélése, mint az, akinek nem volt. Tehát valójában a negatív megítélés az nem személyes tapasztalatokon alapul, hanem pontosan ezek a személyes tapasztalatok alkalmasak arra, hogy ezeket eltüntessék.
2: Köszönjük, hogy eljöttél.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
3: A Tilos Rádiót hallgatjátok, hallgassátok ezek után, és mi lennénk a spanyol inkvizítorok, jövünk vissza egy hét múlva, irány a sarki kínai, szevasztok!

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 215-37-53, Polkult műsorát halljátok Fekete Balázzsal, Ződi Zsolttal és velem, és így hármasban vagyunk.
1: Majd sziasztok!
2: Sziasztok, kedves hallgatók!
1: Meghitt hármasban vagyunk jelen, aminek egyrészt az az oka, hogy lusták voltunk vendéget szervezni, de van egy ilyen marketing oka is emellett, hogy igazából ma nagypéntek van. És kicsit nekem az a véleményem, hogy a nagy hét meg a nagy péntek ez az ilyen kesergés, nem is önmagunkba fordulás ideje. És arra gondoltunk, hogy Kertész Imrét idéznénk fel írásaink keresztül most egy beszélgetés során. Tehát valójában a következő fog történni, hogy hoztam bizonyos idézeteket, és akkor erről fogunk beszélgetni. Aztán meglátjuk, hogy mi jön ki a dologból. De mielőtt ebbe belefognánk, az első

0: kérdésem így a többiekhez, most Max is aktívan részt fog venni a műsorban.
1: Amiről most értesült.
0: hogy van-e bármilyen emléketek vagy gondolatotok így általában Kertész Imréről?
1: Akkor én kezdem, jó? Én pont a frankfurti könyvásáron voltam, amikor ő megkapta a Nobel-díjat, és hát egy könyves közegbe, és emlékszem rá, hogy még ebben a könyves közegben sem volt mindenki 100%-ig biztos benne, hogy ki is ez az író. Ő egy nagyon nem ismert író volt. Annyira nem, hogy még aztán utána én emlékszem, hogy amikor megkapta a Nobel-díjat, akkor Kertész Ákos műveit kezdték el vásárolni hevesen az emberek. Tehát ugye az a Kertész Ákos, aki most ugye Amerikában él, és egyébként a Makrának a leghíresebb műve a Makra, ami egyébként szintén egy jó könyv. És akkor apám hívott fel, ilyen lelkendezve engem, és érdekes, hogy és ő ismerte, sőt, ő olvasta is több könyvét, és ő volt az első, aki nekem beszélt róla, és aztán utána hát a Sorstalanságot azt rögtön elolvastam. Engem nagyon megrázott az a könyv. Nagyon nehezen olvastam el, és nagyon mélyen megmaradt bennem. Szóval nekem ez a hirtelen ennyi, nem akarok így, nem akarok. Max, neked nem olvastál, vagy nem?
2: De, olvastam. Hát nekem viszonylag ilyen korai van még a, nem is tudom, talán még ilyen, nagyon régen, 70-es, 80-as.
1: Tehát én igen, Nobel-díjas korszaka előtt is olvastam. Max egy törpe kisebbséghez tartozik, hát, aki olvasták.
2: Gimnáziumban nagyon sok mindent elolvastunk, ezzel töltöttük az időnket, meg pont egy ilyen jópofa közegben voltam, ahol az menő dolognak számított, hogy az emberek mit olvastak el.
0: És Kertész Imre menő volt ebben a közegben?
1: Hát abban a közegben.
2: Minden menő volt, ami betű volt, és kulturált volt, és nem pártirodalom volt, nem politikailag elkötelezett, rendszerhű vagy rendszerapologéta, az minden menő volt. Aha. Úgyhogy nekem ebből a korszakból van meg Kertész Imre, de hát egy nehéz, nekem ez nehéz volt és megrázó mindig.
0: Nekem is van egy történetem, ez teljesen személyes. Ugye én egy olyan gimnáziumban jártam, ahol nagyon komolyan vették az irodalomtanítást, és egy nagyon híres és jó irodalomtanárunk volt. És igazából ott Kertész Imre nem volt téma. Nobel-díj után nekem annyi jött le, hogy itt van egy magyar író, aki kapott Nobel-díjat, és köztünk szólva nem nagyon hozott tűzbe. Viszont ez nagyon érdekes volt, hogy mennyire kiakasztotta a magyar közeget. Tehát engem az ragadott meg, hogy ugye ez ilyen lehet, hogy ilyen jellegzetesen közép-európai dolog, vagy még akár azt is mondhatom, hogy jellegzetesen hazai, hogy egy író ilyen hihetetlen indulatokat tudott kiváltani ott akkor a Nobel-díj után. Ugye akkor rögtön elindult az Imre kertészezés, másik oldalról pajzsra emelték, stb. De aztán ez is így eltűnt, és egyszer álltam már, mit tudom, 2010 körül könyvesboltba, és nézegettem, ott volt az Angol lobogó című műve, és olyan jól kézre állt, kicsi volt, vékony, és gondoltam, hogy akkor ezt így megpróbálom elolvasni, ugye a Sorstalanságot én nem olvastam, akkor úgy nem volt számomra érdekes, és elolvastam az Angol lobogót, ami összvisz szerintem nagyon rövid, és hát őszintén mondom, hogy életem egyik legnagyobb élménye volt, tehát így néztem így nagy szemekkel, miután végigolvastam, hogy uramisten, ki lehet ez az ember, aki ilyet tud írni az 50-es évekről. Ugye az Angol lobogó története nagyon egyszerű, ad egy korrajzot az 50-es évekről, majd elmeséli, hogy október 23-án talán, vagy valamikor a forradalom első napjaiban az olasz intézetből jött ki olasz óráról, éppen fel volt bojdulva a város, és jött egy katonai jeep, amin volt egy angol zászló, és elkezdték megijenezni az emberek. És ugye ebben sok minden benne van, ez egy ilyen nagyon erős szimbólum, és van benne egy zseniális mondat, nem tudom te pontosan visszaadni, mert nem hoztam el, de kb. Valahogy így szól, hogy és ott egy bátortalan kéz, abban a biztos tudatban, hogy egy-két óra múlva eltűnik ebből a felzaklatott országból, bátortalanul visszaintegetett a tömegnek, aki nagy lelkesedéssel fogadta. És akkor ezután elkezdett érdekelni, hogy ki lehetett ez az ember, szépen megvevegettem a könyveit, elolvastam a Sorstalanságot is, arról is beszélhetünk akár egy ilyen bevezető kört, hogy az nektek miért tetszik, vagy éppen nem tetszik. De ami sokkal érdekesebb, hogy teljesen véletlenül megismerkedtem avval a hölgyel az elmúlt években, aki az ő irodalmi hagyatékát gondozta. És ennek köszönhetően valami miatt kedvelt engem ez a hölgy, meghívott az ő 85. születésnapjára. És ez önmagában egy nagyon érdekes történet volt, mert ez már abban az időszakra esett, amikor Kertész Imre olyan nyilatkozatokat adott, hogy nem ítéli el Magyarországot, Magyarországon szerintem nincs diktatúra, illetve ugye elfogadta a Korvin láncot, vagy nem tudom, valamilyen nagyon magas
1: kitüntetést. Igen, egy kitüntetést.
0: És életem bizonyos szempontból legmegrázóbb és legtanulságosabb élménye volt ez a születésnap. Ugyanis azt gondoltam, hogy elmegyünk egy ilyen ünnepelt írót őszintén köszönteni. És úgy vártam a magyar irodalom életből, hogy kb. Kiknek kellene ott lennie, különösen annak fényében, hogy ugye, ahogy láttam a Nobel-díj után, hogy kikkel mutatkozott együtt, meg kik emelték őt pajzsra, meg kik gratuláltak neki, meg minden. És ehhez képest teljesen ugyanolyan egyszerű emberek ültek ott, mint én, akik így kb. Gyéren megtöltötték a Petőfi Irodalmi Múzeum egyik termét. És a nagy hírességek közül, az irodalmi celebek közül gyakorlatilag senki sem volt ott. Ő akkor már nem volt túl jól, egy tolószékben ült. Nem is nagyon tudott beszélni, az látszott, hogy így jól van, olyan értelemben, hogy tudja, hogy mi történik, felolvastak a műveiből, Kulka János volt az, aki zseniálisan adott elő belőle egy pár részt, és akkor igazából kérték, hogy így mondjon valamit, és ezzel zárjam ezt a kört. A következő volt, ami ott elhangzott, és ez nekem bizonyos szempontból nagyon megrázó volt, különösen úgy, hogy ismertem az élettörténetet, és tudtam, hogy már akkor milyen állapotban van, hogy valahogy így hangzott, hogy csak a szeretetnek van egyedüli értelme. Vagy hogy éljetek boldogan körülbelül. Tehát, hogy ez volt pontosan felidézve, sajnos nem tudom. És akkor igazából így vége lett, volt még egy kis fogadás, és akkor így volt az ünnepelt magyar író, a Nobel-díjas, 85 éves. Menjünk egy kört a sorstalansággal? Vagy például Zsolt, te miért mondtad azt, hogy ez neked megrázó, nehéz és...
1: Hát először is a nyelvezete tulajdonképpen annak a könyvnek rendkívül dagályos szerintem. Tehát, tehát ki vagyok én, hogy rosszat mondjak a kertészim, és szerintem ez nem is negatív. Tehát, hogy van, ami... Ezt a kispolgári milliót akarná szerintem visszaadni, amiből ugye a fiú kiszakad. És ez egy ilyen kicsit ilyen dagályos nyelv, és ez végig megtartja ezt a nyelvezetet. Tehát nekem a nyelvezete volt nagyon nehezen feldolgozható. Tehát, hogy, de hát ez nyilván tudatos, tehát hogy van ez a kispolgári, kicsit dagályos, kicsit ilyen hivataliaskodó nyelvezet, amelyik végig megy a könyvön, és közben egyébként lejátszódik egy leírhatatlan katasztrófa, ami ettől a nyelvtől ilyen banális, kicsit ilyen banálissá válik, vagy hogy mondjam, tehát hogy nincsen, hogy az ember azt várja, hogy egy tragikus eseménysorhoz tragikus nyelvezet járul, és a nyelv, amin a könyv szól, és az eseménysor, az teljesen aszinkron, és ugye ettől zseniális a könyv, de ettől nehezen olvasható is. Szerintem. Szóval nekem bennem ez maradt meg a sorstalanságon.
0: Max, te hogy vagy vele? Olvastad?
2: Hát ez bennem azért, a sorstalanság megjelent a 70-es évek közepén.
0: Igen, akkor volt egy gyakorlatilag teljesen ismeretlen kiadás, azt hiszem 75 talán, ha jól gondolom.
2: Valami ilyesmi. Tehát azelőtt, hogy gimnáziumba mentem, és gimnáziumba akkor, tehát gimnazista voltam, amikor találkoztam a könyvvel, és egy olyan milliőbe, amikor, hát az egy tudattörténelmi tény volt a generációmban, vagy a háború után felnőttek között, hogy hát voltak koncentrációs táborok, megöltek embereket, elhurcoltak, de senki nem beszélt róla. Tehát azok az emberek, akik valamilyen formában ebbe érintve voltak, akármilyen formában, akár áldozatok voltak, akár elkövetők, tehát mindenki hallgatott. Az volt a standard, az én észrevételem szerint, hogy nagyon sok családba, akik érintettek voltak, tagadták, tehát a gyerekek előtt nem beszéltek arról, hogy ők zsidó származású magyarok. És egy sok volt. Sok volt elolvasni a könyvet számomra tinédzserként, és teljesen érthetetlen volt az, hogy tudták emberek hagyni. Miért hagyták magukat az áldozatok, miért vettek ebbe részt az elkövetők. Tehát nem voltak erről nekem történelmi ismereteim. Csak egy óriási nagy érthetetlenség, ami... A, ami, tehát a, a tinédzser énembe, aki eleve lázadó volt, és ma akkor is egy ilyen mániákusan, ilyen szabadsághívő ember voltam, és nem tudom, hogy ez honnan jött, néha úgy érzem, hogy velem született, mert sok minden indokolja ezt a családomba, sok minden nem indokolja, és tehát egy elképzelhetetlen horror volt ez a könyv. Mm. Amit nagyon-nagyon, igen, nem is tudom, hogy föltudtam.
1: Még egy gyorsan, annyit hagyd menjek már vissza, hogy ugye a végén van egy jelenet, amikor ez a nadrágtartós úr kétségbe vonja, hogy és akkor ott voltál, és láttad is, és nem tudom, tehát hogy ez ugye az a holokauszt tagadásnak a standard. Ez is annyira megdöbbentő nekem ennek, ugye ez bármennyire is megrázó a könyv, ez a legmegrázóbb jelenet. Tehát bármilyen szörnyűség történik benne, mégis ez a legmegrázóbb, hogy átéli ezt, hazajön, és egy ilyen pökhendi manusz az egészet kétségbe vonja. És de itt is, hogy mondjam, ez a nyugodt elbeszélésmód itt is megmaradt. Tehát ugye ez a nem jön ki a sodrából a főszereplő, végig nem jön ki a sodrából.
2: Nem volt dühös a könyv.
1: Igen, nem dühös. Abszolút nem, tehát nagyon, igen. Hát ennyit tudunk mondani. És neked?
0: Hozzá teszek én is két dolgot. Az egyik az a nyelvisség, amit te is említettél. Neki ez egy ilyen klasszikus gondolata, amit úgy hív sokszor, hogy a gonosz banalitása. És igazából szerintem azért
1: ez
0: nagyon...
1: Ez Hannah Arendt, nem?
0: Hát ő is, de hogy... Uh-huh. Tehát, hogy ez így a holokauszt feldolgozásnak, igen, erről én nagyon óvatosan merek beszélni sokokból. Szerintem az egyik ilyen központi kérdése, hogy vajon valami elképesztően ilyen különleges tragédia, amennyire én ezt tudom rekonstruálni, vagy pedig egyszerűen a gonosz banalitása az, ami itt feltört. És hogy mik az ennek Európa kulturális örökség ez. És hogy itt beszélve a személyes szállat a történetben, ugye én egy olyan családból származom, aminek nincs kapcsolata különösképpen a magyar zsidósággal semmilyen módon. Tehát nekem se két ember kivételével. Tehát, hogy valahogy én kívül voltam mindig ezen a körön. Kicsit hasonlít ez ahhoz szerintem, amit Max mondott. De ezt megspékelve annyival, hogy igazából az én családomban ez nem volt téma, talán, ha így lehet mondani. És ugye nincs semmilyen családi történet, vagy bármi, amin keresztül ehhez lehetne nekem viszonyulni. És nekem a sorstalanság messze nem Kertész Imre kedvenc műve, de ami számomra nagyon fontossá teszi, az pontosan az amilyen nyelven és ahogy ezt a történetet előadja, mert nem egy ilyen percepcióból indul ki, amiből nagyon sok ilyen holokausztal foglalkozó munka az én meglátásom szerint, hogy már rögtön tudjuk, hogy itt valami nagyon durva dolog fog történni.
1: Igen, igen, igen.
0: A lelkünket így készítjük a tragédiára, és akkor a tragédia meg is jön, hanem hogy ugye egy végül is 16-15 éves fiú gyakorlatilag ártatlan gondolkodásán keresztül ismerjük meg ezt az egész történetet. És azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert ezen keresztül az olyanok számára is, mint én, aki ugye nem voltam érintett a történetben, vagy legalábbis nem tudok róla, de szerintem valószínűleg családilag ebben nem vagyunk érintettek, tehát még egy olyan ember számára is, mint én, átélhetővé teszi ezt a történetet. És ez azért nagyon fontos, mert kialakíthat bennem, vagy lehetővé teszi, hogy megértsem azokat, akik erről beszélnek. Tehát, hogy ne csak a racionális megértés legyen benne, hogy ugye sokan meghaltak, milyen durva a halálgyár, stb., hanem képes valahogy érzelmileg, empatikusan is közelebb hozni hozzám. És szerintem, hogyha ennek a műnek van igazi erénye sok minden mellett, akkor az, hogy tudja involválni azokat is, akik nem kapcsolódnak ehhez a tragédiához. És ilyen módon szerintem talán ahhoz is hozzájárulhat, hogy valahogy ebből majd egyszer kivergődjünk, és talán a helyet kapjon a magyar, vagy a hazai kollektív emlékezetben olyan módon, ahogy ennek helyet kell kapnia. Még nem tartunk itt, de szerintem az egy fontos dolog, hogy be tudja vonni az olvasót pont a semlegességén és a banalitásán keresztül ugye az évszázad legnagyobb tragédiájába.
1: Na, miket hoztál nekünk? Nagyon kíváncsi vagyok.
0: És
1: kicsit szorongok is, hogy úristen, úgy leszek, mint a két napja a védjegyjogi előadásomon, tehát, hogy...
0: Jaj, most miért kell elrontani ilyenekkel, hogy védjegyjog meg minden?
1: Feljön a slide, és csak nézek. Úristen, mi van ráírva.
0: Olyan jó hangulatban csak... beszélgetünk, és akkor ez a mesterséges...
1: Próbáltam oldani egy picit,
0: csak, értelmiségi jó fejkedés. Nagypénteken nem biztos, hogy oldani kell a dolgokat. Jó, tehát szerintem a nagypéntek a napja annak, hogy nehéz dolgokról is beszéljünk. A vicceskedésről ott van a maradék.
1: Jó van.
0: Na szóval két könyv van előttem. Az egyik a száműzött nyelv, ami egy eszégyűjtemény, én ezt személy szerint nagyon szeretem, és mondanék egy érdekes dolgot, hogy sok szempontból nekem érdekes a Kertész Imre az eszéista, mint az író, bár nyilván ezt nem lehet így elválasztani, ilyen erősen, és amivel kezdünk, ez Kertész Imre Gálya napló című kötete, ami lényegében a 70-es évektől kezdve a napló, mondjuk ilyen feljegyzései tartalmaz, bár ez nem igazi napló a szó valódi értelmében, hanem inkább csak ilyen benyomások, impressziók rögzítése. És fölépítettem egy ilyen ívet, hogy hogyan kellene ezekkel haladni. Indulunk az ember felől, és akkor majd el fogunk jutni azért egy picit az államtársadalom, meg ilyen irányokba is. És ugye azért nagyon jó a Gálya napló szerintem, mert elképesztő őszintesség és ilyen önmarcangoló hajlam van benne. Ki mer mondani, lemer írni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy mi sem merünk magunk kimondani. Nézzük.
1: Meg lehet, nem is kiadásra szánta. Kiadásra szánta ő ezt?
0: Hát ő rendezte sajtó alá, tehát hogy igen, meg neki egyébként is nagy műfaja, tehát most megjelent a 90 és 2010 közötti jegyzeteinek egy része a Néző címmel, és vannak még mások is. Tehát, hogy neki ez az ilyen, nem is tudom, hogy pszichológiai naplóírás, talán így mondanám, belső fejlődés történet elmesélése, ez az egyik nagyon érdekes, mondjuk ilyen rétege a munkásságának. Na nézzük, és akkor a 70-es években vagyunk, teljesen mindegy, valahol. Szigliget. Korán az ágyba, odakint szélvihar, reggel 4-kor felébredtem, kinyitom az ablakot, nappali világosságban hajladoznak a fák, mintha titkos imájukat végeznék, a fakó égnyugati alján a teli hold pompázik, és ontja fehér világát, miközben kelet felől megtörik az ég sötét kékje. Mindig másodvonalbeli félreismert, félreértett magyar író leszek. A magyar nyelv mindig másodrendű, félreismert, félreértett nyelv lesz. A magyar kultúrának soha nem lesz helye abban a kultúrában, amely számít, amely egyetemes, mert a magyar kultúra mindig másodvonalbeli, félreismert, félreértett kultúrának látja önmagát. Illúzió, amit művelek, és erre tékozom az életem, amely úgy szintén illúzió. És mégis, akár a rovar, amely azonnal újra kezdi csápjában cipelni az építőanyagot, bár a hangyabolt széttaposták, eláztatta az eső, stb. Én is mindig újra kezdek egy mondatot, egy konstrukciót. Ki lát? Isten?
1: Mit csinálunk, ez másodrendű. Ezzel akkor találkoztam először, volt ilyen nagyon erős szembesülésem ezzel, nem először találkoztam vele, amikor én ifjú tudós voltam, és újra felfedeztük a magyar jogbölcseletet magunknak Miskolcon. És elkezdtünk azon gondolkodni, hogy miért nem válhatott Somlóbódokból, meg Morgyulából európai élvonalbeli jogtudós. Ez volt a kérdés. És akkor
0: azoknak a kedvéért, akik véletlenül nem ismernék olyan jól a magyar jogbölcselet történetét, mint Ződi Zsolt, interpretálom, a nevek, akiket mondott, azok a nagy nevek, így a magyar jogbölcselet kánonjában, a nevek.
1: Igen, a két legnagyobb a magyar jogfilozófus. És hogy miért nem váltak ők európai élvonalbeli jogfilozófusokká, és akkor rengeteget beszélgettünk erről, Miskolcon ez egy állandó téma volt, nyilván a személyes érintettség miatt, és ugyanígy, ahogy Kertész leírja, hogy mi belőlünk nem lesz soha élvonalbeli európai jogtudós, csak ugye ugyanezek a kifejezések, ugyanezek a mondatok, csak be kell helyettesíteni az írót. A nyelvet a jogbölcseletre, az írót meg a jogtudósra. És akkor azt mondta Szabó Miklós, hogy valahogy ez egy olyan csapdahelyzet, hogyha te eredeti dolgot csinálsz a periféri, tehát nincs más utad, mint tulajdonképpen nekünk nincs más utunk, mint utánozni a centrumot. Megpróbálni igényesen utánozni a centrumot, akkor is fognak bennünket elismerni, hogyha mi igényesen tudjuk utánozni a centrumot, hogyha ezt az tudunk nívós epigonok lenni. De innét a perifériáról mi nem fogunk tudni forradalmat csinálni, nem fogunk tudni új elméleteket kidolgozni, mert hogyha véletlenül kidolgozunk egy ilyen új elméletet, akkor az akkor se válik fősodorrá, hanem inkább csak kinevetik, vagy különcködésnek, vagy valami egzotikus marhaságnak fog tűnni. Tehát, hogy itt Tehát ugyanez a nagyon hamar elért, legalábbis bennünket akkor nagyon hamar elért ennek ez, amit a Kertész ír. Hogy...
0: Bevallom, én azért választottam ezt az idézetet, mert ezt szerintem elképesztően jól adja vissza talán mindannyiunk gondolkodásmódját, akik valami miatt valami szellemi tevékenységre adják magukat Magyarországon. Tehát, hogy van egy ilyen kínzó kérdés mindenkiben, aki egyszer is tollat fogott a kezében, vagy megtartott valami előadást, hogy... Oké, de hogy akkor ennek mi értelme van? miért csináljuk mindezt, és van ennek egy nagyon érdekes dimenziója, nem tudom erről mit gondoltok, ez a nyelv maga. Tehát, hogy az az egyszerű tény, erről volt alkalmam elég sokat beszélgetni most az elmúlt héten külföldön, hogy a magyar nyelv ennyire izolált, az már önmagában ugye a kulturális értékeink, termékeinknek mondjuk így a megismertetését nagyon megnehezíti. Ugyanakkor szerintem az igazi csapda az valahol ott rejlik, hogy nem tudom ti, hogy vagytok ebben meg minden, de lehet sajnálkozni, hogy fú, a magyar nyelv meg minden, de én igazából a mai napig úgy érzem, hogy hiába most már az utóbbi években főleg angolul dolgozom, én magyarul tudok igazán jól írni, akármi történik.
1: Hát azért, mert társadalomtudósok vagyunk, Balázs, és a társadalomtudományhoz hozzátartozik az ékes szólás is, mint kellék. Tehát ez nem úgy működik, mint a matekban, meg a fizikában, hogy írsz egy közleményt, és tök mindegy, hogy a képletek közé az a három magyarázó mondat, amit közé írsz, az milyen stílusban van megfogalmazva, mert annyira a tartom számít, hanem itt nagyon számít a forma is. És soha nem fog... Tehát én... Nem tudom, én szeretem magamról azt hinni, hogy eléggé jól írok, és angolul meg rosszul írok, és kész. Mert ez az ékes szólás, nem tudom, agyi szerkezet nem alakult ki nálam, mert egyszerűen ez az anyanyelvem, tehát, és ez van. Csak meg tudom erősíteni, amit mondasz, igen. Nem tudok. És ez egy nagyon rossz, még egyszer mondom, ez azért nagyon rossz, mert nem egyszerűen arról van szó, le tudok én bármit írni angolul, amit akarok, csak ez, az a többlet nincs meg benne. Az a többlet, ami magyarul benne van. Az a plusz, az hiányzik belőle. Hát az ékes szólás, ez Gadamer mondja, hogy a szellemtudományoknak a szellemtudományoknakhoz hozzátartozik az ékes szólás. Az egyik forrásvidéke pont az ékes szólás.
2: Nekem egyébként majdnem teljesen hasonló dolog jutott eszembe, mint Zsoltnak, csak pont a nyelv és az írás és az alkotás mentén Márai Sándor, és konkrétan a naplójából egy részlet, amit nem fogok tudni szó szerint idézni, mert azért hatalmas műről van szó. De hát ugye Márairól, mint tudjuk, hát 48-ba emigrált, 48 éves volt, ő egyidős volt az előző századdal, 89-es haláláig Olaszországba, Amerikába élt. És az egyik legnagyobb problémája volt, mint magyar értelmiséginek, az elszigeteltség a saját hazájától és a saját nyelvétől, a beszélőknek a közegétől, és ez folyamatosan visszatért nála, ő erről rendszeresen írt, és pont valami, hát nem mondom azt, hogy ehhez hasonló, de azt írta, hogy amit magyarul alkottak írók korábban, tehát, hogy arra nem nagyon volt vízhang, nem reflektált, hogy mennyire jó mennyire jó volt az osztrák íróknak, vagy a német íróknak, hogy amit az egyik országba írtak, arra a másik országba válaszoltak, hogy volt reflexió, de a nyelvünk ebbe bezár. Tehát, hogy reflexió nélkül hullik el minden, vagy nagyon sok minden a semmibe.
0: Jó, felolvasnak egy mondatot, mert ez mondjad.
2: És ugye, ha már előkerült a nyelvhez való viszony, tehát most a magyar nyelv az rendben van, finnugor, elszigetelt, nagyon sok beszélője van, tehát hogyha így számolni akarjuk, akkor a magyar nyelv az egyáltalán nem egy kicsi nyelv, csak éppen nincsenek rokonai, tehát így, vagy kevés van, magunkba vagyunk, de ez egy... Én nem érzem ezt végtelenül nagy problémának, ez egy rettenetesen jó nyelv számomra, rettenetesen fontos, és azt hiszem, hogy én már soha az életemben nem fogom tudni magam ennyire összetetten vagy komplexen kifejezni, ennyire szarkasztikusan fogalmazni adott esetben, vagy ekkora iróniával fogalmazni másik nyelven. Tehát ugyanúgy, mint egy kicsit, mint ahogy te is, tehát, hogy van egy nyelvet, ami erősebb a többinél, és az véletlenül pont az anyanyelve.
0: Felolvasnak egy mondatot, és akkor ezt még szerintem érdemes lenne egy picit jobban megbeszélni. Mert a magyar kultúra mindig másodvonalbeli félreismert, félreértett kultúrának látja önmagát. És szerintem Itt van bizonyos értelemben a kutya elásva.
2: Igen.
0: Hogy ugye kertész gyakran szokták azzal vádolni, hogy ő ugye így Imre kertész, stb. Tehát, hogy mennyire mélyen megveti a magyar kultúrát, de szerintem semmi ilyesmiről nincs szó az ő esetében, mert pont ebből is az derül ki, hogy ugye mint a hangya, akkor is elkezdek dolgozni. És a kulcs szerintem valahol az, hogy valahogy belénk ivódott az, hogy nekünk mindig meg kell mérnünk önmagunkat másokhoz képest. Én nem tudom, hogy ennek mi a kulturális vagy a történelmi gyökérzete, hogy ugye kesergünk, hogy hú, de hiába írok, úgyse érti a nagyvilág, stb. Tehát, hogy mindig mérjük magunkat a nagyvilághoz, és ez azért sok szempontból fontos, mert kell, hogy legyen mérce, kell, hogy legyen külső viszonyítási pont, de ez nem jelenti azt, hogy az önértékeinket ne ismerhetnénk el. Ti ebben hogy vagytok?
1: Hát az, hogy mérjük magunkat, szerintem ez nem magyar sajátosság. Ezt azért nem mondanám. Tehát azért azt láttam más országokban is, hogy méricskélik magukat. Sőt, hát most, hogyha az Európai Unióra gondolunk, ami ugye nem egy ország, hanem egy kontinens, vagy éppen most nem tudom, dolgoznak azon, hogy legyen valami közös európai identitás. Az Európai Uniót, ha valami érzelmileg mozgatja, az egyik pont az, hogy állandóan Amerikához méri magát. Tehát az, hogy földrajzi régiók vagy országok mérik mindig magukat más országokon, szerintem ez nem speciális, ez nem magyar, vagy mire gondolsz? Hogy mi lenne ebbe, ami nagyon magyar?
0: Nem tudom, én valahogy úgy érzem, hogy a magyar modern irodalom egy jelentős része. Ugye gondoljunk például a Nyugat című folyóiratra, amelynek már a címe is annyira tipikus.
1: Igen.
0: Akkor gondoljunk a rendszeresen Párizsban tartózkodó híres íróink, újságíróink, értelmiségünk egy jelentős részére. Tehát, hogy
1: hát az egész 20. század.
0: Igen, az egész 20. század azt szerint.
1: Én most a folyóiratban gondoltam, hogy az is ugyanez. Hát ugye ez a program ugye így indul el, ugye Somlóik alapítják.
0: És hogy ez
1: nagyon, hogy a nyugati nagyon mintákat
0: követni. Nagyon fontos, hogy ugye vegyük észre, hogy milyen külső minták, tendenciák, meg mondjuk ilyen mércék vannak, de hogy mintha ez a dolog egy picit ilyen egyoldalúvá vált volna. Szerintem kertésznek ez a látja önmagát kifejezés ezt árulja el, hogy azért az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy magunkra hogy tekintünk. És itt ami nagyon fontos, hogy nem ő mondja, hogy a magyar kultúra az másodrangú vagy valami, hanem hogy ilyennek látjuk magunkat.
1: Uh-huh.
0: És hogy nekem például kertész életműve ebből a szempontból is nagyon érdekes, hogy ő maga is lamentál egy csomót azon, hogy ő egy magyar nyelvű német író, nagyon gyakran így hívja magát, de azért akkor is magyarul írta a műveit, és akkor is ebből a teljesen periférikus szituációban, amiben ő az egész életét leélte 2002-ig, akkor is egy ilyen óriási hagyaték keletkezett. Tehát, hogy én igazából csak azt mondom, hogy egy pillanatra sem szabad levennünk a szemünket arról, hogy mi történik kívül, de lehet, hogy a saját értékeinket is egy kicsit realisztikusabban szemlélhetjük. És a Márai kapcsán az jutott eszembe, hogy ugye volt egy másik nagyon híres ilyen emigráns sztár író, hogy így fogalmazok abban az időszakban, ugye Cseh Szabó László volt, aki Londonban élt, és neki van egy nagyon keserű megjegyzése egyszer arról, hogy akármit csinál, ő csak magyarul tud írni. Tehát hiába tud ő jól angolul, meg francia, meg minden, meg dolgozik a BBC-nek, meg így, meg úgy, meg amúgy. Neki az önkifejezés formája, nyelve csak a magyar maradhat. És hogy szerintem, hogyha belegondolunk, tehát hogy lehet ezen keseregni, hogy jaj, de hogy ez egy másik mondjuk ilyen kaput is megnyit, hogy vajon mennyire jó az, hogy egy ilyen különleges képességnek a birtokában vagyunk, hogy egy ilyen teljesen eltérő nyelvtani konstrukciókkal bíró, szókészlettel bíró, hangkészlettel bíró nyelvet ilyen jól tudunk, mert hát ez az nem csak,
1: Igen. Hát a nyelv szerintem az egy, hát nagyon nehéz a nyelvre reflektálni egyébként, mert annyira benne vagy, hogy kijelentéseket tenni azzal kapcsolatban, hogy a nyelvünk ilyen csodálatos, meg olyan csodálatos, tehát fura ez, mert úgy vesz körbe, mint a levegő, tehát nem is tudok igazán reflektálni erre, mert egyszerűen magyarul gondolkodom, magyarul álmodok, tehát ez nagyon nehéz erre kívülről bármit mondani, de visszatérnék erre a dologra, hogy ha ez a mondjuk a kulturális elit azt is mondaná, hogy mostantól fogva nem érdekelnek a nyugati minták, vagy járom a saját utamat, megpróbálom levetkőzni ezt a kisebb rendőrségi érzést, meg nem tudom micsoda, akkor sem tudsz megszabadulni a közegtől, amiben élsz, amelyik meg állandóan nyugatra pislog. Tehát érted, hogy mit mondok?
0: De hát, nem mondtam, hogy nem kell nyugatra pislogni, hanem csak azt mondtam, hogy ez egy kicsit kiegyensúlyozottabb is lehet, és legalább ne lássuk magunkat ilyennek, tehát legalább ismerjük föl.
2: Én egyébként azt gondolom erről a dologról, hogy tehát ez a méricskélés, ugye ez a mit nevezünk méricskélésnek, nem az a fontos, hogy mi kinél vagyunk jobbak, vagy kinél vagyunk rosszabbak, vagy hogy hol helyezkedünk el, ugye, mert a méricskélés az valahol sokak számára ezt is jelenti, hogy megfogalmazza, hogy kik előtt állunk, és kik mögött állunk. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog, és hát ez meg kulturális és műveltségi dolog, hogy föl tudjuk mérni azt, hogy legyen annyi ismeretünk, hogy hol vannak az abszolútumok egy dologba, és ahhoz, attól mit kell tenni ahhoz, hogy oda esetleg föl tudjunk zárkózni a saját tudományunkba, amit éppen művelünk, vagy föl kell lezárkóznunk.
1: Hát nehéz, mert hogy ugye nem biztos, hogy vannak abszolútumok most gondolod, de hogyha minden nálunk fejlettebb ország, mondjuk most visszatérve nem a kulturális kérdésekre, hanem egyszerű igen, dologra, mint igen, az életszínvonal, gondold el azt, hogy mondjuk, hogyha mindenki nálunk fejlettebb ország egyszer csak megszűnne létezni, akkor az emberek elégedettek, attól fogva elégedettek lennének a saját életszínvonalukkal? Ha nem lenne náluk jobb kint na, ott nyugaton? Na mindegy,
2: na most az életszínvonal,
1: kezd ellaposodni.
0: Szerintem megyünk tovább.
2: Annyit mondok, hogy az életszínvonal meg a gazdaság, az pont nem volt, amire gondoltam.
1: Jó, oké.
2: Okay. Tehát én szigorúan ilyen
1: jó, ne visz, ne vigyük el. Okay, ne,
0: igen,
1: nem,
0: az nem, elmúlt fél percet zárójelbe tesszük, és jó, visszatérünk okay. Kerti Szimrihez. Folytatom. Egy korábbi töredékkel folytatjuk a Gályanapló erejéről. És ugye ez kertész nagy témája, és igazából ugye azt szokták mondani, hogy az egész életművének ez a legfontosabb témája. Ha azonban a szabadság nem evidencia, mert hiszen a szabadság az, ami nincs, akkor célkitűzéseinket kizárólag a pszichológia szemszögéből vizsgálhatjuk? És a pszichológia vajon evidencia-e? Végsősorban a létérdeket kell megvizsgálni a létszerkezetben. Azt fogjuk észlelni, hogy ez a szerkezet nyomasztó túlsúllyal kívülről meghatározott társadalmi történeti. Zárójelben. Ám a fennmaradó picinyi részben rejtőzik a robbanóanyag. Nem tudni, hol és mikor robban be a gyújtózsinór, de egy pillanat alatt szakadékát ágítja a rést, mert hirtelen magában nyeli az egész totalitást. Valahol itt keresendő a rejtelmes, kiszámíthatatlan tényező, a szabadságnak ebben a láthatatlan és többnyire tudattalan zugában. Itt keresendő az ok, hogy bár a hatalom megkövetelheti és el is érheti az alávetetteknél a maximumot, de nem követelheti meg, és nem érhet el mindent. A teljességgel, a totalitással az ember, az önfeladás nem is egészen örömtelen kísérletei után, egyszer csak szembeszegezi a személyiségét. A maximummal szemben még korán sem feltétlenül teszi. Mindegy, tény, hogy a szabadság kérdésével az ember a léte és a személyisége kérdéséig jut el, és amiként a kérdések megválaszolhatatlanok, józan ember szabadságról sem beszélhet komolyan. Mindazonáltal a szabadság mégiscsak az ember legkomolyabb kérdése. És ha az ember valóban komoly akar lenni, akkor meg kell maradnia ebben a paradoxonban.
1: Hát, igen.
0: A szabadság kérdése. Poroljuk le ezt a kifejezést, amiről azt gondoltuk, lehet, vagy ti gondolhattátok, mert én még biztos nem gondoltam, mert én 9 éves voltam 89-ben, de valahogy azt gondoltuk, hogy ez 89 után már nem lesz akkora téma. Mert hogy ugye most végre itt van, rendelkezésünkre áll, és így tovább.
1: Hát ugye ez egy ilyen közhely a politikai filozófiai irodalomnak, hogy a szabadság az ugye nem azt jelenti, hogy a mindennapi életet cselekvéseiben vagy szabad, mert hát akkor a legszabadabb a hippik meg a hobók, akik semmiféle társadalmi kötöttsége nem rejt, kötöttség hálójába vagy.
2: A hajléktalan nincs telenek.
1: Igen. Hanem a szabadság az ugye a számodra jó élet megválasztásának a szabadságát jelenti, ugye? Tehát, amiben benne van persze a szólásszabadság, ez egy liberális, most ez elnézést kérek, én kérek elnézést, de ez egy ilyen liberális
0: igen, én már kezdek egy csúnyában nézni.
1: Igen. Balázs úgy néz rá, mindegy, ez egy anyagyilkosra. Tehát a jó élet, hogy az emberek megválaszthatják azt, hogy ők milyen életet szeretnének élni, és egyébként lehet, hogy nagyon sokszor meg kell állni a piros lámpánál, meg van egy munkahelyed, ahova be kell járni, és adott esetben nem tudom, de ettől lehet szabad, mert egyébként az, hogy neked hogy milyen életet élsz, azt szabadon választod meg, és végül is ez a fontos. Ezt gondolom erről a dologról. És hogy ugye a kertész is azt mondja, hogy hogy a diktatúrák nem lehet szabadnak lenni egy diktatúrában is, de azért azt gondolom, hogy egy nem diktatúrában jobb szabadnak lenni. Tehát jobb, hogyha az előfeltételek megvannak ahhoz, hogy szabad legyél, mint úgy szabadnak lenni, hogy ezt a belső szabadságot megtalálni, amiről Kertész ír. Mert azt hiszem, ő inkább valami belső szabadság.
0: Igen, erre akarok majd még reflektálni, de kérdően nézek itt a pult felé, hiszen neked is kedvenc témád a szabadság, ha jól gondolom.
2: Úgyhogy. Hát igen, és nem egyszerű nekem ezzel dülőre jutni, hogy mit gondolok róla, mert
1: de melyik részével, hogy most mi van, vagy pedig hogy mennyire fontos
0: nekem? Próbáljunk azért itt maradni a problémánál.
2: Jó, oké, tehát akár még a fogalomnak az összetettségével is. Akár ezt a belső szabadságot, ezt egyébként, tehát hogy belül szabad vagyok, és függetlenítem magam a körülményektől, ezt valamennyire érteni vélem. Ugye itt hármunk közül én éltem a legtöbbet a Kádár rendszerbe, és hát én már most így hirtelen számolok, nem, még mindig többet éltem a Kádár rendszerben, mint a rendszerváltás után. Vagy már olyan éppen, hogy fél idő, vagy ilyesmi. És tehát ugye szabadságról bizonyos értelemben teljesen meddő és felesleges volt gondolkodni, mert egyszerűen nem volt, de ezt a belső szabadságot, tehát az, hogy mi például ott gimnazistaként olvastunk, és foglalkoztuk és éltük az életünket, ez egyfajta belső szabadság volt, egy menekülés a körülmények elől. Tehát ez a... Hogy nem hiszem, hogy ez egyébként, nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos, ezt így nagyon nehéz ám visszanézni, hát azért mégis ilyen gimnazisták voltunk, tehát nagyon másképp gondolkodik az ember akkor, mint később. Úgyhogy de az, hogy foglalkozni a kultúrával, foglalkozni szakmával, tudást szerezni, és úgy kiiktatni magad egy kicsit a körülmények közül, és nem tudomást venni.
1: Ez nagy divat volt akkoriban. Tehát a Kádár rendszerben a kivonulás, meg ennek a belső szabadságnak a fetisizálása.
2: De ez nekem csak egy darabig tartott, tehát azért a felnőttként már, amikor már dolgoztam, akkor megváltozott, tehát akkor már nem voltam annyira kivonuló. Ha.
1: Balázs, miért hoztad ezt a részletet? Neked miért fontos? Szándékod van neked ezzel?
0: Nekem minden.
1: Mondani akarsz te valamit most?
0: Nekem minden ez szándékom van, ugye én egy ilyen típus vagyok, még akkor is szándékom van, amikor nem is gondolom, hogy szándékom van vele. Tehát nekem rettentően tetszik ez a félmondat, hogy bár a hatalom megkövetelheti és el is érheti az alávetetteknél a maximumot, de nem követelhet meg, és nem érhet el mindent. És ugye ezután Kertész arról ír, hogy lényegében a személyiség az, ami a szabadsággal szorosan összekapcsolódik, és maga az a tény, hogy személyiségünk van, ez egyben kódol minket a szabadságra. És több dolog is felmerült bennem. Egyrészt az, hogy Kertész mindig azzal vádolják, hogy milyen hihetetlenül pesszimista. Hát és szerintem pont nem. Tehát, hogyha komolyan vesszük, amit itt Kertész ír, akkor arra jutunk, hogy lehetetlen az emberből a szabadság vágyat, vagy magát a szabadság iránti igényt kiölni. Aztán ez egy másik kérdés, hogy ő máshol ír arról, hogy vannak az életnek nagy kérdései, amiket nem lehet megválaszolni, és akkor ezt megválaszolatlanul kell hagyni. És szerintem a szabadság is ezek közé tartozik, ő legalábbis erre utal, hogy nem fogunk soha semmilyen ilyen definitív megoldásig eljutni, hogy na egyszer hátradőlhetünk, hogy most megoldottuk, tudjuk, szabadok vagyunk, és akkor hely, de jó nekünk. De nekem nagyon elgondolkodtató ez, ugye engem is érdekel a politikai filozófia, hogy tehet a hatalom, amit akar, amíg személyiségünk van, addig igazából nem tud teljes mértékben lenyomni minket, és akkor igazából itt jutok el a másik gondolatomig, hogy nem vagyok bizakodó látva az elmúlt 10 év tömegkultúráját Magyarországon, hogy vajon van-e még személyiségünk. Ugyanis szerintem az a nagyon érdekes, hogy a mai helyzet abban különbözik alapvetően attól, amit Max leír így a gimnáziumi időszakáról, mint ilyen példa, hogy minthogyha már olyan hihetetlen kulturális nyomás lenne rajtunk minden irányból, ami mindig egy irányba mutat, noha nagyon sokrétű és rendkívül ilyen finom játékokkal tűzdelt, hogy ez a személyiség tűnjön el belőlünk. És ilyen értelemben valahol azt gondolom, hogy ha nagyon szigorúak vagyunk, akkor...
1: De mi miatt tűnik el?
0: Akkor
1: most nem értem pontosan.
0: Hát nem akarok ilyeneket mondani, hogy a tömegkultúra homogenizáló hatása, blablabla, ja. Bla, bla, bla, bla, bla, ja. Hanem csak azt akarom mondani, hogy annyira végtelenül mediatizált szerintem az életünk, és olyan mélyen belemásznak külső tényezők, ugye akár internet, Facebook, akár mondjuk plakátok, meg valami, nagyon nehéz igazából olyan helyzetbe hozni magunkat, hogy egy kicsit önmagunkkal legyünk. És ha nem tudunk önmagunkkal lenni külső hatásoktól függetlenül, akkor szerintem nincs nagyon remény arra, hogy a személyiségünket is valahogy megtaláljuk. Mert ugye ezt máshol írja kertész, és ebben milyen egyetértek vele, hogy a személyiség keresése az is az életnek egy hihetetlenül nagy kihívása. Hogy vajon tudunk-e magunkkal összhangba kerülni, meg tudjuk-e érteni, hogy mi van, miért van, és hogy mi milyenek vagyunk. És nekem tényleg ez az ilyen kellemetlen percepcióm adódik, hogy ha nagyon egyszerű vagyok, akkor azt mondom, hogy nagyon nehéz ebben a világban magunkban lenni, mert valami mindig betüremkedik. És ugye már ilyen észrevettem, hogy nekem ilyen idióta reflexeim vannak, hogy sétálás közben elő akarom venni a telefonomat, hogy biztos történt valami fontos. Tehát, hogy mintha fölnézek, akkor ugye egyik oldalon valami idióta politikai üzenetet látok, a másik oldalon megtájékoztatnak arról, hogy mit tudok az Obiban venni nagyon olcsón. A hangok is ugye folyamatosan beszüremkednek a különböző ilyen zene, meg hirdetések, meg egyéb formában. Tehát, hogy van egy, ha nagyon radikális akarok lenni, akkor azt mondom, hogy egy olyan változás indult el a mai tömegkultúrába, ami azzal a veszéllyel fenyeget, hogy igazából elveszítjük a szabadságot.
1: Ezt meg tudom erősíteni egyébként. Most ez egy nagyon izgalmas téma. Ugye sokan azt mondják, hogy a szellemi életünk egyre nagyobb hányada kerül át a virtuális világba. Ugye? Tehát, hogy a szellemi életünk az nem beszélgetésekbe manifesztálódik, a többi emberrel történő beszélgetésekbe, előadásokba, könyvekbe, meg hasonló dolgokba, hanem bekerül ebbe a virtuális térbe, ahol viszont algoritmusok, meg nagyon sajátos szabályrendszerek között zajlik a dolog. És ezek a szabályok, ezek meghatározzák, hogy merre menjünk. Tehát annélkül, hogy észrevennénk, anélkül elkezdenek bennünket homogenizálni, tehát csak megpróbálom megerősíteni, vagy egy másik oldalról, vagy egy kicsit más érvekkel, de ugyanazt elmondani, amit te mondasz, ez az egyik része. A másik az, hogy bármilyen furcsa is, hogyha a nagy számok, azok az adatok, amiket hagyunk magunk után, ezek a digitális lábnyomok, ezek a nyomok, amiket hagyunk magunk után, ezekből a nyomokból úgy lehet, olyan profilokat lehet alkotni, amelyek alapján szinte 100%-os biztonsággal meg tudják azt mondani, hogy például egy bizonyos helyzetben hogyan fogsz tudni viselkedni, vagy hogyan fogsz viselkedni. Tehát ez a profilírozás, ez a big data alapján, meg az általad hagyott digitális nyomok alapján történő profilírozást, ezt már csinálják piaci alapon cégek, és valószínűleg csinálni fogják előbb-utóbb. A titkos szolgálatok azok abszolút csinálják már, de kormányzatok is fogják csinálni.
2: Marketing is.
1: És be fognak bennünket sorolni kategóriákba, tehát azt fogjuk egy idő után észrevenni majd, hogy tényleg nem különbözünk másoktól, ami nagyon-nagyon rossz érzés lesz. Mert bele leszünk sorolva ezek alapján, a múltban hagyott adataink alapján meg fogják tudni jósolni azt, hogy például egy bizonyos helyzetben mit fogunk vásárolni, mit fogunk dönteni. Ugye már ezek az ajánló algoritmusok, mint a Netflixnek, meg nem tudom, ugye ezekről rengeteget írnak, hogy 100%-ig meg 90%-ig meg tudják jósolni, hogy milyen döntést fogsz hozni. Ez számomra végtelenül ijesztő. Nagyon ijesztő. Tehát az, hogy elvesz, meg az illúziója is elvész annak, hogy én egy egyéniség lennék. Én csak a profilom alapján egy kiszámítható manus vagyok, olyan, mint sok ezer, vagy tízezer, vagy milliónyi más a Földön. Borzasztó rossz érzés. Elmondhatatlanul rossz érzés ez. Na mindegy, tehát igen. Valószínűleg te is valami hasonlóra gondoltál, nem? Amikor...
0: Igen, igen, igen, csak én nem vagyok annyira szofisztikált, hogy ezt
1: tudjam mondani. Nem, azt akartam, hanem Balázs, ezt most miért
0: egy
1: mondod?
0: Egy értelmiségivel ülök szemben.
1: Miért mondod ezt? Nem, most pont ezzel foglalkozok, aztán ez érdekel. Na, mit hoztál még?
0: Ha az időnk elszakadt, akkor ugrunk, több van, de akkor, hát ha már az értelmiségi kifejezést kiejtettem, akkor...
1: Azt akartam mondani, hogy erről beszélgessünk,
0: szeretném megkoronázni a Száműzött nyelv című eszékötetből az én abszolút kedvenc szövegemből, aminek az a címe, hogy a fölösleges értelmiségi. Ebből egy picit hosszabb idézettel.
1: És a kedves hallgatókat pedig megkérdezzük, hogy találják ki, hogy vajon... Miről szól ez a
0: szöveg? De én nem tudom, nem tudom ezt kihagyni, mert...
1: Na, de mondjad csak, mert, szerintem ez egy
0: mert
1: fontos dolog.
0: Hagy szóljon a fűrész, tehát, hogy így annyit erről, hogy ezt az eszét még régebben egy kurzusom keretében elolvastattam a diákokkal, és mindig nagyon meg voltak döbbenve tőle. Na nézzük. Szememre vethetik, hogy időszerűtlen kérdésekről beszélek, hiszen Európában mindenütt összeomlott a totális hatalom. Zárójel. Előtte arról ír sokat, hogy az értelmiség hogyan szolgálja ki a hatalmat. Tehát ezt a fajta ilyen szolgalelkű értelmiséget veszi a toll a hegyére. Zárójel bezárva. A leigázott értelmiség visszanyerte szabadságát, cselekvő erejét. Valóban. A nagy reményekkel teli 1989-es esztendő eufóriájában így láttuk, így akartuk látni ezt. Azóta eltelt néhány év, azonban elég volt ahhoz, hogy az értelmiség, és itt megint csak a totalitarizmus táptalaján elburjánzott fölösleges értelmiségiről beszélek, fölmérje veszteségét. Lássunk világosan. A zárt társadalom megszüntével egy jelentős értelmiségi réteg nem felszabadult, hanem ellenkezőleg. Elveszítette a világát. A szabadság nagy színjátékát, miután ezt színjátékot először rendezni és dirigálni próbálta, végül is összeomlásként élt át. És két ideológiai szemüvegváltás között talán először történt meg vele, hogy kendőzetlenül megpillantotta a valóságot, azt tudni illik, hogy fölöslegessé vált. Ő, aki tökéletesen eligazodott a zárt társadalom hatalmi útvesztőiben, most egyszerre a szabadsággal állt szemben, amely túl tágas neki ahhoz, hogy elférjen benne. Ő, aki kitanulta, hogyan működjön együtt a titkos rendőrséggel, miközben a háta mögé dugott ujjával jelbeszédet folytathat hőnszeretett népével. Ő, aki megtanult a sorok között olvasni és virágnyelven profétálni. Most azon kapta magát, hogy a profécia nem éppen kelendő cikk az európai áruk nagy piacán. Mihez kezdjen önmagával? Aki valaha is a hatalommal játszott, vagy akár csak a hatalom önkéntes játékszerűen szegődött, az soha többé nem képes másról gondolkodni, ábrándozni, beszélni és szavalni, csak is a hatalomról. Semmit sem értünk, ha pusztán a politológia műszavaira hagyatkozunk, és nem értjük meg, mintegy az idegszálainkkal is a fölösleges értelmiségi rettenetes, betegségig fokozódó egzisztenciális szorongását. Réges-rég pszichózisok gyötrik, klausztrofóbia, xenofóbia, paranoiás üldözési képzetek. Mindaz, amit a totalitárius társadalom és a vele való kompromisszumok úgy szólván magától értetődően fejlesztettek ki benne. Most mindehhez még a tér hirtelen kitágulása is társul, az érzés, hogy magára hagyták, egyedül van. Pont.
1: Nekem az a... Tehát ez a... Ugye mi az értelmiségről már más, kicsit más, néha más kontextusokban beszélünk, eltelt 27-28 év telt el a rendszerváltás óta, és azt hiszem, hogy ez az első sok, amiről ő ír, én nem tudom, hogy ez szöveg mikor keletkezett, gyöntöm, a 90-es évek közepén.
0: Igen.
1: Ez az első sok, ez tulajdonképpen ez a szöveg arról szól, hogy ennek a kommunizmusnak volt egy saját házi értelmisége, mint például ugye az írók.
0: 93.
1: Az írók, ugye ismerjük az írókat. Akik az író szövetségnek a gyűlése, az volt az egyik legfontosabb politikai esemény ugye a kommunizmus idején. És hogy ezek az értelmiségiek, akik törleszkedtek a hatalomhoz, megmondó emberek voltak, válteszek voltak, ugye sorok közt olvastak, meg nem tudom micsoda, hogy ezek hirtelen most teljesen ilyen dezorientáltak lettek a 90-es évek közepén. Ez tényleg így van. Aki nem lett dezorientált, abból meg hülye lett, mint a csurka. Például, hogy mondjak egy példát, tehát az politikus lett, tehát ő valóban annyira megszagolta, vagy beleszagolt ebbe a világba, hogy nem is tudott élni nélküle, tehát ő kénytelen, ő átnyergelt politikusnak, aztán megláttuk, hogy milyen sikeresen csinálta ezt. Tehát ez erről szól. Csak azt akarom mondani, hogy, és akkor ennek van egy másik része, amiről mi mindig szoktunk beszélni, hogy ma is megvan az értelmiség, aki ugye a véleményformáló értelmiségnek gondolja magát, és állandóan ott sertepertél a hatalom környékén, és szeretne úgy beleszólogatni, meg úgy megmondogatni, hogy mi van, de amikor arról van szó, hogy felelősséget kéne vállalni, akkor ugye elmenekül ez elől a dolog.
0: Ez a politikusok dolga.
1: Igen, de szerintem azt akarom mondani, hogy a két probléma, amiről Kertész ír, és amiről olykor mi szoktunk beszélni, és a jelenkor problémája, ez egy picit már különbözik. Tehát ez a kettő már különbözik. A kertészféle szöveg az szerintem a kommunizmus alatti értelmiségnek a 90-es évek elején történt széteséséről szó, szerintem. Nem? Nem így gondolod?
0: Te jókat nevettél itt, miközben olvastam.
2: Igen, mert Anikóval beszélgettünk erről egy ilyen két hete vagy három, és pont erről mondtam dolgokat, és azért nevetgéltem rajta jókat, mert egyrészt ugye nagyon találó az, hogy Tehát, hogy az értelmiségnek volt egy rétege, írók, újságírók, akárki, akik egy nagyon szoros szimbiózisba
1: színészek.
2: Érdekeltek.
1: Színészek, képzőművészek egy része.
2: Tehát igen, hogyne? Tehát szinte mindenki, nem volt olyan réteg, aki ebben el lett volna érintve, hogy szimbiózisba élt. És ugye a rendszerváltás után ezeknek az embereknek egy része az örült annak, hogy nem tudom, hogy az ő részükről ez mennyire volt őszinte, vagy mennyire ilyen karrierkérdés, de voltak olyan emberek, akik úgy látszottak, hogy felszabadultak ez alól a,
1: igen.
2: Ez alól a szimbiózis. Mert ez a szimbiózis inkább, hogy nagyon költő ilyen akarnám mondani, hogy ez egy ilyen halálos ölelés volt a rendszer részéről. Tehát ugye,
1: egyeseknek. Tehát de, sokat, de nem mindenkinek.
2: Tehát meg is nyomorított embereket, meg tönkre is tett. És hát én azért nevetek nagyon, hogy én azt látom, hogy ez a mentalitás, ez itt 2017-ben velünk él.
1: Igen, bizonyos fokig, igen.
2: És folyamatosan velünk él. Tehát mindenki képzelje mögé neveket, nem akarok mondani, mert teljesen nyilvánvaló, tényleg ezt az aktuál részét.
0: Igen, az aktuál rész, mint mindig most is,
2: igen,
0: kihagyjuk.
2: Tehát van benne ennyi a mérséklet. Tehát, hogy emberek nem változtak, hogy ugyanúgy szükségük van szimbiózisra. A hatalom részéről. Tehát nincs szimbiózis, nincs élet. Valakit szolgálni kell. Tehát valakit...
1: És az is zseniális egyébként, amit ír, hogy és ha valaki ebbe beleszagol egyszer, akkor nem tud visszamenni, igen, már. Tehát ez egy igen, olyan, mint a narkó szerintem.
2: Sok ember van, aki szemléltetően nem tud, és nem akar felszabadulni.
1: Na Balázs, azért még mondd el, te is a véleményed, már itt nagyon a végén jár.
0: Nagyon jó a hangulat, de hogy valahogy engem ez a szöveg nagyon kellemetlenül érintéssel is szomorít, mert itt nem tudok nem reflektálni arra, hogy nekem is van egy életem. Szerintem az az egyik nagy kérdés, hogy vajon amit mi csinálunk, hogy ennek mi értelme van. Tehát, hogy itt azért vagyok nagyon nehéz helyzetben, mert
1: most megrésze a rádióra?
0: Pillanat, nem, így általában. Tehát, hogy engem ki lehet kergetni a világból azzal, hogyha valaki azt mondja, hogy független értelmiségi. Ugye, tehát, hogy én ettől rögtön rosszul vagyok, mert nem csak a hatalomhoz való angazsáltság miatt, hanem úgy általában szerintem nincs független értelmiségi. Egyszerűen azért, mert hogy ugye élnünk kell valamiből. De kicsit úgy vagyok ezzel, mint ugye az értelmiség útja a szocializmusban, hogy az egyik járhatatlan, a másiknek az alkoholizmus. Hogy viszont a másik út, amit látok a független értelmiségi mellett, az, aki így beáll a hatalom uszájába, és akkor örül a csontnak, amit éppen dobnak neki, és egyébként meg boldogan dicsőíti, amit dicsőíteni kell. Vagy vitatja, de akkor úgy vitatja, hogy az igazából
2: fölér egy dicséret.
1: Igen, ezt is.
0: És hogy viszont nekem ezzel az a gondom, hogy lehet, hogy ez így van Magyarországon, de én ezt nem tudom elfogadni. Mert ahhoz már túl sok mindent láttam külföldön, hogy azt gondoljam, hogy van valami ilyen önálló szellemi létforma, hogy lehet úgy a szellem, a betű, a könyv dolgaival foglalkozni, hogy ne kelljen egyrészt elkurvulni valamelyik hatalom
1: nem
0: irányába.
1: Nem tislogni állandóan.
0: Másrészt meg ne ilyen idióta illúziókat építsünk föl magunknak, hogy mi vagyunk a független értelmiség, egy sálat terelünk a nyakunk köré, kalapot veszünk, és akkor az már nagyon menő. És kicsit így a saját személyes tragédiámat látom ebbe, ha lehetek ennyire őszinte egy a műsor végén, hogy nekem egyik út sem kell, viszont nem tudom, hogy van-e más út itt. Máshol van, de hogy vajon itt Magyarországon. És én nem akarok külföldre menni.
1: Hát máshol az van, hogy azért ott van egy, bocsáss meg, csak mert te is mondani akartál valamit, ugye azért itt sose felejtsük el az egzisztenciális függetlenséget, mint tényezőt. Egyszerűen, mint értelmiségi, tehát ha szellemi szakmákat űzöl, akkor ezeknek a szellemi állásoknak, a szellemi pozícióknak a döntő része kötődik valahogy az államhoz, egyetemi állásokról.
0: Jó, de még egy egyetemi tanári állás azt hiszem nem olyan necces. Tehát, hogy persze, közpénzt támogatod a rendszer, de ez nem hülyesség. Tehát...
1: De az, hogy nehezen tudsz ebből kivonulni. Tehát azt akarom mondani, hogy a függetlenség, mert gondolom azért arra gondolsz, nyugaton így valósul meg, hogy van egy nem tudom én, egy államtól független nagy szféra, ahova
0: felszállt. Mondok sokkal jobbat. Imádom, az én kedvencem Sir Stephen Runciman, angol történész, aki egészen lenyűgöző medievalista és bizantológus volt. Életében összesen 3 évet dolgozott egyetemen, azt is Isztambulban, azért, mert hozzáférhetett olyan kéziratokhoz arab nyelven, ami neki kellett, és ő valójában egész életében teljesen független volt, mert egy olyan vagyont örökölt a családjától, igen, hogy ezt megengedhette magának. Igen. Emellett persze járt előadásokat tartani, tehát hogy hogy volt egy ilyen nagy reputációs ázsiója, de ő teljesen független tudott maradni, és meggyőződésem, hogy ezért olyan az életműve, amilyen. Csak hogy itt ugye...
1: Na ez az, ami nincs itt nálunk, igen. Tehát, hogy nagyon...
0: Nem... Élete végéig egy kellemes kót kastélyban éldegélt.
1: Na most, hogyha viszont nem tudod egzisztenciálisan függetleníteni magadat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy semmi, nincs jó hírem neked, tehát már ha én hozom a hírt. Tehát, hogy ez fel fog maradni, ez a dilemma. Tehát, hogyha értelmiségi vagy, akkor valamilyen módon kötődnöd kell a politikai hatalomhoz, vagy az államhoz. Tehát valahogy bele fog szólni az él. Itt ebben a régióban képtelenség, hogy állammentesen tudj entelektuál maradni, ha ez egyáltalán jelent bármit is ez a szó, hogy értelmiségi, tehát gondolkodó ember, vagy a szellem embere.
0: Igen, én az értelmiségi kifejezést is utálom. Max, te mit szerettél volna?
2: Volt egy olyan pont a mondandódban, amikor azt szerettem volna hozzátenni a dologhoz, hogy tehát ez az értelmiségi léthez, akkor pont a nyugati értelmiségiekről beszéltem, más országból kikkel találkoztál, hogy ehhez azért az is, arra is óriási szükség van, hogy valaki vállalja a következményét a dolgoknak. amiket tesz vagy nem tesz, mindennek, mindig, minden körülmények között, teljes terjedelmében.

0: nem kell elfogadni az állami csecset, nem kötelezett még senkit az állam arra, hogy kitüntetést elfogadjon, bármit, erkölcsit, anyagit, számomra én ehhez anarchista vagyok, tehát hogy nem tudom fölfogni, hogy hogy lehet egy állami kitüntetést nem visszautasítani.
1: Hú, most akkor az akadémiai ifjúság díjat nekem is vissza kellett volna adnom ezek szerint.
0: Én azt gondolom, hogy ha olyan helyzetben lennék, én...
2: Ez csak Max mondja, én nem mondom. Nem tudom egyébként.
0: Hogy én nem fogadnám el. Ennyi idősen számomra már az látszik, hogy az állami kitüntetés az mindig egy kicsit a mi kutyán kölykei mindig egy kicsit jobban kivannak ebbe a régióba tüntetve, lehet, hogy más régiókba is, és hogyha jön egy teljesen másik szemléletű rendszer, akkor másokat fog kitüntetni. Tehát ebből a szempontból ezek a kitüntetések nem tükröznek semmilyen szakmai kiválóságot vagy kvalitást. Ez egy az állam számára megfelelő, vagy tettünk rád egy pecsétet, szeretünk.
3: Na hát...

0: Ez itt Tilos Rádió, sziasztok, és benne a rádió történeti nap folytatása, és megpróbálkozunk a technikai lehetetlennel, és megpróbálunk elindítani egy körkapcsolást. Halló Millenáris, halló Szintakár címmel. Jelentkezzetek be, ha hallottak bennünket. Nem nagyon hallunk benneteket még. Még mindig alig hallom. Tilos Rádió, sziasztok, és benne a rádió történeti nap folytatása, és megpróbálkozunk a technikai lehetetlennel, és megpróbálunk elindítani egy körkapcsolást. Halló Millenáris, halló Szintakár címmel. Jelentkezzetek be, ha hallottak bennünket.
1: Szerbusz, káosz, szerbusz, Tilos Rádió, itt a Millenáris beszél.
2: Halló.
0: Még mindig alig hallom. Sziasztok, és benne a rádió történeti nap folytatása, és megpróbálkozunk a technikai lehetetlennel, és megpróbálunk elindítani. Halló,
1: Itt vagyunk, és már jó 45 perce várunk arra, hogy bejelentkezhessünk az élő adásba, ugyanis itt ül velünk Szent Jóbi Tamás, az International Parallel Telecommunications Union, vagy ennek valamilyen kombinációja, a szuperintendáns, ezt elmondjuk magyarul is?
3: A szuperintendánsra nincs szó.
1: A szuperintendánsra nem, de hogy a telekommunikációs párhuzamos uniót és a telekommunikációs unió közötti különbséget vagy hasonlatosságot azt gondolom, hogy érdemes elmondani, ugyanis a telekommunikációs unió azaz a szervezet, ha jól tudom, amelyik a világ összes telekommunikációs reguláját és szabályát azt írja, azt betartja, kikísérletezi. És ehhez képest mit csinál? Jó. Mit csinál egy szuperintendáns? Mit csinál Szent Jóbi Tamás 2006-ban Magyarországon?
3: Szóval először is azt szeretném mondani, hogy köszönöm, hogy meghívtatok. Csak rendszerváltás előtt volt rádióm, mert akkor kellett hallgatni a Luxemburg adót. És nagyon szeretem ezt a szót, hogy tilos. Ez az egyetlen szó, amit állandóan fejben tartok, mert ez egy kiszögelési pont, ehhez lehet igazodni. Ez egy olyan struktúrálását adja az elmének, ami nélkülözhetetlen számomra.
1: De egy ilyen tilos művész vagy, nem? Tilos művész. Vagy rossz művész, vagy rossz...
3: Én rossz, nagyon rossz művész vagyok. Pontosabban nem művész, művész vagyok, és ez úgy látszik, hogy mindig nem legális egészen. Sem Magyarországon, sem máshol.
2: De neked ez tetszik, hogy ez nem legális?
3: Persze, persze, tudnék. Mondom, így a tilos szó állandóan kéznél van, és lehet vele operálni.
1: De Tamás, én most hadd kössek beléd, itt Magyarországon demokrácia van, tehát itt most én azt gondolnám, hogy nincsen
2: Balázs,
1: tilos. nincs tilos. Mi is csak nevünkben vagyunk álságosan tilos rádió.
3: Igen, szóval akkor inkább arra térnék ki, hogy mi a különbség.

0: A telekommunikáció nemzetközi paralel uniója és a telekommunikáció nemzetközi uniója között. Ez először is egy rendkívül komplikált, összetett és zavaros téma egyik szempontból.
1: Akkor szerintem vissza fogunk erre térni. Most átadjuk a szót a bármelyik másik helyszínnek, amelyik hal minket, és akkor bele fogunk menni részleteiben abba, hogy, hogy miért tilos, miért rossz, és hogy miért paralel.
2: Ugye? Én azt szeretném kérni a másik helyszíntől, hogy számoljon be, hogy mi hogy hallatszottunk. Szevasztok!
1: Szevasztok!
3: Ti nagyon jól hallatszottatok, a delay jelentőség teljes, viszont a másik helyszín még nem állt össze teljesen, leginkább egy nagy masszatos hallatszott.
1: Most átadjuk a szót a...
3: Egészen különlegesen hallatszottatok minden esetre, most akkor egy kis zene, és akkor jelezzétek, amikor visszajönnétek, mert tiétek az egyedüli szó most. Tehát egy 5 perc zene, és akkor visszajövünk.

és sziasztok, ez itt a Tilos Rádió Rádió Történeti Napja, és azon belül is a Körkapcsolás című kísérleti adás, és kapcsoljuk a millenárist. Hello millenárist!

0: Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió Rádió Történeti Napja, és azon belül is a Körkapcsolás című kísérleti adás, és kapcsoljuk a millenáris. Halló, millenáris!
1: Szervusztok, ez itt a Tilos Rádió, nem csak az FM 90.3-on, hanem a Millenáris Parkban, telibe viszonyzott vágyakozása, Tilos Rádió Rádió Történeti tematikus napján. Itt van köztünk Szent Jóbi Tamás, a stáb pedig nem más, mint MC Ripperman, másik nevén Bodó Balázs, Rádió Edit, neki nem mondom el a másik nevét, és itt van DJ Lingam is, aki most nem DJ-zik, hanem tologatja itt a keverőn a potikat. Szóval, hogy ez a rádió történeti tematikus nap, és ennek keretén belül, és a Tilos Rádió performance, workshop, lokatív média, minden, amit akartok, annak keretében, tehát Radio Territories 2, és ennek keretében itt a Millenáris Parkban, a mobil stúdiókban egész nap a Tilos Rádiósok dolgaival találkozhattok, most éppen egy élő műsorral, körülöttünk hatalmas forgatag, népzenei színpad, szemben mögöttem tó, meleg van, akinek van kedve, az jöjjön ide. Mindjárt tovább is fogom adni a szót, tehát ez a Radio Territories 2, és ezen belül itt találkozhattok a Tilos Rádiós workshopon készült kis hangzó installációkkal, amik mini rádióadók, kis teljesítménnyel ki lehet ide jönni, és kis apró kínai rádiókon, amit itt osztogatunk, azon meg lehet hallgatni ezeket a hangzó installációkat, amiket természetesen megtekinteni is meg lehet. Mi pedig folytatjuk itt a műsorunkat, és át is adom a mikrofont és a szót is MC Rippermannek, akinek itt ül a vendége Szent Jóbi Tamás személyében.
2: Mert hogy nagy izgalmamban elfelejtettem elmondani azt, hogy mi is az apropója annak, hogy egy paralel uniós szuperintendást hívtunk meg az adásba, és ennek az apropója az tényleg az, hogy itt, amit a mobil stúdiókban kiállítottunk, és amiket a mobil stúdiókban meg lehet látni, meg lehet nézni, és meg lehet hallgatni, azok ilyen nagyon olcsón és nagyon könnyen összeszerelhető mini rádióadók, amikkel gyakorlatilag azt a tájékoztatási és rádió monopóliumot lehet föltörni, aminek a Tilos Rádiós is most, mint legális frekvencián működő adó része.
3: Én még azt azért elmondanám, hogy ez a mobil stúdiók, ez meg egy nomád multimédia projekt, tehát az meg egy másik formáját töri föl a institucionális művészet fogyasztásnak, mondjuk.
2: Tehát itt vagyunk egy múzeum nélküli múzeumban, egy rádió stúdió nélküli rádió stúdióban, és azt gondolom, hogy ha lehet még ennél mobilabbnak lenni, akkor az olyasfajta mobilitás, mint amilyet...
3: Az már hazudik.
2: Nem? Hát, vagy olyan nemzetközi művész, mint Szent Jóbi Tamás, aki ugye 1975-ben elment ebből az országból. Ez a jó szó, hogy elment.
4: Ez egy elég jó szó, de van ennél jobb.
2: Mondjad.
4: Számüzetésbe vonult.
3: De nem elküldtek?
4: De.
3: De megkértek, hogy menjél el?
4: Igen.
3: És mikor tört, vagy hogy történt ez, amit megkértek?
4: Hát szóval ez jóval korábban kezdődött.
3: Hát már többször kérték, hogy menjél el?
4: Nem.
2: Többször mondták, hogy ne szólalj meg.
4: Azt mondták sokszor, alá is iratták velem többször, ilyen rózsaszín kis formanyomtatványokat kellett aláírni a rendőrségen.
2: Hogy nem csinálsz mit?
4: Happeninget. Happeninget.
2: Nem mondd ki ezt a szót még egyszer.
4: Szóval, igen, ez jóval korábban kezdődött ez az egész. Voltak éppen, igen, a költészettel kezdődött, mert eleinte metafizikus irányultságú költészettel foglalkoztam, ami egyszerűen vérlázító volt a fennálló hatalom számára a 60-as években.
3: Elnézést, tudsz egy ilyen metafizikus, emlékszel egy metafizikus költeményedre? Esetleg spontán?
4: Ezeket mind kitöröltem az emlékezetemből.
3: Helyes.
2: Amikor... Rendőri parancsra?
4: Nem, nekem... teoretikus és gyakorlati problémáim voltak ezzel az irányzattal, és abba is hagytam a költészetet 1965-ben. És fél évig nem foglalkoztam ezzel a dologgal, nagyon hiányzott, és akkor visszajöttem a földre, és egy happening keretében megérkeztem ide, ugye, és attól kezdve meg az volt problematikus a fennálló hatalomnak.
2: Ugye leginkább amelyik ilyen nagyon tudható műved, az a Balaton-Boglári kápolna tárlatban kiállított önmagad a preventív bűnmegelőzési gyakorlatok, vagy önbüntetési gyakorlatok, ugye nem tudom pontosan mondom-e már a címét, ahol különböző kérdéseket lehetett neked föltenni. Most, hogyha előbányáztam a számítógépemből, mint ahogy most nem fogom tudni, akkor föltenném neked azokat a kérdéseket, amiket ott te a látogatóknak föltetettél magaddal. Mások lennének-e a válaszaid?
4: Szóval az a helyzet, hogy először is tisztában kell lennünk annak a konstrukciónak a szerkezetével. Tehát, mivel a fennálló hatalom büntette a művészeti tevékenységünket, ezért én arra gondoltam, hogy most segítek a hatalomnak, mentesítem őket a büntetés aktusának elvégzése alól. Én magam egy olyan műveletet fogok végrehajtani, ami egyúttal tartalmazza a büntetést is. Tehát napi 8 órán keresztül ültem egy katolikus kápolnában, egy vödörrel a fejemen, és egy tábla volt a nyakamba akasztva, kizárás gyakorlat büntetés megelőző autoterápia. A falon pedig elhelyeztem két papírt, az egyikre az volt írva, hogy az önbüntetőtől kérdezhet bármit, és a másik papírra 24 kérdés volt felírva, hogyha valaki nem tudja, hogy mit kérdezzen.
3: Ennek te megcsináltad egyszer a remake-jét, talán egy éve a Leheltér környékén. Nem emlékszem egy kérdésre, azt hiszem az volt, hogy mi a jövő? Tudsz erre válaszolni most így vödör nélkül?
4: Ilyen kérdés nem volt.
3: De valami a jövővel kapcsolatban elég konkrétan...
4: A jövővel kapcsolatban volt egy kérdés, de az nagyon komplikált volt, hogy is volt valami olyasmi, hogy a jövőben... A jövőben nem emlékszem. Ez a múltban volt.
3: Jó, akkor mi volt? És ez hogy nézett ki, hogy tavaly megcsináltad ezt? Egy kvázi üres lakásban a Leheltér környékén.
4: Egy műteremben.
3: Igen, mert hogy azt értem azt a kontextust, mint a 75-ben, vagy mikor Balatonbogláron, de 2005-ben a Leheltéren ez... Mit jelentett?
4: Nos, ez nem az én iniciatívámból keletkezett ez a remake, ez a rekonstrukció, hanem a Little Warsaw, a Kis Varsó nevű társaság, tehát Havas Bálint és barátja, ketten csinálták ezt, Gálik András, ketten kezdték el ezt a rekonstrukciós műveletet végezni, aminek egyébként rengeteg ríme van a világban jelenleg. Nagyon sok rekonstrukciót végeznek művészek. És Kisvarsó is bele kezdett ebbe a rekonstrukciós ügybe, és felkértek engem arra, hogy azt a bizonyos 1972-es talán büntetés megelőző autoterápiát rekonstruáljam most, mert hogy nagyon sokan nem látták ezt akkoriban, és hát, hogy érdekes lenne esetleg ezt újra megcsinálni.
3: És hogy érezted, hogy mi volt az eredmény ennek a rekonstrukciónak a közönség számára?
2: Ez ugyanaz a mű volt? Ugyanaz a darab volt?
3: Ugyanaz.
4: Ez nagyon érdekes kérdés.
2: Amennyiben
3: nem lépsz ugyanabba a folyamba.
2: Amennyiben Szent Jó Tamás vödörrel a fején, ugyanaz az ember lehet 1973-ban.
4: Ezt a problémát, ezt én azonnal láttam, úgyhogy a bal lábamon egy barna cipő volt, a jobb lábamon egy fekete, különböző stílusúak, tehát ezzel rögtön ott ki is fejeztem azt, hogy egy folyóba nem, hogy kétszer, de egyszer se lehet belelépni.
2: Oké, akkor ez így visszavezet ahhoz a kérdéshez, amit így az elején elkezdtem, már pedig azt, hogy az a fajta program, amit te követsz, ez a kívülállás, vagy szembenállás, amelyik elég konzekvensen vezetett a te kiűzetésedhez ebből a kádári paradicsomból 1975-ben, ez 2005-ben mennyire tartható egy olyan térben, mint milyenben mi itt üldögélünk, ahol boldog kertészek röfögnek a traktorjaikkal, és a mellettünk levő intézményben egy Jancsi és Juliska.
3: A hamupipőke, ne haragudj meg.
2: Hamupipőke című népi előadás szórakoztatja az önfelett parklát. Ez ugyanaz a mű volt? Ugyanaz a darab volt?
4: Ugyanaz. Ez nagyon érdekes kérdés.
2: Hát amennyiben
3: a kétszer nem lépsz ugyanabban
2: a folyamban. Amennyiben Szent Jogi Tamás vödörrel a fején, ugyanaz az ember lehet 1973-ban.
4: Ezt a problémát ezt én azonnal láttam, úgyhogy a bal lábamon egy barna cipő volt, a jobb lábamon egy fekete, különböző stílusúak. Tehát ezzel rögtön ott ki is fejeztem azt, hogy egy folyóban nem, hogy kétszer, de egyszer se lehet belelépni.
2: Oké, akkor ez így visszavezet ahhoz a kérdéshez, amit így az elején elkezdtem, már pedig azt, hogy az a fajta program, amit te követsz, ez a kívülállás, vagy szembenállás, amit elég konzekvensen, amelyik elég konzekvensen vezetett a te kiűzetésedhez ebből a kádári paradicsomból 1975-ben, ez 2005-ben mennyire tartható egy olyan térben, mint amilyenben mi itt üldögélünk, ahol boldog kertészek röfögnek a traktorjaikkal, és a mellettünk levő intézményben egy Jancsi és Juliska.
3: A hamupipőket,
2: című néki előadás szórakoztatja az önfelett parklátogatókat. Tehát egy ilyen térben, amelyik egy totálisan megváltozott, remélhetőleg totálisan megváltozott tér, neked hol a helyed?
3: Nyomokban megváltozott tér.
4: Hát azért én nem így látom a dolgot, tehát én nem állok kívül. Ez egy félreértés, ez egy képző szó lenne. Nem állok én kívül, egyszerűen állandóan belém kötnek és kitaszítanak. Tehát én csak azt csinálom, amit a sátán, vagy a démon, vagy... Másrészt pedig megpróbálom az akarani, azokat a belső impulzusokat, amelyek így érnek, az összjátékából kialakul az, aki aztán így ki lesz.
2: Ez egy, tehát nem tudom, hogy te téged ebrudalnak ki, vagy te ebrudalod el ki a környezetedet. Ugye itt ülünk a Millenáris Parkban, amelyik állításnak, amelyik földolgozta azt a teljes kort, amelyiknek te is részese voltál, de sztrájkoltál éppen akkor.
4: Igen, de például ott is ugye felkért a számíztat kiállítás szerv, hogy a hordozható intelligencia négyzeten múzeumot állítsam ki. Hoztam a múzeumot, 1100 digitalizált mű van benne ki, amit a 60-as években mai napig titkolja. Tehát én nagy elánnal remek múzeumot, és kérem, amikor mondtam, hogy de hát itt vannak munkatársak, stb., akiknek család nem lehetne valami honoráriumról szó, és ők, akik a pénzüket ebből a kiállításból, azt mondták, hogy hát örüljek annak, hogy intelligencia fokozásnak. Úgyhogy ekkor nem tehettem mást, ugye mivel kilettem megint taszítva egyfajta, rögtön kénytelen voltam a régi bevált módszert, a sztrájkot alkalmazni, úgyhogy a múzeumot magát felállítottuk, de nem raktunk bele semmit, egészen egyszerűen csupán egy kis nyugágyat raktam bele, és azzal szemben felállítottam az egyik első számizdat kiadványt, amit készítettem a 60-as években, és rúmfalára, hogy esti.rajk.
2: Amely túlviszony elemzése volt,
4: ha jól értem. Emblematikus
2: volt. Nem tudom, hogy állunk a központi stúdióval. Azt látom, hogy itt akadozik az adályabb gondot talán a hallgatóknak.
3: Próbáljuk meg, hát ha mégis ők is be tudnak kapcsolódni.
0: Meg vagyunk itt.
2: Annyit
0: a központi stúdió, bocsánat.
2: Addig is, hogy akkor hogyan lehet itt létezni, hogyan létezelt ebben a rájkolni művészetileg?
4: Hát persze, nem vagyok dogmatikus, úgyhogy vannak sztrájk törése.
2: Magad által meghirdetett sztrájkot,
4: persze.
2: Te magad törött meg.
3: Hogy jöttök ki magaddal?
4: Civakodunk. Végre valamiféle sztrájk szituáció van, akár sztrájk törés, vagy sító sztrájk, mert ilyenek is vannak. Akkor már sinem vagyunk, és akkor már viszonylag jól mennek a dolgok, kívül is és belül is.
2: Színplakátban, ahol a rádiózás jövőjéről, arról hallhatnak műsort. A Millenárisból még itt nem búcsúzunk teljesen, majd visszajövünk. A szó a stúdió és a másik helyszínén. Köszönjük szépen!
0: Tehát itt a Tilos Rádió és benne a Rádió Történeti Nap és a millenáris helyszínek köszönjük, és akkor megpróbáljuk beadni a másik helyszínünket, ami még kísérleti bejelentkezés lesz.
5: A kepidákkal azért nem tudsz találkozni, mert kiirtották őket egy szállig.
2: De kiirtották ki a
0: kepidákat? Megy egy adás.
5: A kepidák magukat írtották ki, mert
0: figyeljétek,
5: az első egy hónap az rettenetes ismerkedés a fürdővel, meg mindazzal, amit hát ők külöpjelbese laktak. Aztán rájöttek, hogy mire használnák ezeket, és amikor a rómaiaknak több százalék tartott, hogy elromoljanak, az ők egy-két év alatt tönkremettek, és hát az újabb barbármitek agyon vették.
6: Persze, azért egy gyorsan tanulok.
5: Hát gyorsan tanulok, hogy beleszöztek a jóba, és akkor...
6: Jó, és meg a rossz is.
5: Miért ők biztosítanak
7: el? Hossuk át a fülembe, hogy még csak mostantól vegyük az. Mi is az? Mi az? Mi az a szellemes? Magyarok! Elég sajnálhatja az új külkapcsolásod, mert az üzletre azt hiszik, és
2: pofás mindig megjobb
7: nagyon volt.
2: Másodszor már
6: lehet. Nem, hogy így láthatok.
7: András, akkor mit volt régen, hogy akkor a kazettás mocere vissza kéne törni, mert úgy akkor ezt fixem. Volt hát főbe.
6: Nem, az a kazettás volt, várjál régen, még szallagos volt.
7: Még ha jobb is volt, a régi volt, akkor se térjünk hozzá oda vissza. Mert a régi módszer az a régi idő, és most pedig menjünk be a bizonytalan újba, ami nem jó, hiszen bizonytalan, de mégis, mint a jövő érdekel, tehát kapaszkodjunk bele a jövőbe, és hagyjuk, hogy ez bizonytalanság elhúzzon minket a végtelen.
6: Miért kétszer ugyan abba a papucsba belépni az jobb?
7: Lehetetlen. Lehetetlen. Az a papucs, amit reggel este kikészítesz az ágyad elé, az reggelre már egy egészen más kémiai összetétel tulajdonképpen.
6: Hát ez az, hogy na mindegy, nem akarok visszatérni az témánkhoz, a szündisznónál meg a járatnál.
7: Szerintem arról beszélj, az is maradt, hogy beszéljük arról, ha valóban most indul az adás, és akkor hogy miről szól ez az adás, kedves hallgatói. A Tilos Rádió elhatározta, hogy filmet fog vetíteni nektek, magyar állampolgároknak, valamint a határon túli és tengeren túli. Tengeren túli, ugye az adást az interneten keresztül. Hála jó Istennek, határtalanok vagyunk. Éppen egy filmet nézünk. A filmben egy lófarkas lány, kontyos lányt láttuk.
5: Az első magyar kalózadó, és egy hosszú elő fiatal ember ülőt, 94, augusztus 21-én.
7: Föl kell
5: elő. A tevékenységük a frekvencia moratórium miatt illegálisnak minősült, a hatóságok nagy erőkkel indultak a független adó felvételésre. A Tilos Rádió szerkesztői
7: technikusai. Nem erről volt, hogy nincsen mondjuk itt. Baj. Tehát mit láttunk a képen? Mondjátok.
8: Dílán tartunk. Igen, a tatárnak, a jelző tatárnak tartunk. Újra tartottak, hogy találják őket. A kérdésképték fel, hogy a tervő kutatott hátulról, hogy a borodicot láthatjuk. Igen. Ezt az egy teljesen kriminális az egész már jó. Őrültek, mi volt a múltban? Mint a 60-as évek.
7: Ez a múlt.
8: Hihetetlen.
7: Igen. Mutatkozzatok be a kedves hallgatóknak.
5: Igen, nem tudják, hogy egymásba
6: csúsztunk. Tudom, hogy C vagyok a Bondi Trágyor.
8: Engem csak felkérni a szintén a Bukterek. És itt van mellett.
6: Én Kán Gábor vagyok magamtól.
8: Én meg a Vidagé vagyok, szintén a Bukterek.
7: Tehát három bandit a rádiós és egy magánzó. Ezen az oldalon pedig...
5: Hanna.
7: A Hanna műsornak egy réde, amelyben az előadottátok éppen Vakács Tibor sette.
8: Most a kérdező felhozom is.
7: Én magam pedig kicsi vagyok, köszönöm benneteket. Itt ugyan látjuk a hosszú fiatalok az autóra. Szerintem nagyon unalmas ez a film most már fog alatt, mert ezt nem tudják nézni.
5: Ez a hőskor volt, amikor még üldözték a
7: díjat. Egyszer felvetném, kedves kollégák, hogy mi lenne akkor, hogyha minden, nem csak 6 vagy 16 rádiótól lenne, hanem mindannyian egy-egy rádiótól lennék. Jó lenne?
8: Nonstopban a fejlődjöjjön.
7: Nonstopban jön, ne persze.
8: Azért nem lenne jó, mert akkor mindenki a saját műsorra csinálna és nem kaphatná a másikat.
5: Egyetlen minden beputás.
6: De én szerintem meg eléggé 1584-es lenne a film.
7: Akkor volt ilyen?
6: Hát ahogy könyvoltam, nagyon ez volt. Tehát egy rádió, de azért az elég gáz.
8: És kérdejét, én nem egy
9: ahány
8: évvel szóval. Nek van egy
6: jó, hogy
8: nem figyelsz, 6 milliárd van. 6 milliárd rádulás.
6: Az meg már nagyon internetes lenne, és akkor az úgy anyannak szerintem nincs értelme, mert a
8: kontrát igen, ez tehát jó.
9: Tényleg, nagyon jó a csal, és
8: rossz csak.
9: Nem, nem. Ez volt, hogy még néztem is a csata, utána a mozi fényében, hogy ennyire jó csal kihagyni. De tényleg, az első film, a Smith-Post hangítja, ami is kihagyott. De az, hogy a Smith-Postnak 30, nem tudom hány éves, de mégis azt találják, hogy végigjátsza a Hamletet.
8: Ez egy orosz film, amit most már tűnt a Lenin. Kütetett Lenin stúdió.
9: A fát látok, amint egy fát a falat. Kozit, könyvet és rend. Szóltuk a film, az olyan, mint az asztalmi kerékpározásra.
8: Milyen népszerű ez a történet a Hamlet?
9: Tudod, hogy a fekete ember fehér, hogy a fekete emberek miért szomorkodnak a katon, a fekete emberek, hogy mit van. De megfogalmazott itt ez az ötkös kéttel, a boldogság és az igazság.
8: Azért hagyd meséljem el, hogy a magyarokon kívül, a magyarokhoz mit ilyen negatív, panaszkodós társaság, mint a magyarok, csak egy van, a feketék. Tehát, hogyha a televízióban egy túlsgat, a bírómos fekete bírós nyilatkozik, akkor a másod mondata az, hogy milyen nehéz elnyomára élni.
9: De ez jó.
8: Tehát mégiscsak...
9: De hát, az a történet, hogy a mamáját, megdugta az apját, az a mamáját megdugta, és ez hiszik, és... Szerintem még a Homerus Odüsszeiában is egy probléma.
8: De miért a probléma?
9: Hogy elvesztik meg Benedettőt, és azt mondják, hogy ez a követőt. És úgy látja az a fickó, hogy ebben mindenki együtt működik.
8: Érzi, hogy az világ igazságtalan.
9: Nem, a világot nem is érdekli az igazság. Egyetlen érdekőket hogy halt meg a kicsit, hogy mi van.
8: Most mit van? Egy fekete zászlót látunk lobogni a tenger fölött, majd lovak.
9: Az a jó király, a jó király. Azt nem tudják az ostobák, mert a médiában nem adják le, hogy a fekete testet.
8: Hamlet apja.
9: Ez volt Hamlet, igen, aztán ez majd visszajön a szellem. De olyan lesz itt egy heavy metal gitárriff.
8: És ez a fekete zászló, ami most lobog,

0: Acho que vai falar tão coisa. Hol az alumínium ipar helyet fogok. Na megérkezek a várba, ahol tanácstalan kaplőrök figyeli,
1: hogy ahol belépőjük vagy nincs.
0: Igen, bejönnek el, idejük se volt megkérdezni, már is megérkeztek, leugrottak a lóról, és rohant fel a várba az 1000 lépcsőfokon keresztül, és már vele szembe nem látni, mert éretlen a film, letérdem az alakok, ez nagyon művészi, hogy a függöny lelebben, és egy zokogó...
1: Itt a benne a király, lát?
0: De ki most az anya ölelte meg fiát?
1: Igen, mert az anya azért egyszerre szeret kúrni a gyilkossá, szereti a fiát is, mert a fiát még végebből
0: szeretett. Hát, nem szerette férjét. Nyilván azért ölte meg.
2: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Rádió Történeti Nap, és egy ilyen kísérleti jellegű törekvést hallhattok a... Honnan is? Színplakertből zajlik az adás interneten keresztül, és mind a digitális, mind egyéb töréseket hallhattatok benne. Kis dab kísérettel. Halló, millenáris, kérdezem, itt vagytok-e? Folytassuk a beszélgetést. Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Rádió Történeti Nap, és egy ilyen kísérleti jellegű törekvést hallhattok a... Honnan is? Színplakertből zajlik az adás interneten keresztül, és mind a digitális, mind egyéb töréseket hallhattatok benne. Kis dab kísérettel. Halló, millenáris, kérdezem, itt vagytok-e? Folytassuk a beszélgetést.
3: Itt hát, szevasz.
4: Itt vagyunk egy lazak 2 perces delay-jel, de itt vagyunk, és éppen arról beszélgettünk, hogy eladó a magyar nyelv. Ez nem biztos, hogy ide tartozik.
3: Nem, hát én arra gondoltam, hogy el kéne adni régen az FBI-nak a magyar nyelvet, mint kódolási módszer, de kiderült, hogy már bizonyos barátaik alatták.
4: Így van. De nem ez volt igazából a téma, hogyha ez van vendégünknek, Szent Jobbi Tamásnak hozzáfűzni való, akkor annak itt a lehetősége.
1: Nincs.
4: Érte. akkor visszamennék oda, ahol tartottunk, mielőtt ezzel a hangkollással átkapcsoltunk volna a másik helyszínen. Mi helyed van neked ebben a világban? Látod-e annak a lehetőségét, hogy egy olyan szerepet játsszál mondjuk Budapesten, vagy a magyar, nem is igazából a művészet életben, hanem a társadalom egyes szabadságszobor letakarásod volt, amelyik azt gondolom, hogy a rendszerváltásnak egy ilyen ikonikus pontja volt, ahonnan egy új időszámítás kezdődött. Tehát, hogy lehet-e még egy ilyet csinálni 2005-ben?
1: Dolgot sem csinálni. 91-92-ben voltak éppen, szinte azt lehet mondani, hogy könnyen meg lehetett oldani a dolgot, de már egy fél év múlva egy lehetetlen lett.
3: Mi változott?
1: Hát 91-92-ben az embereknek még a fülig ért a szája a vigyorgástól, a jó hangulattól, és aztán már 93-ra összehúzódtak az ajkak. Nem lehetne hasonlót összehozni. Néhány ilyen nagyobb volumenű dologba belekezdtem, például az előbb említett hordozható intelligencia a Négyzete Múzeum ügyébe, ami hát 70 művész és művész csoport 60-as évekbeli műveit gyűjtötte egybe. Hát ezt a magyar sajtó abszolút elhallgatta, a szaksajtó is.
4: Mi hiányzik a közönségnek, a tágabb értelemben vett közönségnek az érdeklődése, a sajtónak a jó indulata, vagy micsoda?
1: Szakszerűség. A szakszerűség hiányzik. A publikumot rendkívül módon érdekelte a dolog. Hát állandóan zsúfolt volt a Dorottya Galéria 3 hónapon keresztül a belváros szívében. De a szakemberek egyszerűen nem foglalkoztak a dologgal, feltehetőleg azért, mert akiknek módjában állna beszélni, írni és elemezni ilyen ügyeket, azok valamilyen módon el vannak kötelezve olyan személyeknek, olyan hatalmi pozícióban lévő személyeknek, akik nem akarják azt, hogy az a dolog, ami így napvilágra kerül most, az valóban bekerüljön a köztudatba. Pontosan azért nem akarják, mert ők voltak azok, akik a 60-as években ezeket a műveket hát betiltották.
4: De azt mondod, mert csináljuk ezt a műsort már egy jó ideje, és sokféle különböző vendégünk van, és nagyon gyakran elhangzik ez a mondat, amit most te kimondtál, mégpedig azt, hogy nem lehet, hogy még mindig blokkolják azokat a törekvéseket, amiket. És ezt én nagyon-nagyon furcsának tartom, tehát mondhatnám úgyis, hogy nem hiszem el. Egyszerűen itt ülünk.
3: Igen, de tehát tényleg visszatérő motivum ez, hogy kádárizmus van még mindig, hogy így vannak dolgok, amiről mindenki tudja, hogy vannak, de nem beszélünk róla.
4: Mondok egy példát, a Makovec a nevű építész és az ő barátai, ugye, meg tudták azt csinálni, amit gyakorlatilag hát végeredményben te is csináltál, és máig kim van az a közterületi szobruk, amit ők maguk felállítottak a Tavánban a Dózsa György szoborra szemköz gyakorlatilag. És ezt meg lehetett csinálni. Nagyon sok ilyen önszobor van, ha így tetszik, a városban. Ugye a másik kedvencem az a Jobbik, amelyik ugye folyamatosan a Ságvári Endre szobrából csinál valamit. Hol egy lepeltartót, hol egy piros felületet. Tehát, hogy van, úgy látom, hogy emberek simán belegyalogolnak ilyen terekbe, anélkül, hogy bármi problémájuk lenne azzal, hogy ki tiltja őket, meg ki nem. Le se szarják.
1: Nem tudok válaszolni a kérdésre, meg kéne kérdezni a szaksajtót, tehát a művészeti szaksajtót, és azok képviselőit, vagy szerkesztőit, főszerkesztőit, hogy miért hallgatják el ezeket a dolgokat, amelyekkel foglalkozom. De Makovec nevét említetted, azért most eszembe jut egy ügymenet. A 60-as, 70-es évek elején, 60-as évek végén Makovec is készített Samizdat kiadványt, amiben engem meghívott. És amikor én beadtam oda a dolgot, ami hát egy ilyen könyvbe került volna, ő azt cenzúrázta. Tehát a Samizdat is cenzúrázott. Úgyhogy nagyon összetett és komplikált a szituáció. Ma is, akkor is.
4: Valahol olvastam tőled, hogy azt mondod, hogy egy demokratikus rendszerben nem direkt módon működik, vagy politikai módon működik a cenzúra, hanem olyan formában, hogy a hivatalos intézményrendszer ugye azt mondja, hogy ez rossz művészet. És játszol is ezzel a gondolattal, hogy találjuk meg azt a festékkötnek azt a pontját a fehér vásznon, amelyik a rossz művészetnek a helye, és akkor onnantól ugye kiderül az, hogy az a fajta cenzúra, amelyik nyílt politikai cenzúraként működött a rendszerváltás előtt, az hogyan kezd el dolgozni értékítéletek formájában. Erről beszélsz?
1: Erről is, de ez csak egy egyik rétege ennek az úgynevezett bad art, rossz művészetnek. Az egy sokkal tágabb terület annál, hogy csupán szociális, politikai kérdésekkel foglalkozzon. A lényege talán tényleg nem is itt van, hanem az egy esztétikai, etikai operáció, a bad art. Azt a dualizmust, ami mítoszunknak alapja, a jó és a rossz, mint két alapfogalom, ezt akarja felborítani alapjaiban. Akkor, amikor hatalmi pozícióban lévő emberek azt mondják, hogy ez nem érdekes, mert rossz, akkor hát ők csupán politikai és kisiskolás esztétikai érvekre hivatkozhatnak. Ők képtelenek belemenni abba a metafizikus és mitológiai problémába, amit a bad art, a rossz művészet és a nem művészet kérdése fölvet.
4: Mennyiben érdekes ez a történet az internet akkor, hogyha van internet. Ugye itt volt tegnap a mobil stúdiókban a Naimányi László, aki úgy jött vissza, hogy az internetet nagyon intenzíven használja arra, hogy ott jelen legyen. Nem nagyon van jelen nagyon sok felületen, nem nagyon van jelen hivatalos intézményekben, de totálisan szabadnak látom őt a neten.
1: Igen, Naimányi szenzációs, amit művel a neten. Gratulálok neki innen is. Igen, a net, az internet, a web, ez a kiút úgy néz ki, legalábbis technikailag ez a kiút.
4: Te használod?
1: Hát van egy szánalmas honlapom, vagy honlap, ami a Telekommunikáció Nemzetközi Paralel Uniója honlapja. Már évek óta fönn van neten, de talán jobb lenne, ha nem lenne, mert olyan ügyetlen és hibás elemeket tartalmaz, és nincs kész. Igen, az a szándékom, hogy ezt rövidesen normális állapotba hozom.
4: Visszatérve még itt ezekre a konfliktusokra, én szeretnék rákérdezni arra a dologra, amit ugye tapasztalatból ismerünk leginkább, meg személyes történetekből lehet ismerni, mégpedig azt, hogy az elnyomás, ami a rendszerváltás előtt összetartotta mondjuk a magyar avantgárdot, vagy a magyar szamizdatot, az 89 után ugye ezer szára szakadt, gyakorlatilag a teljes politikai spektrum mentén megtalálhatók már azok az emberek, akik akkor egy asztalnál, egy projektekben, vagy Balatonbogláron ültek. Ezt is érzed akkor, amikor te...
1: Persze. Szóval én azt gondolom, hogy igen, ahogy mondtad, amikor leemelték a diktatúra fedelét a boszorkányüstről, akkor tényleg szerteugráltak a kígyók, békák. Én is az egyik voltam közülük, én is ugrottam egy irányba, és az a benyomásom, hogy az egyik központi probléma, ami engem, mint kígyót elválaszt a többi kígyótól, az, hogy nincs egyetértés közöttünk a demokrácia, tehát a képviseleti demokrácia és a direkt demokrácia kérdését tekintve.
3: Jó, de ez öndefiníció, hiszen pont ez a demokrácia, hogy nincs benne teljes egyetértés, nem?
1: Igen, persze, de ez a nem egyetértés fennáll, és ezért erősen elszigeteltek vagyunk egymástól, mert én mániákusan a direkt demokrácia híve vagyok, míg ők mániákusan vagy nem érdeklődnek a demokrácia, mint olyan iránt, vagy pedig hajlandók a reprezentatív demokrácia jármába beállni.
3: De elképzelhetőnek tartasz egy direkt demokráciát a valóságban?
1: Hogyne, hát van ilyen a világban, ezt nem én találtam ki, ez egy működő dolog. Persze. A demokrácia alapvetően...
3: És ebben az országban is?
1: Miért ne?
3: A kísérleti jellegei nyilván.
1: Na úgy látom, hogy te is egy másik kígyó vagy.
3: Én hát.
4: De Svájcban te mit? Mert ott az az egyik ország, ahol ez működik, vagy működik hibrid módon valami képviseleti demokratikus rendszer. De ebből te mit profitáltál svájci állampolgár 75 és 91 között, vagy 89 között?
1: Hát azt profitáltam, hogy éltem ezt a szisztémát. Tehát én évente 4-5 alkalommal mentem szavazni a legkülönbözőbb kérdésekről.
4: Csak azért kérdezem, mert ugye egy másik svájci emigráns magyar, ugye a zavatai építész, ő pont ennek a direkt demokráciának az áldozata, akkor, amikor ugye ő fölépítette a házát valami hegyi falucskában, és aztán a szomszédok szavazták meg azt, hogy hát ez a ház, ez annyira csúnya, hogy azonnal bontsák le, és ugye ő aztán így nagyon nehezen bírta megmenteni szinte az egyetlen megépült épületét, amelyik a saját otthona is egyben. Nagyon, nagyon komoly problémák vannak neki ebből ma is. Tehát, hogy ezt én nem látom azért egy annyira problémamentes dolognak.
1: Én nem azt mondom, hogy a direkt demokrácia megoldja a problémákat, hanem csak annyit mondok, hogy a direkt demokrácia az egy olyan eszköz, amely mindannyiunk kezében van, tehát nem csak egy párt kezében, nem csak egy kiválasztott kormány kezében, vagy megválasztott kormány kezében van, hanem folyamatosan a nép kezében van. Na most a zalotai elemérrel két dolog történt, az egyik az, hogy igen, ahogy mondjuk így, áldozata lett ő, mint építész, a direkt demokratikus műveletnek, de ez a direkt demokratikus művelet adott lehetőséget arra, hogy megvédje magát, megvédje a házát, és valóban törvényileg felülbírálták az első határozatot, és ma már a háza nem kerül lebontásra. Sikerült direkt demokratikus területen megoldani ezt a problémát.
4: Egy masszív, hierarchikus intézményrendszernek a segítségét igénybe véve. Tehát amikor azt mondta a közösség, hogy elemér önt kiszavazta a közösség, hagyja el a házát, majd a ház is hagyja el a közösséget, akkor ő ugye egy ilyen isteni intervenciót vett igénybe, ha jól értem. És ugye ez a... ugye itt is folyamatosan ez van, én azt látom egy kicsit, hogy a művészeti területen a közönség simán kiszavaz művészeket különböző házakból, aztán ugye egy nagyon jól bejáratott érdekérvényesítési szisztém témának köszönhetően ők visszamásznak az ablakon. Most nézel rám nagyon furcsán.
3: Na, én még az isteni intervenciónál vagyok leakadva, hogy ez egész konkrétan mit jelent. Egyébként azzal egyetértek, amit most mondasz.
4: Hát azt értem ez alatt, hogy el lehet balladni a polgármesterhez, vagy valami erős emberhez, aki azt mondja, hogy jó, hogy ti így szavaztatok, de hát én meg másképp döntök.
1: Nem, hát nem ez történt Svájcban a zalotai elemérféle épülettel. Először is, Svájcban sajnálatos módon körülbelül 75%-át egyébként direkt demokratikus eszközökkel, de 75%-át a döntéseknek már nem a nép hozza. Erről a nép maga lemondott. Véleményem szerint ez egy hibás döntése volt a svájci népnek, de éppen direkt demokratikus eszközökkel vissza is lehet majd venni azt a 75%-ot. Tehát az a szakmai bizottság, amely végül is megmentette a házat, az voltak éppen direkt demokratikus úton lett megválasztva. Ez a fontos.
4: Van neked egy kantonod, ha már Svájcnál tartunk? Ez a 24. kanton, ha jól tudom. Ez létezik? A repülő kanton?
1: Valamilyen szinten természetesen létezik. Létezik a te álmod? Létezik, amit te gondolsz, hogyha ülsz egy barlangban, és kitalálsz valamit? Létezik? Bizonyos szinten persze, hogy létezik. Sőt, ez ki van vetítve belülről, ki van vetítve írás formájában, képek formájában, tehát már egy másik szinten is létezik. Az, hogy sajnálatos módon a lakosság nem veri az ajtókat és követeli ennek egy még magasabb szinten, vagy még technicizáltabb szinten való realizálását, hát igen, a történelem elég lassan megy. De hozzá kell tennem, hogy a 24. kanton, amit 1984-ben alapítottam, az mutálódott, és ma már van a Sekkeflúz, a semleges közel-kelet-európai fegyvermentes fluxus zöld zóna, ami 18 országot ölel magában, Finnországtól le egész Ciprusig. A himnuszokat most kaptad meg tőlem ajándékba.
3: Ez mindig érdekelt, hogy ez miért egy ilyen észak-déli vonal, ezt elmondod?
1: Ennek két oka van. Egyrészt egy ütközési zónát képez Nyugat-Európa és Kelet-Európa között Urálig, mondjuk így. Tehát mi nem avatkozunk bele a Nyugat-Európa és a Kelet-Európai műveletekbe, semlegesek vagyunk, egy ilyen zöld ütköző zónában fegyvermentesen. Ők bombázhatják, lőhetik egymást, ha ők úgy döntenek. Ez az egyik ok. A másik ok pedig az, hogy ez észak és dél között húzódik így voltak éppen tartalmazza a klímák sok féleségét.
4: Ennek az ütköző zónának ugyanazok a lakói, mint amik a 24. kantonnak lettek volna? Ugye
1: igen,
4: a mutáns
1: osztály. Igen. A mutáns osztálynak az alapeszméje az, hogy létminimum szinten akar élni. Nem akar kevesebbet annál, mert akkor meghal, és nem akar többet annál, mert akkor megint meg csak meghal. Tudni illik, mi egy mítoszban élünk, amelynek alapeszméje, alap mitológémája azt mondja, hogy ha azt ott elfogyasztod, akkor a nő el lesz nyomva, akkor a nő fájdalommal szül, akkor dolgoznod kell, akkor a leszármazottak mind kísértve lesznek a többletfogyasztásra, és a végén meg kell halnod.
4: Ez az alma. Ez a kis...
1: Állítólag alma, de állítólag más néven a luxus. A felesleg. a hadsereg.
4: Hányan lakják a te zöld zónádat, vagy 24. kantonodat?
1: Egyre többen vagyunk.
4: Szerintem itt adjuk most vissza a szót a stúdiónak, illetve a többi helyszínnek. Búcsúzik a Millenáris, meg lehet, hogy visszajövünk. Stúdiója szó.
3: Szevasztok.
2: Tehát megcsíptük a szót, ez itt a Rádió Történeti Nap, és benne a Millenáris és a Jövőháza bejelentkezett Szent Jóbi Tamással, Bodóval és Rádió Edittel a mondjuk média művészet kapcsán, és ott a Rádió Territories 2, mint rádió jövőjét kutató projekt még megtekinthető, és talán ennek kapcsán lassacskán bezárul a mai nap, mint egy búcsúzól és összefoglalóul a Rádió Territories 2 résztvevőinek bemutatkozóját, és hát hogy is mondjam, egy ilyen összefoglalót, hogy milyen adásokat hallhattok, aki kísérleti rádióműsort csinál, milyen műsort tesz bele ma, 2006-ban, mert ugye egész nap hallhattátok a 70-es, 80-es, 90-es évekbeli visszaemlékezéseket. Hát most 2006-ban mit csinálnak a fiatalok, még meghallgatható a Millenáris Parkban. És addig zene, Tilos Rádió, FM 90,3.

0: lesz ezután.
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Kell takarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarul. Kell takarul. Kell takarul.

0: Mindkettőt.
1: Szegedi Szabó Béla Sevillai Örökség című komédiájának második részét fogjátok hallani ma délután. Előadják Sanyi, Atesz, Péro, Bazsi, Zsolti, Évike, Boti, Kornélis, Laci, a Pontyműhely. És most szeretném megkérni Évikét, hogy mondja el, mi volt az első részben?
2: Az első rész tartalmából. Mivel én nem emlékszem pontosan, ezért elhívtuk az egyik legkedvesebb nézőnket, hallgatónkat, Laboda Kornélt, és őt kérdezzük, hogy vajon mire emlékszik az első felvonásból.
3: Arra emlékszem, hogy Don Cisco, a költő, összeveszett feleségével, Donna Annával, és a szerelem miben létéről, illetve a költészetről beszélgettek. Donna Anna el akart menni, mint már sokadszorra, amikor megérkezett Malvinka, aki Don Cisco rajongója egy kávéházban. Látták meg egymást. Végül Donna Anna távozott, és Malvinka és Don Cisco együtt maradtak. Don Ciscónak egy verset kellett írnia, magának a hercegnek, Sevillába. Eközben, egy kocsmában, Rosalina és Pablos szintén cigakodtak, és kiderült, hogy hamarosan egy levél érkezett, amelyben arról értesítették Pablost, hogy egy örökséget. Tehát meghalt egy nem ismert rokona, és ráhagyott egy ingatlant Sevillában. De eközben ő megpróbálta megszerezni azt az éttermet, amiben dolgozott, egy bizonyos Don Miguel-től. Rosalina pedig szerelmes Pablosba, és utána akar menni Sevillába. Ekkor megérkezik José Manuel, atya, aki egy két nővérrel, Rózsával és Bernadettel egy házasság közvetítő társkereső céget indított. És megérkezik Don Tabasco, aki pedig színházat akar csinálni, és végül mindannyian elindulnak Sevillába, hogy különböző céljaikat beteljesítsék.
2: Szerintem ez csodálatos volt, ez az összefoglaló. Voltak apró pontatlanságok, de azt gondolom, hogy egy két
3: távlatából... Újból meghallgatom majd ötször.
2: Köszönjük. Tehát akkor most kezdjük a második részt. Mindenki megérkezett Sevillába, és ott bonyolódik tovább a történet.

0: második felvonás. Első jelene. Sevilla egyik tere. Balról egy épület. Rajta villogó felirat. La vida es sueño. Jobbról egy tér, ahol gyülekeznek az emberek. Meleg van, mindenki legyezi magát. 17. századi spanyol zeneszó. Egyszer csak érkezik Donna Anna és Pepito. A hölgyek kendőben és szemüvegben, a férfiak kalapban. Mindenki álcázni próbálja magát.
1: Hát megőrült a világ.
2: Szórakozást keresnek maguknak két, ki ott.
1: Ebben a melegben.
2: De ez egy menő iroda, kombinatív gyógymód.
1: Micsoda kor? Nem régen még freskókat festettünk ősi templomok falára. Most pedig egy csacskán villogó épület hirdeti a hitet. Mi maradt hát belőle? A fennmaradásért mindenre képesek vagyunk. Isten bosszújától senki nem tart. És mi ez a talányos elnevezés?
2: Jól mondja, mindenre képesek. Ha azt veszik, hogy Sevilla lakosságának majdnem a fele még meg sem házasodott, vagy a házasságából éppen majdnem a lázasan menekül, akkor talán jobban érthető a nemes vállalkozás, mely a boldogtalan szerencsétleneknek igyekszik párt találni. A többség úgy gondolja, hogy egyedültán lehetetlen. Korra, nemre való tekintet nélkül itt mindenkit szívesen fogadnak.
1: No, és a pénz?
2: Nem ingyen van, de egy sevillai túlontúl is büszke, a szerelmi életrendjének helyreállítása mindent megér.
1: Valaki ezen is meggazdagszik.
2: A rossz nyelvek szerint José atya mögött, aki hivatalosan a felszentelt kéjbarlang kitalálója, egy vidéki üzletember áll. Ő mozgatja a szálakat, nevezetesen Don Miguel.
1: Nem fogalmaztál valami óvatosan, de micsoda a barlang ez?
2: Kissé túloztam. Persze, mint azt mondják, hogy teljes a diszkréció, az adatok titokban tartása garantált, senkit nem érhet szégyen. Az eszmeiség pedig lenyűgöző. Mióta Isabella és Ferdinand alapos rendet tett, ez már az ötödik ilyen vállalkozás spanyol honban. Virágoznak a nemzet megmentő programok, vagyis a nemzet megmenti saját magát. Csak biztosítani kell a megfelelő kereteket. Alkalmasan kipróbálhatná.
1: Hogy én? Mit képzel, Pepito? Hogy a testi vágyaimat így nyíltá tegyem? A szerelem nemes eszméjét egy randi partivá zsugorítsam? Ennél többre tartom én magam.
2: Az a költő maga elrontója. Semmi természetesség, semmi szexus.
1: Mit mond?
2: Csak ami igaz.
1: Volna az.
2: Legyek őszinte?
1: Most már mindegy, Sevillából már úgysem zavarhatom el.
2: Igen, úgy tűnik, ez már a végső elkeseredés.
1: Valami jó ötlet?
2: Nem is tudom. Láblóbálgatás a hidakon.
1: Egyéb.
2: Maskaraöltés ünnepnapon.
1: Ez már közelít.
2: Templomi kegyhelyen imádkozni.
1: Nem, ez nagyon rossz.
2: Narancsfát ültetni az alkonyatban.
1: Minek, hiszen annyi van.
2: Az élet unalmas. Talán valami bosszú, az kéne. Elégtétel.
1: Az élet ellen?
2: Mi oly méltatlan magához.
1: Egy ideje már tényleg olyan.
2: Akkor?
1: Teljesen felvillanyozott.
2: Öltözzön fel jobban, és várakozzon itt. Megér egy misét ez a dicsőséges vállalkozás. Sose lehet tudni.
1: Hogy én kiadjam magam?
2: Tud jobbat?
1: Valahol el kell kezdeni. De éppen itt, ebben a szentséges fertőben.
2: Az egyház működteti így, hát nincs mitől félnie. Üljön le és várjon a sorára.
1: És maga?
2: Sok a dolgom. De este eljöhet velem, munkát találtam. Oda megyek pihenés után végre kedvemre dolgozhatok.
1: Milyen munka?
2: Egyelőre csupán tájékozódom. Önkénteseket fogadnak, aztán majd eldől, kire lesz szükség, kire nem.
1: Különös. De nem szeretném, ha itt a téren bárki is felismerne.
2: Öltözöm be. Egy kis maskara, és amit még gondol. És mint a lehelet a lombok között.
0: Pepito elmegy. Donna Anna ott ül a sorban. Az emberek beszélgetnek, de akad, aki csak a földet bámulja. Rokkantak és a testi fogyatékosak. Süket némák mutogatós párbeszéde. Térzene. Időnként hangos bemondó.
3: Ki megunta életét, de boldogságát nem találja, álljon be a sorba és türelmesen várakozzék. Mi megértjük az ön bánatát. Mi önnel vagyunk. És amint lehetséges, baját orvosoljuk. A mi hangunk az ismeretlenség békés homályából jön. De természetesen mi vagyunk azok. José Manuel atya és két segítője. Hölgyeim és uraim! Önök szerint a társkeresés komoly tudomány? Ebben a kérdésben mi képviseljük az igazságot?
0: Donna Anna rágyújt egy vékony cigire. Sóhaj! Valaki kijön az épületből, kiakaszt egy kartonpapír. Ebédszünet! A várakozók méltatlankodnak. A vakok kérdezősködnek. A rokkantak botjukkal a földet ütik.
1: Ezt nem hiszem el. Drága Pepito, miért is hagytál itt?
4: Lát valamit? Mi történik? Kérem, segítsen!
1: Látok, de nem sokat.
4: Asszonyom, én belehalok!
1: De mibe, kérem?
4: Hogy mibe? Ön jó helyen várakozik? Fizetett már?
1: Én csak úgy megálltam a téren. Észre sem vettem, hogy ilyen hosszú a sor. Azt hittem, piacon vagyok.
4: Maga is vak?
1: Hagyjon már, kérem!
5: Mit képzelnek ezek? Alig tudok járni.
1: Üljön le!
5: Azért, mert maga járóképes lenézi a másikat?
1: Hogy én? Én teljesen véletlenül keveredtem ide.
5: Még azt mondja, hogy véletlenül. Most állt ide be a sorba, elém. Tudja, mennyit szenvedek én? Minden nap oly nyomorúság az életem, meg se tudom mosni a fogaimat. Egyszerűen kiesik a kefe a kezemből.
1: De nem értem, a keze teljesen egészséges.
5: Nem is az a baj, nem mutasson már. Maga háziasszony, igaz? Nem érzi úgy néha, hogy ég a bőre? Hogy valósággal lángol?
1: Ha dühös vagyok.
5: Éget a szerelem. Alig bírok megférni a kocsiban.
1: Hát persze, értem.
5: Miért? Maga miért van itt?
1: Hát, csak úgy.
5: Unatkozik, vagy mi?
1: Lehet úgy is mondani. Hová hoztál Pepito?
5: Most ebédszünet van, de már nem sokáig.
1: Remélem.
4: Vak vagyok, de látok. Látok emberek, látok.
5: Mit lát? Mondja mit?
4: Egy nagy istennőt, aki ott fekszik a szökőkút alatt.
5: Azt a szökőkutat már régen lebontották.
4: De látok mást is.
5: Mi az?
4: Harlekin armádiáját.
5: Hol van?
4: Ott vonulnak a szemközti utcasarkon. Legelől maga Harlekin egy hatalmas buzogánnyal. A nyomában szegények, akik konyhaeszközökkel hadonásznak, csörögnek, zörögnek. Utánuk 50 másik. Kezükben 50 fekete koporsó. Nyomukban két abesszin, egy kínpadot cipel, s rajta egy embert, akit az ördög tüzes sarkantyúkkal döfköd. Aztán rengeteg furcsa asszony lóháton, tüzes szögekkel kivert nyergekben. Örömlányok, de közöttük több nemes hölgy is. Több közülük még él is.
0: Donna Anna, erre elborzad.
4: Később papok, majd lángoktól körülnyaldosott lovagok érkeznek. Mind-mind halott bűnösök. Tévejgő lelkek. Aztán meg annyi minden. Ház, kastély, tűzokádó sárkány, gyermekfaló óriás, elefántok, Vénuszhegy, pékkemence, ágyú, bolondfogó, apácákkal megrakott gája, szerencsekerék, amelyben bolondok pörögnek, ételmaradék és rongyhalmok, egy elhagyott úti lábbeli, amellyel a halott nagy Sándor vesződik.
5: Úristen, a purgatórium
4: bűneikért most vezekelnek.
5: Vidám egy pokol. Harlekin az alvilágban.
0: Donna Anna feszengve ácsorog, a szemüvegét igazgatja. Az emberek izegnek mozognak. Érkezik Pablos.
5: Nehogy ide álljon. Maradjon csak a sor végén, mit képzel? Megvárja az ebédszünetet, aztán ön lesz az első. Mi meg rokkanjunk meg.
4: Kérem, maga vak?
0: Nem. Kérem, nem. Én még látom.
5: Ki tudja meddig?
4: Sose lehet tudni.
0: Persze, a sor vége. Itt vagyok a végén. Én csak Hozé atyát keresem. Netán itt lakik?
4: Itt? Nem látja?
5: Mi mindannyian rávárunk.
0: Akkor várok én is. Jó, de én magánügyben jöttem. Én nem akarok megházasodni, ha jól értem.
4: Nem jól érti. Tele van a pofazacskója, vagy mi?
5: Kérem, beszéljen értetőbben, különben beverem a száját.
4: A magánügy is pénz.
5: Még több is.
4: 20 pezeta.
5: Ha magánügy, akkor 25.
0: 25?
5: Ha jól látom, nincs túl sok ideje.
4: Lássa be, még így is jól jár.
5: Rajtunk keresztül jut be a paradicsomba.
4: Az élet álom. 25 pezeta.
5: Vagy itt ácsoroghat még vagy két napig.
0: Azt nem. Nekem...
4: Jaj, de nehézkes!
5: Biztos faluról jött, nézd már az arcát!
4: Nézem!
0: Most mit néz? Ez az összes pénzem!
5: Mindenkinek ezt mondja.
4: Tudja, mióta vakoskodunk mi?
0: Fogalmam sincs.
4: Reggel 3:30 óta!
0: Úristen! 24 pezeta. Jó, annyi van.
5: 25?
0: 4.
4: Az én nagyapám még ott volt a mórok elleni nagy háborúban. Kéz és láb nélkül halt meg. De boldogan, de még mennyire?
0: Kéz és láb nélkül.
4: Számít a test, ez csak egy ócska tömlő.
5: Na és a szent háború? Micsoda idők.
0: Persze, persze. Hol is van a pénz?
5: Mi itt feláldozzunk magunkat, ön meg itt háborog ilyen semmiségeken.
4: 25 pezeta. Mit számít?
0: Teljesen igazuk. A nagy dolgok nem tűrnek választást.
5: Mit gondol, meddig tudok én még itt várni ezzel a sérült lábbal?
0: Pablos keresi a pénzt a zsebében, odaadja a vaknak.
4: Na, gyere, menjünk!
0: A vak leveszi a szemüvegét, a hadirokkant eldobja mankóját, kiállnak a sorból, elmennek.
5: Hogy ednek, meddig kellett dumálni?
4: Na, majdnem belevakultam.
0: De uraim! Nem értem, az előbb fizettem ki, nem látták. Kérem, uraim, jöjjenek vissza!
6: Nekünk még nem fizetett!
7: Menjen el a sör végére!
6: Csak semmi, de hát!
0: De is ebédszünet van, nem értem, én most fizettem 24 pezetát!
6: Én nem láttam!
4: Én sem!
0: Itt mindenki vak!
6: Csak a szerelemre összpontosítsam!
4: Ebben nincsenek benne a piszkos anyagiak!
0: Ó, igen, a szerelem! De miért ilyen hosszú a sor? Van oda benn valaki?
6: Akad, akinél ez ilyen sokáig tart!
4: Miután lángra lebbent, ebbé, nem ura magának!
0: Pablos visszamegy a sor végére. Közben jönnek mások is. Jön Don Tabasco. Don Tabasco elővesz egy papírost, azt olvassa, majd nézi a feliratot.
8: Jó napot, uraim! Én...
6: Hátul a sor vége!
0: Ő nem fizet?
8: Uraim... Én színházat jöttem alapítani.
6: Színházat?
4: Megbalandult!
6: Maradjon a sor végén!
8: Maradok én, maradok.
0: Don Tabasco is nyugtalan. Donna Anna is felismeri Don Tabascót, de közben titkolni igyekszik kilétét.
6: Mikor lesz a premier?
4: Szokott izgulni!
8: Éppen szereplőket keresek legújabb darabomhoz, de azt mondták, hogy ebben a házban meg fogom találni. A szöveget még néha elfelejtem, de se baj.
0: Átszellemülve.
8: Ó, Granida! Merre vagy? Most éppen Dájfiló vagyok, ki egy perzsa hercegnő kegyeiért esedez. Várj meg, hisz gyöngét pásztor vagyok én a szerelemnek, aranyhajú Szilvia! Most pedig aminta voltam, egy pillanatra ki mohás erdőben bújdokolva égi fényét kihelt. Nem tehetek róla, ha unatkozom, muszáj szavallom. De sokszor én vagyok Echo, és a váratlanul felbukkanó nymfák is. Csörgedező patakok, lágy csermelyek, virágos réteg szegélyezik útját a titkos pásztornak.
0: Gúnyosan utánozza.
6: Mi haszon te néked hegyeken, völgyeken bújdosva nyavajognod?
0: Az emberek jót nevetnek. Érkezik Rosalina. Kendő a fején, nem lehet megismerni. Észreveszi Don Tabascót.
9: Don Tabasco? Maga már ideért?
8: Ó, Rosalina!
9: Halkabban az Istenért! Azt akarja, hogy felismerjenek. Pablost látta már.
8: Tudja, milyen rossz a szemem, csak közelre lát.
9: Tudom. Ebben a sorban sok furcsa ember van. Egyik furcsább, mint a másik.
8: Mind azért jöttek.
9: Azért? Miért?
8: Csak én vagyok magájáratban.
9: És én?
8: Mit szeretne? Aga is színházat alapít?
9: Kell is nekem színház. Lesz az, ha Don Miguel nem talál senkit a birtokon. Lábunk sem éri a földet. De ez már nem számít. Pablos végre gazdag lesz. Új alapokat teremt közös életünkhöz.
8: Pablos úr nem a temetésre jött?
9: De. Hanem örökölt is.
8: Akkor jó. Majd nála lesznek az előadások. Holdfényben. Daphnis és Chloe.
9: Megteheti. A ház egy előkelő negyedben található. Nem. Több emeletes.
8: Nekem jó a földszint is.
0: Rosalina nézi a sort.
9: Itt mindenki szerelmes akar lenni.
8: Itt már mindenki az.
9: Hogy? Már előre?
8: miért is mondjuk, hogy most éppen szerelmesek vagyunk, máskor meg, vagy nem. Hiszen Éroszt magunkban hordozzuk, és ez a különös érzés át meg átjár bennünket minden pillanatban. Csak mi adunk vonzódásainknak különféle neveket. Én épp úgy szeretem Chloét, mint a jó bort. A felhőket, miként a szépséges Gizmondát. Ez szükséges a művészethez is. Szüntelen gyötör bennünket a vágy.
9: Biztosan, igaza van. De ez most nekem egy kicsit sok. Névtelen vonzódásaim most ide tereltek. Majd fölrobbanok.
8: Örök háborgás.
9: Ennyi a belépő.
8: Minden megtakarított pénzemet elhoztam.
9: Kölcsönbe is ad?
8: Ha a darabomban fellép.
9: Tudja Isten. Hát legyen.
10: Pablos és Rosalina nem veszik észre egymást. Érkezik Don Cisco. Megáll a sor végén. Műbajusszal és műszakállal átszázza magát. Az ebédszünet felirat lekerül az ajtóról. A tömeg felsohajt.
6: Na végre!
4: Hé, emberek, ne tolakodjanak!
6: Hogy én ötlökdösöm?
4: Hát ön nem ön áll a hátam mögött.
10: Don Cisco szájtátva bámul.
6: Ön meg mit bámul?
4: Költő vagyok. Miért? A költőknek szabad?
6: Oly oktandi!
4: És még elismerés is jár érte.
6: Mi ez itt, ha megkérdezhetném önöket? A Boldogság Művészetének alkímiai laborja! Jól hangzik. Világos?
4: Mint olaj a tűzre, úgy hullít minden szerelmes szó lelkünk vágyat a pezsgők útjába. Már csak a választás maradt hátra, hogy ki, kivel, mikor, remegve várni a percet, melyben a szenvedélyé végre.
6: Vannak itt hölgyek is! A szemérem, kérem! A szemérem!
11: Küldetésem van. Hercegi meghívásra érkeztem. Tudják, én egy különös költeményen dolgozom.
6: A téma?
11: Micsoda kérdés! Az egész élet! Ha csak valami is hiányozna belőle, a herceg nyomban a fejemet venni. Dicsérni kell az élőket és a holtakat, reményt adni a betegeknek, föltámasztani a csüggedőket, és közben csendben siratni, mi elveszett. Egyetemes mondani való.
4: Az egy balek. Futó bolond.
6: Látszik, hogy falulról jön.
4: Azt hiszi, hogy ettől a szövegtől mindenki elájul.
6: Mi? Mindjárt esik a bajusz?
11: Ó, igen, valóban.
10: Halad a sor. Mindenki megkönnyebbül. Érkezik Malvinka. Don Cisco félrehúzódik. Jegyzetelget. Donna Anna is takargatja magát.
12: A fene enné meg ezt a meleget. Nem látták errefelé Don Ciscót?
6: Netán a férje?
12: Annak szánta a sors, de a nemes úr lelépett, mielőtt megtartottuk volna az esküvőt. Folyton csak fáj, úgy fáj ott legbelül. Ma a piacon macska gyökeret vásároltam, azzal gyógyítom magam. Tisztítókúra. Egyre eltökéltebb vagyok, oly lázasan űz valami tova.
6: Pihenjen! Kúrálja magát! És ne felejtsen el diétázni, mert ez segítheti a gyógyulást.
10: Malvinka elragadtatja magát.
12: Ó, a toronyórát nézem, megrohannak a régi érzések.
4: Muszáj néznie.
12: Ha tudná, mennyire szenvednek, talán visszajönne, ha látna így vérszegényen és bánattal a szívemben.
10: Malvinka elővesz egy papírost, arról olvas.
12: Kegyes hozzám a szerelem. Mégis veszítek minden egyes pillanatban. Ha nem látom őt, sírok-e rögtönzött földi hanton, megbabonázva, bámulom az esti alkonyt.
11: Úristen! Malvinka!
4: Rosszul van!
11: Micsoda kajla rímek!
12: Ezt ő írta!
8: Micsoda fájdalom!
6: Ilyenkor is írogat?
12: Úgy hallom, itt is vannak költők.
6: Meg akarnak ismerkedni?
11: Most épp nagy munkában vagyok, nem érek rá.
12: Pedig milyen szép. Mindig is mondogattam Don Ciscónak, szakál és bajusz nélkül nem költő a költő. Ha dús a bozont, az ihlet is az. De hol van már a tavalyi hó?
8: Asszonyom, én tudom, hogy hol van. Én Don Tabasco vagyok. Én is úgy szenvedek, mint maga.
4: Lassabban, lassabban.
6: Hé, hülye!
4: Ez nem egy istálló.
12: Mivel sújtott le önre az élet?
8: Baltával!
12: Micsoda szörnyűség! Baltával!
8: Üsse nagyon, ha nem igaz! Volt nekem egy fából ácsolt színházam vidéken, de leégett. Ami megmaradt belőle, azt eladták a szomszédok tűzifának.
12: Minő sors! Mi volt a neve?
8: Mielőtt nevet adtam volna neki, akkor történt ez a katasztrófa.
12: Színházat bárhol lehet csinálni, olykor én is rendezek magamnak. Ülök egy kocsmában, nézek ki a ködös ablakon, és ha betér egy szemre való férfi, én rögtön szerelembe esem.
8: Az a legjobb! Aki erre képtelen, annak az élet nem való.
10: Istenem!
12: Ó, mi kegyetlen az ihlet!
1: Az!
10: Gyarló!
12: Merem remélni, hogy itt valahol megtalálom.
8: Bennünk van, de néha késik.
12: Én vagyok a világ legtürelmesebb asszonya.
10: Na persze!
8: Minden reggel, ha felkel a nap, én Kalliopéhoz imádkozom.
12: Ó, ezek a hangok! Utánozhatatlan gyönyört okoz nekem, ha egy költő mélyen belegondol. Ha két érzés találkozik, alig ha van ennél meghatóbb.
6: Csak nehogy elájuljanak!
3: Kérem, most már végre mindenki bejöhet. Az ajtó kitárult. A sorsuk mostantól az ön kezükben van.
10: Mindenki beözönlik. Főtéren csak két kisgyerek maradt. Ül a földön, papír kalandokat hajtogatnak. Majd fakarddal vívnak. Kergetik egymást, majd ők is elmennek. Sötét.
13: One of the things that breaks me up when I go to a jazz club, I go to a jazz club first to hear the music, but second of all, and this is a very important reason, to dig the people. The people in jazz nightclubs are the funniest.

0: Egy szoba. Két nő ülben. Limai Rózsa és Karakaszi Bernadett. Apáca ruhában, de fejkendő nélkül. Hajuk zölddel és pirossal kifestve. Borzosan.
1: Következő, kérem. Nem érünk rá gyorsan, gyorsan. Nem kérünk igazolványt.
2: A nevüket csak kérdezzük.
1: Teljesen diszkréció.
2: Bennünk megbízhat.
0: Jön Donna Anna. Retikül a kezében.
1: Ő jön le.
2: Nem de? Neme?
3: Ő.
2: Férjezett?
3: Igen.
2: Menekült?
3: Menekültem.
2: Szevijai?
3: Nem kérem. Ozalunai.
2: Nézzel a szemembe. Mi tiszta tekintet? Ilyen lehet a hajnal Ozalunában?
1: Szebbilái?
2: Sajnos mind mű.
0: Rosalina Bernadett szemébe néz.
3: Lát valami furcsát?
2: Persze, hogy látok.
1: Írom.
2: Pihenhet.
1: Én?
2: Donna Anna, kérem, mondjon el mindent.
3: Én egy egyszerű nő vagyok. Kérem. Én... Nekem vágyaim vannak. Én azt gondoltam, hogy ezek a vágyak nem csupán az én képzeletemben élnek, hanem másokéban is. Én hittem abban, hogy ha ezeket mélyen átéljük, akkor egyszer valósággá válnak, akkor egyszer az egész életünk majd olyanná lesz, ahogyan azt megálmodtuk. Gyerekkoromban oly sokszor bámultam a csillagokat, talán túl sokáig is. Ha ma is lehúnyom a szemem, mindig ez van előttem. Csak azt figyelem, azt a lecsorgó, aranysárga fényt, amely olyan tiszta, akár azok az ígéretek, amelyeket valaha megfogadtunk, de valami ismeretlen oknál fogva sohasem teljesítettünk. Úgy látszik, az egész életet illetően tévedtem. Szekerem kereke eltörött. Én meg itt ülök rajta, ülök mozdulatlanul az időben, amely meg sem moccan, és nincs tovább, nincs merre. Mintha még mindig ott gubbasztanék nagyapám kertjében. Berozsdásodott minden alkatrészem.
0: Retiküljéből elővesz egy cigit, rágyújt, elővesz egy kézi tükröt.
3: Nehogy azt higgyék, nem vagyok ideges, egy cseppet sem. Csak szeretem nézni magam cigarettázás közben. Nem is tudják, milyen jó. A szálló füstben annyi a kép, annyi a megfoghatatlan vágy és különös álom. Talán csak ennyi az egész füstbuborék, mely elrepül. És én hiába gondolok mást, hiába gondolok magamnak újabb szerelmeket. Ezek is csak olyanok, mint a messzi tündöklő csillagok. Ozaluna, éjszakai egén. Világítanak, de már régen nem léteznek. Csak fényük utazik a vak időben.
2: Donna Anna, ön egy egészséges holló csillag. Megsúgom, ön közel lakik Istenhez. Rózsa, írja.
1: Közel lakik Istenhez.
3: Talán túl közel is. Látja. Ezért nem találok magamnak húsvér embert, férfit, ki ösztöneimnek megfelelne. Túlságosan belemerültem a misztikus varázslatokba.
2: Isten nem varázslat?
3: De ott van minden illatban. Csak egy szippantás. Amikor nagyapám kertjében egyszer megszagoltam egy virágot, furcsán éreztem magam. Szédülni kezdtem.
2: Mit érzett?
3: El fog csodálkozni. Rájöttem arra, hogy Isten egy illat. Illat, mely belengi a világot.
2: Gondolja? De ön most itt a földön keresi a boldogságot. Egy férfi képében.
3: Úgy van. De aztán jött ez a Malvinka. Teljesen ki vagyok tőle. Ez egy paródia.
2: Maradjunk a mi történetünknél. Meséljen a férjéről.
3: Jaj, csak azt ne. Költő. Don Cisco a neve. Rosszul hangzik. Ennél nagyobb csapást nem is érhetett volna. Don Cisco számára a világ csupa álom, merő káprázat, dicsfény, melyből rám csak kevés hull. Én meg szép lassan felolvatok ebben a nagy semmiben. Eltűnök. Egy nőnek erre igazán nincs szüksége.
2: Jaj, a költök szörnyűek. Botrány hátán, meddő álmodozás az életükkel. Nem ismernek sem Isten, sem vallás. Mindenkitől különböznek, és ezt még fennen hirdetik is. Jaj. Köszönjük, Donna Anna, menjen a másik szobába, amíg új párját megtaláljuk, kérem, ott várakozzék.
0: Donna Anna el.
1: A következőt.
2: Felírt mindent?
1: Mint mindig.
0: Érkezik Pavlos.
1: Önnel már találkoztunk egyszer.
4: Ó, igen.
1: Hozé atya, üdvözli önt. Engedje meg, hogy átadjuk a meghívót a holnapi ünnepére, amelyen Juan Pavlos úr átveheti megérdemelt és nagybecsű örökségét, amelyet Hozé atya beszámolója szerint maga Amado de Silva Sevilla hercege fog átadni önnek személyesen.
4: A herceg? Micsoda nap lesz, hogy nekem a herceg átadja a megérdemelt örökséget? Akkor ez nem lehet akármi. Istenem! Repülök! Tudtam én, hogy érdemes élni ezen a földön. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. Hány évig böjtöltem, hány évig tengődtem vigasztalanul egy sivatagban. Remélem, Rosalina jól intézi a vidéki birtok ügyeit, és a mindig jó hiszemű Don Miguel nem áll el a nemes ajánlattól. Istenem! Mennyire szeretem Rosalinát! De most mégis valahogy másra vágyom. Oly csapodár és hangos. A herceg jelenlétében is folyton csak pofázna, és én ezt igen nehezen viselném. Ott aludna a házamban, én meg képtelen lennék elzavarni őt. Hiába vidéki lány, aki nem ismeri kellően az etikettet.
1: De nem ám!
2: Kérem, vásároljon egy öltönyt, így nem jelenhet meg a herceg előtt.
4: De hát semmi pénzem. Az előbb, amikor a téren sorban álltam, két csavargó, két szélhámos, akik vaknak és süketnek hazudták magukat, az utolsó pénzemet is elvették. Átvertek, piszkosul?
1: Megoldjuk!
2: Hozé atya az ön számára is vásárolt egy új bódi öltözetet. Rózsa!
0: Rózsa hozza ruhát, ami egy félig papi, félig pedig egy nemesi öltözet keverék. Pavlos csodálkozik.
2: Nem tetszik a szabás minta?
4: Szó, ami szó, talán lehetne jobb is.
1: Félig pap, félig nemes.
4: De hát egyik sem vagyok.
2: Holnaptól kezdve el fog felejteni mindent. Új ember lesz magából. Szabás minta ide, szabás minta oda, új arculattal fog vág majd neki a dicsőséges jövőnek. A belső megújuláshoz megfelelő megjelenés. A nyers modor helyett tanuljon valami...
4: Ez nekem nem probléma, de... De tulajdonképpen...
2: Mondja csak, nem ulaszod el semmit, hallgatjuk.
1: Egy kávét.
4: Köszönöm.
1: Már is hozom.
0: Rózsa, elmegy kávét. Hozza.
4: Köszönöm.
1: Semmiség.
4: És Hozé atya, ő is ott lesz.
1: Ő az est egyik főszervezője.
4: Bámulatos.
2: Szóval, gondolt már a nősülésre, igaz?
4: Hát, nem is tudom. Jó lenne, az biztos.
1: Mondjon el mindent.
4: Mindent? A minden csak ezután következik. Ha jól sejtem, én csupa-csupa várakozás vagyok. Az, hogy az ember legszebb álmai is valóra válnak, ez sosem hittem volna. De ebben nagy szerepe van a nagybácsikámnak is. Isten nyugosztalja őt, sosem fogom elfelejteni az ő ájtatos lelkét és bölcs tudományát, amellyel megszerezte és megtartotta magának Sevilla egyik legdíszesebb házát. Mert a jövő most kezdődik, ezért méltóan kell majd megemlékeznem a Queiroz család minden sarjáról, aki valaha is Sevilla földjét taposta. Majd építetek márványból egy mauzóleumot.
2: Ez minden?
4: Hiába leszek gazdag, ha közben magányos maradok. Nézek majd kifelé a faragott kőablakon, és végtelen szomorúságomban meg sem tudok szólalni. Hiába vigasztal a herceg. Mert sehol nő, egy asszony, akit szerethetni. Hol a kaland, amelyet keresek? Terveim nem sokára beválnak, de addig is mi a feladatom? Ott legbelül oly lángok fűtenek, úgy érzem, a túlerő legyőz. Érdemes hát gyónnom, mielőtt a vagyont megkapom.
2: Nézze, Juan Pablos úr, estére kiválasztjuk az új párját, nyugodjon meg. Ön törvény szerint él, és már bizonyos, hogy holnap nyerni fog. Ön végtelenül tisztességes, ezt az úr is számon tartja, ettől kezdve Sevilla megbecsült nemes urai fogják önt irigykedve köszönteni. Önt megáldotta a sors keze.
4: Ó, Istenem! Add hát nekem a napot! Elfelejtek minden rosszat, mindent, ami valaha is földbe tiport, megalázott.
1: Köszönjük, hogy eljött. Délután találka.
0: Pablos, hálálkodva távozik.
2: Fújjuk ki magunkat.
1: Inkább be.
0: Rózsa illatszert fúj magára.
2: Ez egyszer kezdek elfáradni.
1: Hosszú még a nap.
2: Talán csak nem vagy magányos.
1: A hit kellően megzaboláz.
2: Nincs mit tenni.
1: A középkor emléke még itt kísért a lemeszelt falakon. A freskók szentjeinek képe minden áldott nap átüt a friss festése.
2: Pedig jó lenne valami érintés, valami átütő könyörület.
1: Ugyan, néha napján én is ezt gondolom.
2: De rajtunk a sor, hogy megreformáljuk ezt az évszázados cölibátust.
1: Az intelmek túl szigorúak.
2: Hányan vannak még? Ma még vagy 30 szerencsétlen, igen, úgy látom.
1: Holnap meg 4-5 boldogat több.
2: Ezért dolgozunk.
1: Lerakjuk. Egy új egyház alapjait.
2: Alapjában véve nem rossz.
1: Hozzá, te mikor érkezik.
2: Estig tárgyal a birtokról Don Miguellel.
1: Don Miguel berágott.
2: Mivel Pablos és Rosalina szólérdül hajták el a birtokot, Miguel úr már nem tart rájuk számot. Az ajánlatot örökre elpuskázták.
1: Szerények.
0: Jön a következő személy, Don Tabasco.
2: Maga már járt itt.
5: Én minden évben eljövök. Imádom, ha vigasztalnak.
2: Semmi eredmény.
5: Ó, üldöztem néhányat, néhány szép asszonyt, de sajnos mind férnél volt. És hiába lángolt a szerelem tüzes rózsája, a felszarvazott urak mind megbolondultak, nem ismerték el a szabad szerelem eszméjét, jól elagyabúgyáltak. Aztán már gitározni sem volt kedvem, más ideálok netán néztem. De ha libben a szoknya, újra leterít régi bánat. Fájlom emlékezem a múltra, mely oly közeli, kézzel fogható, hogy már is beindulok. Félre mindennel. Maskarát öltök, nehogy güntűzzenek belőlem, és megyek hódítani. De aztán mégis oly vitéz nehéz, hogy mit rontok el? Nem tudom. Gondoltam, keresek hozzá új szavakat, és nem a régi trubadúrok nyelvét szólok. Nem tájszólásban, hanem egy derék antik pásztorin.
2: Nyugodjon meg, Don Tabasco, a mérce maga. Az eszközei kiválóak, de kire lenne hatással az ilyen?
1: Jó kérdés.
2: A lélek oly számító, csak látszólag vágyik költészetre. Inkább bujálkodó természetét igyekszik díszes vontatok közé rejteni, de a cél mindig ugyanaz. A test mámorért kiállt, és a folyton epekedő lélek kívánalmait csak azután teljesül.
5: Hát ezért találtam fel a színházat.
2: Szép tudomány, de csupa-csupa emberi illúzió.
1: Ez baj?
2: Csupán az igazság kedvéért mondom.
5: Szóval nagyon akarok valami nemes és jótét lelket.
2: Világos.
5: De hája ne legyen.
2: Mi ebben nem szólhatunk bele. A testi diéta, mint óvítészkedés, nem szerepel előírásainkban.
1: Be kéne vezetni.
2: A jó étvágy összefügg a szerelemmel. Minek magának egy depresszióval terhelt gebe?
1: Azok mind dühösek. Szétverik a konyhát, elégetik a kellékeket.
5: Nem akarom. Túlzott mámoromban sem keresni ilyet. Jámbor legyen, de ne birkaképű. Alázatos, de ne szemvelgő. Legyen gyöngéd, mint a párnatoll. Bársonyos és puha. És egész életemben őt szolgálom majd. Mert én arra születtem, hogy minden pillanatban szeressek, hogy nevetésem virágba borítsa a kiégett kerteket. hogy vizet fakasszak a legkeményebb kősziklából. Ha engem hallgatnak, köncsebb gördüljön le a nézők szeméről, mert az én hín színházam ama nagy világszínház, melyben az egyetemes misztérium, a bűnök és áldások...
2: Jajajajajaj, nagyon belelovalta most már magát.
1: Türelem, uram!
2: Egy kicsit keveri a szezont a fazonnal.
1: És mindig rosszkor mondja jót.
2: Döcög a ritmusa.
1: Lehet, hogy éppen Don Tabascónak van igaza?
2: Meg lehet.
1: Mindenkit jól összezavar.
2: Mi megteszünk mindent a siker érdekében.
1: Köszönjük, hogy eljött.
2: Egy órán belül értesítjük.
5: Ó, milyen boldog vagyok.
1: Már megint túlságosan lelkendezik.
2: Aj, a hevület viszi sírba.
0: Don Tabasco el. Jön Rosalina.
6: Jaj, úgy elfáradtam. Annyi az eszme errefelé, hogy már zúg tőlük a fejem.
2: Maga ne törődjön ezzel.
6: Hogy ne törődnék? Úton útfélen ezt hallom.
2: Mi az elképzelése?
6: Olyan ideges vagyok. Mindjárt megölök valakit.
1: Szívritmus zavara van.
6: Alig kapok levegőt. Utána mindig valahogy félreüt. Folyton csak nyelek.
2: Nem tudja, mit akar.
1: Döntésképtelen.
2: De közben meg már előre fél a következményektől.
6: Félek, hogy Don Miguel, az a rusnyadög, egyszer megcsókol.
2: Egy csóktól tart? Semmi egyéb.
6: Sajnos, a többi része sem elfogadható. Kényes vagyok. Vagyis ezért jöttem ide, hogy szerelembe essek, de ne teherbe. Azt inkább későbbre hagynám. Mondjuk azt, hogy Juan Pablo-t, a birtok immáron gazdag felszolgálóját üldözöm. Úgy tűnik, egyre gyakrabban feledkezik meg rólam. Egyszerűen elhanyagol. Pedig a testem remeg a vágytól. Feküdnék csak melléje, hogy érezze. Én is a nagy örökség része vagyok. Bizonyítanám. Komoly személyem. Valóban méltó a feleség szerepre.
2: Rosalina. Tegnap még egész mást mondott a fogadóban.
6: Ki emlékszik a tegnapra?
2: Furcsa.
6: Annyi furcsaság van ezen a világon.
0: Elővesz egy legyezőt, legyezi magát.
6: Maguk még sosem gondoltak a szerelemre. Olyan ez, mint a fa gyümölcs nélkül.
2: Inkább tövis nélkül.
6: Ha ez így van, akkor én inkább a töviseket választom.
1: Mi pedig a koronát.
2: Próbálja meg tárgyilagos lenni.
6: A múltkor is mi történt?
1: Mi?
6: Éppen a konyhámban időztem. Egy kicsit untam már az egészet, vagy 20 éve ezt csinálom. Egyszer csak felnéztem mosogatás közben, és mit láttam? Vagy inkább kit? Egy gyönyörű papot. Kissé hihetetlen, de ez így van. És beleláttam a lelkébe. Ő pedig meglátta bennem Mária Magdalénát, aki éppen egy pincérlány képében kísértette meg.
1: Mária Magdaléna pincérnő lett volna.
2: José, a Manuel atya minden kísértésnek ellenáll.
1: Mi is próbálkoztunk.
2: Rózsa, még egy ilyen elszólás, és holnap visszautazol Limába, aztán gyóntathatsz az indiánokkal.
6: Rózsa tövis nélkül. Azán. Azok vagyunk, ha a nagy kertész is úgy gondolja.
2: A maga eszményeivel mi egy cseppet sem azonosulunk.
1: Sőt, kikérjük magunknak.
6: A végén lehet elbukom, de örömmel teszem, mert elmondhatom, hogy végül merész és bátor voltam. Én szerettem, és nem csak Isten.
2: Kifelé?
1: Majd értesítjük.
6: Nem véletlen, hogy
2: nem
6: ez a
2: Pablo... Nem véletlen, hogy ez a Pablo elhagyott. Igen, Rosalina. Nem véletlen, hogy elhagyta. Don Miguel se fogja nagyra értékelni látván, mit művelt a birtokkal.
1: Csak a testi vágyai űzik, hajtják.
2: És a gazdag élet. Mi olyan elérhető közelségbe került. Most, ahogy régi szerelme, Pablos örökölt.
1: Nehéz egy nap.
2: Mikor volt könnyebb?
1: Talán az antik korban.
0: Jön Don Cisco. Borostás és fáradt.
2: Mennyi rossz hajl a meg szemében.
1: Lett volna inkább szerzetes.
2: És koráncsem aszkéta.
7: Nem vagyok kéjent. Nincsenek bűneim, még hajlamom se rá. Minek is ostoba tettekkel tetézni amúgy is felettébb nagy bajunk, bajainkat? Már a szándék is a büntetendő. Arctalan világ ez. Senki se vállalja magát. Csak fecseg a jós is. A pap félrebeszél, a király nemes tettekkel próbál helyrehozni évszázados hibákat. A költő mit tehet? álomra hajtja a fejét, ami így él, vagy szembesíti a mindenkori bűnösöket. Ez utóbbi cselekedet igen hasonlatos az önök foglalatosságához.
2: Nem egy beszéd.
7: Inkább igaz.
2: Nincs arra szó.
7: A költő, ha nem Istennek hódol, akkor a hibát követel, hogy az már-már helyrehozhatatlan. Derék dolog szeretni a nőket, ismerni lelkük minden szép elferdülését.

0: megmentő kalandra kész. És amúgy is. Ez a nemzetmegmentő program teljesen lenyűgöz. A költő rajongva szereti hűtlen nemzetet.
1: Köpönyek forgató.
2: Nem tudom követni.
0: Nem szent, de az lehetne. Nem más ő, mint a költő.
3: A közönség felé mondja.
0: Itt ül önök előtt. Nézzenek megint. Bármikor megtérhetek. Ez irigyelt kényelmem egyik oka. A szabadságom pedig nem eladó. A herceg külön kérésére érkeztem ide, és este már nála vacsorázom. De Sevilla gazdag és előkelő város. Nem hagyhatom ki az élvezeteket sem. Ezért arra gondoltam, komoly nőt keresek, aki partnerem lesz a bölcs életben.
1: Hát, végre, hogy lassan észhez tér.
0: Maradok az örök, hős Don Cisco. A költő bennem megérett arra, hogy versorait ne csak a báj és a képzelet öntetszelgő játéka alakítsa, hanem maga az igazság. A fokozhatatlan életigazság vezéreljen, amelyért nap mint nap harcba szállhatok. Malvinka jól szólt, mit ön biztatott.
3: Don Cisco el.
1: Fárasztó egy alak.
2: Nem érdemli meg Donna Annát.
1: Folyton hazudik.
2: De bátor.
1: De kit szeret?
2: Magán kívül senkit.
1: Te terülsd, de szószáker.
2: De változhat még sokat.
1: Talán.
2: Ha mi is úgy akarjuk.
3: Érkezik Malvinka.
4: Drága szent lelkeim. Maguk biztos tudják, hol lakik Isten. Akarom mondani, a költő, aki azt hitte, csak az övé a szerelem minden kínja és öröme. Pedig jutamból másoknak is bőve. Végül belehalnak. Szabadulni akarok hát tőle, nevét nem mondom, de legyen átkozott. A fájdalom nem olyan édes már, felettesse inkább egy újabb pikírt kaland, mely szívemnek oly drága. Régi szerelmeim, édes poéták, ismeretlen tömeg sírba vett benneteket a hűtlen emlékezet. Több könnyet nem hullajthatok.
1: Ez már a gyógyulás felé vezető út.
2: Micsoda dráma!
1: Keresztény analízis. Nem véletlen. A jámborokból lesznek a szentek.
2: Jámbor ez?
1: Vértanúságra készül.
2: Költők áldozata ez is. Másról sem szól a világirodalom.
1: Szörnyű egy világot élünk, még jó, hogy az egyház szárnya alatt biztonságban lehetünk.
2: Nem is tudom. Lehet, hogy jobb lenne szabadon viselni, mint a sors ránk mér. Vállalni bátran mi jön, és nem így megnyomorító gyermetek szolgálatban. Üdvözülni kínok nélkül. Kihallott már ilyet.
1: Mégis mi a terved?
3: Rózsa, kirózsozza a száját.
1: Furcsa vagy mostanság. Által esvén a böjtökön.
2: Ez csak a változó idők szere.
1: Újabb felekezet, újabb szokások?
2: Arctalankor ez! Csak megerősítem külső és belső körvonalaimat.
4: Nővérek, szeretett nővéreim. Sevilla gyönyörű város. Hol kezdjem el új életemet? Milyen férfi embert keresek magamnak? Oltalomra vágyom. Érdekes, az előbb annyi új arcot láttam, bennem annyi furcsa érzés kavarok. Ismerős ismeretlenek, költők, polgárok, szolgálok és szentek. Na és a herceg, aki eljön, ki tud ebben eligazodni? De volt egy férfi, kissé talán torzomborz, mégis szava a magasságos eget ostromolta. Hangja színe, mint a felhőké, arca, akár a kelő nap. Egy leégett színházról mesélt, és most azért jött, hogy itt újra megalapítsa. Hite erős alkatú, lelke hozzá a motor. Nyavajáit legyőzi a szent akarat.
1: Ámen.
2: Legyen hát, mit kíván.
1: Nehéz Malvinkával vitatkozni.
2: Olykor az egyház is felkészületlen. Ahány hívő, annyi szokás.
1: Malvinka, maga a szentség földi szentély előtt várakozik. Kopogjon be. Ne múlassa az idejét hiába.
2: A szájrúzs.
3: Rózsa átnyújtja Malvinkának a szájrúzst.
2: Ez hatásos.
4: Megyek. Hitem szerint ma eljön, akit keresek.
1: Elbizony.
2: Legyen erős, Malvinka.
1: Tanulja meg utálni.

0: költőket. Tanulom.
1: Marvinka el.
0: Mára végeztünk.
2: Sose hitt.
0: Mennyi váratlan kísértés.
2: Nem inkább kísértet.
1: Jön Pepito.
3: Megbocsássanak, kérem, Pepito vagyok. Pepe. Guillermo Pepe González Tobias. Én csak az úrnőmet keresem. Néhány perce még ebben a szobában Donna Anna neve, ennyit elárulhatok. Dolgom akadt, így hát elkerültük egymást, pedig szavamat adtam, hogy még ma visszajövök. Nemrég érkeztünk a szomszéd faluból. Szegény asszonyom hóbortos férje elől menekül, de közben úgy tűnik továbbra sem közömbös a másik nem iránt. Erős hajlandóságot mutat. Ki tud, hát szerelem nélkül élni. Kell a boldog riadalom.
1: Rózsára mosolyog.
3: Ennyi szépségtől hamar elsápad az ember. Ezzel mindenki így van Spanyolországban.
2: Hogy ez mennyire így van?
0: Róza!
2: De hisz igazat mond.
0: Kihagy belőled a tisztesség?
2: Nagyon sajnálom, de oly kényelmetlen szék. Eszer okom van rá, hogy bosszúságom ne titkolja.
3: Nagy úr a bánat, én tudom.
0: Tisztelt Tobias úr. Úgy hiszem, mindenki megkapta már a meghívót, este nagy ünnep.
3: Tudok róla, hát oda csábítanám az asszonyomat is, csak azt tudnám, hol van.
0: Donna Anna még az este előtt találkozik a kiszemeltünkkel, hisz ezért jött ide.
3: Láttam én, hogy szenved. 10 körömmel a falat kapartak. Itt Sevillában még a levegő is más, én tudom, itt születtem.
0: Mi mindig a napi kínálatot szemügyre véve döntünk. Remélem, jól sikerült majd az összejövetel az ismerkedés. Ott mindenki csupán egy apró jelre vár, egy aprócska gesztusra, hogy felismerhesse partnerét, de talán Glendő vőlegényét, mennyasszonyát is. Sose lehet tudni.
3: Jól hangzik.
2: És ön?
3: Hogy én?
2: Magányos, ebályos város falai között.
3: Nincs egy pezetám se. Ez pedig éppen elég a szomorúsághoz. Egy boldog ölelés talán.
2: Még nyomorú idők.
0: Még a műszaknak.
2: Hadd öleljen meg, Pepito. Hadd segítsek magán ebben az ember feletti közelemben. Látja, Pepito. Isten is önnel van.
0: A földi élet csak egy átmeneti korszak.
3: Sosem ölelt még apáca. Imádom az ilyen átmeneti korszakokat.
0: Akkor itt az ideje.
2: Úgy édesebb, a titkos.
3: Ez is a megváltástan része?
2: Semmi esetre sem a pokol.
0: Ne legyen szégyellős, Pepito.
2: Tanom van rá, hogy nem történt semmi.
0: Ne akarjon semmi rosszat.
3: Én nem.
2: Oly sok a szó.
0: Ön az a ritka vendég, akire számítani lehet.
3: Esküszöm, Sevilla egy csoda.
2: A legjobb hely a világon.
3: Úgy ölel, ahogy senki sem még.
1: Sötét.

0: harmadik jelenet. Egy gyönyörű kerc, hátul erkély, lépcsők. Lépcsők balra, lépcsők jobbra. Áruhában és kimaszkírozva felismerhetetlenül ott érkeznek a szereplők. Pablos, Donna Anna, Don Cisco, Rosalina, Don Tabasco és Malvinka. Egy pillanatra megállnak, a nézők felé beszélnek.
1: Itt vagyok hát, készen az estre.
2: Nem sokára új fény ragyogja be Sevillát.
3: Végre, hogy szabad vagyok, ameddig élek, remélek.
4: Sorsom fölött magam dönthetek. Szándékom nem oly titkos, mint gondolnák.
5: Pásztori játék az én lelkem, hol közös a játék öröme.
6: Félig áruhában bár, de szent küldetéssel. Amíg szemérmünk engedi, addig, és ne tovább.
1: Boldog ki a költés urai közt olvasni tud.
3: Legfőbb kincs, jámborság és mérték.
5: Amor sanctus, csak Istennel édesülve teljesül.
4: Amíg a gazdagság a tét, addig az erény lesajnált szolga csak.
1: Úgy fáj, ha félreértenek. Ó, ti mindig ellenem forduló metaforák.
6: Az élet kincs, pazargyűjtemény. Vajon még mit rejteget?
4: Legyen hát erőnk.
5: Szűz szeretet, kiben nincs semmi bűn.
0: Mindenki felé lénkül keresi a párját. Az azonos virágúak keresik egymást. Kinek a ruhája van tűzve ruhájára, ki a kezébe tartja a jelzést. Egymástól távol leül mindenki a párjával. Don Cisco Rosalinával, Don Tabasco Malvinkával, Pavlos Annával. Most már mindenki leveti álcáját.
1: Micsoda nap? Úgy látom, maga az. De kicsoda?
4: Egy szomorú nő, aki szökésben van.
1: Micsoda világ. Kedves és bájos.
4: Nem éppen az én folytám, de stílusa megnyerő.
1: Hol is kezdjen? Hol is kezdje egy pár, aki még nem is volt nászúton?
4: Ez a kert alkalmas.
1: Négy csekély benne a szemérem.
4: Ez valósággal olvas a gondolataimban.
1: Költő vagyok.
4: Még csak ez hiányzott. Akarom mondani, minő szerencse, hogy nem egy istáló mesterrel hozott össze a sors.
1: A nővérek figyelme mindenre kiterjed. A rang, a szociális helyzet épp oly meghatározó, mint az érzelem. Maga mely nemesi család sarja?
4: Hogy melyik nemesi család? Hát annyi van, hogy...
1: Tudom, kár is felsorolnia, hiszen mindegyikük anyagi helyzete pompás.
4: De az ennyi...
1: A magáé még annál is... Becsesem.
4: Akarom mondani...
1: Remélem nem becsültem alá a vagyonát. A rangot, melyet a családja 500 éve büszkén visel.
4: Ó, dehogy...
1: Bocsánat a figyelmetlenségemért. Ha bármiben is tévednék, javítson ki.
4: Nem is tudom, hogy mondjam.
1: Nehéz a szó. Szívének felettébb nagy dobbanása mindig elárulja az embert.
4: Nincs mit titkolnom, de azt hiszem... Egyre inkább muszáj lesz.
1: Úri hölgy, ki még nem ismeri a költőket.
4: Mondja meg neki.
1: Mi gyorsan elárult magáról mindent?
4: Szeressen meg, aztán majd kitálolok.
1: Érzem a szívemet. Ez jó jel.
4: Ó, uram, bennünket nem véletlenül rendeltek ide.
1: Ó, az biztos. Milyen szívdöglesztő.
4: Akarom mondani, nem is rendeltek, mert ez maga az isteni gondviselés. Ön hisz benne?
1: Egy híres nevezetes család becsülettel megszerzett vagyonát nem kérdőjelezi meg az ember.
4: Abban nincs is hiba, vagyis... de...
1: Tán csak nem éppen most mulatja el az egyik élveteg nagypapa?
4: Nem, szó sincs róla. Az én családom tisztességes.
1: Ó, mindenhol lehetnek nem várt fordulatok.
4: Nálunk nincsenek.
1: Ezer bocsánat. A nevem... Don Cisco.
4: Az enyém pedig Rosalina. Csupán ennyi.
1: Azért vagyok itt, mert a feleségem... Üszítelszik. Elhagyott. Sok mindent próbáltam, de tudja, a nehéz természet az olyasféle átok, amelyet lehetetlenség eltitkolni. Egyszer csak fogta magát, egy mondva csinált ügy miatt se szó, se beszéd, elköltözött hazúról. Remélem vigasztalódik majd máshol, más ölében.
4: Nem könnyű az élet.
1: Van ennél lesújtóbb.
4: Miről meséljek? Kocsmáról? A sivatagról?
1: Aki ilyen árva, mint én, annak minden perc gyötrelem és nyomorúság. Semmi fény, semmi csillogás.
4: A házunk tele van arany gyertyatartókkal.
1: Arany gyertyatartókkal?
4: Minden méteren találni egyet.
1: Minden méteren.
4: Nálunk aztán sosincs sötét.
1: Látja, pont erre lenne szükségem. Arany fény, mely által járja az árnyékos szobákat.
4: Termeket.
1: Persze, az óriási, húzatos termeket.
4: Éjjel pedig gazdag kísértetek ülnek a tetőkön. Békésen szivaroznak a holdfényben.
1: Kísértetek a holdfényben?
4: Az ősök szelleme. Ki tudja, mi bűnöket hordoznak porladó lelkükben?
1: Ki tudja. Én azt hiszem, jól érzem magam.
4: Akkor én is.
1: Ha mind a ketten, akkor kár tovább. Hogy is mondjam.
4: Nehéz kimondani, igaz?
1: Valahogy nem jön az ember torkára.
4: Olyan.
1: De én kiművel fogok. Mondjuk, ha a származásra gondolok, akkor maga még inkább az.
4: Mindig is utáltam a szolgálókat, a pincéreket.
1: A szolgálókat? Magatán dolgozott pincérként is?
4: Én? Mit gondol?
1: Gondoltam, kipróbálta.
4: Nézzem, milyen sima kezem van. Inkább tanultam otthon. A feldíszített termekben, az aranyos gyertyatartók között járkáltam leföl. Tudja, milyen fárasztó ekkora távolságokat megtenni minden áldott nap? Egyszer láttam egy gondterhelt felszolgálót, aki nálunk dolgozott, odalent vidéken, a konyhán. Ennél undorítóbb dolog nincs is a világon. Bűz és ételmaradék. Ordenári hagymaszag. Milyen jó, hogy gazdag családban születtem.
1: Hát még nekem. Ha már itt vagyunk ebben a gyönyörű kertben, melyben valaha nemzetünk büszke trubadúrjai múlatták drága idejüket, engedje meg, hogy feltegyek egy kérdést. Mondja, kedves Rosalina, maga szűzmény.
4: Hogy gondolja, ahogy én? Nem voltak még nekem olyan vágyaim. Ki jött volna hozzám? Akárki nem nyerhetett bebocsátást. Lássa be, egy nemes hölgy igen kényes, és oly törvények védik, melyeket igen nehéz általhágnia.
1: Igaz. Miért is vagyok ma ilyen ostoba?
4: Akkor mi legyen? Ma este van valami kötelező programja?
1: Nincs. Nekem? Jaj. Egy apróság. Felolvasnom kell valamit. Még ma este.
4: Hol? Kinek?
1: Majd meglátja.
4: Egyelőre jól megy.
1: Meghatotta.
4: Olyan szavatartó, mint amilyen nyájas.
1: Látom a jövőt.
0: A másik sorokban Pablos és Donna Anna. Komikus jelenet. Mindketten szeretnének megszólalni. Szólásra nyitják a szájukat, aztán mégis csendben maradnak. Mocorognak. Az egyik pillanatban éppen egyszerre szólalnak meg.
7: Azt akarom mondani...
6: Mondja csak!
2: Kérem!
0: Nevetnek! Kínos csend!
2: Amikor még a vendéglőben dolgoztam... Úristen, mit beszélek? Vagyis amikor még nem Szevillában éltem, akkor oly sokszor vágyakoztam ide.
6: Hát igen, vágyak.
2: Olykor azt éreztem, elpusztulok a vágyaktól.
6: De talán mégsem jó, ha beteljesülnek.
2: Gondolja, hogy jobb otthon ülni a kemény ágyon és számolni a perceket. A nevem Pablos. De ki tudja, meddig? Holnaptól már más időszámítás kezdődik.
6: Én, Donna Anna, aki csalódtam a házasság boldognak hazudott intézményében, mostantól a csillagos eget választom. Már felismerem az összes csillagképet. Állítólag Szevillában a legszebb az ég.
2: Az, ha az ember kiül a márványból faragott erkélyére, rágyűjt egy esti szivarra, mi mást is gondolhatna? Ha a férfi biztos a dolgában, onnantól ő vonza magához a szerelmet. Érzi, milyen kellemes itt a levegő.
6: Rozmaring és levendula. megfűszerezve némi babérillattal.
2: Mi könnyű is azt gondolni. Csupa álom az élet.
6: Ha egy percre is, de megéri.
2: Azt a pillanatot sose feledjük el. De minek a pillanatnak élni, ha megválthat bennünket egy nem várt gazdagság?
6: Én nem örököltem semmit. A ház a férjemé. Egyszerűen csak nem volt rám szüksége. De mit számít a vagyon? Mérgünket alig, ha csillapítja. De haragunk múlik, s gyógyul a lélek. Egyszer majd úgy tárjuk ki ablakunk, hogy a friss tavasz sóhaja szár felénk. Mi beszippantjuk, és rögtön urrá lesz rajtunk a végtelenség vigasztaló érzése.
2: Nekem mégis nagy a szerencsém.
6: Én meg egyedül maradok, mint halálig.
2: Ó, Donna Anna, ez a város szent. Itt az együttlét nem kínozza majd sokáig, mert szó mi szó nekem...
6: Egy dolgot eldöntöttem. Csupán nemesi családból származó férfit választok. Egy nőnek ebben a korban már a bizonytalanság több, mint rémisztő.
2: Pénzem, mint a pejva.
0: Egy nemesi levelet meg beszerzek valahogy.
6: Pablos, megbízom önben, de ha becsap, engem többé sose lát.
2: Donna Anna, épp úgy békére vágyom. Koránt sem alattvalónak tekintem, de úrnőmnek, mint a régi lovonok.
6: Nem elég dacos. Ez nagyon egybecseng azzal, amit Don Cisco szokott mondani. De próba szerencse.
2: Egy langyos fürdő, ágy, reggeli kávé. Dúskálok az anyagi javakban. A palotám már valahol itt áll. Nem lesz keserű az élete, ígérem. Elhozom önnek a családi békét. Rettegnie nincs mitől. Csend, nyugalom, madárcsicsergés, olajos balzsa. És Sevilla simogató fényei.
6: Úgy tűnik, könnyeket csalt a szemembe.
2: Ha valaki a csupasz igazságot mondja...
6: Ön az egyetlen férfi, aki nem hazudik.
2: Én soha.
6: Legyen a férjem. Elköltözünk majd vidékre.
2: Honnan jöttem? A képzelete oly szertelen.
0: A másik sorokban Don Tabasco és Malvinka.
5: Ó, mennyi titok, mennyi névtelen egyedüllét. De mégis, szelíd testvér a magány. Karcsúságra nevel, önmegtartóztatásra. Csak törékeny nyugalmunkat fel ne dúlja semmi. Amúgy meg türelem kell mindenhez. Ezt én mondom, Don Tabasco, a falusi bolondból lett színész.
3: Mennyi bölcs szó. Ön fején találja a szöget.
5: Hölgyem, szívemet oly sokszor gúnyolta már ez az ostoba század. A nagyapám is trubadúr volt, az apám is, mindenki ebben a családban. Nincs okom megváltozni.
3: A szívemből szól, Don Tabasco. Én világéletemben árva voltam. Meghatódom, ha valaki így nemes szenvedéllyel szónokol a magányról.
5: Ne sírjon, kérem! Ma végre kigyúlnak a fények, a színpad felizzik. Eljön az idő, a várva várt midőn, a színészmesterség elnyeri megérdemelt jutalmát. Hisz semmivel sem könnyebb ez, mint folyton csak élni. Azt amúgy is lehetetlen. Én, aki ezt választottam, az életről mondok le. Valóság helyett im, marad-e maskarás játék? De hát melyik előbbre való, asszonyom? Tessék-e szöveg, gyakoroljon hát örömmel, ön lesz Chloe, én pedig Daphnis. Álmunk csak így teljesülhet.
3: Már is könnyeket csalt a szemembe. Az előbb még azt hittem vége mindennek, most pedig...
5: Most pedig... Félre. Nem sok időnk maradt.
3: Képes lennék önnel elutazni a világ végére is. De ki tudja, hogy az merre van?
5: Hisz bennem? Már is.
3: Önt kerestem egész életemben. Nem várok tovább. Az ön színháza az enyém is. A kísérteteket örökre legyőzzük.
5: Ó, asszonyom, micsoda ajándék ez a sorstól.
3: Szerelmem, Daphnis. Tétlen nézzük, hogy a világ megnyomorít minden szerelmes tiszta lelket.
5: Ó, Chloe.
0: Don Tabasco és Malvinka félre vonul, szöveget tanulnak. Hirtelen zene, koravel spanyoli udvari muzsika, fénygyúl, érkezik Sevilla hercege kíséretével, továbbá José atya, a két nővér, velük pedig Pepito.
5: A herceg?
0: A kertben jelenlévők megzavarodnak. Szépítkezni kezdenek. A herceg és kísérete birtokba veszi a kertet és a házhozba vezető lépcsősort. José atya keresztet vett. A két nővér divatos ruhában áldogál, közre fogják Pepitót, aki szemlátomást jól érzi magát. A herceg méltóság teljesen sétálgat. Hozé atya, a herceg minden mozdulatára figyel.
4: Hadd szóljak hát! Az éj leszállt, időnk kevés. De aranyló fénybe vonja e házat a sok lobogó ünnepi fákja. Ez a nap kiváló alkalom, hogy magasztalhassuk szent városunkat. Mert a küldetés örök, a cél pedig egy. Ne felejtsük emberségünket, mely oly sokszor fordul visszájára, kivált, ha szerelembe esünk. Íme a kert, mely oly emlékeket hordoz, mit feledni nem szabad. E buja hely az első emberpár bűnös sóhajaitól terhes. De mi, akik ismerjük az ősi bűn titkát, mert naponta engedünk a kísértésnek, most mégis jóvátétellel tartozunk azoknak, akik nálunk is többet szenvednek. Kik ők? Az árvák. A legmagányosabbak, akiket magukra hagytunk. De szeretetteljes törődés nélkül elvesznek. Akiknek segélykérő tekintete megfoszt olcsó kényelmünktől. Ezennel tudatom, hogy Sevilla jeles neves emberének, a néhai Carlos Queiroz úrnak sajnálatos halála miatt az események felgyorsultak. Mindannyian tudjuk, ez a szent ember mi isteni odaadással támogatta a szegényeket és az éhező koldusokat. Mint hogy a megboldogult ezt már nem teheti én, Sevilla hercege, úgy döntöttem, hogy a már üdvözült Carlos Queiroz üresen maradt palotájába rendeletem alapján árvák költöznek.
2: Árvák? Miféle árvák?
5: Csendet kérünk!
4: Én, Sevilla hercege, ezennel árvaházat létesítek az elhunyt pompás birtokának helyén. Carlos Queiroz uraság törvény szerinti egyetlen örököse pedig egy távoli rokona, nevezetesen Juan Pablos falusi felszolgáló, aki a bíróság által már korábban megküldött hivatalos levéllel igazolhatja jogát az épületre. E fényes palota a jövőben törvényes árvaházként fog működni. Az említett örökösnek, persze, szigorú kötelessége gondoskodnia Sevilla és a környék árváiról, akik a mai napon végre elfoglalhatják új otthonukat.
5: Elájulok.
2: Ez nem lehet, ez valami félreértés.
5: Tényleg azt gondolja Pablos úr, hogy a herceg tévesen ítélte meg a dolgot?
2: Semmi esetre sem, de hát... Ez...
4: Mi lesz a gazdagságunkkal?
2: Hiába sok terv!
5: Juan Pablos úr mától fogva köteles ellátni a kastély új lakóit. Mégse feledje, oly nemes és szent küldetés ez, amelyre sokan áhítoznak.
2: Engem kivéve.
5: A jó Isten akarata ez. A herceg pedig csak törvénybe foglalta azt, amit valaha az ég ránk rótt.
2: Ha tudom, inkább otthon maradok. Minek nekem az ég vagy földi törvények?
5: Senki sem kerüli el a sorsát. Jobb, ha belenyugszik. Úgy boldogabbak lesznek-e szegény árvák is. Gondoljon a jövőre. Mit ér a gazdagság, mi meddő öröm, ha másokon nem segít?
2: Nem könnyű.
4: Takarítónak talán jó leszek.
5: Rosalina, jó választás.
0: Oda jön Donna Anna. Pabloshoz.
6: Csúnyán becsapott. Semmi nemesi vér, semmi vagyon. Az ember mindig csalódik.
2: Tudtam én.
6: Nem állítom többé a szerelmet. Pepito, hol van? Az előbb még...
5: Két angyal karjában.
6: Csak nekem nem sikerül.
5: Mindenkinek sikerül.
2: Valaki átvert.
6: Elég ebből, haza akarok menni.
0: Pepito egy két nővérrel sétálgat. Don Cisco felismeri Pepitót. Donna Anna pedig Don Ciscót, aki Rosalinával társalog. Don Ciscóhoz.
4: Ön az egyetlen, akiben még csepnyi hitem van. Ugye nem akarja, hogy takarító legyek egy árvaházban, ugye nem? Ön gazdag ember. Mondja azt, hogy szeret, hogy elvisz innen, mert én végtelenül elveszettnek érzem magam.
1: Milyen bűvályos.
6: Micsoda arcátlan csevegés.
4: Kérem, segítsen rajta.
0: Papírt szorongat a kezében.
1: Én... tulajdonképpen szeretem. De most mit is mondjak? Ez nem az a pillanat, amikor egy költés sohasem hazudik, vagyis mégis.
5: Figyelem, A herceg szólni kíván?
4: Most pedig szólítom költőnket, aki eme életigenlő és különleges napon eljött hozzánk, hogy felolvassa frissen írt költeményét, egy valódi és utánozhatatlan hét sorost, amelyben minden életbölcsessége és tudása benne foglaltatik. Ma éjszaka egész Sevilla ünnepel, de előtte hallgassuk a költőt.
6: Don Cisco!
4: Költő volna?
3: Elájulok. A nagy poéta Sevillában.
5: Micsoda pillanat!
2: Már csak ez hiányzott.
0: Don Cisco félre van szorolva a lépcsőre. Györk írja kéziratot. Toporog, lassan olvassa.
1: Megszeppenve bár, de nem feladva a jót, most így gyülekezünk némán. Mert olykor borul a rend, az ősi. De mindaz, amire vágyunk. Maga a halhatatlanság? Kinek a hírnév? Kinek a poézis? Kinek az éj messze illatozó rózsája?
0: Don Cisco nyújtan felolvassa, megtörli izzadt homlokát. Taps, fogadja.
5: A művészet áldás. Óin, Chloe.
3: Illatos Daphnison.
2: Hát itt van már megint a vén bolond.
1: Malvinka. Remélem, nem szeret már oly hevesen, nem oly nyers rajongással.
3: Kigyógyultam magából, sokkal boldogabb vagyok.
5: Ki ez az úr?
3: Már is féltékeny.
1: De hiszen ez Don Tabasco.
3: A nagy színház alapító. Csodálja csak. Egy ilyen ember valódi kincs.
0: Mindenki, aki itt együgyű felé fordul, megmosolyogják.
4: Sehol sincs nyugalom.
6: Pihenjünk végre.
1: Ó, Donna Anna, maga itt?
6: És maga?
1: Mindannyian lázasan kerestünk valamit.
6: Én csak kíváncsi voltam.
1: Megérte?
6: Láttunk új dolgokat. Nem elég? De ez a társkereső klub, nem az igazi.
1: Itt csak is az árváké a jövő.
6: Meg Pepitoé. A két nővér elcsavarta a fejét. Amúgy is mindig visszavágyott Sevillába.
1: A költészethez csend kell. Falusi otthon és zöldellő természet. Hattyú és tó.
6: No, végre, a régi hang. Csak semmi alakoskodás.
1: Esküszöm.
0: Don Tabasco és Malvinka, mint Daphnis és Chloe. Malvinka úgy tesz, mintha aludna.
5: Mi békésen szunnyad, mi édesen piheg a szája. Narancsnak nincsen ilyen illata, ligetnek sincsen ilyen lehellete. Csókolnám, de félek, hogy a csók a szívembe mar, és megrészegít akárcsak a friss méz. Meg aztán csókommal álmából kelteném. De jaj! A tücskök harsogásukkal nem is hagyják már sokáig aludni. Öklelőzve csattogtatják szarvuk a bakok.
0: Don Tabasco egy papírt nyom a mellette álló Hozi atya kezébe, aki meglepve nézi, majd olvassa. Hozi atya, mint filétasz.
8: Érosz, gyermekeim, egy isten. Fiatal és szép, szárnyaló isten. Ezért is leli örömét a fiatalságban, ezért ad szárnyakat az emberek lelkének. Hat alma nagyobb még Zeuszénál is, ura az őselemeknek, ura az égitesteknek. Az ő parancsára folynak a vizek, és fújnak a szelek.
0: Don Tabasco megcsókolja az alvó Malvinkát, a közönség tapsol, éjjelzik. Hozé atya is meghajol.
4: Menjünk hát!
0: Rosalinához és Pavloshoz.
4: Hagyjuk-e boldog párt? Hisz van dolgunk elég. Mi pedig ünnepeljük. Mert ma még miénk a rang és az öröm.
0: Udvari zene. A szereplők lassan kivonulnak. Csak Rosalina és Pavlosz maradott. Különböző helyekről pedig előjönnek az árvák. Mindenfelé ők láthatóak. Az erkélyen, a fák alatt, az ablakban, a hintán. Rosalina és Pavlosz eleinte csodálkozva, majd mosolyogva figyeli a gyülekezőket. Vége!

0: XX Tilos Rádió Gonzo Stream stream.tilos.hu
1: Per Radio Vamp FM XXX adását halljátok, a stream.tilos.hu közvetítjük, innen az Erzsébet térről egy teráriumba álmodott pop-up stúdióból közvetítjük az adásunkat, ennek megfelelően különböző misztikus vonalak, illetve sistergések akadályozzák a munkánkat, de ezeken átviszeljük ezeket a problémákat, és újra nekivágunk egy nagyon fontos kerekasztal beszélgetésnek, amelyben a bringás divat lesz végre a középpontban. Én még ennyire szerencsés helyzetben nem voltam, azt gondolom, hogy ennyire sok lány legyen egy kerekasztal beszélgetésben, szemben a másikkal, ahol csak borostás férfiak vitatkoztak egymás között arról,
2: mennyire, hogy jó. Mennyire erősíti a sztereotípiát tényleg? Közlekedésről van szó, és hogyan legyen a közlekedés majd, és hogy lesz jó? Férfiak? Divat, meg ilyen izé, csajos, eljöjjenek csak lányok.
1: Igen, mint
2: van egy táska, ami olyan határmesdjéje a férfias és nőjes dolgoknak, akkor oké, ott jöhet egy fiú.
1: Mint hogyha nem lenne egy a férfiak részéről is egy nagyon konkrét törekvés arra, hogy reggel rendesen föl tudjanak költözni, és ők is eljuthassanak arra a szintre, hogy legyen annyi ruhájuk, akár kerékpáros, hogy reggel dönthessék el, ne pedig este kelljen összerakni azt a három változatból valamelyiket, ami egyébként működőképes. A vendégeink Gerébi Zsófi az Urban Legendtől, Vesmás Júlia Blány Csiktől, Kerró Zsuzsanna a Szerinnek mondják? Szerinnek, illetve Pusztai Szabolcs a Class Town Bex-től. Hogy a Gender Studies egyében tovább folytassuk a nemi szerepek osztását, kérlek, hogy fussunk egy kört arról, hogy ki milyen termékkel van jelen ezen a piacon, illetve hogy mivel foglalkoztak, tényleg csak egy pár szóban, Zsófi, kezdjük veled, te már voltál hétterítőben, tehát gyakorlott rádiós vagy. Másik mikrofont szerzünk, azonnal kérek onnan.
2: Nem, az nem bekapcsolós, meg ki.
1: Úgyhogy akkor egy...
2: Ezt azt be kell viszont kapcsolni.
1: Próbálkozunk egy ilyen, nem? Hogyha ez nem fog menni, ezt kérem szépen vissza, nagyon jó. Most nézzük meg még egyszer.
2: Akkor bekapcsolós.
3: Hello.
1: Nagyon jó, köszönjük.
3: Sziasztok. Én vagyok az Urban Legend tervezője. Ért ez a megtiszteltetés, hogy ebben a hónapban én vagyok a hónap tervezője. Ezt köszönöm a Vampnak, hogy ezáltal kiemelt helyen így rögtön a Blancsik és a Sherin között lehetek itt a fekete doboz előtt, ahonnan szólunk. Ahogy szerintem már több szó volt erről a mai nap során, és ezt köszönöm, hogy elsősorban biciklis ruházattal foglalkozom. A MOMÉ-n végeztem ruhatervezőként, amúgy bicikliztem már sok ezer éve, amikor rájöttem, hogy ez egy csodálatos együttállás, és nagyjából jól fel tudom mérni, hogy mik azok a ruházati szükségletek, amikkel egy bicikliző nő bír, vagy amire szüksége lehet. Így kezdtem el az Urban Legendet 2011-ben, 4 évvel ezelőtt tervezni. Azóta kiegészült férfi ruházattal, illetve egyre jobban érdekelnek különböző más sportok, városi sportok iránt való nyitás, úgyhogy erről szívesen beszélek majd.
1: És üzletasszonyként is viszed a boltot?
3: Hát muszáj.
1: Mindent
3: muszáj, jó vagy nem jó, de hogy továbbra is az oroszlán részét az egyszemélyes márkának, azt magam csinálom.
1: Köszönöm.
4: Sziasztok, Vesmás Júlia vagyok, és én a Blancsik képviseletében vagyok most itt. A kollégám Neza, egy szlovén lány, vele együtt, igen, itt van, itt van a doboz túloldalán. Együtt alapítottuk a márket 2011 január, és gyakorlatilag az egész márka úgy indult, hogy egy biciklis túrán vettünk részt, Ljubljanától Budapestig tekertünk, és ott találkoztunk, és a túra után a Neza úgy döntött, hogy Budapestre költözik, és együtt kezdtünk el dolgozni egy műhelyben, és később kialakult egy olyan közös tevékenység, amiből kreáltunk egy terméket, kialakult mellé a márka, és elég gyorsan nemzetközi figyelemre tettünk szert, és így...
1: Meglepően gyorsan.
4: Így sikerült beindítani gyakorlatilag a márkát. Ami elsősorban a városi kerékpárosokat célozza meg, a funkcionális hátizsákokkal. Most már kezdünk egy, vagy belefolytunk egyéb termékfejlesztésben is, tehát egy biciklis kabátot is, egy jacket is készítettünk, és apránként majd szeretnénk egy-két egyéb területen is.
2: De te egyébként is divattal foglalkoztál? Egyébként is divattal, vagy ilyen textilművességgel,
4: igen,
2: vagy tervezéssel, ruhatervezés?
4: A Nezsa, ő meg grafikát és sosem ilyen intermédiás területeken tanult ki Ljubljanában. Úgyhogy mind a ketten külföldről jöttünk. Ilyen szempont az oktatási rendszerben.
1: Köszönöm szépen, Zsuzsi.
5: Sziasztok, Kerő Zsuzsi vagyok, a Sheri márkát képviselem most itt ebben a beszélgetésben. A márka gyakorlatilag egy 10 éve jött létre, én gyárilag bölcsész vagyok, szóval semmi közöm nem volt ez az egész ügyhöz. 12 évig dolgoztam, mint könyvtáros, és akkor elkezdtem varni tanulni, és mivel ebbe a biciklis szubkultúrába csöppentem belőle egy fiúnak köszönhetően, akkor még nem biciklizett itt Budapesten senki, csak a futárok meg egy pár őrült, és gyakorlatilag elkezdtem biciklis sapkákat készíteni teljesen hobbiból, amiből gyakorlatilag egy pár év alatt kinőtt egy márka, és most 3 éve készítem ezeket a dolgokat főállásban. Elsősorban egyedül, de most másfél éve a férjem nagyon sokat segít ebben a dologban, hogy azokat a terheket, meg olyan dolgokat, amik ezért nem értek, azokat ő csinálja helyettem.
1: Ez konkrét bringás sapik?
5: Ezek elsősorban biciklis sapkák, mert ezeket Magyarországon én készítem így egyedül, legalábbis az ilyen kézműves kategóriában, tehát amik nem ilyen csapat promóciós sapkák, amik Kínában készülnek. És gyakorlatilag ez bővült a kezdeti időköz képest. Mindig valami mással, amiket vagy inspirációk hoztak az életemben, vagy pedig a vásárlók kezdtek elnyaggatni azzal, hogy ez meg az legyen, és akkor így lett például most ez a hátizsák vonal is az életemben.
1: Igen, a sapka egyébként nagy kihívás, legnagyobb férfiként, vagy számomra jó sapkát találni, és hogy utána azt használni maga funkcionálisan nagyon nehéz, de
5: nekem is nagy a fejem, nagy a hajam, tehát minden hülyén áll rajta gyakorlatilag, úgyhogy hát én is hátrányos helyzetben vagyok, de szerencsére nem mindenki ilyen, mint én, úgyhogy ők hordják helyettem.
1: Köszönjük. Szabolcs, te, mint tilos támogató, föltűntél már ebben a rádióban. Kicsit mesél majd erről is, mikor bemutatkozza.
6: Sziasztok, én Pusztai Szabolcs vagyok, én képviselem itt a Crosstown Bags táskákkal a táskaipart egyrészt, másrészt meg a férfiakat is, mint ahogy itt a sok nő között.
1: Nagyon szerencsés vagy.
6: Én egyébként azt szeretném még elmondani, hogy én felvevő piacként is jelen vagyok, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy végre vannak Magyarországon is olyan tervezők, akik gyártanak kerékpárosoknak ruhákat, mert én nem főállásban csinálok táskákat, hanem én egy irodában dolgozom, irodai környezetben, és nekem szükségem van például arra, hogy amikor bemegyek a munkahelyre, ne kelljen átöltöznöm, ne kelljen úgy kinéznem olajosan, csatakosan, mondjuk egy téli latyakos biciklizés után, hogy ezzel menjen a munkaidőm, hanem nagyon-nagyon fontos az, hogy ilyen megfelelő anyagokból megfelelő minőségű ruhákat tudjak fölvenni.
2: Igen, erről... Ja, bocsánat, mondjad.
6: Ennyit azért arról, hogy és mindez, és a másik az, hogy a...
2: Jó, szóval, hogy erről beszélgetünk már korábban itt is, meg szerintem életünk folyamán nagyon-nagyon sokszor, hogy például, aki nőként biciklizik, és most én itt magamról beszélek elsősorban, nagyon sok mindent el kell, hogy engedjen a nőiességéből, akkor, amikor úgy dönt, hogy tényleg közlekedési eszközként fogja a biciklit vagy a kerékpárt használni. Ez kezdődik úgy, hogy vagy nálam úgy kezdődött, hogy én nagyon szerettem magas sarkúba, meg magas talpú cipőbe járni, de tényleg én télen nyáron azt hordtam, és még az első 2 évet azt hiszem, hogy így is bicikliztem végig, ilyen platform cipőkben, akkor elkezdtem egyre hülyében érezni magamat úgy. Nem az, hogy nem lehetett biciklizni, mert tök jól lehet vele, ugyanúgy egyenes az embernek a talpa, semmi gond nincsen. De hogy egy ilyen idiótának éreztem magamat, aki pipiskedik, azért se hajlandó a magas sarkút, meg a magas talpút letenni. És akkor ezt így levágtam. És aztán folytatódott azzal, hogy jó, hogy akkor táska, de hogy akkor kell egy hátizsák, mert hogy így mindig előre esik, ez a messenger táska nekem nem jó, mert nyomja a mellemet, kényelmetlen, jó, akkor kell egy rendes hátizsák. Vettem egy hátizsákot, ami nem biciklis hátizsák volt, hanem olyan, amit így igazából ilyen női táskaként is lehet hordani, hogy egy fél év alatt tönkre ment. Jó, akkor kell egy másmilyen rendes hátizsák, kell egy biciklis hátizsák. És akkor eljutok odáig, hogy csináltatok egy hátizsákot, de abból egy ilyen fiúsabb fajtát, mert ugye nagyon sok dolgot viszek magammal, meg laptop, meg hogy vízálló legyen, hasonlók. Jó, ez is levágva. A szoknyát ezt már kezdetén elfelejtettem, mert hogy én általában ilyen szűk szoknyát hordtam, szűk szoknyában lehetetlen. Mindegy, az a lényeg, hogy óriási áldozatokat kell hozni nőként szerintem ahhoz, hogy biciklizni tudjál.
1: Meg fog ez változni.
2: Igen.
3: Szerinted, hogyha nem biciklizni, még mindig platformcipővel járnak?
2: Igen.
3: Biztos?
2: Igen.
1: Tényleg lehet, hogy ez élethelyzetváltás.
2: Dehogy élethelyzetváltás, nem.
3: Én pont azt akartam mondani, hogy nyilván, hogyha az ember 20 km teker, akkor az más, de azért tudjuk, hogy vagy nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, de hogy a statisztikák szerint ezek 5 kilométerek vagy 10 kilométerek naponta, amit tűsarkuban és sejem szoknyában is bőven le lehet tekerni szerintem. Nyilván, hogyha esik az eső, meg amikor tél van, akkor ez nem így van, de én azt gondolom, hogy egyrészt igaz, amit mondasz, de azt gondolom, hogy ez nagyon egyéni történet, és az embernek iszonyatosan sokat változik az ízlése is, és a nőiességről alkotott képe, és a ruhatára mondjuk 15-től 40 éves koráig, tehát hogy ez mindez igaz, amit elmondasz, de hogy én ezt nem feltétlen csak és kizárólag a biciklizés számlájára érem, mert szeretném hozzátenni, hogy van egy irányzat a divatban az elmúlt 5 évben, ami abszolút a sportosság felé viszi a hangsúlyt, és hogy nagyon sokan járnak futócipőben, akik tudjuk, hogy nem joggingolni indultak el
2: reggel. Persze,
3: tehát, hogy az, hogy így, hogy rájöttél, hogy kell egy... most ezt nem azért mondom, mert ezt nagyon sokat hallom, ezt a narratívát, amit te mondasz, és én csak ezzel azt szeretném mondani, hogy ez nem feltétlen a biciklizés számlájára irandó, vagy nem a biciklizés hibája. Én szerintem tökre lehet szoknyában biciklizni, és biciklizek is akárhány éve. Az, hogy valaki nem szeret szoknyában biciklizni, az egy másik kérdés. És hogy szerintem a nőiesség definíciója nem a magas sarkon elkezdődik. Ez a másik.
2: Nem, ez kétségtelen.
3: Azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját ügye, meg hogy hol definiálja a saját nőiességét, és nyilván, aki ott definiálja, hogy nagyon szűk szoknyát szeret például hordani, és annyira dekoltált felsőt, amiben nem illik biciklizni, az valóban nem fog biciklizni, mert azt mondja, hogy ez neki annál fontosabb, de hogy mondjuk, ha azt vesszük, egy nagyon elegáns téli kabát, ami mondjuk mély ilyen gombolódik, azt gyalogosan se tudod valóban hordani, hiszen ott is fázni fog. Tehát, hogy igazából az van, hogy a nagyon-nagyon-nagyon nőies divatlapból kilépett klasszikus értelemben vett ruházat, az csak a taxival való közlekedésre alkalmas.
2: Ez így van?
3: Az a BKV-re se jó.
2: Igen. És itt nem is feltétlenül a nőiesség elvesztéséről van szó, hanem inkább bizonyos ruhadarabok mellőzéséről. A nőiesség az egy dolog, én egyébként soha az életben nem voltam különösebben nőies nő. Voltak bizonyos ruhadarabok, amik egyébként nőiesnek számítanak, és nagyon szerettem, és azokat valahogy el kellett engedni. Egyszerűen én egyébként, amikor nem biciklizek, ez csak a téli mondjuk ilyen 3 hónapot jelenti, akkor én még mindig csak és kizárólag ilyen 15 meg 20 centis talpú csizmákba, meg cipőkbe járok. Micsoda?
3: Ez folyik be a
2: igen. Holé. De hogy egyszerűen felülök a biciklire, és ez az esztétika miatt is valahogy nem tudom. Nekem olyan otrombának tűnik, vagy nem odaillőnek, és így ezt így elengedtem. De itt nem is a nőiességről van szó, hanem bizonyos dolgokról le kell mondani. Bizonyos ruhadarabokról.
3: Igen, de én csak azt mondom, hogy szerintem ez egy személyes történet, és én csomó embert ismerek, akinek hasonló a személyes története, mint a tiéd, és egy csomó olyat, akinek meg nem. Tehát, hogy vannak bőven tűsarkuban sok évet tekerő csajok, és vagánya.
1: Zsuzsi, Júli, mennyire találnak meg benneteket a vívnökhöz hasonló karakterek ilyen típusú kérdésekkel? Hogy mikor lesz minden nagyon jó?
4: Alapvetően ez a kompromisszum kérdés, ez nyilván meghatározó. Tehát én is most már 8 éve biciklizek rendszeresen télen-nyáron, és nekem is rengeteg kompromisszumot kellett hozni. Nem véletlenül van ez az alapvető probléma, amit aki itt jelen van, most ezt próbál megoldani a saját szakterületén. De én is egyetértek a Zsófival abban, hogy alapvetően a nőiességet ezt meg lehet tartani Attól függetlenül, hogy
1: az van, hogy van a nőiesség
4: fogalma. Hogy alkalmazkodik el a kerékpározáshoz.
1: Maga a nőiesség fogalma van átalakulóban, és ilyen szempontból a kerékpározás, vagy a kerékpározó nők képviselnek egy más típusú nőiességet?
4: Is.
3: Szerintem emberek képviselnek bizonyos típusú nőiességeket, és ezek az emberek közlekedhetnek snowboarddal vagy biciklivel. Ezek, tehát, hogy ez, én csak azt akarom mondani, hogy így kategorizálhatjuk az embereket közlekedési eszköz szerint, de szerintem az ember az... Tehát, hogy előbb van az ember, aki valahogy gondolkodik a saját nőiességéről vagy férfiasságéről, és hogy ez az ember ez után fog közlekedési eszközt választani, vagy váltogatni folyamatosan.
1: De hát a kerékpározás nagyon speciális karaktert hoz azért létre, annak okán, hogy maga, amit tevékenységet végzek, annak vannak speciális követelménye, és ennek meg kell felelni a ruházatnak.
3: Igen, de hogy az van, hogy mondjuk, tehát ugye a kerékpáros ruházatot is hogy nézzük, akkor így, akkor feloszthatjuk mondjuk békeidőre, meg krízisidőre. Tehát, hogy amikor tél van, meg hó van, meg esik az eső, az egy teljesen másféle hozzáállást kíván, mint amikor ilyen kellemes nap van, mint a mai, és igazából teljesen mindegy, hogy az emberem mi van. Amikor hőség van, ugye ez megint egy másik kérdés, mert akkor meg pont az izzadság és a hő problémájával állunk szemben. Nyilván, amikor az esik az eső, akkor egy olyan esőkabátban érdemesebb elindulni, ami nem fog beázni és nem fog szétszakadni a hátamon, mint egy olyan, ami igen. De hogy azért itt is elég széles a skála, szerintem.
1: Zsuzsi, téged szokta megtalálni?
5: Szoktak megtalálni. Elsősorban olyan ismerősök, akik először kezdenek el talán biciklizni. Egyébként az előttem szólókhoz képest nekem is tök hasonló meglátásaim vannak. Egyrészt az, hogy teljesen korspecifikus, tehát tényleg az, hogy pár évente akár teljesen megváltozik valakinek az öltözködés kultúrája, kezdve mondjuk a kamaszkortól, egészen mondjuk a életünk végéig, és azt hiszem teljesen természetes és rendben is van. Másrészt pedig az, hogy milyen közlekedési eszközzel megy az ember, nyilván vannak dolgok esetleg, amiről le kell mondani, én ismerek olyat is, aki soha életében nem fog lemondani a magas sarkúról, tehát

0: legtapasztaltabb ebben, hiszen ő konkrétan ezzel foglalkozik, és talán a legtöbb ember nála mondja el a véleményét ezekről a dolgokról. Egyébként szerintem, hogyha nem is esetleg, tehát mondjuk lemondunk egy-két öltözékről a biciklizés kedvéért, akkor mondjuk, ha nagyon ragaszkodunk női esélyünkhöz, annyi kiegészítő áll rendelkezésre, hogy ezt simán vissza lehet pótolni valami mással.
1: Kerékpáros körökben eleve megvan az, hogy a... nem is kerékpáros körökben. Alapvetően Budapestről ér egy olyan kép az emberek fejében és bennem is, hogy Budapesten tényleg elképesztő mennyiségű, csinos, nagyon sok jól öltözött nő van, ezt ki kell mondanunk. Ezzel párhuzamosan ér egy másik elképzelés, hogy legalább ennyire rosszul öltözettek a férfiak. Mennyire van ez a különbségtétel úgy általában szerintetek, és hogyha van, akkor mennyire jelentkezik ez a kerékpáros divaton belül? Leszűkítem, jól öltözettek-e a kerékpáros fiúk?
2: Alapvetően szerintem nagyon stílusosan tudnak öltözni a kerékpáros fiúk. Elhangzott a délelőtt folyamán egy olyan mondat, hogy gyakorlatilag csak a nők számára vannak ilyen remek kerékpáros kiegészítők és ruhák. Amit én megtápolnék, mert hogyha a nemzetközi piacon körbenézzünk, akkor gyakorlatilag zéró vagy zéróval határos azoknak a márkáknak a száma, melyek kifejezetten a városi kerékpáros nőknek alkotnak ruhákat, illetve gyártanak ruhákat, úgyhogy a Zsófi ez egy nagyon-nagyon...
1: Tényleg ez milyen furcsa, hogy a dizájnerek meg az alapvetően a kis, nem, most úgy értem a dizájnereket, hogy akik egyébként tehát a kis alkotók vagy kisebb cégek inkább a nők számára kínálnak, én úgy látom, vagy arra reflektáltak gyorsabban, míg például a Levi'snek van kerékpáros kollekciója, a Charge-nak van egy tök erős kollekciója a férfiak számára.
0: De szerintem ez azért alakult ki, legalábbis én úgy gondolom, mert gyakorlatilag minden ilyen kiegészítő, mint például a biciklis sapka is, hát nem a városi öltözködés kultúrában jelent meg először, hanem a verseny. Akik ugye sporttevékenységképpen végzik ezt a biciklizés dolgot, nem 5-10 kilométerre, hanem 100 vagy akár több. Ez gyűrűzött be a városi öltözködésbe, és azt gondolom, hogy amikor elkezdtek a városban biciklizni az emberek, akkor gyakorlatilag ugyanezek a dolgok gyűrűztek be a városi öltözködés kultúrába is, és mivel a sporttevékenységet azért többségében férfiak végzik, valószínűleg ezek a nagyobb márkák kicsit későn kapcsoltak erre a dologra, hogy hoppá, itt vannak nők is, tehát hogy nem csak a férfiakban érdemes gondolkodni.
3: Mit gondolsz te?
1: Szabolcs, egyetlen férfi tervezünk.
4: Hát annyit tennék még hozzá, hogy amit most mondtál, hogy a sporttevékenységet igen, a férfiak lehet, hogy többen végzik, de a nőknek van igénye arra, hogy amikor bemennek a városba és valamilyen dolgozni munkahelyre bejárnak, akkor csinosan nézzenek ki. Tehát egy férfitől sokkal inkább el tudom képzelni azt, hogy ő sportruhába bemegy munkahelyre, sokkal több ilyen férfit is látok a városban egyébként. Szépen cicanadrágba bemennek biciklivel, és utána mondjuk bent a munkahelyükön, ha tehetik, akkor átöltöznek, zuhanyoznak. Szerintem egy nőnél sokkal nehezebb ezt elérni, hogy ő mondjuk így menjen be a munkahelyére és átöltözzön például. Tehát inkább ezért, én ezt gondolom, hogy ezért van ez az igény, ami a nőkön keresztül terjeszti ezt a kerékpáros divatot, hogy így mondjam.
5: Ez változó szerintem továbbra is, de amúgy végül minden elhangzott, amit mondani akartam, mert hogy az Urban Legend alapvetően női márkaként indult, az semmi másnak nem az okán történt, mint az, hogy végeztem egy piackutatást, amiből az derült ki, hogy a biciklis divattal foglalkozó cégek 98% az férfiaknak tervez ruhákat, és akkor azt gondoltam, hogy magyar férfiak, hogyha tényleg csinosan szeretnének kinézni, és érdekli őket, hogy ne latexben érkezzenek a munkahelyükre, akkor majd megrendelik Angliából. És amúgy pont az derült ki az elmúlt pár évben, hogy a magyar férfiak nem ismerik ezeket a cégeket, és nem rendelik meg Angliából. Tisztelt a kivételnek persze, aki valószínűleg minden másik ruháját is a külföldi webshopban rendeli meg, de hogy ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt számomra, amennyire azt tanuljuk, hogy ez a nemzetközi piac, ez egy létező fenyegetés kvázi, ami saját magyar kis piacunkra nézve, ez nem minden szempontból igaz. És hogy ezért kezdtem el férfi ruhát csinálni, ami nagyon változó, tehát hogy fogyása van. Tehát, hogy van, amikor csak férfi ruhák fogynak, vagy amikor nagyon aktívak a férfiak, és rendszeresen találkozunk.

0: Ezen mindenek felveszem az isőkabát, most jó lesz hangulattal is. Amikor az ember újra elgondolkodik azon, hogy nem kéne visszaadni a Rafának inkább ezt a stafétlevoltot, és gyártsam a férfi ruházatot inkább.
1: Már többször felmerült itt, hogy azért valamennyire speciális kategóriát is jelent a kerékpáros ruházatnak, vagy a kerékpáros öltözetnek az elkészítése. Ez mennyire okoz problémát a technológia megszerzése, a textilek beszerzése, a maga az, ahogyan ez elkészül, hogy funkcionálisnak kell lennie, mennyire probléma, vagy mennyire van ennek piaca az alapanyagnak?
0: Amióta nincsen textilgyártás Magyarországon, azóta egyre nehezebb alapanyagot és rendes gyártót találni. Azt hiszem ezzel talán, vagy legalábbis a Juli, tehát a Blindcheck és az Urban Legend is nap mint nap szembesül, hogy mind bőrös készítőket, mind varrodákat egyre nehezebb találni, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek, mert abbra is vannak, és nagy nyugati divatcégek gyártatnak Magyarországon, Ukrajnában, Romániában, bár egyre inkább az másik két országban, akik ugye nem engedik be a kis magyar cégeket a gyártósoraikra. Viszont a kicsi varrodáknak meg általában nincsen meg az a fajta infrastruktúrája, ami nekünk kéne, mert egy leggings gyártásához nagyszerű, meg egy pulóver gyártásához bőven elég tudásuk és gépparkjuk van, viszont onnantól kezdve, hogy egy bonyolultabb gyártási eljárást kéne megvalósítani, már rögtön bukik az egész, ami egy ilyen 22-es csapdájába csal.
1: Mit jelent a bonyolultabb gyártási eljárás pontosan?
0: Az, hogy mondjuk vannak patentológépek, amik nem a 70-es években készültek, hanem azóta, vannak olyan forrasztógépek, vannak, tehát hogyha megnézzünk mondjuk egy North Face kabátot, csak hogy ne essek túlzásokba, egy ilyen egyszerű példát hozva, hogy hányféle gép kellett ahhoz, hogy ez előállítódjon ebben a minőségben, ezt 25 varrodából se lehet Magyarországon összeszedni általában. És ez problematikus, arról nem beszélve,
2: hát ugye egy ilyen kabátnak az előállításához egy elég nagy mennyiséget kell berendelni. Tehát 1000 darabnál kezdődik mondjuk, és egy ilyen kis szériás márkánál ez természetesen
3: nem rentábilis. És egyébként hogy zajlik nálatok a termékfejlesztés? Az így mindenkihez szól, mert hogy itt egy nagyon funkcionális, vagy nem egy, hanem nagyon funkcionális termékről van. Ahol ugye az, hogy mennyire jó egy termék, leginkább a gyakorlatban dől el. Tehát ahhoz, hogy valami működjön és jó legyen, azt gondolom több fázison megy keresztül a termék a fejlesztése során. Van egy demoverzió, vagy van egy ötlet eleve, meg egy igény. Elkészítitek a mintadarabot, és aztán ezt kiadjátok tesztelni bicikliseknek?
4: Volt erre is példa mondjuk az én esetemben. Nem mindig van szerintem erre ilyen hosszabb ideig lehetőség. Én mondjuk volt, hogy a biciklis sapkákat futároknak adtam, vagy versenyzőknek adtam, de nagyon sok dologban ez nem kivitelezhető, csak abban az esetben, hogyha valaki nagyon szériákat gyárt, tehát mondjuk ugyanazokból az anyagokból csinálja a dolgokat, abban az esetben, hogyha mondjuk folyamatosan más anyagokat használsz, akkor erre egyszerűen nincsen idő, mert mindegyik darab más, és mindegyik anyag másképpen is viselkedhet.
3: De mondjuk itt lehet különbség abban, hogy akkor te valószínűleg rendelésekre dolgozol, aki meg teszteltet, ők ti kollekciókat készítetek, akkor ez szerint.
2: Igen, gyakorlatilag mi folyamatosan hozunk ki termékeket, illetve vannak ilyen klasszikus darabok, amik már benne vannak ugye utóbbi pár évben, vagy rajta vannak a palettán, és nálunk nem egy olyan termék volt, amiből kiosztunk egy első verziót, és utána egy év után kiderültek róla dolgok, akkor kiosztuk a második fejlesztett verziót, majd a harmadik évben egy harmadik fejlesztett verziót. De például a Jackit azt kiadtuk tesztelésre, és több mint egy évig teszteltettük, és tervezgettük, míg a végleges darab elkészült.
0: Szerintem ez elengedhetetlen minden olyan magára adó sportmárkánál, aki mondjuk egyféle terméket azt egy szezonnál tovább szeretne gyártani. Tehát, hogy nálunk egészen hasonló a helyzet. Most az, hogy egy kabátnak nem ugyanaz a színe, vagy egy kicsit máshol van a zsebe, az nem azt jelenti, hogy az alapvető problémái azok maradnak minden évben, és minden évben próbálunk tanulni az előző évek hibáiból. Voltak teljesen egyértelműen zsákutca próbálkozások, de szerintem ez borzasztó fontos. Maga a tesztelési folyamat is az, amikor már forgalomba kerül egy áru, akkor a folyamatos kapcsolattartás a vásárlókkal, a bizonyos szintén
3: elégedettség felmérés.
0: Igen, mert az ember nyilván kap e-maileket évek távlatából, hogy még mindig ez a kedvenc kabátom, és köszi, és akkor ugyanarról a kabátról megkap egy review-t mondjuk 2 hónap után, hogy ezért meg ezért nem tetszik. És nem lehet mindenkinek igaza, meg nyilván akinek 20 centivel hosszabb a keze, mint az átlag embernek, azt nagyon nehéz átlag mérettáblázatban kezelni. De ettől függetlenül azért vannak általános érvényű megjegyzések, amikre érdemes odafigyelni, de csak hogy visszacsatoljak egy kicsit ehhez a beszerzési, gyártási kérdéshez, hogy azért nagyon sokszor az anyag maga, vagy a technológia maga is problematikus. Tehát, hogy nyilván van, akkor így 3 részre mondanám, tehát, hogy van maga a tervezés, meg a modellezés, ahol, ami talán a legkönnyebb megváltoztatni, mert a szabásszinten 2 centivel arrébb tenni valamit, az sokkal könnyebb, mint elmenni Svédországba a gyárba, és azt mondani, hogy az 5. szállítmány az miért volt rossz, amikor az 4 tökéletes volt.
3: Még közben az jutott eszembe, hogy Szabolcs, te nem beszéltél arról, hogy te egyébként hogy kerültél kapcsolatba, vagy nem a biciklizéssel, hanem hogyan merült fel benned, hogy te akkor kerékpáros táskákat gyártasz, mert hogy mondtad, hogy ez neked így a másod foglalkozás, hogy irodai munkát végzel. És egyébként van kakuktojás is vagy a lányok között, mert hogy te ilyen messenger táskákat csinálsz, és szerintem egy férfiasabb, ilyen keményebb vonalat viszel, mint ők. Tehát, hogy mi volt a motivációd egyébként?
5: Nekem egyszerűen kellett egy táska. Tehát ennyi volt a motivációm, hogy amikor elkezdtem táskákat készíteni, akkor még nagyon nem volt divatban Magyarországon ez a futár zsáket. Ez ilyen a 2000-es évek elején kezdtem el én ismerkedni a varrógéppel. Otthon nagymamámnak a régi Zinger varrógépe volt az, amit én pedál a hajtogatós. Azon csináltam az első táskámat, és az még nem is egy biciklis táska volt, hanem csak egy ilyen sima övtáska, amíg akkor jöttek divatba ezek a Jansport táskák Magyarországon, meg a hátizsákok, és az nekem nagyon tetszett, de csóró egyetemista voltam, és nem volt rá pénzem, úgyhogy akkor gondoltam, hogy varrok valamit. Volt barátnőm, lenyúlta, mert nagyon megtetszett neki, és akkor így begyűrűzött ez az egész táskacsinálás, és az egyetemen meg elkezdtem biciklivel járni. És kinyílt a világ, és onnantól kezdve meg szükség volt valamire, ami a kerékpáros igényeket kielégíti. Elkezdtem hátizsákokat csinálni magamnak, azokat is így, amikor valakinek megtetszett, akkor eladtam, de abszolút csak ilyen hobbi szinten, és akkor utána végül is, amikor így láttam, hogy hú, hát itt vannak ezek a biciklis futárok, tök vagányak ezek a táskák, amiket hordanak, de hogy jó lenne valami olyat csinálni belőle, ami mondjuk egy irodai környezetben is megállja a helyét úgy, mert tehát nem ez a sportos vonal, hanem hogy legyen benne egy kis bőr, vagy egy kis kicsit sötétebb tónusú legyen, ne legyen annyira színes, tehát hogy ilyen komolyabb legyen. Ez motivált, igen.
1: De egyébként ez az egész kerékpáros termékgyártás vagy öltözékvétrehozás, ez kiugrási lehetőség amúgy a fiatal dizájnerek, tervezők vagy vállalkozók számára? Vagy inkább egy ilyen tök erős piaccal kell szembenézni? Arra akarok kiukadni, hogy jelentkezik ez egy ilyen viszonylag könnyebb beszállási lehetőségként mondjuk a ruhaiparba, vagy inkább már ez egy ilyen nehezebb és hogy kevésbé járható út?
0: Én azt gondolom, hogy ha az ember ruhákat tervez, akkor, vagy bármit tervez, a dizájnnak az a lényeg, hogy valakinek ezt csinálnia kell. És hogy az nyilván mindannyiunk számára jól jött, hogy amikor ez az ötletünk jött, ami nem véletlenül nekünk is akkor történt, amikor, akkor éppen a célközönségünk, az egy exponenciálisan növekvő célközönség, nem csak Európában, vagy nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem bizonyos szempontból könnyebb, de hogy... hogyha valaki mondjuk síruházatot tervez, vagy tehát hogy ugyanígy vannak szerintem hasonló ilyen, nem szeretném a szubkultúra szót használni, hát de mondjuk adott problémára választ ajánló ruházati cégek. Oh. És ilyen szempontból nem látok különbséget. Az biztos, hogy könnyebb. Tehát, hogyha az ember pulóvereket tervez, akkor mondjuk könnyebb azt mondani, hogy ez biciklis. Csak akkor viszont meg kell indokolnia, hogy miért az, és szerintem ez a fontos.
4: Szerintem, amikor egy, nevezzük most egy kreatív ember hozzá fog bármit is csinálni, akkor többfajta típus létezik. Szerintem az a legfontosabb, hogy mi a motivációd arra, hogy elkezded ezeket a dolgokat csinálni. Nyilván, aki mondjuk csak üzleti szempontból kezd el, mert mondjuk nem tudja befektetni a pénzét valamibe, vagy tudom is én, akkor más szempontok motiválják, de azt gondolom, hogy talán akik itt ülünk, mint kiderült gondolom, nyilván abból a közegből inspirálódtunk, amiben mozogtunk, és ez a biciklizés volt teljesen egyértelműen. Az is egy más kérdés lenne, hogy nyilván, hogyha azt gondolnánk, hogy ebből nem lehet megélni, vagy nem tudom, éhen halnánk, akkor lehet, hogy holnap azért abba hagynánk, hiszen mindenki pénzből él egyelőre, részben barterből szerencsésebb esetben, de vannak dolgok, amiket nyilván pénzben kell kifizetni. De szerintem, hogyha ez teljesen testidegen lenne számunkra, mivel itt kismárkákról beszélünk, és most is itt vagyunk kint a Vampon, és mindannyian ott állunk a saját kis standunknál, hogyha egy teljesen testidegen dolgot gyártanék, akkor egyszerűen nem lenne hiteles, és ez elég gyorsan kiderülne.
3: Meg jó sem lenne valószínű.
2: Szerintem, tehát amit a Zsuzsi is mondott, hogy alapvetően az a tény, hogy mi a biciklis, a kerékpáros közösség tagjai vagyunk, így tudjuk, hogy mire van szükségük, és ismerjük őket. Tehát, hogy ez egy hatalmas előny számunkra, hogy mint terjesszük a márkát, akár Magyarországon, akár külföldön. Mi a Blancsikkel rendszeresen járunk ki expókra, voltunk Berlinbe, voltunk Londonba, járunk ki mindenféle eseményekre, ahol több szálon is összekapcsolódnak ezek a közösségek Európában. De gyakorlatilag Európában iszonyatosan picik ez a... Hogy is mondjam? Tehát, hogy nagyon könnyen lehet vagy összekapcsolódni ezekkel az emberekkel. És így minden ilyen típusú márkát, vagy ilyen szinten álló márkát már ismernek Európában.
1: Hol pörög itt a lóvé, a showroomban, vagy a webshopban, vagy pedig a vásárokon?
2: Nekünk a webshop mindenképpen.
0: Nánk változó, a webshopban is van egy boltunk a Calvin téren, és most már azt mondhatom, hogy ott is elég masszívan érzékelhető a személyes vásárlás.
1: Azt gondoltam volna, hogy azzal indul, vagy hogy az egy ilyen nagyobb kapu a vásárlók tömegére.
0: A személyes vásárlás. Igen. Hát igen, csak ugyanak ugye van egy olyan hátulütője, hogy oda csak az jön, aki Budapesten van.
4: Hát nekem az elmúlt 10 évben most azt tisztult le jelen pillanatban, hogy a webshop az nagyon megy. Magyarországon is, hiszen nagyon sok vidéki ember van, aki nem tud személyesen eljönni, de az internetes felületnek köszönhetően tud vásárolni. Ez vonatkozik a külföldre is. Elsősorban Amerikában, hiszen Amerikában már nagyon nagy kultúrája van az internetes vásárlásnak, nem csak pár éve kezdődött, mint itthon. De azt gondolom, hogy az emberek nagyon nagy részének még mindig nagyon fontos, hogy személyesen tudja megnézni ezeket a dolgokat, vagy felpróbálni, kipróbálni. És az én esetemben a bolti értékesítést gyakorlatilag, tehát ezt a viszonteladóstit, ezt leépítettük, és inkább kivettünk egy nagyobb lakást, ahol a műhely és gyakorlatilag a bolt is jelen van. Oda lehet jönni, vannak mindig ilyen, gyakorlatilag egy állandó árukészlet van, hogy mindenből meg lehessen nézni méret, szín, ilyesmi, és ott gyakorlatilag, még ha valakinek nem tetszik egy színösszeállítás, akkor gyakorlatilag teljesen egyénit is tudunk készíteni.
1: Szabolcs már egyszer a rádiónak a tombolaján egy táskát, amit kisorsoltunk. Egyrészt nálad mi pörög jobban, meg arra lennék kíváncsi majd egy másik körben, hogy mennyire vesztek részt valamilyen szintű szponzorációban. Ez jelentheti akár kerékpáros véleményvezérek megtalálását, különböző szintereken felbukkan egy-egy sapival, hát is akkor milyen módon megy ez a reklám?
5: Nekem eddig, amit szponzorációnak lehet nevezni, ez a Bike Mafiának történő felajánlás volt. Tehát egyszer véletlenül egy túl nagy táskát csináltam, amit azért adtam oda nekik tavaly karácsonykor, mert senki nem tudta hordani, annyira hatalmas volt. Azóta többször láttam a városban, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy
1: őket
5: most hordják. Meg most ajánlottam föl nekik egy övtáskát, amit remélem, hogy már eladtak.
1: Jó, de ez tudatos márka, vagy brandépítés, vagy pedig jótékonykodás? Ezt válaszul ketté.
3: Ez brandítésről, annak a kiválasztása, hogy kinek ajánlott fel, vagy hogy adhok történik?
5: Adhok történt egyébként, de olyan embernek szerettem volna felajánlani, vagy olyan tevékenységet végző szervezetnek, akiről tudom azt, hogy ezt fogja is használni. Tehát nem, mivel én annyira kicsibe csinálom, hogy igazából nem beszélhetünk igazi brandépítésről, vagy márkáról szerintem, az csak azt szerettem volna, hogy jó helyre kerüljön, ha már van, akkor legalább lássák, hogy jó. És én általában úgy is értékesítem a táskákat, hogy én szájhagyomány útján megrendelésre valakinek eladok egyet, az szól egy másik embernek, aki utána visszajön hozzám és rendel egy másik táskát. Úgyhogy én ezt úgy gondolom, hogy ez igazából ilyen tesztelésre, de gyakorlatilag arra lett odaadva nekik, hogyha lehet így fogalmazni.
3: Tilost hogy választottad ki?
5: Szeretem a Tilos Rádiót, tehát szoktam hallgatni, és arra gondoltam, hogy ha már pénzadományt azt nem tudok, vagy nem akarok, vagy nem tudom, mindegy, szóval nem ajánlottam fel, akkor legalább legyen az, hogy felajánlok egy táskát, végülis a rádió sem ingyen szól, úgyhogy...
1: Ezzel sokkal többet hozzátett, mint a pénzzel, mert a Tombola egy Tilos Rádió maraton alatt 1 millió forint bevételt hoz a rádiónak.
3: Azért, mert hogy ennyire nagyon jó és nagyon menő ajándékaink vannak egyébként.
1: Igen.
3: De tényleg.
4: Én gyakorlatilag szinte amióta ezeket a sapkákat fabrikálom, azóta így szponzorálgatok. Először csak ilyen nagyon underground, ilyen szubkultúrális eseményekre. És igazából azóta már elég sok ilyen szponzoráció volt. 3, ami így legjelentősebb és számomra legkedvesebb. Gyakorlatilag a legelső ilyen talán nagyobb az a Psycho Me Home-nak az első projektjében volt, ahol sapkát adtam a Leviéknek, és akkor Budapest sapkában tekertek.
1: Barcelonából?
4: Igen, és amikor ő megkeresett, akkor azonnal azt mondtam, hogy persze, igen, és úgy is éreztem végig, hogy mint hogyha én is tekertem volna, pedig sajnos nem. A másik 2 az nevezzük Holt versenynek, az egyik a Tilos Rádió biciklis sapkáit készítem most már 3. éve a maratonra.
1: Ezt nem mondod, hogy ezt
4: igen.
1: Hát ezt nem tudtuk,
3: hogy fogalmunk se volt róla.
1: Senki nem tudott volna szólni.
4: Igen, mert papóval nagyon így fű alatt intézzük ez a dolgot.
1: Beszélünk el a méretekről.
4: És a másik pedig az tavaly volt, amikor egy fiú szponzoráltam, aki a 66-os úton végigtekert, ő is
1: a
4: volt már a... Igen, azt ő meg a férjem lett közben ennek a szponzorációnak köszönhetően. Tehát...
1: És mi ezzel kúzunk a szubkultúrát?
3: Nagyon jó biznisz volt család. Akkor.
4: Hát neki nagyon. De nekem is egyébként.
1: Ez szinte hihetetlen. Ja,
3: de hogy ezt még rá lehet kötni a szponzorációra is, csak amíg a biznisz szó a fejemben van, mekkora biznisz ez egyébként?
4: Maga a szponzoráció?
1: Majd menjünk azért végig a
3: Jó, azért együtt lehet a szponzorációval is kezelni, mert hogy a szponzoráció, hogyha nagyon professzionálisan értjük, akkor ez egy befektetés valamibe. És hogy például mennyire érzitek azt, hogyha ti szponzoráltok valakit, vagy hogyha akkor azt van esélyre, hogy visszakapjátok.
4: Szerintem is. Tehát van, nyilván biztos van minimális üzleti indítatás ennek a dolgnak, de szerintem ilyen kis cégeknél nagyobb része inkább ilyen szívügy, nem? Amire azt mondjuk, hogy
2: abszolút,
4: igen.
2: Tehát így úgy vagyunk ezzel, hogy igyekszünk támogatni a közösséget, a kultúrát, és ilyen távlatokban, tehát mondjuk 3-4 év után, meg ilyen méretű cégeknél ez nem mérvadó. Tehát, hogy itt abszolút inkább szívügy és támogatás kérdése, mint hogy ez bármilyen szinten megtérül majd nekünk anyagilag.
1: Úgy látom, hogy nagyon jó targetált támogatás, tehát nem csak úgy általában valakit, hanem nagyon pontosan, tűpontosan választhatok ki, hogy kik azok a véleményvezérek, vagy kommunikációs nagyhatalmak, akik egyébként...
2: Ez így van. Tehát, hogy mi... Most ugye Bláncsik nevében beszélek, tehát hogy gyakorlatilag mi kerékpáros versenyeket szoktunk támogatni. Ebben élen jár a Recikli egyébként, erről szoktak a legtöbb ilyen kerékpáros versenyt szervezni, illetve a Cycle Me Home, ami nekünk egy, ugye hát onnan ered a történetünk, mert azon a túrán ismerkedtünk meg a Nezsával, tehát hogy onnan indult ki az egész márka. Úgyhogy az összes Cycle Me Home-os versenyt is támogatjuk.
1: Hát ez a Cycle Me Home, ez tiszta ilyen spirituális út. Hogy hívják az utat, amin a keresztények mennek? Mindegy, ez a másik lesz.
2: A másik, amiről beszélni szeretnék, amit most nyáron összefogtunk a Zsófival, és és szerveztünk egy olyan eseményt, amit alapvetően egy angol márka, most meg igazából Zsófi említette, hogy a Raffáról van szó, tehát hogy ők indítványoztak 3 éve, hogy évente egy napon összehoznak egy ilyen világszintű eseményt, online eseményt, ahol mindenki csatlakozhat, és mindenki a saját városában szervezhet egy túrát. És az egésznek az a célja, hogy a női kerékpárosokat támogassa, és amit teljesíteni kell, a 100 km egy napon belül. Uh-huh. És gyakorlatilag ez volt az első év, hogy mi itt Magyarországon, Budapesten összeszerveztük ezt a közösségi kerékpározást, és több mint 50 ember jött össze, 50 lány.
1: Ez nagy projekt.
2: És a Dunakanyarba mentünk, mert a szponzorációról van szó, mert gyakorlatilag az 50 lány közül nem ment az egy ember sem, aki nem kapott volna valamilyen nyereményt a tombolán.
1: Nagyon dicső.
0: Igen, azt hiszem, ezt a Women's 100 szponzorációt ezt teljesen túldimenzionáltunk, de azt gondolom, hogy ez is egy hosszú távú befektetés, mint minden szponzoráció. Szóval kérdeztétek, hogy ez hol térül meg. Ez mindig hosszú távon térül meg. És általában nem maga a bevételi számokban való növekedés, hanem az a fajta hozzáállása, hogy az emberek a márkához kezdenek el viszonyulni. Tehát azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy egy márka építése nem merül ki annyiban, hogy elég jó-e a termék, vagy elég jó minőségű-e, vagy szép-e, vagy megfelelő a célnak, hanem iszonyatosan fontosak azok az értékek, amiket egy márka a termékein, a márka tervezőin keresztül, vagy az aktusokon keresztül megpróbál továbbítani. És hogy azt mondom, hogy azért is nekünk például van az Amnestivel egy ilyen régi együttműködésünk, a Fretlenben fénypont vagyunk, nekem az a leg... tehát, hogy az egy olyan típusú felajánlás mindig az ő tomboláikra, amik ugye jótékony célra mennek, ami abszolút kiesik ezen a tűpontosan meghatározott célközönségen. Viszont azt gondolom, hogy ezek ilyenkor egyrészt messze érnek ezek a farok, másrészt pedig egyszerűen nyugodtan fekszem le aludni, mert tudom, hogy ez most valami óra ment, és természetesen azt is tudom, hogy óra ment, amikor a 100 kilométert vidáman kacag vele tekerő csajoknak adunk ajándékot, de hogy mind a kettő jó érzés.
1: Mennyire tartotok kapcsolatot más budapesti akár tervezőkkel, akik nem közvetlen kerékpáros divathoz kapcsolódnak, vagy akár olyan showroomokkal, olyan ilyen budapesti kultikus helyekkel, ahol mondjuk nem a konfekció árusítják. Mennyire zárt ez a kerékpáros tér az esetetekben?
0: Mondjuk én azáltal, hogy a Moméra jártam, nekem elsősorban inkább ez a divat közeg volt az első, vagy hát én sosem tartottam maga közegemnek, de hogy kénytelen vagyok. És úgy ismerem ezeket az embereket, vannak volt osztálytársaim, épp olyan társaim az egyetemről, illetve nyilván az ő általuk ismert emberek, akik, tehát hogy ez sem egy nagy kör azért, és hogy nyilván mindenki mindenkit ismer, és mindenki mindenkinek adja tovább az információkat, úgyhogy ez ugyanolyan zárt és nyitott, mint a kerékpáros.
1: Hogy látjátok, hol van a legnagyobb verseny? Melyik termékben? A kabátban, a táskában? A táskára direkt akarok rákérdezni, hogy van-e élet a bagabun túl?
2: Én nem tudok másra egy nyilatkozni, de alapvetően a hátizsák az egy olyan termék, ami mi egyszerre fogtunk meg két trendi vonalat. Önkéntelen is ugye a bringázás, ami szívügyünk volt. A hátizsák az megjött, és a hátizsáknak a trendje az egy időben indult el, ahogy a kerékpározás a csúcspontját élte. És nem csak kifejezetten kerékpárosok számára, hanem a mindennapi városi ember számára ez egy nélkülözhetetlen kellék volt. És nyilván ezt a dolgot ezt nem csak a kerékpáros ipar fedezte fel, hanem nagyon sok divatmárka is, és iszonyatosan sok hátizsákmárka született meg az utóbbi 4 évben, úgyhogy leginkább külföldi márkákról beszélek, de igen, elég nagy.
4: Hogy szerintem eleve nagyon sok a kreatív ember Magyarországon. A biciklis szubkultúrában is vannak ilyen nevezzük konkurens cégeknek, bár szerintem ez annyira nincsen így jelen, vagy talán mi nem éljük meg ennyire tudatosan ezt a dolgot.
1: Olyan nagy a piac?
4: Tessék?
1: Olyan nagy a piac, hogy nem éritek a konkurenciát?
4: Nem tudom, én nem szoktam ezzel túlzottan így foglalkozni. Vagyis én például követem a többiek tevékenységét, amennyire ez lehetséges, de én azt gondolom, hogyha mondjuk itt a biciklis szubkultúrában nézzük, és mondjuk a táskában nézzük, talán táskás van a legtöbb, vagy abban van így legnagyobb ilyen konkurens ügy, akkor szerintem borzasztóan más fajtát csinálunk mindannyian. Tehát egyrészt ez a vásárlóknak is jó, mert mindenki megtalálja azt, amire valójában szüksége van. Másrészt pedig szerintem nekünk is jó, mert biztosítva van az a közeg, aki valószínűleg remélhetőleg mindig meg fog minket találni. És nem tudom, én például, hogyha hozzám jön valaki, akkor már nem egyszer volt olyan, hogy máshoz küldtem el, azért, mert úgy gondolom, hogy az, amit ő keres, az más készíti egyszerűen. És szerintem én hiszek abban, hogy ez vissza fog térülni. Tehát nem kell, hogy mindenki nálam vásároljon, az vásároljon nálam, akinek tényleg arra van szüksége, amit én készítek.
1: Ilyen szép, szelíd kapitalizmus.
4: Igen, néha mondják, hogy ilyen iszonyat idealista vagyok, de egyébként
1: nem,
4: tényleg.
1: Jó,
4: tehát, hogy nem tudom, én nem szeretek ezekből az idealista, meg némileg néha hippi gondolataimból feladni, mert azt gondolom, hogy nem tudnék minden nap a tükörbe nézni, hogyha ez nem így lenne, és a saját márkámnál is így vagyok ezzel, hogy addig csinálom, ameddig én ebben jól érzem magamat.
0: Szerintem egy lépés hátra kell lépni, amikor erről beszélünk, mert hogy itt nem csak a biciklizéshez kapcsolódó kreatív iparról van szó, hanem úgy általában a dizájnról Magyarországon, ami mindannyian látjuk, hogy milyen iszonyatosan nagy változáson esett át az elmúlt 15 évben, és hogy itt azt gondolom, hogy az, hogyha már valaki belép abba a körbe, hogy elkezd dizájntárgyakat vásárolni, az már mindenkinek jó. Tehát, hogy lehet, hogy az egyik táskamárka az papíron konkurenciája a másik táskamárkának, de hogy akármilyen csodálatosan szuper minőségűek ezek a táskák, egy idő után megunja, más szín kell, mégse hátizsák, hanem oldaltáska, mégse oldaltáska, hanem hátizsák, és hogy akkor már viszont benne van ebben a vonzáskörben, és benne fog maradni. Tehát, hogy szerintem elsősorban az, hogy amit mondtál, hogy nem vesszük ilyen véresen komolyan ezt a fajta versenyt, de szerintem ezért van, mert mindenkinek, aki design terméket árul Magyarországon, az elsődleges célja az, hogy az emberek hozzászokjanak annak a gondolatához, hogy magyar tervezők által készített terméket vásárolnak, és a következő lépés az, ha már benne van valaki ebben a körben, hogy meggyőzzem arról, hogy az enyém jobb, vagy az ő igényeinek éppen most jobban meg fog felelni, de szerintem erre még van egy kis időnk. Van egy ilyen klasszikus vicc, amikor a Kohn meg a Grün találkozik, és azt mondja, hogy hát te mit csinálsz, Kohn, nem álltál a 20 évet? Tudod, kijöttem ide Amerikába, és ittottam egy cukorkaboltot. Végig sétáltam az első sugár után, és láttam, hogy nincs egy cukorkabolt. És te Grün, mit csinálsz? Hát én végig sétáltam az 5-en, miután kihajóztunk ide, láttam, hogy tele van cukorkabolttal, és akkor én is ittottam egy cukorkaboltot, gondoltam, biztos megélek én is. Mind a két verzió igaz, és hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ez, és ezt szupernek érzem, hogy egyelőre nincs ilyenfajta egymás ellen dolgozás, és nem csak mondom a biciklis körökben, hanem, tehát hogy én is a korosztályom, vagy nem korosztályom, de elsősorban véletlenül a korosztályom által tervezett márkákhoz küldjük át a vásárlókat a Flatlabben, amikor azt látom, hogy nem itt találja meg azt, ami neki megfelel, az én üzletemet nem fogja rontani, hogyha valaki a Garden Studio-ban vásárol, sőt, mert akkor tudja, hogy jó helyre irányítottam, bízni fog bennem, és vissza fog jönni legközelebb.
1: Nagyon szép üzleti tudatosság, azt kell mondjam, és kicsit úgy is érzem, hogy a nagy budapesti kerékpáros márkáknak az alapozás zajlik éppen, és biztos vagyok benne, hogy a múlva fogunk itt beszélgetni, akkor az lesz majd a központban, hogy mi volt óriási sikernek a receptje, ami Budapesten kialakult. Van még bármi, valami, amit szeretnétek hozzátenni, mert hogy szorít minket az idő, úgyhogy el kell zárnunk ezt a kerekasztalbeszélgetést.
4: Annyira nagyon nincs. Én még ez a témához csak egy dolgot szerettem volna, hogyha már itt vagyunk a Vampon, és szerintem ez tök fontos bizonyos szempontból, hogy az emberekkel való kapcsolattartás, meg ebbe a konkurenciába, hogy én például nagyon sokszor tapasztaltam azt, amikor jönnek ide hozzám a vásáron, vagy akár személyesen a műhelybe, hogy például elrejtenek egy-két olyan megjegyzést, ami a másik márkával kapcsolatos nálam, és akkor némileg egy vállalkozási alapismeretek 5 perces tanfolyamot szoktam tartani, hogy az X márka az miért drága, ami valójában nem drága, és remélem azzal, hogy itt vagyunk a Vampon, és még jobban találkozunk az emberekkel, és nem egy ilyen divat felegvárából tekintünk erre az egészre, ami valójában egy hatalmas lufi. Ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy ez, amit mi készítsünk, ez tényleg az emberek mindennapjainak a része legyen.
1: Köszönjük szépen! Aki itt az FMXXX Radio Vend rádióban, innen az Erzsébet térről sugározzuk az adásunkat. Köszönjük szépen Geribi Zsófi, Orbán Legend, Vesmás Júlia Bláncsi, Keru Zsuzsanna Sherin, Pusztai Szabolcs, Crosstown Bex. Ha valaki még kijön, akkor még találkozhat velünk bőven este 7 óráig itt a Vampon. Hamarosan folytatódik a műsor itt a Tilos Rádió FMXXX műsorán.

az éjszaka, egy lehordott zsurnadrág. Épp hogy egy kis éjszaka, épp hogy túl nagy rád. Tömény szoknya költemény, klasszikus dekortás, a konformizmus kosztümén, Pest a

FM XXX. Tilos Rádió. Gonzo Stream. stream.tilos.hu.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbuszok, ez bizony itt a Tilos Rádió, és benne az Élhetőbb Világ tematikus nap. Azt gondoltam, hogy ennél szebb és jobb nem lehet már a nap, mint ami eddig volt. Ekkor megérkezett Gál Georgina. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Te a Friend of the Earth európai alszervezetének voltál az elnökségi tagja. Hú, nem is tudom, miről, mennyi mindenről kéne beszélgetnünk. Bemutatod magadat egy kicsit?
2: Igen, sziasztok, Gál Georgina vagyok. 10 éve dolgozom a Magyar Természetvédők Szövetségénél, ami valóban a földbarátai, magyarul földbarátainak nevezett nemzetközi hálózatnak a tagja, immár 97 óta. A szervezetről érdemes tudni, de szerintem elmondták itt a kollégáim a nap folyamán, hogy 25. születésnapunkat ünnepelhettük a múlt héten, úgyhogy tele vagyunk feladatokkal és programokkal. A születésnap előtt is, és azóta is.
1: Egy dolog nagyon megragadott engem, amikor olvastam az önéletírásodat.
2: Nincsen önéletírásom.
1: Jó, hát akkor valamit olvastam, ami rólad szólt. Méghozzá az, hogy szerepelt a biodízel szó ebben a leírásban, hogy foglalkoztál ezzel a nagyszerű találmánnyal, ami nekem mindig egy kicsit ilyen hidegrázást jelent. Vagy nem, ne csapjunk ennyire bele a lecsóba rögtön legelőre?
2: Belecsaphatunk, de rájöttem, hogy nagyon veszélyes dolog ez az internet, minden nap tanul az ember valamit. Igen, ezt gondolom, hogy hol olvashattad. Valóban volt több ilyen programunk, ami a bioüzemanyagoknak a felhasználásával foglalkozik világszerte. Jó magam koordináltam ezt a programot, amiben több külföldi szervezettel dolgoztunk együtt. Ez többnyire a cél az volt ennek a programnak, vagy ennek a munkának, hogy egy picit elosztassuk ezt a hurrá optimizmust, ami a bioüzemanyagok felhasználását manapság körülövezi.
1: Ez nagyon jó, mert pont ez a hurrá optimizmus engem nem jellemez. Mert hogy azt gondolom, hogy leszokjunk arról, hogy fosszilis tüzelőanyagot használjunk, hogy hatalmas tárgyakat tologassunk kicsi testekkel benne, úgyhogy a Földnek a nagyszerű felszínét leborítottuk ugyanazzal a kőolajjal, amivel hajtjuk ezeket a hatalmas tárgyakat. Ez elég abszurd, és ezt úgy kiváltani, hogy ahelyett, hogy tudom, tavililiumot tenyésztenénk, és csodálkozva járkálnánk a makkos erdőkbe, ahelyett még ezt a területet is arra használjuk fel, hogy üzemanyagot termeljünk. Ez egy nagyon furcsa érzés, nagyon furcsa kettős érzés, de biztos benne van az is, hogy valamikor a 90-es évek elején beleszerettem egy dél-franciaországi projektbe, akkoriban zeropollution.com volt a címe, az egy olyan cég volt, amelyik sűrített levegőhajtású autót fejlesztett. Értelemszerűen ez az autó hát nem volt nagyon-nagyon sikeres a kőolajgyártók és autógyártó cégek nagy közös hatalmának. A mai napig egy pici üzemben egyre jobb és egyre érdekesebb módon állítják elő ezeket a sűrített levegőhajtású autókat. Ugye nekem az volt a problémám, hogy azért az, hogy az autók, tehát nagyon nagy tárgyak, amikkel amúgy tök jó költséghatékony módon tudunk vinni embereket, tárgyakat ide-oda, de azt is jelenti, hogy már megint nem tettük fel azt a kérdést, hogy miért, csak azt a kérdést, vagy arra kerestük a választ, hogy hogyan. Tehát hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát, és hogy azért szerintem például a városi életben elég zavaró az, hogy milyen mennyiségű szennyezés jön ki az autókból, kerékpárosként azért tudnék erről mesélni. És ezt kiváltani egy másik ugyanilyen típusú szennyezéssel elég furcsa.
3: Bocsánat, hogy szülök hozzá. Sziasztok, papu! Én is a
1: műsorban. Akartam mondani, hogy nem harmadik utas, hanem harmadik szakács.
3: És nagyon helyes, hogy nem mozgalmárkodunk, hanem konkrét dolgokról beszélünk. A bio dolgokkal kapcsolatban valóban a bioüzemanyag, a biomassa, a biogáz, ugye sokféle megközelítés és típus van. Nekem is nagyon verzióim vannak. Például érthetően nem azt használjuk, hanem a fosszilis alapú üzemanyagokat, azoknak jóval, de jóval nagyobb az energiasűrűségük, a belülő fajlagosan kinyerhető energia. És akkor, amikor a hurrá optimizmus volt, ha jól emlékszem, a Bush volt az, aki, az a fiatalabb Bush, aki meghirdette, hogy a nagy hatalmas állami támogatásokat is fognak adni a bioüzemanyagok felfuttatása ügyében. Aztán ez a dolog szépen lassan elkezdett csendesedni, laposodni, illetve óvatosabbá válni. Tudnélik a szakértői számítások azok azt mutatják, hogy az egész Egyesült Államok gyakorlatilag összes termőterületét bevetnék energia kukoricával, vagy mit tudom, olyan bioüzemanyagnak alkalmas növényel. Az az Egyesült Államok jelenlegi kőolaj szükségletének nem fedezni a 3%-át se. Tehát óvatosan kell bánni ezekkel a dolgokkal. Ezzel együtt van egy gazdasági politikai vetülete is a dolgoknak, hogy a kőolaj származékok minden gonoszságukkal együtt óriási állami bevételeket jelentenek, és per pillanat a modern társadalmaknak a működtetése és föntartása nem csak energetikai szempontból, hanem a gazdasági oldalról is nagyon sokat köszönhet a kőolajnak. Ez most mind az ő kőolaj származékoknak és a felhasználásuknak, ez most mind persze a rengeteg káros hatások
1: mellé van. Akkor köszönheti ezt a társadalom, hogyha mi úgy érezzük, hogy egy tökéletes társadalomban élünk.
3: A mondat úgy teljesen, hogyha befejezem, hogy a bio üzemanyagokra való átállás, vagy a biomassza termelés, gázkitermelés, az pedig pont állami szubvenciót jelentene, nem pedig bevételt. Tehát, hogyha ezeket így hoznánk azonos versenyhelyzetbe, hogy egyforma lejtésű pályán indulnának, akkor még annyira nem lenne versenyképes a bioüzemanyag. Természetesen nem kell lesöpörni, és megfelelő helyen, megfelelő mennyiségben, megfelelő gazdasági számításokkal és alátámasztott tényekkel bizonyítatva, hogyha ott megfelelő, akkor valamennyire kiválthat dolgokat, de hogy arra nem építhetünk, az biztos. Neked meg azt szeretném mondani, hogy sajnos soha nem fogunk hajtani sűrített levegővel autókat, ott is csak kisegítő üzem, a hibrid üzemmód egyik fele lehet. A sűrített levegőnek még a bioüzemanyagnál is sokkal, de sokkal kisebb az energia sűrűsége. Egész egyszerűen, amikor erről beszélgettünk veled ketten, akkor nem figyeltem, mi utána csináltunk egy egész műsort, amit kifejezetten ennek szenteltünk a sűrített levegős üzének. És szerettem volna jó híreket, de nincsenek jó hírek, mert lehet használni önindításra, útközben a fékező energiából sűrített levegő termelni, és aztán rásegíteni.
1: Mit mondasz, hogy nem működik a sűrített levegős autó?
3: Nem. Tehát én ideig óráig működik.
1: Én használtam.
3: Ja, nem úgy kell tudsz csinálni egy autót, ami sűrített levegőben működik, de a közlekedést erre gazdaságosan átállítani nem lehet.
1: Nem is azt mondtam, hogy gazdaságosan át lehet. Gazdaságosan ezt a közlekedést így fenntartani és átállítani sehogy nem lehet. Tehát szerintem az lenne jó, hogyha az egészet megváltoztatnánk, de figyelj, itt van Gina, aki szerintem a legszebb közülünk a stúdióban, és ráadásul egy hatalmas nadrágot szabtunk ki most neki, úgyhogy légy szíves, Gina, varjál erre egy kis gombot.
2: Nagyon sok gondolat eszembe jutott. Gombot lehet, hogy nem fogok tudni varni, de az biztos, hogy én személy szerint is osztom azt a véleményt, amit a szervezet is azt gondol, mondhatom, hogy képvisel, hogy ez egy zsák utca. A bioüzemanyagok felhasználása az egy zsák utca, és személy szerint azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta megoldás, amit előszeretettel láthatunk manapság a világban, vagy emberek a saját életükben is alkalmazzák, hogy egyfajta előre menekülés. Nem beszélve, hogy eddig itt a számításokról beszélgettünk, hogy mondtátok inkább ezeket, hogy nagyon okos közgazdászok így úgy bizonyítják, hogy ez mennyire klassz, vagy hogy pont ellenkezőleg, hogy mennyire sok területen lenne szükség, hogy kiváltható legyen a jelenlegi energiaigény. Azonban ennek nagyon súlyos emberi jogi oldalai vannak, vagy valóban környezeti következményei, hogy azért, hogy a úgymond köztudatban lévő, jobban élő nyugati civilizált társadalmak, akár itt az északi féltekén, ne kelljen a repülő fémdobozokból kiszállni, elég súlyos. Én azt gondolom, hogy már egy bűncselekmény kategóriába menő dolgokat követnek el, nagy cégek mögé bújva úgy, hogy felvásárolnak óriási területeket, erdős területeket a harmadik világban, akár gondoljunk Ázsiára, gondoljunk Dél-Amerikára, és ez egy nagyon szövetséges, korrupt dolog, és mindezt azért, hogy keverjék a meglévő fosszilis üzemanyagokhoz, tehát gyakorlatilag adtunk egy pofont ennek a nagyon rossz dolognak, és nem tudom, hogy a gombvarrás alatt mit értettél, nem vagyok túl optimista. Tehát én is magam napjaimat biciklin töltöm az év nagyobb részében, és számomra az egyik legnagyobb megdöbbenés az, de ez tényleg ez így nap mint nap eszembe jut, hogy emlékszem rá, amikor idehaza volt egy időszak, amikor elkezdtek beszélgetni az üzemanyag lélektani határáról, és én nagyon naivan azt gondoltam, hogy tényleg ki fognak örülni az utcák, vagy szemmel láthatólag kevesebb jármű lesz. Ennek ellenére, ha ma kigördítem reggel a kerékpáromat, azt látom, hogy tele van a város.
3: Képzeld, Gina.
2: Attól függetlenül, hogy mennyire tankolnak.
3: Csak egy film, megszakítanak egy film másodszor, mikor a kollégáimmal azon ezt a tesztet lefuttattuk, és akkor nagyjából mindenki megérzett, hogy ha 20 forint lesz a benzinnek literje, akkor leteszik a kocsit örökre.
1: Ha 20 forint
3: lesz, tudni, akkor volt, hogy 7.30-ról fölemelték 8.50-re.
1: Ja, értem, ez nem mostanában volt papodan.
2: Szóval én ezt gondolom, hogy nem megoldás, abszolút, mi ezt kommunikáljuk, de próbáljuk inkább szerintem ezek a számítások és józan észérvek helyett megbeszélni az emberekkel, vagy azt kommunikálni az emberek felé, hogy ennek számos káros hatása van, tehát megváltozik a felület borítottság, tehát semmiképpen nem egy jó
3: tulajdonképpen út. Ennek a bioüzemelőnek, vagy a biotermelés, ilyen energiatermelésnek bármelyik vetületét nézzük, ezen sebből vérzik. Akár csak az, hogy amilyen növényeket odaöntetnek, azok igaziból nagy hozadékból valószínűleg ilyen génmódosítottak lesznek, stb. Úgyhogy...
2: Igen, erre azért nem is térek ki, mert azt gondolom, hogy itt egy nagyon masszív blokk volt a génmódosításról szakavatott emberrel, aki tőlünk volt. Monokultúrás
3: lesz meg se.
1: Közben visszajött Fidusz is, nem bírtad ki. Nem bírtad ki, ugye, hogy ne legyél.
4: Igazából a kollégáimmal kellett beszélnem, és ugye eredetileg úgy tudom, hogy egyik kollégám jött volna, csak nem tudott eljönni, és most megszavazták, hogy akkor én beugróként legyek.
1: Na, ez csodálatos, figyeljetek.
3: Ugyanakkor várj, szerintem le fogjuk erről a dologra szállni, de most a szakértőkkel körbe vagyunk külve, akkor ezt megkérdezem. Van kérdésem is a bio üzemanyag termelés, esetleg biogáz termelés ügyében, hogy mindeddig nem nagyon használtuk ki az algákat. És az algákhoz ugye a termőterület sem kell, vízfelületünk azért viszonylag nagyobb szabad van, és bárki látott már, akár csak egy lavort ki kell tenni a napra, és különösebben be se kell oltani, 3 nap múlva zöld algával lesz tőle az egész. Hogy ezt a részt érdemes-e esetre, vagy ezt a dolgot erőltetni, vagy maradjuk még a kérdés szintén.
1: Nem bírom ki, mert infarktus fog kapni. Nem tartható fent ez a helyzet, amit most csináltunk, tehát azt várni, hogy erre egy olyan alternatíva, amivel ugyanígy tudjuk csinálni a kis közlekedésünket, és ugyanígy meg tudjuk oldani, hogy röpködünk ide-oda. Parancsolj, hallgató, tessék!
5: Sziasztok, ember Szevasz. Vagyok. Azért telefonáltam be, hogy ha már kiált kiáltva az autó mondjuk az egyik főbűnösnek, még soha nem hallottam, hogy bármilyen környezetvédelmi aktivista vagy szervezet mondjuk oda ment volna tüntetni az autógyárak elé, vagy az autókereskedések elé, hogy ne adjanak el több autót. Tehát azt kell mondani, nem adunk el több kocsit.
1: Nem is az kéne, hogy ők ne adjanak el több autót, ők a keresleti piacot töltik fel, hanem az kéne, hogy ne akarjanak az emberek autót maguknak.
5: Aztán nem fogod soha elérni, tehát nem találkoztak arra,
1: de amikor... Figyelj, én például nem akarok autót magamnak.
4: Az Egyesült Államokban... Nekem jogosítványom sincs.
5: Nem tudom a számokat elmondani, az Egyesült Államokban addig, amíg a cigarettát úgy nem tiltották, hanem hogy megkérték az embereket, meg kampányok folytak, meg ja Isten, egészségtelen, senkit nem érdekelt. Abban a pillanatban, hogy elkezdték tiltani, hogy nem lehet, tehát nem lehet dohányan az itt, meg ott, meg amott, akkor csökkent a cigarettafogyasztás. Szerintem az autóban is, amíg te arra appellálsz, hogy valamikor majd valaki belátja, hogy neki nem kell autó, akkor arra te várhatsz szerintem 200 évig is nem fogja az emberiség belátni ezt.
1: Ha nincs
5: autó, akkor nem lesz, kész, ilyen egyszerű.
1: Én az egyének bölcsességében hiszek. Abban nem hiszek, hogy a tömeggondolkodást meg lehet változtatni. Abban hiszek, hogy ha sokat beszélgetünk, akkor egy-egy ember meggondolja ezt a dolgot. Én például meggondoltam, nem szeretnék autót, eddig sem szerettem volna autót. Nagyon sok barátom gondolkozik így. Erre.
5: Van még egy példa, ami szintén nagyon fájdalmas nekem, ugye én vasútmániás vagyok. Azt áruljátok el nekem, hogy miért van a MÁV-nak például autóflottája. Mondja meg nekem valaki, miért vannak a MÁV-nál szolgálati autó, mikor mondhatta mindenhova el lehet jutni nagyjából. Hát most nem. Azt mondom, el lehet jutni a MÁV-nál, ha valaki el akar menni Budapestről Debrecenbe, Debrecen mellé egy kis faluba, akkor neki ingyen van a vonat, fölszáll a MÁV-osra mondjuk a vonatra, odáig, ott meg fölszáll mondjuk majd tömegközlekedésre.
1: Majd, de tudod, hogy miért van, tudod, hogy miért van kocsijuk? Azért, hogy a keleti pályaudvarból el tudjanak jutni a Moszkva térre.
5: Mi nincsen bérlet? Miért? Ott a metró, nem
1: megy odáig a metró. Na, pont ezt szeretném behozni. Köszönöm szépen,
5: hogy mondtál. Vannak cégek, vannak vállalatok, akik autókat tartanak fönt tök fölöslegesen, holott meg tudják oda más kérdezni. Mondjuk azért mondtam pont a MÁV-ot, de mondhatnám a BKV-t is, mert pont a szakirányú tevékenység a tömegközlekedéssel foglalkozik. Miért nem jár demonstratíve minden MÁV dolgozó szolgálati útra vonattal például?
1: És kerékpárral. Oké, köszönjük szépen.
5: Na, csak ennyit akartam.
1: Szevasz.
3: Egyébként az autózással az csak az egyik gond, hogy mi letesszük az autót, hanem azt fogjuk, hogy hogyan akadályozzuk meg, amikor 1 milliárd kínai autózni szeretne, mert például ők még nem autóznak.
2: Ütőszekrényük sincs, de én már olvastam olyan cikkeket, hogy az is nagyon komoly problémákat vetne föl egy világszinten, ha mindenki

0: Közösség közte, vagy az Európa Uniós Közösség a kettő között, és ez az olló, ez most be fog csukódni, úgyhogy nem sokat, a nyáron már még többet használunk, és jó, persze sajnos a időjárás is többnyire extrém, meg iszonyú forró nyaraink voltak az elmúlt időben, tehát ilyen szempontból érthető
1: ezt is
0: a
1: mi okoztuk.
0: Védekezés. Ez a vitatot, hogy mi okoztuk, valamennyire biztos, hogy...
2: Várj, most már van olyan nemzetközi tanulmány, amelyik azt mondja, hogy igenis szerepünk volt ebben.
0: Hogy? Hát rengeteg, sőt, hihetetlen komoly tanulmányok.
2: De el fogom felejteni Bogotát. Szerettem volna behozni Kolumbiát. Bogota, az megvan nektek, hogy miért különleges a közösségi közlekedés szempontjából?
1: Persze.
2: Hát akkor Fidusz, akkor
1: mondja, de te vetetted fel a témát, nem akarom lelőni.
0: Méghozzá nagyon rövid idő alatt jutottak el ide.
2: Bizonyám, tehát hogy olyan módon alakították át a városi közlekedést, ami példamutató nagyjából az egész világ számára, nem csak azért, hogy hogyan alakították át az útrendszert, hogyan használták ki az utak szélességét. Engem mindig zavar az Budapesten, hogyha van mondjuk egy 30 méter széles út, akkor abból 28 métert használnak az autók, és akkor maradék 2 méteren osztoznak a babakocsit toló anyukák, a kerékpárosok, a gördeszkások, hanem foglalják el a parkolóautók, tehát alapvetően a várost úgy néz ki, hogy autóknak építettük, mi csak kiszolgálói vagyunk ezeknek az autóknak. Ehhez képest Bogotában elkezdtek közösségben gondolkozni, és például egy olyan buszrendszert építettek ki, ami ám bátor buszrendszer, de mivel ilyen nagyon hiper-szuper buszokat üzemeltek be, amiknek gyönyörű metálfényezése van, kb. Azt az üzenetet juttatták el az embereknek, hogy ha igazándiból űrutazásra vágytok, akkor utazzatok busszal. Mert az szuper menő. Tehát, hogyha az emberek fejében ezt a kis kapcsolót sikerül átállítani, hogy nem azt gondolják, hogy a BKV az egy büdös, ahol felszállnak és kiabálnak velük az ellenőrök, hanem menő lesz a BKV-n utazni, és menő lesz valamilyen módon részt venni ebben a közösségi közlekedésben. Én egyébként mondanék egy példát, hogy személy szerint nekem miért nagyon jó közösségi közlekedésben részt venni. Hogyha autóban ülök, akkor sosem találkozom annyi ismerőssel, mint hogyha mondjuk fölülök villamosra, vagy sétálok az utcán.
1: Nekem meg a másik főérvem, hogy amikor én metron villamoson utazom, akkor tudok olvasni. Ha vezetnem kéne, akkor nem tudnék közben olvasni. És így ki tudom hosszabbítani az információszerzéssel töltendő időt.
2: És hogy szerintem ez lehetne, ami kiválthatná. Tehát szerintem a városi autózás az egy nagyon nagy zsákutca. Az egy hatalmas tévedés. Az, hogy ennyire bebüdősítjük a városainkat, és az, hogy ilyen módon használjuk ki, ahelyett, hogy itt futkározó gyerekek lennének az utcákon, vagy játszadozó gyerekek lennének az utcákon, ahelyett autókkal töltjük meg, amik itt rohangálnak.
1: Nem töltjük meg, mert az autókban átlagosan kb. 1,2 ember.
2: De várj, autókkal töltjük meg, csak az autókat nem töltjük meg.
1: Igen, pontosan, igazad van. Igen
2: tehát kb.
1: Üres autókkal töltjük meg.
2: Voltak ilyen hírek, hogy az Egyesült Államokban egy pár városban bevezették azt, hogy a buszsávot használtak azok az autók, amiben legalább 3 személy utazik, és ugye ez Magyarországon biztosan nem fog működni, mert hogy ki fogja azt ellenőrizni, ugyanaz a korrupt személyzet, ami általában csinálja a világ irányítását, úgyhogy ezért nem működhet. Na mindegy, szóval Bogota. Mesélj még te is Bogotáról, biztos sokkal több érdekeset tudsz róla.
1: Nem, szerintem így kezdetnek elég, amit számomra az egészből az a lényeg, és itt a betelefonálóra adott válasz, hogy el kell határozni valamit, és megfelelő módon kell kitalálni, és ki kell találni, hogy hát akkor egy másfajta várost képzelünk el, és akkor meg lehet változtatni a városnak a közlekedését is, és ez a lényeg.
0: Amikor ilyenekről beszél az ember, akkor a gyönyörűséges idealista dolgokat mondasz, de az nem járható út, Szabi, amit te mondtál. A ha tetszik, ha nem, be kell látni.
1: A Bogota ez egy abszolút járható példa.
2: Ez egy konkrét példa, ami megtörtént egy várossal, ami 50 év alatt 10-szeresére nőtt.
0: Én se autózom azért, mert mit tudom én, nekem sincs jogosítvány. Ezek egyéni klassz példák, meg érdekesek.
2: Hát ez csak ez van.
0: Igaziból tömegeket máshogy lehet szerintem megmozgatni. Ha tetszik, hanem a világ tök egyszerűen működik, azt mondja, hogy megéri vagy nem megéri. Én most azért nem fél lábon is, hogy egyensúlyozok itt nem ez sokkal kényelmesebb időn, és megéri így. Az ember azért veszi meg az olcsóbb és jobb cipőt, mert olcsóbb és jobb, és nem a drágább rosszabbat. Tehát folyamatosan komparátorok működnek az élet minden pillanatban, és azért nem fejjel mész az ajtófélfelek és mellette, mert oda szeretnék menni, sokkal kedvesebb és üresebb az utad arra felé. Tehát valamiért érdekeltét kell tenni az embereket, mert egyéni

0: példákat tudsz mondani bármilyen esetben, hogy lám csak ő mégis ilyen, meg olyan, meg amolyan, de nekünk milliárdoknak a mentalitását kell helyes irányba tenni, ezt meg csak úgy tudjuk, hogyha valamiért érdekelté teszik őket, hogy jobban megérjük, amit te mondtál Bogotáról, meg az űrhajó kinézetű klasszbuszokról, az érdekelté tette az embereket, vagy érdekelté próbált tenni az embereket, hogy azt válasszák. Egészen addig, amíg autóval esetleg minden kínja nyugi ellenére kényelmesebben ér, meg gyorsabban valahova, meg valamiért megéri, addig azt fogja választani. Neki azt az alternatívát kell nyújtani, papon, amiért ne érje meg ne, azt választani.
1: Ne becsüld alá a tudat hatalmát. Tehát az, hogy
0: de ezek az, tudatos választások.
1: Nem. Én azt mondom, hogy ő azt gondolja, hogy megéri ott ülni a dzsuvában, bent, egyedül az autóban, valami miatt. Tehát a fejekben, ez biztos, hogy ez nem olyan, hogy egyik pillanatra a másikra, tehát holnap reggelre meg lehet ezt változtatni. Mondjuk egy generációs váltásnál 20 év alatt talán meg lehet változtatni ezt a gondolkodást, de 100 évvel visszatekintünk, akkor teljesen más volt a városi élet, most is teljesen más a városi élet. Na mindegy, de két szabikán, perces hozzászólásra jelentkezett Fidrik Robert.
2: Jó, tehát...
1: Megadom a szót.
2: Nekem nagyon tetszik a kérdésfelvetés, és szerintem nagyon fontos aspektusra irányítja rá a figyelmet. Igen, megéri, de tehát, hogy mi az, ami vezérli az embereket? Mik a cselekedeteinknek a tényleges hajtóerői. Tehát mi az MTVS-nél, amikor mondjuk a fenntartható fejlődés, meg egyéb ilyen kérdéseket boncolgatjuk, akkor mindig rendszer szemléleti megközelítésből nézzük, és az egyik fontos dolog az az, hogy a hajtóerőket beazonosítsuk, a különféle struktúrákat, amelyek az egész életünket vezérlik. És ebből szemben tök igaza van a Szabinak, hogy hát 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt még nem így néztek ki a városaink. Azóta egy másfajta kultúra alakult ki, ez a modern autókra, kőolajra, stb. Alapozó kultúra, ami egyrészt olcsóvá teszi, látszólag olcsóvá teszi a különféle fenntarthatatlan fogyasztási és termelési mintázatokat, hogy ilyen fennkölten fogalmazzak. Ugyanakkor viszont de ez csak azért tud olcsó lenni, látszólag, mert ahogy egy kettő előzőtti műsorban is megfogalmazott, hogy a valódi, tényleges, externális költségeket nem számítjuk bele. Tehát ennek az a következménye, hogy a hasznokat, azokat a különféle cégek, vállalatok, stb. Teszik zsebre, miközben az egész tevékenységnek a kárait ráterheljük, a valós költségét ráterheljük a társadalomra, plusz még időben is elosztjuk. Tehát, hogyha az úgymond externális költséget is meg kellene fizetni, onnantól kezdve már nem ez lenne az olcsóbb.
0: Ez egy tökéletes.
2: Tehát mindenképpen abba az irányba kell elmozdulni, hogy fajta szerkezetváltás, tehát, hogy egy másfajta szerkezet struktúrát alakítsunk ki, és ebből a szempontból nagyon jó példa a Bogota, mert ők egy másfajta város szerkezetet gondoltak ki, és egy másfajta szerkezet, egy másfajta tevékenységet, másfajta viselkedést is generál. Egy másfajta kultúra születik meg ilyen esetben. Tehát egyszerűen azt kell megnézni, hogy mik a hajtóerők, hogyan hajtnak egymásra, és ezen hogyan tudunk a legjobban változtatni.
1: Mondjad.
3: Egy kicsit más, még remélem, hogy a hallgató velünk van, mert akkor rögtön ha betelefonálunk, akkor rögtön eszembe jutott, hogy volt korábban egy programunk az irodában, egy ideig foglalkoztunk, illetve talán még most is van ilyen, hogy autópályabővítés, közútbővítés, és akkor beléptünk ilyen peres ügyekbe is, hogy bementünk tárgyalásokra, jelen voltunk a bíróságon, vagy hogyha döntés született arra, hogy egy utat merre visznek, és nagyon élesen él bennem egy emlék, amikor kaptunk egy ilyen levelet, hogy rendben van, hogy a vasutat propagáljuk, de vasútállomásra is valahogyan el kell vinni azt a nem tudom, konténernyi, akármi élelmiszer, bármit, amit szállítanak a közutakon, és nyilván a válaszunk az volt, hogy hát akkor azt kell megszervezni, hogy azokon a rövidebb útvonalakon ezt oldják meg, de erre az volt az illetőnek a válasza. Én beszéltem vele aztán, hogy ez nem elég nagy biznisz, tehát nyilvánvalóan ez nem egy egész elég nagy üzlet, illetve a másik dolog, amit most eszembe jutott, hogy a Fiduszt hallgattam, mert maximálisan egyetértek vele, hogy a rendszert kell megváltoztatni, és kíváncsi vagyok, hogy erre mit mondtok, hogy szerintem nekünk az is célcsoportunk, aki esetleg most bentül a dugóban, ezúton is őszinte részvétel, és ez a munkája miatt van, mert ő egy porszívó ügynök munkát végez, mert mindenhová B-kategóriás jogosítvány kell, tehát mi azon kevés kiváltságosak vagyunk, akik egy zöld szervezetnél vagy egy civil világban dolgozunk, beszélek itt magamról és Fiduszról, de nekem is vannak olyan barátaim, akár az irodán kívül, akik ilyen munkát tudnak vállalni, és van olyan, aki azért nem autózik, egy nagyon közeli barátom, mert azt mondja, hogy már gyűlöli a vezetést, olyan szinte rutinszerűvé vált, tehát kiszáll a szolgálati kocsijából pénteken, másrészt pedig nem akar fenntartani a saját költségein egy személygépkocsit, viszont tudok olyat is, aki annyira megszokta, hogy alátették úgymond az autót, hogy már el se tudja képzelni, hogy őket hogyan szólítsuk meg. Tehát ez valami olyasmi, amiről te is beszéltél, hogy kényelmesebb telifenékkel ülni itt a rádióban ezen a széken, ahelyett, hogy fél lábon állnánk, és úgy beszélgetnénk. Tehát engem mindig az foglalkoztat, hogy ezeket az embereket hogyan győzzük meg arról, hogy lehet, hogy jobb. Saját példám, nevetni fognak, beszállok a tömegközlekedésbe, télen átszállok a biciklire tavasszal, és amikor visszamegyek ősszel, szinte már ilyen klausztrofóbiás érzésem van. De van, hogy bicajozni sincs kedvem, inkább gyalogolok. Tehát, hogy ezeket az embereket én is hiszek az egyéni tudatban, de hogy ez nagyobb tömegeket érjünk el, vagy hitessük el velük, ez érdekelne.
1: 35 perce beszélünk, úgyhogy Fidusz, mondhatsz valamit, de nagyon rövid legyen.
2: Jó, rövid leszek. Tehát nekem úgy gondolom, hogy a személyes példa mindenképpen fontos, és erről mindig a Gyula Iván utóbbi időben gyakran hangoztatott példája jut eszembe, aki Gandhit idézi, jött hozzá egy anyuka kisfiúval, hogy te Gandhi, beszéld már rá a gyerekemet, hogy ne egyen cukrot, mert az nem jó. Jó, rendben, de hozz vissza 2 hét múlva ezt a gyereket. 2 hét múlva visszahozza, azt mondja Gandhi a gyereknek, te gyerek, ne egyél cukrot. Erre fölháborodik az azt, hogy hát de miért kellett magának ehhez 2 hétet? Hát ezt meg tudtam volna mondani, 2 hétet. Nem, azt mondjam, 2 hete még én is ettem cukrot. Tehát szerintem a hitelesség az mindenképpen, a személyes példa az mindenképpen fontos. Tehát én nem tudok másokat úgy életmódváltásra bíztatni, hogyha a saját példámban nem tudom megmutatni.
1: Szuper, akkor hallgassunk meg egy szép dalt a madarakról, aztán pedig egy dalt, amiben Biafra nevű úriember megoldást kínál a világ problémáira.

0: No hát ez volt a szép dal a madárról. Gondoltam, hogy egy ilyen élhetőbb világban mindenképpen jó, ha madarak vannak. Papu jelentkezik szólásra, de közben bemutatnám azért a vendégeinket. Friedrich Róbert és Gál Georgina van itt a Magyar Természetvédők Szövetségétől, és beszélgetünk erről, arról. Parancsolj, Papu!
1: A előző véleményemet természetesen kiegészítve tökéletesen egyetértek, amit mondtál, a megfelelő példának a felmutatása micsoda hatékony lehet. Én egész biztos vagyok például, hogy Boris Johnson azzal, hogy nem is akármilyen klaszbringával jár London utcán, és járt kezdeti politikusi kezdeti állapotától kezdve. Hú, de hát sokszor mondta ezt a kedve. Tehát sokan bringáznak miatta, az a lényeg. Én tök el tudom képzelni, hogy nem tudom, akár a magyar kormány, vagy valaki megfizet olyan embereket, ha másképp nem megy, és rávesz arra, hogy járjanak bringával, és mutassanak jó példát, akik ugye ilyen celebek, vagy véleményforválók, vagy követésre méltók, vagy olyanok, akik utánéznek az emberek, hogy oda nézd, fú, és meg milyen klassz bringával megy.
0: Meg ne felejtsd el a cycle chick movementet, tehát az is, hogy szép lányok vannak kerékpáron, az olyan, hogy tehát akkor nekem is lehet szép barátnőm, ha kerékpárra ülök, hangulatot terem.
1: Igen, mert eloszlatja azokat a kételyeket, ugye, aki kerékpár ülő, az izzadt, kellemetlen, csatakos, rosszul öltözött toplák, és akkor húha, ilyen klasszul is lehet kinézni, ilyen divatosan, ilyen trend, ilyen, ez ha tetszik, ha nem, ez csak egy ilyen divat, utánzás divat, de akkor is jó irány, semmi baj nincs, hogyha ilyen téren próbáljuk egymást követni.
0: Szeretnék még egy példát fölhozni a világból, nem tudom, Bogotáról hallottatok-e, ott ugyanis azt találta ki a polgármester, hogy ne legyenek köztéri reklámok. Nincsenek óriás plakátok, nincsenek mini plakátok, nincsenek közepes plakátok, mi több, még az a boltok sem hirdetik a saját dolgaikat, tudjátok, így a bolt elé kirakva.
1: Így aztán már boltok sincsenek.
0: De boltok vannak, pont ezt kérdezte a filmes, hogy de akkor hogyan találják meg a boltot? Előbb jöjjön hallgató, parancsolj, kedves hallgató.
2: Sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek. Én pont a példamutatásról szerettem volna én is egy pár szót mondani, hogy ez rendszer szinten miért nem megoldható, legalábbis belátható időn belül, hogy az emberek rájöjjenek arra, hogy ez számukra is mennyire produktív, és mennyire hasznos lenne, hogyha a környezetükkel minden nap foglalkoznának, beleértve a tömegközlekedés, illetve a közlekedés kérdését is. Az én munkám is sajnos arról szól, hogy nap mint nap embereknek kell elmagyaráznom produktivitással kapcsolatos dolgokat, és hiába érvelek nekik, nehéz meggyőzni az embereket arról, hogy változtassanak egy rosszul beidegződött szokásukon, még hogyha jobb is lenne a másik megoldás.
0: Ez így van, ezért javasoltam, hogy tűzünk ilyen nagyobb célt, tehát hogy mondjuk ilyen generáció szinten, tehát 20 év múlva talán valamit meg lehet változtatni az emberek gondolkodásán.
2: De őszintén kérdezem, szerintetek erre van 20 évünk? Szóval, hogy nem kellene egy konstruktívabb, egy gyorsabb, egy radikálisabb megoldás. Említhetném itt mondjuk Amsterdamot, ahol azt mondták, hogy jó rendben, bejöhetsz a városba autóval, ha kifizeted ezt és ezt az összeget. És még sorolhatnék a világban erre példákat, ahol a rendszernek ugye érdekében állt az, hogy védje a környezetét. Pont arra a mondatodra reflektálva, hogy közéleti személyiség vagy politikus is részt venne a tömegközlekedésben, az mennyire lenne példamutató. Hát nagyon példamutató lenne, mondjuk itt csak New York kormányzójára gondolok, aki metróval jár ugye dolgozni, holott ő biztos megtehetné azt, hogy üljön a dugóba, és ez ne jelentsen problémát akár a nevileg.
3: Hát igen, de addig, amíg nálunk mondjuk egy polgármester, parlamenti képviselő a főpolgármesternek Facebookon küld üzenetet, hogy őt zavarja az, hogy az autópályán, a fővárosba bevezető autópályán nem tud elég gyorsan menni, mert abból buszsávot csináltak, addig ez pont az ellenkező irányba megy sajnos.
2: Sajnos. Hát reméljük, hogy ez mi hamarabb változni fog az emberek fejében is, és fölmérik azt a problémát, ami jelenleg van ezzel kapcsolatban, és beismerik maguknak azt, hogy ezen változtatni kell. Ez nem opcionális, ezt muszáj megtenni mindenki érdekében.
3: Én egyébként úgy gondolom, hogy két lehetőség áll előttünk. Az egyik az, hogy felismerve azt, hogy az jelenlegi életmódunk fenntarthatatlan, látva az előttünk álló kihívásokat, saját ön elhatározásból, illetve esetleg úgy, hogy néhány döntéshozót meggyőzünk, hogy esetleg változtasson a rendszerünk, tehát vagy saját elhatározásból, vagy úgy, hogy meggyőzünk néhány döntéshozót, hogy változtasson a rendszeren, így megváltoztatjuk az életmódunkat, csökkentjük a ökológiai lábnyomunkat, stb. Vagy a másik az, hogy szépen a fejünkre nő ez a rendszer, mert nem lehet a végtelenségig terhelni az ökoszisztémát különféle üvegházhatású gázokkal, meg elfogy a kőolaj, meg egyebek, és akkor maga a minket körülvevő rendszer fog rákényszeríteni arra, hogy életmódot változtassunk. Én úgy gondolom, hogy az első az lenne a bölcsebb megoldás, de mondjuk tényleg az elmúlt néhány évben volt már rá példa, például az elmúlt néhány év pénzügyi válságának hatására például csökkent az energiafelhasználás például Magyarországon is, illetve a világ egyes részein. Lehet, hogy az anyagi, meg egyéb okok fognak, vagy a környezeti hatások arra kényszeríteni minket, hogy változtassunk, de hát jobb lenne, hogyha nem kényszer hatására cselekednénk.
2: Igen, hogyha nem a szükség minden rá minket, hanem az igény.
0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen! Nyilvánvalóan a többfrontos küzdelem a normális, tehát egyrészt érdekelt és kell tenni az embereket, másrészt szerethetővé tenni az alternatív megoldásokat, másrészt meg, ahogy a hallgató is mondta, igenis olyan drágává kell tenni az autóközlekedést, hogy ne érje meg. Ez máshogy nem fog menni, ezt több fronton kell ezt lejátszani ezeket a dolgokat. De mondok nektek egy érdekes tapasztalatot. Miközben az ember a világörökség része budai felső rakparton megy, mondjuk egy hétköznap délután 4000-ed magával kerékpáron és gyalog azon a 2 méter széles járdán. Mellettünk jobb oldalt 2 sávval dübörög az autóforgalom, mellettünk másik fölfelé 2 sávval villamos, utána megint 2 sávval autóforgalom dübörög, és onnan 50 méterre a főutcán megint 2 sávval autóforgalom dübörög, és az ember szinte nem akarja elhinni, hogy tényleg, és ez sok autót jelent, de viszonylag nagyon kevés embert, mert ugyanaz gyakorlatilag minden autóban egy ember ül, és hogy ezt tényleg nem lehetne máshogy csinálni, hogy mi ez az alárendelt, szinte kiszolgáltatott szerep nekünk a gyalogosoknak, a kerékvárosoknak, és mi ez a abszolút főúri előjókat biztosító autózást, ezt biztos, hogy nem jót csináljuk.
0: Én találkoztam a valakivel, aki másképp csinálta. Mentem a bicikli úton, és egyszer csak így keresztbe átjött előttem egy autó, úgyhogy centimétereken múlott, hogy nem csapott el. Ő például annyiban volt más, mert ő még mobiltelefonozott is közben. Tehát egyedül ült, mobiltelefonozott, és átment az úton. De szerintem itt arról szól, hogy annyira az individuumra épül a társadalmunk, hogy elfelejtjük egy a szűkebb közösséget, a nagyobb közösséget, meg egyetlen elfelejtjük, hogy vannak embertársaink, és ha bővebben értelmezem azt, hogy vannak élőlénytársaink a Földön.
4: Ami bennem nagyobb aggodalmat kelt, kicsit ez lehet, hogy így meg fognak rajta ütközni többen, akik hallják, hogy én azt szoktam mondani, hogy viszik a lábatlan gyerekeket az iskolába. Én nem emlékszem rá, hogy engem egyszer a szüleim autóval vittek volna az iskolába, nem azért, mert közel volt. Szerintem abszurd, hogy bármennyire közel van ma az iskola, óvoda, sokaknál ez teljesen egyértelmű, hogy menet közben kiteszi a gyereket, hogy számomra inkább ez kelt aggodalmat, hogy szinte már az anyatejjel kapják a gyerekek azt, hogy nagyon kényelmesek, a benzingőzt, és hogy nagyon kényelmesek, és hogy őket hozzák, viszik, és innentől fogva nem lesznek valóban tekintettel a többiekre,
1: akkor
4: vagy azokra,
1: akik iskolák, azok 3 háztan belül voltak, vagy legalábbis 5 perc gyaloglás. Ma már teljesen természetes,
4: azért
1: hogy
4: is,
1: valaki
4: nem volt szabad választás,
1: Lőrinc
4: hogy hova
1: túlsó
4: felé
1: lakik, de Óbudára hordja a gyereket iskolába, és Angyalföldre, óvodába a másikat.
4: Így van, mert szabad választás van, ami egyfelől jó, de én azt gondolom, hogy mint mindennek, ennek is van árnyoldala, és lehet, hogy ebből jön ez, hogy inkább bedobják a 4 kerekű járműbe a gyerekeket, de én azt gondolom, hogy ez hosszú távon semmiképpen nem jó, vagy ez nem egy előremutató példa.
1: Csak én magyaráztam, hogy miért.
4: Persze, tehát, hogy igazából már ez is egy... Ez egy rossz
0: folyamat. És ugye az van, hogy egy kazal olyan trendet tudunk felmutatni, ami már a kezdeteknél nagyon rossz iránynak tűnt, és azóta meg folyamatosan rengeteg energiát fektetünk bele abba, hogy azt a kezdetekben is rossznak tűnő rendszert fenntartsuk.
1: És ami döbbenetes, hogy egyébként rendkívül humoros volt a mondás, a maga nem, én nem tudom, emlékeztek rá pár hónappal ezelőtt, nem, most már inkább pár évvel ezelőtt történt a magyar, nem, a budapesti közgyűlésen, amikor arról kellett éppen dönteni, szavazni, hogy a egyes villamos átmenjen-e végre azon a szerencsétlen Lágymányosi hídon. Akkor az egyik pártnak a vezető, a frakció vezetője, ugye a vezető képviselője, azt mondta, hogy és akkor mit fog csinálni a villamos? Átmegy, elmegy a Budafoki úton, ott megáll, körülnéz és visszamegy? Ami tényleg jó pofonmondás volt, jelezve az, hogy tökéletesen felesleges átmenni, mert miért kéne átmenni, de döbbenetes volt a humorossága mellett azt gondolni, hogy látni, hogy a Budapest életét eldöntő ember, vagy nagyon nagy szava van a Budapest életében, egy 4 éven keresztül legalábbis, biztosan, és fogalma nincs Budapest struktúrájáról, közlekedésről, emberek szokásáról, hogy hol élnek emberek, és mit csinálnak. Egy ilyen hülyeséget volt képes mondani nyilvános plenáris ülésen.
0: Parancsolj, hallgató!
5: Sziasztok! Én egy kicsit más aspektusáról a biciklis közlekedésnek, meg az autózásnak, hogy ugye szerintem az autózás rengeteg agressziót is szül, főleg amikor mondjuk dugóban állnak az emberek, és ráadásul el vannak zárva az összes többi embertől egy ilyen nagy dobozba, és igazából úgy magányosak, és magukban marad az agresszió, miközben meg, hogyha az ember mondjuk biciklivel jár dolgozni, vagy onnan haza, akkor ráadásul ki is biciklizni magából ezeket a rossz érzéseket, szóval ha már nem is csak ilyen környezeti dolgokra gondolunk, de magára az emberre is jó hatással van, ha már csak ennyit is mozog naponta, és nem a társaitól elzárva egy ilyen...
1: Tényleg, tökéletesen igazából ezt nem is nagyon szokták így mondani a bringázás előnyeinek a sorolásának, pedig egy óriási dolog az, hogy az ember nap mint nap kibringázza a stresszt magából egy kicsit, meg leveti az addigi problémákat.
0: Szeretném egy kicsit áthalasítani ezt a kérdést. Az emberi test az mozgásra van kitalálva, mint egy 2 millió éves folyamat, aminek eredményeképpen most így ülünk itt, az nem azért fejlődött idáig, hogy autókat vezessünk, az pusztán az agynak egy bizonyos kapacitását használja ki az autó megteremtése és vezetése.
3: Igen, de hogyha biciklizel, meg mozogsz, akkor addig sem fogyasztod a reklámokat, meg nézed a tévét, szóval nem vagy jó tagja a társadalomnak.
0: Szia!
1: Szia, köszi!
0: Szóval igen, tehát szerintem a mozgás, hogyha nem mozgunk, akkor a sejtjeink folyamatosan sikítoznak. Azért senki nem szeretne, hogyha a környezetében lenne mondjuk 100 milliárd pici kis élőlény, aki folyamatosan sikoltozna, hogy neki szüksége van valamire. Márpedig ez történik akkor, amikor mozgáshiányos az életmód. Az a baj, hogy a mozgáshiányos életmód az nagyon hosszú idő után üt csak vissza. Azt biztosan tudjátok, hogy ez egy nagyon fontos rendszer, hogy mitől halunk meg leghamarabb azok közül, amik így szükségesek az életünkben. Szerintetek mitől?
3: Mozgás hiány?
0: Az alvás hiánytól.
4: Uh-huh. Ez nem meglepő.
0: A folyadék csak a másik. Uh-huh. Tehát alvás hiány az nagyon-nagyon gyorsan ki tudja nyírni az embert. A folyadék az kicsit hosszabb idő alatt. Evés nélkül akár 40 napot is ki lehet bírni. Viszont mozgás nélkül évtizedeket. Ezért nem üt vissza közvetlenül a mozgás hiány, tehát nem érzékeli az ember a mozgás hiánynak az állandó hatását a testére. Míg mondjuk az alvásnál egy kialvatlan éjszaka után lehet érezni, hogy lassulnak a tudati folyamatok, és így tovább.
3: Mindenesetre az előbb felvetett gondolatok kapcsán nekem fölmerült, hogy mekkora nagy lépés lenne, hogyha mondjuk adrenalin márka nevű biciklit, meg futócipőt, meg ilyeneket dobnánk a piacra. Ezzel is tudnánk egy kicsit ezt az egész kérdést illusztrálni.
0: Hát ez megint a bogotai példa. Tehát, hogyha jól van címkézve maga a termék, akkor sokkal könnyebben fogyasztható, még akkor is, hogyha föl kell adni bizonyos fajta szabadságjogokat a városlakóknak.
1: Akkor a levegő után az alvás, ez is térmese szükséget tesz közé?
0: Ne, igazad van. A levegő az első, tehát az oxigén az első, és utána következik az alvás. És ugye a probléma az, hogy hát tudjátok, milyen kimenni a szabadba, mármint abba a szabadba, ahol mondjuk a zöldek termelik az oxigént. hogy teljesen más az embernek az észlelése, teljesen más a látás, teljesen mások a tudati folyamatok, teljesen más a mozgás.
4: A rezgés.
0: A rezgés, hát az meg aztán az meg nagyon más.
6: Hello, sziasztok!
0: Hello, szia! Úgy kell, hogy ilyenkor lehalkítod a rádiót, és csak a telefont hallgatod.
6: Remek, sziasztok, Rece vagyok. Adásban vagyok, igaz?
0: Uh-huh. Szervusz, igen.
6: És az előbb beszéltetek az autóról, meg a kerékpárról, meg az emberekről, akik a gyerekeket viszik a különböző helyekre autóval.
0: Így van. Így van. A Lánchíd rádiót hívtad, ugye?
6: Nem, egyáltalán nem.
0: Parancsolj, tilos rádió, igen, ez itt az élhető világ
6: tematikus. Kicsit voltatok a rádióval azért.
0: Ez így van, tudod, az elektronok szaladgálnak
6: teljesen időben. Azon gondolkodtam ma reggel, teljesen függetlenül tőletek, hogy elvittem a gyereket az iskolába, és van itt egy ilyen hely, és láttam, hogy ebben az iskolában egy darab kerékpár van lezárva az iskola elé, tehát hogy ezt egyáltalán nem használják itt Pesten az emberek. És azért azon gondolkodtam, hogy ennek meg mi lehet az oka, és arra jöttem rá, hogy ez egy ilyen játékelméleti probléma, tehát hogy ha mindenki biciklivel menne a gyerekekkel, akkor lehetne biciklivel menni, például itt a belvárosban egy-egy irányú utcába, de adott pillanatban, hogyha senki nem használja, akkor neked egyénileg rosszabb.
1: Ez a nem kritikus hiszem. Tömeg, innen van a kritikálmasznak is a
0: rendelőzése. Nem hiszem, hadd csinálják egy gyors környezetkutatást. A stúdióban ülők közül hányan jöttek ma biciklivel, vagy hányan bicikliztek már ma?
4: Vagyok.
0: Én is azzal vagyok. Papó is azzal van.
3: Én közösségi közlekedéssel jöttem.
0: Fidusznak saját villamosa van. Tehát, hogy itt közülünk az itt jelenlévő emberek háromnegyede jár kerékpárral.
6: Hát igen, ez valószínű, hogy így van, de hogy reggel...
1: Na de hányan viszik a gyereküket közülünk kerékpárral?
3: Nincs lába a gyereknek?
6: Továbbeszem háromnegyed kerékpárossal találkoztam ma reggel szem. Ez a probléma.
4: És ennek mi az üzenete tett téged? Ez aggaszt, szomorúságát, tehát csak
6: hát,
4: kíváncsi vagyok.
6: Sokat gondolkodtam, hogy mi lenne az üzenet. Én nagyon szeretném, hogyha nem csak én járhatnék kerékpárral, hanem a gyerekem is az iskolában, mert ez ugye az jobb lenne nekünk. Csak addig, amíg ez veszélyes, addig ezt nem tudom megrépni.
0: Nekem lenne egy javaslatom.
6: És hát ugye két dologért lehet várni arra, hogy kerékpáros legyünk, lehet lobbizni azért, hogy lehessen egy biztonságos útvonal, ne
1: ezt együtt kell csinálni.
6: Mondjuk nem egy nagyon tömeges autós egyirányú utcán kell haladni otthontól az iskoláig, mondjuk negyed órát itt aljál.
3: Ugye ennek a kérdésnek is, mint általában minden ilyen probléma esetében, itt ugye a különféle strukturális problémák is, kérdések is felmerülnek. Tehát, hogy te az adott gyereket mondjuk Cseperről akarod Békásmegyerre vinni iskolába, vagy pedig nem, esetleg jó-e az, hogy egy környékbeli iskolába vagy viszed?
6: Így van. Gyalog messze vagyok, de kritikára pont alkalmas lenne. Ha lenne útvonal
0: terén. Várjál, mondanám akkor a javaslatot. Tehát tisztelt Tarlós úr, akkor ezúttal szeretném elmondani önnek, hogy szerintem jobb és élhetőbb városunk lenne, hogyha Pest nagykörút által határolt belső részén megszűnne az autóforgalom. Ne lehessen bejönni oda egyszerűen autóval. Járhassanak a tömegközlekedési járművek, és a többi pedig legyen a futkározó gyerekeké, kerékpározó fiataloké, és az óvodába kerékpárral hajtó kisgyermekes apukáké, anyukáké. Budán ugyanezt azt mondom, hogy az egész Gellért-hegyet lezárnám a Moszkva térig, és ott még nem tudom, annyira még Észak-Budát nem alakítottam ki, de hogy az a lényeg, hogyha a belváros és a Belbuda és Belpestnek a javarészét elzárnánk az autóközlekedéstől, akkor jelentősen megváltozna szerintem a kerékpározási kedv, jelentősen megváltozna a levegő összetétel, valamint a közhangulat is. Köszönöm szépen, tisztelt Tarlós úr, én beszéltem.
1: Egyébként a tendencia egyébként egyértelmű, hiszen néhány év alatt megsokszorozódott a Budapesten kerékpározók száma, és hát nyilván más városban is így van ez. És ma már elmondhatom, hogy néhány éve ezelőtt ugyan panaszkodtam, hogy hónapokon keresztül egyedül bringázok a budai felső rakparton, most már nem így van. Most már nagyon sokan vagyunk, egyre többen vagyunk. és azért rengeteg kerékpárút is van, és egész más az autósok hozzáállása is. Van néhányan, akik tovább is rázzák az öklüket, de a kritikát azt nem véletlen mondtam, ugye Kínából származik ez a dolog. A tudományos világban az ismert, főleg a nukleáris energia tekintetében mit is jelent a kritikus tömeg. A kerékpározás és a társadalom szempontjából ugye azt jelenti, hogy amíg egy kerékpáros megpróbált átmenni a kereszteződésen vagy az úton, addig reménytelen volt a hihetetlen nagy autóforgalom között. Amikor 4-5-en voltak, akkor még mind nem merték megpróbálni. Amikor 30-an voltak, akkor nekiindultak, és leállt az egész forgalom, amíg át nem mentek, mert megvolt az a kritikus tömeg. Szerintem kerékpárban bőven megvan most már az a kritikus tömeg, és amit az előző hallgató mondott, az egy új téma lehet a kerékpáros klubnak. Ugye eddig volt ez a kerékpároz munkába, vagy bringáz munkába, melyik a kettő közül? Bringáz munkába, azt hiszem, mozgalom, hogy bringáz iskolába. Úgyhogy legyen ez a következő.
0: Jó, hamarosan visszajövünk, mert nagyon sokat beszéltünk, most már tényleg lehetszem azt a szép számot, ami egy nagyon általános megoldást kínál a Föld legtöbb problémájára. Biafra fogja énekelni nekünk azt, hogy öljétek meg a szegényeket.

0: Ez itt a harmadik szakács a Tilos Rádió Élhetőbb Világ tematikus napjában. Friedrich Robert és Gál Georgina a vendégünk. Merre haladjunk tovább? Én nagyon szeretnék a Friend of the Earth-ről hallani egy kicsit, hiszen már csak fél óra van hátra a műsorból, illetve most ugye egy nagyon szubjektív világba rántottuk be a hallgatókat. Közben a Friend of the Earth az egy nagyon nagy nemzetközi hálózat, és mivel Gina, te elnökségi tag voltál itt Európában, szeretném, hogy egy kicsit fölvázolnád, hogy hogyan is néz ki egy ilyen nemzetközi szervezet, hogyan is működik egy ilyen nagyságú nemzetközi szervezet.
1: Tehát azt elmondtuk az elején, hogy a Magyar Természetvédők Szövetsége az tagja ennek a szervezetnek. Ezt a szervezetet 71-ben hozták létre, úgy kell elképzelni, hogy ez egy ernyő szervezet, minden országból egy tagja van, minden országból egy tagja lehet, jelenleg 74 csoport alkotja a hálózatot. Eredetileg 71-ben 4 csoport hozta ezt létre, azóta mondom, 74 szervezet van, mi 97 óta vagyunk a tagjai. Igazából a Nemzetközi Központ Amsterdamban található, ott van egy iroda, 5 tematikus vagy fő programja van a szervezetnek, de ez eltér régiónként, és mi szorosabb kapcsolatot ápolunk egyébként az európai hálózattal. Van egy európai régió a világszervezeten belül. Alapvetően elveiben radikális, azt mondhatom, itt közben kinézek Fidószra, én azt gondolom, hogy rendszer szinten próbálja megközelíteni a környezetvédelmi emberi jogi problémákat, és ezekre alternatívákat javasolni, vagy válaszokat adni. Egy demokratikus döntéshozás jellemzi, a tagok képezik az elnökséget, vagy a vezetést, és arról is, hogy milyen fókuszpontok vannak, vagy mik azok a programok, amivel foglalkozik a szervezet, az is demokratikusan dől el, illetve a tagok igényei szerint, hogy melyik régió mit tart leginkább fontosnak. Itt például Európában a közösségi energia és a éghajlatváltozás az egyik zászlós hajóprogram, de akár a élelmiszerrel rendelkezés mondhatnám, ami egy másik nagyon fontos kérdés itt, akár nyugat, akár Nyugat-Európában, vagy itt a környező országokban, de erről ma már volt szó.
0: Mit is jelent az élelmiszer önrendelkezés?
2: Nem vettek el.
3: Hát erről 12 óra és dél között beszélgettünk, de tulajdonképpen az élelmiszer önrendelkezés az egyfajta alternatívája a mostani fenntarthatatlan mezőgazdasági és élelmiszeripari rendszernek. Alapvetően egy ilyen kb. 5-6 főbb pillére van. Az egyik, hogy tápláló, egészséges, biztonságos és kulturálisan is megfelelő élelmiszerhez való jog. A másik az élelem előállítóinak értékelése, tehát mondjuk azok a gazdák, farmerek, akik megtermelik az élelmiszert, azok egyrészt megfelelő elkölcsi elismerést is kapjanak, és lehetőleg ne a nemzetek feletti cégek nyúlják le a hasznot, hanem inkább a gazdák is megélhetést kapjanak. Egy másik fő eleme a helyi élelmiszerrendszerek előtérbe helyezése, akkor szintén egy fontos elem az élelmiszerrel rendelkezésnek az erőforrások között, többek között a termőföld helyi ellenőrzése, tehát ne az, hogy a világ túlsó felén levő bankok és multicégek kezébe legyen a helyi vetőmagpiac, vagy mondjuk a helyi termőföld, illetve nagyon fontos a helyi tudás és a helyi képességekkel szerepe, tehát, hogy helyben termeljünk és a helyi tudást is beépítsük, és hát az együttműködés a természettel. Tehát ezek az egyik ilyen fő elemei az élelmiszerről rendelkezésnek, tehát ebbe beletartozik az, hogy ilyen ökológiai gazdálkodás, vagy permakultúra módszereit, vagy agroökológiai módszereket használunk, beletartozik akár az is, hogy az élelmiszerráncot lerövidítjük, és mondjuk egy ilyen a termelőt és a fogyasztót közelebb hozzuk
2: egymáshoz. Akkor szeretném, hogy ti most, vagy ez a dolog, ez pontosan szembe jön az autópályán.
3: Igen, abszolút.
0: Hadd mondjuk egy példát. Los Angeles, ott él egy barátom, és ő azt mondja, hogy ott ő leszerződött egy ilyen ernyőszervezettel, és hetente $20 fizet nekik, és ez azt jelenti, hogy cserébe napi szinten a házhoz szállítják neki a zöldséget, a friss idényzöldséget, a házi készítésű sajtot és gyümölcsöt. télen, amikor nincsenek idényzöldségek, akkor lekvárt kap és szárított gyümölcsöt, de mindig annyit, amennyi ez a 20 dollár, ez két embernek, meg egy gyereknek való mennyiség. Gondoljatok el, hogy ha itt két felnőtt, egy gyerek zöldség-gyümölcs fogyasztását megoldaná valaki heti 5000 forintból, úgyhogy hogy friss biogazdaságból házhoz szállítással történik meg, ki nem választaná ezt?
3: Hát az ilyen rendszerek már nálunk is kezdenek lassan elterjedni, ugye ez, amit angolul közösség által támogatott gazdálkodásnak vagy mezőgazdaságnak neveznek, itthon Magyarországon például zöld láda rendszerként is ismert ez az egész. Ez kicsit hasonló dolog, amit a fővárosban a Szatyor közösség is például csinál, de mondjuk mi is tavaly csatlakoztunk egy szövetkezethez, amelynek alapító tagjaként kb. 21 család 1,2 hektárnyi földet vett, és az elképzelés az, hogy hetente mi is így megkapjuk a megfelelő mennyiségű zöldséget. Picit döcög még a rendszer, de ilyen irányban kell mindenképpen elmozdulni.
0: Ez nem az, ami a Szentendrei-sziget déli csücskénél van?
3: Igen.
0: Igen, hallottam róla, sőt, még mi is nagyon gondolkoztunk, de végül is annyi zöldségünk meg gyümölcsünk termelődik, hogy felesleges lett volna beszállnunk majd egy kicsit később.
3: Hát igen, tehát a lényeg az, hogy ezek a gondolatok minél jobban terjedjenek, és tehát ugye a közösségi kertek is például beletartoznak a rendszerbe, tehát 12 óra és délután 2 között többek között ezekről a dolgokról is beszélgetünk. Tehát ugye ez a két egyik legfőbb, leghangsúlyosabb tevékenysége a Földbarátai Európa programjának, de ugyanúgy benne vannak a tevékenységek között, többek között az úgynevezett gazdasági hajtóerőkkel való foglalkozás, ami többek között azt is jelenti, hogy a különféle nagy nemzetközi pénzintézetek, Világbank, Valuta Alap, Európai Beruházási Bank, stb. Mire költi az adófizetőknek a pénzét, és nehogy, hogy lehetőleg ne környezetkárosító beruházásokra fordítsák, vagy többek között ugye a különféle ilyen nagy Európai Unió és Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi megállapodás, vagy más hasonló ilyen nemzetközi szerződések elleni fellép, és számos egyebek.
2: Meg tudnál mondani egy-két mondattal, hogy ez a készülő megállapodás, ez milyen veszélyekkel jár? Mi az, amiért tiltakoztok ellene?
3: Hát röviden azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen veszélybe sodorhat mindent, amit környezetvédelem, természetvédelem, szociális jogok, demokrácia terén az elmúlt évtizedekben elértünk. Ugye az egyik legfőbb veszély az, hogy tulajdonképpen egyfajta lefele irányuló spirált indítana be Európában, mondjuk a környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági fegyanyagokkal kapcsolatos szabályokban, és mondjuk az egyik fő cél például a beruházás pártolói között, hogy az a termék, amit mondjuk egyszer az Egyesült Államokban engedélyeztek, az a gond nélkül bejuthasson Európába, legyen az génmódosított, vagy valamilyen vegyszer, anélkül, hogy itt Európában akár ezt ellenőrizni kellene. Illetve a másik, hogy ennek része lenne egy úgynevezett befektető állam vitarendezési testület, ami lehetővé tenné, hogy bármilyen géntechnológia, vagy mondjuk aranybánya bizniszben utazó cég bepereljen egy országot azért, tehát magáncég, multinacionális cég pereljen be egy országot, amiatt, mert mondjuk az adott ország nem engedélyezi egy génmódosított fajtának a termesztését, vagy mondjuk Verespatak kiberuházást nem engedélyezi a román kormány, és akár több millió vagy milliárd dollárt kiperelhet az adott országból. Tehát tulajdonképpen demokratikusan meghozott döntéseket
2: milyen
3: meg tudnának kikerülni. Egy úgynevezett választott bíróság előtt, ami tulajdonképpen olyan ügyvédekből áll, akik sok esetben egyik pillanatban az adott multinacionális céget képvisel, a következő pillanatban egy másik ügyben pedig épp az adott ország ellen hoznak döntést. De nem akarom elvinni túlságosan a témát, mert erről egy órát beszélgettünk az előző adásban, de a lényeg az, hogy többek között ez ellen az úgynevezett trójai egyezmény ellen is fellépünk, a Földbarátai Amerikával együttműködő, tehát mind európai, mind amerikai szervezetek együtt lépnek fel azért, hogy ezt a beruházást, ezt a a szabadkereskedelmi egyezményt ne lehessen tető alá hozni, és például ezért jön most Magyarországra ma este egy 8 méteres felfújható trójai falu, amely holnap Győrben, hol szerdán egy Budapesten a Kossuth téren, aztán később pénteken Szegeden, illetve Nyíregyházán és Miskolcon
2: hogy
3: fog
2: utazik?
3: Egy akció.
2: Hogy érkezik?
0: A felfújható? A felfújható faló?
3: Hát ez egy bérelt mikrobusszal sajnos, de még mindig jobb, mint hogyha mondjuk...
2: És eddig hány helyen volt?
3: Hát volt egy próba akció Brémában, Németországban augusztus végén, de hivatalosan a turné az talán másfél héttel ezelőtt kezdődött Dániában, tehát Koppenhágában volt néhány akció, majd a múlt héten Berlinben a Reichstag előtt, meg más berlini helyszíneken, és aztán most Magyarországon következő állomás.
2: És, ez egy klassz flashmob és mozgósító erre, ahol felhívó erre van, de Gina mondta ugye, hogy a tervébe célkitűzésem egy radikális környezetvédő mozgalomról van szó, hogy utána milyen egyéb érvényesítő képességetek van?
3: Jó, én ezt a radikálisat egy picit definiálnám. Tehát ugye, tehát amikor én először részt vettem egy ilyen nemzetközi földbarátai éves vagy közgyűlésen, ha jól emlékszem, akkor éppen Salvadorból származó akkori elnök azt mondta, hogy hát mi radikálisak vagyunk, a szó eredeti értelmében, ugye, ami a radix, az a latin szó azt jelenti, hogy gyökér. Tehát, hogy a problémáknak a mélyére, a gyökerére akarunk hatolni, és alapvetően ezért akarunk egyfajta ilyen gyökeres változásokat elérni. Úgyhogy például az MTV-hez is a Magyar Természetvédők Szövetség is azt szokta mondani, hogy mi elvökben radikálisak vagyunk, de mondjuk eszközeinkben már sokkal inkább megfontoltak, mérsékeltek vagyunk. Tehát a radikalizmust inkább tényleg úgy értjük, hogy a problémák, a dolgok gyökeréig lényegi
0: változtatást szeretnétek. De mondanátok egy pár ilyen radikális dolgot?
3: Hát ugye az egyik ilyen radikális dolog a négy évvel ezelőtti klímatörvénytervezetünk volt például, amikor azt mondtuk, hogy egy olyan új klímatörvényre lenne szükség, amelynek az egyik fő célkitűzése az energiafelhasználás csökkentése, és hát ehhez megfelelő intézményi eszközök is kell lennének, például egy úgynevezett energiakvóta bevezetése, plusz emellé még mindenféle egyéb dolgokat bevezetni. Egy zöld piac.
0: Személyi egyéni energiakvótáról is beszélsz?
3: Igen.
0: Hát ez egy régi álmom. Hát akkor végre tartsunk egy futurológiai kongresszust itt. Igen, tehát nagyon szeretném, hogyha be lenne vezetve egy személyi kvóta, mert hát ugye, hogyha többen érünk együtt, akkor családi, kis vagy nagy családi kvóta. Én ugyanis azt látom, hogy iszonyú pazarlás folyik a világban, energiapazarlás folyik a világban, és én meg hiába élek otthon gyakorlatilag egy gyertya fényénél, és csillagfénynél írom a leveleimet, semmit nem jelent ez a környezetem számára, és még példamutató sem tudok lenni akkor, hogyha valaki nem látogat el hozzánk.
1: Vagy ha igen, lehet csoda bogárnak tartanak még így is.
0: Igen, te ismered a szüleimet, mi?
3: Na, hát igen, tehát körülbelül pont ez lett volna a rendszernek az egyik legfontosabb eleme, hogy évente folyamatosan csökkenő energiakvótát biztosítani az emberek számára, ami egy idő után ösztönözni az embereket arra, hogy környezetkímélő beruházásokra váltsanak, mert hogyha látják, hogyha csökken a rendelkezésre álló kvóta, és csak úgy tudja mondjuk biztosítani a rendszert, akkor vagy több energiakvótát kell vásárolni másoktól, vagy pedig csökkenni az energiafelhasználását. Tehát egyfajta ilyen iránymutatást is ad az embereknek, de
0: nagyon
3: ez
0: jó.
3: Csak egy konkrét
0: nagyon
3: példa.
0: Jó, a futurológiai kongresszus első topikja megvan, tehát hogy legyen energiakvóta. Még szeretnék ilyeneket hallani.
3: Hát a másik az például, hogy egy teljesen másfajta gazdasági rendszernek a felépítése. Tehát ugye jelen pillanatban az egyik problémáknak egyik fő oka, az a kamatozó, egyre több adósságot generáló pénzrendszer, ami tulajdonképpen az egész növekedésbe kényszeríti a gazdaságunkat. Mi ehelyett azt mondjuk, hogy be kellene vezetni egy úgynevezett természetes pénzgazdasági rendszer, ahol egy nem kamatozó, vagy még inkább egy negatív kamatú pénz lenne a rendszerben, alapvetően helyi pénzről lenne szó, meg egyébek, tehát pont ellentétben.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy a helyi pénzek azok hasonlóan működnek.
3: A Silvio Gezzel féle természetes gazdasági rendben felvázolt koncepciókhoz hasonló, vagy például az ilyen LEC rendszerek, karák a körökhöz hasonló helyi pénz.
0: Illetve még az is lehet, hogy a bitcoin teljesen átalakítja a pénzügyi rendszerünket.
3: Hát a bitcoinnal nekem az a problémám, hogy ez egy globális pénzrendszer, és nem vagyok benne biztos, hogy ebből nem egy nagy lufi alakul ki.
0: Itt ugye az van, hogy a törvényhozás szintjén is át kell alakítani a gondolkozást, mert hogy a törvényhozás jelen pillanatban nem igazándiból támogatja azt, hogy mi cserekereskedelmet folytassunk, hiszen abból neki nincsen áfa tartalma.
3: Igen, abszolút. Tehát nem véletlenül az, hogy végül nem ment át a parlamenten ez a kezdeményezésünk.
1: Másik talán, amit mi kihagytunk a felsorolásból, de ez szorosan kapcsolódik, vagy a globális szó kapcsán is felmerült bennem, ami szerintem egyik abszolút emblematikus gondolatunk, ami minden cselekedünket átszövi, hála a tagszervezeteinknek is, az, hogy helyi szinten helyi döntéseket hozzunk, vagy hogy válasszuk a helyi dolgokat, vagy hogy védjük a helyi szinten értékes élőhelyeket, helyi szinten értékes természeti helyeket, ezeket mutassuk meg az embereknek, tájfajtákat, és hogy helyi, tehát nem csak az, hogy magyar élelmiszereket vásároljunk, hanem azon belül is helyét, mert attól, hogy be van nájlonozva, és rajta van egy magyar zászló, attól az nem biztos, hogy a legjobb választás.
3: Kapolcson Nyíregyházáról származó tejet venni, nem.
0: Én nagyon szeretnék belvárosi almát enni most már.
1: Vagy
3: beszélj a közösségi kertekkel.
1: Dél-amerikai lencsét, de Magyarországon csomagolva, ez volt a legutóbbi nagy kedvenc, amit belefutottam, tehát Ez azt gondolom, hogy talán ez is nagyon fontos, hogy próbáljuk azt propagálni, hogy ne egy globális vízfejbe döntsenek mások életéről.
0: Egy olasz barátom mondott egy nagyon érdekes példát, azt mondta, hogy náluk indult egy globális országszintű párbeszéd, akkor, amikor volt egy kamionos baleset. Mm. Egy Észak-Olaszországról paradicsomot Dél-Olaszországba szállító kamion ütközött egy Dél-Olaszországból paradicsomot Észak-Olaszországba szállító kamionnal.
3: Igen, és ez még csak országon belül, tehát de ugyanez van a világ másik részén. 10 évvel ezelőtt, mikor még ilyen VTO, meg egyéb ilyen egyikkel foglalkoztunk, volt a kedvenc példám, hogy Japánból repülőgépen szállítják Indonéziában japán cég kivágatja az esőerdőket, hogy aztán gyufát állítsanak elő, amit eladnak az amerikai piacon. Amerikai óriás cég Dél-Amerikában kivágja az őserdőket, hogy aztán evőpálcikákat állítsanak elő, amit aztán eladnak a japánoknak. És hát ehhez hasonló számos példa van még a rendszer értelmetlenségére.
2: Az előbb nem feleltétek arra, vagy nem feleltél az a kérdésekben, hogy a klasszikus a trójai falu, meg ez a felsorolás, amiről volt szó, mind jelző, ti is nagyon ügyesen artikuláljátok a előttünk álló kihívásokat, a bajainkat, a megváltoztatandókat, de hogy a trójai falura azon kívül, hogy mi figyelünk a városba, hogy jól most megmosolják, hogy milyen klassz dolog sokan a környékben, mit fog változtatni azon a megközelendő egyezményen? Van-e valami ereje ennek a dolognak? Vagy ami még mellette van?
3: Hát már most eljutottunk oda, hogy számos tüntetés volt, meg sok civil szervezet tiltakozott a készülő beruházás ellen, és a beruházás egyik eleméről ez a úgynevezett befektető államvitarendező testületről szóló tárgyalásokat januárban felfüggesztette az Egyesült Államokkal az EU, és egy társadalmi vitát indítottak, egy európai társadalmi vitát indítottak ebben a kérdésben, amelynek keretében március és július között több mint 150 ezer ember mondott véleményt. Túlnyomó többségük azt, hogy mi nem szeretnénk azt, hogy a multicégek beperelhessék például a mi országunkat. Tehát már most úgy tűnik, hogy kicsit sikerült lelassítani a tárgyalásokat, vagy bizonyos részüket, és az új Európai Bizottsági elnök, a Juncker például, amikor a zöldek meghallgatták az Európai Parlamentben, mielőtt ugye beiktatnák, meghallgatják a különféle frakciók, ő azt állította, hogy ő például nem támogatja azt, hogy ez a befektető áronvita rendezési mechanizmus, ez része legyen például egy készülő megállapodásnak. Tehát lehet, hogy akár az egyik méregfogát ennek a készülő megállapodásnak ki tudjuk például iktatni, illetve a másik az, hogy az Európai Bizottság már arra kényszerült, hogy kidolgozzon egyfajta PR-t, kommunikációs stratégiát, és azt állítja a nyilvánosság előtt, hogy többek között az EU génmódosítással kapcsolatos szabályai nem fognak megváltozni ennek az egyezménynek a hatása. Az egy másik kérdés, hogy ezt elhisszük nekik vagy sem, de már legalább erre kényszerültek. De, tehát még az is elképzelhető, hogy néhány nagyon fontos kritikus elemet ki tudunk ebből húzni, és lehet, hogy ez egész megfeneklik. Tehát már 1998-ban egy hasonló egyezményt már le akartak nyomni a torkunkon, a multilaterális befektetési egyezményt, azt sikerült Európai Uniós szinten megakadályozni, akárcsak másfél évvel ezelőtt az ACTA nevű egyezményt, amelyel ugye Magyarországon is, meg Európa szerte rengeteg tüntetés volt. Tehát azért nem lehetetlen.
0: Már csak 2 perc van hátra a műsorunkból, én még bedobnék valamit a futurológiai kongresszusba. Én azt szeretném, hogyha azok az országok, amelyek rendelkeznek búja növényzettel, azok nem vágnák ki ezeket az őserdőket, hanem a gazdag országokból oxigén kvótát fizetnénk nekik,

0: a napirenden levő javaslata, hogy az úgynevezett északi gazdagországok fizessék meg az úgynevezett ökológiai adósságukat, amellyel a déli országoknak tartoznak, ugye többek között az üvegházhatású társugázok kibocsátásán keresztül, tehát ez elég közel áll ahhoz, amit ez a fölbarátaim
1: mond. Ez így fair, így fair. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Véget ért a műsorunk. Gál Georgina és Friedrich Róbert volt a vendégünk a Magyar Természetvédők Szövetségéből. Hallgassátok tovább a tematikus napot, hogy élhetőbb legyen egy kicsit a világ. Következik a Kontúr, a piszkos energia befektetésekről lesz szó. Fodor Márk lesz a vendég. Köszönöm szépen, Papó, hogy itt voltál. Ez volt a félig meddig harmadik szakács. Sziasztok!
0: Ezt még a Lőrinc hagyta itt.
1: Azt még a Lőrinc hagyta itt, így van.

0: 90.3 Tilos Rádió, sziasztok, a Kontónak az adását hallgatjátok, adástelefonunk 215-37-73, és ma egy nagyon izgalmas, tematikus napunk van, ugye élhető világról fogunk beszélgetni, és azért izgalmas a mi adásunk, mert hogy Fodor Márka vendégünk, aki az Európai Bankfigyelő Hálózatnak az igazgatója, és hát sok mindenről, legalábbis ilyen témáról azt hiszem, hogy mi még nem nagyon beszélgettünk, környezettudatos életmódról már igen, de hát ez egy egészen más területen most, amit két óráig fogunk boncolgatni, és azért vendégünk Márk, mert hogy nagyon sok esetről tud beszélni, amikor befektetési bankok helyi közösségek számára előnytelen helyzetet teremtenek különböző ilyen energiabefektetési projektekkel, és annyit kell megtudni Márkról, hogy az Európai Bankfigyelő Hálózat csapata az igazából járja a világot, és különböző kisfilmeket is készítenek helyi problémákról, megkeresik a döntéshozókat, a helyieket, a szakembereket, dokumentálják a sokszor szörnyű pusztítást, és hogy alternatív válaszokat is adnak arra, hogy hogyan lehetne igazából összeegyeztetni a különböző befektetéseket az ennek.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kertakaró.
3: Jó.
2: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
2: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

verset akarunk mondani, emberi hangon, jó magyarsággal. Közben sokféle technikai és ejtésbeli hibát követünk el. Mi ellen tiltakozunk? Mintha pásztor tűzék őszi éjszakákon, messziről lobogva tengerpusztaságon, a hangos lélegzés ellen zavaró fújtatóként kíséri versmondásunkat. Mintha pásztor tűzék őszi éjszakákon, messziről lobogva tengerpusztaságon, Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 emberöltő régiségben. Most ugyan jól lélegeztünk, de a soronként vett levegővel széttagoltuk az értelmileg egybetartozó részeket. Mintha pásztor tűzék őszi éjszakákon, messziről lobogva tengerpusztaságon, Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 emberöltő régiségben. Ez a helyes lélegzés. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában szálfa öklelését, most rossz szokásként vesszőnél felvittük a hangot. Beszédünk éneklő lett, hanglejtésünk magyartalan. Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében? Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Ez is rossz, mert hangunkat még kérdőmondatnál sem visszük fel. Lehetőleg egész mondattal kérdezünk. Így. Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében? Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Sokszor egybe mossuk a névelőt a főnévvel. Midőn az est, e lágyan takaró? Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal? Helyesen. Midőn az est, e lágyan takaró? Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal? Olykor agyon hangsúlyozzuk a verset. Ott essem el én a harc mezején. Jól. Ott essem el én a harc mezején. A nagy hang nem jelent egyben nagy érzést is. Különösen kirívó ez lírai versnél. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint méjüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint méjüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Fokozás és erősítés. A középhang fokozatos emelése és erősítése fölfelé. Nem áradott meg a folyó, megúszza bármi kis hajó, de túl makrin és detreszász, gond nélkül vigad éjszakáz. Itt a kehely, igyál, kocincs, húntól ne félj, hajója nincs, cseng a pohár, és száz halom, egy messze döngő vigalom. Fokozás lefelé, az elért magasságról való fokozatos visszatérés. Itt a pohár, igyál, kocincs, a hún elült, hajója nincs, makrin kiáltja, töltsd belé, míg detre járja két felé. Ne bizakodj el, detre szász, te római jobban vigyázz, tánc és ital megárt, ha sok, kerted alatt a
farkasok. Visszafogott, lelassított tempó olykor ritmizálva. Lenn a csendes alvilágban, szellőtlen bús alvilágban, aszfodéloszok között, hol aszfodélosz meg sem moccan, gyászva nem bókol gajjával, mákvirág szirmát nem ejti. Gyors tempó! És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra, s udvarára, s az asszonyokra, és a palotára, s a színészekre, és a mímesekre, s az árusokra, és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestül leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a termen át a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon, és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán falmentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kőkövön nem marad Ninivében. Hangsúlyozott verszene. Ültem bent a két fiammal tűzvilágos pamlagon, jött az este barna koldus, könnyesen jött és vakon, őszi zápor dobverése peregett az ablakon. Külön hangsúly nélküli hegzameter adta verszene. Csak én ülök ébren, félig szív cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.

Pásztor tűzvég őszi éjszakákon, messziről lobogva tenger pusztaságon. Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 ember öltő rémiségben. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában szálfa öklelését, hallanám dübörgő hangjait szavának, kit ma képzelnétek Isten haragjának. Ez voltám az ember, ha kellett a gáton, nem terem ma párja hetet hét országon, ha most feltámadna, s eljönne közétek. Minden dolgát szemfényvesztésnek hittek. Hárman sem bírnátok súlyos buzogást, barítja köveit, öklelő kopjáját, elhűlnétek, látva a rettenetes pajzsát, és kit a csizmáján viselt, sarkantyúját. Első ének. Ég a nap melegtől a kopár szív sarja, tikkat szöcske nyájak legelésznek rajta. Nincs egy árva fűszál a tors köztkelőben, nincs tenyérnyi zöld hely nagy határmezőben. Bogják hűvösében 10-12 szolga, hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga. Hely pedig üresen vagy félig rakottan, nagy szénás szekerek áldogálnak ottan. Ösztövér kutágas hórihorgas gémmel mélyen néz a kútba, s benne vizet kérde. Óriás szúnyognak képzelné valaki, mely az öregföldnek vérít most szíja. Válunál az ökrök szomjasan delelnek, bőgölyök hadával háborúra kelnek. Befelült Lackó a béresek nyakára, nincs ki vizet merjen hosszú csatornára. Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szemen lát puszta földön égen. Szörnyű vendégoldal reng araszos vállán, pedig még legénytől sem behelyzik vállán. Széles országútra messze, messze bámul, mintha más mezőkre vágyna a határló. Azt hinné az ember élő tilalomfa ütve általútnál egy csekély halomba. Szép öcsém, miért állsz ott a naptüzében? Ládd a többi horkol bogja hűvösében, nyelvel a kuvasz is földre hengeredve, a világért sincs most egerészni kedve. Vagy sohasem láttál olyan forgó szelet, mint az, aki mindjárt megbirkózik veled, és az útat nyalja sebesen haladva, mintha füstokádó nagy kémény szaladna? Nem is azt a forgó szelet nézi, mely a hamvas útat véges végig méri. Túl a tornyon, melyet porból rakott a szél, büszke fegyver csillog, büszke hadseregkél, és amint seregkél szürke porködéből, úgy kell a sohajtás a fiú szívéből. Aztán csak nézz, előre hajolva, mintha szíve lelke a szemében volna. Szép magyar leventék, aranyos vitézek. Jaj, bekeservesen, jaj, bebúsan nézlek. Merre, meddig mentek? Harcra, háborúba, hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba, menteké tatárra, menteké törökre, nekik jó éjszakát mondani örökre. Hely, ha én is köztetek mehetnék. Szép magyar vitézek, aranyos leventék. Ilyen forma Toldi Miklós gondolatja, mely sovárgó lelkét mélyen szántogatja. És amint fő magában, amint gondolkodik, szíve búbánatban összefacsarodik. Mert vitéz volt apja, György is, Arnold bátyja. A Királyfi mellett nőtt fel, mint barátja, s míg ő béresekkel gyűjt, kaszál egy sorban, gőgösen henyél az a királyudvarban.
Itt van immár a had Lacfi Nádor hada, itt kevé hadával Lacfi Endre maga. Délcegen megűli sárga paripáját, sok nehéz aranyhím terheli ruháját, és utána nyalka kolcsagos legények, tombolván alattok cifra nyergümének. Nézi, Miklós, nézi, de hogy viszi kézbe, hogy a szeme is fájjon erős. Hé, paraszt! Melyik út megyen itt Budára? Kérdi Lacfi hegykén csak amúgy félválva. De Toldinak a szó szívébe nyilallik, és olyan döbben rá, hogy kívül is hallik. Parasz, én. Emígy füstölöm magában. Hát ki volna úr más széles határban? Toldi György talán, a róka lelkű bátya, ki Lajos királynál fenn a tányért váltja. Én paraszt? Én? Amit még e szóhoz gondolt, Toldi Györgyre szörnyű nagy káromkodás volt. Azzal a nehéz fát könnyedén forgatja, mint csekély botocskát végénél ragadja, hosszan, egyenesen tartja fél kezével, mutatván az utat, hol Budára tér el. Mintha vassá volna karja maga válva, még csak meg se rezzen a kinyújtó szám. Nádor ispán látja Toldit a nagyfával, és elámul rajta mindegész hadával. Emberez magáért, Lacfi mond, akárki. Nos, fiúk, birokra, hadd lássuk, ki áll ki. Vagy kitartja úgy fel azt a hitvány rúdat, amelyel mutatja e suhant az útat? Szégyen és gyalázat, zúg morog mindenki. Egy paraszt fiúval mégsem áll ki senki. De ki vín a bajt az égi háborúval, szélvészes, zimankós, viharos borúval, és ki vín a Isten tüzes haragjával, hosszú kacskaringó sistergő nyilával, mert csak az kössön ki Toldival, ha drágas, nem megunt előtte Isten szép világa. Jaj, keserves annak, aki jut kezébe, meghalt anyjának is visszavívva. Elvonul a hadnép hosszú tömött sorban. Toldiról beszélek. Mindenik mond néki nyájasat vagy szépet, mindenik derít rá egy mosolygóképet. Egyik így szól, bajtárs, miért nem jössz csatára? Ílegénynek, mint te, ott van ám nagyára. Másik számva mondja, szép öcsém, benagykár, hogy apád paraszt volt, s te is ott maradtál. Elvonul a tábor, csillapul morajja. Ezt a szél elhordta, azt a portokat. Toldi meg nagy búson hazafelé ballag, vaskos lábnyomától messze rengató. Mint komor pikájé olyan a járása, mint a barna éjfél szeme pillantása, mint a sértett vatkan, hú veszett dühében, csak nem összeroppan a rúd vaskezében.

0: Бенце. Фегверен на кригі гордо зую. Фігелме собомро, ембер фігі шоу. Едют еттінт мег ми шук кенере шук шоу. Йо урек цимбурам, олгош мегезекси. Láttam az életnek minden változását. Látom most napomnak végső anyagát. Jártam a tömött rend között, melyet kaszál. Most fejemre várom a faszát. Lajos, büszke Lajos, magyarok királya. Voltam én is hű, de nincs annak hálás. Tudja a te lelked, hogy ki és mi voltam. Betörét fejemet, mert igazat szóltam. Adjon Isten neked, adjon a hazának erősebb karokat, mint ezek valami. Adjon tanácsadót, jobbat, mint én valé, s tudja Isten, meddig lehettem volni. Nincsen az élethez tovább, amikössön. Aki volt, az régen itt kihen hívott. Kardomon sötétlik három évi rosszat. Róla ellenségvér soha el nem. Még tán bírtam volna, de már annak vége. Nincsen a hazának énre játszik. Nem kell a kalász, a hőnap megérlelte. Jobban kell a burján, aki azt elvált. Vándor madár lelkem. Jól érzi magába, hogy ma holnap indulunk melege. Néki már a földön minden olyan vagyok. Néki én leroska hideg vagyok. Sírom ezt. Kevés nap vár üresen engem. Te, öreg barátom, te temessel kell. Ide temess akkor. Ne tégy semmi jele, csak amivel ástam ezt az ástam. Hát én itt magamban körös körül járjak, mint a nyomtató ló, vagy a kerge állat. Van körös körül járjak, mint a nyomtató ló, vagy a kerge állat. Talán azt hiszitek, hogy utam vesztettem, szándékomon kívül csak ide tévedtem, és azért kerengek, hogy a rést, amelyen szabadulni tudnék, valahol megleljen. Háborgós nyila! Hát nem akad egy kölyök, aki szembeszálljon, mikor hívni jövök. Nem ért a szórunk? A hol az a talján? Most jöjjön erejét titoktatni. Hadlám! Vagy talán odébb állt az ország címerrel, végyelve, hogy ahhoz jut oly könnyű szerve. Ó, hogy az a várhegy meg nem nyitja száját, és a bámész nyugoklap el nem nyeli nyáját. Nem elég, hogy szabad címert agyarátok, védni azt a sírból járjon föl apát. Ősz barátom, Bence, azt hagyom meg neked, tisztogass ki szépen őket szegények. Régi rozsdás szerszám vagy te már magad is. Őrzsöljétek egymást. kasvovi on rainen. Feinlönynt käel öräi, feinlönynt meigetsel. Meirt ne lenne feines bár kopotta fegyver. Ne búsúj, ne őszűj kenyeres cimbora, hátra még nekünk a vénasszonyok nyara. Voltam már halott is, nem érzém, hogy élek. 3 évig halni járt belém a lélek. Most élni akarok, Bence pajtás, élni, mint ahogy az ember jó világát él. Mint most ezt a kámzsát elvetem a gondot. 3 esztendőmnek jó éjszakát mondom. Van még hátra talán, vagy 3x3. Pajtásul azokhoz az örömet vár.
1: Milyen álom volt ez, hogy már meg is haltam. De jó, hogy te itt vagy. Lelkem újra élen. Nem lehet kimúlnom, hogy ne szóljak még. Ó, barátom, vedd fel most tőlem e nevet. Megbocsáss, ha jártam valaha ellened. Ha zsémbes, ha durva voltam, lattal nem ér. Engedd el azt nékem, az én jó szívem. Meglakoltam úgy is, de hiszen annak vége. Oda van lelkem sok szép reménység. De hiszen, ami elmúlt, az meghalt. Elvezett. Virrasztója is úgy jár, az emlékezet. Végső rendelkezést tennék, tehát minek? Nem igen van miről, volna sincs kinek. Nem hagyok örökös, csak egy hű cserébe. Azt kötöm szívemre, meg a magyar népet. Szeresd a magyar. De ne faragd le erejét, formáját, durva kérdét róla. Mert mi haszna sémád, ha jól megfaragd? Nehezebben!

Vörös rébék. Vörös rébék által ment a keskeny pallón, s elrepült. Tollászkodni, mármint varjú, egy jegenye fára ült. Akinek azt mondja, kár, nagyba éri, és nagy kár, hesmadár. Ő volt az, ki addig főzte Pörge Dani bocskurát, míg elvette a sinkóék cifra lányát, a terát. De most bezzeg, bánja már, váltik hajtja. Kár volt, kár, esmadár. Pörge Dani most ő benne, ha elbotlik se köszön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön, pedig titkon oda jár. Szép asszonynak mondja, kár, esmadár. Cifra asszony színes szóra tetteti, hogy mit se hajt. Kennek köztünk ne csináljon háborodást, házi bajt, nem vagyok én csapodár. Rebi néni mondja, kár, esmadár. Másszor is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőt, s egyebet. Neszejányom, e mézes bor erősítse a szíved, szépnek úgy nem tenni kár. Hadd jöjjön hát a kasznár, esmadár. Háborúság házi patorattól kezdve van elég, de nem halljuk a szomszédba. Pörge Dani tűri még, a bölcső is ott van már. Künn egy varjú mondja, kár, esmadár, asszony, ördög, vidd apádnak haza ezt a gyermeket, ne a varjút, hol a puskám, útra meglövöm neked, varjú azt se mondja, kár, el sem is rebbenti már, esmadár. Híre terjed a helységben. Tudjátok, mi az eset? Pörge Dani egy varjút lőtt, s Rebi néni leesett. Rebi lelke nem volt,